érzékeny a Föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát meg vannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a Józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával, és ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idén beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó történetek, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit profécia szerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányatatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a Mesiás. És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek valahol az egész életének a középpontjában állt az első szülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy így a tomporára, vagy a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is. A Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő hát kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor, arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként,
De mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal. Mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 éve alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak, és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit bibliai előadás sorozatunkon. A mai délután a 42. Zsoltárról fogunk szólni. Mielőtt bármit szólnánk a Zsoltárról, olvassuk el egészében a 42. Zsoltárt. A 42. Zsoltár így hangzik. Az éneklő mesternek, Kóré fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. A Bibliában, Zsoltárok könyvében nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a Zsoltár elején ott szerepel, hogy kinek a Zsoltára az adott Zsoltár. Ez a Zsoltár így kezdődik, hogy az éneklőmesternek Kóré fiainak tanítása. Kik is voltak ezek a Kóré fiai? Azt látjuk a Szentírásban, hogy ők Dávid idejében a templomi tisztségviselők voltak. És a Zsoltár megzenésítésében és a Zsoltár templomi előadásában lehetett szerepük Kóré fiainak. De a Zsoltár maga, ahogy a tartalmát végignézzük, nagyon valószínű, hogy Dávid Zsoltára. Tehát maga a szöveg, a Zsoltár mű, az Dávid Zsoltára lehet, és Kóré fiai csak a megzenésítést és a templomi előadást végezték, hiszen tartalmában teljesen egybecseng a dávidi Zsoltárokkal, és egybecseng Dávidnak tapasztalatával. Hiszen, hogyha végig gondoljuk ezt a Zsoltárt, azt látjuk, hogy valóban egy üldözött embernek a Zsoltára és imádsága, gondolatai és fohászai ezek. Dávidot élete fiatalabb éveiben Izraelnek a királya Saul kegyetlenül üldözte. Menekülnie kellett, életére tört, és üldöztetésének nem egy-két napja vagy hónapja volt, hanem években mérhető volt az ő menekülése és bujdosása. És nézzük meg, hogy mennyire ezt a gondolatot sugallja ez a Zsoltár, mert azt olvassuk a 10. versben, hogy miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt. Tehát háborgatás, egy háborgatott ember, az ellenségtől üldözött embernek a Zsoltára ez. És azt olvassuk itt az 5. versben, hogy ennek az embernek, aki írta ezt a Zsoltárt, ugye nagyon valószínű, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt, itt vannak az emlékképei az 5. versben, hogy amikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig.
Igen, üldöztetésének évei alatt Dávid nem jutott el a szent helyre, nem tudott elmenni az Isten tiszteletnek, az Isten szolgálatnak a helyére, és ez mély szomorúsággal töltötte el. Hiszen azt olvassuk, hogy ő visszaemlékezik, hogy azelőtt újjongó örömmel és hálaadással vezette a sokaságot az Isten házába. És most, hogy menekülnie kellett, ettől is megfosztatott. És igen, erről szól ez a Zsoltár, de nézzük meg ennek a Zsoltárnak néhány gondolatát, és figyeljük meg, hogy a Zsoltár milyen általános élethelyzetet fogalmaz meg. Ugye Dávid ebben a helyzetben volt, hogy menekülnie kellett Saul elől, és ezért volt egy kilátástalannak tűnő élethelyzetben, egy hatalmas megpróbáltatásban. De teljesen egyértelmű, hogy ez a Zsoltár egy olyan életképet fogalmaz meg, olyan élethelyzetet, olyan helyzetről beszél, amelyet mindannyian jól ismerünk. Ez az a helyzet, amikor az ember belekerül a nehéz helyzetbe, a megpróbáltatásba, a kilátástalannak tűnő élethelyzetbe. Igen, figyeljük meg a Zsoltárnak a negyedik versét. Azt mondja a negyedik vers első része, könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal. Azt hiszem, mindannyian ismerjük az ilyen helyzetet, amikor az embernek könnyhullatása kenyere éjjel és nappal. Utána azt mondja a nyolcadik vers, örvény, örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden víz áradásod és hullámod összecsap felettem. Azt hiszem, hogy kevés ember az ebben az életben, aki ezt a tapasztalatot idáig még nem élt át, amikor az ember úgy érzi, hogy minden hullám összecsap a feje felett, amikor egy biztos pontot nem lát az életben, amikor valóban szinte az elmerüléssel fenyeget a sok-sok probléma és a gond. És nézzük meg a 11. vers mit mond, mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Igen, azt mondja, mintha zúzódás volna a csontjaimban. Igen, azt hiszem, hogy mindannyian átéltünk már olyan élethelyzetet, amiről egyértelműen azt mondtuk, hogy egy fizikai betegség sokkal jobb, vagy egy fizikai szenvedés, mint a lelki gyötrelem, amit esetleg egy adott helyzetben el kell hordozni, el kell viselni, és sokszor nem egy napig, vagy egy-két napig, hanem huzamosabb időn keresztül, hónapokig, esetleg évekig. Igen, ezt a tapasztalatot örökíti meg ez a Zsoltár. Erről beszél a 42. Zsoltár. De gondoljuk végig azt, hogy egyáltalán az Isten miért engedi meg az ilyen élethelyzetet? Miért engedi meg az Isten azt, hogy gyászba kell járni az ellenség háborgatása miatt? Miért engedi meg az Isten, hogy az ember úgy érezze, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk felett? Miért engedi meg az Isten, hogy az embernek könnyhullatás legyen éjjel és nappal a kenyere? Pláne egy ilyen helyzetben, mint amilyen helyzetben Dávid volt. Amikor ő istenfélő ember volt, ő az Istent kereste, ő nem az Istentől távol levő életet akarta élni, hanem ő az Istennel volt élő közösségben. És mégis ilyen élethelyzet adódott az életében, hogy könnyhullatás volt a kenyere, hogy a vízáradat összecsapott felette, hogy naponként gyászban járt az ellenség háborgatása miatt. Miért kerekedhet egyáltalán a rossz felül az igazzal szemben? Miért engedi meg az Isten az ilyen élethelyzeteket? Mindenekelőtt hadd mondjuk el azt, hogy az Isten teret kell, hogy engedjen a rossznak. Az Isten engedi kibontakozni, kifejlődni a rosszat, hogy a rossz, a bűn az valódi arculatát megmutatva lelepleződjön mindenki elől, mindenki előtt. Erről most nem szeretnék erről a részletéről sokat szólni, ennek a Zsoltárnak, és erről a gondolatról a Jelenések könyve sorozatában, amikor a 12. fejezethez értünk, a sátán, és a, tehát a jó és a rossz közötti küzdelem, sátán és Isten közötti küzdelem, Jézus közötti küzdelem, ennek a fejezetnek az áttekintésekor részletesen beszéltünk erről, hogy az Isten miért engedi meg a rossznak a kibontakozását. Most csak ennyit említsünk meg, hogy az Isten teret enged azért, hogy a bűn lelepleződjön, mindenki meglássa azt, hogy a rossz hova vezet, milyen következményei vannak az Istentől elfordult életnek,
Igen, az Isten engedi a rossznak a kibontakozását. De nézzük meg, hogy itt ebben az élethelyzetben, Dávid esetében, amikor Saul üldözi őt, mi vált nyilvánvalóvá. Miért kellett az Istennek ezt a helyzetet megengedni ennyi időn keresztül Dávid életében? Mindenekelőtt azért, hogy Saulnak az igazi mi volta nyilvánosságra kerüljön. Hogy megmutatkozzék az igazi jelleme, az igazi természete, aki szinte félőrült módjára üldözte Dávidot. Valóban egy idegen lélek szállta meg szinte, amikor üldözte, és olyan módon cselekedte mindezt, hogy valóban azt lehet mondani, hogy semmire és senkire nem volt tekintettel ez idő alatt. Gondoljunk például arra az egy történetre, amikor Saul 85 papot ölet meg Nobban azért, mert Dávidnak menedéket adtak, és adtak neki enni. Igen, 85 papot ölet meg ezért Saul, amikor megtudja, hogy Dávid ott járt. Igen, azt lehet mondani, hogy emberi mi voltából kivetkőzve üldözi Dávidot. De miért volt ez lényeges, hogy Saulnak a természete nyilvánvalóvá váljék? Mert a nép mit cselekedett? Isten akarata volt az, hogy királyt kérjenek, nem az Isten akarata volt. És ők mégis kérték a királyt. Szinte kikövetelték Istentől, hogy neki királyuk legyen, ahogy a többi népnél szokás. És az Isten megengedte, hogy olyan királyuk legyen, amilyet ők szívük szerint választanának. Le kellett, hogy lepleződjön a nép előtt is, hogy micsoda hatalmas balgaságot követtek el, amikor ők királyt kértek és királyt követeltek maguk felé. Igen, az Istennek meg kellett engedni a rossz kibontakozását, hogy a nép belássa a választásának a helytelen következményét. De nem is erről szeretnék a mai alkalommal többet szólni, mint ahogy említettem már az előadás sorozatban, erről egyszer beszéltünk, erről a kérdésről, hanem arról szeretnék szólni, hogy ugyanakkor a megpróbáltatásban, a nehéz helyzetben levő ember életében is az Isten el akart érni valamit az adott nehéz helyzettel. Nem csak a rossz válik nyilvánvalóvá, hanem aki a nehéz helyzetben van, annak az érdekében is engedi meg Isten sokszor a megpróbáló élethelyzeteket. Szeretnék a következő Zsoltárból, a 43. Zsoltárból egy fél mondatot felolvasni, az első részét ennek a Zsoltár versnek, az első, 43. Zsoltár első versnek az első mondatát. Ezt mondja itt, hogy ítélj meg engem, ó Isten! Ez a 43. Zsoltár tulajdonképpen nem egy önálló Zsoltár, hanem a 42. Zsoltárnak a folytatása. Nézzük meg az 5. verset, a Zsoltárnak az utolsó versét. Ugyanazzal a Biblia verssel találkozunk, ami a 42. Zsoltárban kétszer is szerepel, hogy miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. Tehát ez a két Zsoltár tulajdonképpen egy Zsoltár, és nézzük meg, hogy itt a 43. Zsoltár tetején nem is jelöli meg, hogy kinek a Zsoltára. Tehát egyértelmű, hogy az előző Zsoltárnak a folytatása. És ezért is idézem itt a 42. Zsoltár áttekintésénél a 43. Zsoltár első versét, mert nézzük meg, hogy Dávid így fordul Istenhez, hogy ítélj meg engem, ó Isten! Ebben az élethelyzetben, amikor ez a nyomorúság az osztály része, akkor az Istenhez így fordul, Istenem, ítélj meg. Mit jelent ez a kérés Dávid részéről? Mit jelent az, hogy ítélje meg őt az Isten? A múltkor elhangzott már a 139. Zsoltár kapcsán egy elemzés, a 139. Zsoltárról volt egy múltkori előadás, de ennek csak egy gondolatát hadd elevenítsem fel újra. Azt mondja a 23. és 24. vers, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. Tehát mit kér Dávid? Ugye ez is Dávidi Zsoltár, a 139. Zsoltár. Azt kéri Istentől, hogy vizsgálja meg, próbálja meg az ő szívét, ismerje meg az ő szívét, ismerje meg a gondolatait. Azaz, ugye az Isten nyilvánvalóan ismeri az emberi szívet, az emberi gondolatokat. De mit kér Dávid ezzel, amikor azt kéri Istentől, hogy ítélje meg?
hogy mutasson rá a hibáira, mutasson rá a bűneire. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltárban is ugyanezzel a gondolattal találkozunk. A 26. Zsoltárban azt olvassuk a második versben, hogy próbálj meg engem, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. Tehát Dávid ezt többször kéri az Istentől, és ugyanezt látjuk itt a 43. Zsoltár elején is, az a 42. Zsoltár folytatásaként, hogy ebben az élethelyzetben, amikor szorongatói körülveszik őt, akkor fölfakad benne a vágy, hogy Istenem, mutass rá az én bűneimre. Mi van az én életemben, amitől nekem szabadulnom kell? Mik azok a bűnök bennem, amelyeket lehet, hogy magam sem ismerek? Előttem sem nyilvánvaló, hogy bennem vannak, de ott vannak, te Uram, látod ezeket, és kérlek, ítélj meg engem, mutass rá az én jellem hibáimra. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten a megpróbáltatás eszközével égeti ki sokszor az ember szívéből, életéből a salakot. Ma délelőtt is egy előadás kapcsán ezekről a gondolatokról is szó esett, és szeretnék most egy igét olvasni a Malakiás könyve 3. fejezetéből. Malakiás könyve 3. fejezetéből olvasunk el egy igét, Malakiás könyve 3. fejezetének a 2. versnek a végét, és a 3. versben a következőt olvassuk. Jézusról azt mondja itt a Szentírás, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Azt olvassuk ebben a két igében Jézusról, hogy ő olyan, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja, és ül, és ötvösként megtisztítja az ezüstöt, az aranyat, a nemes fémet. Tehát megtisztítja azokat, akik vágyódnak ő utána, akik engednek az ő lelke, az ő szava kérlelésének. De nézzük meg, nem véletlenül hasonlítja a Szentírás Jézust ötvöshöz. Mert az ötvös minek a segítségével tudja eltávolítani a salakot, a szennyeződést az aranyból? Minek a segítségével? Ugye csak is hevítéssel, tűz által. Van egy ismerősöm, aki ötvös. És egyszer meglátogattam őt, és mutatott egy aranytisztítást. Megmutatta, hogy hogy tisztítja az aranyat. Egész különleges volt, még életemben soha ilyet nem láttam. Elővett egy ilyen tégelyt, egy ilyen félkör alakú tégelyt, és beletett néhány aranylapocskát. Szépnek tűnő aranylapocskát. És elkezdte hevíteni, ilyen, valamilyen kis szerszámmal, tüzet engedett rá, elkezdte hevíteni. Egyszerűen döbbenetes volt az a látvány, hogy amikor egy aranylapocskát láttam csak ott még korábban, a tűz hatására, ugye ez kezdett összezsugorodni, összeugrott, és szabad szemmel kivehetők voltak benne a szennyeződések, szabad szemmel. És akkor már szemmel is lehetett látni, és utána még tovább tartott a hevítés, és utána elkezdett külön válni a salak az aranytól. Még tovább csinálta ezt, és a végén teljesen külön ott maradt a tálkának az alján, ott maradt az a szennyeződés, és az arany gömböcske pedig teljesen külön válva a szennyeződéstől ott volt. Utána azt mondta, hogy ez még mindig nincs kész, vette egy csipesszel azt az arany gömböcskét, és valami maró savba, lúgba, nem tudom mibe, valamibe beletette, és amikor kivettem onnan, egy gyönyörűen csillogó kis aranygömböcske volt. És úgy végig gondoltam, hogy a Biblia nem véletlenül használja ezt a hasonlatot, nem véletlenül nevezi Jézust ötvösnek, aki így tisztogatja az övéit, a nemes fémet, ugye tűzzel. Mi az a tűz? Azt mondja Péter apostol, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami félelmetes dolog történnék veletek. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez a tűz, ez a bizonyos tűz,
amivel az ötvös Jézus tisztítja az övéit, az a megpróbáltatásoknak a tüze. Szeretnék egy igét olvasni Zakariás könyve 13. fejezetéből, Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. verse a következőt mondja. Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Igen, beviszi az övéit az Úr a tűzbe, a megpróbáltatások, a nyomorúság tüzébe, és megtisztítja úgy, mint ahogy az aranyat tisztítják. Igen, el kell, hogy mondjuk azt, hogy a Biblia határozottan beszél arról, példabeszédek könyvéből szeretnék egy igét kikeresni, egy nagyon elgondolkodtató igét, példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versében ezt olvassuk, és a Bibliának ez a tanítása ebben a kérdésben, ebben a tekintetben azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Annyira elgondolkodtató ez, nem? Hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Tehát nem csak olyan kis megpróbáltatások, kis apró kis nehézségek az ember életében. Az Isten kénytelen megengedni sokszor az övéi életében belső részekig ható csapásokat. De mindezt nem azért teszi, hogy az embert elveszítse. Nem azért teszi, hogy megsemmisítse az embert, mint ahogy az ötvös is. Esze ágában nincs, hogy azért tegye, hogy valami kárt csináljon abban az anyagban. Hanem miért teszi? Hogy ez megtisztuljon. A példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. verse volt ez. Példabeszédek 20-30. Tehát nem azért teszi az ötvös, hogy valami kárt csináljon abban a nemes fémben, hanem pontosan annak az értékesebbé tételén fáradozik és munkálkodik. Igen, de azt is elmondhatjuk, hogy a nehéz helyzeteknek, a megpróbáltatásoknak önmagában nincs jellemformája és tisztító erejük, csak akkor, hogyha az embert a megpróbáltatás, a nehéz helyzet az Istenhez közelebb viszi. Minél nagyobb a megpróbáltatás, az ember annál közelebb kerül az Istenhez, annál jobban érzi, hogy az Istenre van szükségem, annál közelebb kerül az Istenhez, és az Isten így az ő közelébe vonva bennünket, így tudja az embert megtisztítani a salaktól, a szennyeződéstől. Szeretném azt az igét tovább folytatni, amit az előbb elkezdtünk olvasni, Zakariás könyvéből, Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. versében az előbb azt olvastuk, hogy és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. De most figyeljük, amiért olvastam újra ezt az igét, hogy az Isten mit akar elérni ezáltal az életünkben? Azt mondja, hogy ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, és ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát miért engedi meg az Isten az életünkben ezeket a nehéz helyzeteket? Hogy tanuljuk meg őt tiszta szívből segítségül hívni. Azt mondja, hogy amikor beviszi az övéit a tűzbe, a megpróbáltatás tüzébe, ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki, és ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr, az én Istenem. Igen, az ötvös nem az arany tönkretételén, megsemmisítésén fáradozik, hanem a megtisztításán. És Jézus is, ami megtisztításunkon fáradozik, a nehéz élethelyzetek által is. De amikor belekerülünk egy-egy megpróbáltatásba, egy-egy nehéz helyzetbe, egy olyan helyzetbe, amiről Dávid is beszélt, soha nem szabad attól félni, hogy a próba nehezebb, mint amennyit el tudunk hordozni. Az ember hányszor mondja ki azt, hogy én ezt már nem bírom tovább. Az ember hányszor gondolja úgy, hogy hát ez elviselhetetlen. De ne feledjük el, hogy a mi mennyei atyánk kimér és leszab minden egyes próbát, mielőtt megengedné, hogy az emberre jöjjön. Nincs az, hogy véletlenül kerülünk valamilyen élethelyzetbe. Az Isten elé kerül bármi ér bennünket. Nem lehetséges se értünk, se ellenünk tenni semmit,
csak azt, amit az ő gondviselése megenged. Semmi nem történhet velünk, csak amit ő enged meg a mi életünkben. Igen, és célja van ezeknek az eseményeknek. Nem véletlenszerűen alakulnak körülöttünk az események, még akkor is, amikor nagyon hosszú ideig tart egy megpróbáltatás. És figyeljük meg a bibliai személyek életét, amikor végignézünk egy-egy történetet, és azt látjuk, hogy rengeteg szenvedéssel kellett szembenézniük, megpróbáltatáson keresztül menni, évekig tartó nyomorúság volt az osztályrészük. Gondoljunk például egy József élet történetére. Gondoljuk végig, hogy mi volt az, ami elhagyható lett volna József életéből. Melyik szenvedést lehetett volna kiiktatni úgy, hogy az Isten terve közben megvalósuljon? Egyiket sem. Tehát mindegyikre szükség volt ahhoz, hogy az Isten dicsőséges terve megvalósuljon mindenki örömére és áldására. Igen, és hogyha így nézzük majd visszafelé a saját életünket, akkor mi is meg fogjuk azt látni, hogy az Isten egy grammal nehezebb súlyt nem helyezett ránk, mint amennyit okvetlenül szükséges volt ránk helyezni azért, hogy megtisztuljunk, és a mi hitünk megerősödjön. Az Isten nem gyönyörködik abban, amikor bennünket megpróbáltatásért, vagy nehéz helyzetért, vagy mi szenvedünk, vagy könnyhulatás a mi kenyerünk éjjel és nappal. Az Isten nem gyönyörködik abban, hogy zúzódás van a csontjainkban, ahogy fogalmaz Dávid. De semmi nem hagyható ki az életünkből. Az Istennek minden egyes próbával, nehéz helyzettel célja van a mi életünkben. Ő látja előre a végeredményt. Ha mi a megpróbáltatásban hozzáfordulunk, és egyre közelebb kerülünk hozzá, ő látja ennek a végeredményét, hogy mi lesz ennek a gyümölcsöző hatása a mi életünkben. De nézzük meg, hogy Dávid életében milyen gyümölcsöket termett a megpróbáltatásnak ez a sok-sok éve, az üldöztetésnek az évei, amit valóban az erdőben, a pusztában kellett eltöltenie. Dávidból mi vált? Mivé lett Dávid? Isten szíve szerint való királyá. Dávid alkalmassá vált arra, hogy a népet igazságosan kormányozza. Alkalmas volt az Isten kezében hatalmas eszközként, hogy a népet az Isten felé fordítsa. Igen, ehhez szükség volt erre az előkészítésre. Meglátni, hogy egy uralkodó mivé tud válni. Ugye Dávid meglátta Saulban azt, hogy mivé vált ez a Saul, akinek pedig olyan nemes jellemvonásai voltak korábban. Igen, Dávid a saját maga életéből tanulhasszalta meg, mi az az igazságtalanság, mi az a kegyetlen uralkodás. Ennek volt ő is éveken keresztül a szenvedő alanya. Dávid az Isten keze alatt megtanult igazságosan uralkodni. Az Isten elvégezte benne a szenvedéssel azt, amit el akart érni az ő életében. Hányszor látunk ilyet a bibliai történelemben, hogy egy-egy embert a nagy feladatra, mielőtt Isten elhívná, hosszú évekig tartó próbának és nevelésnek vet alá. Gondoljunk például egy Mózesre. Gondoljunk a 40 éves pusztai tartózkodására. Mi mindent kellett elfelejtenie, és mi mindent kellett megtanulnia ahhoz, hogy olyan vezetője lehessen a népnek, aki valóban az Isten képviselőjeként tud állni, ott állni a nép előtt. Igen, meg kellett tanulnia az Istenre való hagyatkozást. Dávidnak is meg kellett tanulnia. Meg kellett tanulnia, hogy ő kiszolgáltatott, senkinél nem talál menedéket, egyedül az Istennél. Mennyire meg kellett Dávidnak is, Mózesnek is, a bibliai nagy személyeknek is, mennyire meg kellett tanulni az Istenre hagyatkozásnak a leckéjét. Igen, Dávid megtanulta ezt az üldöztetésének évei alatt. De sokszor figyeljük meg, amikor egy ilyen élethelyzetbe belekerülünk, amiről maga a 42. Zsoltár is beszél, hogyha az ember még annyira is ismeri ezeket a gondolatokat, a Bibliának ezeket a tanításait, mégis az ember életében nagyon gyakran ott van a próbák hatására, ott van a csüggedés. Az ember nagyon könnyen elcsünged. Nézzük meg, mit mond Dávid. Azt mondja a 7. versben, Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Mit mond Dávid? Uram, elcsügged bennem az én lelkem. A 10. vers mit mond? Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom
ellenség háborgatása miatt. Mit fogalmaz meg Dávid? Hogy miért felejtkeztél el rólam, Istenem? Elcsüggedt bennem, Uram, az én szívem, az én lelkem. Igen, különösen a hosszan tartó megpróbáltatások alatt érzi az ember úgy, hogy az Isten elhagyott engem. Az én ügyemmel nem gondol az én Istenem, megfeledkezett rólam az Úr. Nézzük meg, hogy mennyire tipikus csüggedt gondolatok ezek, és figyeljük meg, hogy a Bibliában hányszor látunk ilyet megfogalmazva, és milyen tanítás rejlik ezekben. Ézsaiás könyve 49. és 40. fejezetét lapozzuk fel. Ézsaiás könyve 49. fejezetének a 14. verse a következőt mondja. És szól Sion. Sion Isten népét jelenti. És szól Sion. Elhagyott az Úr engem, és rólam elfelejtkezett az Úr. Utána nézzük meg a 40. fejezetet, a 27. verset, 40. fejezet 27. versét. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael? Ugye ezek is mind-mind az Isten népére utaló kifejezések, Jákob, Izrael, Sion. Mit mond? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Igen, azt hiszem, hogy nincs olyan erős ember az életben, nincs annyira harcedzett, hogy úgy mondjam, ember ebben az életben, aki valaha ne érte volna át a csüggedésnek a lelki állapotát, amikor belekerül egy nehéz helyzetbe és elcsügged, amikor úgy érzi, hogy reménytelen és kilátástalan a helyzet, és az ember hányszor gondolja azt, hogy elfelejtkezett én rólam az Úr, és ügyemmel nem gondol Istenem. Dávid is belekerült ebbe az állapotba, de nézzük meg, hogy Dávidot mi segítette ki ebből a csüggett állapotából. Mi segítette ki ebből a reményvesztett állapotából, amikor úgy gondolkodott, hogy az Isten is elfordult tőle, azaz elfelejtkezett róla, nem gondol az ő ügyével. Nézzük meg a 6. és a 12. versnek az első részét. Sőt, a 43. Zsoltár 5. versének is az első része ezt mondja. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben! Megszólal benne egy belső hang, megszólal benne egy hang,

Ez sátánnak a kísértése és támadása. Amikor figyeljük meg, amikor az ember a legnagyobb bajban van, sátán akkor támadja az embert a legjobban. Figyeljük meg végig a bibliai történelemben, ezt látjuk, amikor egy ember nehéz helyzetben van, kimerült, fáradt, megpróbáltatások veszik körül, sátán azonnal ott jelentkezik a leghevesebb kísértéseivel. És sátánnak ez egy tipikus kísértése az ember életében, ez a csüggesztő gondolat, amikor ott vagyunk a legnagyobb bajban, hogy hát az Isten nem gondol velem, elfeledkezett rólam az Úr. Nem tagadjuk meg az ő létét, de nem bízunk abban, hogy az én problémámnak minden részletét ismeri, és ő megoldást is tud bármelyik pillanatban hozni az én élethelyzetemben. Egy igét hadd olvassak el Jézustól. Jézus a következőt mondja Máté evangélium a 10. fejezetében, a 29-től a 31-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Jézus ezt mondja, ezt a nagyon jól ismert igét, nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Mit mond Jézus? Egy kis verebecske, egy kis értéktelen kis madár leesik a földre, kiveszi észre. De azt mondja Jézus, hogy az a kis verebecske sem esik le a földre, az Isten tudta nélkül. És azt mondja, hogy nektek, pedig még a fejetek hajszálai is számon vannak. Annyira szeretem ezt a hasonlatot, olyan sokszor elgondolkodtam már ezen, mi egy hajszál, hány hajszálat veszítünk el naponta, ugye? De azt mondja, hogy nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Igen, az Isten soha nem hagyja el az embert. Szeretnék két igét ezzel kapcsolatban olvasni Mózes 5. könyvéből és Józsué könyvéből. Mózes 5. könyve 31. fejezetének a 6. verséből szeretném olvasni az egyik igét, ami annyira szép megfogalmazásban mondja el nekünk, hogy az Isten itt van az ember mellett a legnagyobb bajban is. Azt olvassuk. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek tőlük. Ugye, mikor hangzik el ez az ige? Ez az ige akkor hangzik el, amikor Mózes ugye búcsúzik a néptől, ugye Mózest elszólítja az Úr, Mózes meghal, és utána a nép nem sokára Józsué vezetésével majd bevonul az ígéret földjére. De az ígéret földjét náluk sokkal erősebb nép lakta, tehát emberi szempontból nézve teljesen reménytelen volt Kánaán földjének a birtokba vétele. És hogy biztatja őket? Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Milyen szép kifejezések, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Józsué könyvében ugyanezt olvassuk az 1. fejezet 5. versében. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, miképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged. Sem el nem maradok mellőled. Micsoda hatalmas ígéretek ezek. Nem hajlak el, nem maradok el mellőled. Itt vagyok a te jobb kezed felől, ahogy a Szentírás mondja. De szeretnék egy igét olvasni Jób könyvéből is, mert ez az ige, a Jóbi ige rávilágít arra, és abban ad erőt az embernek, hogy amikor tényleg úgy érezzük, hogy a mi ügyünket elfelejtette az Isten, hogy ez akkor is mennyire nincs így. Mert számtalan esetben azt érezzük, hogy belekerülünk egy nehéz helyzetbe, az Istenhez imádkozunk, könyörgünk hozzá segítségért, és utána nem azt tapasztaljuk, hogy a probléma megoldódna, hanem esetleg még nagyobb probléma következik, még több probléma gyűlik az ember életében össze, még jobban összecsapnak a hullámok a fejem felett. Tehát sokszor az embernek úgy tűnik, hogy hiába imádkozik, mert nincs ima meghallgatás. Az ima meghallgatás késik. És az ember akkor is hajlamos arra gondolni, hogy hát az én ügyemmel nem gondol az én Istenem. És nézzük meg, mit mond Jób könyve 35. fejezete, Jób könyve 35. fejezetének a 14. verse a következőt mondja. Hát, ha még ezt mondod, te nem látod őt. Az ügy előtte van, és te reávársz. Mennyire érdekes ez a kifejezés. Azt mondod, hogy nem látod őt. Mit jelent, hogy nem látod őt? Nyilván nem arról van szó, hogy az Isten személyesen nem látjuk, mert ugye senki nem láthatja. De nem látjuk azt, hogy alakulnának pozitívan az életünk eseményei. Úgy látjuk, hogy csak egyre jobban megyünk bele a problémákba. Nem látjuk, hogy ő itt lenne velünk. De mégis miben

akar megerősíteni bennünket az ige, az Isten szava, hogy az ügy ő előtte van. Ő forgatja a mi ügyünket. Legyünk teljes biztonságban, nyugodtságban, békességben, mert az Isten nem feledkezett el a mi ügyünkről. Lehet, hogy kell várni, mi miattunk, a másik ember miatt, a környezet miatt, de az Isten közben is formálja és alakítja az eseményeket úgy, hogy majd a megfelelő időben fogja tudni hozni a szabadítást. Olyan érdekes ez az ige is, a 37. fejezete Jób könyvének, ezt az igét is hadd idézzem. Azt olvassuk itt a 37. fejezet 20. versében, néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és kiderül. Milyen szép ez a megfogalmazás. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog. Igen, amikor felhős az ég, és gomolyognak a felhők, és vastag felhőréteg borítja az eget, akkor ugye nem látjuk a napot. De ezzel a törvényszerűséggel, mint ahogy azt az agyunkkal pontosan tudjuk, hogy a felhők felett ott van a nap, és akármilyen felhők gomolyoghatnak, a nap ott van, ugyan ezzel a biztonsággal kimondhatjuk azt is, hogy akármilyen sűrű felhők között vagyunk, akármilyen élethelyzetben vagyunk, az Isten pontosan látja a mi ügyünket. Ott van a nap, csak éppen a mi szemünk nem látja őt, de egy szél fut át rajta, és kiderül. Egy fuvallat az Isten részéről, és már is megmutatja nekünk, hogy ő nem feledkezett el rólunk, hanem kezében tartja a mi életünknek az ügyeit, és a mi életünknek az eseményeit. Igen, azt mondja Dávid a 42. Zsoltárban, hogy bízzál Istenben, bízzál Istenben. Sátán ezt akarja az embertől elvenni. Ebben akar megingatni bennünket, hogy ne bízzunk az Istenben. Ne bízzunk, mint személyes megváltónkban, Jézusban. Ezt a személyes Isten hitet akarja megingatni az emberben. Sátánnak nem baj az, hogyha én hiszek Istenben, hiszek az ő létében, hiszek a megváltásban, a bibliai proféciákban, de ezt minden embernél meg akarja ingatni, a személyes Istenbe vetett hitet, hogy az én ügyemmel is gondol az Istenem, hogy ne bízzak benne közvetlenül, mint szabadítomban és Istenemben. Az Isten ezen a ponton mindenkit megpróbál megtámadni. És ezért mondja Dávid, hogy miért csüggetsz el lelkem? Emlékezem, reád emlékezem, mondja a 7. vers. Nyilván Dávidnak számtalan tapasztalata volt már arról, hogy az Isten a múltban is megsegítette. Az üldözésének évei alatt hányszor küldte ki a kegyelmét, ahogy a 9. versben olvassuk, a 42. Zsoltár 9. versében, nappal kiküldte kegyelmét az Úr. Hányszor érezte azt, hogy megsegítetett, hogy az Isten hozott neki egy-egy pillanatnyi fellélegzést, nem sikerült az ártó szándéka Saulnak, nem tudta megölni őt. Hányszor tapasztalta már, hogy a legnehezebb helyzetben is az Isten ott volt, és amikor elcsüggett, akkor ezeket idézte fel az emlékezetében. Igen, összefoglalva elmondhatjuk, Dávid is megemlékezett Isten lényéről, az ő jelleméről, az ő hűségéről, amit az 54. fejezete Ézsaiás könyvének így fogalmaz meg. Ézsaiás könyve 54. fejezet 10. verse. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Nehéz helyzet az, amikor egy halom vagy egy hegy eltávozik a helyéről és megrendül. Ugye micsoda élethelyzet. És azt mondja, hogy ezek megtörténhetnek. De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Igen. És azt mondja 42. Zsoltárban Dávid, hogy a 9. versben, hogy nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Dávid hogy tudta ezeket a nehéz éveket átélni? Hogy tudta átélni úgy, hogy az ilyen csüggedés után is ki tudott emelkedni a csüggedésből, és a hitében megerősödve került ki ezekből a nehéz évekből és helyzetekből? Hogy tudta ezt elérni? Hogy állandóan imádkozott, szüntelenül az Istent kereste imádságban. Egy élő és állandó ima kapcsolatban volt az Istennel, és ez adott neki egyedül erőt, ezáltal tudott kimerekedni a csüngett helyzetből.
Igen, az imádság az az egyedüli fegyver, ami a kezünkben van, de győztes fegyver, az egyedüli győztes fegyver Sátán és minden kísértése és minden élet nehéz élethelyzetben. Az imádságról csak egy gondolatot hadd említsek meg, a szüntelen való imádságról, hogy a Biblia hogy tanít bennünket erre. Nyilván Dávidnak is ott volt ez a tapasztalata, Mózes idejéből ez a tapasztalata. Emlékezzünk arra, hogy a pusztai vándorlás idei időszakában, amikor egyszer csak az amálekiták megtámadják Izrael népét, akkor Mózes mit tesz? Mózes imádkozik, könyörög, felemelt kézzel az Úr előtt, hogy az ellenség megfutamodjon, és erőt tudjanak venni az őket megtámadó ellenségen. És amíg Mózesnek a karja felemelve van, az izraeliták győznek. És azt mondja a Szentírás, mihelyt Mózes karja elfáradt és leengedte, abban a pillanatban az ellenség jutott erőfölénybe. És utána azt olvassuk, hogy Áron és Húr tartotta Mózesnek a kezét. És utána, amikor ezt a történetet leírja a Szentírás, utána más vonatkozásban is érthető ez, de utána ezt a Biblia verset olvassuk. Írd meg ezt emlékezetül könyvbe. Írd meg ezt emlékezetül könyvbe, amíg a kezed fenn van, amíg imádkozol az Istenhez. Nincs az az erő, nincs az a hatalom, amely le tudna győzni. Igen, Dávidot is ez vezette ki a csüggedésből. Éjszaka, éjjel-nappal az Istent kereste. Nem emberben bízott, nem emberi segítségben, hanem abban a valakiben, aki egyedül képes megoldást hozni minden élethelyzetben. Megemlékezett az Isten teremtő hatalmáról, bölcsességéről, arról az Istenről, aki előtt nincs lehetetlen. És nézzük meg, hogy a 42. Zsoltárban hogy összegzi Dávid az ő Istenbe vetett hitének az eredményét, amikor a csüggesztő nehéz helyzetben is az Istenben bízott. Ezt olvassuk a 6. versben. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben. És utána hogy fejezi be? Mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. A 12. versben ezt mondja, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Igen, mit mond Dávid? Mi az, amiben teljes bizonyossága van? Hogy ezután, a nagy megpróbáltatás után is, majd hálát fog tudni mondani az isteni szabadításért. És én úgy érzem, hogy ebben a versben még több is van ennél, mint hogy a szabadításért fog tudni hálát mondani. Mert nem csak azt mondja, az egyik helyen azt mondja, hogy az ő orcájának szabadításáért, de utána azt mondja, hogy hálát adok én még néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy Biblia verset felolvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. verséből. Ezékiásnak a történetéből Ezékiás király, egy istenfélő király megbetegszik halálos betegséggel, és az Úr kijelenti, hogy meg fog halni. És Ezékiás könyörög az Úrhoz, könyörög gyógyulásért, és valóban szíve mélyéből esedezik az Istenhez. Az Isten meghallgatja a kérését, és még 15 esztendőt ad kegyelemmel az életébe. És nézzük meg, hogy amikor ezt a nehéz, halálos betegséget átéli Ezékiás, átéli ezt a tapasztalatot, akkor azt mondja a 38. fejezet 17. versében, imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem azt mondja, hogy áldásul volt nékem az, hogy az Isten meghallgatta az imámat, és adott még ennyi esztendőt az én éveimhez, hanem azt mondja, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. És te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Dávid is ugyanezt mondja, hálát fogok még én adni az Istennek, ezért a megpróbáltatásért, ezért a keserűségért. Sokszor elképzelhetetlennek tartjuk, amikor a próbában, a nehéz helyzetben vagyunk, hogy még ezért hálát is adni az Istennek. De Dávid megismerte az Istent így, erről az oldalról. Milyen oldalról? Hogy ezt is az ő javára fordítja. Nem csak a végkimenetelt, hanem amit közben el tudott érni a lelkében, azért hálát fog tudni neki adni. Miért? Mert mit ért el Dávid lelkében is, vagy mit ér el az Isten az ember lelkében a próbák hatására?
milyen előnyei vannak, vagy milyen előny származik ebből, vagy rossz kifejezés, hogy előny, inkább ezt mondanám, milyen áldás származik egy megpróbáltatásból. Mindenek előtt az, hogy az ember az Istenhez sokkal közelebb tud kerülni. Kérdezzük meg azért, hogy önmagunktól tudunk mi olyan buzgóságosan imádkozni az Istenhez, akkor, amikor minden jól megy körülöttünk? Tudunk igazából úgy könyörögni az Istenhez, amikor az élet zavartalan, és igazából nincsenek igazi gondok az életünkben. Tudunk igazából úgy fordulni az Istenhez, mint a bajban? Ugye, hogy sokszor ez nem tud megvalósulni az életünkben. Az ember megtapasztalja, hogy milyen az Isten közelében lenni. Megtapasztalja az ember azt, hogy az Isten milyen módon tudja kinyilvánítani az ő hatalmát. Tapasztalatokat szerezünk az Istennel. Olyan tapasztalatokat, amelyeket nem szereztünk volna akkor, ha az Isten eleve elhárította volna azt az adott nehéz helyzetet a mi életünkből. Mit mondott Ezékiás? Miért is volt még áldásul neki a nyomorúság? Mert háta mögé vetette az Úr minden bűnét. Tehát az ember elgondolkodik az életén, meglát dolgokat az életében, ami az Isten előtt nem kedves, és tud bocsánatot kérni, esedezni az abból való szabadulásért. Azon kívül hányszor voltunk már olyan élethelyzetben, hogy egy betegség, vagy egy haláleset, vagy ki tudja, hogy milyen élethelyzet, amikor az ember megállt és elgondolkodott, és érezte, hogy innentől kezdve megváltozott az én gondolkodásom. Más lett az értékrendem, más tartok ettől kezdve fontosnak az életben. És mindez minek hatására? Annak az adott megpróbáltatásnak, nehéz élethelyzetnek a hatására, amikor éjjel és nappal könnyhullatás volt a kenyerem. Azon kívül az embernek a szíve igazából együttérzővé tud válni a másik ember szenvedése iránt. Figyeljük meg, hogy azok az emberek, akik bizonyos élethelyzetekben nem voltak, vagy úgy élik az életüket, hogy bizonyos problémáktól mentesek, figyeljük meg sokszor, hogy mennyire érzéketlenek tudnak lenni más emberek szenvedése iránt. Az Úr elmélyíti az ember szívében az együttérzést, az irgalmat a másik emberrel szemben. Jobban meg tudjuk érteni egymást a próbában, a nehéz helyzetben. Igen, azt lehet mondani, hogy számtalan oka van annak, hogy az ember a megpróbáltatás után ki tudja ezt mondani, amit Ezékiás is mondott, hogy ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, amit Dávid így fogalmaz: hálát adok én majd még az én Uramnak, az én szabadítomnak és Istenemnek. Nézzük meg, mit mond Prédikátor könyve 7. fejezete 3. verse. Nagyon különleges ige ez, nagyon különleges ige, de nézzük meg, mit mond. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hadd olvassam el még egyszer ezt az igét. Jobb a szomorúság a nevetésnél. Ugye mennyire másképp gondolnánk? Hát az a jó, amikor az ember nevet, amikor az ember örül. És mit mond az Isten igéje? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, az Isten sokszor így tudja elérni és megvalósítani a célját az ember életében. És amikor az ember tapasztalatot szerez az Isten hűségéről, az Isten szabadításáról, akkor Dáviddal együtt el tudja mondani azt a két Biblia verset, ahogy kezdődik ez a 42. Zsoltár. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Igen, akkor az ember életében mindennél fontosabb lesz az Isten jelenléte. Ezt a csodálatos példát veszi az életből, ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvizekre. Amikor a szomjúságát akarja csillapítani a hűs forrás vizénél, és alig várja már, hogy oda mehessen és ihasson abból a forrásból. Azt mondja, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Mert megtapasztalja az ember azt, hogy legyen akármilyen baj az életemben, akármilyen nehézség, de az Isten közelsége mely igen jó nekem. Amikor az ember megtapasztalja azt, hogy amikor az Istenhez közel tudok kerülni, amikor imádságaimban megtalálom őt, igen, azt tud igazából enyhet adni az embernek, azt tudja a szomjat oltani, még akkor is, ha közben a nehéz helyzet még nem szűnt meg.
Igen, akkor az ember valóban így van, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvíze, ez van a lelkében, a szívében. Úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Igen, Dávid nyilván pontosan tudta, hogy testben, itt, ebben a földi életben nem jelenhet meg az Isten előtt. De tapasztalta, átélte, hogy az imádságon keresztül élő kapcsolat alakult ki Isten és ő közötte, mintha az ő jelenlétében lenne. És az az ember, aki megtanul így az Isten közelében lenni, aki megtanul az Istennel ilyen közösségben élni, és így vágyódik az Isten jelenléte után már itt ezen a földi életen, ebben a földi életben, az az ember fog majd az Isten színe elé kerülni fizikailag is és valóságban. Amikor Jézus eljön, azt mondja a Szentírás, hogy a megváltottak, akiket az Isten megtisztított az ő bűneikből, akik valóban megtanulták őt követni ebben az életben, azok látják majd az ő orcáját színről színre, és az ő neve homlokukon lesz. Igen, akik már most így vágyódnak az Isten jelenléte után, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, azok fogják majd meglátni színről színre az ő orcáját, és hálát fognak adni az élet minden nehézségéért, minden nyomorúságáért, ami mindezt elősegítette az ő életükben. Ennyit szerettem volna mondani erről a Zsoltárról, a 42. Zsoltárról. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor

Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívül hideg van, de a lelkeinkben annál melegebb, remélem. És remélem, hogy meg fogja érni nekünk itt maradni ma. Hát egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nem ismeretlen előttünk, ismerjük, elég sokat hallottuk is, de azt hiszem, hogy nem árt ezt minél többször és minél jobban a lelkünkbe vésni, és minél nagyobb mélységeibe megérteni. Tudnélik, hiába ismerjük, mégis az a tapasztalatunk, hogy valahogy mégis elveszik a mi gondolataink, a mi dolgaink között, és újra meg újra azon kapjuk magunkat, hogy nem a helyes úton vagyunk. Ez gyakran előfordul mindannyiunkkal. Nyissuk ki a Bibliánkat a Máté evangélium a 25. fejezeténél, és olvassuk el az első verset. Tehát ez a Máté evangélium 25. fejezete első vers. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Majd később tovább is olvassuk, de most egyelőre csak ennyit olvastam fel. Ez ugye a 10 szűz példázata. Ezt már elég sokat hallottuk. Nagyjából be is tudjuk azonosítani, hogy ez mit jelképez. Ugye a vőlegény az Krisztus, a szűzek pedig Istennek a népe. Tehát a szűzek, akik nem fertőztetik meg másokkal magukat, és Krisztushoz hűek szeretnének maradni. Ez egyértelműen az Isten népét jelenti. A korabeli Palesztinában volt egy olyan szokás, hogy a mennyasszony, tehát amikor a vőleg és a mennyasszony összeházasodtak, akkor a mennyasszonynak a nászmenete elindult a vőlegény háza felé, és mielőtt odaértek volna, a vőlegény kijött a mennyasszony elé, és fogadta őt, és utána bevitte őt a házába. És Krisztus ezt a szokást használta fel az ő példázatára, hogy 10 szűz volt, akik kimentek így a vőlegény elé, az ők lámpásaikkal, és várták a vőlegényt. Viszont ugye az történt, hogy a vőlegény késett. Tulajdonképpen ebből a példázatból azt is láthatjuk, hogy az Isten, tehát az esemény az a Jézus visszajövetele előtti Isten népére vonatkozik, és a mi hosszú távú célunk is kiderül belőle, hogy mi várjuk a Krisztus visszajövetelét, a második visszajövetelét. Ugye minden embernek általában vannak céljai, annak hosszú távú céljai, rövid távú céljai. Elég szegényes az embernek az élete, hogyha valamiféle cél nem vezérli. De hogyha belegondolunk, akkor nem is tudunk célok nélkül élni. Tehát mikor reggel felkelünk, akkor már, ahogy kipattan a szemünk, már elkezdenek forogni a gondolataink, hogy ma mit fogok csinálni, mit kell elintéznem, hová szeretnék ma eljutni. Tehát az embernek mindig vannak valamiféle célok a szem előtt. Még azoknak is, akiknek amúgy nincsenek céljai. Tehát most gondolok egy olyan emberre, akire azt mondják, hogy céltalan életet él, ő is valamiért él. Tehát ő is valamiben reménykedik. Reménykedik, hogy a mai napot túléli, vagy hogy amit keres, azt elkölti, de azért valamiféle céljai vannak. Ugye egy világi ember is tudja azt, hogy valahogy egy embernek akkor teljes és kerek az élete, hogyha hosszú távú céljai is vannak. Tehát valami felé tart, vannak valami értékek az életében, amiket kitűzött maga elé. Még hogyha mondjuk azok nem is annyira helyesek mindenféle szemszögből, de mégis azt mondják, hogy ez egy céltudatos ember. Az egy fajta pozitív értéket jelent, hogy valaki céltudatos. És egy olyan példa jutott eszembe, hogy egy távol ismerősöm volt, akinek az volt már egész fiatal korától az álma, hogy ő a francia idegen légióba szeretne eljutni. Ugye férfiaknál ez előfordul, ilyen nagyon kemény célt kevesen tűznek ki, de ő ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy ő
oda el fog jutni, és azt elvégzi. Valamiféle kihívásnak tekinthettem, minek, nem tudom. Lényeg az, hogy készült erre a dologra, és hát nagyon nehéz körülmények, tehát nagyon, nagyon magas a mérce, és nagyon nehéz oda a felvétel, és nem is vették fel először, de nem adta fel. Még egyszer megpróbálta, azt hiszem, hogy egy vagy két évre az első próbálkozás után, és én akkor találkoztam vele, egyszer találkoztam az életben, nem közeli ismerősöm, egy ismerősömnek az öccse volt, és akkor egy pár szót beszéltünk, és tudom, hogy kiderült, hogy az élete abból áll, hogy reggeltől estig készül erre a felvételre, hogy őt majd egyszer oda felvegyék. Volt egy edzésprogramja, mindenféle ilyen, tehát fizikailag elsősorban, de lelkileg is fel kellett erre készülni, mert olyan ez a légió, hogy oda, hogyha felvesznek valakit, akkor több lépcsős a felvétel, és hogyha már valakit felvettek, akkor még az első év az még mindig egy olyan év, ahol kiszórnak nagyon sokat, tehát akik az első évet kibírják magyarul, azok maradhatnak meg aztán végig. De lényeg az, hogy az ő élete arról szólt, hogy reggeltől estig, meg éjszaka is, ha felébredt, akkor az járt a fejébe, hogy mit kell neki csinálnia, és hogy kell csinálnia, és csak ez a cél lebegett a szeme előtt, és mindent ennek rendelt alá. És erre jutott nekem eszembe, hogy ha az embernek van egy hosszú távú célja, akkor az ő rövid távú céljai is az a jó, hogyha a hosszú távú célnak vannak alárendelve. Mert gondoljunk bele, most van nekem egy hosszú távú célom, amit szeretnék elérni, de hát az valahol ugye messzeségben van, amúgy meg élem az életemet, és majd aztán egyszer elérem talán azt a célt is, de hát most még azért nem kell azzal olyan sokat foglalkoznom. Valahogy érezzük, hogy ez olyan nem nagyon működik, ugye? Tehát neki, hogyha ha így állt volna ehhez a dologhoz, akkor valószínűleg másodszorra se vették volna fel. De végül másodszorra felvették, sőt, el is végezte az első évet, és ott is maradt, és valami, hát ilyen 100 közül 1-2 embert vettek fel, tehát valami ilyen szinten szórták ki a jelentkezőket. És úgy azt kell tudni, hogy ez egy 5 éves szolgálat, és aki ezt elvégzi, az utána egy olyan nyugdíjazzák, de tulajdonképpen olyan képesítése van, olyan igazolványt kap, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy a világ összes katonai elit alakulatába felvétel nélkül bárhol felveszik, mert olyan kiképzésben részesítik, és ő ezt végül meg is tudta csinálni. Hát ez mondja egy példa volt a cél tudatosságra, de most tegyük fel a kérdést, hogy ugye mi a mi célunk? Mi egy kereszténynek a célja, úgy általában? Ha megkérdezünk egy hívő keresztény embert, akkor mi az ő célja? Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa. Az Isten országába eljutni, ott élni az örökké valóságokon át, de már most itt a Földön is az Isten országát szeretnénk megteremteni a mi lelkünkben, a mi életünkben, a közösségünk életében, és ezt minél inkább kisugározni, átadni, bizonyságot tenni róla. Valahol talán így lehetne a legpozitívabban megfogalmazni egy keresztény ember célját, de nekünk, mint advent népnek, van még egy célunk, ami egy sokkal kézzelfoghatóbb cél, és az ugye a példázatunk elejéből derül ki, hogy mi ugyanakkor meg várjuk is, konkrétan várjuk a Krisztus visszajövetelének a földi eseményként való bekövetkeztét. Tehát nem egy megfoghatatlan távoli cél, hanem ez egy igenis megfogható cél, ami be fog következni, és mi ennek szeretnénk tanúi is lenni. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy mik a mi rövid távú céljaink azért, hogy ezt a hosszú távú célt elérjük, ugye? Ugyanúgy, mint ahogy az előbbi példából is látszott. Hogyha úgy belegondolunk a mi gyakorlati, mindennapi keresztény életünkbe, akkor mit látunk? Mik a mi küzdelmeink, mik a mi elképzeléseink, programjaink, dolgaink, amit mi megteszünk? Most ugye felsorolhatnék egy párat, hogy hát például a misszió, ugye az egy nagyon fontos dolog. Mindannyian szeretnénk ezt az örömhírt továbbadni. Nagyon sok éhező lélek van a világon, és a Jóisten minket akar felhasználni arra, hogy az örömhírt továbbadjuk. És ez nyilván egy nagyon fontos dolgunk. Akkor mondhatnánk mást is, például ugye a parancsolatok megtartása.
a szombat, amit az Isten nekünk ajándékul adott. Ugye mi ebben különbözünk más keresztényektől, hogy mi ezt is megtartjuk. Az ima életünk, a lelkületünknek a fejlesztése, a Krisztus lelkületének a fejlesztése. Amiket mi fontosnak szoktunk tartani. És ugye kimondva, kimondatlanul azért van bennünk egy olyan gondolat, hogy bár nem mindig tudunk ennek tökéletesen megfelelni, mert hát nem tudunk, mert gyengeségeink vannak, nehéz körülményeink vannak, mindannyiunknak vannak problémái, meg visszacsúszásai is, de azért alapvetően valahol ez a fajta keresztény életgyakorlat, amit mi csinálunk, ez jó irányba vezet, tehát valahol ezt kell csinálni, valahol jó helyen vagyunk. Tehát ugye, amikor megkeresztelkedtünk, akik megkeresztelkedtünk, akkor jó értelemben mi azt hittük és hisszük, hogy jó Isten ezt az utat jelölte ki számunkra, és ennek az útnak jó vége kell, hogy legyen. És a jó értelemben vett üdvbizonyosság az Istentől való. Tehát, hogy Isten nem akarja, hogy mi úgy reménykedjünk az örök életbe, hogy igazából mégse reménykedjünk. Tehát ő azt szeretné, hogy mi céltudatosan menjünk ebbe az irányba. Viszont így ennek a gondolatnak a kapcsán jutott eszembe, hogy vajon a mi hosszú távú célunk az a rövid távú céljainkkal mennyire kompatibilisek. Tehát a mi rövid távú céljaink mennyire szolgálják a mi hosszú távú célunkat. És hogy tegyük fel a kérdést, hogy vajon ezek-e a mi dolgaink, amiket mi általában csinálunk, vagy van ennél sürgősebb, fontosabb más dolgunk is, amit esetleg nem csinálunk, vagy nem veszünk úgy észre, vagy elhanyagolunk, vagy hogy érdemes ezen a kérdésen foglalkozni. Ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy Krisztus eljövetelére várunk, akkor mindjárt felolvasok egy igét, ami ennek a gondolatnak értelmet ad, sőt, többet is. Malakiás 3. fejezete, 1.-2. verse. Nem az elejétől olvasom. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. Ámos 5. fejezete 18. versétől a 20. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz-e az Úrnak napja, és nem világosság? Sötétség lesz az, és még hajnal fénye sem lesz. Jeremiás könyve 30. fejezet 6. 7. verse. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyerek szülőjét, és miért változtak orcáig fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon. Aztán úgy folytatódik, hogy megszabadul abból, de most egyelőre csak erre szeretnék rávilágítani, hogy a Krisztus eljövetelét mi sokszor mi magára az eljövetelre és a szabadulásra szoktunk koncentrálni, és arra gondolunk, hogy milyen jó lesz majd nekünk az örök életben, és én is így gondolom, valóban nagyon reméljük, hogy ott nagyon jó lesz mindannyiunknak. De a Krisztus eljövetele és a mostani állapotunk között nagyon, hogy úgy mondjam, drámai dolgok fognak még történni. És ezt elég gyakran van, hogy ezt elfelejtjük. Az Úrnak a ma nagy napja az egy jelképes kifejezés a Bibliában, ez a hét csapásra, az utolsó hét csapásra vonatkozik. Ez a Sofóniás 1. könyve 14-től 18. versében van kifejtve, most nem olvasom fel. Tehát itt tulajdonképpen a Jézus eljövetelét közvetlenül megelőző időszakról van szó, és azt mondják ezek az igék, hogy akik akkor fognak élni, egy vízválasztó lesz, hogy valaki alkalmas lesz arra, hogy ezt elviselje, vagy nem. Tehát valami rettenetes és drámai eseményként fog ez bekövetkezni. És már itt is érezhetjük, hogy
hogy hát nekünk erre fel kell készülni. Ugyas van egy olyan vélemény is, hogy hát a Jóisten el fog pecsételni bennünket. Ugye azt is tudjuk, hogy a pecsét az a parancsolatok megtartása, és kifejezetten a szombatra vonatkozó. De ne felejtsük el, hogy amikor az Isten a pecsétjét ráteszi az ő népére, az a bélyeggel egy időben kerül rá. Tehát akikre rákerül a pecsét, azokra nem kerül a bélyeg, és akikre a bélyeg kerül, azokra meg a pecsét nem kerül rá. Ez egy időben lezajló esemény lesz, és a Biblia félreérthetetlenül arról beszél, hogy ez egy végsőkig megpróbáló időszakban fog megtörténni, amikor élet-halál kérdése lesz, hogy ki hogy dönt. Tehát nem a békesség idejében való szombattartásra vonatkozik, hanem ez majd akkor, egy adott időszakban, akkor fog ez a pecsét ránk kerülni. Tehát egyelőre most mi még nem vagyunk ebben a helyzetben. De hogy még fokozzam a dolgot, nem akarok elkeseríteni, nyilván a gondolatnak a végére fogunk járni. Az Úr nagy napja előtt lesz a világszéles misszió, amikor Istennek ez az evangéliuma hirdettetik a Földön minden népnek. És ezt a missziót mi fogjuk véghez vinni, hitünk szerint. Istennek az utolsó időben levő népe fogja végigcsinálni. És a misszió előtt lesz még egy esemény, ami megint csak egy drámai esemény lesz, amiről megint sokat hallottunk, de szintén úgy vagyunk vele, hogy hát talán még nem most van, talán még nem vagyunk ennek a küszöbén, meg majd a Jóisten gondoskodik valahogy róla, és ez a először a késői eső kiárasztása, de előtte a rostálás lesz. Honnan tudjuk, hogy a Jóisten meg fogja rostálni ezt a népet? Biztos vagyunk benne, hogy meg fog bennünket rostálni? Honnan tudhatjuk ezt? Melyik igékből? Felolvasok nektek egy igét. Ez a legszemléletesebb ige a rostálásra vonatkozóan. Ez a Máté evangélium a 3. fejezet 11-12. Verse. Keresztelő Jánosnak a beszédéből van. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Az a kérdés, hogy kikre vonatkozik ez? Arra gondolnánk, ugye, hogy hát talán azokra a tanítványokra, akiket akkor keresztelő János megkeresztelt. De ez nem csak rájuk vonatkozik. Tehát itt ez azt mondja, hogy én vízzel keresztellek meg titeket megkérésre, de aki én utánam jön erősebb nálam, és ő szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ez minden hívő emberre vonatkozik, aki Krisztussal össze akarja kötni az életét. A víz általi keresztség az a megtérésnek a jele. Az egy pecsét, amit mi magunkra veszünk, de utána meg fog érkezni Krisztus. És Krisztus minket meg fog keresztelni szent lélekkel és tűzzel. A tűz az a próbáknak és a rostálásnak a jelképe a Bibliába. Ezt senki nem fogja el megúszni. És ezt még onnan is tudhatjuk, hogy például amikor Péterért imádkozott Krisztus, ugye a keresztre feszítés előestéjén, a Gecsemáni pert, akkor azt mondta nekik, hogy Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Sátán mindenkit meg fog rostálni, és Krisztus meg fogja engedni mindenkinek az életében a rostálást. Akkor is, hogyha mi nem a végidőben élünk, akkor is ezen át kellene essünk, és akkor is nekünk erre fel kell készülnünk, ahogy Péternek is fel kellett volna készülnie, és majdnem el is csúszott ezen a dolgon, mert nem készült fel még akkor eléggé, mert elbizakodott volt. De fel is készülhetett volna akkor a rostálásra. De nem csak az egyéni életünkben, hanem vannak a történelemben olyan események és olyan időszakok, amikor nagy rostálások voltak és lesznek. Ugye a babiloni fogság előtt is volt egy ilyen rostálás. Ugye Izsaiás beszélt is róla, hogy azt mondja, hogy ha a néped Izrael szám szerint annyi is lenne, mint a tenger fővenye, csak a maradék tér meg.
És az így is volt. Krisztus idejében is volt rostálás. Tudjuk, hogy a nagy galileai válság is egy nagy rostálás volt, amikor a hatalmas tömegből alig maradtak egy páran, sőt, még a 12 is majdhogy nem megingott, és meg is kérdezte tőlük Jézus, hogy talán ti is el akartok engem hagyni. Amikor Jézus keresztre feszítették, az is megrostálta a gyülekezetet. Ugye? Aztán tudunk még rostálásról, amikor volt a nagy csalódás, az advent név történelem, amikor egy milliós tömegből maradt egy pár tíz ember, tehát csak hogy érzékeljük, hogy milyen arányok vannak a sokból, mennyien maradtak meg. Ezek intő jelek számunkra, hogy mi most nagyon sokan vagyunk, és hogy úgy mondjam, egy kicsit elkényelmesedtünk ebbe a fajta üdvbizonyosságunkba, mert tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, bár most egy kicsit itt hűvös van, de ettől mi még jó helyen vagyunk. De ne felejtsük el, hogy itt egy irgalmatlan nagy rostálás lesz, és ezzel szembe kell nézni, hogy kevesen, tehát ami a régi Izraelre vonatkozik, az a lelki Izraelre is igaz lesz, hogy csak egy maradék. A maradék az egy keveset jelent a sokhoz képest, ennyi marad meg. És ez előtte van a nagy missziónak, előtte van a Krisztus eljövetelének. Na most nem összehasonlítani akarom, hogy melyik a fontosabb, a missziós munkánk-e, vagy a rostálásra való felkészülés, mert a missziós munkánk nagyon fontos. Én arra akarok rámutatni, hogy vajon mi a sürgősebb és a fontosabb a mi személyes egyéni életünkbe. Mert az egyik nem zárja ki a másikat, de van olyan dolog az életünkben, ami nagyon sürgős és nagyon fontos. Gondoljunk bele, amikor otthon vagyunk a civil életben, és valami sürgős ügyünk támad, és, vagy a munkánk során, és olyankor úgy vagyunk vele, hogy még ha valaki felhív, vagy ha a gyerekünk, vagy a feleségünk, vagy a férjünk, akkor őt is lerázzuk, és azt mondjuk, most hagyjál, légy szíves, mert sokkal fontosabb dolgom van, most ezt el kell intéznem, ezen túl kell legyek, majd utána megbeszéljük azt is. Tehát nekünk a mi hitéletünkben is van ilyen fontos dolgunk, ami semmiféle halasztást nem tűr, és semmi mással nem helyettesíthető, és nem halasztható. És tulajdonképpen ennek szeretnék egy kicsit a mélyére nézni, hogy mi is ez pontosan. És ez a tíz szűz példázatából derül ki egész szemléletesen, hogy ennek milyen veszélyei vannak, és hol tudunk elcsúszni. És most tovább olvasom az igét. Ugye az első ige az úgy volt, hogy végigolvasom az egészet. Máté evangélium a 25. fejezet első versétől a 12-ig tart. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késfény pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondtok, nem ismerlek titeket.

képe. Az alvás, az pedig az ébredésnek az ellentéte. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a történelemben voltak ébredési mozgalmak, amikor sokan felébredtek, és a mennyei dolgokat arra fogékonyá váltak, és rájöttek, hogy mi a különbség a mennyei és a földi között, ezek voltak a nagy ébredési mozgalmak. Az alvás ennek az ellentéte, amikor szépen visszacsúszunk a világba, elkényelmesedünk, és megfeledkezünk a mennyei szempontokról. A hangos kiáltás pedig az tulajdonképpen a rostálásnak és a késői esőnek a meghirdetése. Itt a példázatból olyan érdekes dolgok derülnek ki például, hogy mindenki elalszik. Tehát nem csak az okos szüzek, hanem a bolond szüzek is elalszanak. Illetve nem csak a bolondok, hanem az okosok is elalszanak. Senki nem kivétel. A másik pedig az, hogy amikor kiáltanak, hogy érkezik a vőlegény, akkor meg mindenki felébred. Nem csak az okosok ébrednek fel, hanem a bolondok is. Tehát azok, akik közben lecsúsztak, akik a Szentlélekkel való közösségük megszűnt, azok is fel fognak ébredni. Úgy, ahogy most mi esetleg nem vagyunk felébredve. Tehát egy olyan esemény fog bekövetkezni, ami alapjaiba ráz meg mindent. Amikor mindenki felébred, mindenki rájön, hogy itt van a vég, és itt most történni fog valami, és mindenki megpillantja a mennyei szempontokat, és érteni fogja a saját személyes életében is. És mi lehet az az esemény, amit mindannyian tudunk, amiről mindannyian fel fogjuk ismerni? Valószínűleg ez a vasárnap törvény lesz, én úgy gondolom. Mert ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy fordulópont lesz a történelemben. És az is kiderül a példázatból, hogy sokáig késik, nagyon sokáig késik ez az esemény, annyira, hogy el is alszik mindegyik szűz. De ugyanakkor meg, amikor megjelenik, akkor meg váratlanul és hirtelen fog bekövetkezni. Úgy, hogy nem fognak rá számítani. Tehát késik, de mégis váratlanul következik be. Mind a kettőnek jelentősége van. A késésnek azért, mert a késés miatt fogunk elaludni. De a váratlanság az azt jelenti, hogy azt fogjuk gondolni, hogy késik, de aztán egyszer csak hirtelen mégis ott lesz. És ez annyira hangsúlyos, ez a szempont is, hogy más igében is Jézus erre kifejezetten felhívta a figyelmünket, hogy azt fogjátok gondolni, hogy késő, de hirtelen fog bekövetkezni, és erre nagyon vigyázzatok, és pont a készülés miatt. Ezt a másik igét is felolvasom, mert ezt is tudnunk kell. Ez a Márk evangéliumában 13. fejezet 33. versétől van. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Az eredeti szöveg szerint a vigyázzatok helyett inkább a virrasszatok kifejezés szerepel. Mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelt, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aluva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom. Virrasszatok. Tehát Krisztus is erre külön nyomatékosan felhívta a figyelmünket. És ugye, amikor az ébredés megtörténik, akkor tulajdonképpen az Isten népének a sorsa le fog zárulni. Ez egy olyan vízválasztó lesz, ami azért lesz drámai, és azért fog mindent megrengetni, mert tudni fogja az Isten népe azt is, hogy idáig tartott a kegyelem idő számunkra, és most véget ér. A világnak még tovább fog tartani a kegyelem ideje, de az Isten népének nem. Az Isten népének idáig tart a kegyelem ideje. És képzeljük el, hogy a bolond szüzek, akik felébrednek és rájönnek, hogy valami hiányzik. Ők nincsenek még készen. És Ellen White Krisztus példázataiban ilyeneket ír róluk, hogy a bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Tehát nem az igazság ellenségei,

Mi azt gondolnánk, hogy majd amikor ugye kieleződik a helyzet, akkor majd velünk szembe fordulnak azok, akik nem az igazságból valók. De itt azt mondja, hogy tisztelik és pártfogolják az igazságot. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. És közben eldőlt a sorsuk. Tehát gondoljunk bele, hogy kívülről semmi különbség nem látszik, sőt, nem is tudják, hogy milyen helyzetben vannak. Tehát akár én is lehetek. Én se tudom, hogy milyen helyzetben vagyok. Én is tisztelem az igazságot, és szeretem azokat, akik ezt hirdetik. És lehet, hogy én is bolond szűz vagyok. Tehát még egyáltalán nem biztos az, hogy én jó helyen gondolom magam, hogy én jó helyen is vagyok. Azt mondja, hogy a tíz szűz most a föld történelmének estéjén viraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindegyiknek van hivatása, neve, lámpája. A lámpa az Isten igéje. Mindannyiunknak a kezünkben van a Biblia. Ismerjük a Biblia igéit. Idézzük szívesen. Mindazt vallják, hogy Istent szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. És az öt döbbenten és rémülten a mennyegzős házon kívül marad. Nem akarok senkit ijesztegetni, nem az a célom, de vegyük komolyan ezeket az intéseket. Nem tudhatjuk pillanatnyilag, illetve tudhatjuk, mert tudhatjuk, de akik nem tudják, azok azt gondolják, hogy tudják, hogy ők jó helyen vannak. És ez a veszély bármelyikünket érinthet, bármelyikünket. Isten lelke és az ige ismerete nem ér, Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni a szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől. És elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. Tehát aki a Szentlélek olajával nem rendelkezik, az végül azt fogja gondolni a nem igazságra, hogy igazság. És nem fogja tudni magáról, hogy ez így van. Akkor tudja meg, amikor eljön az ébredés ideje, akkor fog rájönni, hogy nem jó helyen volt. És már nem lesz lehetősége változtatni a dolgokon. Ez az óriási veszélye a rostálásra való felkészületlenségnek. És ne felejtsük el, hogy Péter hajszál hián elbukott. Tehát az Isten nem fogja bevárni azt, hogy mindenki felkészüljön. Sajnos a rostálás el fog jönni, és lehet, hogy egy része azt gondolja, hogy még van időm, és nem készül. Tehát ez nem, Jóisten nem várja meg végig, mert ő tudja, hogy kinek a lelkében mi játszódik le. Tehát itt a mi személyes felelősségünk itt nagyon, nagyon fontos, és sokkal több, mint amire mi gondolunk, mert mi bennünk van általában egy fajta passzivitás, hogy hát a Jóistenre bíztam az életemet, ő majd gondoskodik róla, hogy majd időben elhozza nekem az életembe azokat az eseményeket, amik majd engem jó útra térítenek. De az én döntésem nélkül ezt nem fogja megtenni. Próbálja, és mindannyian biztos, hogy tapasztaljuk az életünkben, hogy az Isten próbálkozik. Jó belátásra bízni, megcsúszunk, majd ő megint próbálkozik, mert kegyelmes, elrendezzük a bűneinket, bocsánatot kérünk, de megint elcsúszunk, aztán ő megint megpróbálja, de még megint elcsúszunk, és az a kérdés, hogy ez meddig tart, ugye? Meddig tart az ő kegyelme? Egyszer véget ér, és váratlanul fogja érni azokat, akik nem tudták magukat elkészíteni. Na de most menjünk tovább, mert azért van megoldás. Tehát nem lenne jó hír az evangélium, hogyha nem lenne erre megoldás. És nézzük meg, hogy tulajdonképpen hol lehet elcsúszni, az olajat hol tudjuk mi elveszíteni, vagy mi az a veszély, ami miatt az olaj a mi lámpásunkba nem fog összegyűlni. Mert a mi személyes életünkben fel lehet ezt fedezni, és lehet tenni ellene, ez a jó hír. És nem is olyan nehéz. Legelőször is jegyezzünk meg egy szabályt. A Szentlélek munkája a mi életünkbe, az a mi gondolatainkba történik. A Szentlélek az nem úgy működik az életünkben, mint egy ilyen mágikus érzés, vagy valami hatalom, vagy valami, ami megszáll minket, és akkor, ahogy ugye a karizmatikus egyházaknál lehet látni, hogy akkor valamit éreznek, valami mennyeit, aztán hátraesnek, és valami frenetikus érzések, meg érzelmek eltöltik. Nem így működik. A Szentlélek az
Nem hiába mondja azt a Biblia, hogy csendes, szelíd, csend, halk és szelíd hangon szól. Az embernek a gondolataiban van a Szentlélek. Valaki egyszer ezt úgy fogalmazta meg, hogy amikor imádkoztam, akkor az Istenhez emeltem a gondolataimat, és egyszer csak olyan gondolataim támadtak, amelyekről rájöttem, hogy azok nem az enyémek. De az én fejembe támadtak a gondolatok. Tehát a Szentlélek az egy bizonyos talajon, egy bizonyos ágyban keletkezik, egy bizonyos feltételek megléte mellett tud az emberrel kommunikálni, és az emberhez szólni. És hogy az ember elfogadja, akkor a Szentlélek tovább szól, és tovább tanítja, és tovább keresi a közösséget az emberrel. Hogyha az ember elutasítja, vagy finoman ellenáll ezeknek, akkor nem fogja ezt, akkor a Szentlélek nem fogja tovább erőltetni ezt. És jegyezzünk meg egy szabályt, nagyon fontos szabály, hogy ahány percet töltünk az Isten jelenlétében, annyi csepp olaj fog gyűlni a lámpásunkban. Ahány percet töltünk a világban, annyi csepp fog elfolyni a lámpásunkból, elszivárogni belőle. És ez az életünk minden egyes másodpercére igaz. Tehát, és ezt úgy kell elképzelni, hogy most nem helyileg, hogy most fizikailag én hol vagyok, hanem ahol az én gondolataim vannak, ott vagyok én is. Tehát, hogyha én az Isten gondolatain és az Isten dolgain gondolkodom, és az ő eszméi és az ő erkölcsi elvei szerint járnak a gondolataim, akkor a Szentlélek be tud kapcsolódni az én gondolataimba. Hogyha az én gondolataim nem az Isten erkölcsi elvei szerint forognak, hanem más elvek szerint, akkor az én gondolataimba a Szentlélek nem talál helyet, és nem fog oda jönni. Sőt, ami ott volt, az is ki fog szivárogni, ami eddig volt. Tehát ez egy masszív szabály, és ez Ádám óta érvényben van. Tehát amikor Ádám az Édenbe élt, akkor bármit tett, bármit cselekedett, bármit evett, ivott, bármit mondott, bármit csinált, az neki a javára vált. Azáltal erősödött és nem esedett, mert a Szentlélek ott volt vele. Ahogy a bűn világába belépett, abban a pillanatban, amilyen volt, azt is elkezdte veszíteni. Erkölcsi és fizikai értelemben is. És ez a szabály az mai napig megvan az életünkben, minden tekintetben ott van, csak mi a fel se fogjuk, mert annyira zűrzavaros az egész világunk, hogy ezt nem is látjuk, de ez a szabály ez működik, ez egy törvényként működik. Nézzük meg, hogy egészen gyakorlatias szempontból a mi életünkbe, hol tud a Szentlélek elmenni, elszivárogni, és hol tudjuk meg megkapni. Például most nem tudom, ti voltatok-e már olyan helyzetben, nem kell válaszolni, én már voltam, hogy hazamentek este mondjuk fáradtan a munkahelyről, és azt mondjátok, hogy hát olyan nehéz napon volt, én nekem nincs kedvem most Bibliát olvasni, vagy Ellen White-ot, most fáradt vagyok, ez inkább bekapcsolom a tévét, hogy zúgjon, és akkor zúg a tévé, aztán nézegetem, megy benne valami szappanopera, vagy valami Megasztár, vagy valami hasonló, és hát akkor azt ugye elnézem, mert ezen nem kell gondolkodni. Ez csak úgy van, hogy az embert kikapcsolja, mint a primitív tűzhelynek a lobogása, hogy az ember olyan befészkeli magát, és akkor az úgy van, és az... Amikor ezt csináljuk, akkor tulajdonképpen mi történik? Akkor az történik, hogy a világot szívjuk magunkba, mert onnan az jön, ugye, beszélő dobozból. Vagy mondjuk azt mondjuk, hogy nem Ellen White-ot akarok olvasni, inkább valami könnyű nyári regényt. És akkor egy valami szerelmes regényt, ugye ezen, hát nem bűn az, nem, hát most elolvasok egy regényt, hát az végül is valahol művész, vagy nem tudom, tehát valamiféle. De mi fog a regénynek a lapjairől nekem a gond? Mit fogok ott olvasni? Ármány, szerelem, szexualitás, bosszú, gyilkosság, krimi, a világot. Tehát a világnak a lelkületét fogom magamba szívni. Ezen gondolkodok, ezt látom, ezt hallgatom, és ez van az agyamba. Amikor ezek forognak az agyamba, és mondjuk még együtt is érzek a főhőssel, és drukkolok neki, és szimpatikus számomra, és érzelmek fűznek hozzá, és még másnap is eszembe jut, akkor ezekben az időszakokban a Szentlélek az én gondolataimban nem tud beférkőzni. Nincs helye. Mert ez a világnak a dolga, és az Isten a világgal együtt, nem kompatibilis az Isten országa a világgal együtt. De most mondok mást például. Mondjuk megbántott engem az egyik testvér, mondjuk. Valami igazságtalan dolgot tett velem, és
De tényleg megbántott, tehát tényleg igazságtalan, mit tett. És hát én nem haragszom rá, mert keresztény ember nem őriz haragot magába, de azért amit tett, az nem volt krisztusi, az nem volt keresztény. És én nem ítélem el, de azért ezt szögezzük le, hogy az nem volt keresztényi. Na most igazam van? Igazam van. Vagy lehet, hogy nincs igazam? Mert lehet, hogy ha Krisztus a vérét nem adta volna értem, akkor én most ilyenekkel se gondolkodhatnék? Tehát nem vesszük észre sokszor. Most ezek kirívó példák, de most mondhatnék olyan egyszerűt is, hogy mit tudom én, megnézem, hogy testvérem éppen mit eszik. Vajon ő az egészségügyi elveknek mennyire felel meg. És akkor ő még azért nem tartott. Tehát vannak ilyenek, hogy az ember úgy mérlegeli magát, méri magát a másikhoz, amit Krisztus versengésnek nevezett. De ezek ilyen... Most nem akarok senkinek a zsebébe turkálni, meg senkinek az életébe, de ezek ilyen apró kis lelkületek az életünkbe, amit általában nem szombatra tartogatunk, ezeket inkább hétköznap, a saját hétköznapi életünkben, de ott vannak. És nem veszük észre, hogy mikor vagyunk a világ befolyása alatt, és mikor vagyunk Krisztus befolyása alatt. És le tudja élni egy keresztény ember az életét úgy, hogy gyakorlatilag végig a világ befolyása alatt van, és szombaton elmegy a gyülekezetbe, és azt gondolja, hogy én jó helyen vagyok, mert nagyon szépen tudok énekelni, szeretem azt, amit mondanak, szeretem hallgatni, gyönyörű tényleg az igazságot hallgatni, és szeretnék így élni, és ez az én célom is, ezt szeretném csinálni, de amikor hazamegyek, akkor kezdődik a bosszankodás, a csüggedés, a hétköznapi gondok, bajok, ugye? A bajok és a problémák, hogy oldom meg, mit fogok most csinálni, teljesen be tudják az egész gondolatvilágunkat födni. Egy családi, egy munkahelyi probléma. És amíg ezen gondolkozok, ez se bűn, nem bűn. Csak annyi az egész, hogy amíg ezen gondolkodok, addig a Szentlélek nem tud hozzám közel férni. Tehát ezek egy dolog, és annak a következménye. Tehát a Jóisten szán minket amiatt, hogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk. Szán a rossz természetünk miatt, szán a gondok és a gondjaink és a bajaink miatt, a terheink miatt. Szán amiatt, hogy a sátán minket körülvesz milliónyi ingerrel, ami folyik az óriás plakátokról, a rádióból, a tévéből, a moziból, mindenhonnan, mert a sátán ehhez ért. Minket szán, de nem tud megvédeni tőle. Tudnilik, ha mi azokra fókuszálunk, és azokon gondolkodunk, akkor a Szentlélek az alatt velünk nem tud közösségbe kerülni. És mi lesz a következménye? Tudnélik, a következmény az érdekes. A szemlélés törvénye. Amit szemlélünk, azt fogjuk megszeretni. Ha mi a világot szemléljük, mert... Tehát azért mondom, én senkinek nem akarok a zsebébe, mindenkinek van otthon tévéje, és az időnként megy. Rendben van, nem bűn. De hogyha én amíg azt szemlélem, addig az folyik az agyamba, addig azt, és megszeretem. És mivel a kettő egymással nem különbözik, kompatibilis, nem, nincs közössége, hogyha én a világot szeretem meg, akkor Krisztus gyűlölni fogom. Nem úgy fogom gyűlölni, hogy gyűlölöm őt, mint megváltómat, hanem úgy gyűlölöm, hogy fárasztó lesz számomra Bibliát olvasni, fárasztó lesz arról beszélni. Körülményes és fárasztó és nehéz, és zúg tőle a fejem, és most nincs kedvem Ellen White-ot olvasni, és ilyen nagy, mély gondolatokat gondolkodni, mert most fáradt vagyok ehhez. Ez igazából azt jelenti, hogy gyűlölöm. Ezt most nehéz kimondani, de ez ezt jelenti. És ami nem fáraszt, és ahol jól érzem magam, az a világ. Azért, mert megszerettem. Mert azokat hallottam, azok jártak az agyamba, és az tetszett meg nekem, és most már ott érzem jól magam. És sátán nevet a markába a keresztények ezrei láttán, akik így élnek, akik eljárnak szombatonként az istentiszteletre, tesznek dolgokat, missziós munkába részt vesznek, adakoznak, evangelizációkat tartanak, és közben meg a hétköznapi életük során és a missziós munkájuk során is a gondolataikban meg a világ forog, nem az Isten lelke. Így lehet elveszíteni az olajat a lámpásunkból, és úgy lehet nyerni, hogyha ez ellen teszünk. És ez ellen hogy tudunk tenni? Sokaknak elmeséltem azt, amit egy David Gates prédikációban hallottam, biztos már hallottátok tőlem többen is, hogy David Gates utazott egy vonaton egyszer egy
boszorkánnyal. Pontosabban valakivel, akivel elkezdett beszélni, és az az illető azt mondta, hogy ő boszorkány. És hát ugye David Gates megdöbbent először, de aztán szóba elegyedtek valahogy, és azt állította neki a boszorkány, hogy ő bárkinek a feleségét vagy a férjét el tudja csábítani, mármint úgy, hogy rá el tudja intézni azt, hogy az ő felesége vagy a férje valaki mást szeressen meg, és ott hagyja őt, és elváljon tőle. És azt mondta David Gates, hogy ő ezt nem hiszi. És azt mondta, hogy a tiedet is eltudom, a te feleségedet is. És azt mondta neki Gates, hogy nem, az enyémet nem tudod. És azt mondja, de tudom, de nem tudod. És azt mondja neki a boszorkány, hogy akkor hadd kérdezzem meg, a feleséged szokott világi zenét hallgatni? Nem szokott. Világi könyveket, újságokat olvasni szokott? Nem szokott. Tévét szokott nézni? Nem szokott. Hát akkor tényleg nem tudom. Ez volt a válasza. Tehát, és ez ember volt, aki ezt mondta neki. Nyilván az ellenség lelkétől átítatva, de valamit tudott, amit mi nem tudunk, vagy legalábbis nem nagyon tudunk, vagy kevésszer veszük komolyan. A másik ilyen példa Emilio Knechtlének a példája, akiről beszéltünk múltkor Alexszal, hogy kérdezték tőlem prédikátorok, hogy hogy van, hogy te ilyen forrón szereted Krisztust, és így tudsz róla beszélni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, naponta 3 órát olvasom a Bibliát, meg bizonyságtételeket. És mondták, hogy mennyit 3 órát? Hát hogy tudsz te 3 órát? Hát nem tudom, 5 vagy 6 nagy koncernnek az elnöke, rengeteg dolga van, reggeltől estig dolgozik. Hogy? Hát ezt kiszorítom. Ha ezt nem tenném, akkor nem szeretném Krisztust. Most én nem arra akarok senkit rávenni, hogy naponta 3 órát olvassa a Bibliát, ez mindenkinek a magánügye, de azt vegyük észre, hogy mi ennek az alapja. Az, amit az előbb mondtam, hogy amíg vele vagyok, addig gyűlik a Szentlélek a lámpásomban. Amikor nem vagyok vele, akkor fogy. És ez a mi személyes döntésünk és felelősségünk, hogy mennyit vagyunk Krisztussal és mennyit nem. Ebben ő nem fog tudni rajtunk segíteni. Ő késztet erre, mert ezt tudjuk, hogy ez helyes, de nem vesszük komolyan, hogy ez létfontosságú a számunkra. És felolvasok még egy idézetet, szintén ez a Krisztus példázataiból, az 10-20-höz, ami ugye ezeknek a bolond szüzeknek a sorsáról van kapcsolatos. Azt mondja, hogy soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat, nem ismerlek titeket. Csak a lélekkel való közösség útján juthattatok volna a menyegzői vacsorán örvendező sokaság közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok. Nem vehettek részt ebben a cselekményben. Fényével szemben vakok lennétek, zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó szeretet és boldogság nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveteket. Nem léphettek be a mennyben, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára. Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az imhogyő a vőlegény kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát. A mennyben sem. Nem szeretnénk Krisztussal lenni a mennyben, hogyha itt a földön nem tudjuk őt szeretni, és nem tudunk úgy vágyni rá. Ami most vagyok itt, az lennék a mennybe is. Amire most vágyok este fáradtan csinálni, arra vágynék a mennybe is este fáradtan csinálni. És a mennyben ilyenek nem lesznek. És gondoljunk bele, hogy a bolond szüzek ezt felismerik, és szeretnének ezen változtatni. És lesz egy olyan időszak, amikor kutatják és keresik az írásokat, és olyan buzgóna, hogy még hívő ember nem kutatta és nem kereste az írásokat. Azt mondja a Jóel könyve, nem, Ámos könyve, 8. fejezet, 11. versétől. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
Tehát nem kis dolog az, amit elveszíthetünk, hogyha nem vesszük komolyan azt, hogy mi következik Isten népére. És nem csak az Isten népére, hanem az egész földre ez fog következni, de először az Isten népére. Most nem fogom tovább feszíteni a Úrt. Én azt kívánom, hogy mindannyian szívleljük meg ezt. Az Isten lelke nélkül az igazságot sem fogjuk érteni. És nem akarok kitérni arra, hogy most a közösségünkben is válság van, és hogy mi ennek az oka. Ezt mindannyian valószínűleg tudni fogjátok, tudjátok. De egy biztos, hogy az igazságot úgy nem fogjuk érteni és látni, hogyha az Isten lelke nem tudja azt nekünk megvilágítani. Én azt kívánom, hogy vonjuk le mindannyian ebből a tanulságot, és a saját egyéni életünkbe próbáljunk ennek valahogy érvényt szerezni, mert én szeretném, hogyha mindannyiatokkal, akik itt vagytok, majd a mennyben együtt találkozhatnánk, és együtt lehetnénk. Ámen. Drága jó Istenünk, szerető mennyei atyánk, te teremtetted ezt a világot, és te teremtetted az embert is, és te szeretnéd őt megváltani, és közösségben élni vele, végtelen korokon át, és ezért mindent megtettél, hogy az embert, aki bűnbe esett, erre alkalmassá tedd. Urunk, olyan nehéz nekünk megértenünk, hogy a te országodban mi uralkodik, hogy mik azok az örömök, mik azok az értékek, amik a te országodban jelen vannak, és olyan könnyen szem elől tévesztjük ezeket, és olyan könnyen el tudunk kényelmesedni, és lehorgonyozni ezen a világon, és ennek a világnak ezernyi vonzó és hitető ingerét és ajánlatát elfogadni. Urunk, mi nem vagyunk alkalmasak a veled való közösségre, mert mindenestől fogva a világé vagyunk, és a világot szeretjük, de alkalmassá tudunk válni, hogyha a te szent lelked világosságot tud gyújtani a mi gondolatainkba, a mi szíveinkbe. És köszönjük, hogy már eddig is elvezettél bennünket, hogy ezt szeretnénk, és hogy mindent megadnánk azért, hogy ezt megkaphassuk. Kérjük, hogy ezt a munkát fejezd be, ne hagyj minket visszacsúszni. Ébresz fel minket idő előtt, és add meg nekünk mindazt, amire szükségünk van, hogy végül életünk győzelemmel végződhessen, és együtt örülhessünk mindannyian a te országodban. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Michelangelo, karját tárja felénk a keresztfán. Rónai György fordítása. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán tengerviharán át, a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette. Valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. Az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán.
1: Igen, az európai kultúrát a kezdet-kezdetétől jellemezte ez, hogy mindenki nagy művet akar létrehozni, vagy a művekben akar maradandóvá válni. Holott a legnagyobb mű mégiscsak a megváltozott ember, a megtért, az újjászületett ember. Miért akarnak az emberek nagy műveket létrehozni? Valahol nem pótcselekvés ez? Valahol nem bálványozás ez? Vagy nem a művekben önmagunkat akarjuk ünnepeltetni? Michelangelo szembesül ezekkel a kérdésekkel, a 16. században szembesül. És szembesül azzal is, hogy a művészet mellett az akkortájt már a reneszánszban, a kései reneszánszban már nyiladozó szerelem mítosz is bontogatja a szárnyait, és ezzel is szembefordul, szerelmi álmok, hiúk üresek. Tudjuk, hogy mogorva ember volt, sokszor összeférhetetlen, és nem voltak sikerei a társkapcsolatokban sem, és az indulatát, a fékezhetetlenségét a hétköznapokban sajnos úgy ontotta, hogy sokszor elvadított magától férfit is és asszonyt is. De maga ez a szenvedély lekötötte az egész életét, küzdött ezzel, és ezért nevezi néven szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Igen, Michelangelo még elevenen tudja, hogy a Biblia, a kereszténység alapja két halálról beszél. Nem csak az életünk végén a törvényszerű, a szükségszerű halálról, hanem az ítélet után arról a borzalmas halálról, ami az igazi tragédia, amikor örökre el kell távozni a létezésből, bibliai nyelvén a második halálról. Szerelmi álmok, hiúk üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, tehát ez az első halál, egy fenyegetőn mered rám, az ítéletben elnyerhető halál, ha valaki híjával találtatik abban. És ezért nagyszerű ennek a szonetnek a befejezése. Ezért összegzi az utolsó tercina mindazt, amit ebben a rövid versben kezdett kifejteni, már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok, és most jön a másik versben fölemlített tapasztalat, és hatalmas kérdés, a szerelem kérdés. Előbb azt mondta, hogy szerelmi álmok, hiúk üresek. Most azt mondja, egyet kívánok, az égi szerelmet. Mert az égi szeretetnek is része az égi szerelem. A szeretetből következik az a szerelem, ami méltó erre a névre. És ha az embert egy valaki szereti igazán, és ez az Isten, ez Jézus Krisztus, akkor a szerelemre is csak egy valaki taníthatja meg igazán. A szerelem akkor igazán az, ami, hogyha állandóan a szeretet újítja meg. Ezért fejeződik be így a vers. Egyet kívánok, az égi szerelmet. De ez az égi szerelem itt a földön is megmutatta magát, mely karját tárja felénk a keresztfán. Megismerni azt a szeretetet, ami feltétel nélküli, ami kezdeményező, ami gyengéd, ami mindig szelíd, és ami el tudja fogadtatni az emberrel azt, hogy nincs külön törvény a szerelemre, sőt, a legfőbb törvény, a szeretet törvénye égisze alatt áll a szerelem is. A 19. és a 20. század radikálisan szakított ezzel a felfogással. Valahogy Balzacnak a kifejezése illik ide, aki mintegy 150-160 évvel ezelőtt azt mondta, a szerelemben mindent szabad. Hát ez a lényeg benne, hogy mennél magasabb egy szeretet megnyilvánulás, annál kevésbé szabad minden, mennél nagyobb a szeretet és a szerelem, annál inkább éreznie kell az embernek a szabadságot, a felelősséget is, és azt, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez a Biblia üzenete, elfelejtett üzenete, főleg az elmúlt 2 évszázadban elfelejtett üzenete, amelyet a Biblián belül az énekek éneke juttat felszínre.

0: Kedves gyülekezet! Olvassuk el közösen Jeremiás könyve 33. fejezetéből a 3. verset. Jeremiás próféta könyve 33. fejezetéből olvasom a 3. verset. Így hangzik ez az ige. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hadd olvastam el még egyszer ezt a különleges ígéretet. Kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ez az ígéret arról szól, hogy a Jóisten kész isteni módon megnyilatkozni a mi életünkben. Kész az ő hatalmával cselekedni érettünk. De ennek van egy feltétele. Azt mondja, és a feltétel a mi kezünkben van. Kiálts hozzám. Ugye érezzük ennek a hangsúlyát. Ha valaki kiált, akkor komolyan feleletet vár. Akkor valahol neki nagyon fontos a válasz. Tehát, mintha csak a Jóisten azt mondaná, szólíts meg engem komolyan. Hív segítségül olyan elszántan és álhatatosan, mint akinek nagyon fontos a felelet, és hiszi, hogy választ fog kapni. És meglátod, hogy én megfelelek néked. És csodálatos isteni kinyilatkoztatásban és tapasztalatban lesz részed. Van a Bibliában egy olyan szakasz, amely különlegesen szemléletes bizonysága annak, hogy ez az ígéret miként teljesedhet emberek életében. Most éppen Dániel könyvéről tanulunk az egész negyedévben, és ez a szakasz is Dániel könyvében található, Dániel könyvének a 10. fejezete. És én szeretném erre az ige szakaszra irányítani a figyelmet. Mindenek előtt kiemelnék Dániel könyve 10. fejezetéből egy verset. A 10. fejezetből így idézem, tehát Dániel könyve 10. fejezetéből a 14. verset. Szeretném megemlíteni, hogy Dániel könyve a 10. fejezettől a 12-ig egyetlen látomás, az utolsó látomás prófétai kinyilatkoztatás, amit a próféta késő idős korában kapott. És ezt olvassuk itt a 14. versben. Ezt mondja a mennyei követ látomás során Dánielnek. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Milyen különös azt mondja, ami a te népedre az utolsó napokban következik, mert a látomás azokra a napokra szól. És ez nem csak a 11. és 12. fejezettel érvényes, ahol a Jóisten kijelentéseket tesz a végidőről, hanem az egész látomásra. És ezért úgy gondolom, hogy a 10. fejezet, ami a kezdete ennek a látomásnak, és amely leírja, hogy kit látott, és hogy látta Dániel, és milyen megjegyzéseket hallott ehhez, ez ugyanúgy különösképpen szól az utolsó időben élőknek. Szeretném olvasni a 10. fejezetből az első 3 verset, amely így hangzik. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentették meg Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik, igaz az ige és nagy bajról való, és figyelt az igére és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, bánkódtam 3,7 hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha nem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Amit így olvasunk az első versben, hogy igaz az ige is nagy bajról való, a nagy baj mögött álló héber kifejezést így lehetne visszaadni, nagy háborúról, nagy küzdelemről szól. Ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol szó szerint szerepel ez a ami köreinkben annyira ismerős fogalom, hogy nagy küzdelem. Ugye egy Ellen White nagy könyvsorozatának ez a címe, hogy korszakok küzdelme, konfliktusa, és az utolsó kötetének, az 5-kötetes sorozat utolsó kötetének ez a címe, hogy nagy küzdelem. A Bibliában is szerepel, nagy küzdelemről szól, nagy háborúról szól, de szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy ez a nagy küzdelem szemlélet igazából egészen áthatja a Bibliát. Mert az ős evangélium, a legelső ígéret, amit Isten adott az első embernek, az emberpárnak a bűneset után, az hogy is hangzott? Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Nem akarom most részletezni ezt az ígét, de még ez nagyon élénk küzdelemről harcról szól. Egy szüntelen küzdelemről az asszonymagva és a kígyó tábora és az asszonymagva tábora között. És milyen érdekes, nem tudom, ki figyelt fel rá, a Biblia végén, Jelenések könyve 12. fejezete, megint egy nagy, hosszú küzdelemről szól, és kik a főszereplői? Az asszony magva is, a kígyó. Tehát azt mondhatom, szinte bekeretezi a Bibliát ez a szemlélet. Ugye a kígyó ki is mondja Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy kit jelképez a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész földkerekségét elhiteti. Tehát ez a nagy küzdelem szemlélet szinte bekeretezi, áthatja a Bibliát, és itt ezen a helyen is azt mondja, hogy nagy küzdelemről szól. És utána azt írja Dániel, hogy ő 3 hétig valahol nagyon vívódott a lelkében, így mondja, bánkódtam, küzdött imádságban, azt mondja, semmi kívánatos étket nem evett, és csak a legszükségesebb ételt vette magához, mert valami nagyon nyomta a lelkét, és fohászkodott Istenhez. És szeretném megemlíteni, hogy Dániel itt valóban kiáltott az Úrhoz valamiért. Ugye, amit olvastunk az igényben, és én azt hiszem, hogy mi ritkán kiáltunk az Úrhoz. Néha van egy-egy egynapos bőjt, de szeretném, ha egy kicsit világosabban értenénk, hogy a Biblia mit mond, hogy mik az eszközei annak, amikor valaki tényleg kiállt az Úrhoz, mert valami nagyon nagy válság van, valami nagyon nagy gond van, valami létszükségletű dologban, vagy lelkileg létszükségletű dologban, ő kiállt az Istenhez úgy, mint aki feleletet akar kapni. A Bibliában azt olvassuk, hogy ennek az egyik eszköze az, hogyha valaki nem is bőjtöl hosszabban, csak időnként bőjtöl, de egyáltalán minden nap álhatatosan fordul ugyanazzal a dologgal a Jóistenhez. Ugye erről mondta el Jézus a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát. És arról szól, aki fáradhatatlanul ugyanabban a dologban kiállt és kéri a Jóistent, és nem adja föl, amíg a megoldás, a válasz meg nem születik. A példázat megmagyarázza azt is, hogy a Jóisten nem várakoztatni akar, hanem mi ennek az oka. Egy másik lehetőség, amit Dániel alkalmazott, úgy érezte, hogy itt egy olyan csatáról van szó, a jó és a gonosz erői között, ami nem dől el egyetlen imádságra és egyetlen egynapos bőjtre, hanem ő annak érezte a szükségét, hogy az ő bőjtölésével, amely értelemszerűen 3 hétig, ugye hiszen közben a munkáját kellett végezni, csak ilyen lehetett, hogy a legszükségesebb mérsékelt élelmet vette magához, és minden figyelmét és teljes odaadását csak az Istenhez való könyörgés kötötte le, ő úgy érezte, hogy itt kitartani kell, és folyvást imádkozni valahol a gonosz erőinek az ellenében, akik munkálkodtak. Nem tudom, hogy mi szoktunk-e így kiáltani az Úrhoz. Ez egy példa arra, hogy ne tétlenkedjünk, amikor akár a családunkban, akár az Isten művében, vagy akár a történelemben valahol azt látjuk, hogy itt a jó és a gonosz erőinek a küzdelme a forpontra hágott. Akkor vegyünk részt mi is ebben a küzdelemben. Akkor folyamodjunk ezekhez az eszközökhöz, hogy ahogyan kiállt az ember a Jóistenhez. Tehát nagyon kitartóan nap mint nap ugyanazt a dolgot igazi odaadással kérjük. Vagy alkalmazzuk a Dániel bőjtjét. És azzal a hittel és azzal az elszántsággal könyörögjünk, hogy mi várjuk és figyeljük az Isten válaszát, amit ő erre adni fog. Tegyük fel a kérdést, hogy mi okozta ekkor a nagy gondot Dánielnek. Ezt pontosan megtudjuk a Bibliából is. Ez is egy nagy tanulság nagy küzdelemnek. De éppen a múlt heti Dániel könyvéről szóló tanulmányunkban volt szó arról, hogy az a bizonyos eset a Méd Dáriusz idején, hogy az oroszlánok verméből kiszabadul Dániel, az nagyban hozzásegített ahhoz, hogy Círusznak a figyelme ráterelődött Dánielre, és igazán a szívére vette Círus, hogy teljesítse a róla név szerint korábban elhangzott jövendőlést, hogy ő az, aki azt mondja, hogy a templomnak alapja vettessé, és a fogoly zsidó népet haza engedi, hogy megépítsék az ő templomukat. És ilyenkor most ugye örülünk, lám az Isten terve győzedelmeskedett, és hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy létezik egy nagy ellenfél, aki a küzdelmet nem adja fel. Lapozzunk egy pillanatra Esdrás könyvéhez, és Esdrás könyvéből szeretném olvasni a 4. és 5. verset. Esdrás könyve 4. fejezetében így hangzik a 4. és 5. vers. Így olvasom. Amikor hazament Júda népe, ott voltak körülöttük, különböző népeket telepítettek a helyükre. Ugye a samaritánusok, így ismerjük a keverék népet, amely ott létrejött. És így olvassuk, hogy ők féltékenykedtek erre az építkezésre. És így olvasom a 4. és 5. versben is. Igyekezette tartomány népe megkötni Júda népének kezeit, és elrémíteni az építéstől. Különösen figyeljünk az 5. versre, és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusznak, Perzsia királyának egész idejében, és Dáriusz Perzsa király uralkodásáig. Tehát akkor megkérdezem, elég állhatatos a nagy ellenfél? Círusz kiadta a rendeletet, de mit olvasunk itt? Hogy ő talált alkalmas eszközöket arra, hogy a samaritánusok fejedelmei közül, hogy Círusz egész idejében próbáljanak ellenkezni. Tehát ne nyugodjanak bele, hogy ez a rendelet megszületett. És hát nem kis dolog ez, hogy felbérelni ellene tanácsosokat, hiszen minden király körül ott voltak a tanácsosok. Mindenki, ugye tudjuk, ma is szokták mondani, hogy egy politikus milyen lesz, az nem csak az ő egyéniségén múlik, hanem azon is, hogy kik körülötte a tanácsosok, és kik férnek hozzá azokhoz a tanácsosokhoz, akik tudnak ügyeket képviselni körülötte. És itt nagyon-nagyon komoly és célra törő ellenkezések történtek, felbérelni tanácsosokat ez ellen a terv ellen. Na, majd otthon elolvashatjuk az egész fejezetet, ahol majd látjuk, hogy egy későbbi levélnek a szövegét közli a Biblia, amit eljuttattak aztán a perzsa udvarba, de ha a levél szövegét elolvassuk, hogy értettek ám az intrikához, meg aláásni valamit a régi világban, és megtalálták pontosan a legalkalmasabb érveket és szavakat ehhez. Tehát ez egy nagyon komoly veszetelem volt. Tehát bár Dániel személyét az Isten hatalmasan hitelesítette, és bár tényleg Círusz megindultan a rendeletet kiadta, Dániel azt tapasztalta, hogy ott a nagy ellenfél, aki nem adja fel a küzdelmet, és megtalálja maga eszközeit, hogy megsemmisítsék ezeket a jó eredményeket, és komoly veszély fenyegette azt, hogy a hazatértek tudják-e folytatni, és majd befejezni a munkát. És ez a helyzet késztette Dánielt arra, mikor látta, hogy most ingadozik a dolog a mérlegen, hogy vajon a perzsa király kikre fog hallgatni, és hogy Sátán minden erejét labba vetette, akkor ő, hogy így mondjam, ő is belelépett ebbe a küzdelembe, azzal, hogy ő 3 hétig böjtölt és könyörgött, és kérte a Jóistent, hogy ő hatalmasan nyilatkozzék meg. És olvassuk ezután a 10. fejezetből, Dániel könyve 10. fejezetéből tovább, az 5. verstől. És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy férfiú gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És a teste olyan, mint a tárziszkő, az arca, mint a villám, szemei, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe. És az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Egyedül én, Dániel láttam a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Hogy a magunk elé tudjuk képzelni, hogy egy természet feletti lényt látott, nagyon érdekes azt mondja, hogy gyolcsba volt öltözve. Ez nagyon emlékeztetett arra, hogy a nagy engesztelési napon Izrael főpapja fehér gyolcsba öltözött, fehér gyolcsuhában járt közben a népéért. És azt mondja, a szemei, mint a villám, és mint a tűz, tekintete, mint a villám, szemei, mint a tűzláng, lábatája, mint az izzó ércnek színe, szava, mint a sokaság zúgása. Másodt a Szentírás ezt a hasonlatot használja ugyanerről a dicsőséges mennyei lényről, akiben egyértelműen Krisztusra ismerhetünk a későbbiek alapján, hogy szava, mint a sok víz zúgása. Vagy mintha a természet minden erejének a morajlását hallaná. És azt írja Dániel, hogy ő egy pillanatig látta ezt a látomást, azonnal fizikai erejét vesztette. A mi fordításunkban nem jön ki, de a 8. versben így van, azt mondja, rám fordult minden álnokságom. Mi Bibliánk így mondja, hogy eltorzult az orcám, az van az eredeti szövegben, rám fordult minden álnokságom. Tehát ugyanazt éreztem, mint Ézsaiás egy hasonló látomásában, hogy elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, és a seregek urát láttam. Tehát egy megrendítő volt ennek a természeti feletti lénynek a megjelenése. És azt olvassuk, hogy a továbbiakban őt nem is látta, eltűnt szem elől ez a látomás, hanem egy másik mennyei lény jött őt fizikailag és lelkileg megerősíteni, és biztosítani, hogy ő nagyon fontos üzenetet hozott számára, és erősödjön meg, és figyeljen oda. De megértjük, hogy miért látta Dániel. Csak egy pillanatra is ezt a csodálatos mennyei lényt. Itt csak megjegyzem, hogy a 13. versben olvassuk, hogy utána szólt a mennyei követ, aki továbbította a kinyilatkoztatásokat Dánielnek, és azt mondta, hogy abban a küzdelemben, amit ő folytatott Dániel imájára, egy Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre. Nagyon szerencsétlen itt a fordítás, ami Bibliánkban. Az eredeti szöveget úgy lehetne visszaadni, hogy a fő fejedelmek elseje, vagy a legfőbb fejedelem, így lehetne visszaadni a kifejezést. És gondoljunk arra, hogy Dániel könyvében mennyit van szó messiás fejedelemről, seregek fejedelméről, a fejedelmek fejedelméről, aki az ő népe fiaiért áll. Tehát Isten egy pillanatra megmutatta Dánielnek látomásban Jézus Krisztus isteni dicsőségében. És azt akarta vele megértetni, hogy ő az, aki az isteni hatalmával egy ember imájára bele tud avatkozni földi küzdelmekbe. Mert olvassuk csak a 12. verstől. Ezt mondta a másik mennyei követ Dánielnek. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. És Mihály, mondom tehát úgy, ahogy helyes lenne, a fő fejedelmek elsője, vagy a legfőbb fejedelem, eljött segítségemre, és ott maradtam a perzsa királyoknál. Ez az ott maradtam azt jelenti, hogy győztesen ott maradtam. Tehát a mennyei befolyás győzött a perzsa királyi udvarban. Milyen érdekes ez a kifejezés, hogy azt mondta Dánielnek, szívedet adtad a könyörgésre. Ilyen az, amikor valaki Istenhez kiállt, amikor szívét adja a könyörgésre, amikor azt mondja magában, én most el akarok menni a Jóisten székéig, én most el akarok odáig jutni, én most az én gondomat, az én kérésemet igazán elé akarom terjeszteni, én most komolyan várok az ő feleletére. És ugye azt mondta a mennyei követ, hogy az első naptól fogva meghallgattatott a könyörgésed, és bár Dániel nem látott semmit, és fizikailag még nem lehetett észlelni más, csak azt, hogy az ellenség erői, azok még mindig nyeregbe vannak, azt mondta, ő munkálkodott, de a perzsa fejedelem, vagyis a perzsa király, mondja, 21 napig ellenem állott. Mindenki ki tudja számítani, 3 hét és 21 nap az ugyanaz. Miközben a próféta imádkozott, nem jött meg azonnal a válasz, nem történt azonnal megoldás, még Sátán a végsőkig ellenkezett 21 napig, tudott megfelelő eszközök által hatni a perzsa királyra, de a próféta nem adta föl a könyörgést, és azt mondja, végül a legfőbb fejedelem, Mihály, ugye akinek a neve azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten, ismerős ez a kérdés nyilván számunkra, hogy Krisztussal azonos Mihály, azt mondja, ő eljött segítségemre. Csak felteszek egy kérdést. Mi lett volna, hogyha Dániel nem imádkozik? Azt mondta neki a mennyei követ eleve, hogy én a te beszédeid miatt jöttem. Van egy nagyon egyszerű mondat Ellen White egyik írásában, amit nagyon elgondolkoztató. Azt mondja, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Ha a próféta mondjuk abba hagyta volna 2 hét múlva a könyörgést, abba hagyta volna 20 nap múlva a könyörgést, a 21. napon jött a mennyei követ, mert a próféta még mindig kitart állhatatosan a könyörgésében, és azt mondja, hogy Mihály a legfőbb fejedelem avatkozott ebbe a küzdelembe, és én így maradtam győztesen a perzsa királyuknál. Kedves gyülekezet, én szeretném megkérdezni, hogy komolyan vesszük mi, hogy lehet így részt venni a nagy küzdelemben, és komolyan vesszük azt, hogy Jóisten el is várja tőlünk, hogy különösképpen a végidőben, amikor ez a nagy küzdelem a leghevesebb, akkor mi a mi komoly imádságunkkal és könyörgésünkkel részt vegyünk ezekben a küzdelmekben. De Jézus Krisztus, amikor feltámadt, akkor azt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És azt olvassuk Jelenések könyvében, így mutatja be őt, hogy ő a föld királyainak a fejedelme. Tehát van lehetőség arra, hogy ő maga avatkozzék bele a küzdelembe. Akinek minden hatalom menjen és földön, aki a föld királyainak a fejedelme. És mi komolyan veszük, hogy egy álhatatos imádságra ez megtörténik.
1: Szeretnék rámutatni arra, hogy melyek azok a szinterek, ahol igazán szükség lehet, hogy mi a Jóisten segítségét kiháltsunk a végidőnek a nagyon kritikus korszakában. Hát az egyik önmagunk. Milyen sokszor küzdünk sokáig egy gyengeséggel, szégyeljük magunkat a Jóistenet, úgy érezzük, hogy valami jellemhibánkat, vagy valami kísértést, vagy valami szokást nem vagyunk képesek legyőzni, vagy nem tudunk valahol összhangba jutni az Isten törvényével, vagy ingadozunk hit és hitetlenség között, és nem tudunk egészen határozottan az Isten oldalára állni. Mennyire okunk lenne ima küzdelmet folytatni sajátunkért, kiáltani az Úrhoz, hogy Uram, segíts, hogy egyértelmű legyek, segíts, hogy teljesen a Te oldalad rájuk, vagy segíts ezt és ezt a gyengeséget legyőzni. A Jóistennek semmi sem kedvesebb, ha az ember ezért kiált. Van egy énekszöveg az énekes könyvben, így kezdődik, drága égi kegyelem munkálkodj a szívemben, minden benne van. Istenem, munkálkodj a szívemben, hogy tiszta szívet teremts bennem, egyértelműséget teremts bennem. Győzni segíts önmagam felett. Aztán van egy másik szintér, ahol nagyon fontos imádkozni. Ez a másik szintér a szeretteinknek az élete. Nem hiszem, hogy van közöttünk, akinek a családjában ne lenne legalább egy elveszett. Legalább egy, aki körül valahol a nagy küzdelem nagyon hevesen folyik. Ugye gondoljunk arra, amikor Jézus a földre jött, akkor szinte megélénkült Sátán birodalma. Sehol annyit nem találkozunk a démonok tevékenységével, mint az evangéliumokban. És ugyanez érvényes a végidőre. A Biblia világosan mondja, hogy Sátán tudja, hogy kevés ideje van. És ez nem csak a történelem szinten indul, hanem az egyes személyek körül is dúl. Sátán sehol nem hagyja ki a győzelem esélyét, ahol egy parányi reményt lát. És mi megtesszük azt, hogy egy-egy hozzátartozunkért, egy-egy szeretünkért kiáltunk a Jóistenhez. És akkor ugyanaz az eset, mint a perzsa fejedem, lehet, hogy ellenáll. Az Isten szabad választást nem kényszeríti, de körülveszi a legjobb befolyásokkal. De Isten angyala küzd érte. Még Mihály a nagy fejedelem is beleavatkozhat ebbe a küzdelembe, amint az Isten jónak látja. Mennyi minden történhetne, hogyha mi igazán részt akarnánk venni ebben a nagy küzdelemben. Hadd igézzem megint az alapigét, kiálts hozzám, és megfelelek. És nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Aztán van egy újabb szintér, ez pedig az Isten műve. Én nem tudom, mennyire nyomja a lelkünket, az enyémet nagyon, hogy ha nézem az idők jeleit, és nézem ezt, amiben vagyunk, hol kellene lennünk? És az ember érzi, hogy ez olyan, ezt emberileg megmozdítani, emberileg változtatni, emberileg ébredést előidézni nem lehet. De a Jóisten csodálatos dolgokat tudna tenni, ha mi igazán elszánnánk magunkat egy valódi ima küzdelemre. Én nagyon szeretnék ajánlani mindenkinek egy fejezetet elolvasni. Ez Ellen White Tapasztalatok és Látomások című könyvében a Miller testvér álma című fejezet. Én mindig elámulok ezen a fejezeten. Ez olyan röviden, ennyi az egész, nincs két oldal. De az advent mozgalom egész története benne van. Olyan tragikusan van egy esetelve a lelki hanyatlás, ami megfelel a realitásoknak. De az is benne van, hogy az Isten hogy fogja rendbehozni. Csak egész röviden említem meg, itt nincs most időnk arra, hogy az egészet elolvassam, bár rövid és fantasztikus ez a leírás. Ez tényleg csak az Isten kinyilatkoztatása foglalhatta össze ilyen szemléletesen és ilyen pontosan. Ugye arról szól, hogy egy álomban egy ékszerdoboz kap, amiben valami fantasztikus drágakövek tökéletes rendben elrendezve vannak. Ez tulajdonképpen azt jelképezi, hogy az Isten erre a mozgalomra bízta tökéletes rendezettségbe, tisztán, ragyogóan a bibliai tanításoknak a rendszerét. Aztán leírja azt, hogy akik először jöttek, ugye ő úgy érezte, hogy ezt nem csodálhatja egyedül ennek a doboznak a tartalmát, és kitette az asztalra, és hirdette, hogy jöjjenek, és nézzék meg ezt a legcsodálatosabb látványosságot. És azt mondja, akik először jöttek, azok csodálkoztak, és áhítattal, és tisztelettel nézték. Amint mind többen jöttek, végül kezdték kiszedegetni, kezdték szétdobálni. Aztán azt írja, hogy végül kifejezhetetlen mennyiségű hamis pénzt kevertek közé. Végül már letaposták, és sarat és szemetet hoztak be. Ugye elég drámai kép. És most csak azt a részt szeretném kiemelni, mikor azt írja, hogy kétségbe esett, és hogy próbált ezen a helyzeten segíteni, ahogy álmában. Azt mondja, nagyon felháborodtam az emberek rossz magaviseletén és hálátlanságán, majd dorgálni és feddeni kezdtem őket. Azonban minél jobban korholtam és dorgáltam őket, annál több hamis követ és hamis pénzt szórtak a valódiak közé. Erre nagyon bosszus lettem, és erőszakkal akartam őket a szobából eltávolítani. Azonban mi alatt egyet eltávolítottam, az alatt három másik jött be, és piszkos sarat szemetet hoztak magukkal a szobába. Dobozomat is darabokra törték, és a szemétbe dobták. Azt hittem, senki nem látja bánatomat. Teljesen elsüggettem, és sírva rottam egy székre. Miközben sírtam, és nagy veszteségemet és felelősségemet panaszoltam, Istenre gondoltam, és buzgón kértem, hogy küldjön segítséget. Azonnal megnyílt az ajtó, és egy férfi lépett be. Erre mindenki elhagyta a szobát. Seprő volt a kezében, kinyitotta az ablakot, a port meg szemetet kiseperte a szobából. És nem részletezem tovább, írja, hogy ő rákiáltott, hogy vigyázzon, hogy drága kövek vannak a szemét. Azt mondja, nyugodjon meg, majd ő vigyáz azokra. És akkor leírja, hogy annélkül, hogy valami különösebb fáradtságába vagy nehézségbe került vala, hihetetlen gyorsasággal rendbe tett mindent. Visszakerültek a drága gyöngyök a helyére, még ragyogóbb, még csodálatosabb lett a doboz, mint valaha volt. És nem tudom, megértettük ebből. Az ember sok mindennel próbálkozik, hogy megoldjon dolgokat, vagy megváltoztasson dolgokat. Leírja, hogy itt ugye álomban is először megpróbál dorgálni, inteni, nem használ, megpróbál erőszakra eltávolítani, azt se használ. Aztán kétségbeesésében már nem tudja miten, és azt mondja, Istenre gondoltam, és buzgón kértem, hogy küldjön segítséget. Azonnal van változás? Azt mondja, azonnal megnyílt az ajtó. Tehát ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy az Isten művéért sem imádkozunk úgy, ahogyan kellene. Valahol még nem jutottunk odáig, hogy most már az Istent hívom segítségül, hogy lépjen közbe, és ő idézzen elő egy igazi megtisztulást, megújulást és ébredést. Mert akkor, mikor a Jóisten Mihályon a nagy fejedelemmel itt, ha mi kiáltunk és komolyan kérjük, munkába kezd, akkor döbbenetes változások történnek hihetetlen gyorsasággal. Mindig elgondolkodom azon, hogy a Bibliában azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló természetű ember volt, de imádsággal kérte, és 3,5 évig nem volt eső Izraelben. Biztos vagyok benne, hogy Illés nem azt kérte, hogy Uram add, hogy ne legyen eső, és éhezzenek az emberek. Ő csak azt kérte, hogy az Isten tudja, mi a legjobb eszköz, de abból a borzasztó mélységből, hitehagyásból rázzázza föl, ébreszte föl népét, és hozzon lelki változást. Aztán a Jóisten tudta, hogy mi a legalkalmasabb eszköz abban az adott esetben, és annak a népnek az esetében. De ő kérte. Addig nem történt meg ez, amíg nem volt egy ember, aki kiáltott az Istenhez, hogy abba az éjféli sötétségbe gyújtson világosságot. És sokszor mi is ott toporgunk, és nem végezzük el ezt a szolgálatot. Nem mondjuk komolyan, hogy kiáltunk azért, hogy itt van az idők vége, és alszik, és langyos az Isten népe, és a Jóisten cselekedjék, és jöjjön az a seprűs ember, és hozzon változást, és hozzon megújulást. Mert itt démonokkal van a küzdelem, nem egyszerűen emberekkel. Ezt nem lehet emberi eszközökkel megoldani. Hát mennyire logikus, hogy Sátán is a végsőkig próbálja akadályozni az ébredést, a megújulást. Hogy azt olvassuk, hogy Sátán semmitől se fél jobban, mint attól, hogy egy igazi ébredés jöjjön létre az Isten népe között. Hát tudja, meg van írva, hogy amikor Isten országának ez az evangéliuma az egész földön bizonyságul, vagyis a Szentlélek erejével, isteni hatalommal hirdettetik, akkor eljön a vég. Neki addig tart a hatalma. Hát logikus, hogy a végsőkig ezt próbálja megakadályozni, és háborút és harcot vív, és nem akarja, hogy a hivatása magaslatára emelkedjék. De hol vannak azok, akik a válságban kiáltanak Istenhez, hogy cselekedjék. Világos útmutatás, ez a kis szemléltetés, hogy mi a teendő, amikor minden megváltozik. Aztán még hadd említsem meg, hogy a történelem színpadán is zajlik a nagy küzdelem. És mi olyan langyosak és olyan álmosak vagyunk. És szoktam mondani, hogy a legkevésbé megfogadott ige a Bibliában, hogy tartassanak könyörgések királyukért és méltóságban lévőkért. Én nem tudom, ki hányszor imádkozik ezért, és mennyire komolyan.
2: Pedig ha kinyitnánk a fülünket, a szemünket, látnánk, hogy milyen küzdelmek zajlanak. Én nem tudom, hogy kik mennyire hallgatnak
1: híreket, és mennyire figyelünk oda ezekre, vagy mennyire értjük ezeknek a hátterét. Ugye azt mindnyájan tudjuk, hogy a bibliai jövendőlések szerint most a legnagyobb tét az, hogy a szelek meddig tartatnak vissza. És a szelek addig tartatnak vissza, amíg meg nem szüntetik az állam és egyház szétválasztását világviszonylatban, fokozatosan, ugye? amíg be nem következik az, amit soha nem hittünk, hogy a 21. században bekövetkezhet. A bibliai proféciák mindig mondták, és mi most ámulhatunk, hogy tényleg ez a történelmi tendencia, hogy egyházi hatalom ellenőrizze a világi hatalmat, és tulajdonképpen a világi hatalom abszolút szövetségesként fogadja el az egyházi hatalmakat. Most például többször hallhattunk a hírekben, hogy az Európai Unióban nagy vita van egy biztoson, aki a belügyi és az emberi jogi kérdéseknek a biztosa lehetne. Ugye ez a bizonyos Buttiglione, az olasz. És nem látjuk-e a jó és a gonosz erőinek a nagy küzdelmét. Én csak egy pár sort szeretnék olvasni egy labból, a Európa hangja című lapnak a szeptember 4-i, most nem régiben, számában jelent meg a következő, aminek az eseménynek a hátteréről a következőt írja. Ő nem Olaszország uniós biztosa, mert ugye úgy tűnik, hogy ő Olaszország uniós biztosa, hanem a Vatikáné. Senkit sem zavarna ez, ha csak személyes és lelki módon lenne az. Ő azonban a katolikus vallás azon fundamentalista változatának mélyen elkötelezett híve, amely szerint az államnak a pápa uralmát kell elfogadnia. Vagy azt gondolnánk, hogy ilyen középkori eszméket már meg se fogalmaz senki, de ha már nyíltan írnak újságról, óriási erők vannak így, hogy az államnak a pápa uralmát kell elfogadnia. Azt mondja, egy ügyes, intelligens szeméről van szó, akinek a politikusi képességeit gyakran alábecsülik. Már eddig is élén állt annak a kampánynak, amely a katolikus gyökerek Európai Unió alkotmányába való foglalására irányultak. Ezért hatékony és veszélyes Európa katolikus víziójának a megteremtésére irányuló tevékenységében. Egy másik valaki, a francia baloldalnak a vezetője pedig ezt mondta. Amikor hallgattam, ahogy beszél, ugye a bizottsági meghallgatásánál, azt mondtam magamnak, II. János Pál pápának sikerült egy Európai Unió biztost küldenie Brüsszelbe. Tehát igazából nem Olaszországé. Látjuk a proféciák teljesedését, és például pillanatilag is látjuk, hogy milyen húzavonat zajlik el körül. Példátlan mondják, hogy ellene szavaztak, példátlan, hogy sokan a végsőkig ellenzik a biztossá való jelölését. Nem érezzük, hogy ilyenkor billeg a mérlegen, hogy a szelek visszatartatnak, vagy nem tartatnak vissza, vagy milyen tempóban történnek? És van, aki ugye azt mondja, hát fújjanak a szélek, ó, bárcsak jönne már Jézus. Ez egy nagyon, bocsánat, ne arvajatok, így mondom, egy képmutató és elbizakodott mondás. Hol vagyunk készen, és hol végeztük el a munkát, mennyi veszendő ember van ezen a világon. Ma, aki becsületes, és látja, hogy az Isten országának evangéliuma mennyire nem hirdettetett még úgy, ahogy kellett volna, az azt mondja, hogy Uram, könyörülj rajtunk, hanyagok voltunk, hűtlenek voltunk, langyosak, álmosak, tétlenek, de könyörülj rajtunk, és tartsd még vissza a szeleket, hogy az Isten műve diadalmasan befejeződhessék, és emberek tömegeit lehessen még megmenteni. Tehát nekünk olyan ébereknek kéne lenni, hogy például, mikor ilyen híreket hallunk, akkor mi komolyan kiáltanánk a Jóistenhez. Amikor, nehogy azt gondoljuk, hogy messze van, tál, mi közöm nekem ahhoz. A Bibliában azt látjuk, hogy egyetlen embernek az imádságára az Isten angyala azt mondta, a beszédeid miatt jöttem, és a fejedelmek fejedelme, Mihály a nagy fejedelem avatkozott bele a küzdelembe. Én nagyon bízom abban, hogy megértettük az Úr szavát, aki ezt mondja, kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. A Jóisten dicsősége és az ő cselekvése, akár az egyéni életünkben, akár a szeretteink életében, akár az Isten művében, akár a történelem színpadán, sokkal hatalmasabban nyilatkoznék meg, ha lennének, akik szívüket adják a könyörgésre, akik úgy kiáltanak a Jóistenhez, hogy elmennek az ő székéig, és tényleg feleletet és választ kérnek a Jóistentől. Én szívemből kívánom, hogy mi örvendezve ismerjük fel ezt a lehetőséget, és adjunk hálát a Jóistennek, hogy már egyénileg is gyengék vagyunk, még az Isten népe is gyenge és erőtlen, de ha mi ezt az eszközt megragadjuk, hogy kiáltunk az Istenhez, szívünket adjuk a könyörgésre, akkor hatalmas dolgok történhetnek. Akkor a menny fejedelme, Mihály a nagy fejedelem cselekedni tud életünkben, családunkban, és az Isten művében, és a történelemben is. A Jóisten adja meg, hogy mi is szerezzünk sok ilyen tapasztalatot. És soha ne legyünk tétlenek, és soha ne legyünk csüggettek, mikor azt látjuk, hogy a nagy küzdelem valahol forpontra jut. És itt az embernek is lelkileg részt kell venni ebben a küzdelemben, hanem álljunk készen úgy, mint Dániel, és adjuk szívünket a könyörgésre, hogy az Isten megoldást és győzelmet hozhasson. Amen.

a nyitott szemmel talán többen ismerik már, az előző előadáson is ajánlottam, mert a Da Vinci kódról is volt egy rövidebb cikk benne. Itt pedig a Júdás rejtéről van, azt hiszem a legelső számában van a Júdás rejtéről szintén egy cikk. Ezt megint azoknak tudom ajánlani, akik szeretnének egy kicsit valami maradandót is elvinni magukkal az előadásról, hiszen itt a szó elszáll, de itt le van írva egy rövid cikkben az egész apokrif evangélium előkerülésének a körülményei, illetve az, hogy mi is a probléma Júdás evangéliumával biblikus szempontból. Ezen kívül szeretném még mutatni egy legújabb kiadványunkat, Szabó Ferencnek a Bízhatunk-e a Bibliában című kis könyvét. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik még kezdő bibliaolvasók és elakadnak a Biblia kezdeti lapjain és történetein, a két teremtés történeten, ahogy szokták ezt általában így bibliakritikai szemmel mondani, azon, hogy azok a meseszerűnek tűnő történetek, mint Szodoma Gomora pusztulása, vagy Ábrahám története mennyire hiteles a mai régészeti, mai történeti kutatások fényében. Egy kicsit ilyen barátkozóknak is, vagy szkeptikusoknak is ajánlom ezt a könyvet, mert hát alapvetően ezzel a szemüveggel közelíti meg, tehát próbálja kézzelfoghatóvá tenni a Biblia hátterét. A mai előadással kapcsolatban szeretnék még felmutatni egy könyvet, ezt nem lehet itt megvenni, mert hogy régebben jelent meg, de ha valaki magáról a gnoszticizmusról szeretne egy kicsit mélyebben olvasni, akkor Giacomo Filorámo a Gnoszticizmus története című könyvét tudom ajánlani. A Paulus Hungarus és a Kairos kiadónak a közös kiadványa végigköveti ennek az egész filozófiai irányzatnak a történetét, amihez a Júdás evangéliuma nagyban kapcsolódik. És talán még ezt mutatnám föl, talán sokak kezébe került 2006 májusában a National Geographic-nak a száma, amelyik Júdás evangéliumáról egy külön nagy fejezetben is foglalkozott. Tulajdonképpen a mai előadáson egy kicsit ennek a cikknek a kritikáját, vagy ennek a tanulmánynak a kritikáját is hallhatják, ugyanis messze menőkig nem értek egyet azzal, amilyen hangnemben, illetve amilyen tálalással ebben a cikkben Júdás evangéliumával foglalkoznak. Úgyhogy majd fogok idézni többször ebből a cikkből, és hát egy kicsit ennek a tanulmánynak a bírálata is lesz ez a mai esti előadás. Akkor ennyi bevezető gondolat után kezdenénk el a tulajdonképpeni előadásunkat. Ma már magyar nyelven is kapható, legalábbis én már találkoztam az újságos standokon a Júdás evangéliuma című könyvvel, amelyet két olyan szerző írt, akik közvetlen kapcsolatba kerültek a gnosztikus evangéliummal, amikor előkerült ez a régészeti lelet, és ezt már a restaurálás után elkezdték olvasni és értelmezni. Rudolf Kasser és Marvin Mayerről van szó. Ők ketten azok, akik talán a legtöbbet tudnak ma erről az evangéliumról. És hát azt gondolom, hogy ettől függetlenül már elég sok minden információ eljuthatott mindannyiunkhoz Júdás evangéliumáról, mert hogy a média, a sajtó, illetve a televízió is elég sokat foglalkozott az utóbbi hónapokban Júdás evangéliumával. És csak így összefoglalóan, hogy mi mindent lehetett hallani, többek között például ebben a National Geographic cikkben, amiről az előbb is beszéltem. Tehát egy elég nagy ilyen patetikus felkiáltással örvendeztek ennek az evangéliumnak, és ilyen kérdéseket, illetve ilyen kommentárokat hallhattunk, olvashattunk. Lehet, hogy Jézus maga rendezte meg saját kivégzését? A történelem egyik leggyűlöltebb szereplője új megvilágításba helyezi Jézus utolsó napjait. Mi történik akkor, ha kezünkbe akad egy beszámoló, amely a feje tetejére állítja Jézus elárulásának történetét, és az árulóból hőst csinál? Júdás evangéliuma Jézus utolsó napjainak egy elveszettnek hit verzióját tárja elénk. Tehát itt tulajdonképpen azt fogalmazza meg a National Geographic szerzője, hogy egy olyan kiegészítő történetet találtak meg Júdás evangéliumában, ami teljesen új megvilágításba helyezi Júdás, az áruló apostol eddigi megítélését, teljesen új viszonyba helyezi Júdás és Jézus kapcsolatát, és teljesen új viszonyba helyezi Júdás és a többi tanítvány kapcsolatát. És ez, hogy úgy mondjam, a haba tortán, mert igazából ez az igazi Jézus történetnek a lényege. De nagyjából hasonló kommentárokat hallhattunk mondjuk a televízióban is. Az MTV híradásában hangzott el Júdás evangéliuma kapcsán, hogy a hír meg fogja rengetni a kereszténység egész 2000 éves tanítását. Júdás ismeretlen arcát ismerjük meg, ami megváltoztatja mindazt, amit a keresztények róla állítottak. Tehát megint csak egy ilyen kicsit a médiára jellemző túlzó állítás, hogy a kereszténység 2000 éves történelme fog megrendülni akkor, hogyha az emberek tudomást szereznek arról, hogy miről is szól tulajdonképpen Júdás evangéliuma.
És hát a mai estén ezt járnánk körül, hogy vajon mennyiben igazak ezek a média híresztelések, egyáltalán mi ez a Júdás evangéliuma, miről szól Júdás evangéliuma, és milyen problémákat vet föl, és ezekre milyen választ tudunk adni. A leletről magáról annyit, és tulajdonképpen ezzel is már le kell, hogy lőjem a nagy szenzációt, hogy a lelet maga körülbelül 30 éves. Az 1970-es években került elő maga Júdás evangéliuma, tehát önmagában nincs igazán nagyon friss szenzáció, hiszen 30 éve ismerjük már ezt az evangéliumot, csak most került igazán kutatóknak a kezébe, illetve most került publikálásra, most került nyilvánosságra. Maga az evangélium más iratokkal együtt elminyában került elő, hogyha ezt térképen nézzük, akkor látjuk, hogy Egyiptom, Felső Egyiptom, a Nílus vidék környékén kerültek elő ezek a régészeti leletek. Itt a Nílusnak a mentén, ahol már a Nílusnak az áradása nem érinti a földrajzi területeket, mellette közvetlenül sivatagos és ilyen sziklás hegyek vannak, és ebben a sivatagban, egy ilyen sziklás barlangban kerültek elő az evangéliumnak a töredékei. Nagyon kalandos volt ennek a régészeti leletnek a története, sajnos az általában szinte mindig így van a régészeti leleteknél, hogy nem szakemberek találják meg, hanem laikusok. Itt is arról volt szó, hogy akik megtalálták az evangéliumnak az első töredékeit, ők elkezdtek vele kereskedni, műkincskereskedőknek adták tovább, és gyakorlatilag évtizedekre eltűnt a tudósok és a kutatók tekintete elől az evangélium. Csak így pontokba szedtem, hogy mi minden történt az evangéliumokkal ez alatt a 30 év alatt. Hát először is arab műkincsvadászok kezébe került. Azt is tudjuk, hogy mire oda került, addigra már egy-két darabot elveszítettek belőle, illetve egy család egy kicsit el is égetett belőle egy-két darabot, mert hogy jól égett, illetve hát ugye otthon nagy volt a szegénység, és gondolták, hogy valamivel pótolják a hiányzó fűtőanyagot. 1983-ban került először elő az evangélium. Ekkor került először igazán kutatók kezébe, tehát egy jó 13 évvel a leletek előkerülése után. Svájcban, Genfben egy Stephen Emmel nevezetű, akkor még doktori tanulmányait végző koptológiával, tehát az egyiptomi történelem egyik késői szakaszával foglalkozó doktori hallgató látta ezt először. Hát nyilván tudták a műkincskereskedők, hogy kit kell megkeresni ezzel a egyébként kopt evangéliummal, mert hogy a nyelvét tekintve az evangélium az kopt nyelvű. És hát emel annyit látott, hogy nagyon értékes dologról van szó, azt is látta, hogy mi van a kezében, tehát hogy Júdás evangéliuma van a kezében, viszont nem volt annyi pénze, hogy meg tudta volna venni ezeket az iratokat. Úgyhogy egyszerűen csak arra volt lehetősége, hogy átfutotta az evangéliumot, már amennyire ki tudta bontani, mert hogy az egész egy bőrtokban volt benne, és nyilván nem akarta feszegetni, hogy széttörjön darabokra. És mivel nem tudta megvenni, ezért a műkincskereskedők tovább vitték az evangéliumot, és ő emlékezetből a WC-be bemenekülve gyorsan még leírt egy-két dolgot, amit az evangéliumból hirtelenjében megjegyzett. Utána egy jó 17 évre eltűnik megint az evangélium, úgy tűnik, hogy valahogy átkerül az Egyesült Államokba, és ott egy bankszéfben őrizgették egészen 2000-ig. Itt talált rá egy műkincskereskedő hölgy, akinek a képét látjuk. Egy görög származású, Egyiptomban élő, illetve Egyiptomban tanuló, aztán Párizsban tanuló, és végül Svájcban letelepedő nagy műkincskereskedő családról van szó, és ő volt az, Frida Nussberger Takos, akinek fölkínáltak ebből a bankszévből eladásra az evangéliumot. És hát a mai napig sem árulja el, hogy ez neki mennyi pénzébe került, de valami horribilis összegről szólnak így a titkos információk. Mindenesetre a hölgy megszerezte nagy nehezen végre ezt az evangéliumot, és aztán megint sok-sok gazdacsere után elkerült egy alapítványhoz, a mecénás alapítványhoz, ez egy svájci alapítvány. Ők azt tűzték ki célul, hogy a szegényebb országokból származó régészeti leleteknek a restaurálására, illetve értelmezésére, feldolgozására áldoznak pénzeket. Ez egy elég nemes, meg hogy úgy mondjam non-profit vállalkozás, hiszen ez alapvetően egy szellemi tőke, amiben ők beruháznak. És ez az alapítvány volt, aki a restaurálás költségeit állta, és aztán az egésznek a feldolgozását, illetve publikálását átadták a National Geographicnak. Hát így került be a képbe maga a National Geographic, mint televíziós csatorna és mint folyóirat. A média innentől kezdve felkapta ezt a történetet, a National Geographic rengeteg pénzt ölt abba, hogy a Júdás evangéliuma
olyan kezekbe kerüljön, akik maximálisan értenek hozzá, tehát tudósok kezébe kerüljön, és 5 éven keresztül vizsgálták a tudósok a szöveget, és próbálták meg fejteni a sok helyen már eléggé töredékes szövegnek az értelmét. És hát utána, nem tudom, hogy ki látta esetleg a tévében, a National Geographic utána le is adta egy ilyen tévés sorozatban Júdás evangéliumával kapcsolatos álláspontokat, és azt hiszem valami 26 nyelven, nem tudom hányszor, hány országban sugározták az ő értelmezésüket, hogy tulajdonképpen mi is Júdás evangéliuma és miről is szól. A két kutató, akinek a könyvét az előadás elején megmutattuk így képen, Stefan Emmel és Rudolf Kasser. Emmel az az illető, aki, ha talán emlékszünk a nevére, pár mondattal ezelőtt említettem, ő volt az a fiatal doktorandusz, aki először látta Júdás evangéliumát, és Rudolf Kasser pedig egy svájci tudós, aki a kopt tudománynak, illetve a gnoszticizmusnak az egyik legnagyobb tudósa ma a világon, és ők ketten foglalkoztak, illetve Mayer, aki egy amerikai szintén koptológiával foglalkozó tudós, és hát az ő munkájuk az, ami tulajdonképpen ebben a ma már magyar nyelven is olvasható könyvben megjelent. Egy picit nézzük is meg, hogy tulajdonképpen akkor mi is az, amit ezek a tudósok vizsgáltak, és mit tudhatunk objektíve először is erről az egész leletről. Amit tudnunk kell róla, hogy nem egy darab irat került elő itt elménnyában, hanem 3 dolog az, amit vizsgálhattak a tudósok. Ebből csak az egyik Júdás evangéliuma, és ezen kívül előkerült Jakab apokalipszise, és előkerült Péter levele Fülöphöz. Most mind a 3 iratról elmondható az, hogy ezek késői iratok, 3.-4. század iratok, tehát a keresztény korszak, a klasszikus keresztény idők az 1. század és Jézus korához képest 2-300 évvel későbbiek. Ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük. Tehát 2-300 évvel a kereszténység és Jézus kora utáni iratokról van szó. Viszont a szerzők belebújnak a bibliai szereplőknek a bőrébe, és úgy tüntetik fel magukat, minthogyha az evangélium szerzője Júdás lenne, Jézus tanítványa, minthogyha ennek az apokalipszisnek, ennek a jelenések könyvének a szerzője Jakab lenne, Jézus testvére, és minthogyha ez Péternek, az apostolnak a levele lenne Fülöphöz, az egyik szintén korai keresztény tanítványhoz. Tehát így előjáróban is elmondhatjuk, hogy ezek az iratok úgynevezett áliratok. Tehát nem az írta őket, aki feltünteti magát szerzőként a címben, hanem késői, 2-300 évvel később élő emberek, legendás nagy emberek bőrébe bújva írták meg ezeket az iratokat, és valamit írtak a kereszténységről, a kereszténységgel kapcsolatban, de már korán sem szemtanúk. Ez olyan, mintha én ma kezdenék egy Rákóczi Ferenc magánéletét tárgyaló írásba, és mindenféle szaftos részleteket idéznék Rákóczi Ferenc életéből, de már 300 évvel később vagyunk, tehát nem lehetnek első kézből információim, ha csak nem valami levéltárban kutatok. Tehát itt mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, hogy ezek a leletek jó 300 évvel Krisztus utániak. Itt látjuk magát az elminyai leleteket, hogy milyen állapotban voltak, amikor a széfből kikerültek, ebből a bankszéfből. Az a tudós, aki látta őket korábban, még 1983-ban, hát nagyon a szívéhez kapott, mert mondta, hogy 1983-ban ennél sokkal-sokkal jobban néztek ki ezek az evangéliumok. Viszont ez az amerikai bank széf, ez nem bizonyult igazán jó tárolóhelynek ezen papíruszok számára, és ezek nagyon-nagyon tönkrementek a bank széfben töltött 13 év alatt. És hát ahogy nézzük is, itt ilyen darabokra estek szét. Olyanok lettek, mint a puzzle, mint az a kis kirakójáték. Több mint 1000 darabra estek szét ezek a papíruszra írt iratok. És hát annyit, ahogy itt szétválogatták őket, akkor tudták megállapítani, hogy eredetileg 62-66 oldalas volt teljes egészében ez a 3 irat. Ebből maga Júdás evangéliuma 26 oldal. Igazán ez kapott nagy szenzációt, ez az egy irat, Júdás evangéliuma. A másik kettővel nem is nagyon hiszem, hogy találkoztunk így a sajtóban. Itt látjuk magát az evangéliumot, hogy ilyen állapotban maradt fönt. Onnan lehet tudni, hogy Júdásnak az evangéliuma, hogy az evangélium legvégén megnevezi magát. Tehát úgy zárja le az evangéliumot, hogy ez pedig Júdásnak az evangéliuma. Illetve az evangélium úgy kezdődik, hogy ez az a titkos kinyilatkoztatás, amit kapott Júdás Jézustól. Tehát megnevezi magát ez az áll író, hogy ő tulajdonképpen Júdás lenne, aki Jézusnak a tanítványa volt. De ne felejtsük el, hogy jóval később iratról van szó, ahogy már mondtam is, mint Jézus kora.
görög betűkkel íródott a szöveg, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy kopta nyelv, tehát egy ilyen késő egyiptomi nyelv, viszont az írás típusa az a görög írás. Valamiért ilyen hibrid megoldást választottak az írói, és az is kiderült az evangéliumról az első olvasat alapján, hogy ez úgynevezett gnosztikus evangélium. Mit is jelent ez, hogy gnosztikus evangélium, és honnan jöttek rá a tudósok, hogy ez gnosztikus evangélium, miért van ennek jelentősége? Azért van jelentősége, mert ezek az evangéliumok, illetve ezek az iratok, amik itt előkerültek elményában, ezek teljes egészében szembe mennek azzal a fajta kereszténységgel és azzal a fajta biblikus újszövetséggel, amit a kezünkbe foghatunk ma bibliaként. Tudnunk kell azt, hogy a korai keresztény időkben Jézusnak a tanításai azok egységesek voltak. Tehát az első században nem nagyon volt vita afelől, hogy Jézus mit tanított, mit mondott, hogyan élt, volt-e felesége vagy nem, vagy hogy ő egyáltalán kicsoda volt, ezen nem mentek viták, mert mindenki számára egyértelmű volt. Megszülettek az evangéliumok, az első a szemtanú evangéliumok, és ezek letisztázták az alapkérdéseket Jézussal kapcsolatban. Viszont körülbelül egy 200 évvel később egy nagyon érdekes filozófiai irányzat keveredett össze a kereszténységgel, és megosztotta a korai keresztényeket. És ez az irányzat volt a gnoszticizmus. Itt látjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a fogalom. Ígérem, hogy ez a része nem lesz túl hosszú, hanem rátérünk magára a Júdás evangéliumára, hogy miről is szól Júdás evangéliuma. Maga a szó a gnózisból származik, ami azt jelenti, hogy ismeret, tudás, egy titkos tudás. Ezek az emberek, akik gnosztikusok voltak, ők abban hittek, hogy az életnek az a titka, és az igazi életnek az a titka, hogy egy mélyebb tudást, egy mélyebb, egy titkos információt meg kell szereznünk, és hogyha ennek a mélyebb, ennek a titkos tudásnak a birtokába kerülünk, akkor minden rendben van, tehát akkor van jó helyen az életünk, akkor jutunk el a megváltásra, az üdvösségre. Ők is használták ezeket a fogalmakat, hogy megváltás, üdvösség a kereszténységtől függetlenül. És ez az irányzat, ez a filozófiai irányzat, ez magába kevert a szinkretizmus, azt jelenti a szinkretista, hogy ilyen sok irányzatot kevert magába. Hogy ez a görög filozófiai irányzat összekeveredett egy kicsit a kereszténységgel, összekeveredett egy kicsit az egyiptomi vallással, és így született meg maga a gnoszticizmus a kereszténységen belül is. De ők annyira elütöttek a biblikus kereszténységtől, hogy a gyülekezetek kizárták őket maguk közül, illetve maguk, ezek a gnosztikus tanítók is elmenekültek, kimentek a keresztények közül, és valamikor 80-150 között külön csoportokat, külön gyülekezeteket hoztak létre, főleg Egyiptomba mentek, és nem véletlen, hogy pont itt kerülnek elő igazából gnosztikus emlékek. Itt látunk egy olyan képet, amit léteznek ma is gnosztikusok. Hogyha valaki interneten rájuk keres, akkor mai napig is vannak templomaik, vannak szertartásaik, egyházaik. Egy nagyon-nagyon keverék eszmeiség az, amiben ők hisznek. Egy kicsit keresztények, egy kicsit humanisták, egy kicsit az egyiptomi mágia, a miszticizmus, az okkultizmus is keveredik benne. Ha valaki hallott már a New Age mozgalomról, akkor például a New Age mozgalomban is rengeteg gnosztikus elem van. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon sok szálon és sok mindennel összekeveredett, kicsit homályos dolgok, valljuk be őszintén. És ez az ő weboldalukról származik ez a kép. Ők valahogy így képzelik el az elődeiket, a gnosztikus keresztényeket, akik megírták a maguk evangéliumát a maguk által elképzelt kereszténységről, és akik itt a sziklás, sivatagos, egyiptomi területeken éltek, és egy kicsit ilyen kolostori közösségekhez hasonló kisebb mini csoportokat hoztak létre innen a II.-III. századtól kezdődően. Most Júdás evangélium a szoros kapcsolatban áll ezzel a gnosztikus, keresztény gnosztikus irányzattal, ugyanis Júdás evangéliumán is tulajdonképpen ez a kulcsszó vonul végig, hogy az, amit Júdás kapott, ez egy titkos kinyilatkoztatás Krisztustól. A gnoszticizmusról a legtöbbet egyébként egy kortárs egyházatjától tudunk, őt látjuk itt a képen. Ő volt Irénaeus, a mai Lyonnak volt a püspöke, tehát a mai Franciaország területén élt, mint püspök, és ő nagyon sokat küszködött már a második századra kialakuló úgynevezett eretnek irányzatokkal a kereszténységen belül. Fenn is maradt egy ilyen munkája, aminek ez a címe, hogy az eretnekségek ellen. És hogy mennyire a második században, tehát Krisztus után egy 100-150 évvel már mennyire sokféle
variánsa alakult ki a kereszténységnek, azt az is mutatja, hogy ez a műve ez 5 kötetre sikeredett. Tehát már annyiféle eretnekséggel kellett harcolnia a biblikus kereszténységnek, Jézus tanítványainak, hogy már 5 kötetre rúgott azoknak a száma, akik különböző eretnek tanításokat hirdettek. És Irénausz ír, hogy miféle tanaik voltak ezeknek a kereszténynek nevezett gnosztikusoknak, akik azt mondták magukról, hogy keresztények, ők is Jézus követőknek tartották magukat, viszont homlok egyenest és meredeken mást állítottak Jézusról és Jézus tanításairól, mint a bibliai evangéliumok. Itt egy gnosztikus írás láthatunk, hát ember legyen a talpán, aki ezt megérti. Ugye ez is mutatja, hogy hihetetlenül a misztika, a mágia, a titkos dolgok, a titkostan felé vonzódtak. Nagyon sok olyan szimbólumot, szimbólumrendszert, számmisztikát használnak, amit a mai napig sem igazán tudunk érteni és megfejteni. Talán ezért is keveredett bele a modern New Age mozgalomba, illetve ebbe a Da Vinci kódba, meg a Júdás evangéliumáról szóló írásokba, az a sok-sok misztikum és mágia, ami ehhez az egészhez kapcsolódik, mert olyan titkosnak tűnik, olyan megfejtetetlennek tűnik, és olyan izgalmasnak tűnik ez az egész mozgalom. Amit érdemes róluk tudni, csak néhány gondolat röviden, hogy mit is mondtak magukról ezek a keresztény gnosztikusok, és majd mindjárt megnézzük, hogy hogyan jön ez elő Júdás evangéliumában. És azért gondolom, hogy erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert itt válik érthetővé, hogy én mondjuk miért nem tapsolok annyira nagy örömmel ennek a cikknek, és miért mondom azt, hogy megzavarják az embereknek a gondolkodását, hiszen nagyon feketén-fehéren, aki egy kicsit is átlátja ezt a dolgot, lehet hova tenni Júdás evangéliumát. Júdás evangélium egy gnosztikus evangélium, semmi köze a Bibliához, semmi köze a bibliai korhoz, a bibliai szerzőkhöz, hanem egy jóval későbbi szinkretista filozófikus írás, ami a titkos tanról, a titkos tudományról szól, nyilvánvalóan a gnosztikus tanítványoknak. Az egyik ilyen érdekesség, amit ezek a keresztény gnosztikusok tanítottak magukról, az az, hogy a Biblia Istene, és itt látjuk meg, hogy mennyire ellentmond a Bibliának az egész gnoszticizmus, és így Júdás evangéliuma is, hogy azt mondják magukról ezek a gnosztikusok, hogy a Biblia Istene, akiről az Ószövetség is ír, ő egy gonosz Isten. Tehát az az Isten, aki megteremtette a Földet, és az az Isten, akiről az ószövetségi történetek szólnak, ő egy gonosz Isten, aki harcolt azokkal a földlakókkal, akik a titkos ismeretnek a birtokába jutottak, akik valami többre vágytak itt a Földön, és kiket sorolnak föl ilyen nagy elődökként, ilyen nagy szellemi elődökként, akikben megcsillant valami a titkos tudásból. Nem tudom, mennyire tetszenek Bibliát forgatni, ki volt Káin? Ádám és Évának az első gyermeke, aki meggyilkolta az ő testvérét Ábelt a Biblia szerint, és aztán elmenekült Édentől keletre. Ő volt az első, aki Isten közeléből messzire költözött. Ő az első, akit szellemi elődüknek tartanak a gnosztikusok. De nézzük tovább a sort. Ézsau. Ézsau, akiről tudjuk, hogy Jákobnak volt a bibliai Izraelnek, a zsidó nép ősatjának a testvére, üldözte az ő testvérét, és szintén nem éppen arról híres, hogy annyira jó viszonyban lett volna Istennel, vagy hogy annyira pozitív dolgok kapcsolódnak hozzá a Bibliában, de ugye épp ez a lényeg egy gnosztikus számára, hogy Ézsauban is azt a titkos tudást birtokló valakit találják meg és látják meg, aki szembe ment a Biblia Istenével. És hát még egy harmadik csoport az, akit elődnek neveznek, Szodoma lakóit. Na most azt hiszem, hogy itt nem kell talán nagy biblia ismeret hozzá, mert a szodomizmus, mint olyan, az benne van a magyar terminológiában is. A szodomizmus egyelő a homoszexualitással, Szodoma és Gomora lakói voltak, akiket a Biblia szerint Isten egy ítélettel, egy külön ítélettel sújtott, és ez a két város elpusztult azért, mert annyira bűnösök voltak az ott élők, hogy Isten 5 sem talált közülük, akit meg tudott volna, vagy ki tudott volna menteni, csak Ábrahám rokonait, Lótot és az ő családját tudta Isten kimenteni ebből a városból. És hát például a szodomitákat is a gnosztikusok elődeiknek tartják. Tehát ezt például már érdemes az elején leszögeznünk, és a fejünkben összekapcsolnunk, hogy Júdás evangéliumát egy gnosztikus tanító írta. Ebben mindenki egyetért. Na most ezek a gnosztikusok hihetetlenül távol álltak a kereszténységtől és az egész zsidó-keresztény gyökerektől, hiszen nem kevesebbet állítottak, mint azt, hogy a Biblia Istene gonosz, és azt, hogy az ő elődeik, a hitbeli elődeik Káin leszármazotta, a szodomiták és Ézsau, akik tulajdonképpen Isten és az Isten népének az ellenségei voltak.
De menjünk egy picit bele még abba, hogy mit is mondanak ezek a gnosztikusok a teremtésről, illetve magáról az emberről, és miért is van szükség erre a titkos tanra, hogy miért erre helyezik a hangsúlyt. Egy gnosztikus ábrázolást láthatunk a teremtés pillanatáról. Ádám és Éva, és Isten, aki ül a föld golyóbison, kezében tart egy pergamentekercset, és megáldja a teremtményeit, Ádámot és Évát. És ahogy már mondtam is, a gnosztikusok azt vallják, hogy a teremtő, akit a Biblia Jahve néven ismer, ők egy külön néven nevezték ezt a bibliai Istent, és Jádabaót néven emlegették, ez volt a titkos neve Jahvénak, amit persze csak a gnosztikusok ismertek, akik be voltak avatva a titkos tudományba. És ők azt vallották Jahvéről és a teremtőről, hogy hát nagyon-nagyon elrontotta ezt az egész teremtést, és ezért olyan a földünk, amilyen, ezért olyan bűnös a föld, ezért van annyi nyomorúság a földünkön, mert Jahve elrontotta a teremtést. Na most ugye ez megint teljesen szembe megy a bibliai teremtés történettel és a bibliai leírással, hiszen a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor minden igen jó volt. És hogy miért romlott el? Hát azért romlott el, mert az ember elrontotta, ugye az ember a rosszat választotta, beengedte a földi történelembe a bűnt, a gonoszt, és ezáltal romlott el minden. De maga a teremtés, az maga tökéletes volt. A gnosztikusok ebben nem hittek, és azt mondták, hogy Jahve egy ilyen alacsonyabb rendű gonosz Isten. De létezik egy magasabb rendű, egy mindenható Isten, akit nem személyként képzeltek el, hanem valamilyen szétfolyó erőként, aki mindenütt ott van, mindent áthat, mindenütt jelen van, és hát ugye ők azt tanítják, hogy az ember, annak a teste, az egy alacsonyabb rendű dolog. Nem tudom, hogy tetszenek tekinteni a saját testükre, de a gnosztikusok azt mondják, hogy hát az a test az egy elhanyagolható kategória, ami lényeg az a szikra, az a lélek szikra, amit az Isten belehelyezett az emberbe, de ez egy börtönben van, mert hogy az emberi test egy börtön, és a gnosztikusok célja az, hogy ezzel a titkos tudással ezt a szikrát fölébresszék, és kiszabadítsák az emberből. Na, ennél mélyebb már nem lesz a mai előadás, tehát ez igazából itt a filozófikus fejtegetéseknek a legvége, de eddig azért volt muszáj eljutnunk, mert a Júdás evangéliuma kitér erre. Tehát innen tudjuk azt, hogy Júdás evangéliuma gnosztikus, és innen tudjuk hova tenni Júdás evangéliumát, és innen tudjuk értelmezni Júdás evangéliumát, hogyha eddig eljutottunk. Tehát még egyszer talán akkor befejezésképpen összegzem, hogy ez egy nagyon sarkalatos tanítása a gnoszticizmusnak, hogy az emberi test az egy megvetendő dolog, ami az emberben a lényeg az egy szikra, ami benne van a testünkben, mint egy börtönbe bezárva, és erre a mélyebb, erre a titkos tudásra azért van szükségünk, hogy ez a szikra kiszakadjon belőlünk és felszabaduljon, és ez a megváltás az emberi életben. Na most ezt a gnosztikusok persze összekapcsolták Jézussal, a kereszténységgel, és innentől kezdve ez egy olyan zagyvaság lett, nem tudok rá jobb szót mondani, amivel nagyon sok embert megtévesztettek a korai keresztény időkben, és ezért volt, hogy Irénaeusz összefoglalta, hogy mik ezek a tévtanítások konkrétan a gnoszticizmusnál, és ezeket kirekesztették a gyülekezetből. Most nem tudom, hogy ennyi bevezető, vagy ennyi néhány gondolat, amit így felvillantottam a gnoszticizmusból, érthetővé teszi-e, hogy miért rekesztették ki a keresztények maguk közül a gnosztikusokat? Ugye miért? Azért, mert teljesen, totálisan szembe mentek a bibliai tanításokkal, szóval itt nem arról volt szó, hogy mint a középkorban vitatkoztak azon, hogy hány angyal fér el egy tűfokán, tehát ezek nem ilyen bagatell jellegű kérdések voltak, hanem olyan alapkérdések, hogy az Isten, a Teremtő Isten az jó vagy gonosz? Az ember az Istennek a fia, egy méltósággal felruházott teremtmény, vagy egy börtönbe zárt lélek szikra, akit ki kell szabadítani. Tehát ezek óriási különbségek voltak. És csak hogy még egyszer rögzítsük magunkban, ezek a gnosztikus evangéliumok, ezek jóval későbbiek, mint a Jézus korabeli evangéliumok. Jézus valamikor 31 tavaszán halt meg. Nem sokkal az ő halála után már megszületnek a róla szóló evangéliumok, 4 ilyen evangéliumot olvashatunk a Bibliánkban, az Új Szövetségben, és ezek ma már mindenki egyetért benne, hogy 40 és 70 között, vagyis Krisztus halála után egy 30 évvel később már megszülettek ezek az evangéliumok. Azt mondhatnánk, hogy ha Krisztus nem halt volna meg fiatalon, akkor meg is érhette volna azt, hogy ezek az evangéliumok, ezek megjelenjenek, mert annyira frissek, annyira szemtanúk voltak, akik leírták a róla kapcsolatos történeteket. Most a gnosztikus evangéliumokig viszont eltelik több mint 100 év. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor íródnak az első gnosztikus evangéliumok, csak feltételezzük, hogy valamikor 150 és 180 között
már megjelennek az elsők, ugyanis Iréneusz az Eretnekségek ellen című könyvében már említi őket. Tehát valahol itt 150 körültől kezdődnek, és hát azt is érdemes tudnunk, hogy összesen 6 darab ilyen evangélium van, ami gnosztikus evangélium, tehát nincs ilyen tömeges mennyiségben, nem is voltak nagyon elterjedve. A másik 5 evangéliumról már volt szó múlt alkalommal, éppen csak megint föleleveníteném. Ezek a Elminya közelében kerültek elő, szintén a sivatagból, ezek voltak a Nag Hammadi leletek. És ezek közül talán a leghíresebb Tamás evangéliuma, amit 5. evangéliumnak is szoktak nevezni, főleg New Age-es körökben. Például a New Age a Bibliával egyenértékűként használja Tamás evangéliumát is. Viszont például itt olvashatunk Tamás evangéliumában Jézusnak tulajdonított mondásokat, 151 ilyen logiont, ilyen mondatot örökít meg Tamás evangéliuma. És például csak egyet beidézek, hogy érezzük, hogy mekkora nagy a különbség e között az evangélium és mondjuk egy bibliai evangélium között. De azt mondja Tamás evangélium, nem fogom tudni most szó szerint idézni, de valami ilyesmit mond Tamás evangéliuma, hogy aki szomjú hozzék, az jöjjön én hozzám és igyék, mondja Jézus. És aki iszik én tőlem, vagy én belőlem, az egyé válik én velem, mondja ez az evangélium, és én is egyé válok ő vele, és a titkosabb, a mélyebb tan részesévé válik, mondja ezt Tamás evangéliuma. Ugye Jézus ezt sokkal egyszerűbben és sokkal egyértelműen fogalmazta meg az evangéliumokban, ő annyit mondott, hogy aki szomjúhozik, aki az igazságra szomjúhozik, az jöjjön én hozzám és igyék, és hogy annak kiapatatlan kútfeje vagyok én a forrásnak. Tehát, hogy gyakorlatilag az, aki egyszer hozzám jön, és aki igazán megérti az igazságot és az én tanításaimat, az békességet talál a lelkének, és nyugalmat talál az ő életének. Most óriási a különbség a kétféle idézet között. Ugye Tamás evangélium agnosztikus, 200 évvel későbbi, mint a szemtanú evangéliumok, amik sokkal egyszerűbben írnak Jézussal kapcsolatosan. Tehát Jézus nem beszélt ennyire rébuszokban, mint ahogy agnosztikusok azt a szájába adják. Jézus beszélt példázatokban, sokszor volt, hogy természeti képeket használt, amit nem értettek a tanítványai, de Jézus mindig leült és megmagyarázta a tanítványainak, és néha meg is fette őket, hogy hát ti sem értitek, hogy mit mondok, és aztán szépen leült és megmagyarázta az ő tanításait. De soha nem hagyta őket ilyen kételyekkel terhelten, ilyen zagyva gondolatokkal, amiket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Például Fülöp evangéliuma érinti azt a kérdéskört, hogy Jézusnak felesége lett volna, vagy nem lett volna, mert hogy Mária Magdolna a tanítványok közül számára olyan kedves volt, hogy időnként oda ment hozzá és szájon csókolta. És ugye ebből a kis motivumból indult el igazából ez a történet már valamikor a középkor végétől kezdve, hogy Jézus és Mária Magdolna között több volt, mint pusztán tanítványi kapcsolat. Ugye ez a Fülöp evangéliuma is majd 300 évvel későbbi Krisztusnál, és hát ennek a hitelessége egyelő a nullával gyakorlatilag, és semmi köze ahhoz a Fülöphöz, aki a bibliai korban élő Fülöp volt. Tehát ennyit így a gnosztikus evangéliumok hitelességével kapcsolatban. És akkor most egy picit nézzük ugyanezt rávetítve Júdás evangéliumára. Akkor mi is a baj konkrétan a Júdás evangéliumával, mit is mond Júdás evangéliuma, és miért mondom én azt, hogy nem kellettől annyira megijedni ettől az evangéliumtól, semmilyen kihatással nincs a kereszténységre, semmilyen kihatással nincs az evangéliumok hitelességére. Hiszen ne felejtsük el, hogy Júdás evangéliuma nem szemtanú evangélium, ez egy alapvető tény. Ugye történészként az ember az elsődleges forrásokat vizsgálja, vagyis azokat a forrásokat, amik az adott korban keletkeztek. A későbbi feldolgozásoknak a hitelessége az már mindig nagyon-nagyon bizonytalan. A másik fő problémaköre ennek a Júdás evangéliumának, amiről már szó is volt, hogy Jézus itt kifejezetten olyan tanításokat ad át a tanítványoknak, amik gnosztikus tanítások. Jézus korában a gnoszticizmus nem is létezett még a zsidók földjén, tehát ez is egy teljesen anakronizmus, egy kortévesztés, hogy Jézusnak a szájából a gnosztikus tanítás azért sem jöhetett volna ki, mert Jézus korában a gnoszticizmus a zsidóság körében abszolút nem volt jelen. Tehát ez egy teljesen paradox dolog, ez egy lehetetlen dolog. A következő, ami megint mindenképpen, ha az ember logikusan gondolkodik, akkor figyelembe ötlő, hogy Jézus Júdás evangéliumában egyáltalán nem úgy viselkedik, mint ahogy a többi evangéliumban megszoktuk tőle. Hogy miről is van szó konkrétan, csak egy-két dolgot emelnék ki ebből az evangéliumból.
Ugye az evangélium szerint a történet ott kezdődik, hogy Jézus, akiről itt egy nagyon híres ábrázolást láthatunk, ez egy 6. századi ábrázolás, ami a Sínai hegyen, a Sínai kolostorban látható. Ez talán az egyik legősibb keresztény ábrázolás Jézusról. És Jézus az utolsó vacsorán a tanítványaival ül együtt, és faggatni kezdi a tanítványait arról, hogy ki mit gondol róla, hogy ő kicsoda. Ugye eddig a jelenet ismerős, hiszen minden evangélium beszél az utolsó vacsoráról. És itt ezen az utolsó vacsorán, miközben beszélgetnek erről a témáról, hogy kicsoda igazából Jézus, az derül ki, hogy a tanítványok közül senki nem ismeri igazán Jézusnak a lényegét, hogy ő kicsoda, egyedül Júdás. És ekkor Jézus odafordul Júdás felé, és azt mondja neki, egy ilyen nagyon érdekes mondatot mond neki, hogy de te mindegyiküket, a többi apostolt is felülmúlod majd, mert feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. Na most megint csak nem tudom, ki olvasott már evangéliumot, bibliai evangéliumot, ugye nagyon idegen Jézustól ez a mondat. Tehát az az evangéliumokból ábrázolódó Jézus, aki igen-igen és nem-nemmel beszél, ő soha nem mondott volna ilyen ködös és homályos mondatot, hogy feláldozod az embert, aki ruhaként borít engem. És ugye ne felejtsük a gnosztikus tanítást, a test az egy alacsonyabb rendű dolog. Az, mint egy ruha veszi körül Jézus testét, vagy Jézust, és neki ezt le kell tennie, és ebben van neki segítségül Júdás. És innen jön ugye az a média mondat, amit így kiragadnak ebből, hogy tehát akkor Júdás törvényszerű volt, hogy megtegye ezt a lépést, tehát akkor ő nem is áruló, hanem Jézus maga lökte bele ebbe a cselekedetbe, és a keresztények és a kereszténység ártatlanul vádolja és ártatlanul vádolta évszázadokon, évezredeken keresztül Júdást. Na most azért nézzük meg megint egy kicsit közelebbről ezt az egészet. Ugye Jézustól azért idegen nagyon ez a mondat, hogy te mindegyiküknél különb leszel, mindegyik apostolt felül fogod haladni, mert te segítesz engem abba, hogy az én testemet, ami ruhaként borít engem, ezt feláldozzam. Hogy Jézus soha nem így beszélt az ő testéről, mint ruháról. Nem tudom, aki evangéliumokat olvasott, hogy Jézus mit mondott az ő testéről. Vagy az általában az evangéliumok mit mondanak az ember testéről. Egyáltalán nem degradálják le. Sőt, azt mondják, hogy az ember teste a Szentlélek temploma. Tehát, hogy Istennek, Istent tudja magába fogadni az emberi test, és ilyen értelemben abszolút nem egy alacsonyabb rendű kategória, hanem kifejezetten egy olyan dolog, amire vigyáznunk kell. Gondoljunk csak a zsidó törvényekre. A mózesi törvényekről kevesen tudják, hogy nem csak erkölcsi törvények vannak benne, mint a 10 parancsolat, nem csak ceremoniális törvények, hogy mit csináljanak az állattal, és milyen módon áldozzanak áldozatot, hanem rengeteg egészségügyi törvény is volt a mózesi törvényekben, és a zsidóság hosszú évezredeken keresztül éppen azzal tűnt ki a többi nép közül, hogy nagyon-nagyon egészségesek voltak, nagyon jó képességűek voltak, és például még a középkorban is jellemző volt, hogy a higiénés szokásaik miatt, például a pest is, a kolera és a különböző járványok köztük nem terjedtek úgy, mint a keresztények között. És ezért nagyon sokszor éppen a zsidókat vádolták, hogy persze a zsidók azért nem halnak meg, mert ők mérgezik meg a keresztényeket. Holott csak arról volt szó, hogy ők egyszerűen például kezet mostak, mielőtt ettek volna. Vagy például a székletet, azt kivitték a házon kívülre, már hogy a táboron kívülre, ami a középkorban nemes egyszerűséggel úgy volt megoldva, hogy nem volt sok helyen vécé, hanem a bilit azt kiöntötték az ablakon az utcára, és középen az utcákon folydogált lefele a szennyvíz. Tehát nem véletlen, hogy a középkorban annyi járvány volt. Csak azért mondom, hogy a Biblia éppen nem arról beszél, hogy a test egy alacsonyabb rendű dolog lenne, vagy a higiénés dolgok alacsonyabb rendűek lennének, hanem épp, hogy a test az a Szentlélek temploma, tehát vigyáznunk erre. A ne ölj parancsolat az nem csak arra vonatkozik, hogy egy másik embert ne öljünk meg, hanem hogy saját magunkat se gyilkoljuk, a saját testünket se. Következő gondolat, aminál gondolkodhatunk, és megint így azt mondhatjuk, hogy Júdás evangéliuma semmiképpen nem tekinthető hitelesnek, szóval megint egy gnosztikus gondolat az, hogy Júdás mint egy belelökte ebbe az árulásba Jézus. Jézus mindig azt nyilatkozta, egyrészt mindig is tudta azt, hogy őt el fogják árulni. Nem is egyszer mondta ezt a tanítványainak, hogy egy közületek el fog árulni engem. Tehát őt nem érte váratlanul, illetve nem is volt törvényszerű, hogy ezt az árulást valaki véghez vigye. Ez egyszerűen egy előrelátás volt, amit Isten már előre jövendőlésekben megjövendőlt, hogy a messiás meg fog jelenni a földön, de egy valaki a tanítványai közül el fogja majd őt árulni. Tehát Jézus saját maga tette le a saját maga életét, és nem arról volt szó, hogy őt mondjuk valamelyik tanítványa, vagy arra kényszerítette volna valamelyik tanítványát, hogy szükségszerűen elárulja őt.
amit már érintettük is, hogy maga Jézus sem tekintette alacsonyabb rendűnek azt, hogy ő ember. Hogyha valaki olvassa az evangéliumokat, Jézus a legtöbbször úgy hivatkozott saját magára is, hogy én az ember fia vagyok. Tehát megint csak nem egy negatív megközelítésben közelítette meg az ember fogalmát. És hát Jézus nagyon-nagyon sokszor személyre szabottan is már a legvégén beszélt arról, hogy igen, Júdás, te leszel az, aki el fog szárulni engem. És az egész magatartása Júdással szemben ettől függetlenül nagyon-nagyon kezdeményező és barátságos volt. Az utolsó utáni pillanatig próbálta Júdást megszólítani, hogy ezt az árulást ne vigye véghez. Tulajdonképpen Júdás evangéliumában ugye a nagy problémakör, ami ott az utolsó vacsora körül kezdődik, és ami elindítja Júdásnak a felemelkedését az evangélium szerint, az a beszélgetés, ami zajlik Júdás és a tanítványok, illetve Jézus között. Júdásról talán még csak annyit, hogy itt látjuk őt a tanítványi körben. A 12 tanítvány, tehát a legszűkebb tanítványi csoport tagja volt a Biblia szerint, jó adottságokkal rendelkezett, kifejezetten jó képességű lehetett, ezt abból is gondolhatjuk, hogy ő volt a pénztárosa a gyülekezetnek, vagy annak a kis csoportnak, aki körülvette Jézust. Tehát nem lehetett egy tanulatlan valaki, és a neve az Iskariótesből azt is sejteni véljük, hogy nem galilai származású volt, mert hogy Iskariót egy falu volt, ami valahol Dél-Júdeában lehetett, tehát egyedül ő volt, aki nem volt galilai származású a tanítványok közül. Ettől függetlenül Jézus nagyon hamar bevette őt a legszűkebb tanítványi körbe, és Júdást ott látjuk minden fontosabb jelenetnél, mindig jelen van, mindig Jézus közelében van, és részese és látja Jézusnak a csodáit. Ott van mindig, amikor Jézusban megnyilvánul az isteni, például amikor a galilai tenger, a genezáreti tó környékén tanít Jézus. Itt van egy közel másfél év, amikor Jézus egy nagy-nagy szolgálatot végez. Ugye 3,5 év volt az ő nagy tanítói szolgálata, és ebből közel másfél évig volt Galileában. Galilea szegényebb országrész volt, viszont Jézust itt követték többen. Itt több ezer ember akaszkodott a nyakába sokszor tényleg, mert hogy pihenni sem hagyták, enni sem hagyták, hanem mentek utána és várták, hogy Jézus meggyógyítsa őket. És Júdás ezekben is részt vesz, és hihetetlenül úgy tűnik, hogy ő is lelkes és részese ezeknek a csodáknak, és ebben az időben még töretlen az ő hűsége Jézus iránt. Azonban ez a hűsége megtörik egy bizonyos ponton. Ha valaki János evangélium a 6. fejezetéhez ér, akkor tulajdonképpen egyedül ebben az evangéliumban talál utalást arra, hogy Júdásban mikor tört meg ez a bizalom Jézus felé. Egy 19. századi francia festményt, illetve részkarcot látunk erről a jelenetről, arról a jelenetről, amit a többi evangélium is megöröki, tehát mind a 4 evangéliumban egy csodálatos kenyérszaporításról beszél az evangélium, arról, hogy 5000 embert vendégel meg Jézus néhány hallal és néhány kenyérrel. Ez az ábrázolás azért nagyon érdekes, legalábbis a számomra, mert Jézus itt teljesen el van dugva, nem tudom, hogy mennyire vesszük észre, hogy hol van ő a képen. A képnek itt a leghátsó sarkában áll, és előtte pedig itt vannak azok az emberek, akiket megvendégel. Tehát a festmény, vagy ez az ábrázolás próbálja azt kihangsúlyozni, hogy tömegeket lakatott jól Jézus ezen alkalommal. És nagyon talán furcsának tűnik, hogy mégis pont ez az a pont, ahol sokan elhagyják Jézust. Mert mi történik itt a galileai tengernél? Erről csak János evangelista beszél. Amikor már nagyon jól lakott mindenki, és nagyon jó volt a hangulat, hogy úgy mondjam, akkor ez a sok ezer ember egyszer csak elkezdte azt egymás között sugdosni, hogy tegyük meg Jézust királynak. Ennek ilyen király kell nekünk, aki enni ad, beszél nekünk egész nap, tanít bennünket, meggyógyítja a betegeinket, hát kell ennél jobb vezető a számunkra, és királlyá akarják tenni Jézust. Jézus nem vállalja ezt az egész hercehurcát, hiszen ő nagyon sokszor nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem földi országot és nem földi királyságot akar megalapítani. És ezért az evangélium csak annyit ír, hogy rá parancsol, nagyon kevés helyen mondja ezt az evangélium, hogy keményen rá parancsol a tanítványaira, hogy azonnal szálljanak hajóba, és átmennek a genezáreti tó túloldalára. És ezután van, hogy János írja, hogy és ekkor sokan megbotránkoztak Jézusban, és sokan elhagyták őt. Mert rájöttek arra, hogy hát ez nem akar politikai változásokat, ő nem akar nekünk jobb jólétet adni, ő valami elvont ilyen Isten országáról beszél, lelki országról beszél, de nekünk ettől nem lesz kenyerünk az asztalon, nekünk ettől nem lesznek meggyógyítva a betegeink, és ekkor sokan elhagyják őt. És akkor a nagy a megbotránkozás a tanítványainak is.

Pedig azért, mert Jézus nem politikai hatalmat akart, nem evilági hatalmat akart, nem evilági hatalomban akarta részesíteni a tanítványait, hanem lelki országról beszélt. És innentől kezdve az evangélium leírása is, főleg megint János evangéliumára tudunk támaszkodni, úgy tűnik, hogy ez a diszharmónia innentől kezdve végig jelen van Jézus és Júdás között. A következő ilyen pont közvetlenül Jézus halála előtt az ő megkenetése. Mária Magdolna megkeni Jézusnak a lábát nagyon drága, értékes kenetekkel, Simon farizeus házában vannak ekkor nem sokkal már Jézus keresztre feszítése előtt, és miközben zajlik ez a nagyon megható dolog, hogy ez a nagyon sokszor elesett nő, aki egy parázna asszony volt, és Jézus igen sokszor visszafogadta őt, mert hogy újra és újra visszaesett az ő bűnébe, Jézus pedig mindig visszavette a tanítványi közösségbe. Ez az asszony úgy fejezi ki a háláját Jézus felé, hogy nagyon drága keneteket ken a lábára. Ez nem volt ritka egyébként a Közel-Keleten, csak nem szegények között, hanem nyilván gazdag házakban. És ekkor történik, hogy zúgolódás támad a tanítványok között, írják az evangéliumok, mert hogy azt kezdik mondani a tanítványok, hogy hát miért nem adtuk el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták oda a szegényeknek. És egyedül János nevezi meg, hogy ki volt az, aki ezt az zúgolódást elindította, megint csak Júdás. És hozzáteszi János evangelista, hogy mindezt képmutatásból tette, mert hogy nála volt a persely, és hogy ő ellopta a pénzt, amit gyűjtöttek a tanítványok. Tehát ebből az is kiderül, hogy Júdás sikkasztott abból a pénzből, amit a tanítványok gyűjtögettek, és itt egy elég képmutató és ellenséges megjegyzést tett Jézussal kapcsolatban, amikor látta, hogy ez az asszony mennyire szereti Jézust, és milyen bensőségesen fejezi ki az ő tiszteletét és hódolatát Jézus felé, hogy irítségből és féltékenységből és képmutatásból mondja ezt, hogy hát miért nem adtuk el ezt a drága kenetet, és osztottuk szét a szegények között. És Jézus akkor másodszor mondja Júdásnak, hogy tehát megfeddi Júdást elég kemény szavakkal, és hát nem tudok jobban fogalmazni, úgy tűnik, hogy Júdás ezen igen megsértődik. És innentől kezdve már eléggé sértődött magatartással van Jézus felé. És amikor az utolsó vacsora jelenetéhez érkezünk, akkor megint csak kevesen tudják, hogy az utolsó vacsora lábmosással kezdődött. Tehát azzal a keleti vacsoráknál ez volt a szokás, hogy a vendégeknek a lábát megmosták. És amikor az apostolok leülnek az asztalhoz, és várják, hogy hát jöjjön valami szolga, aki megmossa végre a lábaikat, akkor nem jön semmi szolga, és akkor a tanítványok egymást kezdik nézegetni, hogy hát vajon ki lesz az, aki ellátja ezt a szolgai funkciót. És akkor a legnagyobb megdöbbenésükre Jézus az, aki letérdel, és elkezdi mosni az ő lábaikat. A lábmosása a Júdás még jelen van. Jézus megmossa az ő lábát is, és kifejezi minden tanítványának, hogy szükségtek van arra, bár tiszták vagytok, bár megtértetek, és a tanítványaim vagytok, de mivel időnként bűnöket követtek el, szükségetek van arra, hogy a lábaitokat megmossátok, és hogy ezt cselekedjétek majd az én emlékezetemre. Aztán történik magának a vacsorának az a része, amikor Jézus megtöri a kenyeret, illetve szétosztja a mustot, és ezzel tulajdonképpen emlékezésként ezt a szertartást, az úrvacsora szertartását hagyja a tanítványaira. És miközben az asztalnál ülnek, aközben történik megint egy jelenet, amit megint János ír le részletesen, hogy Jézus mellett ott ül közvetlenül János, a szeretett tanítvány, illetve Péter, az apostolok közül talán a legmeghatározóbb egyeniség, és a másik oldalon Júdás, aki szintén mindig Jézus közelében volt, mint előkelőbb tanítvány. És miközben a vacsora folyik, Jézus megint bizonyságot tesz róla, hogy egy közületek el fog árulni engem. És a tanítványok így rémülten nézegetnek egymásra, hogy én vagyok az, melyikünk lesz az? És Jézus akkor azt mondja, hogy az, aki velem egyszerre fogja belemártani a kenyerét a mártásba. És ez meg is történik, hogy egyszerre mártanak Júdással kenyeret a tányérba, és Jézus akkor ránéz Júdásra, és azt mondja neki, hogy amit akarsz cselekedni, azt gyorsan cseleked. És Jézusnak a szavai egy kicsit talán érthetetlenek, hogy miért mondja ezt neki, hogy amit akarsz, azért cselekedni, gyorsan cseleked, hogy nem lökte bele tényleg Júdást ebbe az árulásba? Úgyhogy az evangéliumoknak a teljességét és Júdás és Jézus kapcsolatát és Jézusnak az egész lényegét, személyiségét ismerjük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy abszolút nem erről van szó. Hanem Jézus egy kicsit rá akart pirítani ismét Júdásra, hogy Júdás, miért vagy képmutató? Te már réges-rég már ott az 5000 vendégnél elhatároztad, hogy elárulsz engem. Te ott, amikor megkenték a lábamat, te már akkor is nagyon gonosz indulattal szóltál ellenem. Mégis itt vagy az utolsó vacsorán. Miért sántikálsz kétfelé? Miért próbálsz egyszerre jó tanítványnak feltűnni, de közben

árulni engem. Amit cselekedni akarsz, azt hamar cseleked. És János itt egy nagyon érdekes kis félmondatot mond, hogy amikor Júdás a tányérból kivette a falatot, amit bemártott Jézussal egy tányérbe, és a szájába vette a falatot, azt írja János, hogy akkor belement abba a sátán. Mit jelent ez? Ugye megint egy ilyen misztikusnak tűnő dolog, nagyon egyszerű. A Biblia egy nagyon egyértelmű és nagyon egyszerű törvényszerűséget mond. Ha valaki nagyon sokáig megy szembe a lelkiismeretével, ha valakinek nagyon sokszor mondják azt, hogy neked ezt nem kéne csinálnod, és az ember érzi is, hogy tényleg nem kéne, de csak azért is csinálja, csak azért is csinálja, csak azért is csinálja, akkor a végén felépül egy olyan fal a szíve és Isten között, hogy Isten már nem tud átnyúlni, és nem tudja őt megszólítani. És ez az ember elveszetté válik, mert a fal másik oldalán egyedül maradt Sátánnal, és nincsen segítsége. És Júdással ez történt, hogy a szívében egyedül maradt Sátánnal, és nem volt segítsége, és innentől kezdve az ő élete és az ő sorsa megpecsételtetett. Giottónak egy nagyon kifejező ábrázolását látjuk, itt van Júdás, itt van a 30 ezüst pénz, amiért elárulja ezután a vacsora után, ugye el is rohan, nem várja meg a vacsora végét, hanem fölpattan az asztaltól, és egyenesen megy a farizeusokhoz, és feladja Jézust, hogy aznap éjjel a farizeusok hol találják meg majd Jézust. És itt a Giotto festményen látjuk, hogy itt van Sátán közvetlenül, szinte fogja két kezével, így belekapaszkodik, és Júdás véghez viszi azt, amit tett. És hát tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy innentől kezdve már az ő sorsa visszafordíthatatlanná vált. A Getsemáné küzdelemben, amit Jézus átél az utolsó éjszakáján, már csak a legszűkebb tanítványi kör, János, Jakab és Péter vannak vele, de ők is elalszanak. Itt a Getsemáné kertről látunk egy felvételt, és itt történik Jézus utolsó nagy küzdő imádsága, és itt hajnalban itt fogják el a farizeusok. Ez egy nagyon, megint egy nagyon jó kép, ugyanis az történik, hogy amikor a katonák megérkeznek, a katonákat Júdás vezeti. És hogy a sötétben nehogy el tudjon Jézus menekülni, ezért Júdás oda megy Jézushoz, és megcsókolja őt, hogy egyértelművé tegye, hogy a katonáknak kit kell elfogni. És nézzük meg, hogy Jézus hogyan viszonyul még ekkor is Júdáshoz, holott tudja, hogy miért jön. Barátom, miért jöttél? Barátomnak szólítja Júdást. Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. És itt Júdás innentől kezdve eltűnik a képből, Jézust elfogják, és ki koncepciós peren végighajtják, és másnap kivégzik. Júdás pedig nem bírja el ezt a nyomást, ami a lelkére nehezedik, megtagadta a mesterét, érzi, hogy nem tett jót, próbál visszamenni a farizeusokhoz, ledobja a 30 ezüst pénzt, azt mondja, nem kell nekem. Farizeusok is azt mondják, nekünk se kell ez a pénz, vértapad hozzá. És Júdás nem bírja feldolgozni, nem találja a bűnbocsánatnak a helyét, nem tud bocsánatot kérni, nem tud visszatérni Jézushoz. Egyedül maradt Sátánnal a szívében, aki elcsüggesztette őt, és a Biblia szerint felakasztotta magát, öngyilkos lett. Itt egy 12. századi ábrázolást látunk egy katedrálisról, egy észak-német katedrálisról. Ugye a keresztény hagyomány egyértelműen azt mondja, hogy Júdás elkárhozott. Júdás evangéliuma úgy tünteti fel Jézust, ebben a félmondatban azt olvashattuk, hogy de te mindegyik apostolnál nagyobb leszel. Ez egy teljesen téveszme, tévtanítás. Jézus maga mondta ki, itt például János 17. fejezetében, hogy mikor velük voltam a világon, mondja Istennek, én megtartottam őket már, hogy a tanítványokat a te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia. De egy elveszett. Jézus egyértelművé tette. Máté evangéliumában pedig azt mondja, hogy annak az embernek, aki elárulja az ember fiát, jobb lett volna, ha meg sem született volna. Tehát a Biblia szerint nincs bocsánat, nem lehetett Júdás számára bocsánat, nem azért, mert elárulta Jézust, hiszen Péter is elárulta, Péter is megtagadta. Júdás számára azért nem volt bocsánat, mert már nem tudott visszafordulni, tehát már túlságosan megkeményedett az ő életében, már nem tudott bocsánatot kérni, már nem tudott odaállni Jézus elé, és nem tudta azt mondani neki, hogy Uram, tisztíts meg engem. A Biblia szerint nincs olyan mélység, amiből Isten ne tudna meggyógyítani. Bármilyen bűnösök vagyunk is, csak egyetlen egy szót kell kimondanunk, csak sajnos az embernek ez a legnehezebb szó, azt, hogy bocsánatot kérek. Ha ezt az egy szót az ember igazán őszinte szívvel ki tudja mondani Isten előtt, akkor nincs az a mélység, amiből Isten ki ne tudná őt hozni. És ez volt az, amit Júdás nem tudott már megtenni, mert képtelenné vált rá. És már a befejező gondolatnál járva, Júdás evangéliumával kapcsolatban azt mondtuk, hogy ez egy gnosztikus evangélium. Azért gnosztikus, mert ami tanítás benne van, az összekapcsolható ezzel a keresztény filozófiai irányzattal. Kiderül belőle, hogy Jézus úgy tekintett az ő testére, mintha ez egy ruha lenne.
kiderül, hogy azt mondja Judásnak, hogy egy titkos tudományt bíz rá, kiderül, hogy egy teljesen evangéliumokkal szembe menő módon azt állítja, hogy Judás egy hatalmas hős volt, aki képes volt arra, hogy fölvállalta ezt az áldozatot Jézusért. Tehát teljesen szembe megy azzal a fajta tanítással, ami a bibliai tanítás. És talán még egy gondolat, hogy mennyire tényleg összekapcsolódik a gnoszticizmussal, hogy amikor az utolsó vacsora van, akkor Judás evangéliuma szerint Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy az az Isten, akit ti Jahvénak gondoltok, az nem az igaz Isten. Ábrahám, Izsák és Jákob istene kineveti a tanítványokat, amikor imádkoznak. Azt mondja, hogy nem az igazi Istenhez imádkoztok. És az igazi Istenként egy gnosztikus Istent nevez meg, tehát ez is mutatja, hogy Judás evangéliumát hova tehetjük. És már csak tényleg egy zárásként, hogy miért mégis ennyire központi téma most ez a Judás evangéliuma? Hát én két dolgot találtam, aztán persze lehet majd erről még beszélgetni. Ugye az egyik dolog az, hogy ennek az egésznek a misztikája, ez a titkostan, meg ez a Da Vinci kód, meg szóval mostanában valahogy az egész világunk erről szól, hogy minél misztikusabb és fantasztikusabb valami, annál jobban rá tud harapni a média. A másik, ami ennél egy picit talán racionálisabb ok vagy indok lehet, az az, hogy a Júdásnak a személye végig a középkoron keresztül a zsidóság szimbólumává vált. És nem tudom, mennyire tudjuk, de a középkorban a zsidókat halomra gyilkolták azért, mert hogy megölték Jézust. Az antiszemitizmus, a zsidó gyűlölet az valahol összekapcsolódott Júdás személyével, és ezért nem véletlen, hogy amikor Júdás evangéliuma előkerült, és úgymond rehabilitálni lehetett Jézust, akkor tulajdonképpen már a sajtó visszhangokban rögtön megjelent az, hogy a Vatikán kész rehabilitálni Júdás személyét. Miért kész rehabilitálni Júdás személyét? Ez is nagyon logikus, hogyha valaki egy kicsit is jártas a vatikáni egyház politikában. Azért, mert a Vatikánnak van egy nagy törekvése, hogy a monoteista, az egyisten hívő vallásokat kibékítse egymással. Na most ez az iszlámmal egy kicsit nehézkesen megy, főleg ugye miután 16. Benedek nemrég olyan dolgokat mondott a Koránnal kapcsolatban, amit nem kellett volna. Viszont a zsidósággal való összebékülés eléggé jól halad, nem tudom mennyire tetszenek ilyesmiről hallani. A pápa nagyon sokszor jelenik meg zsidó zsinagógákban, nagyon sokszor együtt imádkozik zsidókkal. És azt gondolom, hogy ez az egész evangélium és Júdás személyének ez a fajta tisztára mosása az evangéliumok által egy kéznyújtás a kereszténység részéről a zsidóság felé, mert hogy ezzel mintegy rehabilitálják a zsidóságot is, mert hogy nem a zsidók, ilyen értelme nem a zsidók ölték meg Jézust. Tehát valószínű, hogy emiatt is vált ez ennyire központi kérdéssé ez az evangélium, mert annak a fajta tendenciának a része, ami az egyházi életben manapság, hát hogy úgy mondjam, népszerű. És most már tényleg csak egyetlen egy záró gondolat a legvégére. Föltetjük a legvégén a kérdést, hogy akkor tehát áruló volt Júdás, vagy áldozat volt Júdás. Szükséges volt az ő árulása ahhoz, hogy a megváltás beteljesüljön, vagy nem volt szükséges az árulása. A Biblia azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy valakinek az élete végzetszerű lenne. Még amikor aki megtalálta Júdás evangéliumát, ez a Takosz nevezetű hölgy, még ő is azt mondta, hogy mindenki predesztinálva van. Én arra voltam predesztinálva, hogy megtaláljam Júdás evangéliumát. A Biblia viszont azt mondja, hogy a mi életünk nincs ilyen értelemben predesztinálva. Tehát nincsenek előre leírt történetek, amiket az embernek, ha akarja, ha nem, végig kell vinnie. A predesztináció tanát Calvin neve tette ismerté, viszont nagyon nagy különbség van a predesztinációnak a jó és a rossz értelme között. Ugye a rossz értelmezése a predesztinációnak az, hogy mint egy fátum. Tehát, hogy a mi életünk meg van írva valahol a csillagokban, és ha akarjuk, ha nem, az úgy zajlik. Ez az egyik fajta gondolkodás ezzel kapcsolatban. A Biblia nem ezt tanítja. A Biblia azt mondja, hogy Isten előre lát. Nem ő dönti el, hogy én mit döntsek, és nem hagyja figyelmen kívül az én szabad döntésemet, de ő előre látja, hogy én mit fogok dönteni. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a sakk. Mit tetszenek biztos sakkban annyira jártasnak lenni, hogy a sakkban nagyon számít, hogy az ember előre lássa, hogy a másik mit fog lépni. És én már úgy lépek, hogy bekombinálom az ő lépéseit is. Na most Isten ugyanilyen nagy sakkjátékos, csak mindezt nem a mi intelligenciánkkal teszi, és több milliárd emberrel képes sakkozni ilyen értelemben egyszerre. Istenről ilyeneket mond a Biblia, hogy ami a lelkeitekben készül, én tudom. Te még nem tudod, hogy holnap mit fogsz dönteni. Te még nem tudod, hogy holnap minek fogsz örülni, de én már ma tudom, sőt, már tegnap is tudtam. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Az embernek van szabad döntése,
De Isten ezeket a döntéseket bekalkulálja, és mindent úgy hoz az életünkben, ahogy annak lennie kell. Nem véletlen, hogy melyik korban születtünk. Nem véletlen, hogy magyarnak születtünk, ha tetszik, ha nem. Nem véletlen, hogy melyik családba születtünk. Semmi nem véletlen az életünkben. Isten mindent úgy helyez el az életünkbe, hogy az a mi fejlődésünk, életünk szempontjából a legjobb legyen. És a leghatározottabb mondat, semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Isten még a rosszat is belekalkulálja a dolgokba. Tehát hiába voltak Hitlerek és Sztálinok, nem Isten akarta, hogy legyenek, de látta, hogy lesznek, és bekalkulálta az emberi történelmben Hitlert is és Sztálint is. Mert az ember szabad akaratát, az emberek, a népek, a népcsoportok, a nemzetek választását Isten tiszteletben tartja. És csak hogy még vizuálisabban bennünk maradjon ez a kép, és ez bátorításul is szeretném mondani, mert azt gondolom, hogy sok keresztényben is valahol ez van, hogy hát minek rugdalozzak a sorsom ellen, a sorsom az adott, és bármit teszek is, nem tudok a sorsom ellen mit tenni. A Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Olyan ez, az egész életünk olyan, mintha egy erdőben sétálnánk, és minden döntésünk olyan, mint amikor az erdőben egy útelágazáshoz érünk. Az útelágazás azt jelenti, hogy sok felé lehet tovább folytatni az utunkat. Isten kijelöl általában egy utat, és azt mondja, hogy én azt tanácsolom, hogy ezen az úton menj. Mert ha ezen az úton mész, akkor biztos nem fogsz eltévedni, biztos nem fogod kitörölni a bokádat, biztos időben oda fogsz érni, ahová elindultál. De nem mondja azt, hogy tehát nem köt meg bennünket, mint a kis malacokat, vagy nem tudom miket, és a nyakunknál fogva nem rángat ezen az úton, hanem azt mondja, hogy én ezt ajánlom, ezen menjél, de persze mehetsz másra is, de hát akkor nem biztos, hogy oda jutsz. És az ember dönt. Minden egyes ilyen kis útelágazásnál, és hát sajnos bizony, nem mindig azt az utat választjuk, ami tanácsolva van, és ezért bukdácsolunk és eltévedünk. Viszont Isten mindig látja, hogy mit választunk. Azt is látja, ha rosszat választunk. Ha rossz útra tévedtünk, akkor nem sokára egy újabb útelágazást hoz az életünkben, ahol van lehetőségünk visszatérni a jó útra. És Isten megint szól, és mondja, hogy kicsit már messzebb jársz én tőlem, de azt tanácsom, hogy ezen az úton menjél, mert visszatalálsz a jó útra. És az ember ismét dönthet, és Isten ezt megint előre látja. Tehát nem Isten rendelte el Júdásnak, hogy neki árulóvá kell lennie, de Isten előre látta, hogy lesz a tanítványok között egy, aki úgy fog dönteni, hogy elárulja az ő mesterét, és őt belekalkulálta a megváltási tervbe. A Biblia így tárja elénk Júdás evangéliumát, és én azt gondolom, hogy ez a hiteles, hiszen ezek az evangéliumok, illetve a Biblia egésze, ami teljes egészében, tehát az Ó és Új Szövetség összefügg, fel nem bontható, ezek mind-mind erről tesznek tanúságot, hogy Isten alapvetően jó, az Isten alapvetően szereti az embert, az Isten alapvetően tiszteletben tartja az ember szabad választását, és nem fátumként kell végigmenni az életünkön, hanem csak magunkon múlik, hogy mit kezdünk az életünkkel, csak a saját döntéseink határozzák meg, hogy az életünk el mi lesz. Hát ennyi fért a mai esténkben, én köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!

Pál apostol marad ennél a kérdésnél, hogy mi történt a zsidó nép életében. Tehát először is azt válaszolta, hogy az történt, hogy nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből el lehetne nyerni az igazságot. Másodszor azt mondta, hogy beteljesedett a profécia, amelyik arról szólt, hogy az Isten elhelyez egy követ, és ahogyan ehhez a kőhöz viszonyulunk, az dönti el a sorsunkat, ez napvilágra hozza, hogy milyen lelkület, milyen gondolkozás ér bennünk, ráépítünk, vagy pedig megbotlunk benne és elesünk. Így folytatja Pál apostol a gondolatmenetet. Atyám fiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Megerősíti tehát azt, amit a 9. fejezet bevezetésében mondott, ő mindezeket nem azért mondja, mert nem szereti, mert nem kívánja Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Tehát azt mondja, hogy nem az a probléma, hogy nincsen buzgóság. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ember, aki látszólag keresi az Istent, de igazából ez csak a látszat. Azt mondja, hogy Isten iránt buzgóság van bennük. Van buzgóság az Isten iránt. Nem a törekvés, nem az odaszánás hiányzik az ő életükből. Valahol máshol van a probléma gyökere. Van buzgóság bennük, de nem megismerés szerint. Tehát azt mondja, hogy buzognak ők az Istenért, csak valamit félreértettek. És mi az, amit félreértettek? A 4. versben zárja le a gondolatot, és azt most szeretném előrehozni. A törvénynek a célját értették félre. Az itt szereplő kifejezés, hogy a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára, a telosz kifejezés a görögben véget és célt is jelent. Mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a vége, hogy Krisztusra van szükségem, hogy megigazuljak. Vagy mondhatnám így is, hogy a törvény tanulmányozásának a célja, hogy felismerjem a magam elveszettségét a törvény fényében, és eljussak oda, hogy kegyelemre szorulok, megváltóra van szükségem. Tehát akkor mi az, ami a probléma? Hogy az Isten törvényét nem mint tükröt használták, amelybe belepillantva önmagukat látták meg, és amikor meglátták, nem közelebb hajoltak, ahogy Jakab levele fogalmaz, hogy még közelebb hajol az ember, és még inkább meglátja, hogy hogy néz ki, hanem ők a törvényre egyrészt büszkék voltak, hogy ők különbséget tudnak tenni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt el tudjuk mondani másoknak. Másrészt megpróbáltak a törvény külső, ellenőrizhető, látványos követelményeinek eleget tenni, és közben szem elől tévesztették a törvény lényegét. A törvény lényegét, amely a szeretet. Megengedték maguknak, hogy külső követelményeknek eleget tegyenek, miközben gyilkos indulat van a szívükben. És ezzel a törvény lényegét értették félre. Mi a következménye annak, ha valaki buzgó a hitében, de nem a helyes megismerés szerint? Vagyis nem jól él az Isten beszédével, nem segít neki az Isten beszéde, hogy önmaga állapotát felmérje reálisan és meglássa a helyzetét. Mi a következménye ennek? Nem áll meg senki ezen a ponton. Ennek következménye lesz. Hogyha valaki nem helyes ismeretekkel indul el, ha buzgó, de önismeret nélkül van, hova fog vezetni? Így olvassuk. Az Isten igazságát nem ismerve, az ő tulajdon igazságukat igyekezve érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Tehát az ige tanulmányozása közben nem ismerték fel a saját helyzetüket, nem értették meg az Isten igazságát, nem értették meg annak a mélységét, viszont buzgók voltak, és a saját igazságukat azt űzték, azt törekedtek érvényesíteni. És amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember vallásos, de nem látja meg igazán az Isten személyét és a saját személyét,
akkor ennek törvényszerű következménye, hogy a saját lényét fogja belevinni, a saját igazságát fogja belevinni a vallásosságába, és ennek az lesz a végeredménye, hogy végül az Isten igazságát pedig félreteszi, annak nem engedelmeskedik. Jézus Krisztus is rámutatott erre a jelenségre, amikor arról beszélt, hogy ti az Isten parancsolatát félreteszitek, hogy a saját parancsolataitokat megtartsátok, és pedig hiába tisztel az az ember, aki oly tudományokat tanít, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát az helyes istenismeret és a helyes önismeret hiánya nem csak annyit eredményez, hogy az ember vallásilag tévúton fog járni, hanem ennek az lesz az eredménye, hogy kárt okoz, mert a saját igazságát előtérbe helyezi, és olyan rendszereket épít fel, olyan gyakorlatot követ, amelynek a végeredménye nem közelebb visz az Isten törvényének a betöltéséhez, ami a célja volt az embernek a kiindulásnál, hanem olyan helyzetbe juttatja, ahol pont az ellenkezőjét csinálja annak, mint amit szeretett volna a kiindulásnál, nemhogy nem tölti be az Isten törvényét, hanem egyenesen ellene áll és fellázad az Isten törvényével szemben. Ez törvény. Ez egy törvényszerű folyamat. Tehát, ha a mi életünkben az Isten beszéde nem segít önismeretre, ha nem látom meg az Isten beszédének fényében a saját állapotomat helyesen, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a saját önigazságommal bántani fogok másokat, és nem a szeretet és a gyengétség születik meg az életemben, hanem az önigazult vallásosság, amely kárt fog okozni, és el fog taszítani embereket az igazságtól, az Isten követésétől. Ezt nem lehet kikerülni, ezt a törvényszerűséget. Mondhatnám így az előző képpel élve, ha valaki megbotlik a sziklában, az belerúg a sziklába. Nem lehet úgy megbotlani a kősziklában, hogy nem rugunk bele. Olyan nem létezik. Ahhoz, hogy elessen egy ember a kősziklában, ahhoz belerugott a kősziklába. Krisztusnak kárt fog okozni, Krisztusnak fájdalmat fog okozni az ember, aki nem jól él az ige olvasásával, aki nem arra használja fel az Isten beszédét, amire való. Amikor emberek hallgatják az igét, és azt mondják, hogy jól megmondta. Remélem, hallotta a mellette ülő. Akkor következik ez be. Akkor történik ez. Amikor másokra alkalmazzuk az Isten mércéjét, és tőlük elvárjuk, hogy te legyél tökéletes. És közben nem nézek szembe azzal, hogy én mit csinálok. És nem önmagamra alkalmazom az Isten beszédét. Ekkor történik ez a folyamat az ember életében. Nem áll meg ott az ember, hogy nem ismerte fel önmagát. Elmegy odáig, hogy ellenáll az Isten igazságának, és olyan helyzetbe kerül, ahol nagyon nehéz számára befogadni már az Isten igazságát. Nem lehetetlen, de ez a mechanizmus nagyon nehézé teszi. Krisztushoz tehát kétféleképpen lehet viszonyulni. Jézus így fogalmazta ezt meg, aki ráesik erre a kősziklára, illetve akire ez a kőszikla esik rá. Aki ráesik Krisztusra, és nem védi meg magát párnákkal, hogy össze ne törjön, azt Krisztus felépíti, új életet ad neki. De ez először össze kell törni. Aki viszont nem törik össze, aki kikerüli a kősziklát, aki csak megbotlik benne és elesik, de nem töri össze magát a sziklán, arra végül rá fog esni ez a szikla. Mondhatnánk így is, hogy a mi életünkben valamikor találkozni fogunk Krisztussal úgy, hogy az össze fog törni bennünket. Úgy, hogy az meg fog rendíteni bennünket, mert minden bűnünket napvilágra fogja hozni az a találkozás. Mert ami bennünk van, az az ő erkölcsi tisztasága fényében napvilágra jön. És az Isten a mi kezünkbe helyezte el azt a döntést,
hogy most szeretnénk ezt a találkozást és ezt a katarzist átélni, vagy megvárjuk, míg ő eljön ítéletet gyakorolni. Eldönthetjük. Eldönthetjük, hogy ráépítjük a kősziklára az életünket, vagy pedig megbotlunk benne, és kikerüljük. A megbotlás akkor következik be a legkönnyebben, az az oka a megbotlásnak, hogy az Isten beszédét nem arra használja az ember, amire való. Az Isten beszéde nem arra való, hogy pusztán információkat gyűjtsünk, nem arra való, hogy gyönyörködjünk a logikai összefüggéseiben, nem arra való, hogy ráolvassuk másokra a hibáikat, hanem arra való, hogy ahogyan fogalmaz a zsidókhoz írt levélben az apostol, kétélű éles kardként, élő beszédként ketté vágja az életünket, és megmutassa, hogy mi az, ami az Isten akaratával megegyezik, ami megfelel az Isten mércéjének, és megmutassa, hogy mi az, ami emberi, ami önző, és ami összetapad a bűnnel, és így megtisztulhasson az ember. A kérdés tehát, amit ez a szakasz fölvet mindannyiunk számára, hogy mi hogyan olvassuk a Bibliát. Amikor a kezünkbe vesszük mondjuk a római levelet, akkor hogyan gondolkozunk róla? Gyönyörködünk az igazságában? Eszünkbe jutnak azok az emberek, akik neme szerint tesznek? Vagy felismerjük a magunk helyzetét ennek fényében, és belekapaszkodunk abba, amibe bele lehet kapaszkodni az ígéretekbe? Menjünk tovább. A következő szakaszban az apostol, miután rámutatott, hogy mindez azért történt, mert nem hitből keresték, hanem a törvény cselekedeteiből, mert nem jól éltek az igazság beszédével, és nem arra használták az igazság beszédét, amire kellett volna használni, azután szembeállítja a törvényből való megigazulás gondolatát és a hitből való megigazulás gondolatát, és mindezt már Mózestől idézve teszi. Tehát mintegy az apostol arra szeretne rámutatni, hogy ezt az előbbi problémát, hogy nem hitből, hanem cselekedetből keresik, már Mózestől kezdve ki lehetett volna kerülni a zsidó népnek, hogyha megértik Mózes gondolatait. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza, de mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát azt mondja, hogy Mózes törvényében olvashatjuk, hogy aki megtartja mindezeket az igéket, az él azáltal, és átkot mond ki Mózes törvénye arra, aki nem marad meg az Isten beszédében. Áldás és átok, élet vagy halál. Ez a törvényből való igazság. Aki cselekszi, az élhet. De ha valaki nem tudja megcselekedni, arra a törvény a halálos ítéletet mondja ki. A hitből való igazság viszont azt mondja, hogy ember, ne mondd azt a te szívedben, kicsoda megy fel a mennybe. Kicsoda hozza el nekünk a Krisztust, ki gondoskodik megváltásról. Mert gondoskodott az Isten megváltásról. És nem mondd azt a te szívedben, hogy kicsoda hozza, kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. Ki hozza vissza a megváltót, ki támasztja fel a megváltót. Mert az Isten ezt megteszi. De mit mond? Közel van hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát azt mondja, hogy a hit beszéde az Isten parancsolatainak a betöltéséhez nem kell messzire elküldeni, nem kell, hogy messziről jöjjön el valaki, hanem a szívben van. Hogyha a szívben van az Isten beszéde, akkor van jó helyen. Ha a szívébe fogadta az ember. Ha gyönyörködik benne, ha mércének veszi, és ha megragadja az ígéreteit. Erre van szükség, ahhoz, hogy az Isten beszéde betöltse a rendeltetését. Gondolkodni róla, gyönyörködni benne, szívünkbe fogadni, hogy engedelmeskedjünk neki, és megragadni az ígéreteket, amelyekben olyan gazdag az Isten beszéde. És azt mondja, hogy ha valaki a szájával vallást tesz az Úr Jézusról,
és szívében hiszi is, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatik. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Három gondolatot szeretnék kiemelni. Az első, hogy a szívben. Nem csak a szájban, hanem a szívben is. Ha valakinek csak a szájában van a vallástétel, ha valaki csak a szájával ismeri el Úrnak Jézust a maga élete felett, és mondja azt, hogy én hiszek benne, de a szívében nem ismeri el uralkodónak, és nem bízza rá az életét, ott nem működik a dolog. Ott a hit nem tud működni. A második dolog, hogy miben kell hinni? Mi az, ami a szívben, aminek a szívben kell lenni? Hogyha te szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megtartatsz. Ha te hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból. Gondoljuk végig a római levél fényében, hogy a feltámadás gondolata hol került elő, és milyen üzenetet tartalmaz ennek fényében. Mit akar mondani akkor az apostol? A feltámadás gondolata előkerült a római levél 3.-4. fejezetében. Tudnélik, az evangélium üzenete nem csak az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, mert mit foglalja össze a 4. fejezet végén? Ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A feltámadás örömhíre nem választható el a halál örömhírétől, mert Krisztus nem csak magára vette a mi bűneinket, de az Isten bizonyságát adta a bűnbocsánatnak azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Krisztus feltámadása az nem egy teológiai kérdés. Nem egy közömbös teológiai kérdés, ezért már annyira bizonytalanság homályában van, hogy hát aki akarja, higgye. Ez az extra hitben. Nem. Ez azt jelenti, hogy az ember erre tudja ráépíteni azt a bizonyosságát, hogy az Isten bocsánatot adott a bűnre. Honnan tudom, hogy Krisztus által bocsánatot nyertem? Onnan tudom, hogy Krisztus meghalt valóságosan, és hogy az Isten feltámasztotta őt valóságosan. Ekkor, erre tekintve bizonyos lehet az ember abban, hogy amit Jézus mondott, az valóság. Jézus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem, és ha a fiú megszabadít, akkor az az ember valósággal szabad lesz. A másik gondolat, ahol a feltámadás előkerült, az pedig a 8. fejezetben van. A 8. fejezetben, a 10. versben azt mondja az apostol, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, hogy ne szolgáljatok a bűnnek, hanem szolgáljatok az igazságnak. Tehát a feltámadás ezen a ponton a gyakorlati hitélet mindennapi kérdésévé válik. Az ember erőt meríthet abból a tényből, hogy az Istennek a halálból van hatalma feltámasztani. Így a kap erőt az engedelmességhez. Ha az a lélek lakik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Akkor az a lélek megeleveníti majd halandó testünket, hogy engedelmeskedni tudjunk az Isten akaratának. A feltámadás kérdése tehát a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy kegyelmet nyerjünk, hogy elhiggyük, hogy van bocsánat, ahhoz szükséges, és a megigazulásnak ahhoz a pontjához, hogy valósággal az igazságot cselekedetben követhessük, ahhoz szükséges. Nem mindegy, hogy az ember meddig megy el a hitben. Nem mindegy, hogy az ember azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, és itt megáll. Vagy azt mondja, hogy hiszem, hogy az Isten van, és neki van törvénye, és az igazság, és itt áll meg. Vagy azt mondja, hogy én hiszem, hogy az Isten van, hiszem, hogy ő neki van törvénye, hiszem, hogy azzal a törvénnyel összhangban kell élnem, és látom, hogy nem élek összhangban vele, és itt áll meg. De tovább lehet menni ennél. El lehet menni egészen odáig, hogy azt mondom, hogy hiszem, hogy van megoldás. Sőt, el lehet odáig menni, hogy hiszem, hogy nekem van megoldás. Nem mindegy, hogy azt hiszem el, hogy Jézus a világ üdvözítője, és hogy képes üdvözíteni, vagy azt hiszem el, hogy Jézus az én üdvözítőm is. Nem a világot akarom kizárni, csak magamat is belevenni. És hogy nekem ad szabadulást. Ebben a hitben egészen odáig el kell menni,
hogy elhiszem, hogy Krisztus értem halt meg, és elhiszem, hogy az Isten nekem megbocsátotta a bűnömet, mert feltámadt Krisztus a halálból. És odáig el kell menni, hogy elhiszem, hogy Krisztus erőt tud adni az engedelmességhez, mert ő a halálból feltámadt. És az a lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, az a lélek a holt testet, ezt az emberileg alkalmatlan testet képes megeleveníteni. Ez az üdvözítő hit. Idáig kell elmenni a hitben, hogy a szívünkben megragadjuk. Ezt kell megragadni ahhoz, hogy megtartó hitünk legyen, hogy üdvözítő legyen, hogy az üdvösség útján járhassunk, és megtartson az Isten. Na de azt mondja az apostol, hogy szívvel hiszünk az igazsággal, igazságra. De nem csak a szívről beszél, hanem azt mondja, hogy ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és azt mondja, hogy szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát, hogy az igazságot mi a szívünkben tudjuk megragadni, az igazság elnyerése az egy belső lelki folyamat. A hit az nem egy látványos dolog, nem egy látható dolog. A hit az valahol belül az ember eldönti, hogy rábízza el magát az Istenre. De ennek van egy külső, látható megnyilatkozása. Ez pedig a vallástétel. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki szégyel engem, e parászna nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. De aki vallást tesz rólam e bűnös nemzetség előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám és a szent angyalok előtt. Hogyan tartozik hozzá a vallástétel az üdvösségre jutáshoz? Én két gondolatra hadd mutassak rá. Az egyik, hogy ami a szívben van, az jön ki a szájból. Tehát ha még egy újabb tükröt szeretnénk magunknak, amibe belenézhetünk, akkor a beszédünket azért vizsgáljuk meg, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben. Nem arról van szó, hogy törekedjünk a beszédünket minél inkább ahhoz közelíteni, ami a jó, és feszítsük meg magunkat, nem. Arról van szó, hogy ami a szívben van, az folyik ki belőlünk. Megtanulhatunk mi vigyázni, de lesz olyan szituáció, amikor akadálytalanul fog kifolyni. És akkor kell szembesülni magunkkal. A másik dolog pedig, hogy csak az az ember tudja megőrizni az Isten iránti ragaszkodó szeretetet az életében, aki azt elmondja másoknak, aki továbbadja másoknak az evangélium üzenetét. Csak az az ember tud növekedni Krisztus megismerésében, aki nem tartja meg önzően magának az örömhírt. Ez egy egyszerű törvényszerűség. Nem létezik máshogyan megváltás. Ha valaki a kegyelmet elfogadta, az a római levél első fejezetének a gondolatával élve apostolságot kap a kegyelem mellé. Nincsen apostolság kegyelem nélkül, de nincsen kegyelem apostolság nélkül, küldetés nélkül. Aki találkozott az Istennel, aki átélte azt a szabadulást, amit ennek nyomán átélhet, arra az Isten feladatot bízott. Azt a feladatot bízta, hogy ne tartsa meg önzően magának az örömhírt. Tegyen róla bizonyságot, adja tovább, munkálkodjon a körülötte élőkért, hogy akik körülötte élnek is megismerhessék az örömhírt. Ezért az üdvösséghez az jut el, aki a szívében őszintén hisz, és megragadja a hitet egészen odáig, hogy a feltámadásba vetett hite is megszületik. Az a hite is megszületik, hogy az Isten engem is fel fog támasztani Krisztusban, és most képes erőt adni az engedelmességhez. Ezért nem tárom szét a karomat, és nem mondom, hogy hát mit csináljak, nem lehet engedelmeskedni, hanem megragadom az Isten ígéretét. És aki küzd azért, hogy ezt továbbadja másoknak, hogy az Istent megismerhesse a környezete, az Isten így tudja megőrizni a szeretetet a szívünkben az Isten iránt. Amiről beszélünk, az erősödik meg bennünk. Ha Krisztusról, ha a Krisztus hatalmáról és szeretetéről beszélünk, akkor ez a szeretet élő marad. Ha ezt a szeretetet nem adjuk tovább, akkor elhalványul. Akkor megszokottá válik. Spurgeonnek van egy nagyon találó mondása, az üres vödör a legalkalmasabb a kegyelem kutyához. Na de hogy lesz üres a vödrünk? Hát úgy, hogyha meglocsoljuk a szomjazó növényeket, nem? És akkor lehet menni újra, újra, újra, és új kegyelmet, és új kegyelmet, és új kegyelmet kapni. Na de vödörben, ha benne hagyjuk a vizet, az megposhad egy idő után, és fertőzővé válik. Menjünk tovább.
A 11-től a 17. versekben az apostol arra mutat rá, hogy mi kell ahhoz, hogy az a hit, amiről itt az előbb beszéltem, az a hit, amely a szívében hiszi, hogy Krisztus feltámadt, hiszi, hogy az Isten feltámadása az ő életét érinti, és ezt továbbadja, hirdeti másoknak, ez a hit hogyan alakulhat ki. Mert azt mondja az írás, valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? És most kicsit kihagyok, és a 17. verset olvasom. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És azért elolvasom, amit közben írt. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindennek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Izsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által, Isten igéje által. Pál apostol itt két ószövetségi idézetet idéz fel, két ószövetségi ígéretet idéz fel. Az egyik ígéret Ézsaiás könyve 28. fejezetéből a már idézett szakaszból van, mert valaki hisz benne, az nem szégyenül meg. Ha valaki ráépíti erre a kősziklára az életét, az nem fog megszégyenülni. A másik idézet pedig Joel próféta könyvéből származik, és azért érdekes idézet, és azért érdemes esetleg fellapozni, mert azt látjuk, hogy Joel próféta akkor írja le ezt az ígéretet, hogy mindez, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, amikor a világ történelmének, a bűn történelmének a lezáró képeit hozza, olyan megrendítő eseményeket, amely mindent kimozdít, amely megrázó az ember gondolatai számára, amely joggal kelthetne félelmet az emberben, amikor minden recseg ropog, ahogy máshol fogalmaz az ige, amikor mindent megráz az Isten, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Hogy az álhatatlan dolgokat álhatatossá változtatja, mert csak az álhatatos dolgok maradnak meg. Amikor a nap megsötétedik, a hold vérré lesz, amikor a csillagok bevonják a fényüket, amikor eljött az Úrnak nagy és rettenetes napja, és az emberek félelmükben azt kiáltják, hogy ki állhat meg az Isten előtt, mert eljött a bárány haragjának a napja, és kicsoda áll meg, akkor hangzik fel az ígéret. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki, aki a történelem záró viharaiban, a végső nagy viharban segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Ez egy hatalmas nagy ígéret. És azt mondja, hogy ebben nincsen feltétel, hogy ha te zsidó vagy akkor, vagy ha te görög vagy akkor. Az Isten nem tesz különbséget zsidó meg görög között, mert ő mindeneknek ura, ugyanaz az ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. És ígéretet tett, hogy mindenki, aki segítségül hívja őt, azt meg fogja tartani, meg fogja menteni. Lehet, hogy én ma nem tudom elképzelni ezt, hogy hogyan. De az Isten megígérte. Ő ígéretet tett erre.

Segítségül hívok valakit, akit nem, akiben nem tudok megbízni. Hát van a Bibliában olyan imádság, amikor azt mondja, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, csak elég gyenge a hatásfoka ennek az imádságnak, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ennek az embernek bele kellett kapaszkodni, és legalább egy mákszemnél kisebb hitre, mustármagnyi hitre el kellett jutni. Hiszek, Uram, segíts, mert hitetlen vagyok. De jön a következő kérdés az apostol részéről. És azt mondja, és ez még érdekesebb kérdés, hogy mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak. Én úgy gondolom, hogy a mi világunkban érdemes feltenni ezt a kérdést időnként. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy én hiszek. Milyen alapon? Tessék mondani, mi módon hisz az, aki nem hallott az Istenről? Honnan van a hite az embernek? Mi a hitének a forrása? Jeremiás próféta könyve egy józan paraszti kérdést tesz fel az embernek. Alkothat-e az ember magának isteneket? Megmondhatom én magamtól, hogy milyen az Isten? Megmondhatom én, hogy kicsoda az Isten, és hogyan kell tisztelni? Alkothatok magamnak Istent? És a folytatás így hangzik, hiszen azok nem istenek. Hát, mit én alkottam, amit én képzeltem el arról, tudjam már, hogy én alkottam. Annak legyek tudatában, hogy én képzeltem el, hogy ilyen az Isten. És mondjam ki azt, hogy ezt én képzeltem így. Lehet, hogy ilyen, de lehet, hogy nem olyan. Lehet, hogy eltaláltam, hogy milyen, de nem biztos. Most a hitet azt biztos alapra kéne építeni, nem? De akkor az kevés az, hogy én így gondolom. Én úgy vélem, hogy ilyen az Isten. Jogos Pál apostol kérdése. Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Az Istenről hiteles információkat akkor lehet szerezni, ha az Isten gondoskodik arról, hogy legyen, akin keresztül ezek az információk eljutnak hozzánk. Én nagyon egyszerű hasonlattal élve, bár lehet, hogy ez a hasonlat már nem nagyon jó, engem most már az itt ülők egy fél év óta a beszédem alapján valamilyen szinten megismerhettek. De onnan ülve gondolhatnak rólam bármit. Hát az vagy igaz, vagy nem igaz az én életemre nézve, nem? Ezt vagy eltaláltuk, vagy nem találtuk el. De igazán, hogy én ki vagyok és hogyan gondolkozom, ahhoz le kéne ülni beszélgetni. És ahhoz esetleg szóba kéne állni azzal, amit én mondok magamról, és nem csak azzal, amit rólam gondol valaki. Hát valahogy így van ez az Istennél is, nem? Az Istenről gondolhatunk mi dolgokat, de hogy biztosan olyan-e, vagy sem, ezt akkor tudjuk meg, ha az Isten szól az emberhez. Ahhoz, hogy szóljon hozzánk, ahhoz szükség van, hogy az Isten elküldjön embereket, akik szólnak az Istenről, de vigyázat! Tegyük fel a következő kérdést. Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Mondhatnám így is, honnan veszi a bátorságot valaki ahhoz, hogy azt mondja, hogy ilyen az Isten? Ez a kérdés sor tehát azt a kérdést veti fel, hogy mi a mi hitünknek az alapja. Van-e kinyilatkoztatás? Megismerhetjük-e ezt a kinyilatkoztatást? Biztosak lehetünk-e abban, hogy ezt a kinyilatkoztatást nem torzították el, és ezért megismerhetjük-e az Istent hitelesen? Ha az Isten nem küldött el embereket, hanem az emberek önjelöltként jöttek, akkor a maguk gondolatát fogják hirdetni nekünk, és amit ők gondolnak, amit ők alkottak maguk az Istenről, az lehet, hogy igaz, én kizárni nem akarom ezt a lehetőséget, de nem megfelelő alap ahhoz, hogy az üdvösségemet ráépítsem. Ezért kell utána járni ezeknek a kérdéseknek. Én ajánlom ehhez segítségképpen a főiskolánknak egy jegyzetét,

a Bevezetés a Biblia tanulmányozásába című jegyzetet, amely foglalkozik éppen ebből a meggondolásból, foglalkozik a Biblia szöveghitelességével, foglalkozik a keletkezés történetével, foglalkozik az iratgyűjtemény összeállításának a kérdésével, foglalkozik az ihletettség kérdésével, hogy meg lehet-e érteni és meg lehet-e ismerni, hogy az Isten hogyan gondoskodott arról, hogy az az ember, aki feláll és azt mondja, hogy az Úr ezt üzente, az az ember az Isten üzenetét közvetítse, és ne a saját üzenetét. És végül foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy a Biblia értelmezésének milyen biblikus, bibliai összefüggésben szereplő szabályai vannak, amelyeket ha megértünk és elfogadunk, akkor nem másoknak kell elhinni, hogy mit mond a Biblia, hanem magunk utána járhatunk. Én azon az alapon állok önök előtt, hogy hiszem, hogy az Isten beszéde a Biblia. Hozzám a Biblián keresztül szólt az Isten. Én nem vagyok próféta, és külön kinyilatkoztatást nem kaptam. Ezért fogadják el, hogy csak azokra a kérdésekre válaszolok, amelyekre a Bibliából megértettem valamit. De önöknek utána kell járni. És fel kell tenni a kérdést, hogy úgy vannak-e ezek, ahogyan elhangzanak. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Az Isten gondoskodott arról, hogy legyen világosság. Elküldött prófétákat, és végül elküldte az ő egyszülött fiát, akin keresztül feltárta magát az embernek. Mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, mondja Ézsaiás. De nem mindenek engedelmeskedtek. Az Isten beszédét hirdető emberek nagyon sokszor találkoznak ugyanazzal, amivel Jézus életében találkoztunk. Hogy nem csak Krisztus személye önmagában megosztó, hanem Krisztus a tanítványaiban is megosztó. A tanítványaiban élve a tanítványok szava ugyanúgy megosztja az embereket. Lesznek emberek, akik az Isten üzenetét hallva örömmel fogadják, és lesznek emberek, akik megbotlanak. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Mert megbotlani csak úgy lehet. Belerúgnak abba, aki hirdeti. Ellene fordulnak. Nem mindenek hittek az Isten beszédének. Ki hitt a mi tanításunknak? Krisztusnak ez volt a küzdelme. Ő ezzel a küzdelemmel élt az életét. Hiába valóra vesztegetem az erőmet. Hiába teszem. Az Isten beszédével szembefordultak, és nem hallgatnak rá. A hit az Isten beszédére, az isteni kinyilatkoztatásra épülhet. Akkor megbízható. Ehhez nekünk utána kell járnunk. A saját hitünknek kell feltenni a kérdéseket. Hogy amiben én hiszek, abban milyen alapon hiszek? Az mire épül rá? Annak mennyi a valóság alapja, mennyire megbízható az a hit? Ezt a kérdést nem érdemes megspórolni, mert egy olyan kérdésről van szó, amitől az örök életet várjuk, amitől az örök életre vonatkozó dolgok ismeretét várjuk. Abban tévedni, hogy az ember milyen pályát válasszon 14 évesen, hát nem jó dolog, de orvosolható. De abban tévedni, hogy az én 60-70-80 évemet hogyan élem le ezen a földön, milyen célt tűzök ki magam elé? Hova készülök? Mire készülök? Ez azért már durva. Ez azért már nagyon komoly kérdés. Pál apostol tovább a gondolatmenet utolsó részét idézném, a következő kérdést teszi fel. Avagy nem ismerte meg, avagy nem hallották? Akkor az volt a baj Izraellel, és azért nem hittek, mert nem hallották? Sőt, idézett a 19. Zsoltárból, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. A hitetlenségnek nem az volt az oka, hogy nem hallhatták az Isten beszédét. A hitetlenségnek nem az az oka, hogy az ember ne nyerhetne információt, hogyha szüksége van rá. Akkor mi az oka? De mondom, avagy nem ismerte meg Izrael? Először Mózes jelenti ki, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Az Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Azt mondja,
hogy az Isten kijelentette magát nyilvánvaló módon a természetben, kijelenti magát az Isten a lelkiismereten keresztül, és küldött profétákat, és elküldte az ő fiát. Nem az a probléma, hogy nem hallható. Valahol máshol kell keresni a problémát. És röviden a problémát így lehet megfogalmazni, hogy hallották, de nem hallgattak rám. Hallották, de nem tökélték el, hogy hallgatni fognak rám. Már Mózesnél az Isten szólt előre, hogy az a probléma, hogy az Isten szól hozzájuk, és megkeményítik a szívüket. Szembefordulnak az Isten beszédével. Ezért már Mózesnél ki kellett jelenteni azt, hogy az Isten erre válaszként nem fogja meghallgatni őket, és idegen nyelvű néppel, idegen néppel fogja bosszantani őket. Tudnék azzal, hogy a pogányokat elhívja, és ez borzasztó bosszúság, egy olyan önigazult embernek, aki azt mondja, hogy csak a miénk az üdvösség. Rajtunk kívül nem üdvözülhet már pedig senki. Hát ez borzasztó bosszantó, hogyha az Isten tesz bizonyságot arról, hogy de igen. Megtalálták az Istent azok, akik nem keresték, de elfogadták az Isten szavát, amikor az Isten megkereste őket a beszédével, gondoljunk apostolok cselekedetére idézett szakaszra, és ugyanakkor az Isten hiába nyújtotta ki hívónak karját, hiába hívta Izraelt, reggeltől estig folyamatosan. A probléma, hogy nem akartak hallgatni az Istenre. Mondjuk ki tehát, hogy a hit létrejöveteléhez két dolog kell. A hit megalapozottságához kell az Isten cselekvése. Kell az, hogy az Isten kinyilatkoztassa magát, és bizalomra méltóvá tegye magát az ember gondolkozása előtt. Hogy az ember eljuthasson idáig. Ez az Isten része. Valamint az Isten része az is, hogy olyan élethelyzeteket engedjen meg az életünkben, amikor jogunk és kiváltságunk rábízni magunkat. A hitnek a lényege, hogy én szereztem egy bizalmi tőkét, megismertem valamilyen szinten az Istent, és ha már csak egy mustármagnyi, a mágszemnél kisebb mustárról van szó, mustármagnyi kialakult, akkor ezt a mustármagot bevetem az Istenbe, az Isten iránti bizalmamat kifejezem. Egy olyan dologban, amit nem látok át, aminek nem tudom a végét, vagy tudom a végét, hogy rossz vége lesz emberileg nézve, de tudom, hogy az Isten azt mondja, hogy ez az út, és ezen menjél. Tehát az Isten idéz elő olyan élethelyzeteket, ahol nincs megoldás, és nekem a bizalmamat kell gyakorolnom. Ez, amit az Isten tud tenni a hitért. Kinyilatkoztatni magát, bizalomra vezetni, bizalmat kelteni önmaga iránt azzal, ahogyan bemutatkozik, és gondviselésében olyan próbákat enged meg, amelyekben lehetőség van a hitet gyakorolni. Mert amit lát az ember, abban nem kell hinni. Abban kell hinni, ami még nem teljesedett be, amiben nem látjuk a megoldást. Az ember részéről pedig az akarat kell a hithez. Az ember akarata dönti el, hogy fog hinni, vagy nem fog hinni. Ez az, amit Pascal olyan nagyon világosan felismert. Ő ezt megfogalmazta, kimondta így ezt a gondolatot. A hívésben az akarat az irányító. Az Isten adhat bármennyi világosságot egy embernek, de ha az az ember nem akar engedelmeskedni, az Isten beszédének nem akar követőjévé lenni, akkor mindig fog találni olyan pontot, amire hivatkozva a hitetlenség útját járhatja. Fordítsuk meg a gondolatot. Ha valaki vágyakozik az Istenhez tartozásra, ha valaki vágyakozik az Istennek való engedelmességre, akkor a legkisebb bizonyíték elég lesz számára ahhoz, hogy lépjen. Nem fog arra várni, míg minden kétel eltűnik, mert megerősítést nyert az ő benső vágyához a külső bizonyítékkal. A hit dönti el tehát, hogy megbotlunk a kősziklán, vagy ráépítjük a kősziklára az életünket. Hit által tehetjük ezt meg, a hit pedig az Isten beszédének az eredménye, annak eredménye, hogy akarunk engedelmeskedni az Isten beszédének, örömmel fogadjuk az Isten szavát, amikor megszólal, vagy pedig ellenállunk. Ezzel ért véget a mai alkalmunk. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, Biblia és Jobb című előadásunk negyedik alkalmával. Az elmúlt két alkalommal nagyon fajsúlyos kérdésekről beszéltünk. A büntetőjog és a büntető eljárások és annak bibliai vonatkozásai azok nagyon mélyek, és nem is tudtuk ebben a két előadásban kimeríteni. Viszont ahhoz, hogy valamelyest a jobb területeit átjárjuk, váltanunk kell. Ebből következően most a polgári jog területére kalandozunk, és ezen belül is elsősorban a tulajdonjoggal összefüggő kérdéseket tárgyaljuk át. A mi kiinduló pontunk a tulajdonjog területén az a római jog. A római jog ugyanis, amely minden szempontból meghatározza a jelenkornak is a közgondolkodását, nem csak a tulajdon felől, hanem általában véve a dolgokhoz való viszonyulásunkat illetően. A római jog az kiemelkedik az ókorból. Azért is emelkedik ki, hiszen Rómának, ha úgy tetszik, kevés hagyatéka van. De ami hagyatéka van, az a mai korunkig ér el, és meg is határozza azt. Az egyik ilyen, és talán legismertebb pont a római jog. Egy ókori társadalomnak a vasakaratát fejezte ki, amelyet rá tudott kényszeríteni minden népre, amely fölött hatalmat gyakorolt. Olyannyira, hogy túl is élte a római birodalmat. Ez a túlélés szemléletében a középkorban is végigvonult, és ennek szemléletes példája, hogy magát a római jogot is valójában a középkorban, a 16. század végén foglalták össze. Egész pontosan ugye 1583-ban Genfben jelent meg a Corpus Juris Civilis, amely foglalata a római jognak. Tulajdonképpen innen ismerjük. Ebből a gyűjteményből ismerjük magát a római jogot. Azt tudnunk kell, hogy maga a római jog nem egy egységes jogrendszer. Már a 12 táblás törvényekkel, az úgynevezett civil joggal megalapozódik, amely egy statikus jogrendszer volt, amelyet a később kiegészített a prétori jog, hogy hozzáigazítsa a napi igényekhez, és egyfajta jogfejlődés a császári kori Rómán keresztül egészen elvezetett a későkori Rómáig, amikor is írott joggá vált, a tekintetben, hogy jött egy olyan uralkodó, aki úgy gondolta, hogy ő nagyot akar alkotni, nevét az utókornak fönt kívánja hagyni. Ma is találkozunk ilyen jelenséggel, hogy nagyot akarnak alkotni azok, akik szegény sorból jönnek. Justinianus császár is szegény sorsú gyermek volt, vidéki, ha úgy tetszik, paraszt gyerek. És Justinus császár volt, aki örökbe fogadta őt és felnevelte, kitanította, mindennek előtt jogot és filozófiát tanult. És hasonlóképpen utódaihoz ő is nagyot akart alkotni. Ő nem alkotmányozott, mint amit látjuk a mostani korban, nagy divat. Nem is kódexet, saját nemzeti kódexet alkotott, mint ezt tette korábban, ugye a jelenkorhoz képest korábban Napóleon, aki a civil kódot alkotta meg, hanem egy olyan jogrendszert akart létrehozni, amely úgy gondolta, hogy időtálló. Összefoglalja azt, ami előtte történt, és iránymutat a jövőre nézve. Az első Justinianusi kódex, amely tulajdonképpen egy hatalmas 10 éves munkának volt az eredménye, az 529-ben készült el. Sajnos ebből nem maradt föl semmi. Azt viszont tudjuk, hogy mivel foglalkozott. Ugye magánjogi kérdéseknek a foglalata volt. Később, már ránk maradt 4 évvel később megjelent Digesta,
ez tovább is fejlesztette ezt a Justinianusi kódexet. Ami azt érdekes maga a kódex, az az, hogy a bevezetője visszanyúlt majdnem 200 évet, mégpedig az első nagy Theodosius császárnak a rendeletéhez, amelyet Tesszalonikában adott ki, és ez a rendelet, amely időszámításunk után 380-ban íródott, ez alapozta meg a katolikus vallást, mint államvallást. Most erre nem fogok kitérni, mert erről majd lesz szó a lelkismeret és vallásszabadság tárgyalásánál, de minden esetre érdekesség, hogy egy olyan kódex, amely egy teljes körű szabályozást akart az akkori teljes birodalom területén, az egy olyan ediktummal kezdődik, amelynek semmi köze nincsen valójában magának a kódex tartalmához, hiszen vallási kijelentéseket tesz. Minden esetre a fogalmak, amelyeket megalkotott, azok máig meghatározzák, és valójában nem csak a polgári jogi kérdéseket, hanem mindenfajta jogágra hatással voltak. Ugye szűkebb értelemben kell kezelnünk, és ezen belül is ugye mi a dologi joggal fogunk foglalkozni, amely ugye a magánjognak azon részét jelenti, amely a személyek számára abszolút jogi uralmat biztosít a rendelkezésre álló vagyoni értékű jogok felett. Mit is jelent ez? Tehát azt jelenti, hogy ami az enyém, azzal azt teszek, amit akarok. Így lehetne talán lefordítani a köznapi nyelvre. Ez az abszolút szerkezet, úgynevezett in rem, ugye latinul, védelmet élvező jogok, az egyik ilyen a tulajdonjog, a másik pedig ugye bizonyos korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog teljes hatalmat biztosít a dolog felett. Ez azt jelenti, hogy ezen belül megtalálunk olyan részjogosítványokat, mint a birtoklás joga, ugye latinul ez a jus possidendi, megtaláljuk a használat jogát, ez a jus utendi, megtaláljuk a hasznosítás jogát, másképpen az gyümölcsöztetésnek is nevezi, ugye a római jog, ez a jus fruendi, és a rendelkezés jogát, ami több jogból tevődik össze, hiszen ez a jus dipodenti, az elhasználás, az átalakítás, a megsemmisítés jogát is magába foglalja, az elidegenítés és megterhelés jogát is magába foglalja, és magáról a tulajdonjogról való lemondás jogát is magába foglalja. Gyakorlatilag a korlátolt dologi jogok csak bizonyos vonatkozásokban adnak jogosultságokat, másokat kizáró abszolút hatalomnak. Ezek a korlátolt dologi jogok, amelyek különböznek a tulajdonjogtól, ezeket nevezzük állagjogoknak és úgynevezett értékjogoknak. Az állagjogok másképpen ilyen használati jogoknak az a célja, hogy a vagyontárgyat más számára bizonyos korlátolt használati joggal kössék le. Ilyen például a szolgalmi jog. Például valakinek ugye engedek, hogy átjárjon a telkemen, vagy vezetéket létesítsen rajta. Tehát ez bizonyos értelemben egy korlátolt dologi jog. A másik része pedig, ugye, ami az értékjogokra vonatkozik, hogy bizonyos értéket szerezzen magának a lekötött vagyontárból valaki. Tehát ilyen például a zálogjog, hogy ugye kölcsön ad, és akkor biztosítékként ugye megterheli akár az ingatlanát, vagy átad egy ingóságot biztosítékként. Ez is egy korlátozott dologi jog. Még talán annyit érdemes a fogalmak tisztázásakor megtennünk, hogy maga a dologi jog, és ezenből a tulajdoni jog különbözik a kötelmi jogtól, amely csak bizonyos részjogosítványokat engedi. Az nem abszolút értelemben jelent uralmat, ugye a kötelmi jog, hanem csak bizonyos személyek vonatkozásában érvényes. Tehát ilyenek a szerződések, kötések. Ugye valakivel szerződést kötök, akkor csak vele állok kapcsolatban.
vagy ilyen lehet, hogy egy valakinek kárt okozok, akkor nyilván csak a kárt szenvedő féllel kerülök kapcsolatba. Ez másra nem érvényes. Vagy ilyen például, hogy a jogalap nélküli gazdagodás kategóriája is, hogy valamit megszerzek, ami nem engem illet, de mégis jogot szerzek felette valakivel szemben. Tehát a kötelmi jog ebből a szempontból elkülönül a dologi jogtól. A római jog ezt nagyon világosan ketté osztja. Egy bizonyos, hogy magát a tulajdonjogi védelmet, azt a római jog nagyon kiemelten kezeli. És ennek a tovább élése tapasztalható a középkorban is. Olyannyira, hogy bevezeti a büntetőjogi védelemnek a fogalmát is, amely kiterjed a tulajdonjogra. Hogy ez mennyire köszön vissza, érdemes felidézni, én most az első László királyunknak a harmadik dekrétumából idéznék, nagyon röviden. Ha szabad ember 10 dénár értékűt lop, minden vagyonával együtt vesszen el. Ha kevesebbet, egyik szemét válják ki. És Szent István törvényei szerint ítéljék meg. Ha szolga 6 dénár értékűt lop, veszítse el mindkét szemét. Ha kevesebbet, egyik szemét. És amit lopott, ura kétszeresen adja vissza. Érdemes elidőznünk ennél a törvénycikkelnél, annál is inkább, mert nálunk ugye egy olyan alaptörvény van érvényben, amely részét tekinti az élő joganyagnak mindazt, ami nem hagyományként kezeli a korábbi joganyagot, hanem a Szent Konorára való hivatkozással, mint egy élő joganyagként értelmezi. Szent István törvénye is az új alkotmány szerint élő joganyagok. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy bárkinek ki lehet vágni a szemét, de a szemléletet minden esetre tükrözi. A tulajdonjog védelme egyébként beemelésre került olyan mértékben is a jelenlegi büntetőjogi szabályozásra is, hogy önhatalommal lehet élni. Ez az önhatalom pedig kiterjedhet arra is, hogyha valaki mondjuk éjszaka tör be egy házba, akkor azt ugye le lehet lőni. És ez az önhatalom, ez ugye a Szent Lászlói törvényekben úgy köszön vissza, hogy az egy legsúlyosabb büntetéssel terhelendő. Az állam a maga erőszak szervezetével alkalmas arra, hogy a legsúlyosabb büntetésnek is érvényt szerezzen. Még egyszer nézzük csak meg. Szabad ember és szolga között különbséget tesz. 10 dénár és 6 dénár nem olyan nagy különbség egyébként, mert valójában a 40 dénár volt akkoriban egy tínom, egy fiatal ökör. Tehát ha így nézzük, vagy lefordítjuk ezt mondjuk mai nyelvre, akkor körülbelül egy olyan egy hétig egy nagy család, mondjuk egy tiszta családnak a hús szükségletéről van szó. Mennyiségben. A retorzió, hát szabad ember esetében ugye enyhébb, szolga esetében, ugye, ahogy itt 6 dénáról van szó, mindkét szemét veszítse. Ha 6 dénárnál kevesebbet, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a mértéket mondjuk forintban nagyon, nagyon óvatosan, de mondjuk 50 ezer forintot nem meghaladó értékről beszélünk. Ha 50 ezer forintot nem meghaladó értékről beszélünk, akkor csak az egyik szemét. Ehhez képest idéznék második Mózes könyvből. Mózes könyvének, második könyvének 22. fejezetében ezzel a kijelentéssel találkozunk. Ha valaki ökröt vagy báránt lop, és levágja vagy eladja azt,
öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért. Érezzük a különbséget? Valaki jogtalanul eltulajdonítja másét, és ötöd annyit, vagy négyszer annyit adjon vissza. De nem az orrával, vagy a szemével fizessen. Egyébként a lászlói törvényekben, hogyha a lopó az asszony volt, akkor neki az orrát kellett levágni, nem a szemét kitolni. És ha fiatal asszony volt, nagyon érdekesen fogalmazott a törvény, akkor őt rabszolgának kellett eladni. Tehát neki nem vágták le az órát a fiatal lánynak, hanem rabszolgának kellett eladni. Volt rabszolgaság ugyanis a keresztény Magyarországon. És ha valaki megváltotta netán, mert annyira szép volt, akkor a királynak kellett először bemutatni, hogy miért erre nem tér ki a törvény. Lehet, hogy elővásárlási joggal akart élni, de ez nem volt benne a lászlói törvényben. Minden esetre érezzük a különbséget. Egy 1500 évvel, vagy egy, nem bocsánat, 2500 évvel korábbi törvénykezés mennyivel humánosabbnak tűnik? Mennyire az embert veszi célpontba? Nem a tulajdon. Levonható ebből az egyetlen egy összehasonlításból, hogy a Biblia nem a dolgot, hanem az embert állítja középpontba. Két példát azért még hadd sorolnék. Például szintén a polgárjog és a tulajdonjoggal összefüggő részterületekről. Itt például a felelős őrzésről. Tudjuk, hogy a felelős őrzés az, hogy valakinek átadok valamit, akár fizetség ellenében, rábízom, sajátjaként rendelkezem vele, és adja nekem vissza. Így szól szintén második Mózes könyve. Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ad az ő fele barátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgyhogy senki nem látta, az Úrra való esküvés legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta-e ki kezét fele barátja vagyonára. Mit látunk ebből? De azt látjuk ebből, hogy nem tartozik érte rögtön felelősséggel. Felelős őrzésbe kapta, de mégis van kiút ebből. Nem kell neki megfizetnie rögtön. De azért folytatja. Az Úrra való esküvés legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta ki kezét fele barátja vagyonára, és ezt fogadja el annak ura, és semmit ne fizessen. Ha pedig ellopták tőle, tehát ellopták tőle, van, aki ellopta, fizessen annak urának. Ha széttépetett, hozzá el a bizonyságul, és a széttépetettet nem kell megfizetnie. Tehát felelősőrzésbe kapta. Nem jól vigyázott, el valaki ellopta tőle. Akkor kártérítéssel tartozik. Nem az órával, fülével, szemével. Meg kell adni annak az árát. Hiszen arra vállalkozott, hogy megőrzi. De a önhibáján kívül van, ami történt, azért nem tartozik felelősséggel. Gondoljuk el, hogy milyen törvényről van szó. Ugye 2500 évvel, bocsánat, 3500 évvel ezelőtt született törvényről van szó. Bele tudjuk illeszteni ezt a mai jogrendszerünkbe? Megállná a helyét? Vagy nézzük a zálogjog területéről. Ha zálogba veszed a te fele barátod felső ruháját, naplemente előtt visszaadd azt néki. Mert egyetlen takarója, testének ruhája az, amiben hájon. Bizony,
Ha én hozzám kiált, meghallgatom, mert én irgalmas vagyok. Ugye az áloggal hogy viselkedünk ma? Teljesen jogosan tartjuk magunknál. Behajtjuk kíméletlenül. Ugye a dolog feletti uralom ezt jelenti. És itt most ne csak bankokra gondoljunk, akik elárvereztetnek, vagy ne csak uzsora kölcsönökre, gondoljunk csak a saját gondolkodásunkra. Valaki ad nekünk valamit, és cserébe biztosítékot ad, nem jogunk van hozzá élni bele? Viszont Isten másképp tekinti ezt. Nem azt nézi, hogy mit követett el az illető, hibázott, nem tudja visszafizetni, hanem az ő szenvedését nézi. Tekintünk mi így az emberekre? Hogy nem azt látjuk benne, hogy éppen mit csinált. Nem azt látjuk, hogy éppen miben hibázott, hanem azt nézzük, hogy miben szorul rá. Tudunk így tekinteni egy másik emberre, a szenvedőt meglátni benne. Azt keresni, hogy miben van neki szüksége. Vagy csak azt látjuk, hogy hát ezt tetted rosszul, azt tetted rosszul, hát. Viseld a következményeit. Hiszen én nem kisebbedhetek meg. Ehhez képest azt mondja, naplemente előtt visszaad neki. Háromezer-ötszáz évvel ezelőtti törvényről van szó. Hogy mennyire gyökeret ver az emberben a tulajdonosi szemlélet, bocsáss meg, András, a szemüvegemet idehoznád a kabátom felső zsebébe? Köszönöm. Hogy mennyire gyökeret ver a tulajdonosi szemlélet az emberben, az gyakorlatilag már egy kisgyermekben is tetten érhető. Köszönöm. Gondoljuk el, nem az az első szavak közé tartozik egy pici gyereknél, az enyém. Ad ide. Hogy mennyire természetesnek gondolja azt, hogy valami csak hozzátartozik. Nem adom. Nem ismerősek ezek a szavak. És milyen kedvesen gügyögik ezt a gyerekek. És milyen megértőek vagyunk velük szemben. Hát nézzük az ilyen első gügyögést a Bibliából. Idéznék Mózes első könyvéből. Lett pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. Mindenki előtt ismeretes ez a történet. Káin és Ábel története. Valójában ugye innen indul el egy tragédia, aminek a végkifejlete, hogy Káin megöli Ábelt, az első embergyilkosság is. De a szemlélet, amelyet találkozunk, a tulajdonosi szemlélet, az innen indul ki. Mert mit is láttunk először? Káin ugye ajándékot vitt. Itt az ajándék szó félreérthető, felajánlás áldozatot is jelent az eredeti héber. De nagyon érdekes, az ajándék is benne van. És hogy mi a különbség a kettő között, bár ugyanazt a szót használja, mégis az értelme más, ezt látni fogjuk. Tehát Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Káin földművelésre foglalkozott. Megtermelte a javakat, az övé. És mit csinált? Én ezt odaadom az Istennek. A merkantilista vallásosság. Üzletelünk. Én valamit letettem, és valamit ajándékozok, valamit majd kapok is cserébe. Ehhez képest mit látunk Ábelnál?
Ő vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. Ugye azt tudjuk, hogy a bárány áldozat, mint a tiszta és büntelen áldozat jelképe Krisztusra mutat. Krisztus maga azonosítja is magát ezzel. Mint bárány vitetett a mészárszékre. Ennek az előképeivel találkozunk, és Isten ezen keresztül szemléltette a bűnért való áldozatot. Tehát Ábel ajándéka mindenképpen az ő bűneiért való áldozat volt, áldozat bemutatás volt. És át is élhette azt, hogy milyen, hogy amikben ő vétkezett, azért másnak kell meghalnia, az ártatlannak. Amikor nyakára helyezte a kést, tiszta, újszülött báránynak az első kövérségéből, ugye mondja a Szentírás, akkor szembesült ezzel a szörnyűséggel, hogy az ő bűneiért másnak kell meghalnia. Ehhez képest Káinnál mit találkozunk? Az enyémből adok. És ez a káini vallásosság így lesz az érdemekre épülő vallásosságnak a jelképe. Amíg Ábel vallásossága a kegyelem felismerésén alapul, addig Káin vallásossága az üzleten. Ezt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetébe Pál apostol így mutatja be. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Kiderül ebből a pálapostoli megfogalmazásból, hogy nincs más lehetőségünk az Istennel való kapcsolatteremtésre, mint mindenre, amink van, arra nem úgy tekinteni, mint sajátunként, és mindenünket az Isten elé kell vinnünk megszentelésre. És amit mi igazából felajánlhatunk, az a mi hitünkből eredhet csupán. Egyáltalán lehet-e Istent ajándékozni, ugye? Tehát azért is furcsa ez a megközelítés, mert ugye Káin ajándékot vitt, de Ábel ajándékot vitt. Ábel nem ajándékot vitt. Azért is nem bietett, mert ilyen megfogalmazásokkal találkozunk például a Mózes 5. könyvében. Íme az úrei, a te isteneidi, a föld, és minden, ami rajta van. Mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene és uraknak ura, nagy és hatalmas Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. A mi Istenünknél, írja a 2. Krónikák könyvébe, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Az Efezusi levélben pedig így olvashatjuk. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Valójában Isten ajándékoz meg bennünket. Még azáltal is ő ajándékoz meg bennünket, amikor mi viszünk áldozatot. És mi csak a bűnért való áldozatot tehetjük oda. Mit vihetünk mi Istenhez? Amit mi vihetünk Istenhez, az csak mi beszennyezett szívünk. És Isten az, amit el, minden,
Isten, aki elvégez bennünk mindent, ő az, akitől mi kapjuk valójában az ajándékot. Nem tudjuk őt megajándékozni. Hogy miért nem? Szintén idéznék Mózes 5. könyvéből. Íme az Úréi, a te Isteneidé, a föld és minden, ami rajta van. Hát ha minden az övé, akkor mi az, amit mi neki adunk? A sajátját adjuk neki? Vagy például a Krónikák 1. könyvében. Ó Uram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság, sőt minden valami a mennyben és földön van, tiéd. Tiéd, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek veled. A gazdagság és dicsőség mind tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken, a te kezedben van mind az erősség, mind a birodalom a te kezedben van. Mindeneknek felmagasztalása és megerősítése. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására. Mert tőled van minden, és amit a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Nagyon világos beszéd ez. És Zsoltárokban, amelyet egyébként a korintusi, első korintusi levél is idéz, egy nagyon rövid és nagyon velős megfogalmazással ezt a kérdést le is zárhatjuk. Az Úré a föld, és annak teljessége. Hogy miért van ez így? Mert őtőle, őre elnézve vannak mindenek. Mert minden ő általa lett. És nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A merkantilista vallásosság tehát Isten előtt elfogadhatatlan. Vele nem lehet üzletelni. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ugye nagy dán filozofus és keresztény gondolkodó is egyben, ezt így fogalmazta meg. A kereszténység óriási vétke, hogy a bűnnel szemben az erényt állította. A bűnnel szemben ugyanis nem az erény áll, hanem a kegyelem. Érdemes még egyszer ezt a gondolatot ízlelgetni. Óriási vétke a kereszténységgel, hogy a bűnnel szemben az erényt állította. A bűnnel szemben nem az erény áll, hanem a kegyelem. Van-e erényünk egyáltalán? Van, amire büszkék lehetünk? Jobb könyvében így olvashatjuk Isten kijelentését. Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizesse? Ami az ég alatt van, mind az enyém. Isten nem mondta ezt Káinnak, amikor oda itt az ajándékot. Ezt hozod nekem? Hát, te előbb adsz nekem, és én fizessem vissza. Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizessem? Isten egyszerűen nem tekinthetett rá, nem fogadhatta el. Ezzel nem egyezhetett ki. Az első korintusi levélben, ez Pál apostol szinte koppanósan fogalmazza meg. A szavak mögött némi szemrehányást is érezhetünk. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Vagy a római levélben. Ugye visszaidézi Jobb könyvét. Vagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa és őre elnézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindenek. Hát ha minden Istentől van, akkor
akkor hogyan lehetséges az, hogy ilyen a világ? Valóban minden Istentől van? Valóban mindent Isten ad nekünk? Ez az a kérdés, amit a keresztény világban sűrűn föltesznek, és nem válaszolnak meg. És ettől van olyan rossz istenkép a világban. Mert van más is, aki akar adni. Lássuk, hogy hogy ad ő, és kiről van szó. Lukács evangéliumból idéznék. Jézus harmadik megkísértéséből. Majd felvitte őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki a föld minden országát egy szempillantásban. És mondta néki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Először is egy dolog mindenképpen kitűnik ebből a kijelentésből, amit Jézus maga is visszaigazol. Sátán a világ fejedelme. Hogy is mondja a Getsemáné kertben, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Ő az, aki elhiteti a föld minden lakosát. Azonban azt, amikor hazugságot szól, akkor önmagából szól, és itt is hazugságot beszél. Leplezzük le, és nézzük meg azért, miről van itt szó. Először is azt mondja, hogy néked adom mindezt a hatalmat, és ezek dicsőségét. Mert nékem adatott. Hát ez az első hazugság, mert senki nem adta neki. Ugye ez kicsalta az embertől. Mert Isten nem Sátánnak teremtette a világot, és a földet, és annak minden javait. De az ember átjátszotta az ő kezébe, és hatalmat gyakorol felette. Ezt a hatalmat ugyan fékezi Isten, de ebben a hatalom fékezésében azért tud tombolni Sátán a maga keretei között. És a másik az hazugsága, hogy azt mondja, hogy én annak adom, akinek akarom. Ugye itt a dószó szerepel az eredeti görögben, ami jövő ide.

amelynél a legerőteljesebb a keresztfánál volt. És ha úgy van, hogy nem mindent Istentől kapunk, akkor hogyan tudjuk megkülönböztetni? Mi az, ami Istentől van? Ezt elfogadhatjuk. E fölött rendelkezhetünk. És mi az, ami viszont nem tőle van? Amit el kell hárítanunk. Még akkor is, ha hatalomról és dicsőségről van szó. Pénzről és mindenről. A Jakab levélben így olvassuk az első fejezetben. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás sem változásnak árnyéka. Tehát amiben különbséget tudunk tenni, Isten től, amit kapunk, az mindig csak jó lehet. És mivel a gyümölcseiről ismerjük meg a fát, tudjuk azt, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Tudjuk, hogy a mi jellemünkben akar Isten bennünket jobbá tenni, nem az anyagi viszonyaink közepette. Nem kényelmet akar számunkra itt varázsolni, hanem a vele való közösséget akarja építeni. Ebből következően mindaz, amit kapunk, ami a rendelkezésünk alá kerül, azt csak úgy tudjuk megítélni, hogy az jó nekünk, vagy rossz. Miért pedig erkölcsi értelemben. A római jog ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Ő csak magát a dolgot nézi. Ami viszont érdekesség, hogy amikor Isten adott, hogyan adta azt? És milyen küldetést adott vele? Ugye rögtön egy nagyon erőteljes kifejezéssel találkozunk a Teremtés könyvében. Ugyanis a következőt olvashatjuk az első emberpárral kapcsolatosan. És megáldotta Isten őket, és mondta nékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó, mindenféle állatokon. Ugye olyan ez a kijelentés, mintha Isten tulajdonba adna valamit. Látszólag így történik. Sőt, maga az eredeti héberben ugye a kábas és a rádach szó szerepel. Tehát hajtsátok birodalmatok alá, az azt is jelenti, hogy erőszakkal leigázni. Sőt, vannak egy sokkal erőteljesebb kifejezési, megerőszakolni. A nőkön tett erőszak is ezt jelenti. Vagy, hogy uralkodjatok, ugye rádach, meghódítani. Nagyon erőteljes kifejezésekről van itt szó. Mit jelenthet ez vajon? Isten úgy adott valamit a világ fölötti rendelkezésben, hogy tapossátok meg. Van egy ilyen kijelentése is kábas szónak. Ezzel találkozunk az Új Szövetségben is egy ilyen kifejezéssel. Azt is felidézném, mégpedig a Máté Evangélium 11. fejezetéből. Jézus maga mondja, keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Milyen különös kijelentés ez is? Mennyi félreértésre adhatok? Hát akkor van jogom erőszakoskodni, mondják ugye a középkorban. Hát van jogom nekem azt tenni, hogy a másik embert akár halálra ítéljem az ő lelki üdvéért, vagy mások megmentése, kimélése okán. Ugye, hát az első eretnek üldözők, a dominikánusok, akiknek ugye a beceneve, vagy gúnyneve, ha úgy tetszik, a dominikánis, ugye Isten kutyái. A dominikánusok alapítója, rend alapítója, domokos, az ki is jelentette, hogy attól a hit,

nem használ, rábeszélés nem használ, ott a furkósbot használ. Hát honnan gondolhatta, hogy ezt, hanem minden? Menjek országba erőszakot szemet. Az erőszakoskodókra adják ezt. Hát nem erről van szó. Ennek az értelme ugyanis, hogy valóban a mennyország abban az értelme erőszakot szenved, hogy támadják. Támadják őt sátán erői. De nekünk egy másfajta lelkülettel kell uralkodnunk. Jézus Krisztus ezt éles ellentétben állítja, ezt a kijelentését azzal, amikor ezt mondja, ezt sokan ismerik az ateisták közül is. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. Hát micsoda ellentét ez az előzővel. És akkor most hol állunk mi? Mert az egyik oldalon úgy tűnik, hogy erőszakkal kell eljárnunk, másik oldalon meg nagyon jámbornak, hát megütnek, hát tartsuk oda a másik felünket is. Hát. Most akkor az egyik ilyen kereszténység, a másik olyan kereszténység? Ugye a belga viszerint, hát ugye itt, jobbra a vallonok, balra a másik, de hát hová álljanak a belgák? Majd kérdezi ugye Kón. Hát most hol van az igazi kereszténység? A kettő között? Nem. Ugyanarról beszélünk. Ugyanarról a lelkületről beszélünk. Ugyanarról a lelkületről beszélünk, mert a határozottság, a kitartás, a törekvés, az erőfeszítés, az szükséges. Így írja ezt Lukács evangéliumban Jézus, így mondja nekünk. Igyekezzetek bemenni a szoros kapunt, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Az eredeti görögben az agóni dzészte felszólítás szerepel. Ugye az agónia szót mindenki ismeri. Életre, halálra. Életre, halálra menjetek be. Semmit ne tekintsetek fontosabbnak. Úgy küzdjetek, hogy akár az életetek, a testetek is rámenjen. Mert azt se féltsétek. Mert nem attól kell félni, akik ugye a testet megölhetik, mondja Jézus, hanem akik a lelket megölhetik. Életre, halálra igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ezt a fajta erőt mutassátok fel. Ezt az eltökéltséget. És a ti a másik oldalról viszont, hogyan viszonyuljatok a ti ellenségeitekhez? Szeressétek őket. Lássátok meg benne a szenvedőt, hogy mennyire elveszett. Amikor Jézust pofon ütötte, ugye a szolga, amikor a kehillak előtt állt, a nagy tanács előtt, és visszaszólt a főpapnak, hogy te mondád, és oda lépett hozzá a templomszolga, és megütötte. És Jézus nem felháborodott, hanem küzdött érte. Odafordult, és azt mondta neki. Ha rosszat szóltam, bizonyíts be. De ha nem, miért bántasz engem? Gondolkodásra akarta késztetni. Megfordítani. Metanoia. A megtérés, a gondolkodás, az elme megváltozása, megfordulása.
Szenvedvén nem fenyegetőzött. Szidalmazván viszont nem szidalmazott. Bízta az igazságosan ítélőre. Ezt jelenti oda tartani a másik orcánkat. Nem miénk az ítélet, az Úré az ítélet. Övé, ahogy a Károly Biblia fogalmaz, a bosszú állás joga, ami ugye az eredeti értelemben az igazságszolgáltatás jelenti. Fontos, hogy bárhol, amikor ezt olvassuk a Szentírásban, mindig fordítsuk le magunknak. Mindig igazságszolgáltatásról van szó. Istennél ugyanis az igazság és a szeretet ugyanazt jelenti. A kettő együtt jár, egy irányban halad. Ahogy egyek az Atya a Fiúval, úgy az igazság és a szeretet is együtt benne. Így fogalmazza az első Korintus levélben Pál apostol. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hűnek találtassék. Ebből a kijelentésben találkozunk először a szórólapunkon is meghirdetett kifejezéssel, hogy vagyonkezelők, sáfár régiesen. És hogy kapcsolódik ez az előbbiekhez? Hogy úgy kell ránk néznünk, hogy mindez, amit az Isten nekünk adott, a föld madarait, a csúszómászállatokat, hogy rendelkezzünk földre, azt úgy adta nekünk, mint vagyonkezelőnek. Gondozzátok őket. Ti vagytok az ő gazdáik. És egy gazdának vezetnie kell. Annak uralkodnia kell. Nem mehet akármerre a nyomtató ökör, akinek ugye nem szabad bekötni a száját. Még erre is gondja van a Szentírásnak. Mindennek rendelt ideje, és minden Isten teremtményének rendeltetése van. De e fölött igazgatni kell, ahogy Isten igazgatja a világegyetemet, ahogy igazgatja bennünk a sejtjeink működését, ahogy belülről ösztökél bennünket, ami ellen rugódzunk ugyan, de Isten nem adja fel ezt a küzdelmet. És így ad nekünk uralmat. Sáfársággal bízattunk meg. Még pedig hogyan? Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban, a vagyonkezelőkben megkívántatik, hogy mindegyik hűnek találtassék. Ugye az eredeti görögben mindig tudjuk, hogy a hűség, a hit, az a pisztos, pisztis szóból származik, itt ugye a pisztos kifejezés szerepel, főnév, igenév, tehát hűséges legyen egyfelől, de bizakodó is legyen. Bizalommal teli legyen. Ki iránt? Akitől ezt kapta? Hogy amiért kapta, és amire elhivatták, az mind az ő javát is szolgálja. Ugye az első korintusi levélben, a 9. fejezetben így fogalmazza, folytatja ezt a gondolatot Pál apostol. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert a szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Mert ha akaratom szerint művelem ezt, jutalmam van. Ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bizattam meg. Mi köszön itt vissza? Ugye hát, ha magamtól tudom csinálni, ha magamtól hitre jutok, ha magamtól vagyok tökéletes, akkor megérdemlem a jutalmat, hát akkor én üzleteletek Istennel. Akkor lehet, akkor, ha ez igaz lenne, akkor Káinnak igaza lett volna. Hogy vitt ő is az Istennek. Hát ezt kínálta föl Sátán az embernek, nem? Hát ti is Istenek lehettek.
De Pál apostol azt mondja, de ha nem, ha csak úgy kaptam, és nem dicsekedhetem, ha semmi érdemem nincs benne, akkor csak a sáfárság az enyém, akkor csak kezelője vagyok annak, amit kaptam. Mit van, amit ne kaptál volna? És Jézus Krisztusnak milyen tulajdona volt? Ő mit kapott? Hogyan tekintett ő a világ dolgaira? Nem nagyon beszélt ő erről, de volt egy félmondata. Szívszorongató félmondata. Idézném is Máté Evangélium 8. fejezetéből. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Hát Jézus Krisztus így jött, a világ teremtője. Minden az övé volt. Ő teremtette azt a világot, amit egyébként Sátán oda akart neki ajándékozni, hogy majd neked adom. Minden az övé volt. És amikor itt élt közöttünk, semmilyen nem volt. Ki lehet akkor a tulajdonos? És ki lehet vagyonkezelő? Egyáltalán. Ha valaki tulajdonos, az kicsoda? Biblia úrnak nevezi. És a vagyonkezelőt pedig szolgának. De ki az úr és ki a szolga? Hogyan viszonyul a Biblia a tulajdonhoz? A Vörös Sándornak van egy rövid epigrammája. Biztos sokak előtt ismer, de nagy Isten kereső ember volt. Így hangzik. Én is világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Ostromolhatom nehéz kövekkel, ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, de bárcsak szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Vörös Sándor meglátta az emberi önzésnek a mérhetetlen mélységeit. Meglátta azt, hogy hová vezet a dolgok felmagasztalása. Hová vezet az, hogyha nem Istenre tekintünk. És hogy mutatja be Isten ezt a viszonyt? Jézus Krisztus úrként mutatja be magát? Hát nem. Így olvassuk a Máté Evangélium 20. fejezetében. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja. És még hozzá is tette, és életét adja sokakért. Ismerjük talán azt a példabeszédet, amivel Jézus befejezte a nagy apokaliptikus beszédét. 3 példázatot is mondott. És ezek a példázatok egymásra épülnek. És a talentumokról szóló példázat így fejeződik be. Ugye ismerjük, hogy így kezdődik, hogy éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta neki. És a végén pedig ezt olvassuk, azzal, aki jó gazdálkodott ezzel. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. De mit is olvasunk?
Sokan, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Jól van, hű szolgám. Ugye, ahogy olvastuk az első korintusi levélben, ami a sáfárságban megkívántatik, hogy mindegyik hűnek találtassék. Kevesen voltál biztos, bizakodó, az Istenben bizakodó, de abban megmaradó. És most sokra bízlak ezután. Nem azt mondta, hogy a tulajdonodba kerül, hanem hogy néked adom. Sokra bízlak ezután. És amivel kezdődött, hogy amilyen volt, átadta neki. Nem azt mondta, hogy neked ajándékozom, nekem már nem kell, elmegyek, többet nem jövök vissza. Elmegyek, de visszajövök. Átadom neked. Használd. Tekintünk mi így a dolgainkra? Mint az Isten pénzére például, ami nálunk van? Tekintünk a mi javainkra, a mi szellemi képességeinkre, vagy testi adottságainkra. Úgyhogy sáfársággal bizottunk meg. Tekintünk-e arra, hogy mindez, amink van, ami bennünk jó, amit jónak tartunk, az nem tőlünk van. De mindenek esekelet azért van, hogy azt kamatoztassuk. Valójában mi az, amit átad ez az ember, aki útra akarván kelni, magához hivatja a szolgáit, és nékik adja, milyen van. Mit ad nekünk? Mit ad nekünk ez az ember? Mit ad nekünk az embernek fia? Mit ad nekünk Jézus Krisztus? Mit ad át nekünk valójában? Tulajdonba ad nekünk házat? Tulajdonba ad nekünk mindenféle javakat, amiket szeretünk egyébként kérni tőle? Uram, azt add meg ezt. Uram, add meg azt. Hát ennek van, nekem meg nincsen. Hát mennyivel jobb ember az nálam, hogy neki van, nekem meg nincsen. Ha én gazdag lennék, ugye? Jézus Krisztus elmondja, hogy mit ad nekünk. A főpapi imájából idézném. János Evangélium a 17. fejezetéből. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, őnékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. És a magyarázatot már előbb elmondja, mert most a 8. versből idéztem, de a 3. versben van ott ennek a magyarázata. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Hát erre akar bennünket Isten elhívni, a vele való örök életre. Ez az, amit nekünk igazán ajándékba akar adni. Ez az, amit ő elkészített nekünk. Ez az, amire elhívott. Ez amiért, amit nekünk örökségül szán. Következő előadásban lesz majd szó az örökségről. De amit tőle kaptunk valójában, és amit Krisztus átadott nekünk, az ő beszéde volt. De nem akármilyen beszéd. Mert kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Erről az igéről van szó. Ami teremteni tud, ami megmenteni tud, ami az Isten megismerésére vezet bennünket, a vele való közösségre, az ő jellemének megismerésére és felöltésére. Hogy már nem éljünk, ahogy Pál apostol fogalmaz, már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. A tulajdon jog tehát, ahogy a római jog építkezik, az érdemre építkezik. Ezt hordozza ma is a világ.
Ez az az érdem, amihez nekem jogom van. Amihez amit önhatalommal is megvédhetek. Sőt, még ahhoz is jogom van, hogy másét elvegyem. Ha zálogul adja nekem. Minden jogot az érdemre épít, amit ha tulajdonból szemléljük. De aki sáfársággal bizatik meg, aki tudja, hogy nem az övé, az így tekint erre a szolgálatra. Jézus Krisztus így mondja ezt a Lukács evangéliumban. Ezenképpen, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Tehát még abban sincs érdemünk, hogy az Isten beszédét szóljuk. Még abban sincs érdemünk, hogy az Isten beszéde élővé, élő és ható lesz bennünk. Még arra sem lehetünk büszkék, hogy Isten általunk szól. Még arra se, hogy a jellemünk Krisztusivá válik. Mert csak azt tesszük, amire elhívott bennünket az Isten. És ami az az ő erejét adta, amit bennünk előkészített, amit bennünk végrehajtott, haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt cselekedjük, ami a kötelességünk. Akkor mi az, ami miatt Isten közösséget akar velünk? Mit akar akkor az Isten velünk? Hogyan tekint ránk? Máté evangéliumból szintén Krisztus példázatából, ugye a nagy apokaliptikus beszéd után az első példázatból idéznék. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, és így munkában talál. Bizony mondom nektek, minden jószága fölött gondviselővé teszi. Itt nyer értelmet, hogy a kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután. Azt cselekedtük, ami a kötelességünk, semmink, semmi érdemünk nincsen. De Isten azt nézi, hogy segítségül hívtuk az ő nevét, hogy belé akartunk kapaszkodni. Ahogy Dávid mondja, hogy a 16. Zsoltárban az Úrra néztem szüntelen, jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Mindig belé kapaszkodunk. Bármire tekintünk, ami nem a miénk, ne is akarjuk, hogy a miénk legyen. Mert az se a miénk, ami annak látszik. És ez a hű és bölcs szolga, amit ránk bízott az Isten, az ő beszédét, és azokat, akiknek ezt szólnunk kell, és a maga idejében tettük meg ezt, hogy Pál apostol mondja, alkalmas vagy alkalmatlan időben, a maga idejében adtunk eledelt. Istennek ugyan nincs oka hálára, csak az embernek, mégis Isten az, aki ajándékoz. És ez az ajándék, ez felülmúlhatatlan. Jegyezzük meg, hogy amit a tulajdonjog szentségeként állít elénk, a római jogra alapító jogrendszer, ahhoz képest Isten mit kínál? A hűséges Isten, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Azt mondja ő, így munkában talállak, akkor bizony mondom néktek, minden jószága vagyona, ugye, végig kifejezés, minden vagyona fölött gondviselővé tesz.
Hát micsoda vagyona van Istennek? Hát hogy tekintünk mi a világra? A világ mindenségre, a kozmoszra. Minden a miénk lehet. Nem csak az itt a földön az ég madarai, meg a földön csúszómászó állatok, minden, minden vagyon a fölött. Mit árul fel előttünk? Mit akar adni nekünk az Isten, amikor ránézzünk egy dologra, és megtetszik, hogy ezt meg akarom szerezni magamnak. Magamnak. Isten pedig mindent fölkínál. Felfoghatatlan dolog ez. Ez áll szembe viszont azzal, amivel Sátán hitet el. A Biblia nagyon világos különbséget tesz a látható és láthatatlan dolgok között. Isten világából sok mindent nem látunk, de amit látunk, az a sok szépség. Teszi föl az esti kérdésben Babits Mihály. Mondd, mire való? És csak arra tudsz gondolni árván. Sok szépség, mondd, mire való? Minek a lombok, és minek a dombok, és a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, és az apályok? És a felhőke búzsdanaid a lányok, és miért a végét nem lelő idő. Vagy a végén, és vett példának a picin fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? És miért szárad le, hogyha újra nő? Isten, ezt az értelmet adja nekünk. Az örökké valóság értelmét. És nem olyan dolgokban, amit megrágamolj, elviszont ellopatolvaj, hanem amelyek múlhatatlanak. Az ő vagyonán akar bennünket vagyonkezelővé tenni. Így tekintsünk tehát a világra, és arra a reménységre, amit Krisztusban Isten megmutatott nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Rövid szünet után lehet kérdéseket föltenni, és a következő alkalommal pedig az öröklés jog kérdéseivel fogunk foglalkozni. Viszontlátásra!

0: Örülök, hogy láthatlak titeket.
1: I enjoyed the morning with you very much.
0: Nagyon jó volt veletek lenni délelőtt.
1: I always enjoy the communion service, but this was a very special one.
0: Mindig nagyon élvezettel, nagy örömmel tölt el az úrvacsora istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakaszt szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Psalm 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him.
0: 34, verse 8. 34 és 8.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, in Hungarian it's one after that.
1: Okay.
0: Verse 9,
1: there we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2, verse 15.
0: Második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 and verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az élet fájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Az volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az élet fájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kivetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth. And they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az élet fájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He's knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, ahogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát, és természet fölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek Jézus nevében, add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.

0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life, so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az életfájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
1: That's what Satan wanted to do.
0: Ezt akarta Sátán elérni.
1: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
0: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az életfájának gyümölcséből legyenek.
1: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
0: Innen tudjuk azt, hogy az életfájának gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
1: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájával, fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek, és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
1: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
0: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
1: And the race would not have fallen.
0: És az emberi nem bukott volna el.
1: That's interesting to think about, isn't it?
0: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk el rajta.
1: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
0: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
1: But after they sinned, what did God do?
0: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
1: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
0: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
1: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
0: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökkéljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: 23. Therefore the Lord God sent him out of the

0: Garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed a cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
1: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az édenkertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
0: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
1: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
0: So what did he do?
1: Mit tett ezért Isten?
0: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
1: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
0: That flaming sword, what does that represent?
1: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
0: The word of God.
1: Isten igéjét.
0: Scripture is symbolized by the sword.
1: A Bibliát a kard jelképezi.
0: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
1: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
0: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
1: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életfájhoz vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
0: Guard means either to prevent access or to preserve access.
1: Két dolgot tud jelenteni az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartás jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
0: The sword of the spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
1: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja.

0: prevents access or preserves access to the fruit of that tree.
1: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a, ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
0: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
1: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
0: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
1: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
0: It's the word of God.
1: Az Isten szava.
0: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
1: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
0: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
1: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
0: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
1: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
0: The scribes and Pharisees.
1: Az írástudók és a farizeusok.
0: Did scripture prevent access to the word made flesh, or did it preserve access to the word made flesh?
1: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
0: It prevented access.
1: Megakadályozta a hozzájutást.
0: Why?
1: Miért?
0: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
1: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
0: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power of the Holy Spirit.
1: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos Biblia tanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve áll számunkra nyitva.
0: Spiritual things, again, are only spiritually discerned.
1: Lelki dolgokat ismétlen csak lelkileg tudjuk megérteni.
0: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
1: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
0: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
1: Ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
0: We taste and see that the Lord is good.
1: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
0: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
1: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
0: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
1: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
0: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
1: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
0: Behold, I stand at the door and knock.
1: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
0: He wants to come in, but what does he want to do with us?
1: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
0: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
1: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt tenni?
0: Eat the word of God.
1: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
0: He wants to have a spiritual meal with us.
1: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
0: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
1: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
0: The natural man has no desire for the word of God.
1: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
0: For the right reasons.

0: He has no desire for the word of God for the right reasons.
1: Megfelelő okok miatt.
0: Did the Jews have a desire to study the word of God?
1: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
0: Yes, they did.
1: Nekik megvolt.
0: But was it for the right reasons?
1: Aha, I'm sorry. Szóval a jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Tehát meg volt, jó célokért tanulmányozták?
0: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
1: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
0: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
1: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
0: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
1: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
0: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
1: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
0: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
1: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
0: And as we taste and see that He is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
1: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, végtelen jóság állapotába vagyunk benne helyreállítva.
0: Scripture does two things for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
1: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
0: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az élet fájához való utat az ige, ahogy megértjük what was the end?
0: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
0: Look at John chapter 6.
1: János 6. fejezet.
0: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
1: Ez egy gyönyörű fejezet. Jézus az ő beszédéről beszél.
0: And the fact that we must eat it to have eternal life.
1: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
0: Look at verse 35.
1: 35-ös verset.
0: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
1: Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
0: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
1: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
0: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
1: Nagyon sok zsidó azért követte Jézus, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
0: One who would deliver them from Roman tyranny.
1: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
0: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
1: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
0: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
1: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét és testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
0: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
1: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
0: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
1: A ti atyáitok a mannát tették a pusztában és meghaltak.
0: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
1: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
0: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
1: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
0: And those who ate it are dead.
1: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
0: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
1: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
0: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
1: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
0: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
1: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
0: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
1: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
0: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
1: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
0: No, they didn't. Look at the next verse.
1: Nem értették meg.
0: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
1: Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
0: They were not listening with spiritual discernment.
1: Nem lelki értelemben figyeltek.
0: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
1: Jézus szájából kijövő szavak, az ige, megakadályozta a hozzáférést.
0: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
1: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
0: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
1: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
0: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
1: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
0: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
1: 53-as vers. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
0: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
1: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
0: Verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
1: 54-es, 55-ös versek, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
0: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
1: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
0: He explains what he means to his disciples in verse 63.
1: A 63-as versben elmagyarázza tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
0: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
1: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
0: What is it that blesses us?
1: Mi az, ami megáld minket?
0: It's the words he speaks.
1: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
0: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
1: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
0: And he who receives this bread of life, this drink of life under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
1: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
0: That's what we did this morning.
1: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
0: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
1: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittük a szőlőlevet.
0: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
1: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
0: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study his word and taste and see that he is good.
1: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
0: That was just a symbol this morning.
1: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
0: But it helps us recognize that we really need to take his word into our hearts and minds.
1: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
0: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
1: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittük ezt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
0: We took it into our bodies.
1: Bevettük a testeinkbe.
0: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
1: Azzá válunk, amit eszünk. Ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
0: But understand that we are also what we eat spiritually.
1: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
0: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's word and feed on his word.
1: Ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéihez kell visszatérnünk és ebből kell táplálkoznunk.
0: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
1: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
0: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
1: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
0: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
1: Azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
0: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
1: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
0: What does the Bible say?
1: Mit mond a Biblia?
0: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
1: Ismernetek kell az igét, és az ige, az igazság pedig szabaddá tesz.
0: But to really know the truth, you've got to chew it. You've got to digest it. You've got to make it your own. It's got to change you.
1: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
0: I hope you realize, my friends, from this morning service, that we really need to spend time studying God's word and making it our own.
1: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására magunkban.
0: It needs to change us.
1: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
0: It needs to make us like the word made flesh.
1: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
0: There's something else that I want to share with you as well.
1: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
0: In washing my brother's feet.
1: Amikor a testvérem lábát mostam.
0: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
1: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
0: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
1: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
0: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
1: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt, és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
0: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
1: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
0: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
1: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
0: John chapter 13.
1: János 13. fejezete.
0: And verse 3.
1: Hármas vers.
0: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
1: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát.
0: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
1: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
0: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
1: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljójának lábát is megmosni készült.
0: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
1: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
0: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
1: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
0: It's the Son of God.
1: Az Isten fia.
0: But understand something. He knows that he is the Son of God.
1: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
0: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
1: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
0: Verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. Knowing this, he became a servant.
1: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
0: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us, if we think that we are inferior.
1: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
0: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
1: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
0: That's a beautiful condescension, because we know that we are counted equal with God.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
0: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
1: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt és megmossuk a másik lábát.
0: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
1: Akkor elfogadjuk Jézus személyes megváltónak. Mit tesz ez velünk? Mivé tesz ez minket?
0: That makes us one in and with Christ.
1: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
0: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
1: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
0: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
1: És nem azért szolgálunk, mert alsóbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
0: That's beautiful condescension.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés.
0: And what does Jesus say of that kind of condescension?
1: Mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
0: Who is the greatest of all of us? Who is it?
1: Ki a legnagyobb közöttünk? Közülünk.
0: It's Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus.
0: And what do we see him doing?
1: És mit látunk, mit tesz ő?
0: We see him kneeling and washing feet.
1: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
0: And what does Jesus say to us?
1: És mit mond Jézus nekünk?
0: Look at verse 16.
1: 16-os vers.
0: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
1: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
0: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
1: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
0: There is real happiness in being a servant, my friend.
1: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
0: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
1: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
0: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
1: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
0: There's real joy in that kind of service.
1: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
0: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
1: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
0: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
1: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
0: Let's pray together.
1: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that He has made us like Himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that He is dying for us and accept Him as our Savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God Himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk, erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and He wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving Him, we love those whom He loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And He loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us, and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk, és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take His word and to digest it and assimilate it, and may it become a part of us, may it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.

Szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló és önök által megszavazott előadás sorozatunk második alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Két héttel ezelőtt kezdtük el ezt a sorozatot a megszólítással és az első kéréssel. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved, és miért áll ez a Mi Atyánk legelején? És azonosítottuk a Bibliából azt, hogy mit jelent az Isten nevének a megszentelése, ez a jó élet, az Isten szerinti életnek a gyakorlása, és ezért áll az első helyen a kérések rangsorában, mert egy keresztény ember számára a legfontosabb az, hogy olyan életet éljen, amely méltó az Istenhez. De természetesen egy keresztény ember nem csak önmagában akar olyan életet élni, hanem ezt mindenki számára kívánja, ezt a jó életet, és ezért lesz a második kérés rögtön természetszerűleg ez, hogy jöjjön el a te országod. Egy olyan világnak, egy olyan uralomnak a kívánása, amelyben nem lesz már rossz, nem lesz már baj és szenvedés. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel a kéréssel. Pár évvel ezelőtt már falragaszokon is láttuk bizonyos választási jelszóként, hogy jöjjön el a te országod. Aztán 6-7 évvel ezelőtt megjelent ez a könyv, szintén ezzel a címmel, jöjjön el a te országod. Petőfiről szól egyébként a könyv, és arról, hogy a magyar nép minden váradalmát a Petőfi féle szabadságjogokra összpontosította, és egy 70-es évekbeli szónok fejezte be így az előadását, hogy Petőfi Sándor, jöjjön el a te országod. Ezért adták ennek a 150 évet átfogó könyvnek ezt a címet, hogy jöjjön el a te országod. Szóval lehet hallani, meg lehet olvasni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod, de vajon érthető ez a kérés? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy ország? Itt rögtön az előadás elején egy nagyon kis helyreigazítást hadd tegyek, illetve kis pontosítással hadd éljek. A jöjjön el a te országod kifejezésben az eredeti görög szövegben a basileia kifejezés áll. Innen van például a basileos, tehát a császár is például. Ez a szó szerint lefordítva nem annyira országot jelent, hanem uralmat. Tehát ez a kérés, hogy jöjjön el a te országod, ez nem egy ilyen körülhatárolt területre vonatkozó kérés, hogy legyen a földön egy olyan ország, amelyben mindenki jól érzi magát, mert látni fogjuk, hogy ilyen a földi történelem során nem született, és sajnos nem is születhet meg. Hanem a kérésben ez van, hogy jöjjön el a te uralmad. Bárcsak az emberek elfogadnák azt az uralmat, amely nem kényszeren alapul, és amely két nagy törvényszerűséget állít mindenki elé, és ez az igazság és szeretet két nagy törvénye. Jöjjön el a te uralmad, bárcsak az Isten törvénye, bárcsak az Isten világkormányzása érvényesülne mindenki életében. A mai előadás tárgya ez kell, hogy legyen, hogy meglássuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. De mielőtt belevágnék az előadásba, ahogy említettem, rögtön hadd mutassak rá arra, illetve hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy ez az első két kérés mennyire összetartozik. Mert az az ember, aki jó életet akar élni, aki szeretetben akar élni, az természetesen kéri azt, és Jézus, mondom, ezért helyezte második helyre a Mi Atyánkban ezt a kérést, az természetesen kéri a jó életnek a kereteit, amelyben mindenki élhet ilyen életet. Maga a Biblia is ezzel fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében az egyik legutolsó látomás, amit János apostol Pátmos szigetén látott, a következőképpen kezdődik, kihagyásokkal olvasom a Jelenések 21. fejezet első versétől. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első ég és föld elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült,
íme mindent újjá teszek, és mondtanékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Ez a Bibliának egyik legutolsó látomása és egyben felszólítás is egy bibliai szerzőhöz, János apostolhoz, hogy ezt írja meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. Lesz egy olyan világ, lesz egy olyan uralom, lesz egy olyan ország, amelyben nem lesz már halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, mert Isten mindent újjá fog tenni. És úgy gondolom, hogy ez azért nagyon nagy kérés, mert hogyha azt mi tudnánk, hogy ebben mi minden benne van ebben a kérésben, akkor biztos, hogy más fogalmaink is lennének az Istenről, meg más fogalmaink lennének az Isten világkormányzásáról. Tudnék, aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, annak valamelyes ismerettel rendelkezni kell afelől, hogy Isten hogy hozza el majd ezt a világot. Hogy ne valami hiú váradalmakban éljünk, hogy ekkor lesz, vagy akkor lesz, hanem a Bibliából ez világosan kiderül. Mondhatnám, hogy a mai előadásunkon egy bizonyos szempontból az egész Bibliát át fogjuk tekinteni, hogy tudnék, Isten milyen országot teremtett a kezdet kezdetén, aztán az az ország miért nem maradt fenn, aztán milyen ország, milyen uralom maradt fenn itt a földön, aztán Isten mit kísérelt, meg megkísérelt azt az Isten, hogy itt a földön legyen egy igazi uralom, egy igazi ország. Az elmúlt évezredekben és a Biblia alapján ez kimutatható, hogy igenis az Isten kísérletet tett, hogy legyen ez a föld a szeretet és az igazság birodalma. És miért hiúsult meg az Isten kísérlete is? És akkor mikor fog valóra válni az Istennek a kísérlete? Én úgy gondolom, hogy ennek a témának a súlyosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. És ezt a rövid kijelentést a mi atyánkból nem tudjuk eléggé aláhúzni, mert nagyon sok ember csak úgy gondolkozik, mint ahogy említettem az elmúlt években is, hogy ott szerepel egy falragaszon egy mondat, hogy jöjjön el a te országod, és aztán mindenki gondol róla, amit akar. De vajon értjük-e, hogy mit jelent ez a Bibliában, hogy jöjjön el a te országod? Vágyakozni egy olyan világra, amelyben nem lesz gyász, se fájdalom, se jajkiáltás, de tenni is valamit azért a világért, hogy az eljöjjön. Nem csak vágyakozni, hanem tenni is, ezzel fogjuk befejezni a mai előadásunkat. De úgy gondolom, hogy az előadásunk elején egy méltó hangütés felidézni egy olyan zsoltárt, amelyet nagyon sokan feldolgoztak a zenetörténetben, és ez a 42. zsoltár, amelyben Dávid kifejezi azt a szomjúságot, azt a vágyat, hogy mit jelent a teremtménynek a teremtővel együtt élni, hogy bárcsak ott lennék már nálad, Istenem, itt a földön is kereslek téged, és hitáltal közvetlen kapcsolatot tudok találni veled, de bárcsak ott lennék már abban az országban, amelyben nem lesz se halál, se gyász, se fájdalom, se jajkiáltás. Hangozzék fel ez a zsoltár egy 16. századi feldolgozásban, talán tetszenek ismerni, hogy a francia hugenotta költészet nagyon nagy darabokat érlelt a 16. században, különösen Theodor de Beze volt, aki énekszerző is volt, aki szövegeket is írt, parafrazálta a zsoltárokat, és nálunk Magyarországon ez a református kultúrára vált a 17. században, hogy Szent Molnár Albert lefordítsa ezeket a zsoltárokat, és megzenésítve ki is adják. Azóta Magyarországon néhány nagyon híres ének be is vonult a nemzeti dal kincstárba, és azt hiszem, hogy ezek között van az az ének is, amely a 42. zsoltár parafrázisa. Örülök neki, hogy a sorozatunkban most egy régi szokást felújítva, mert 10 évvel ezelőtt volt élőzene, aztán utána soha nem tudtunk élőzenét adni, de most ez élőben fog felhangozni. Tehát Theodor de Beze, Szent Molnár Albert fordításában, mint a szép híves patakra, előadja a Zugligeti kórus.

Említettem, jöjjön el a te országod, ezt az egyszerű kérést érdemes és szükséges is nagyon részletesen áttekinteni. Eltekintve attól, hogy a magyar nyelvben, mondom, van egy kis fordítási nehézség, azért én megtartom ezt a szót, hogy ország, mert így is érteni fogjuk talán, amit szeretnék elmondani az egész Biblia áttekintésével, és mindjárt fel is vetném az első kérdést, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket, hány országot teremtett? Ugye ennek a kérésnek a jegyében, Isten hány országot teremtett? Ugye a Bibliából az derült ki, hogy Isten egy országot teremtett, az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országát. Ezért hozta létre a földet. Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy az Isten mindent szépen csinált az ő idejében. Isten mindent szépen létrehozott, hogy az ember számára a növekedés, a fejlődés lehetőségét biztosítsa. Isten országa az életnek, a szeretetnek, az igazságnak az országa volt. Tehát, hogyha ilyen előfordul a mi atyánkban ilyen kérés, hogy jöjjön el a te országod, hát akkor mi történt? Hát Isten nem életre, nem szeretetre, nem igazságra teremtett mindent? Igen, ez így volt a kezdet kezdetén. De akkor, amikor az ember elfordult az Istentől, akkor valamit most meg kell ragadnunk, és éppen ennek az imádságnak a fényében, amit Jézus elmondott, hogy mi történt? Amikor az ember elfordult az Istentől, tulajdonképpen az történt, hogy az ember nem igényelte az Isten uralmát. Nem kívánta maga számára az Isten vezetését. Isten életet, szeretetet, igazságot teremtett, hogy az ember fejlődjék, és odáig fejlődjék, amilyen ő az Isten. De akkor, amikor az ember elfordult, és elkezdett próbálkozni egy másik hatalomnak, ugye sátánnak az elvével, az önzéssel, akkor az ember egy másik uralmat fogadott el. És itt jön most a döntő dolog, az Isten országa ettől a pillanattól fogva a földünkön kisebbségbe jutott. Ha most nagyon érzelmekre akarnék rájátszani, vagy valami nagyon frappírozó dolgot szeretnék mondani, akkor ezt így mondhatnám, így hegyezhetném ki önöknek, hogy mit tetszenek gondolni, hogy azóta a világon melyik a legkisebb ország? Azóta, hogy az ember elfordult az Istentől, melyik a legkisebb ország? Akkor gyerekek voltunk és földrajzot tanultunk, akkor ránéztünk Európa térképére, és néztük, hogy milyen kis országok vannak, hát felfedeztük, hogy Luxemburg milyen kicsi mondjuk, aztán találtunk annál még kisebbet is, Liechtenstein például, vagy Andorrát, vagy San Marinót, vagy nem tudom én mit, ami csak egy pont a térképen. És amikor egymást vizsgáztatni akartuk, akkor ezeket a kérdéseket tettük fel, nem az, hogy mi Németország fővárosa, vagy ez és az, hanem hát mondjuk mi San Marino főváros. Hát maga San Marino, mert az egy kis hegyből áll, egy kis várból áll, vagy Liechtenstein, hát egy kis valamik. De kedves hallgatók, mondom, hogy ha rá akarnék játszani egy érzelmekre, azt mondanám, hogy Isten országa még ennél is kisebb lett. Isten országa néhány négyzetcentiméter lett a történelemben. Tudnilik, azokban él tovább az Isten országa, akik elfogadták és igényelték az ő vezetését és uralmát. És innen van az Isten országának az a kifejezése, amelyre Jézus mutatott rá Lukács evangélium a 17. fejezet 20. és 21. versében, amikor azt mondta Jézus, az Isten országa ti bennetek van. Az Isten országának ez az első jelentése. Isten országa azokban él, akik az ő személyét, és akik az ő lényét és gondviselését magukba fogadták. No, de az első emberpár után, hogy elindul a mi zűrzavaros történelmünk, azt látjuk, hogy Isten országa tényleg csak egyes emberek szívében élt. Néhány négyzetcentiméter. Isten kisebbségbe került az általa megteremtett földön. Azon a földön, amelyet Isten létrehozott az élet és a szeretet javára, mi került többségbe? A rombolás és a halál. Ezért mondta Jézus e földet sátán fejedelemségével élő földnek, mert a földön az Isten országa azokba kezdett élni csak, akik valóban törekedtek megismerni az Istent, akik elfogadták a szeretetet és igazságot, mint az élet feltételét, akik Istenhez méltóan akartak élni, akiknek a kimondatlan kérésük az volt, hogy szenteltessék meg a te neved. Azok mondták azt, hogy jöjjön el a te országod,
és azoknak az életében testesült meg az Isten országa. És hadd tegyem hozzám, és itt van a táblánkon egy kis nagyon rövid történelmi vázlat, hogy Isten maga is az emberi történelmnek az első nagy részét, mert az emberi történelmnek az első nagy része tulajdonképpen a teremtéstől az özönvízig tartó történelem, ez mindegy 17 évszázadot foglal le. Mi történt a teremtéstől az özönvízig? Az történt, hogy Isten hagyta, hogy az országa, az ő uralma bizonyos emberek szívében megteremjen, ezeknek az embereknek segítette az életét, természetesen Isten minden emberért küzdött, de az emberiség nagyobb részének nem kellett az Isten. És akárhányszor próbálta is Isten megközelíteni az embereket, ők csak is az önzést és csak is a gonoszságot választották, úgyhogy csak egyetlen egy verset írtam fel ide a táblára, az özönvíz előtt hangzik el ez a félelmetes vers a Bibliában, és nagyon meg kell jegyezni, mert a történelem végén ugyanezek az állapotok köszöntenek be Jézus szavai szerint. A történelem vége olyan lesz, mint a Noé napjai. Mi volt a helyzet a Noé napjaiban Mózes első könyve 6. fejezet 5. verse szerint? Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz volt. Félelmetes Biblia vers. Megsokasult az ember gonossága a földön, és a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Az emberiség oda jutott, hogy 17 évszázad alatt tulajdonképpen az emberi kultúra kipusztult volna a földről. Isten hagyta ezt. Isten hagyta azt, hogy megmutatkozzék, hogy hova vezet az a választás, amikor nem őt kívánják az emberek. 17 évszázad eljutatta az emberiséget oda, hogy Istennek közbe kellett lépnie, és mindössze 8 embert talált, akiből egy új emberiséget tudott sarjasztani, mert hogyha Isten nem lép közbe, akkor itt minden civilizáció és minden kultúra elenyészik, és semmivé lesz ezen a földön. Azért nevezzük ezt a Biblia szerint az emberi történelem első nagy időszakának, tulajdonképpen egy 3 nagy időszakra felosztható az emberi történelem, ilyen egyszerűen a Biblia a maga 6000 éves történelem szemléletét nagyon egyszerűen összefoglalja. Ezt azért nevezhetjük az első szakasznak, mert itt megmutatkozik, hogy Isten nem lépett közbe úgy 17 évszázad alatt, hogy az ő országát ki akarta volna terjeszteni. Isten minden emberért küzdött, aki elfogadta az Isten uralmát, abban megszületett az Isten. Az Isten

0: Maga a Biblia elmondja, hogy a második nemzedékben már testvérgyilkosság következett. Ugye Kain megölt Ábelt. Az ötödik nemzedékben megjelent a többnejűség Lámek esetével. És a Noé idejében, Énok és majd később Noé idejében pedig annyira megsokasult a gonoszság, tessenek belegondolni ebbe a Biblia versbe, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát állandóan az önzés, állandóan a másik ember megkárosítása körülforgott az emberek minden gondolata. Félelmetes történelmi időszak. Arany János 1850-ben megírta a magyar irodalomnak egyik legnagyobb reménységű versét, amelynek csak egy hibája van, hogy a befejezése nem túl jól sikerült, de amit kifejt ebben a versben Arany, hogy az emberi történelem a Kain csillagzata alatt folyik, és hogy az emberi történelem a gonosz birodalma, ahol az emberi önzés virul és tenyészik. És ahogy csapong Arany a versében, hogy lehet itt a földön valami jobb ország, lehetne alapítani valami jobb világot, a múlt század magyar és európai viszonyai is helyet kérnek ebben a versben, ki kell a polgárosodás ellen, mert Arany azt mondja, hogy az egész kapitalizmus az önzésnek csupán a hatványra emelése lesz, Arany rettentesen féltettől az egész új világberendezkedéstől. Itt mondja majd a legsúlyosabb szavakat, de a versnek igazából nem talál igazi zárlatot, nem talál igazi feloldást. Azzal fejezi be a verset, hogy majd a bölcs Isten majd rendel, az ember tiszte, hogy békében, harcban legyen ember, hogy méltó polgára az Istennek, az Isten országának méltó polgára, a hazának válassza, ott válassza, itt a jobbik részt magának. Szóval próbál valami egy ilyen idillikus véget alkotni Arany a vers befejezésében, nem sikerül, a vers nagyot esik és szinte lelappad, ezért is nem tanítjuk a verset, vagy nem terjesszük ezt a verset, de az biztos, hogy a magyar költészetben ama kevés történelem bölcseleti vers közül, amit magyar költők írtak, mint például Vörös Marti az Embereket, vagy Adinak a Kuruc versei, Aranynak ezt a versét azért megkülönböztetett figyelem kell, hogy illesse a bevezetése és aztán a szerkezet kibomlása miatt. Hallgassuk meg ezt a verset, amely tehát Kain előtt, majd figyeljük meg, Arany döltbetűvel is szedeti azt a sort, hogy talán az emberfaj Kain előtt így élhetett. Mi már nem tudjuk, hogy Kain előtt hogy élt. Mi már csak azt látjuk, hogy az emberfaj mióta visszamegy az emlékezetünk a történelemben, csak a háborúságban, csak a gonoszságban, csak valami más országban él, mint amit az Isten megteremtett.
1: Arany János, gondolatok a béke kongresszus felől. A múlt időnek bölcsei századokon keresztül örök mozgót követeltek a véges emberésztől. Az újkor bölcsessége, amely amazokat neveti, az örök béke nyugalom vesszőlovát kergeti. Nagy gondolat, képzelni is dicső, fenséges eszme. Az ember nem, mint egy család, szeretettől övezve, testvériségben, mint talán Kain előtt élhetett. Az írás, hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. Miképp egy Isten atya van az égben egy családnak, kit a művelteken kívül minden népek imádnak, úgy lenne földön józan ész az egy közös hatalom, törvény, igazság, akitől jő büntetés, jutalom. Hogy vér a vért ne ontaná hiú bálványi véget, bosszulni sértett áljogát vagy nemzetbüszkeséget, hogy fajra fajt ne költene az ápolt népgyűlőség, s nemzet ne kísérné tapssal más nemzet sírba döltét. Hogy a virág és a gyümölcs, mit a jó földhoz ingyen, soha ne lenne had miatt feldúlva téreinken, s a vérvonalt, hol lengtenek hazug hírnév zászlói, ne kísérnék az éghalál sötét szárnyú hollói. Hogy ne siratná az anya élő fiát halottul, ne retteghetne a jegyes a mátkai napoktól, ne venné fel a koragyászt kicsiny árvákkal árván a nő, ki nem virraszta még férje halálos ágyán.

0: hogy az utódok sírjait ne számlálná meg a vén, hazája vagy idegen föld vidékeit nevezvén, s ne nézne könnyező szemmel a kéklő messzeségbe, keresve, kérdve hasztalan, kifogja már szemétbe. Hogy a késő emlékezett, miképp gyermekkorára, álomgyanánt eszmélne csak a rég eltűnt csatákra, és lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul folytatva majd az égben. Hiú szándék, vesztett erő így küzdelemre szállni, megáradott nemes lelkek sziklába vert hullámi, a megkövült gonoszságból, melynek tövén kihaltok, nem érdemes, amit talán századokig lenyaltok. Mióta és míg a világ, nem volt-e, nem leende erős, ki nyomni mindig kész, s ki elnyomasség gyenge? Amaszt miképp mérséklitek, hogy enyhe légyen lánca? Miképp ezt, hogy nagyon súlyos békóit megnerázza? Avagy kifékezendi meg az ember szenvedélyét, midőn iszappal hányja fel háborgó lelkeméjét, midőn az ész, a bölcsesség megbántva, meggyalázva, mint a hajdan prófétái vonul remeteházba? Nem lophat-e megint egy új Prométeusz égi lángot, kinek fénylő szövét neke felgyújtsa-e világot? Nem lehet-e ismét egy új népárodás-e földön? Nézzétek a történetet, s mondjátok, hogy képzelődő. Ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott, nép, nép után, kimulván. Jaj, annak, mely már tündökölt, annak közelg halála. Elsímul a víztükre, és új haptolú reája. Isten egészbe működik, egészre fordít gondot. Midőn egy nép, mint a kovász megérett, és megromlott, midőn satnyulva testben és lélekben túlművelve, békét óhajt a gyáva test, az elcsigázott elme, midőn a renyhe társaság bűzött állóvizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek, midőn eltűnve a szerény családiság zamatja a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja. Midőn apát öl a fiú, rokont öl a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonosság. Midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul. Egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul, akkor elétör egy vadnép szilai véres erénye, és elborít, mint a tenger hullámi vagy törvénye. Hagyjátok a meddő vitát, bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek, s polgára a hazának. Válassza ott, válassza itt a jobbik részt magának.
1: Kedves hallgatók, ezután jön az emberiség történelmének a második nagy időszaka, és ez is egy hatalmas korszak, amit a jézusi kérés, a jöjjön el a te országod alapján úgy is mondhatnánk, hogy ebben az időszakban Isten megkísérelte, hogy az ő országa ne csak 1-2 négyzetcentiméter legyen. Isten megkísérelte azt, hogy legyen itt ország ezen a földön, legalább legyen egy nemzet, ahol komolyan veszik az ő törvényeit. Ez és semmi más a zsidó nép kiválasztásának az értelme. A zsidó nép kiválasztása egyelőre, mint egy ember kiválasztása időszámításunk előtt 1875-ben Ábrahám kiválasztása, aztán a zsidó néppel való szövetségkötés időszámításunk előtt 1445-ben, és egészen Jézus Krisztus után 3,5 évig, tehát itt most nem jön olyan jól ki a táblán, de ez a besatírozott rész, egy csaknem 1500 évet jelent. Isten 1500 évi kísérlete van emögött, hogy szeretett volna egy országot ezen a földön. De ez magának, az Istennek sem sikerült. Az Isten szerette volna azt, hogy ne csak egy Ábelban, ne csak egy Énokban, ne csak egy Noéban, meg hát persze a többi névtelen emberben éljen az ő országa. Hanem Isten elgondolása ez volt, hogy kiválaszt egy embert, ennek az embernek, ennek a nagyon derék és nagyon becsületes hívő embernek, aki hát Sémita volt, itt lakott Mezopotámia dél-keleti részén, a mai Perzsa-öböl vidékén van Ur-Kazdim városa. Ur-Kazdimban élt Ábrám, magas atya, ugye magyarul ez a név Ábrám, akinek a nevét is Isten megváltoztatja Ábrahámra, ez már sokaságok atyát jelenti. És az Isten elgondolása az volt, hogy ennek az embernek 3 nagy ígéretet tesz. Mindjárt a kiválasztásnál próbára teszi, hogy ebben a 3 ígéretben hisz-e ő, és hisznek-e az utódai. E 3 ígéret itt van. Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében. Külön tanítjuk a főiskolánkon ezt a részt, és mindenkinek ajánlom, hogyha a Bibliából alapvető verseket meg akar jegyezni, ez egy alapvető vers legyen. Mózes első könyve 12. fejezet első 3 verse. A 3 isteni ígéret így szól: Isten megígéri Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi, tehát megsokasítja az utódait. Ábrahámnak ekkor nincs itt családja. Felesége meddő, idős már, gyermekük nem született. 75 éves és kap egy ígéretet, hogy majd sok utóda lesz. Megpróbálja Ábrahám hitét, de Ábrahám hitt az Istennek. Elfogadta ezt az isteni kinyilatkoztatást, és elindult, mert nem csak abban hitt, hogy majd nagy népek atya lesz, hanem abban is hitt a második ígéretben, hogy földet fog kapni. Hogy ebben az akkori időben, ugye gondoljuk meg az időszámításunk előtti második évezred, a történettudomány is itt tartja számon, egy nagy népvándorlás időszaka, amikor a népek tényleg minden négyzetkilométerért ölik egymást itt a Mediterránum keleti részén, illetve a közel-keleten, és Ábrahám mégis hisz ebben, hogy nem itt lesz majd nagy nép, és nem itt fog majd nagy földet kapni. Itt látjuk a térképen, micsoda pompás földterületek vannak. És Ábrahám elindul, és egy csaknem 1000 kilométeres úton megérkezik itt a sűrűn lakott, több mint 30 törzs által lakott Palesztinába, és elfogadja ezt, hogy majd itt kap földet. Noha nem a maga életében, Isten majd megmondja neki, hogy a negyedik nemzedék tér meg ide, de Ábrahám hitt az Isten szavának, és a harmadik ígéret, a legnagyobb ígéret, a jöjjön a te országod szempontjából, hogy nem csak nagy nép leszel, Ábrahám, a te néped, a zsidó nép, nem csak földet fogsz kapni, hanem megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Én azért választottalak ki, hogy más népek számára is képviseld az Isten országát, hogy mi az Isten országa. Nem csak kiváltságokkal vette körül Isten Ábrahámot, hanem küldetéssel is megbízta. Mondd el a többi népeknek, hogy miért éljenek, ne azért éljenek, amiért most élnek. Ti a zsidó nép, a te utódaid a zsidók, ez egy misszionárius nép kell, hogy legyen, hogy elmondják a többi népnek, hogy miért is éljenek, milyen uralom alatt éljenek. Ne a gonosz, ne az önzés uralma alatt éljenek, hanem az én uralmam alatt éljenek. Kedves hallgatók, 430 év telik el Ábrahám kiválasztása és a zsidó néppel való szövetség megkötése között. 430 év alatt hajtotta végre Isten, valósította meg mind a 3 ígéretét. Mert az, hogy nagy nemzet legyen a zsidó nép, ehhez idő kellett. és Isten csodát nem tett így a történelemben, hogy egyszerre csak, mint a mesében, Ábrahámnak nem tudom én gyermekek százai játszadoznak körülötte, nem, egy gyermeke lett. Izsák, a törvényes utód. És annak az Izsáknak lett két gyermeke, és haladt Isten a történelemmel, az emberiséggel együtt, hogy az országát kiterjessze ezen a földön. És 430 évbe került az, és Egyiptom földjén, ahova letelepítette Isten a népét, ugye József segítségével később, hogy nagy néppé lett a zsidó nép, amikor Mózes kihozta Egyiptom földjéről, ez 1445. És ekkor 1440 és 1405 között teljesítette Isten a második ígéretét, hogy Palesztinát örökségül adta nekik, tehát hogy letelepítette őket a honfoglalás által, és hogy olyan ősatyáik voltak a zsidóknak, akik tényleg az Isten nevét meg akarták szentelni, akik tényleg más embereknek tanúskodni akartak arról, hogy ki az Isten. De egy valakire vonatkozott ez a megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei elsősorban, hogy a zsidó nép köréből fog származni az a megváltó, aki majd az egész emberiség számára visszaállítja azt az eredeti országot, amit az Isten teremtett. És Isten elő akarta készíteni Jézus Krisztus eljövetelét. Elő akarta készíteni azt, hogy amikor eljön az, aki a teremtéskor egy volt az atyával, és ő teremtette meg a földet és az embert, de az ember elfordult az Istentől, majd eljön ez a második isteni személy, és majd megmutatja itt a gonoszság világában, hogy mennyire csak annak az egy országnak a törvényei szerint lehet igazi ember életet élni. Ez 1500 év a történelemben. De sikerült Istennek ez a próbálkozása? Más nép lett a zsidó nép, mint a többi nép? És elfogadta Jézus Krisztust és az Isten uralmának a helyreállítását a földön. Persze a kereszt, ami itt van, nem csak a zsidó nép, és nem csak annak vezetői szavaztak Jézus halálára, ott volt Poncius Pilátus és a pogány világ is, az egész emberiség halálra ítélte Krisztust. De mégis, hogy a tárgyunkhoz szorosan kapcsolódjunk, azt mondhatjuk, hogy Isten megkísérelte az özönvíz után, mégpedig lépésről lépésre elindulva a történelembe, hogy egy nagyobb országot is létrehozzon. És nem tudom, hogy mit mond nekünk ez a szám, hogy 1500 év. Egy óriási időszak. Hosszabb, mint a, majdnem egyharmaddal hosszabb, mint a magyar történelemnek az általunk belátott része a honfoglalást. Ugye az 1100 év, ez itt 1500 év. És Istennek magának nem sikerült itt nagy méretekben a földön létrehozni az Isten országát. Jöjjön el a te országod. Micsoda mélységből kell, hogy feltörjön ez a kérés, és mi minden kell, hogy álljon e mögött. Valaki azt mondaná erre, hogy Isten miért kísérelte ezt meg? Hát ha Isten létezik, ha ő mindenható, ha ő mindentudó, és ő ezt látta előre, hogyha elküldi az egyszülött fiát, akkor keresztre feszítik, és nem fogadják el az emberek. Hát akkor miért csinálta ezt végig? Kedves hallgatók, csak is azoknak, akik a Bibliát gondolkodva olvassák, és mélyen gondolkodva olvassák, azoknak nyílanak meg majd a válaszok. És itt van a Bibliának egyik nagy válasz erre a kérdésre. Isten nem azért csinálta ezt végig a történelemben, mert ő ne tudta volna azt, hogy nem sikerül neki se létrehozni, hanem Isten azért csinálta ezt végig, hogy az emberek lássák, hogy ki miatt nem sikerül ezt létrehozni. Mert Isten akarta volna, hogy a földünkön, hogy Arany Jánostól hallottuk, hogy béke legyen, szeretet legyen. Isten akarta azt a 20 000 háborút, ami eddig kitört a földön. Isten akarta 100 millió embernek az ártatlan halálát, tetleges halálát akarta az Isten. Egyáltalán Isten akart halált, meg megsemmisülést, dehogy akart. De Isten azért tette ezt meg a történelembe, hogy az emberek lássák, hogy nem ő miatta nem sikerül ez a földön, hát ő akarta, hanem az emberek miatt nem sikerül. Hogy tömegesen nem sikerül itt ezen a földön Isten országát létrehozni. Isten országa ti bennetek van, mondta Krisztus. És Isten országa itt a földön nagy terjedelemben, tehát hogy ezt milliók elfogadják, hogy milliók egyszer csak azt mondják, hogy tényleg, hát szeretni kellene a másik embert. Hát miért nem így élünk? Ilyen sajnos nem lesz, pedig milyen egyszerű. Milyen egyszerű ezt szavakban kimondani, hogy hát miért öljük egymást, és miért pusztítjuk egymást? Hát nem egyszerűbb lenne itt úgy élni, hogy az életet élvezni, az élet szépségeiben gyönyörködni, és az életet a fejlődésre használni. Igen, ezt nagyon egyszerű kimondani, de hát az emberiség világos tanúságot tesz amellett, hogy nem így akar élni. Isten azért mutatta be ezt a történelembe, hogy mindenki lássa, amit Jézus megint csak így mondott ki az életében, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Az Isten mindenható, de Isten mindenható hatalmával nem fog országot létrehozni. Isten csak meggyőzés, csak szeretet által akar országot létrehozni. Isten nem olyan lény, mint a földi uralkodók, hogy szereznek jó sok fegyvert, vagy hatalmat, vagy összekötet, és aztán kikiáltanak valamit, amit ideig, óráig fönn tudnak tartani, mint a saját hatalmukat. Isten nem ilyen országot akart létrehozni. Isten olyan országot akart létrehozni, amiben az emberek beleegyeznek, kívánják, amit az emberek igényelnek, hogy béke legyen, hogy szeretet legyen, hogy boldogság legyen. Nem kellett az embereknek. Ettől a pillanattól fogva, hogy a zsidó népről, mint népről beszélhetünk, időszámításunk előtt 1445-től fogva azonban, megszületik a Földön egy olyan képződmény, ami az előző korszakban nem volt. És ez az egyház. Az egyház szó megint csak kicsit helyesbítenem kell, mert ahogy az ország nem adja vissza a baszileját, tehát az uralmat, a magyar egyház szó sem adja vissza azt, amit a Biblia mondani akar ezzel, hiszen a héber nyelven egy nagyon egyszerű szó jelenti az egyházat, ez a káhal szó, ez annyit jelent, hogy gyülekezet. Egy más gyülekezet, egy másfajta ország, de talán a héber szó mellett, a káhal szó mellett, az egyháznak a görög kifejezése, ami a magyar nyelvbe is átment, az eklészia, még jobban megmutatja, hogy Isten milyen országot akart létrehozni. Eklészia, ez annyit jelent, hogy kihívottak közössége. Akiket Isten ki tud hívni az önző világból, hogy ne éljetek olyan önző módon, mint a többi ember, éljetek önzetlen életet, és segítsetek másoknak is önzetlen életet élni. Ezért választotta ki Isten a zsidó népet, és egyébként minden egyházat ezért választ ki az Isten. Ez az egyház létének az eredendő alapja. Isten azért választ ki embereket, azért támasz gyülekezetet, azért mondjuk ezt eklésziának, mert Isten azt mondja, hogy az én uralmam alatt éljetek. Én segítelek titeket, prófétákat küldök hozzátok, törvényeket adok nektek, és a végén elküldöm a saját egyszülött fiamat, én magam jövök le erre a földre, mert ő neki a neve Immanuel, azaz velünk az Isten. De bármit tett meg az Isten az emberiségért, bármit fordított arra, hogy egy külön közössége is legyen az Istennek, ismét csak ezt a borzalmas időt hadd húzzam alá, 1500 év alatt nem lett más nép a zsidó nép, és Istennek időszámításunk szerint 34-ben egy megadott profécia Dániel könyve 9. fejezetében, és ezt Jézus Máté evangélium a 21. fejezetében megerősítette, egy megadott profécia szerint ezt a népet el kellett vetnie, mert véglegesen szembefordult az Isten országa alaptörvényeivel, azzal, hogy az Isten országa legnagyobb követét megölte, de nem ekkor vetett el Isten a zsidó népet, hanem azután, miután a saját honfitársaitól, ugyanolyan egyszerű hívő zsidó emberektől, mint amilyenek az apostolok voltak, őtőlük sem fogadt el az evangéliumot, sőt, őket is elüldözték és halálra keresték. Jézus világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. És itt jön az emberiség történelmének harmadik és befejező időszaka, amikor az Isten szeretné elhozni valóban az ő országát. De emögött is 2000 év történelme van. Hát még ezt a 2000 évet áttekintjük nagyon röviden, és megvonjuk a párhuzamot, de jelezzük is a különbséget a két egyház között, az ószövetségi egyház és az újszövetségi, a zsidó egyház és a keresztény egyház között. Azt gondolom, hogy most a nyomatékosítás kedvéért újra szólaljon meg a zene, és ahogy említettem önöknek, Az elmúlt előadáson Luther mi atyánk feldolgozását hallgattuk meg. Ugye ez egy 16. századi feldolgozás volt, most egy újabb mi atyánk feldolgozást hallgattunk meg, és természetesen közötte a Jöjjön a te országod, és ez Kapi Gyulának a feldolgozása, zenéje és szövege egyaránt. Előadja Barna Mária és az Ugligeti kórus.

0: Kedves hallgatók, föl lehet vetni a kérdést, hogy mit várjunk ettől a harmadik korszaktól. Hát ha Isten a történelemben megpróbálta ezt, hogy minden egyes emberért küzdve és szövetséget ajánlva már a bűneset óta minden egyes embernek küzdött a rosszal szemben, és ez az idők végéig fennmarad az Istennek ez a törekvése, hogy minden ember szeretne felvértezni és megerősíteni mindenfajta rossz dologgal szemben. Ez Ádám és Éva bűnesete óta fennálló Isten ígéret. És amikor Isten még emellé itt ebben az időszakban, tehát Mózes ideje 1445 az Ószövetség megkötésének az ideje, még egy újabb szövetséget is bevezetett, ami egy néppel kötött szövetség, mert hiszen ez a kétféle szövetség létezik a Biblia szerint. Egyénekkel kötött szövetség, ami Ádám és Évától fogva létrejöhet a történelem végéig, de hogy Isten megmutatta azt is a történelemben, hogy ő szeretett volna országot itt. És megkötött egy néppel is egy szövetséget, és akkor itt most két szövetség volt ebben a történelmi időszakban érvényben. És Isten megmutatta ezzel, hogy nem csak egyes embereket akar megjobbítani, megmenteni, hanem egész közösségeket, egész népeket is. Tehát Isten tényleg komolyan akart ezt venni, hogy neki ország, az ő uralmának országa legyen itt ezen a földön. És látjuk, hogy ez óvá lett, tehát ez egy járhatatlan út. Akkor megmaradt ez a szövetség, tehát tulajdonképpen ez azért ószövetség, nem azért, mert ez volt ugye a kezdet kezdetén, hanem azért ószövetség, mert ez itt lezárult, bebizonyosodott, hogy egy egész népet nem lehet megváltoztatni, akkor sem, ha az Isten ezt akarja. Akkor megmaradt továbbra az, hogy egyes emberek változhatnak meg, és ez az új szövetség. Tulajdonképpen ugye erre szoktam azt mondani, hogy az új szövetség volt előbb, és utána jön az Ószövetség, ha ezt tisztességesen végig gondoljuk a Biblia szerint, mert az új szövetség lényege, hogy egyénekkel kötött szövetség, az új szövetség lényege, hogy Isten ígéretei, feltétlen ígéretei játsszák a szerepet, középpontjában a Jézusra vonatkozó ígéretekkel. Az Ószövetségnek is ez a lényege, csak annyi különbséggel, hogy ez egy néppel kötött szövetség, és azért lett időleges, mert bebizonyosodott, hogy népet, beleszületés által való népet nem lehet megváltoztatni. Ezért ettől a harmadik szakasztól két nagy dolgot várhatunk. Az első, hogy közben Jézus Krisztus eljött, és az Isten országát, annak alaptörvényeit olyan világosan mutatta be a földi történelem keretei között, mint azelőtt soha senki sem. Jézusnak ehhez persze emberi természetben kellett eljönni, hogy mindenki számára világossá tegye, hogy itt ezen a földön is lehet önzetlen életet élni. Lehet Isten uralma alatt élni. Nem kell kétségeskedni, hogy éhen halunk, nem kell kétségeskedni, hogy az életben hátrébb szorítanak bennünket. Aki Isten uralma alatt akar élni, Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, ez az egy mondat fölségesen bemutat mindent, Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Aki az Isten országát és annak igazságát keresi, vagyis aki az életét más irányba akarja terelni, és más életet akar élni, és erre ráteszi az életét, azt az Isten segíteni fogja az életének más területein is. Nem kell kétségeskedni anyagiak miatt, vagy emberek hozzáállása miatt. Azt az Isten segíteni fogja, mert Jézus Krisztus életében ezt mutatta be Isten, hogy Jézus, aki csak jót tett, csak jót akart, és aki végül is az egész életét az emberekért való szolgálatban élte le, Jézus fölséges győzelmet aratott. Habár a keresztfára jutott, de a keresztfán nem egy sikollyal, nem egy szerencsétlenséget mutató kiáltással, hanem egy győzelmi kiáltással fejezte be az életét, és ez a győzelmi kiáltás így szól, beteljesedett, meglett. Amit Isten a kezdet kezdetétől elmondott, hogy a bűn világában is csak bűntelenül, az önzés világában is csak önzetlenül lehet boldog emberi életet élni. Ez beteljesedett. Jézus bűnt nem követett el, Jézus önző dolgot soha nem tett. Jézus megmutatta nekünk embereknek, hogy tulajdonképpen minden ember követheti őt, ha megérti, a Jézus életének és a Jézus evangéliumának a titkát. Ezért itt már ez a szövetség, az egyénekkel kötött szövetség sokkal erősebb szövetség, mint ott a kezdet kezdetétől kötött szövetség, amikor Jézusról még csak előképek formájában szerezhettek tudomást az emberek. Innentől fogom már mindenki világosan láthatja, aki akarja, hogy Jézus életében hogyan zajlódott le az Isten országának az átütő erejű győzelme. Ezért mit várhatunk ettől a harmadik időszaktól, tettem fel a kérdést, azt várhatjuk, hogy azok az emberek, akik személyesen megismerik Jézust, és akik Jézus szerint élnek, eddig soha nem látott győzelmet fognak elérni, és az új szövetségi egyháznak a végső győzelme, ez a Bibliának a hatalmas nagy tanítása és kijelentése, amely végső győzelem már beteljesedni látszott a kezdet kezdetén, körülbelül a 4. század elejéig az új szövetségi egyház története ilyen volt, ahhoz képest, hogy az ószövetségi egyház története állandóan ez volt, állandó lefelé menés a hűtlenségek és elpártulások sorozata Istentől, az új szövetségi egyház egészen más kezdettel indult. Az első században, az őskereszténységben, a második, harmadik, negyedik század elejéig az üldözések leghevesebb viharában, igen ám csak ez a győzelmi futás nem folytatódott, és tulajdonképpen a Biblia itt mutat rá arra, hogy miért élünk mi még most itt a Földön, és miknek kell még bekövetkezniük. Mert Jézus az Isten országa alaptörvényéhez méltóan nem csak a saját életében hozott győzelmet, hanem ezt a győzelmet, ezt az erkölcsi győzelmet a rossz fölött meg akarja osztani a tanítványaival, a követőivel is. Ez beteljesedett eddig az időpontig, ennél az időpontnál azonban egy borzalmas törés következett be a történelemben, amelynek nyomán, megint csak nagy vonalakban ábrázolva ezt a harmadik időszakot, egy lefelé haladó görbét ír le a történelmünk, és ez a lefelé haladó görbe, ennek mi a magyarázat, ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Akkor kezdődött ez a lefelé haladás, amikor a kereszténység, amikor Krisztus követői szövetségre léptek a pogánysággal és a pogány hatalommal, és a hatalmi kereszténység történelme az elmúlt csaknem 1500 évben valami olyan rettentő változásokat hozott a kereszténység történelmében, amit Jézus a bukás, a gyász, a halál képével fest le. De a bibliai proféciáknak, és itt ezen a helyen is tárgyalt, kétszer is hirdettem sorozatot Jelenések könyvéről, és meg is tartottuk, a Jelenések könyvének a legnagyobb ígérete az, hogy a történelem végén igenis lesz majd egy győztes, egy felfelé törekvő, egy a Krisztus győzelmét valóban elérő ország. A Biblia szerint ennek a küszöbén, ennek a történelemnek az időszakában élünk. Amikor ez a kijelentés, hogy jöjjön el a te országod, mindennél többet kell, hogy jelentsen keresztények számára. Amikor az a kijelentés, hogy meddig tart még ez a történelem tele gonoszsággal és tele vérrel és szennyel, ez a történelem megszabadul a rothadandóság fogságából. De mielőtt látjuk majd, hogy hogyan szabadul meg, mert hiszen ez lesz majd a befejező vetítésünknek a tárgya, hogy szeretném levetíteni a Bibliából az Isten országának a másik nagy jelentését. Isten országa nem csak bennünk van, hanem az Isten országa el fog jönni a történelem végén Jézus második eljövetelével mindazok számára, akik akarják, akik tesznek valamit az Isten országáért. Dániel könyve második fejezet 44. versében olvashatjuk azt, hogy ezt mondta Dániel Nabukodonozor királynak, hogy az ország majd és a hatalom az majd átadatik azoknak, akik nem pusztítása használják fel, és szinte szó szerint ugyanezt mondja a 7. fejezet 27. versében is a prófétának Isten, hogy az ország, a hatalom majd átadatik a magasságos egek szentjei népének, tehát lesz majd egy olyan ország, amely egy kiteljesedést fog hozni a történelemben. Azok az emberek, akik Ádámtól, Évától fogva befogadták a szívükbe az Isten országát, és akik kisebbségben éltek a történelemben, Ezt így kell mondanom, hogy nem többségben fognak élni, hanem egyedül fognak élni. Akik eddig kisebbségben éltek, akik szeretetet gyakoroltak, akik az élet törvényeit tisztelték, az elmúlt mintegy 6000 éves történelemben, a Biblia szerint körülbelül ennyi a föld történelme eddig, azok az emberek nem többségben lesznek, eddig megvetett kisebbség, ez volt az osztályrészük, nem egyszerűen többségben, nem, ők lesznek az egyedüli örökösök. Isten majd örökségül adja nekik a földet, mert Krisztus örökséget oszt, Krisztus visszaváltotta a földet a győzelmével, de Krisztus meg akarja osztani a követőivel ezt a győzelmét a történelem valóságában is, de a történelem végén mint egy örökös társakkal, hogy az egész földet Krisztus újjáteremti, és azoknak fogja adni, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék erre a legutolsó mozzanatra, két vers hangozzék el. A két vers egymástól nagyon eltérő történelmi időszakot számítva is majdnem 200 év választja el őket. Mind a két vers ismét a magyar irodalomból való. Az egyik talán nem annyira ismert, egy Bacsányi vers. A másik sem annyira ismert, ez egy Babits vers. De ami összefűzi a két verset, az az, amire alig ha gondolhattak a költők, hogy tulajdonképpen egy nagy bibliai fohászt szólaltattak meg. Ézsaiás könyvében és Jelenések könyvében van ez a nagy bibliai fohász: Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig tűröd még, hogy a földet pusztítsák? Meddig tűröd még ezt az uralmat, ami most van, több ezer éve van már a földön? Hát ez a pusztítás rém uralma. Ez az élet ellenességnek a hatalma és uralma. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Ez a hatalmas nagy bibliai kiáltás, mondom meggyőződésem szerint teljesen öntudatlanul, tör fel Bacsányi Jánosból, aki tudjuk, hogy a francia forradalmat, a napóleoni háborúkat éli át itt Magyarországon, és aki bár egyházi neveltetésben részesült, ebben a versében nagyon komolyan szembefordul azzal az egyházzal, amely évszázadokon, másfél évezreden keresztül sötétségben tartotta az emberiséget. Mert ennek a harmadik időszaknak ez a legborzasztóbb sajátossága, hogy itt a lefelé menetel az nem az ateizmus miatt volt, vagy nem valami külső támadások miatt volt, hanem az eltorzult kereszténység vitte ide a kereszténység ügyét és a világ ügyét, és ezzel fordul szembe Bacsány János, és erre teszi fel a kérdést a 18. század végén, hogy meddig még? A másik vers, ami ennél sokkal gyengébb eszmeileg, az első világháború kellős közepén íródott, amelyben Babits szintén ezt a kérdést teszi fel, hogy mikor lesz már vége az öldöklésnek, a háborúnak. Ugye az első világháború az egész európai értelmiséget mélyen megrázta, lévén, hogy 1848-49 után tulajdonképpen 3/4 évszázadig nem volt háború Európában, és az iszonyatos háború ugye sarkaiból kifordított sok ember. Maga a vers nem annyira határozott eszmei arcélű, mint a Bacsányi vers, de így is egy nagyon nagy retorika és egy nagyon nagy pátosz és egy nagyon nagy jajkiáltás van a vers hátterében. Először Bacsányi János bosszus tűnődés az ámító szenteskedőkre. Nézd, a régi homályra szokott sok gyáva miképpen üldözi mindazokat, kikről a józan okosság élesztő tüze sugári tündökleni látja. Nézzed, az ostobaság véres zászlóihoz esküt vakbuzgók, mi dühös törekedve rohannak előnkbe. Szíveiket vagy gyűlölség mérgével itatván a szeretet szolgái miként gerjezgetik őket, mind fenekednek, mind hányják az ezernyi kelepcét újra, hogy a szabad észt szűkebb korlátba rekesztvén népünket levetett alacsony jármokba szorítsák. Még csak alig jöve fel valamely jeles elme hazánkban, a közjót kereső bölcs polgár pályamezőben még csak alig láttatta magát, mikor íme legottan hitvallása felől vetekednek, otromba nevekkel illetik, és mérges nyelvekkel földig alázván e fene képmutatók diadalmaskodva lerontják, csalfavilág, gonosz álnokság, bal sorsa hazámnak, ó, hát, hogy még az éjjelit is szaggatvas, az édes nyugodalom puha karjairól munkára sietve, éltének fonalát önként rövidíti, hazája mély álomba merült fiait serkenget is, régi durva homályokat oszlatván új fényre vezérli, s méltóbb állapotunk útját mutogatja, tehát íj fáradozásaiért ez légyen-e végre jutalma? Ti boldogságunk dühös ellenségi, sötétség szemtelenül csevegő vak terjesztői, mikor lesz, s lesz-e gonosz szándékotoknak valahára határja? Ó, te világok szent fejedelme, te mindeneknek atya, s gondviselő bírája, ki por testébe lehelvén lelket szikráját szabadon formáltad az embert, meddig nézheted el, hogy dújja hazánkat és nevedet gonoszul káromló cimbora, meddig késik még méltó haragodnak mennyköve? Fordítsd, ah, fordítsd le reánk szemeid végetlen igazság már valahára, s kevély ellenségeinket alázd le.
1: Babits Mihály, húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi innivaló sós, vérízű széltől részegen a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábbad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át, dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is mennyi a vér, szakadjon a véresének. Van most dicsérni hősöket, Istenem, van óriások vagdiadalmait zengeni, gépeket, ádáz munkára hűlni borogatott ágyuk izzó torkait, de nem győzelmi ének az énekem. Érztalpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát. Mert rejtek élet száz szele. Március friss vérizgalma nem tűri géphalált zengeni malmokat, inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem albat fürge vért, s ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben, a felleg alatt sodrábad a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, értzabolát, múltak acélhiteit, s lélekkel a testet dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgással lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusba. Most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét vérünk nedvének, drága magyar vér italának, nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is, magyar dal március évadán, szélnek tör a véres ének, én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a vakhőst, kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó, kéznyomás a szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiáltani, bátor, bátor, azt a varázsszót százezrek várta, lélegzet adó, szent, ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító, drága szót, hogy elég, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen. A szegény hős pihenjen, szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon alleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke, béke, legyen béke már, legyen vége már. Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot. Szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledés.
0: Az elmúlt előadáson is említettem, hogy amikor meghallgattuk Babisnak a Mi atyánk 1914 című versét, hogy hát itt azt vegyük észre, hogy milyen tehetetlen rimánkodás és jajongás, mint ez a Húsvét előtt című vers, hogy legyen vége. Szóval, hogy nem csak a háborúnak, de ennek az egész iszonyatos földi történelemnek, és boruljon erre már majd a homály, mondja el Babics, hogy ő gondolja. Ugye kedves költője volt Babicsnak, a legkedvesebb költője Vörös Marti, akinek ott van a Vén cigányának a végén, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. A magyar költészet azért ezért is nagy költészet, mert ez az alapszólam, ami a Bibliának is alapszólama. Hogy mikor, meddig, és fejeződjék be, és adjon ez a világ helyet majd egy olyan világnak, ahol emberhez méltó életet lehet élni. Kedves hallgatók, azért kellett erről annyit beszélnem, mert ez, hogy Isten országa. Mit jelent, hogy Isten országa? És egyáltalán Isten mit tett a történelemben azért, hogy legyen emberhez méltó élet? Ez emberek nagy tömeg előtt teljesen ismeretlen. Én nem is hiszem, hogy valaki ezt, hogy jöjjön el a te országod, igaz hittel és teljes értelemmel ki tudja mondani, ha nem ismeri a Bibliában mindazt, ami ehhez kapcsolódik. Én csak a jéghegy csúcsát mutattam be, de a vetítés előtt engedjenek meg még egy gondolatot, és ez a gondolat az, hogy tulajdonképpen, amikor valaki ezt mondja, hogy jöjjön el a te országod, akkor mit kér? Mennyire komoly ez a kérés? Ha valaki azt mondja, hogy Istenem, jöjjön el a te országod, ebben milyen tartalom van? Ebben a következő tartalom van, hogy csak azt tudja kérni, hogy jöjjön el a te országod, ismétlem, aki ismeri, hogy Isten mit tett a történelemben azért, hogy az emberekhez méltó világ legyen. Sajnos a földi történelem keretén belül ez az emberekhez méltó világ megvalósíthatatlan. Emberekhez méltó életet lehet élni egyes embereknek. Ország, világ, nagy tömegek soha nem fogadják sajnos el a szeretet és az igazság uralmát. Aki ezt kéri, hogy jöjjön el a te országod, az kéri azt, hogy először ő maga értse meg azt, hogy ez mit jelent. Mit jelent az Isten? Ki az Isten? Miért teremtett az Isten, és mi az Isten gondviselése, és egyáltalán miért is ez az egész földi történelem? Igen, másodszor a jöjjön a te országod jelenti azt, hogy csak azt tudja igazán kérni ezt a kérést, akinek van bibliai profécia szemlélete. Aki a bibliai proféciák nyomán tudja látni a földi történelmet. Aki előtt teljesen világos az, amit Isten kiterít a Bibliában, mert hát a Biblia kezdődik Mózes első könyvével ott, és befejeződik Jelenések könyvével emitt. És egyetlen egy igevers van már csak, amit be kell karikáznom, Péter apostol azt mondja minden keresztény reménységeként, hogy mi valóban új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. De itt van egy nagyon érdekes kijelentés, amire nem árt felhívni a figyelmet, mert itt van a mai egész tanulmányunknak az egyik döntő mozzanata, és ezért olvasnám fel a Péter második levele a harmadik fejezetében, a 9. verstől egészen a 13-ig, azt az okfejtést, ami a Bacsányi verse, Babits verse is válaszol, hogy tudnék meddig. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, mondja Péter apostol. Hiszen sokan azt mondják, hogy ha Isten van, miért nem avatkozott már közben, vagy mikor avatkozik közben, vagy mikor lesz itt már jobb világ. Azt mondja Péter apostol, nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az az Isten, aki tudott 17 évszázadig várni, hogy hát ha más lesz az emberiség, nem lett más. Az az Isten, aki tudott 1500 évig a tenyerén hordozni egy népet, annyi sok hűtlenséggel, gyalázattal, nem lett más. Az az Isten, aki most már évezredeken keresztül szemléli ezt a borzalmas látványt, mi lett az ő földjéből, amit ő megteremtett? Az az Isten nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Milyen érdekes, ugye eszünkbe juthat a Jézusról szóló legnagyobb kijelentés, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogyha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Biblia ezt visszhangozza, az Isten hosszú tűrését. A történelemben meg kell látni az Isten hosszú tűrését. Istennek minden egyes ember végtelenül fontos. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, már mint azok számára, akik ezt nem ismerik. Mert az Úr napja nem úgy jön el a hívő emberek számára, mint az éjjeli tolvaj, mert ők ismerik, hogy hol járunk a történelem országútján. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Gyönyörű hitvallása volt ez az ős kereszténységnek. És itt is egy kis fordítási helyesbítés a 12. versben. Nem így van szó szerint az eredetiben, hogy akik várjátok és sóvárogjátok, hanem így van egészen pontosan, akik várjátok és siettetitek. Akik várjátok és siettetitek az Isten országának eljövetelét. Hogy lehet siettetni ezt a kérést, hogy jöjjön el a te országod? Kedves hallgatók, ezért kellett nekem ennyit beszélnem. Ezért az egy mondatért, amit most az előadás végén ki kell, hogy mondjam, Isten az országát emberi közreműködéssel hozza el. Isten soha nem tett emberek feje fölött semmit. Isten mindig közreműködőket keresett mi bennünk emberekben. És akkor jön el majd az Isten országa nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor lesz majd egy igazi világ, amikor ennek az új szövetségi egyháznak ez a nagy felívelése bekövetkezik, amikor tényleg az emberek nem itt a földön akarnak Isten országát, nem itt akarnak kényelmes és jó életet, nem itt akarják másoktól elkülönülve élvezni az életnek az előnyeit, hiszen itt a földön tökéletes boldog élet soha nem lehet a milliók gyásza, szomorúsága, kisemizettsége miatt, hanem amikor majd lesz egy olyan nép, egy olyan új szövetségi egyház, amely valóban várja, és nem így, hogy a magyar fordítás mondja, hogy sóvárog, hát sóvárogni sok mindenre lehet, hanem aki sietteti. Hogy lehet sietetni Krisztus eljövetelét? Úgy lehet sietetni Krisztus eljövetelét, hogy az ember a történelmet formáló és az egyéni életeket formáló Istennel teljes közösségre jut. Hogy az Isten valóban közreműködőket, valóban munkatársakat talál az emberekben. Amikor majd az Isten valóban úgy cselekedhet, mert lesznek emberi eszközök is, akik az Isten terveibe beleolvadnak és azt elfogadják, és ezért kell majd a két hét múlva egy nagyon fontos kéréssel foglalkoznunk, hogy mit jelent ezután az, hogy legyen meg a te akaratod, akiknek az életét egy vágy hajtja, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Mert ha az Isten akarata meg lesz az életünkben, akkor nagyon gyorsan eljön az ő országa. De ha Istennek van jó akarata velünk kapcsolatban, mi meg éljük a magunk akarata szerint életet, akkor késleltetjük az Isten országát. Keresztényeknek hatalmas felhívás Jézus imádságának a második érés, hogy jöjjön el a te országod. Akkor jön el, és nagyon gyorsan eljön majd Jézus országa. Nagyon gyorsan eljön Jézus másodszor, és újjáteremtheti a földet, és lehet ezen a földön béke és boldogság, amiért itt a költők jajongtak és rimánkodtak. Ehhez nekünk embereknek meg kell ismerni az Istent, és az Isten akaratával teljes összhangban kell élni, és ez a győzelembe fog teljesedni. Hogy erről mit mond a Biblia, ezt már a vetítés rövid 10-15 percében szeretném elmondani, mert a Bibliának erről is van szava. Ez Dániel és Jelenések könyve a mai esti összefoglalásunkban, hogy említettem, 10-15 percben. Kérném szépen, hogy akkor készüljünk a vetítéshez.
2: Útvonala, ahonnan kiszólította őt Isten, és elment

Hatalmakról, amelyek a történelemben nagyon nagy szerepet fognak játszani. Az első ilyen nagyhatalom Babilónia volt. Dániel könyve második fejezetétől olvashatók ezekre a földi országokra vonatkozó profétikus kijelentések. Sok-sok földi birodalomról beszél a Biblia, de különösképpen a világbirodalmakat helyezi az ember szem elé. A második világhatalom a Perzsa birodalom volt, az időszámításunk előtti 6. századtól egészen a 4. századig állt fenn. Minden világbirodalom kapcsolatot tartott a másik országgal, már olyan értelemben, hogy ellenséges viszonyban volt vele, tehát Izrael népével, majd később a kereszténységgel. A harmadik világbirodalom a Nagy Sándori Görögország volt, még nagyobb kiterjedéssel egész Indiáig terjesztette határait időszámításunk előtt, a 4. századtól egészen a 2. századig számítjuk, tehát a hellenizmus időszakáig. És nincs több világbirodalom a történelem végéig, a 4. nagy világbirodalom, Dániel 2., 7., 8., 12. fejezete szerint Róma. Rómának azonban két része van, az ókori Róma és később a középkori és máig tartó Róma. Dániel könyve 2. és 7. fejezete foglalja össze Isten történelmi proféciáit, mint egy az alapot megadva ezekhez. Egy nagy szoborkolosszust látunk baloldalt, és jobb oldalt pedig állatoknak a sorozatát. A nagy szoborkolosszus Nabukodonozornak mutatta be Isten, az arany jelezte az előbb látott Babilóniát, a két kar Médó-Perzsiát, a bronz vagy réz has Görögországot, a vas lábszárak pedig Rómát, a vas lábfejek pedig a római birodalom bukása után az európai államokat és a tovább élő Rómát. Ugyanez egy olasz illusztrátornak egy mostani festménye, különben jobb oldalt, hogy mutat is a szobor rá, az állatlátomásokban az oroszlán, Babilónia, a medve, Médó-Perzsia, a párduc, Görögország, a fenevad, a tíz szarval és a kis szarval, Róma a történelem végéig. Még jobb oldalt látunk ott egy kétszarvú kost és egy kecskebakot egymásnak rontani, mert Dániel könyve 2., tehát ez a 2. fejezet, ez a 7. fejezet, utána még a 8. fejezete is erről szól. Tehát, hogy mi a történelem, vagy a történelemben milyen országok, milyen hatalmak fenekednek a világhatalomért, ez benne van bőségesen a Bibliában. Nekünk azonban tovább kell lépnünk. Ezek a világhatalmak tulajdonképpen megbuktak. Például egy nagyon egyszerű, könnyed módon a babiloni virágbirodalom egy éjszaka leforgás alatt, amelyet Rembrandt híres festménye mutat be, a Belsacár lakomája, amikor kéz jelenik meg a falon, és megmérettél, híjával találtattál, írás jelenik meg a babiloni trónterem falán. Minden világbirodalomnak lejárt az életideje, mert megméretett és híjával találtatott. Sajnos a földi országok, bár ezeket is Isten alapította, tehát a társadalmat, az államot, mindig túllépik illetékességi körüket, és nem az egyéni szabadságjogokat tartják tiszteletben, hanem az uralkodók hatalmát akarják mindig megerősíteni. Amikor végletesen túllépnek a határokon, Isten elveszi tőlük a hatalmat. Ez történt ezekkel a világbirodalmakkal is. Hát ez maradt Babilóniából is. Ma bejárható a vidék Babilon romjai. Rembrandt ábrázolta ezt is, tehát a szoborkolosszusnak a megingását és ledőlését, az egész emberi történelem bármilyen nagy és fényes legyen is, de agyaglábakon áll. És egy kő kéz érintése nélkül, amikor ráesik az agyaglábakra, az emberi történelemnek nagyon hirtelen vége lesz, és átadja helyét majd az igazi történelemnek. A kő, a kőszikla mindig Jézust jelképezi. Jézus második eljövetele vet véget a történelemnek. Erre vonatkozik, hogy jöjjön el a te országod. Aki azt mondja, hogy jöjjön el a te országod, lehetetlen, hogy ne ismerje a bibliai jövendőléseket, mondtam, és ne ismerje azt, hogy a Biblia mit mond az emberiség történelmének legörömtelibb eseményéről, Jézus második eljöveteléről. Dániel próféta ezeket már feljegyezte. Michelangelónak a római Sixtinán látható freskóján a próféta éppen a könyvébe írja a proféciákat. És Dániel könyvében idői kijelentések vannak. Két idői kijelentés ezek között mélyen összefügg, a 2300 napról, vagyis évről szóló kijelentés, amelynek az első része a 490 évről, vagyis a 77-ről szóló kijelentés, amelyet további három részre oszt Isten, és ennek a proféciának a középpontja
hirdette meg az Isten országának e világi megvalósulását, Jézus fellépését 27-ben, 31-ben a

0: kereszt halálát, és 34-ben, amikor lejár egyébként ez a zsidó nép kiválasztottságának a lejárása, amikor Istvánt megkövezik, és az evangéliumot az ószövetségi választott nép véglegesen elutasítja. Természetesen ezután is minden zsidó ember megtérhet, és nagyon sok zsidó ember meg is tért mind a mai napig, de a zsidó nép többé, mint nép, nem választott nép, és a beleszületés által való választottság is lejárt. Az új szövetség törvénye nem az, hogy ebbe és ebbe az egyházba születtem, ez egy borzalmas félreértés és ferdítés. Az új szövetség törvénye az, hogy hogyan ismertem meg Jézus Krisztust, és hogyan vezetett ő el ahhoz a közösséghez, amely a Biblia szerint az ő egyháza. Jézus Krisztus a győzelmet Jeruzsálemben, de a régi városfalakon kívül a Golgotán érte el. A szőlőművesek példázatában beszélt arról, hogy a saját népe arra sem méltatta, hogy a városon belül ölje meg, egy szemét lerakodó helyen feszítették keresztre. Jézus halála volt az Isten országának a győzelme. A vereség győzelem volt. Munkácsi képét látjuk a múlt század 80-as éveiből, Kálvária. Vagy ha visszamegyünk pár évszázaddal, talán egy még kifejező kép, Lukács Cranachnak a 16. század elején a másik két haláltól és az emberi haláltól, látjuk, hogy félbe vághatnám a képet, egy egészen más halálnemre vonatkoztatott képe. Jézus a végső kárhozat tapasztalatát is elszenvedte az emberért, hogy senki a bűnei miatt ne jusson a végső kárhozatra, az örök halálra. Tökéletes megváltást hozott Jézus. De Jézus követőit, Jézus mennybe menetele után Róma üldözni fogja. A pogány római birodalom valóban elkezdte a kereszténység üldözését. A tiszta, fehér ruhába öltözött asszony a bibliai proféciákban mindig a tiszta egyház jelképe. Az előbbi olasz illusztrátornak a műve Jelenések könyve 13. fejezetéhez, de ez a hatalom, a pogány Róma később átadja a helyét a középkori Rómának, amely ugyanúgy üldözi az igazi keresztényeket, mint az ókori Róma. Akik az Isten országáért nagyon sokat tettek, akik hittek az Isten országában, és igazi keresztények voltak, hát képet nem tudok mutatni róluk, legfeljebb azt, hogy hol bujdokoltak, a katakombák kereszténység, egy római katakomba belülről. Első, második, még a negyedik századig is. A nagy váltás a negyedik században, amikor Nagy Konstantin császár elnököl a nicei zsinaton 325-ben, a kereszténység eltorzulása. A kereszténység eltorzulása a frankok idejében, a római pápa Nagy Károlyt koronázza Európa császárával. Aztán a frank birodalom lehanyatlása után a német-római császárság, a kereszténység borzalmas lehanyatlása. Kik tettek ekkor sokat az Isten országa eljöveteléért? A negyedik századtól fogva a valdensek. Észak-nyugat Olaszországban a mai Torre Pellice, Palermótól északra fekvő városka közelében az Alpoknak a völgyeibe és barlangjaiba húzódtak azok a keresztények, akik valóban az Isten országa törvényei szerint éltek. Ezek voltak a valdensek. Ma a valdens völgyek gyönyörű természeti kép, én is úgy szereztem meg kint járt hallgatóktól, gyönyörű 2000 méter magas csúcsok ezek a mai Olaszország és Franciaország határán. Ide kényszerült a kereszténység. A kereszténység a harmadik időszakban is kisebbségben volt. Ezekben a völgyekben éltek keresztények, és járták be egész Európát. A Sarusok című regényében egyébként Göncz Árpád állított emléket, a Magyarországra eljutott, és itt mártír halált halt valdenseknek. Régi valdens gyülekezeti termek helyén felépült istentiszteleti hely. De tulajdonképpen ez az emlékoszlop jelzi, hogy a reformáció idejében a reformációhoz csatlakoztak. Ezekben a régi-régi házakban éltek. Egyetlen egy régi ház maradt fenn, mert hát a pápai csapatok ezeket mind megsemmisítették. Ez a barlang, ahol valdensek másolták a Bibliát, ahol tanították a gyermekeiket a Biblia ismeretére, ahol az Isten országának az eleven ismerete volt meg. Aztán Wycliffe, az angol reformátor a 14. században, aki az Isten országot gyorsabban eljöjjön, nagyon sokat tett, lefordította angol nyelvre a Bibliát, és egyetlen egy emberként egy egész országot ki.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Bízom benne, hogy még tudtok figyelni egy kicsit. Nem vagytok azért annyira fáradtak talán. Az én előadásomnak a címe az, ha láttátok a meghívót, így hangzik, hogy a kockázatvállalás, mint az ige értésének az alapfeltétele. Tehát a kockázatvállalásról lenne szó, mint az ige értésének a feltételéről. Én azt gondolom, hogy mindannyian tanúi vagyunk, akár most is, de tanúi lehettünk ennek korábban is, hogy a Szentírással ugyanúgy vissza lehet élni, mint bármilyen más alkotással. Igazából attól, hogy az írás szent, még nincsenek olyan védelmi elemek beleépítve, amelyek meggátolnák azt, hogy vissza lehessen élni vele. A Szentírás, tudjuk, és többségünk vallja is, hogy attól szent, hogy maga Isten ennek az írásnak a végső szerzője, de különös és bizonyos értelemben érthetetlen módon ez a szerző megengedi azt, hogy ez az ember szabadon éljen, vagy visszaéljen ezzel a szóval. Így aztán akár szembenézünk vele, akár nem, az igét is fel lehet használni arra, hogy általa a saját meglévő beidegződéseinket, rossz szokásainkat, bűneinket vagy önös céljainkat igazoljuk. Véleményem szerint János evangéliuma egy nagyon jó példa erre, egy kicsit meredek a példa, de talán így legalább nem fogjuk elfelejteni. Ez a János evangéliuma zsidósághoz való viszonyának a kérdése. Nagyon jól illusztrálja ezt a dolgot, hogy hogyan lehet igazából az igét felhasználni erre, hogy önmagunkat és saját bűneinket és rossz szokásainkat igazoljuk általa. Igazából a kereszténység körén belül és kívül egyaránt általánosan jelen van az a felfogás, hogy a negyedik evangélium, ugye a János evangéliuma, az gyakorlatilag egy zsidó ellenes irat. Tehát van egy olyan irat, mondják, akik így gondolják, van egy olyan irata a Bibliában, amely úgy, ahogy van, igazából alá támasztja, sőt igazolja magát az antiszemitizmust, ugye a zsidósággal szembeni gyűlöletet vagy ellenségeskedést. Na most az evangélium szövegét, hogyha tárgyilagosan pontról pontra megvizsgáljuk, akkor én úgy látom, hogy egyértelművé teszi azt, hogy szó nincsen erről. Tehát a negyedik evangélium nem antiszemita irat, és egyáltalán nem zsidó ellenes maga a szöveg sem. János evangéliuma pontosan nem azért válhatott, és itt hadd tegyünk egy hatalmas idézőjelet, a keresztény antiszemitizmus egyik alapdokumentumával, hogy azért teszünk idézőjelet, mert ilyen nincsen. Ugye két dolog ellent mond egymásnak, tehát valaki vagy keresztény, vagy antiszemita. Jó, tehát nincsen ilyen, hogy keresztény antiszemitizmus, azért tettük idézőjelbe. Tehát ez az evangélium, a negyedik evangélium nem azért válhatott ennek a keresztény antiszemitizmusnak az egyik alapdokumentumává, mert maga az irat az. Mert hogy a maga az irat antiszemita lenne, hanem mert minden bizonnyal a vele találkozókban, vagy a vele élőkben tudnélik a negyedik evangéliummal eleve egyfajta ellenszenv vagy a gyűlölet munkálhatott, illetve az ellenszenvre vagy gyűlöletre való hajlam munkálhatott a zsidósággal szemben. És ezt igazolandó, aztán kapóra jött az evangéliumnak a jellegzetes szóhasználata, a jellegzetes fordulatai. Azt látjuk tehát ebben a példában, hogy az értést azt nem maga a szöveg vezette, vagy nem maga a szöveg vezeti azoknál, akik így gondolkodnak a negyedik evangéliumról, hanem az előítélet. Az előítélet határozza meg azt, hogy az ember véleménye szerint mit mond a szöveg, nem pedig maga a szöveg az, ami a megértést vezeti. Na most én úgy gondolom, hogy, és remélem, hogy ti is látjátok ezt, hogy már ebből a példából is nyilvánvaló talán, hogy a Szentírás azáltal, hogy önmagunk igazolásának és az önnön beidegződéseinknek az eszköze lehet, rendkívül veszélyes fegyverré is válhat. Azért válhat különösen veszélyes fegyverré, mert ebben az esetben Isten nevével és Isten szentségével legitimáljuk a bűnt, magát az istentelenséget. És én meg kell, hogy jegyezzem azt, hogy én úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a Krisztus hit és egyáltalán a kereszténység olyan nagyon sokak szemében ellenszenves, mert azért gondoljatok bele abba, hogy azok a bűnök, amiket mi
vagy valakik a Szentírás által legitimálni akarnak, azok igazából a Krisztust még nem ismerők előtt is utálatosként tűnnek fel, vagy jelenhetnek meg, mert azért tudjátok, a józan lelkiismeret, a józan lelkiismeret a számukra is fel tudja mutatni, hogy mi a bűn. És azt gondolom, hogy sokszor ebben érhető tetten a kereszténységgel, a ma is fennálló kereszténységgel szembeni ellenségeskedés a nem hívő emberekben. És talán most mi, én is, akik Krisztus hívőnek valljuk magunkat, talán nyugodtan hátradőlünk a székünkön, és azt mondjuk, hogy hát igen, igen, vannak, akik visszaélnek a Szentírással. És tényleg milyen különös ebben belegondolni, hogy ez valóság, és erre van lehetőség, de azért engem ez azért közelről nem érint személyesen. Hát én egy becsületes hívő ember vagyok, velem ez nem fordulhat elő, ez a veszély csak a megáltalkodottakat, a gyűlöletre hajlóakat fenyegeti, engem nem. Én azt gondolom, hogy mégis érdemes magunkban tudatosítani azt, hogy a Szentírással való visszaélés kérdése az mindannyiunkat a lehető legközelebbről érint, mégpedig azért, mert a Biblia nem csak akartan, és nem csak tudottan, nem csak úgy, hogy én pontosan tudatában vagyok annak, hogy mi történik, válhat önigazolásunknak az eszközévé. Gondoljatok bele abba, hogy igazából a Szentírást nem csupán a zsidó gyűlöletnek az igazolására lehet felhasználni, akkor, ha valaki akarja. Vagy nem is csak mondjuk a hit védelmében való erőszakos vagy akár fegyveres fellépés lehet vele bizonyítani, ha az ember akarja. Hanem ugyanígy lehet legitimálni például a Szentírással mondjuk a lustaságomat is. Vagy ugyanígy lehet legitimálni a Bibliával azt mondjuk, hogyha állandóan verem a gyermekemet és erőszakot alkalmazok vele szemben. Vagy azt is tudom legitimálni a Bibliából, hogyha a feleségem fölött uralkodok. Vagy azt is tudom igazolni a Bibliából, hogyha engem az anyagi nyerészkedés motivál az életben. Vagy azt is, ha korlátolt vagyok. Vagy azt is, hogyha ítélkezek mások fölött. Sőt, még a másképp gondolkodókkal szembeni türelmetlenséget is igazolhatom a Szentírásból. Mert nincsenek beleépítve olyan védelmi elemek, amelyek ezt meggátolnák, vissza lehet vele érni. Attól, hogy szent, ezzel az írással mégis vissza lehet élni. És én úgy gondolom, hogy ezért rendkívül fontos az, hogy kutassuk az ige értésének a feltételeit. Hogy kérdezzünk rá újra és újra, hogy mik a feltételei az igének, az értésének, vagy hadd mondjam inkább így talán szebben, hogy az igével való élésnek mik a feltételei. Mert azért tudjátok, akik ezen a fenti példák valamelyik módján is visszaél az igével, azok is úgy gondolják, hogy ők nem élnek vissza vele. És aki visszaél és félreérti az igét, megvan arról győződve, hogy ő érti az igét. Hogyan kerülhető el? Hogyan kerülhető el, hogy Isten írott kinyilatkoztatást, magát a szent írást félreértsem? Vagy ugye tegyük fel pozitívan a kérdést, nem mindig negatív irányból közelítsünk meg egyes kérdéseket. Hogyan érhetem el azt, hogy valóban magát az isteni szót értsem, és ne pusztán a saját természetes önmagamat erősítsem meg általa? Van-e útmutatás erre magában a Bibliában? Mielőtt még erre a kérdésre térnénk rá, azelőtt én szeretném, hogyha látnánk azt, hogy a Biblia, a Szentírás egy rendkívül reflexív irat. Szóval nem nagyon tudunk feltenni olyan kérdést, vagy nem nagyon tudunk elindulni olyan irányban, amelyről az ige ne tudna, vagy amiről az ige ne beszélne. A Biblia pontosan tud arról, hogy az igével vissza is lehet élni. És hogy vannak, és mindig lesznek emberek, akik ezt az eszközt, vagy ezt az utat fogják járni, és a Bibliát ilyen módon önös céljaik eszközének fogják tekinteni. Csak néhány részletet olvasok, nem kell fellapozni, majd egy-egy részletet emelünk ki csak belőle. A jegyzetelő kedvéért mondom, az első jól ismert igék ezek Jakab levelének első fejezetéből való 22. verstől, 22-25. Versek közötti szakasz így hangzik. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ugye így hangzott az egyik idézet. Látjuk, hogy az igen milyen sok mindenről tud. Tud arról, hogy bizony az igével találkozva is megcsalhatja magát az ember. A második példánk Péter második leveléből való, talán ezt is mindannyian jól ismerjük, 3. fejezet 16. verse, amelyekben, ugye írja Péter, tudnék Pál leveleire utal vissza, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok, ugye nem csak tudatlanságról van szó, amelyeket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, ugye erről beszéltünk az előbb, a magok vesztére. Ott van. Nem kellett túl sokat várni ahhoz, hogy maga az ige a visszaélés eszközévé válhasson egyesek kezében. És nézzünk meg egy konkrétabb, bizonyos értelemben konkrétabb példát, Lukács evangélium a 18. fejezetéből, ahol megint csak láthatjuk azt, hogy igen, az ige felhasználható önnön magunk igazolására. Lukács evangélium a 18. fejezet 9-től 14. versig olvasom. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, már ez önmagában megérne egy órát, ezt a példázatot is mondta, tudnilik Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Sokan talán folytatni is tudnánk, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozott magában, Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, vámszedő is. Ugye honnan tudta ez az ember, hogy ragadozónak lenni, hamisnak lenni, paráznának lenni bűn? Ugye az írás megírja. Böjtölök kétszer egy héten, ugye folytatja az imáját. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, mondva, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És ugye itt jön a magyarázat Jézustól, mondom nektek, ez, tudnélek ez az utóbbi, a vámszedő, megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, tudnélek a farizeus, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ennyit ezekről a példákról. De én azt gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy különös lenne, hogyha a Szentírás, amellett, hogy beszél ezekről a veszélyekről, nem szólna egyúttal arról is, hogy hogyan kerülhető el ez a veszély. Nem mindannyiunknak olyan hiányérzete lenne akkor, hogyha nem lenne felmutatva az, hogy na jó, jó, de akkor mi a megoldás? Hogyan kerülhetem el azt, hogy én magam is az igének egy ilyen félreértőjévé váljak? Igazából azt gondolom, hogy mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha lenne egy néhány pontban valami táblára, képzeltbeli táblára csak úgy felpöttyögetnénk, és azt mondanánk, hogyha ezzel élünk, akkor biztos, hogy biztonságban vagyunk, akkor elkerülhető ez a veszély, mi akkor nem válunk ilyen önigazult emberi, akik ráadásul az igét használják fel arra, hogy önön magukat igazolják, és így legitimálják, vagy legitimáljuk ugye a saját bűneinket. De egy ilyen néhány pontban rögzíthető módszer a Bibliában nincs. Azért nincsen, mert egy ilyen módszert, amit így pontról pontra definíciók szintjén fel lehetne vázolni, nem lehet sajnos megadni. Itt nem egy olyan fajta dologról van szó, amit minden további nélkül tudunk alkalmazni, és aztán persze minden további nélkül tudunk ellenőrizni is, nem erről van szó. Igazából a szóban forgó dolognak a természetéhez tartozik az, hogy nem foglalható össze definíciókban, és nem foglalható össze szabályokban, hanem, ha szabad így mondanom, csupán, de ezt megint csak idézőjelbe hadd tegyem, útmutatást kaphatunk. Olyan útmutatást kaphatunk, amelyet én azt gondolom mindannyian szemlélés által nyerhetünk el. De vegyük azt észre, hogy a Szentírás nem hagy minket tanácstalanságban, és nem rajta kívül kell keresnünk vagy találgatnunk, hanem az értésnek az elveit maga a Biblia tárja fel, vagy mutatja fel mindannyiunk számára. Na most, ahogyan a címben is hallottátok, ugye a kockázatvállalástól lesz szó, illetve magáról a kockáztatásról, és egy nagyon különös fogalom ez, amit mindannyian ismerünk, élünk is vele talán a hétköznapjainkban, de az igéből azt gondolom nem annyira ismerős maga ez a fogalom, vagy ez a kifejezés. Egészen pontosan az ige konkrétan ezzel a kifejezéssel egyetlen helyen szól,
más összefüggésben, mint ahogyan mi most ezt kutatni fogjuk egy néhány perc erejéig, mégpedig Pál apostol fogalmazza meg a Filippi levél 2:30, ugye így hangzik, mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, ugye kicsoda, Epafroditos, kockára téve életét, itt ugye a görög parabuleuma ige van, kockára téve életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nekem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. Ugye eddig tart az idézet, miről van szó? Ugye a gyülekezet egy embert küld el Pál apostolhoz, hogy legyen az ő segítségére, ez Epafroditos. És Epafroditos kész arra, hogy a saját életét is feláldozza, ha kell, azért, hogy Pál apostolnak és az evangélium ügyének a szolgálatát elláthassa. Na most ebben az esetben ugye a konkrét fizikai életnek a kockáztatásáról van szó, ugye, hogy Epafroditos kész volt ezt is elveszíteni, hogy az evangélium ügyét szolgálja. De hát akkor most itt van a kérdés, ha követitek még a gondolatmenetet, hogy jó, de hogyan kapcsolódik mindez az ige értéshez? Akkor végre lyukadjunk már ki oda, ami az eleve eredetileg feltett kérdésünk volt, hogyan kapcsolódik mindez az igeértéshez. Na most azért, hogy az igeértés és a kockázat vállalás között az összefüggés kirajzolódhasson előttünk, ehhez most én arra hívlak benneteket, hogy egy történetet vegyünk szemügyre egy bizonyos szempontból, mégpedig egy olyan történetet, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, úgyhogy talán kevésbé, tehát hogy jobban oda tudunk rá majd figyelni. Ez a történet pedig a gazdag ifjúnak a találkozása Jézussal. Na most ezt a találkozást, és erre kérlek benneteket, hogy erre ügyeljünk, ezt a találkozást most úgy fogjuk fel, mint amelyen szemlélhetővé válik az embernek a viszonyulása az isteni szóhoz. Itt van a gazdag ifjú, egy ember, aki találkozik Jézussal, Jézus mond neki valamit, és ez a fiatal ember valahogyan viszonyul Jézus szavához. Most ezt egy kicsit majd általánosabb erőre fogjuk emelni, és azt vizsgáljuk meg ezen a konkrét történeten, hogy én vagy mi konkrét emberek, amikor találkozunk az isteni szóval, hát nyilván nem úgy élő szóban, mint ahogy Jézus szavával találkozhatott a gazdag ifjú, hanem ugye magán a Biblián keresztül, akkor mi is történik tulajdonképpen? Mik lehetnek a feltételei annak, hogy én valóban az isteni szó értőjévé váljak? A történetet most nem véletlenül Márk evangéliumából idézem, akinél van bibliai megköszönöm, hogyha fel is lapozzuk a 10. fejezetnél, azért, hogy az egyes apró mozzanatokra jobban tudjunk fókuszálni. Tehát Márk evangélium a 10. fejezet, 17-től a 22. versig olvasom, és majd ne lepődjünk meg, hogy lesz egy apró mozzanat, ahol Máté evangéliumából idézek be egy rövid kérdést, jó, mert azt Márk nem jegyzi föl. Tehát Márk 10:17-22, és lesz majd egy rövid beszúrás Máté evangéliumából is. Így hangzik tehát a történet. És mikor útnak indult Jézus, hozzá futva egy ember, és letérdelt előtte, kérdezi őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És itt jön most a beszúrás Mátétól, mi fogyatkozás van még bennem? Folytatjuk a történetet. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondta neki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És gyere, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. A történetben szereplő fiatal ember ugye azzal az alapvető kérdéssel fordul Jézushoz, ami azt gondolom mindannyiunkat ugyanúgy feszít talán, mint őt. Mégpedig a kérdése így hangzott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ő elnyerhesse az örök életet. Egyáltalán nem véletlen ez a találkozás. Ez a fiatal ember, ez a gazdag ifjú nem véletlenül találkozik Jézussal, hanem ő az, aki kezdeményezi ezt a találkozást, Jézushoz futva kérdez.
Jézust látjuk, hogy jó mesternek nevezi, amivel már gyakorlatilag elárulja azt, hogy az ő hite még nem született meg, ugye, mert különben Jézus számára nem pusztán jó mester lett volna, de mégis valami nagyon különöset olvasunk az igében. Azt olvassuk, hogy ez a fiatal ember futva közeledett. Futva közeledett Jézushoz. Azaz egyáltalán nem volt számára közömbös az, amit majd ez a tervezett beszélgetés nyújthat a számára, mint hogyha, nem tudom, ti érzitek ebből, mint hogyha sietve minél előbb egyfajta belső nyugtalanság által tüzelve akarna minél előbb Jézus elébe jutni. És amikor odaér, akkor letérdel előtte. Ebből a jelentőségteljes mozdanatból tudhatjuk azt is, hogy ennek a gazdag ifjúnak a Jézushoz fordulása az nem valami próbára tevés volt, vagy nem valami provokáció volt, hanem valóban belülről égető kérdés volt az, ami Jézusnál enyhülést keresett. Én azt gondolom, hogy a történetnek a szemügyre vételében már ezen a ponton nem, hogy érdemes, de meg kell állnunk, mert a fiatalember hozzáállása Jézushoz és az isteni szóhoz egyáltalán nem kézenfekvő. Hadd idézzek csak egy nagyon rövid példát Lukács evangéliumából, ugye amikor mások ugyanúgy kérdezve fordulnak Jézushoz, de ez a kérdés egészen máshogyan hangzik. Most csak egy példát mondom Lukács evangéliumából, amikor így fordulnak Jézushoz, szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Itt is ott van a kérdőjel, nem? Mint az előző kérdésnél. Tehát mindkét esetben egy kérdést hallunk, de látjuk azt, hogy ez a két kérdés rendkívül különböző. A gazdag ifjú esetében talán mondhatjuk ezt, hogy olyan kérdéssel találkozunk, amely nyitott. Azért nyitott, mert választ vár. Valódi kérdés, amely szinte szomjazik a válasz után, míg ebben az utóbbi esetben a kérdés egyáltalán nem nyitott, hanem ebben az esetben a kérdés kifejezetten zárt, mert valójában nem szomjazik semmiféle válaszra, hanem keresi az alkalmat arra, hogy provokáljon. Maga a kérdés provokál, nem pedig választ vár. Ezért nem nyitott kérdés, ezért mondhatjuk azt, hogy a kérdés zár. Nézzük meg, hogy ebben az esetben is pedig Jézusnak teszik föl a kérdést, és Jézushoz fordulnak. A kérdés természetesen mégsem ért célt. Itt, ha megállunk, akkor rögtön az első ilyen, hát mondhatom, alaptételünket szögezhetjük le az igéből, hogy igazából az isteni szóhoz fordulásban a kérdezőnek csak akkor van esélye az értésre, ugye a válasznak a megkapására, vagy megajándékozottságára, hogyha nyitott kérdéssel fordul a szó felé, és hadd fogalmazzak így egy kicsit képzavarral élve, de mégis képiesen, hogy akkor, hogyha az ember futva és térdelve kérdez, nem tudom, tudjuk-e mi ez. Mit jelent úgy fordulni az igéhez, hogy futva, és térdelve kérdezek. Futva, mert sürgős, éget. Nem tehetek mást, semmi nem számít. Futok, mert szükségem van a feleletre. És térdelve, mert mindenféleképpen választ akarok, és tudom, hogy én onnan akarok választ kapni, aki elé letérdeltem. Futva és térdelve kérdez. És vegyük azt észre, hogy ez a fiatalember, amikor Jézushoz ment, futva és térdelve kérdezni, akkor ez a fiatalember még nem volt hívő ember. Hitetlenül, jó mesterként megszólítva a világ messiását, mégis futva és térdelve tudott kérdezni. Na most Jézus félre nem érthető módon felel az ifjú kérdésére, és itt szeretnék egy zárójelet nyitni és elmondani azt, hogy most a 18. versnek az elemzésére nem fogunk kitérni, pedig rendkívül fontos. Jó, tehát nem azért nem beszélünk róla, mert nem fontos, hanem mert a mi kérdésünk szempontjából most máshol vannak a hangsúlyok. Tehát Jézus félre nem érthető módon felel az ifjú kérdésére, és ez az ifjú hát minden bizonnyal megnyugvással veszi tudomásul azt, hogy Jézus semmi újat nem mond. Semmi újat nem mond, semmi váratlant nem mond. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy olvasom a történetet, szinte hallom az ifjúnak a megkönnyebbült sóhaját. Nem, hogy ugye futok, letérdelek, ott vagyok, és Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy az örök élet az enyém legyen. Jézus elmondja, amit elmond, és mint hogyha úgy szinte hallnánk, hogy jaj, de jó. Nem? Hogy semmi új, semmi váratlan, meglepő nincs abban, amit Jézus mond.
Ezért tudja ez a fiatal ember aztán ezt mondani, hát nyilván ismeri ő az írásokat, hogy mindezeket eddig is megtartottam. Jaj, de jó, ugye? Felszakadt belőle valami, mindezeket eddig is megtartottam. Amit Jézustól hall ez a gazdag ifjú, az tulajdonképpen az ő eddigi gyakorlatát visszaigazolja. Ugye? Amit ő eddig is cselekedett, vagy cselekedni vélt, ez most más kérdés, azt igazolja vissza az, amit Jézustól hall, megerősíti őt az eddigi gyakorlatában. Az egyik legváratlanabb mozzanat azonban most következik. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de azért ebben a történetnek ezen a pontján ott van az a lehetőség, hogy az ifjú azt mondja, hogy jó, mindezeket megtartottam, és köszönöm, és elmegyek, nem? És egyfajta lelki nyugalomban élhette volna tovább az életét, de itt nem ez történik. Egészen bizonyos értelemben különös módon előkerül még egy kérdés. Pedig hát kapott választ az előző kérdésére, mégis előkerül egy kérdés, ami tovább, mélyebbre ás, és így hangzik, van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Ez is egy nyitott kérdés, azért azt halljuk, ugye? Tehát, hogy nem azért mondja ki az ifjú, mert ő már rég eldöntötte, hogy most nem tudom mi lesz, vagy mert provokálni akarja ugye számára a jó mestert. Az ifjú nem ment el, bár elmehetett volna, hanem tovább kérdezett. Én úgy látom, hogy ehhez a tovább kérdezéshez bátorság kellett ahhoz, hogy az ő kérdésével az eddigieknél mélyebbre merészkedjem. Sőt, én azt is megmerném kockáztatni, hogy ezzel a kérdéssel ez a fiatalember bizony óriási kockázatot is vállalt. Mert mi van akkor, hogyha Jézus valami olyasmit mond, ami nem igazolja őt és az eddigi gyakorlatát vissza? Na most érdemes felfigyelnünk arra is, hogy ezt a történetet egy kicsit közelebbről szemügyre vesszük, hogy Jézus válaszai annak függvényében mélyülnek el, ahogyan a kérdések is egyre mélyebbre bocsátkoznak. Mert igazából olyan ez az egész beszélgetés, mint a Jézussal való legtöbb beszélgetés, mint egyfajta mély réteg kutatás, nem? Az ember tart valamilyen szinten, feltesz egy kérdést, Jézus válaszol, aztán az ember még inkább felkészül valami újnak a befogadására, Jézus még mélyebbre hatol az ő válaszaiban. Az ereszkedésnek, ha szabad így mondanom, a tempóját, azt nem Jézus erőlteti rá az emberre, hanem ennek a bizonyos mély réteg kutatásban való egyre lejjebb ereszkedésnek a tempóját maga a kérdező, a Jézushoz forduló szabja meg. Jézus annak fényében tudja magát minél hatalmasabban kijelenteni, minél inkább kész az ember arra, hogy befogadja ezt a kijelentést. Itt van most tehát egy második, hát mondjuk itt tézis, a beszélgetés megfigyelésében, hogy igazából az igéhez közeledő kérdéseink mélységén vagy bátorságán múlik az isteni kijelentés számunkra való mélysége is. Most mi történik ezután? Az ifjú vállalja ezt a kockázatot, hogy feltegye ezt a kérdést, és aztán elhangzik Jézustól egy második kijelentés. Ez a második kijelentés az ifjú számára megdöbbentő, teljességgel váratlan és felforgató. Nem olyan, mint az előző. Azt mondja neki Jézus, add el mindenedet és kövess engem. A jézusi kijelentés, a jézusi kívánalom radikális. A fiatalember hallja a szavakat, mert ő maga volt az, aki utat nyitott ezeknek a szóknak, és olyan, mintha meg is érteni őket, ugye ezt teszi egyértelművé azt, hogy az ige azt írja, hogy elmegy megszomorodva, tehát mintha sejteni, hogy miről van szó, bár inkább talán abba az irányba kellene gondolkodnunk, hogy azt értette meg, hogy Jézus mit kíván tőle, még pontosabban azt értette meg, hogy ez a kívánalom, ez a saját életére nézve milyen következményekkel jár. A fiatalember döntés előtt áll. Jézus szavainak enged, vagy, mint tudjuk, ugye gazdag volt, vagy vagyona vonzásának. Miután mérlegel, miután felméri azt, hogy milyen következményekkel járna engedni Jézus hívásának, megszületik benne a döntés, mégpedig mi mellett? A saját vagyona szerelme mellett, és Jézus hívására nemet mond. Azt olvassuk az igében, hogy az ifjú elment. Na most a történetnek a kézenfekvő értelmére maga az evangélista, ugye jelen esetben Márk vezet rá bennünket, hogy az ifjúnak, mint olvastuk, sok jószága volt, azaz gazdag ember volt, és a pénz szerelme erősebbnek bizonyult az életében a jézusi hívásnál. Igen ám, de a történetet átgondolva úgy látszik, hogy az ifjú döntésében, azt gondolom végeredményben nem a pénz
és a jézusi szó volt az, ami egymásnak feszült. Hanem igazából gondoljunk bele abba, hogy a pénz és a gazdagság az végső soron mindig egy bizonyos életformát, egy bizonyos életgyakorlatot jelenít meg, amely tetten érhető az ember az ember életének minden mozzanatában. Azon, hogy hogyan ruházkodik, hogy mit és hogyan eszik, hogy hogyan viszonyul más emberekhez, ugye nem egy mellékes szempont. De gondoljunk bele abba is, hogy a legteljesebben áthatja az embernek a gondolkodását is az, hogyha valóban pénze van, hogyha valóban gazdag, áthatja a saját gondolkodását, áthatja azt, ahogyan a világról gondolkodik, áthatja azt, ahogyan önmagát látja a világban, ahogyan másokat lát a világban, és persze azt is nagymértékben meghatározza, hogy hogyan gondolkodik magáról, Istenről. Amikor a fiatalember élete legsúlyosabb döntése előtt áll, akkor valójában saját egész addigi élete és Jézus szavai között kell döntenie. Ez nem egyszerű döntés. A fiatalember becsületes. Lássuk meg ezt. A fiatalember bár elmegy, de a fiatalember becsületes. Mert tudja, hogy nem tudja feladni azt, aki ő maga, amivé ő saját magát építette az évek során. Megpróbálhatta volna azt, hogy latolgat, és azt mondja, jó, eladom az összes vagyonomat, valamilyen, nem tudom, miben fektetem, elrejtem egy sziklahasadékba, úgyhogy senki ne találja meg, elmegyek, követem Jézust, és ha esetleg mégsem váltja be a Krisztus követés a hozzáfűzött reményeket, akkor majd ott hagyom az egészet, megyek, előveszem a vagyonomat, és mindent folytatok úgy, ahogyan azelőtt. Megtehette volna, hogy ne? De ez a fiatalember becsületes. Azért becsületes, mert látja, hogy csak ez a két lehetőség van, vagy az igen, vagy a nem. És a fiatalember bár megszomorodik, megszomorodva megy el, de mégis azt mondja, hogy nem. Nem biztosítja be magát, hanem vállalja a döntést. Vállalja, nem kerüli meg a döntést, és Jézus radikális feltételére nemet mond. Nem tudja kockára tenni Jézusért egész életét és önmagát. A kérdésünk, hogy amiből kiindultuk, és amiért most ezt a Márk igeszakasz szemügyre vettük, az abba az irányba mozdulunk most el, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy megértette-e ez az ifjú Jézusnak a szavát? Megértette-e? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalember nem értette meg a jézusi szóknak a valódi üzenetét. Amit a fiatalember kétségkívül világosan látott, az a jézusi szó következménye a saját konkrét életére vonatkozóan, de attól, hogy valaki érti a jézusi szó következményét, még nem biztos, hogy érti magát a jézusi szót is. Az ifjú csak akkor értette volna meg Jézust, hogyha enged Jézus hívásának, és csak az engedéssel tett volna ugyanakkor bizonyságot arról, hogy megértette azt az üzenetet, amit Jézus intézett hozzá az ő szavaiban. Egy körben mozgunk. Az engedés, a jézusi hívásnak való engedés, és az értés egy kört alkot. Ne lepődjünk meg azon, amit az előbb mondtam. Az egyik oldalon tehát az engedés áll, a jézusi hívásnak való engedés és a megértés. A másik oldalon pedig a következményeknek a latolgatása, a következményeknek a mérlegelése, és ami ezzel szükségképpen együtt jár, a nem értés. A jézusi szó valódi meg nem értése a másikon. Az igével, a Szentírással való találkozásunk mindig Jézussal és az ő szavával való találkozás kell, hogy legyen. Ez a találkozás mindannyiunkat ugyanúgy döntés elé állít, mint ahogyan ezt az ifjú döntés elé állította a Jézussal és az ő szavával való találkozás. És a kérdés végső soron mindig ugyanaz, amelyet ebben az esetben is szemlélhettünk, hogy tudnilik hajlandó vagyok-e arra, hogy önmagamat és saját életemet kockára tegyem akkor, amikor a Jézus szavához fordulok. Hogyha ezt elmulasztom, hogy kockára tegyem önmagam és az életem, akkor valójában a megértést fogom elmulasztani az isteni szóval való találkozásban. Zárásképpen azért muszáj arról szólni, na jó, de hát mégis mit jelent ez? Nem? Mit jelent önmagamnak a kockáztatása? Mit jelent az, hogy kockázatot kell vállalni a megértés érdekében? Azt jelenti, majd aztán mindjárt nézzünk egy konkrét példát is,
Azt jelenti, hogy kockára teszem az identitásomat. Kockára teszem azt, aki vagyok. Kockára teszem azt, akinek gondolom magamat. Mindazt kockára kell tegyem, amit tudok. Összes beidegződéseimet, meggyőződéseimet, sőt, az egész életgyakorlatomat. Egy szóval kockára teszem az ént és az életét. A kockára tevés, ne ijedjünk meg, nem keresztülhúzást jelent, és nem megsemmisítést, nem pusztulást, és nem rombolást, vagy halált, hanem az erre való készséget, a ragaszkodásnak az elengedését mindahhoz, ami az enyém, vagy amit a sajátomnak vélek, és azt, hogy mindezeket, ami én vagyok, és amit teszek, azt kérdőjel elé állítom Krisztus előtt. Mindent kérdőjel elé kell állítanom. És ha ez megtörténik, de csak ha ez megtörténik, akkor Jézus szava döntő szó lesz. Mert akkor Jézus szava fog dönteni arról, hogy minek mi legyen a sorsa. Mi az, ami marad, mi az, ami izmosodik, ugye? Mi az, ami igazoltatik, és mi az, aminek szemétre kell kerülnie a gondolkodásomból, vagy az életemből. Egyetlen egy konkrét példát nézzünk, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy itt elúsztunk a gondolatoknak a szárnyán. Egyetlen egy konkrét igét szeretnék felidézni, mégpedig a második Korintus levélből, nagyon rövid, nem kell kiegyezni, mindenki tud, vagy kikeresni, mindenki tudja fejből. Így hangzik ez az ige: ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mindannyian ismerjük, ugye, ezt az igét. Ennek a mondatnak egyfajta értelmezése, ami nagyon igaz és nagyon fontos, körülbelül így hangzik, tényleg csak röviden, hogy legyen egy kézzelfogható példánk. De semmiféle kényszer nem alkalmazható a Krisztus hit ürügyén a lelkiismeret dolgában. Ugye? Ez az alap, egyik ilyen alapértelmezés ennek az igében. Azaz, az ember lelkiismeretében szabad lény, az Isten ilyennek teremtette, és nem csak, hogy ilyennek teremtette, hanem ilyennek is fogadja el, nem? Az Isten az embert még arra a döntésre is szabadnak teremtette, és szabadnak hagyja, vagy szabadon hagyja, hogy vele szemben nemet mondjon. Tehát ez a teljesen, tehát ilyen értelemben teljesen szabad az ember a döntésre az életében, és hát Isten mellett, vagy Isten ellen. Tehát ez a mondat alátámasztja a lelkiismereti szabadságnak a védelmét. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Egyikünk sem mondaná azt, hogy ez nem igaz, ugye? Ez igaz. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk vele, valóban én is így látom, hogy ezt az ige teljességgel alátámasztja. De most szeretném azt, hogy egy kicsit tovább lépnénk, és szemügyre vennénk azt, hogy mi történhet ezzel az értelmezéssel. Könnyen előfordulhat az, hogy ez az értelmezés ebben a konkrét esetben annyira összefonódik magával az eredeti gondolattal, hogyha ezek mindig együtt járnak, és mindig együtt szerepelnek, és mindig ugyanebben az összefüggésben kerül elő ez a gondolat, hogy igazából, amikor már meghalljuk az eredeti gondolatot, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mint Pavlov kutyájánál, tudjátok, ezek a reflexek, automatikusan beugrik a helyes értelmezés is. És ebből kifolyólag aztán mindig, amikor az igével találkozunk, automatikusan jön a bevett értelmezés is. Na most, pontosan ezért kell tudatosítanunk azt, hogy valójában minden valódi, tehát igaz értelmezés megnyit. Miért? Mert napvilágra hozza az igének az értelmét, de, és erre érdemes felfigyelnünk, egyben el is fed. Egyben el is fed. Ebben a konkrét esetben például ez mit jelent? Ebben a konkrét esetben például ez azt jelenti, hogyha mindig csak a lelkiismereti szabadság ügyében gondolok, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság igére, akkor már ugye nem látom meg az értelmezéstől független eredeti igei kijelentést, amelynek pedig például egy olyan horizontja is lehetséges vagy van, ami például nekem nagyon kedves és nagyon fontos, hogy a hitben újjászületve az ember maga szabaddá válik. Ugye itt most nem a lelkiismereti szabadságról van szó pusztán, hanem egy egész bizonyos értelemben más értelemről, ugye ez a felszabadultságnak. A felszabadultságnak az üzenete, amelyről csak azért, hogy könnyen érthető legyen mindannyiunk számára, amelyről a Zsoltáros több helyen így van, én most csak egyetlen egy helyet idézek, a 118. Zsoltár 5. versét, akkor ezt mondja a Zsoltáros: tágas térre tett engem az Úr. Tágas térre tett engem az Úr, ugye? Tehát felszabadít,
kinyit előttem, és mindaz, ami ezzel gondolatilag és egyáltalán fizikailag és mindenhogyan együtt jár. Na most ki tudja még mennyi, de mennyi aspektus és értelmezési lehetőség rejlik benne ebben az igében, és ezek a különböző értelmezési lehetőség és ezek a rendkívüli tartalmak mind-mind könnyen árnyékba húzódhatnak előttem akkor, hogyha mindig csak a bevett és immár magától értetődő értelmezésnek a fényébe tekintek az eredeti igei kijelentésre. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert én azt látom, hogy ez a példa azt igazolja számunkra, hogy a kockázatvállalásnak az igénye a megértésre törekvés során teljes körű, teljes körű, még a meglévő ige értelmezésemre is vonatkozik. Amikor az isteni szóval találkozok, akkor még meglévő ige értelmezésemet is kockára kell tennem ahhoz, hogy valóban meg tudjon szólítani a jézusi szó, és ami megszólít, az valóban a jézusi szó legyen. A Szentírás így, és megmerem kockáztatni, csak így tud engem és minket tanítani. Mit jelent az, amikor a Szentírás tanít? Meg tud ajándékozni valami újjal. Mindannyian vágyunk erre, akik ezt tapasztaljuk rendszeresen, óriási élmény. A Szentírás újjal tud megajándékozni, újjal. Meg tudja erősíteni ugyanakkor azokat a gondolataimat, amiket kockára tettem, és ez remek, remek tapasztalat. Azt mondom, hogy Uram, kockára teszem, kérdőjelet teszek. Miért? Erősítsd meg, ha kell. De ha így megerősödik az a korábbi értelmezés, ugye, vagy bevett gondolat, vagy gyakorlat, akkor az még erősebb lesz, még biztosabb lesz. De a tanításnak van egy harmadik, pontja is. Amikor a Jézusi szó, ugye Jézus az ő szava által korrigál, elvettet, és azt mondja valamire, amit kérdőjel elé állítottam, hogy ez szemét. És most mindegy, hogy gondolatról vagy gyakorlatról van szó, azt mondja, vesd el, dobd ki. Hogyha nincs meg ez a kockázatvállalás az igéhez való közeledésemben, akkor az ige nem tud tanítani. Félő, hogy nem tud újjal megajándékozni, félő, hogy nem tudja megerősíteni a gondolataimat, mert ha eleve úgy megyek oda, hogy én már biztos vagyok ebben, akkor nincs szükségem rá. Harmadrészt pedig félő, hogy nem tud korrigálni, nem tud elvettetni, nem tudja azt mondani, hogy ez pedig szemét, dobd ki, nem kell. Én megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban is sokat kutattam ezt a kérdést, hogy van-e, vagy lehet-e garancia arra, hogy valóban értsem Istennek az élő szavát, és hogy megmeneküljek önmagam becsapásától, és hogy az Úr meg tudjon óvni engem az ő szava által. Az önigazolás sokszor rendkívül rejtetten és alattomosan búrjánzó bűnétől. És mindezt azért osztottam meg veletek, mert én úgy találtam, hogy egyedül a teljes kockázatvállalás abban a radikális módon, ahogyan ez az igében megjelent, nyithatja meg az utat a valódi, azaz a Jézus Krisztus által vezetett megértés előtt. És csak hadd jelezzem zárásul azt, hogy arról is érdemes tovább gondolkodni, hogy ez a radikális kockázatvállalás, ez vajon hogyan is függ össze a hittel és a bizalommal? A bizalom Krisztusban nem jelentett teljes kockáztatását a saját életemnek és önmagamnak? És ha így van, akkor amikor a kockázatvállalásról beszélünk, akkor nem a bizalomról, a hitről gondolkodunk-e? Köszönöm szépen, lejárt az időm, én röviden ennyit szerettem volna mondani. És az időnk nagyon eljárt, de én bízom benne, hogy azért lehetett követni talán ezeket a gondolatokat. És én megint szeretném, hogyha lenne arra alkalmunk, hogy ha valakinek van hozzászólása, vagy észrevétele ehhez, vagy kiegészítése, akkor az ossza meg velünk. Gondoljuk végig nyugodtan. Igen, tessék. Igen, köszönöm. Ugye hallgatni sokféleképpen lehet. Bocsánat, nem akarok mindig ezzel a különbségtételre érni, de hallgatni is lehet zártan. Ugye? És aztán az ember éveket töltet nagy hallgatásba, aztán semmit, tehát nem történik semmi. De lehet hallgatni nyitottan is. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a megosztottad velem.
Igen, köszönöm. Ugye ez a kísértés, ez nagyon-nagyon jó példa. Ugye itt az igét használja fel, de ugye nem magát a teljes igét, tehát ott az igé módosítás vagy módosulás is történik, egy apró mozzanat csak. De ez sokszor egyébként az igével való visszaélés során megtörténik. Itt nagyon sok ilyen szálló igévélet gondolat van egyébként, ami így hamisan ment át a köztudatba, de ugye megvan az igé gyökere. Nem tudom, most mondjuk hivatkozzunk csak arra, hogy minden gonosznak gyökere ugye a pénz, a világ azt így gondolja, minden gonosznak gyökere a pénz. Holott ugye az ige egyértelműen mondja, hogy ugye minden gonosznak gyökere a pénz szerelme. Apró kis mozzanat, nem, de az mégis rendkívül fontos, de ahhoz, hogy már igazoljuk vele magunkat, csak egy kicsit elég rajta. Köszönöm. Nem véletlen az, hogy azért, hogyha belegondoltok abba, Jézushoz úgy özöllöttek, nem? A csonkabonkák, meg a sánták, meg a nyomorultak, meg a megvetettek, nem? Tehát az utolsó. Én ezen is olyan sokat gondolkodtam, hogy miért volt az, hogy bennük olyan általában persze nyilván voltak ott is kivételek, hogy megvolt ez a készség erre a teljes önátadásra. Azért, mert nem nagyon volt mit kockáztatniuk, nem? Tehát, hogy mondjam, akinek semmi, tehát minél kevésbé kötődik az ember e világ dolgaihoz, annál bizonyos értelemben könnyebben tud igent mondani ugye Jézusnak a hívására. Most ilyen szempontból nagyon érdekes ez, hogy valamilyen értelemben akármilyen javaink vannak, vagy akármilyen gondolataink vannak, akármilyen a vallási vagy egyéb identitásunk, valahogyan nekünk is ilyen csonkabonkává, sántává és, bocsánat, fogyatékossággal élővé kell válnunk, nem? Ahhoz, hogy tényleg azt mondjuk, hogy Uram, hát nincs semmi. Semmim nincsen, és akkor onnantól kezdve ugye tudunk engedni a Jézusi szónak. Illetve hát nyilván ezeket külön választjuk, de azért értjük azt, remélem, hogy itt egy aktusról van szó, amik csak a különböző kis mozzanatokat próbáljuk meg felfejteni. Tessék? Igen, én ezt köszönöm szépen. Inkább csak úgy pontosítanánk, azok vagyunk, tehát a felismerés. Hogy lehet, hogy van sok mindenünk, és a szószoros értelmében nem vagyunk a társadalomnak a legalján, de gyakorlatilag nem járunk előrébb, mint mondjuk ők, úgyhogy igen, köszönöm, abszolút jogos. Én másképpen gondolom. Az, hogy igével összevetve, hogy mondjam, nem lehet elferdíteni az igék jelentését, ebben egyetértünk. Viszont én úgy látom, hogy az igét igével összevetve, és a Biblia egészét tekintve is, bizony, hogy válhat az önigazolásnak az eszközévé, akár úgy, hogy azt mondjuk, hogy én ismerem a Biblia összefüggéseit. Ez már önmagában egyébként érdekes módon az önigazolásnak az eszköze lehet. Mert maga az ige ismeret, ezt se én találom ki, hanem maga a Biblia írja fel ezeket a történeteket, maga az igének az ismerete is válhat az önigazolásnak az eszközévé, ez sajnos tény. Tehát önmagában az igének a megismerése nem fog megóvni bennünket attól, hogy ennek a veszélynek áldozatul essünk. Ahhoz van szükség erre a fajta kockázatvállalásra, és nyilván nagyon sok más szinoním vagy közel szinoním szót lehetne keresni, hogy azt, amit értünk az igéből, azt ne csak, hogy mondjam, értsük, hanem valóban engedjünk annak a hívásnak, amit a Jézusi szó megfogalmaz. Én legalábbis így látom. Igen, tessék. Én úgy látom, hogy ez egy történet, ahol én azért szeretem ezt nagyon, mert nagyon szépen látható az, hogy hogyan viszonyulunk Jézus szavához, tehát ugye magához Jézushoz a szóban. Ez egy egyszeri történet, itt megszületett, volt egy konkrét hívás, volt arra egy nemetmondás. Én nem hiszem, hogy ez az ifjú ember ebben az értelemben ezt az egy, nem tudom én, 5 perces lehetősége volt az életben, ahogy egyikünknek sem. De én azt gondolom, hogy ebben az esetben is igaz az, mint mindannyiunk esetében, hogy van egy kegyelemidő, de minden egyes nap, jóformán minden pillanatában döntéseket hozunk. És egyébként akár tetszik, akár nem, én úgy látom, hogy minden döntésünk csak két fajta lehet, Jézus ellen vagy Jézus mellett döntünk. Szinte minden döntésünkkel a nap folyamán. Jó, hát vannak talán ebből kivételek. És ez ebben az esetben is igaz. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez az ifjú már futva és térdelve ment Jézushoz, tehát nyilván már hallott előtte, már megfogadt sokat. Itt valami folyamatnak, mintha a csúcspontjára érnénk. Egy döntő pont, jelentőségteljesebb, mint mondjuk a korábbi történeteiben, ennek az ifjúnak, vagy elképzelt történeteiben. Tehát, mintha lenne egy történet, amin a csúcspontján érünk, ő itt nemet mond, de utána én biztos vagyok benne, hogy a jó mester, ugye, akit ő így nevezett, nem mondott még le róla sem. Tehát ugyanúgy volt neki utána esélye, csak azzal, hogy megszületik ez a radikális döntés, ez a nemetmondás, ezzel ő maga
távolítja el magát gyakorlatilag a lehetőségtől. De amíg a kegyelem idő tartott, ő is visszatért. Tehát milyen fordulatokat láttunk, hogy a Salamonnál akár, vagy nem tudom, hogy az ember nemet mond, történik valami, és aztán mégis újra igen tud mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a döntéseket, hogy mondjam, a súlyát nem szabad ezeknek elkenni. Egy döntésnek sem. Egyetlen ilyen alkalomnak sem. Mert most van itt a döntés ideje, és most van itt a világosságnak az ideje. Az ember vagy dönt, vagy ha nem dönt, az is döntés, ugye? Ezzel nem lehet játszani, de hogyha az ember nemet mond, én azt gondolom, hogy az Úr ugyanúgy küzd érte továbbra is. Csak lehet, hogy maga az ember zárja le saját magát már a hívás elől, talán. Azt gondolom, köszönöm. Igen, tessék, és aztán Zsuzsa.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Lehetséges, hogy többen nem ismertek, de én ezt a helyet nagyon ismerem, mert itt gyermekeskedtem, itt nőttem fel. Keresztségben itt kötöttem szövetséget az Úrral, és mintegy 25 évvel ezelőtt itt térdeltünk a feleségemmel, amikor összeházasodtunk. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt állhatok, és bízom benne, hogy az Úr megáld mindnyájunkat. Legelső sorban a gyermekekhez szeretnék szólni, ahogy itt már szokásos, és Győrben, ahol én lakom, szintén így van. Gyerekek, nektek és a felnőtteknek is egy nagyon-nagyon szép és ismert, de nagyon fontos Biblia szöveget hoztam, a 91. Zsoltárból a 11. verset. Kérlek benneteket, gyermekeket, és titeket, felnőtteket is, hogy együtt mondjuk el, tanuljuk meg ezt a rövid néhány szót, amelyet az Úr Jézusnak is mondott valaki. Így hangzik ez a szöveg, angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadban. Mondjuk együtt. Angyalaidnak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek minden utadban. Gyerekek, rendkívül fontos dolog ez. Az elmúlt héten, lehet, hogy néhányan tudják, akik itt ülnek, egy Balaton kerülő kerékpár túrán vettünk részt, és a Jóisten megőrzött bennünket. Volt egy-két csúnya eset, én magam is estem egy jó nagyot, a fiam szemelátára beborultam egy kanyarban, és talán valaki meg akarta akadályozni, hogy ide jöjjek közétek, és elhangozzék ma ez az ige hirdetés. Vajon miért szükséges, hogy az Jóisten az angyalainak parancsoljon felőlünk, hogy megőrizzenek minden utunkban? Először is azért fontos, mert van a Jóistennek és nekünk embereknek egy ellensége, akinek életeleme, lételeme a pusztítás. És ha nem őrizne bennünket a mindenható az ő angyalaival, és tudnunk kell, hogy mindannyiunknak van egy őrző angyala a Biblia szerint, akkor bizony nem biztos, hogy megélnénk a felnőtt kort. Kérem benneteket, hogy nyújtsa fel a kezét, akinek már volt balesete, amikor eltört a csontja. Tessék! Kedves gyülekezet! Látom, bőséggel vagytok. Ha majd befejeződik az istentisztelet, a gyerekeknek megengedem. Én nekem is volt egyszer még gyermekkoromban egy egész csúnya balesetem, ami majdnem az életembe került. Édesanyám hintáztatta a kisöcsémet, aki már szintén olyan nagy ember, mint én, és a hintánál én egy picit félreléptem, képzeljétek. Mi lett ennek a következménye? A mellettünk lévő hinta teljes gőzzel eltalált, itt. A szem és a halánték közötti területen. Még most is benne van a fejemben a kép, még most is bevillan, ahogy nektek mondom, ahogy édesapám a gyulai várfürdő strandján mezítelen háttal rohan a kórház felé, ami a szomszédban volt, és ömlik a hátán valami piros. Mi volt az? Vér. És ha Jóisten nem mentett volna meg, akkor lehet, hogy nem állnék itt, vagy egy szemmel kevesebb, vagy egy aggyal kevesebb lenne itt. Nem voltunk mindig jó gyerekek, és itt laktunk nem messze, szintén a 12. kerületben, a Böszörményi úton, egy nagy régi bérház 6. emeletén. Tudjátok, milyenek a bérházaknak a lépcsői? Nem olyan szép sarkosak, mint itt, hanem le vannak gömbölyítve, és az öcsémmel rohantunk le, mint a bolondok, a 6. emeletről, hogy gyorsan leérjünk játszani. És a gyermek nem gondolkodik, és ha nem lett volna ott az őrző angyalunk, akkor megint csak ott maradtam volna, hanyatt testem, és a nagy agy és a kis agy között bevágódott a fejembe a lépcső. Szegény anyám rohant velünk a Honvéd kórházba, összevarták az agyamat, illetve hát a fejemet, hogy az agyam ne sérüljön meg. És a Jóisten megmentett. Gyerekek, nagyon fontos, hogy ha az Isten angyalai nem őriznének bennünket, akkor nem biztos, hogy megérnénk a felnőtt kort. De látjátok, majd megnézhetitek, hogyha befejeződik az istentisztelet itt a fejemen, még mindig látszik az a heg, amit összevartak az orvosok annak idején, a Jóisten adott nekik bölcsességet, hogy ezt meg tudják csinálni. És még egy nagyon fontos, emlékeztek, kedves gyülekezet, hogy az a valaki, aki idézte ezt az igét, az kihagyott egy nagyon fontos gondolatot az idézetkor. Emlékeztek rá? Kihagyta azt, hogy minden utadban. A mindenható akkor tudja megparancsolni az angyalainak, hogy gondoskodjanak rólunk, vigyázzanak ránk,
hogyha mi szánt szándékkal nem megyünk helytelen útra. Olyan esetben is megvédhet bennünket, számtalanszor találkozhatunk ezzel, de ő arra bátorít bennünket, hogy mi azon az úton járjunk, amelyen ő vezet bennünket. És itt jön a legfontosabb gondolat, amit szeretnélek, hogyha elvinnétek magatokkal, mindannyiótokkal, itt többeteket ismerem már Bózsváról, a Jóistennek mindannyiótokkal van terve, célja. Most még nem tudjuk, én sem láttam, hogy mi lesz majd, amikor felnőtt leszek, amikor kilukasztotta a fejemet a hinta, nem láttam. De mennyi szép dolgot cselekedhetett a Jóisten általam. Ti is így lesztek. Egy kicsin gyermeknek, egy kislánynak, egy kisfiúnak a szava is óriási dolgokat tehet. Emlékezzetek vissza, gyerekek, ismeritek azt az embert, akinek az volt a neve, hogy Naámán? Rémlik-e nektek ez a történet? István, te tudod? Tanultunk róla nyáron, igaz? Mi történt ezzel az emberrel? Naámán volt. Emlékezz vissza, ez egy súlyos beteg ember volt. Emlékszik a gyülekezet? Súlyos beteg ember volt, és kinek a szavára gyógyult meg ez az ember? Egy olyan kislánynak a szavára, olyan kisgyerek volt ez is, mint ti, akinek még a nevét sem tudjuk. Nem jegyezte fel a bibliai történetírás. Ez az ember egy ellenséges ország fővezére volt, meggyógyult, és ami ennél is fontosabb, mi történt az életében? Megtért. Azt mondta, hogy nem áldozok másnak innentől kezdve, csak Izrael Istenének. És ez a ti szavatokra is megtörténhet. Tehát ne felejtsétek el, hogy a mindenható angyalainak parancsolt felőletek, hogy őrizzenek titeket minden utatokban. Azért, hogy azt a jó célt, amit a Jóisten veletek szánt, az betölthesse rajtatok. Kedves gyülekezet, segítsünk a gyerekeknek tehát. Így szól az ige a 91. Zsoltárban. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utatban. Még egyszer. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utatban. Jegyezzétek meg, és vigyétek magatokkal ezt a szép igét, és kérlek még figyeljetek tovább, mert ezzel kapcsolatos lesz majd az ige hirdetés is. Köszönöm szépen, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy olyan igét hoztam nektek, amely régen dolgozik a szívemben, és már tartottam ezzel az igével kapcsolatban ige hirdetést, de úgy éreztem, hogy rendkívül fontos, hogy ezt itt Zugligetben is meghallgathassátok. A mi hitünk, a közösség neve, amelyhez tartozunk, miről szól? Mik vagyunk mi? Adventisták. Mit jelent ez a kifejezés? Nem Jézus Krisztus első adventjéről szólunk ezzel, amikor az Úr Jézus Krisztus szegénységben, nyomorúságban, a halálra, az értünk hozott áldozati halálra elszántan érkezett erre a világra, hanem arra az ígéretre összpontosítunk, amelyet ő megígért, hogy amiképpen láttátok őt elmenni, aképpen jön majd el. És a mai igehirdetésben szeretném ezt a reménységet ébrezgetni mindannyiunk szívében. Nagyon érdekes alapigét fogok választani, szerintem egy kicsit meglepő is lesz. Olvassuk el együtt Dániel próféta könyve 11. fejezetének az első versét. Nyissuk meg tehát együtt az igét, Dániel próféta könyvének 11. fejezeténél. Dániel könyve 11. fejezet első versét olvasom. Én is a méd Dárius első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam, és segítségére legyek. Ez a mai aranyszövegünk, a mai vezérfonalunk. Testvéreim, ha megnézzük Ellen White-nak a Proféták és Királyok című könyvében, erről úgy szól a testvérünk, hogy a méd Dárius mellett állt valaki, méghozzá egy hatalmas angyal fejedelem, Gábriel, hogy őt támogassa, és hogy ő neki segítségére legyen. Azonban szeretném egy másik oldalról is megvilágítani ezt az ige szakaszt. Ha megnézitek, egy lappal visszafordítotok a Szentírásotokban,
Akkor a 10. fejezetnek az elején Círus Perzsa király 3. esztendejében született látomásról beszél, és a 10. fejezet első versétől a 12. fejezet utolsó verséig egy látomásról van szó. És sajnos a Bibliánkban nagyon sokszor az értelmet, a megértést megzavarják a vers, illetve a fejezet beosztások. Kérlek benneteket, hogy most olvassuk el a 11. fejezet első versével együtt az előző fejezet utolsó versét. És próbáljátok meg a lelketekben és az értelmetekben kitakarni a fejezet bejelölést. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek. Én is a méd Dárius első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek. Testvéreim, hogy olvassuk itt az igében? Azt olvassuk, hogy két hatalmas mennyei személyiség állt a méd király mellett, hogy az ő lelkét befolyásolják, hogy az ő lelkét alakítsák. De tegyük fel a kérdést, miért volt olyan nagy jelentőségű a Dárius uralkodásának az első esztendeje? Elevenítsük fel ezt az időt. Emlékeztek-e, hogy Babilon pusztulása hogyan következett be, bocsássatok meg, hogyan is történt Babilon eleste? Belsazár, a babiloni király hatalmas lakomát szerzett, amellyel dacolni kívánt a menny istenével szemben, előhozatta a templomi kincseket, és azzal ivott mind az uraságok, mind ő, mind a szeretőik, és egy hatalmas tivornya közepén megjelent egy kéz a falon, amely a lámpa állással szemben írta a királlyal és a birodalommal kapcsolatos végítéletet. És ezen az éjszakán a király megöleték, és egy új király, egy új hatalom vezetője, a méd-perzsa birodalom uralkodója vette át az uralmat az ország felett. Emlékszünk a történetre Dániel könyve 6. fejezetéből. Elevenítsük fel néhány szóban, hogy mi is történik ebben a fejezetben. Az új király egy új hatalmi rendszert állít fel, emlékeztek rá, hogy igazgatókat, illetve tisztartókat, majd igazgatókat kíván a birodalmi apparátusban a maguk helyére helyezni, és aztán azt olvassuk, hogy a három igazgató közül pedig kiemelkedett egy különleges igazgató. Ki volt ez a különleges igazgató? Dániel, az élőisten szolgája, és őt kívánta mindnyájuk fejévé tenni. És az ellenségnek, akiről itt az előbb a gyermekeknek szóltam, Sátánnak ez a Dániel nagyon komolyan szúrta az oldalát, mert elhatározta, hogy Dánielt valamilyen úton, módon eltünteti az akaratának az útjából. Mit tett az a Sátán, hogy Dánielt eltüntesse? Féltékenységre sarkalta az igazgatókat, a tisztartókat, akik elkezdtek nyomozni Dániel után, hogy valamilyen hibát, valamilyen hitványságot találjanak az ő életében, akár a magánéletében, akár az állami szolgálatában. Hát ha megnézzünk ma egy állami vezetőt, nézzétek meg, itt sorba buknak meg hatalmas vezetők, vállalatok, vezérigazgatói, hatalmas igazgatók rettegnek, és nyilván nincs ember, aki ne vétkeznék. Ugye van egy ilyen énekünk is. És Dánielnek, figyeljétek meg, találtak egyetlen apró kis szálkát a tevékenységében? Semmit nem találtak. És végül kitalálták, hogy mi is legyen az oka, mód, hogy őt eltüntessék, egy királyi rendeletet adtak ki, amely hogyan is szólt? Megtiltott minden micsodát? Minden kérést mindenki felé. Milyen kéréseket is megtiltott? Olyan kéréseket, amelyeket az emberek az isteneik felé irányítsanak. Magyarul megtiltotta az imádkozást. Tudták-e ezek a tisztartók, hogy Dániel hogy fog tenni? Ismerték-e a makulátlan elfűségét? Ismerték? Nyilván így volt. És tudták, hogy Dániel vagy eláll az imádkozástól, vagy meghal. Mi volt a célja tehát az ördögnek ezzel a mesterkedéssel? Az volt a célja, hogy Dániel vagy abba hagyja az imádkozást, abba hagyja a menny Istenének való könyörgést, vagy meghaljon. És vagy így, vagy úgy
az imádságnak, Dániel imádságának vége szakad. Nézzük meg, miért volt ilyen hatalmas szerepe Dániel imádkozásának. Nyissátok most meg velem Dániel könyve 9. fejezetét, és nézzük meg, mi történt Dáriusz uralkodásának első esztendejében, amit szeretett volna Sátán így módon megakadályozni. Így olvasom a Dánieli könyv 9. fejezetének az első versétől a szakaszt. Dáriusznak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lett Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Miről szólt ez a pár vers? Először is nagyon komolyan megerősíti azt, hogy milyen időben történt ez a Biblia tanulmányozás. Dáriusz uralkodásának első esztendejében. A második vers megint megerősíti, hogy az első esztendejében. És azt mondja, hogy megfigyelte az esztendők számát. Szeretném egy apró dologra felhívni a figyelmet, aminek nagyon nagy jelentősége van. Jelenések könyvében az advent nép szereztetés igéjét, testvéreim, hol olvashatjuk? Melyik fejezetben? Hanyadik? 10. fejezetben. Mit olvasunk Jelenések könyve 10. fejezetében? Azt olvassuk, hogy egy hatalmas angyal áll, akinek a kezében van egy nyitott könyvecske, amelyet a prófétának el kell vennie és meg kell lennie. Melyik ez a könyvecske? Ismerjük a profécia magyarázatokból. Volt egy könyv, és ez Dániel könyve, amelyről azt az utasítást kapta a proféta a 12. fejezetben, hogy zárja be és pecsételje be ezt a könyvet, és majd a vég idején, amikor Jézus Krisztus eljövetele elközelget, akkor megnyílik ez a könyv az emberek előtt, és megértik azt a tanítást, amely ebből árad. Nos, most itt van ismét előttünk Dániel könyve, és nézzük meg, hogy számunkra az utolsó idők Dániel könyve tanulmányozói számára mit mond Dániel. Mi volt először is Dánielnek a legfontosabb tevékenysége minden nap? Mi volt az, amit támadtak a tisztartók és az igazgatók? Mit cselekedett garantáltan minden nap? 3-szor? Kivétel nélkül, minden akadályoztatás ellenére imádkozott. És emlékeztek, amikor kijött a királyi rendelet, mely megtiltott minden imádságot, nem vonult vissza, nem bujdokolt el, nem csukta be az ajtókat, hanem mit tett? Ahogy addig szokta, ajtóit Jeruzsálem felé kitárva, könyörgött a mindenható Istenhez. És mi volt a második nagyon fontos dolog, amit ebből az igéből olvasunk? Mi volt a mindennapi gyakorlata Dánielnek? Azt olvassuk, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát. Mit jelent ez? Hány könyvet tanulmányozott? Egyet? Tessék? Nem egyet, többet. Itt kétségtelen csak Jeremiásról szól, de hát az Úr igéje ott volt Dánielnél, és azt állandóan forgatta, állandóan tanulmányozta. És most testvéreim, nézzük meg, és itt szeretnék az igazi üzenetre és az igazi lényegre térni, ami már nekünk szól. Hogy mit olvasott Dániel Jeremiás próféta könyvében? Lapozzuk fel akkor most Jeremiás próféta könyvét, és nyissuk meg az igét a 29. fejezetben. A 29. fejezetben a 10. verstől olvasom, és testvéreim, itt jön az, ami nekünk nagyon-nagyon komolyan szól, mint advent népnek, ugyanis egy rendkívül súlyos felelősség nyomja a vállunkat ezzel kapcsolatban. Így olvasom. Mert ezt mondja az Úr, tehát a 29. fejezet 10. versétől. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, ezt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Testvéreim, próbáljuk meg összeállítani most ezekből a gondolatokból, hogy mit akart az ördög megakadályozni. Mit olvashatunk Jeremiás próféta könyve 29. fejezetében? Biztos és minden körülmények között megvalósuló ígéretről van szó? Biztos? Feltételhez kötötte az ígéret. Feltételhez kötötte az ígéret. Azt olvassuk, hogy amikor betelik a 70 esztendő, visszahozlak titeket, de nem úgy, hogy minden előzetes feltétel nélkül megteszem ezt. Így olvassuk. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és én meghallgatlak titeket. És nem fél szívből. Nem immelámmal, nem csak úgy, hogy hát jó lenne ezt is tenni, nem csak hétvégenként, szombatonként, egyszer-egyszer, amikor összegyűlünk az Isten tisztelet helyén, hanem így szól az Úr igéje. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem. Kedves gyülekezet, gondoljunk vissza arra, hogy milyen lehetett a zsidóságnak az élete abban az országban, ahova elkerültek? Mi a zsidóságnak az a legjellemzőbb vonása, amiről mindnyájan ismerjük a zsidó nemzetet? Mi az, amiben hihetetlenül zseniálisak? Nos, úgy vélem a kereskedelemben, a gazdasági területeken. Mondjátok meg, egy birodalomban hol lehet a legjobb, legjövedelmezőbb üzleteket lebonyolítani? Nem a fővárosban? Nem azokban a helyekben, nem azokon a helyeken, ahova ők elkerültek? Bekerültek hatalmas városokba, akkori metropoliszokba, és ott szépen berendezkedtek, létrehozták a maguk kis diaszpóráit. Nézzétek meg, itt Magyarországon vagy a világ nagy pénz hatalmasságai most is ezek a családok. Dániel, gondoljátok meg, mit érezhetett, amikor elolvasta Jeremiás könyvéből ezeket a szavakat, hogy közeleg a 70 esztendő, kiszámolhatták a saját újjukon, hogy mikor jár le az idő, amikor az Úrnak vissza kell néznie, vissza kell vezetnie az ő népét, és amikor körülnézett az ő népén, akik eljöttek nagy szomorúsággal, fájdalommal, emlékszünk Ezékielnél azt a gyönyörű kifejezést olvassuk, hogy a hárfáikat mind felakasztották, mert nem nagyon volt kedvük énekelni a bánat és a gyötrelem és a szomorúság miatt. De mostanra, 70 esztendő eltelte nyomán, a nép már jól érezte magát azon a helyen, ahol volt. És ha megtekintjük a visszatérteknek a népsorát, meg a létszámát, messze nem annyian tértek vissza, mint amennyien eljöttek onnan. A nép megtelepedett, megtollasodott, és megnyugodott azon a helyen, ahol volt. És ha elolvassátok Dániel könyve 9. fejezetének a további részeit, Dániel, akinek a szívére, a lelkére és az értelmére hatalmas súly nehezedett, és hatalmas hatást gyakorolt az ige, letérdel, és maga könyörög, mintha csak ő hajtotta volna, ő cselekedte volna meg azokat a gonoszságokat, amelyek által az Úr ítélete az ő népére zúdult. Úgy imádkozik, hogy mi tettük. Emlékezzetek vissza a gyülekezet, milyen volt ez a Dániel jellemében? Nem csak a tisztartók nem találtak benne kifogásolni valót, hanem ki nem talált benne kifogásolni valót? A király sem, de ennél még fontosabb személy is talált benne, nem talált benne. Ki volt az? Tessék, maga mindenható. Honnan tudjuk? Ezékiel próféta könyvéből, aki egy időben élt, kortársa volt Dánielnek, és három férfiút említ, mint a jellembeli tökéletesség, makulátlanság példaképét, soroljátok velem, ha lenne ez a három férfiú. Noé, Jobb és Dániel. Testvéreim, olyan ember volt, ami kimagaslik az évezredek sorából három ember. Hogy szól az Úr Jobbról? Mondja büszkélkedve az ördögnek, hogy látta-e az én szolgámat Jobbot? Igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Vagy Noéról, azt olvassuk az igében, hogy tökéletes volt.
Istennel járt Noé. El kell, hogy mondjuk akkor Dánielről is, hogy ilyen volt? Ki kell mondjuk? Igaz, istenfélő, bűngyűlölő, Istennel járt Dániel. És ez az ember leborul az Úr előtt, kitárja a szívét, és azt mondja, Uram, mi cselekedtük. Teljes szívéből megkeresi az Urat, és nyilván az ő könyörgése másokat is magával ragad. Mondjátok, testvéreim, mit akart megakadályozni az ördög, amikor Dánielt ki akarta írtani? Nem ezt az imádságot? Nem ezt az imádkozó lelkületet? Dehogy nem. És ha végigolvassuk a 9. fejezetet, csodálatos jövendőléseket kap Dániel a továbbiakra nézve. Szeretnék egy érdekes párhuzamot feleleveníteni előttetek. Salamonnál azt olvashatjuk, hogy nincs új a nap alatt. Emlékezzetek rá, hogy amikor az Úr sajnos szemlélte az első emberpárnak az elvesztését, megígérte nekik, hogy ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben. És megígérte, hogy az asszony magva majd a kígyó fejére tapos úgy, hogy az annak a sarkába mar. Milyen élénken és elevenen élt ez a reménység a szülőkben, Ádámban és Évában? Emlékeztek rá, hogy nevezték el rögtön az első gyermeküket? Kaptam férfiat az Úrtól, vagy úgy is fordíthatjuk, hogy nyertem férfit az Urat. Már rögtön az első gyermekben azt várták, hogy jöjjön a megígért gyermek. Hogy szabaduljunk abból a rettenetes helyzetből, amiben belesodortuk magunkat. És évszázadok folyamán hozták egymás után a bárány áldozatokat, míg végül teljesen elsatnyult az Isten fiának jövetelébe vetett reménység. Emlékezzetek vissza, amikor Krisztus végre eljött az idő, betelt az idő, hogy kibocsássa az Isten az ő fiát, és kiszámolhatták volna a zsidók szintén az újukon a 70 esztendőhöz hasonlóan, hogy megjön a várva várt gyermek, akkor jönnek a bölcsek napkeletről, mennek Jeruzsálembe, mennek a királyhoz, és várják, hogy majd itt hatalmas örömünnep lesz, és várják, örömünnep zajlik, hogy a király az, akit évezredek óta várunk, megérkezett, és semmi. Előhívja Heródes a főpapokat, és mint a metanult szöveget mondják, emlékeztek rá, hogy de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, mintha meg se érinteni őket. Mintha egy Petőfi verset, vagy nem is tudom mit, vagy színdarabot olvasnának. Néhány ember várta csak. Kedves gyülekezet, akkor felteszem nektek a kérdést. Amikor a tanítványoknak az Úr megígérte, hogy ugyanúgy, ahogy elmentem, láttok majd visszajönni, mi volt a tanítványoknak a köszöntése minden nap, amikor találkoztak? Hogy hangzott a köszöntés? Eljön az Úr! Eljön az Úr! És most, mi, akik adventistának valljuk magunkat, testvéreim, vajon mennyire halványodott el bennünk az Úr eljövetelébe vetett reménység? Mennyire van ott bennünk, hogy eljön az Úr? Vagy mi is úgy jártunk, mint a zsidók, hogy egy kicsit megállapodtunk, egy kicsit megtollasodtunk, egy kicsit megnyugodtunk. Nem győzök hálát adni feleségemnek is, édesanyámnak is, számtalanszor elmondom, hogy egy olyan országban élhetek, ahol az én 45 éves életidőm alatt nem volt háború. Belegondoltatok már ebbe? Hihetetlen kegyelem. És ne gondoljuk ez annyira természetes, a szomszédban emlékeztek rá, mi volt? A délszláv háborúban? De testvéreim, vajon nem halványodott-e, nem fakult-e meg az életünkben az a reménység, hogy eljön az Úr? Testvéreim, azt mondja Jeremiás próféta könyve, hogy akkor foglak hazavinni benneteket, ha megkerestek engem, nem fél szívvel, hanem teljes szívvel kerestek engem, megtaláltok és hazaviszlek benneteket. Lapozzatok át velem Jóel próféta könyvéhez, és nézzük meg, hogy nekünk az utolsó időben milyen ígéret szól az Úr igéjéből. Ismét szeretnélek emlékeztetni benneteket Jelenések könyve 10. fejezetére. Emlékeztek rá, a próféta elveszi az angyal kezéből a kis könyvecskét, megeszi, a szájában édes, mint a méz, de a gyomrában megkeseredik. És amikor ezt átéli a próféta, akkor mi az utolsó vers, amit utasításként kap az Úrtól a próféta?
Most pedig prófétálnod kell néked sok nemzet, nép, nemzet és király felől. Tehát testvéreim, ez a nép egy prófétai nép, akinek az lesz a szerepe, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt, mint a 10 szűz, világítsa az utat, hogy emberek, jön a megváltó. És így olvassuk Joel próféta könyvében az Úr igéjét a 2. fejezet 28. versétől. És felhívom a figyelmeteket az első 2 szóra. És lesz azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és retteretes napja. Melyik időről szól ez a próféta ige? Krisztus eljöveteléről, ugye? Az Úr eljövetele nagy és retteretes lesz. Miről szól akkor az ige elején az, hogy lesz azután? Miután? Ugye itt van az a dolog, amit az Jeremiás könyvében már olvastunk, visszaviszlek benneteket 70 év után, akkor, hogyha megkerestek engem teljes szívvel. Mi a feltétel Joel könyvében? Lapozzunk vissza egy oldalt, és a 12. verset olvassuk ugyanebből a fejezetből, a 2. fejezet 12. versét. És szinte könyörög nekünk az Isten. Hallgassátok a szavát. De még most is így szól az Úr. Mintha csak azt olvasnánk az Úr igéjéből, hogy hányszor szóltam már nektek. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes, haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. És ezután olvasható aztán a későbbiekben, a 2. fejezet 28. versben, hogy lesz ezután. Testvéreim, azt mondja az Úr igéje, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Van egy másik feltételhez szabott ígéret Jelenések könyvében. Csak a végét mondom el nektek. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Honnan valók ezek a versek? Illetve ez az egy szemvers. Testvéreim, nem hallom. Köszönöm szépen, de ennél sokkal pontosabb meghatározást kívánok egy adventistától. Tessék! Testvéreim, látjátok, mi a probléma? Ellen White a következőt mondja, hogy az igaz tanúbizonyság Laodiceához szóló üzenete fogja felrázni és megváltoztatni a mi népünket. Testvéreim, ez a laodiceai üzenet ígérete volt, és nem tudjuk. Azt mondja az ige, hogy én az igaz hű tanúbizonyság azt mondom néked, hogy te így gondolkodsz magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Pedig én azt mondom néked, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezitelen. És jön a kérés, amit az Úr mond. Én azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki mezitelenséged rúdsága, és védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. És amennyiben megtérsz, amennyiben ezeket magadhoz veszed, akkor megadom neked, hogy az én királyi székembe ülj velem, amint én is ültem az én atyámmal az ő királyi székemben, mert te úgy fogsz győzni, ahogy én győztem. Testvéreim, ezeket az igéket kívülről kellene tudnunk. És nap mint nap ezen gondolkoznunk. Emlékezzünk vissza, mi volt Dánielnek a mindennapi gyakorlata?
háromszor imádság és az ige tanulmányozása. Testvéreim, mi a szemgyógyító ír, ha nem az Isten igéje, mint a szabadság tökéletes törvénye, amely megmutatja nekünk, ha naponta belenézünk, ahogy ma tanultuk a szombatiskolában, hogy hogy állunk. Mi a tűzben megpróbált arany, az igazi élő hit, amelyet Krisztustól tanulhatunk? Testvéreim, ha ez nincs így, az Úr nem tudja betölteni rajtunk az ígéretét. Szinte úgy szól az ige hozzánk, mint ahogy szólt annak idején a két hegyen Izraelnek az áldás és az átok. Az Úr felkínálja nekünk az életet. Vegyünk tőle tűzben megpróbált, aranyat, fehér ruhát, szemgyógyítóért. De ha nem vagyunk hajlandók venni, akkor mi fog történni velünk? Azt mondom rólad, hogy te milyen vagy, langyos vagy. Vaj, ha hideg volnál, vagy forró, de mivel nem vagy se hideg, se forró, ezért mit fogok tenni? Kiköplek. Ez a mai magyar fordítás. Úgy mondja a Károlyi Biblia, hogy kivetlek az én számból, de azt mondja az Úr, hogy kiköplek. Az Úr jelenleg még ott tart bennünket az ő szájában, és könyörög értünk, hogy mi megerősödjünk, feltámadjunk, és megadhassa nekünk azt a győzelmet. Egervári testvérnek volt egy fantasztikus igehirdetése, szerintem legalább 28 évvel ezelőtt, amelyik nagyon megdöbbentett, és mindmáig bennem van. Ő azt mondta Jézus Krisztusnak egy példázata alapján, hogy amikor az Úr kinéz az ő szántóföldjére, amelybe belevetette a gonosz, a rossz magot, biztos emlékeztek, akik hallottuk ezt az igehirdetést, akkor nézi a szántóföldet, és keresi, hogy mikor következzen az alatás. Testvéreim, mit vár az Úr? Melyik dolognak a beérését várja? A konkoly beérését várja? Ugye, hogy a búza beérését? A konkoly nem érdekel senkit, igaz? A búza az a lényeg, hogy az Úr betakaríthassa az ő csűrébe. És emlékezzetek vissza, János Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében mit mond az Úr igéje? Mikor jön el a vég? Nem akkor, amikor a gonoszság megsokasodik, nem akkor, amikor háborúkról, meg háborúk híreiről hallunk, nem akkor, mikor lesznek éhségek, járványok, földindulások, mert ez a sok nyomorúság kezdete, hanem amikor az Isten országának ez az evangéliuma nem akárhogy, nem fél szívvel, hanem bizonyságul hirdettetik minden népnek, akkor jön el a vég. És ezt a hirdetést az Úr ettől a néptől várja. Testvéreim, tőlünk, akik sajnos még azt sem tudjuk, amit az Úr nekünk üzen. Testvéreim, vegyük elő az Úr igéjét, mint Dániel elővette. Keressük, hogy az Úr hogyan vezet bennünket, mit akar nekünk tanácsolni, hova akar elvezetni, mert egyébként olyan elkényelmesedettek leszünk, mint Dániel kortársai. Lehet, hogy lesz, aki helyettünk imádkozik, az az ember bemegy, a többiek pedig máshova kerülnek. Az Úr azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, és ez a mi felelősségünk. A mi felelősségünk. Ennek a népnek, az advent népnek nem előjogai vannak, hanem kötelességei ezzel a világgal szemben. Hogyan tárjuk az emberek elé az igét, ha mi sem ismerjük? Kezdjük el a mai naptól tanulmányozni az igét, és a délutáni órában szeretném egy kicsit az emlékezeteteket élezgetni. Most az imént elhangzott a hirdetésben Reisinger testvérünknek ez a nagyszerű könyve, én is örömmel forgatom otthon a 10 vázlatproféciáról szóló könyv. Ezt a témát szeretném egy kicsit áttekinteni veletek délután, hogy aztán otthon folytassátok és belemélyedjetek a kutatásba, az ige tanulmányozásba. Testvéreim, foglaljuk át össze néhány szóban a most elhangzottakat. Fontos év volt Dáriusz uralkodásának az első esztendeje. Az Úr hazavinni készült az ő népét feltétellel. Akkor, ha teljes szívből keresik őt. És ez a tanulság legyen számunkra, hogy az ördög még nincs annyira ellenünk, mint Dániel ellen volt. Az Úr hazavinni készül az ő népét.
majd látni fogjuk délután, hogy mennyire a végén járunk minden profétikus időnek. Csak azt várja, hogy a nép teljes szívből, bőjtöléssel, sírással és kesergéssel is megtérjen. Testvéreim, adja meg mindnyájunknak a mindenható Isten Dánielnek ezt a lelkületét, és segítsen bennünket Krisztus Urunknak ahhoz a győzelméhez, amelyet nekünk is meg akar adni az ő kegyelméből. Amen.

Mindenható Isten, mennyei atyánk, köszönjük, hogy még most is szólsz hozzánk. Urunk, látjuk, hogy az üdv történetben hányszor és hányszor lankadt el a reménység, és hányszor vette át a kényelem a buzgó készülődés helyét. Istenünk, ahogy énekeltük is, ébresz fel bennünket, hogy mi valóban Sion őrállói lehessünk. Add meg, kérünk, mindnyájunknak, hogy buzgón kezünkbe vegyük a te igédet, kutassuk, és vágyakozzunk megismerni a te akaratodat, hogy mi az, amit cselekedjünk. Nem holnap után, vagy két hét múlva, hanem ma, hiszen még ma szól a te szavad hozzánk. Kérünk, add meg népünknek, hogy betöltse feladatát, hogy ne kelljen a köveknek szólniuk. Kérünk, segíts, hogy ez a szombatunk a megújulásnak, a felemelkedésnek az ideje legyen, amikor megértjük végre, hogy szükséges a te feltételeidnek eleget tennünk. Kérünk, segíts, hogy engedjünk lelked késztetésének. Áld meg, kérünk, szombatnapunk további részét, add, hogy a te napodhoz méltóan tudjunk beszélgetni, ezekről a dolgokról elmélkedjünk és gondolkodjunk, és valóban mindnyájan felébredhessünk a te örömödre és dicsőségedre. Köszönjük, hogy üdvözítőnk nevében meghallgattál bennünket.

Mert szükség van a nagyobb hűtőszekrényre, egyre több élelmiszert szeretnénk benne tartani. A tudomány, a technika nagyon hasznos, nagyon jó. A kérdés az, hogy méltán töltünk-e ennyi időt, nem csak hűtőszekrény vásárlással, hanem a hűtőszekrényünknek a rendben tartásával és a tárolással is. Tehát, hogy a hűtőszekrény árnyékában van ez a címünk, vajon az élelmiszerekkel nem foglalkozunk-e túl sokat otthonainkban, vajon nem lehetséges-e az, hogy az élelmiszerektől valamilyen szinten függünk. Tudomásom szerint jó pár előadás volt már eddig különböző témákban, kollégáim érkeztek, és bizonyára nagyon hasznos dolgokat mondtak. Én ezekhez kapcsolódom, valószínűleg lesz némi átfedés, bár az élelmiszer addikció, az élelmiszer függőség területe valamilyen szinten mindig más, mint a többi függőség. Amikor világunkban egy elég jelentős fejlődés indult el, talán még kevesen gondolták, hogy a fogyasztói társadalom megtermeli a maga hátrányait, többek között a fogyasztói kiszolgáltatottságot. Tehát a kiszolgáltatottságon, én itt azt értem, tehát a fogyasztói kiszolgáltatottságon, hogy nem tudjuk teljes egészében, hogy mivel táplálkozunk. Nem mi gyártjuk, nem mi termeljük, mi megvesszük és elfogyasztjuk. Egy fogyasztói kiszolgáltatottság vette kezdetét, és azt szeretnék, hogy mi elhiggyük, hogy szabadok vagyunk. Ezt nevezem én virtuális szabadságnak. Válogathatunk, mint egy 40 ezer fajta, 40 ezer féle élelmiszer között a bevásárlóközpontokban, és még azt sem átalják nekünk elmondani, hogy értünk dolgoznak. Egy érdekes és ellentmondásos helyzet van az élelmiszeriparban, az élelmiszer kereskedelemben, olyan látszat alatt, hogy értünk és nekünk dolgoznak, tulajdonképpen egy érdekes csapdát lehet tapasztalni, tisztelt a kivételnek. A lényeg igazándiból az, hogy mi megnyissuk a pénztárcánkat természetesen, ezért jól tudják, hogy a fogyasztó nagyon szereti a szabadságot, nagyon szereti a választékosságot és a válogatás örömét. A fogyasztó nem veszi észre, hogy befolyásolják, ha jól csinálják azt a befolyásolók, és nagyon szereti a fogyasztó, hogyha valakik érte dolgoznak, ugye önök is tudják, hogy aki ma nekünk ételt ad, annak hatalma van. Aki nekünk ételt ad, annak hatalma van, mert minden társadalomban, aki főz, aki ételt készít, az egyfajta életben tartója a társadalomnak. Az élelmiszeripar ezért tett szert nagy, hát mondhatom így, hatalomra és pénzre, és ezért vált tulajdonképpen vezérlőjévé ennek a világnak. Az élelmiszeripar persze sok-sok összetevőből állít, egységes fogalomként használom. Ezért vált befolyásolójává a társadalomnak. Szeretném megkérdezni, hogy baj az, hogyha valaki befolyásol minket? Válaszom azt, hogy nem baj. Az egész életünk abból áll, hogy tanácsokat kérünk és tanácsokat adunk, ugye? Ha minket befolyásolnak, az nem baj. Amikor én valakit telefonon felhívok és megkérdezem, hogy mi a vélemény egy dologról, amihez én nem értek annyira, akkor én engedem, hogy engem befolyásoljanak. Megkockáztatom ezt a mondatot, én is befolyásolni fogom önöket ma. Remélem, hogy nem azokon a módokon, illetve biztosak benne, hogy nem azokon a módokon, ahogy én ezt mondani fogom, illetve hogy az élelmiszeripar teszi. A befolyásolás nem baj. Az a befolyásolás baj, amikor a kedves befolyásolt személy vagy csoport nem tudja, és nem is számít rá, nem számol azokkal az eszközökkel, amikkel befolyásolják őket, tehát manipulatív jelleg jelenik meg, ez a szó majd többször elő fog kerülni. Az élelmiszeripar tehát alapvetően azért dolgozik, hogy a mi értelmünkbe hatolva olyan hatást fejtsen, hogy az ő termékét megvásárolhassuk, megvásároljuk. Ennek érdekében különböző folyamatok történnek világunkban, gondolom ezt önök is tapasztalják, különböző vállalati összefonódások, összeolvadások, hogy az érdek azonosságon én mit értek, egy bizonyos értelemben használom természetesen ezt a szót, nem tudatos valószínűleg az érdek azonosság, vagy nem egészen kimondott, de önök is tudják, hogy az élelmiszeripar és a gyógyszeripar tulajdonképpen kéz a kézben halad. Mert hogyha az

emberek nem szenvednének hipertóniában, magas vérnyomásban, akkor csődbe megy a magas vérnyomás elleni gyógyszergyártó cég, ugye, vagy cégek. Nincs rá szükség. És sorolhatnám a töménytelen betegséget. Nem arról beszélek, hogy amikor valaki egyes típusú cukorbetegségben szenved, hogy azt valaki előidézte, nem, az egy öröklött betegség, és arra szükséges, hogy inzulint kapjon a gyermek vagy a fiatal. Az orvostudomány, a gyógyszeripar egy fantasztikus dolog, amikor jóra használják. De amikor a gyártók igazándiból a piacon való fennmaradás érdekében akarva, akaratlanul, és itt most finoman fogalmaztam, generálnak, létrehoznak betegségeket, és ez ellen senki nem tesz semmit, mert az élelmiszeripar tehetne valamit, de nem tesz. Erről is fogok mindjárt beszélni, hogy miért, és szerintem miért, és általában milyennek a háttere. Ha az élelmiszeripar egészséges élelmiszereket gyártana, egész más volna ez a világ, sok minden szempontból, és az egész egészségügyi rendszer is minden másként üzemelne, és töménytelen mennyiségű pénz maradna. Valószínűleg virágozna ez a bolygó. De nem ez történik. Persze, hát ezek mind illúzióknak hangoznak. Tervszerű tudatformálás történik, és a kínos információkat ugye lezárt aktákban titkosítják sok esetben. A tudományos kutatásokat előre irányítják. Nemrégiben hívta fel egy kedves kollégám a figyelmet, hogy nézzem meg a cukoripar honlapját. Hát jó, hogy ültem, mert félelmetes volt, hogy a cukor milyen fontos, hogy a szervezetnek szőlőcukorra és cukorra van szüksége, hogy milyen cukrok léteznek, tehát szakmai, tudományos, érdekes eszmefutatások voltak, és doktorok és szakemberek tollából. Ugye a cukoripari honlap méltatta a cukorfogyasztást, és bár felhívja a figyelmet a mértéktelen cukorfogyasztás káros hatásaira, de effektív a cukrot, mint szükséges és hasznos mértékkel fogyasztva, szükséges és hasznos élelmiszerként tünteti fel. Nos, hogy a cukor függőséget okoz-e, azt gondolom már mindenki tudja, és ezért mértéktartóan fogyasztani bizonyos élelmiszerekből nem lehet. Aki képes rá, valószínűleg csak egy ideig képes, ha történik az életében egy nehéz időszak, már nem lesz képes. Ez csak idő kérdése. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő bármikor le tud szokni, nem ismeri magát, mert az ember alaptörvényekkel működik az emberi szervezet, és az mindenkire igaz, akár elhiszi, akár nem, akkor el fogja hinni valaki, hogyha majd tapasztalni fogja. Hogy az élelmiszeripar hogyan dolgozik, először is, vagy egyik oldal az élelmiszeriparnak azt hiteti el, hogy szükségem van az élelmiszerre. Hogyan teszi ezt? Így hívom ezt áltudományos módon. Azt mondja nekünk, hogy élő flóra, ugye? Azt mondja nekünk, hogy probiotikum. És a fogyasztó már is nem tud hova lenni a gyönyörűségtől, hogy ilyen kifejezéseket használnak. Nem tudom, mit jelent, de biztos jó, ugye? Ez az áltudomány. Ez az áltudomány. Nem megmagyarázott, fantasztikusan hangzó kifejezések, mert az, hogy az élőforrás joghurtból az életben nem lesz probiotikum, az is biztos. Mert a kettő között az a különbség, az élőflórás akciós, itt egy nagyon fontos szót használtam, akciós joghurtok meghalnak a gyomorban, ugye az élőflóra nem bírja sem a gyomorsavat, sem a gyomor emésztő enzimjeit. Tehát mi ehetünk élőforrás joghurtot, de ha valaki a pénzét szeretné hasznos dologra költeni, hasznosabbra, nem biztos, hogy ez a szerencsés, ugye, mert sem az élőflóra nem jut le a bélbe, mert nem enzim és nem saváló a rendszer, sem pedig a tej, amiből van, ma már nem egészen jó minőségű. De hogyha probiotikumot veszek, tehát probiotikus tejterméket, mondjuk Danon aktíviát, vagy aktívia joghurtot, akkor abban benn vannak azok a probiotikus, tehát nem élőflórák, hanem probiotikus készítmények, amelyek bírják a gyomorsavat, bírják a gyomor enzimjeit, és valóban helyreállíthatják a bélflórát, amennyiben naponta és sok-sok-sok mennyiséget megeszek belőle. Ugye ez már egy másik vonal. Természetesen a lényeg az, hogy a probiotikum és az élőflóra között van különbség, ezért bátorkodik a gyártó azt mondani, hogy visszafizetem a terméke árát, hogyha nem válik be. Mert a vacak élőflóráról, ha probiotikumra váltok, a hatás senkinél nem fog
elmaradni, még azoknál sem, akik mondjuk emésztőszervi problémákkal, mondjuk akár székrekedéssel küzdködnek, persze vannak kivételek. Hogyha azt mondom omega-3 zsírsav, ugye akkor nem rock zenei együttesről beszéltem, vagy annak egy részében a kifejezésnek, hanem egy nagyon fontos táplálkozás tudományi elvet, illetve nevet mondtam. Tehát az, hogy omega-3 mit jelent, megint nem érdekli a fogyasztót, mert ha én elmondanám, hogy ez a zsírsav kettős kötésének a helyét definiálja, ugye omega hátulról a harmadik kettős kötés, kötés az kettős kötés, ugye? Ez omega-3, de fantasztikus, eszenciális létfontosságú zsírsav, de kit érdekel? Elég, hogy annyit mondanak, hogy ez hasznos, ez jó, és már is az omega-3 zsírsavval dúsított terméket megveszik, hogy a margarinban is legyen azért valami hasznos dolog, omega-3-at tesznek bele. Vitaminok, ásványok, szándékosan írtam ide, hogy mineráliák, nehogy értsék. Ugye áltudomány, tehát ásványi anyagok, és ha pH, ugye megint nem érdekel senkit, hogy hidrogénion koncentráció negatív logaritmusa, ezt meghagyjuk a tudósoknak. Egy a lényeg, nem elírás, kis p nagy h, tehát megint egy érdekes dolog, hogy senki nem tudja, mint valami misztikum ez a pH. Miért nem mondják, hogy kémhatás, ugye miért nem mondják, hogy savasság? És miért rajzolgatnak nekem száj pH értéket a reklámban, ugye? Érdekes dolgok ezek. De hozzáteszem talán pici iróniával, hogy ha Bíró Ica, Sóbert Norbi vagy Béres Alexandra neve szükséges ahhoz, hogy egy terméket megvegyek, akkor régen rossz. De akkor nem a termékért magáért veszem meg, hanem a névért. Persze, hogyha itt van közöttünk egy gyártó, aki ezeket a neveket felhasználja, akkor mondhatná, hogy de ha 50 konkurens termék van, akkor én a Sóbert Norbi nevével kiemelem ezt a terméket, és így az enyém jobban fog fogyni. Hát ugye itt neves személyiségek kerültek és kerülnek elő. Ez is egyfajta tudatmódosítás, nem tartom szerencsésnek, főként, hogy már ásványvizes palackokba is, ugye update programban belegravírozva, hogy miért és mi célból van erre szükség, persze annak az ember tudja, de mégsem tudom ezt elfogadni, hogy ásványvíz esetében, mert a fogyasztó nem nagyon nézi már meg, hogy mi van az ásványvízben, olcsó legyen, és hogyha még gravírozott védjegy is van benne, hát akkor ez csak jó lehet. De amire felhívnám a figyelmet, és ami a mai témánkhoz kapcsolódik, az élelmiszeripar, valami, amit az élelmiszeripar nagyon mesterfokra, vagy hát mesterfokra fejlesztett, ez pedig az, hogy nem azt teszi az élelmiszer gyártó, hogy a természetes fogyasztói ízléshez, ami régen, persze régen volt, hogy ahhoz ő igazítja az élelmiszer palettát, tehát nem ő szállja vagy fel a fogyasztó szintjére, hanem mit csinál? Az élelmiszer gyártó megnézi, mi a legnagyobb üzlet, tehát mit gyárthat olcsón, és ahhoz úgy manipulálja a fogyasztó tudatát, hogy a fogyasztó megvegye a terméket. Nem tudom, értik ezt, amit most mondani szeretnék, de nem az élelmiszer megy a fogyasztóhoz, a fogyasztót kötöm az élelmiszerhez. Ezért az élelmiszer addikciók, a élelmiszer függőségek kérdésköre borzasztóan jelentős ma már. Módosították a természetes érzékeléseket. Én is voltam iskolában előadni. Majdnem megvertek a diákok. Persze viccesen fogalmazom, mert azt a szót kimertem onnan, hogy saláta. És elmagyaráztam, vagy próbáltam elmondani, hogyan készül a gyorsétterem hálózatban kapható sült burgonya, ami nem egy nagy rákkeltő dolog, mert lehet, hogy rákkeltőbb sült krumplit csinálunk otthon, ha túlsütjük, vagy egy többször sütött olajban készítünk, csak jó tudni, miben forgatják bele ugye azt a sült burgonyát, és sorolhatnám. Igen, módosították az ízlelő rendszerünket, és aki ezt merészeli megtenni, az nagyon, hát nem is tudom, bátor-e, az nagyon merész valóban, azt tudom mondani. És azt hitetik el, hogy nem csak szükségem van rá, mert vannak olyan élelmiszerek, amikre nincs szükségünk, ugye? Nem hiszem, hogy a chipsre szükségünk van. De hogyha azt mondom én magamnak, a gyártó elhitette velem, hogy jól esik, és hiányzik. Tehát nem tudom, hogy van-e benne valamilyen vitamin, nem kötődik mondjuk semmihez, tehát valamilyen névhez, de jól esik, és hiányérzetem van, hogyha nem fogyasztom a terméket,
no akkor már addikció indul el. Az élelmiszeripar egyediségre törekszik. Az élelmiszeripari egyetemen a professzorunk azt a kérdést tette föl, szerintünk mit nevezünk jó minőségnek? Így hangzott a doktori kérdés. A teljes évfolyam gondolkodott, és forogtak az agytekervényeinkben a fogaskerekek. Nagyon egyszerű volt a válasz. A válasz az, jó minőségű vagy minőségi az a termék, amikor vagy amire a fogyasztó visszatér, és újra megveszi. Én felháborodtam ezen a definíción, ez élelmiszeripar egyetemen hangzott el. Tehát én azt vártam, ugye, és azt vártuk, hogy valamilyen konkrét adattal ez bizonyítani lehessen, hogy jó minőségű, vagy minőségű rendszerek, stb. Nem. A fogyasztó, ha visszatér a termékre, akkor az jó minőségű, mert a szakma abból indul ki, hogy a fogyasztó az minőségi szemlélettel bír. Itt az alaptévedés. A magyar fogyasztó árérzékeny, ugye? Nem minőségérzékeny, egy bizonyos határig persze igen, senki nem szeret silány terméket fogyasztani. A fogyasztó egy határig minőségérzékeny, és aztán árérzékenyé válik. Onnantól már nem a minőség, hanem már az alacsony ár a fontos. Nem minden európai országban van így, és Magyarországon is van egy olyan réteg, aki már a minőséget, a jó minőséget, vagy a bioterméket fontosabbnak tartja, mint a termék árát, de nehezen megfizethetőek ezek. Az élelmiszeripar speciális íz és aroma profilra törekszik, pozitív benyomást kelteni, ez a lényeg, pozitív benyomást keltsenek bennünk. Én gondolom, hogy már olvasták, hallották ezt a kifejezést, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, ez egy ízdiktátor, vagy ízdiktátori rendszer, ami van, ízmafia, csak ezt a szót nem szeretem használni, de valóban így fogalmazzák meg, vagyis bolygónkon az ízvilág főszabályként előre meg van tervezve. Gondolom, önök is tudják, hogy nagyjából ebben a világban sok minden előre meg van tervezve. Egy forgatókönyv van lefektetve, és pedig mi azt hisszük, hogy napról napra történnek hirtelen az események, ugye most éppen húsbotrányok vannak, most éppen ugye húscsomagolási problémák vannak, és micsoda új fejlemény, ugye? Micsoda váratlan fordulat. Nagyon valószínű, és ugye ezt megint lehet sejteni, hogy előre tudatosan lett megtervezve, mikor, milyen formában kerülnek felszínre ezek a cégek, és most én nem mondom, mert nem is tudom, hogy ezek milyen kapcsolat, vagy milyen háttér rendelkeznek. A lényeg, hogy Magyarországon egy olyan nehéz helyzet alakult ki, hogy a vezetés, és én nem politizálok most, úgy is megerősítheti magát, hogyha bizonyítja, hogy a hatósága jól működik. És a hatósági apparátus jó működésére mi lehetne jobb garancia, mint az, hogy megtalálja az etikátlanul dolgozókat. És hatalmas médiakampánnyal ezt közzé teszik. Ezáltal ugye egyesekbe biztosítják hatalmukat, hogy beszeretnék biztosítani. Ez előre tervezett módszer, nehogy azt higgye valaki, hogy hip-hop, megtaláltak néhány céget. Voltak és vannak olyan cégek, akik nem fognak lebukni. De az ő hústermékeiket ugyanúgy fogyasztják, mint azokét, akik lebuktak, és igen gyenge minőségű terméket gyártottak. A Beteg táplálékaink című könyvemben az állati termékek húsbotrányok hátterével foglalkozom, és azokkal a félelmetes tendenciákkal, politikától függetlenül, amelyek beérlelődtek, és amely folyamatokat nehéz fékezni, ezért teljes táplálkozási reform javaslatával állok elő a könyvben is, nem kötelező természetesen senki számára. Kedves hallgatók, ösztönző illatok, a málnamag jelenség ugye azt jelenti, hogy szárított málnamagot használnak a fagylaltokban, a jégkrémekben, ugye ezeket alkalmazzák, hogy a kedves fogyasztó azt érezze, hogy van igazi gyümölcs. Nincs igazi gyümölcs a termékben, málna mag, mert ha málna mag van a fagylaltban, a fogyasztó azt gondolja, hogy abban a málna is van, és megbocsátja a gyártónak a málna magot. Tudatosan teszik bele a málna magot, a fogyasztó tudja, hogy ha ráharap egy málna magra, ami nem jó dolog, akkor biztos, hogy málna is van. És igaza van a fogyasztónak, mert van benne málna, úgynevezett virtuális málna. Látszólagos gyümölcs. Ez azt jelenti, hogy a kipréselt gyümölcsből a levet eltávolítják,
abból lesz az élelmiszer, és ami, hogy hát az ital, és ami marad a présgében, a prés pogácsa, gyümölcs, rostag gyümölcs, héjak, magok, azokat elkezdik tisztítani, újra keverik, homogenizálják algákkal, ugye, tehát zselésítőkkel, pektinekkel visszakeverik, hőkezelik, és kitűnő gyümölcspulpokat, gyümölcsvelőket, másodlagos, szekundár termékeket készítenek ezekből. A málnának az igazi értéke már, ugye a málna sűrítményben, vagy valahol máshol van, ugye a sűrítésen mindig jó. Lényeg az, hogy ez a lében van, a málna velő, ugye az már inkább algákkal, pektinekkel kevert rendszer, joghurtokban is ezeket használják, hogy amit mondok, az igazi, azt onnan tudják lemérni, hogy megtetszenek vásárolni, illetve megtetszenek nézni az üzletben vásárlás előtt egy joghurtot, egy gyümölcs joghurtot, akkor nem csak annyi lesz a gyümölcs helyén, hogy gyümölcs, tehát hogy málna belő, hanem nyit egy zárójelet a gyártó, és a zárójelen belül érdekes kifejezések lesznek, ugye pektinek, vagy módosított keményítők, alginátok, színezékek, aromák, és némi gyümölcs hányad is. Ez a virtuális gyümölcs, amit a zárójelben tetszenek találni egy gyümölcs joghurtnál, az a virtuális gyümölcs. Van köze a gyümölcshöz, de igazából már csak a saját árnyéka, pedig a reklámban azt hirdetik, hogy az igazi, valódi gyümölcsöt tartalmazza, és egy technológus ezen vagy nevet, vagy sír, mert nem lehet, nem engedheti meg egy élelmiszergyártó magának azt a luxust, hogy igazi gyümölcsökkel dolgozzon. Nem teheti meg. Ha igen, csődbe megy. A gyümölcs erjed, a gyümölcs barnul, a gyümölcs oxidálódik. Ha a gyümölcsöt én összevágom, akkor vége. Nem tudom feldolgozni, tönkre megy a termék, főleg egy erjesztett, teljesen erjesztett termék, ahol a teljesen a baktériumok bizony cukrokkal is élnek, tönkre megy, szétrobban a termékem, ezért ilyen, hogy mondjam, ilyen mesterséges vagy másodlagos termékeket alkalmaznak, ami jól kézben tartható és nem okoz erjedést a termékben. Nos, ugye ezek a bizonyos virtuális élelmiszerek, amikről beszéltem és beszélni is fogok, a márványozott felület. Ugye milyen szép szó, márvány. Erről beszélek. Kár, hogy nem látszik annyira az ábrán, ugye tudják, miről van szó, húsipari készítmények. A megvilágításom akármilyen. Ez egy kiállításon készült fotó. Ezek a termékek azok, amiket nem fogok javasolni önöknek. Az előadás végső szakaszában, de lefotóztam, lefényképeztem, mert a felület és a gyártó erre figyel. Én úgy hívom, hogy nyesedék, úgy hívom, hogy húsipari hulladék, vágóhíri melléktermék, és sorolhatnám. A gyártó úgy hívja, hogy márványozott felület. És húsárban ad el nekem zöld borsót, kukoricát, nem tudom, milyen zöldség van még benne. És vizet, és zselatint. Mi az a zselatin? Ami döntő részét képezi, ugye itt a ragasztó anyag, amit tetszenek látni a nyesedék mellett, tehát színhús, ne nagyon keressenek benne, a nyesedék mellett zselatin van, ugye az a ragasztó anyag, mert az is enyv. Ugye a csont enyv, ugye a csontokból kinyerhető zselatin, régen ragasztásra használták, ma már emésztőrendszerünket ragaszgatják vele. És valóban Wolfgang kollégám szokott tisztítók órákról beszélni, egy érdekes hatása van a zselatinnak, nagyon gyenge fehérje minőség, és amiből készül, ha ezt látnánk, akkor talán még tortazsali formájában sem vennénk meg. A zselatin egyébként tisztított termék, tehát nem valami mérgező dologról beszélek, de kockázatos, mert amiből gyártják, ugye ezek ilyen különböző bőrök, inak, csontok, tehát meglehetősen kellemetlen színű szagú termékek, ezekből készül a zselatin. A gyógyszeripari zselatin az egy tisztább, az élelmiszeripari az talán nem annyira steril, de mivel hőkezelik a húst, ezért bízhatunk benne, hogy valami. Ugye ezek eltávoznak belőlük. Kedves hallgatók, tehát összességében az élelmiszeripar alkalmazhat etikátlan stratégiákat, amelyek azt mondják még az egyetemeken is, hogy vele járója versenyhelyzetnek. Ugye egy versenyhelyzetben mindig lesznek és vannak olyanok, akik nem etikusan járnak el. És nekem és a kedves évfolyamtársaimnak azt oktatták,
hogy igazándiból a minőségi termék marad a piacon, a silány termék automatikusan kiesik a piacról. Igaz ez? Önök szerint? Tehát, hogy a modell versenyhelyzetben a fogyasztó már minőségérzékeny is lesz, nem csak árérzékeny, a fogyasztó mindig a jobb minőségű terméket vásárolja, a gyengébb minőségű silány termék kiesik a piacról. Jó lenne, ha így lenne, de nem így működik. Nem így működik. Főleg, amióta az egy autós családmodellre tervezett bevásárlóközpontok megjelentek, ugye Ocean, Tesco és sorolhatnám, hogy ezek nyugaton már, vagy hát Amerikától kezdve kiüresedtek, és visszatért a régi helyi kis üzlet, mert ma már a csecsemők is autóval születnek ugye Amerikában. Magyarországon még egy autós családmodell van, tehát egy autóval elmegyek egy hónapban egyszer a Tesco-ba, bevásárolok, tehát mindent el lehet ott helyezni, és sokat lehet ott költeni. Az élelmiszeripar, amit én igazából elítélek, bár nem sok mindent ítélek el, de ezt igen, vagy ítélek meg, de ezt mondjuk igen. A gyermekeket célcsoportként jelenítik meg. Sokáig erre nem került sor, de megengedi a reklámtörvény, hogy az önálló döntéssel és felelősségérzettel még nem rendelkező célcsoportokat megcélozzák manipulatív eszközökkel, rávegyék egy termék megvásárlására. Szeretném kérdezni, a gyermekeknek van-e vásárló értéke? Értékük. Tehát ugye nincs jövedelmük, nincs fizetésük, de van vásárló értékük. És önök is tudják, akik szülők, miről beszélek. Tehát amikor fáradtak vagyunk, gondterheltek vagyunk, más dolgunk is van, akkor előbb-utóbb beadja a szülő a derekát, és odaadja a pénzt a gyermeknek. A gyermek meg fogja venni. Nyugaton már felmérték Amerikától Németországig a gyerekek vásárló értékét, meg nem mondom, de jelentős összeg. Magyarországon ez most folyik, mert fel kell mérni a gyermek célcsoport vásárló értékét, hogy meg tudjam célozni őket. És hogyan? Színekkel, hogy a gyermek más színeket preferál, mint a felnőtt vagy az idős, illatokkal, ízekkel, tetszetőséggel félelmetes, mert a gyerek alapvetően, amennyire én tudom, érzelmi lény, ugye? Értelmi, de inkább érzelmi, empirikus lény. A gyermek tapasztalat alapján ítél, és ha a gyermekek érzékét valaki megmanipulálja, akkor a gyermek ítélőképessége elromlik. És nincs az a szülő, aki ezt helyre tudja hozni. Vagy nagyon nehezen. Zenék, megkerülve a homloklevenyt, ugye az értelmi központunkat, hátulról csempésznek információt, zenékkel kombinált reklámokkal nagyon nagy csibészségeket el lehet követni, és meg lehet valósítani. Kedvelt mesefigurák társítása, a gyermekek számára boldog, felszabadult életérzés társítása szintén fontos, és a szülőknek pedig rá kell írni, hogy a csokoládés termék kalciumot tartalmaz. Nem azt, hogy koffeint, kalciumot. A gyermek csontozat ugyanis fontos, de hosszú távon ez a gyermekekben szoros kötődést, élelmiszer függőséget fog kiváltani. És a titok nyitja, hogy hol van, ezt, amit én itt fölvetétek, ezt nem fogják túl sok helyen hallani vagy látni. Az élelmiszeripar kimondva, kimondatlanul azt a célt tűzi ki, ahogy korábban is említettem, de most megerősíteném, hogy aggályosan hozzákössön a termékéhez. Ugye a függőség, én nem tudom, milyen definíció hangzott el, én röviden fogalmazom, aggályos kötődés egy termékhez. Hogyha élelmiszerfüggőségről beszélek, akkor szeretném odakötni a fogyasztót az én termékemhez. Ehhez különböző eszközöket tudok felhasználni. Ugye önök is látják, hogy a cukrászat, az édes péksőtermények piaca, fogalmazom így, látvány pékségek piaca, mennyire megerősödött, ez nem véletlen, hozzáadott cukor, glükóz. Egy picit megállnék. Önök is tudják, hogy az emberi szervezet glükóz függő, ugye? Minden emberi szervezet függő. Mi függünk a cukortól. Mindannyian, nem csak én, önök is. Függünk a cukortól. Nekünk úgy kell élnünk, hogy mi minden percben a cukortól függünk. Tehát mi függő lények vagyunk fizikailag. A kérdés, hogy a glükózt egyedül csak glükózzal bírok gondolkodni. Ha ez benne van a testemben, egyedül ezzel tudok létezni. A kérdés az, hogy a glükózt milyen formákban lehet fölvenni,
és még a szakma is időnként azt mondja, hogy hát a cukor, a finomított kristálycukor formája az egészen jónak. Mondható, függőséget okoz. A finomított gabonatermék, a fehér lisztből készített termék majdnem ugyanolyan gyorsan szívódik fel, mint a finomított cukorral készült termék. Persze ugye a péksüteményekhez tesznek olajat, vagy margarint, vagy sertészsírt, attól függ, milyen pékségben járunk. Lassítja a cukorfelszívódást. Teljesen rostmentesek az élelmiszerek. Az élelmiszer tudománnyal foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy rostmentes élelmiszereken élő felnövekvő generációk nem élnek sokáig. Tönkrement emésztőrendszerrel nem lehet jól gondolkodni. Az emésztőrendszer és a mentális kapacitás között egyértelmű és közvetlen kapcsolat van. Amiképpen az ideges ember hamarabb gyomorfekét kap, aképpen a beteg emésztőrendszerű ember szellemi kapacitása gyengül. Nem lesz bolond, szegénykém. Az ember nem bolondul meg, ha rossz az emésztőrendszere, csak fáradékonyabb lesz. Tehát a mentális kapacitás gyengülésén azt mondom, a mentális terhelhetőségünk gyengül. Fáradékonyabbak leszünk. A memóriánk gyengülhet. A felszabaduló toxinok, allergének fejfájást okoznak. Alapvetően a beteg emésztőrendszerű ember gondolkodása, lelki, idegrendszeri funkciói gyengülnek. Így fogalmazom, az emberi mi voltunk, hiszen azt az ember azért ember, mert használhatja a fejét, és nem ösztönszerűen cselekszik, és gondolom, ezt önök is így gondolják. Ha engem valami ebben meggátol, vagy lassít, hogy én jól gondolkodjak, köszönöm, abból én nem kérek. Mert akkor lehetnék más fajhoz tartozó is, nem az emberi fajhoz. Tehát ne legyünk ösztönlények, és sajnos az emésztőrendszer tönkremenetele az ösztöneinket felerősíti. Gondolom tudják, hogy a hús, a fűszeresült húsok kimondottan erősítik az állatias szenvedélyeket az emberben. Szexualitást, ingerlékenységet. És az, hogy az emberek eltorzulása, erkölcsisége vajon összefüggésben van-e az állati termékekből képződő, ugye rosszul kivéreztetett húsok, mert ma ilyenek vannak, toxinokkal szennyezett termékek, hogy összefügg-e az erkölcsi romlással, érdekes összefüggés, és bizony, már nem csak én, hanem sokan, vagy hát jó pár ezt összefüggésbe hozták, nem kizárt, hogy van összefüggés. Ha valaki rostban gazdag élelmiszert kezd gyártani, mi fog azzal az emberrel történni? Tönkre megy, nem verik meg, tönkre megy, tönkre fog menni. Mert aki rostban gazdag étrendet fogyaszt, az később fogja megvenni ugyanazt a kenyeret, ugye? A teljes kiörlésű kenyeret én megveszem ma, mondjuk egy kilót, egy fél kilót, az lassabban fogy el, mint a fehér kenyér. Főleg, ha pirítom, pirított barna kenyér. Fantasztikus dolog egyébként, fogyaszt is, laktat is, jól felszívódik, de a teljes kiörlésű kenyeret gyártó pékség nem tudja eladni olyan mértékben, mint a fehér kenyeret forgalmazó, mert később tér vissza a fogyasztó ezt megvenni. A rostos élelmiszerek nem okoznak addikciót. És ezért a megoldási képletek között ezt is sokszor fogom, vagy többször fogom hangsúlyozni, a rostok, a ballasztok fontossága, hogy miért és hogyan azt mindjárt fogom mondani. Az élelmiszeripar függőséget segítő aromákat, etil vanillint alkalmaz. Etil vanillin. Mindenünk tele van vanília aromával, az édesség vágyat fokozza, közismerten, köztudottan, de elhallgatottan mégis. A vanília aroma növeli az édesség vágyat. Németországi felmérés az etil vanillinnel dúsított termékből, édességből természetesen, a gyermek kb. Kétszer, van egy gyermek, amelyik négyszer többet eszik. Egész gyermekkorában a vanília és a cukor egymás ízét fokozza, illetve jól harmonizálja. A sós ízekhez az E621-es nátriumglutamát jól passzol. Ugye ez ízfokozó, önálló íze nincsen a glutamátnak, de hozzáad a fehérjedús termékhez fűszeres hatások. Nem csak az erősségét, intenzitását, hanem az étel ízharmóniáját tökéletessé teszi, ezért nátrium glutamát nélkül, inkább úgy fogalmazom, ha valaki nátrium glutamátos levesekhez szokott otthon, mint lényegében mindenki Magyarországon, aki levest fogyaszt, glutamát nélkül soha nem tud ilyen levest
készíteni. Ezért van nehézség, amikor egy reform táplálkozásra áttér egy család, egy háziasszony, és a kedves családfő nem eszi meg ezt a levest, mert íztelen. Pedig mindent el lehet követni a petrezselyemzöldtől a zellerzöldig és a zellerig, a fokhagymától a nem tudom milyen természetes ízfokozókig nem lesz olyan íze, mert a nárium glutamát kifejlesztője, japán kutató, milliárdos már, mert nem tudják pótolni ezt az anyagot. És még azt sem mondhatom, hogy mesterséges anyag egyértelműen, mert ki lehet vonni ugye szójából és sok minden másból is, tehát még természetes alapú dolognak is tarthatnám, ízfokozó, félelmetesen fel tudja fokozni az ízeket, a gyors éttermekben ezt használják, ezt is, kínai étterem szindrómát okoz a lakosság egy részében, a magyar lakosság mintegy 6-5-6%-a glutamát allergiás, csak nem tudja. Azt tudja meg, aki elmegy, és kimutatják nála, a rengeteg ilyen típusú öntett porok, levesporok, készételporok és készételek is tartalmaznak ilyen ízfokozót. A szervezet, köszöni szépen, ebből egy idő után nem kér, de az ízlelőrendszerünk igen. Ezért egy ilyen anomália alakul ki. A tejről fogok még beszélni, mint triptofán emelőről, és az élelmiszeripar koffein, teobromin, teofilin alkaloidákat, idegrendszerre közvetlenül ható, ilyen ostorszerűen hatóanyagokat alkalmaz. Amit itt tetszenek látni, szándékosan időztem ennél az ábránál ennyit, amit itt tetszenek látni, ezekből tevődnek össze az élelmiszereink. Szinte mind tartalmaz vagy ilyet, vagy olyat, hát persze nem mindegyiket, és az élelmiszergyártó eléri a célját, a fogyasztó vissza fog térni az ő termékéhez. És hogy még egyszer, mik ezek a frontvonalak, élelmiszer, ez, amit most mondok, ezek tehát mint egy részben átfedés, részben új információ az előzőhöz képest csak sorolom, illetve csak a lényeget emelem ki. A gyártó úgy kerül a lelkünkhöz közel, vagy úgy hoz közel minket önmagához, hogy szép küllemet ad, úgy mondják tetszetőség terméknek, küllemet ad, formát ad, szint ad a terméknek. A csomagoló anyagnak először, utána a terméknek. Utánozhatatlan ízharmóniát, ízkaraktert hoz létre, az egyediségről beszéltem. A lényeg, a felfokozott illat profillal érem el, hogy a fogyasztó megszagolja a termékemet, megvásárolja a termékemet. A fogyasztó megtapintja a terméket, meglátja, hogy már ványozott a vágófelület, és már is héthatáron túl van, legalábbis a pénztáron már túl van az ember, tetszik a termék, mert jó a vágó, szép a vágó felülete. Ugye a hús árukat úgy helyezik el, ugye ezek a hűtő, ilyen üvegszekrények, hűtő szekrények, hogy jól lássuk a vágó felületet, és ha önök is észrevették már, ugye a sajtoknál is elterjedt most már, ugye a sajtokat is különböző, ugye snidling, egyebek, tehát a vágó felület kezd terjedni a sajtoknál is, hogy ne csak egy színű, hanem különböző színű sajtok terjednek. Állomány. Az állomány fantasztikus dolog, mert az élvezeti értékét, mint az ismeretes, meghatározza egy terméknek. Tehát nem mindegy, hogy egy margarin hány fokon olvad. Ugye a margaringyártók között hatalmas harc folyik. És hogy a csokoládé miért számít number one-nak még mindig, önök is tudják. A kakaóvaj, van, aki azt mondja, hogy sajnos, van, aki azt mondja, hogy szerencsére, éppen azon a hőmérsékleten olvad, ami a szánkban van. Vagyis a csokoládé a kezünkben főszabály szerint nem olvad, hanem szorongatjuk sokáig, mert ugye a tenyerünkön nincs egészen az a hőfok. A szánkban viszont igen, ugye ez a 36,5 fölött lényegében az ember belső hőfoka 37-hez közeledik. A szánkban nagyjából ehhez közelít a hőmérséklet. A kakaó vagy az egyetlen természetes zsiradék, ami pontosan az ember belső hőfokán olvad meg. És ennek olyan élvezeti értéke van, ami páratlan. A margaringyárak ezért verekednek, hogy ilyen típusú terméket állítsanak elő. Termékemlék. Hallották már ezt a szót? Utóíz, utóérzet. Egy terméknek van utóíze,
utóérzete. Egy terméknek van emléke, a gyártók is azt oktatják az iparban, illetve az egyetemeken. A termék fogyasztás után az agyunkban, önök nem biztos, hogy foglalkoznak ezzel, az agyunk foglalkozik, az agyunkban termék emlék marad. Minden egyes termékre, amit ma önök ettek, valamilyen információt archivált az önök értelmi rendszere, agya idegrendszere. Hogy ez hol fér el, azt nem tudom, az agy azért ki is dobja ezeket idővel, de hogy az agya fontos táplálékokat, lásd, kóla és csokoládé, megőrzi, az biztos. Mert ezekben felfokozott idegrendszerre ható komponensek vannak, és ezért az idegrendszer, ami ráadásul rá közvetlenül hat, koffein, teobromin, teofilin, csokoládé, kóla, kávé, tej, stb. Mód felett megjegyzi, egy elég intenzív, erős termék emlék marad az emberben, amit a gyártó pontosan ismer, illetve sejt, az ő terméke ilyen, imázs, reklám, design, egyebeket tesznek hozzá, és könnyen elérhetővé teszik. Tehát minél jobban hozzá tudjunk férni. Ugye egy Tesco-ban, egy Auchan-ban óriási pénzeket fizetnek a kereskedők azért, hogy szemmagasságba legyen a termékük. Ezt csak eredtentő példaként vetítettem fel, Magyar Élelmiszer Könyv egyes számú melléklet, élelmiszeripari adalék anyagok, ezek ugye a fő csoportok, rengeteg oldalága van, félelmetes, nos ezekkel is, nem mindegyikkel, ezekkel is manipulálhatják az élelmiszereket, színezékekkel, sűrítőkkel, zselésítőkkel, stabilizátor, itt a híres ízfokozó, savanyúságot szabályozó, miért is használnak annyi citromsavat mindenbe? Annyi savanyúságot szabályozó, tehát megsavanyítanak szinte mindent. Ugye mert 4,5-es pH alatt a termék nem mérgező. Tehát a étel mérgezést okozó kórokozók, baktériumok 4,5-es pH alatt nem szaporodnak. Minden gyártó megsavanyítja a termékét, még az édesipari gyártók is, ugye a habokat, krémeket, különben probléma lehet vele. Nem operáról beszélek, természetesen AIDA modell. Az AIDA modell ugye egy marketing rendszer, nem árulok el ezzel a titkot, figyelemfelkeltés, érdeklődésfelkeltés, vágy, tehát, hogy vágyakozzunk a termékre, és cselekedjünk. Attention, interesting, desire, action, ez a négy. Minden ebből a négyből áll. De nem csak az élelmiszeripari piacon, ez az alapmodell, ugye az AIDA modell, és az nem baj, hogyha az én figyelmet felkeltik. Nem baj, hogyha az érdeklődésemet felkeltik. A kísértés viszont már itt megjelenik, vágyakozzak a termékre, elhintik bennem ezeknek a magjait, magját. És kedves hallgatók, amit viszont kiemelnék az élelmiszerfüggőség kapcsán, ne feledjük, amit mondtam, az élelmiszer biokémiai kémiai rendszer. Én bízom benne, hogy ismerik Szent Györgyi Albert mondását. Szent Györgyi Albert azt mondta, élete egyik utolsó interjújában, akkor megkérdezték az életben, mely alapelvek a legfontosabbak. És ő azt mondta, hogy ha meg kell fogalmazni a fizikai elvek közül valamit, akkor a táplálkozást mondaná. Mert az étrend hatol be legközvetlenebbül a sejtjeinkbe, semmi más. A víz és az étel. Tehát az étel, amit önök ma megettek, egy egyszerű zsemle, felvágott sajt, az önök sejtjeivel, az önök emésztőrendszerével ugye sejt-sejt kapcsolatba kerül, tehát közvetlenül szembeáll az önök sejtjeivel. Ha tehát önök olyan élelmiszert fogyasztottak ma, ami toxin termelt, káros volt, mérgeket tartalmazott feltételesen, antibiotikum származékot, akkor az önök sejtjei szenvednek, az önök hormonális rendszere lehet, hogy küzdködik az egyensúlyjal, és a ráksejteket éppen most ugye gyűri ki a szervezetből az immunrendszerük. Nem biztos, de megvan az esély, attól függ, mit tettünk. Ha sok antioxidáns tettünk, akkor éppen más a helyzet. Szóval az élelmiszer fogyasztás fizikai, idegrendszeri és érzelmi, emocionális emlékezetet hagy az emberi testben. Ezt jó, ha hazavisszük, és ha önök megfigyelik egy étkezést, kérem költsenek el nyugodtan, talán nem olyan nehéz kérdés, bárki tudja, nyugodt étkezés, és tessenek hátradőlni a székben étkezés után, hogy mit tetszenek érezni. Az, amit éreznek, azt nevezzük úgy, hogy termék emlék. Termék emlék. Én bízom benne, hogy jó érzet lesz,
De hogyha egészségtelen étel volt, és jó termékemlék, az viszont baj. Hát akkor vissza fogunk térni a káros termékhez, és már függőséget fog okozni. Ez a folyamat, amit most mondtam, ez attól függ, hogy mit ettünk, mennyit ettünk, milyen hatású volt, idegrendszerre közvetlen vagy közvetve ható hatás volt, és minél fiatalabb korban történik az első emlék, annál maradandóbb lehet az addikció. Mire gondolok, ugye jó, gyorsan elmondtam a mondatot, arra gondolok, hogy ma már a kisgyermekek megkapják ugye azt, amit a régiek, amennyire én tudom, csak ünnepekkor. Ma már egy gyermek nem csak születésnapján kap csokoládét, vagy valami speciális finomságot, mint régen talán karácsonykor, húsvétkor és a születésnapon. Ma már minden gyerek bármikor megveheti. Ezért ma az első termékemlék egészen kiskorban, mondanám kisgyermekkorban megjelenik. Ezért a mai fiatalságnál a termék függő, az élelmiszer függőség borzasztó erős. Ha valaki csak késő fiatalkorban, vagy késő gyermekkorban fogyasztott sok csokoládét, akkor később alakulhatott ez ki. Ma már a gyermekek lényegében már-már mondanám genetikailag is édességfüggően születnek, és az anyata is édes, ugye? A szakemberek mondják is, hogy a sós íz mintegy 2 éves kortól érződik a gyermekben. 2 éves, 1,5-2 éves korig a gyermek a sós ízekre nem mozdul, nem érzi, nem tudatosítja ezt. Az édes ízeket már 0 éves kortól, tehát lényegében már anyaméhben beszívja a magzat, és az édesség függőséggel tulajdonképpen születünk. Ez az, amiről beszéltem, kérem olvassák el ezt a pár sort. Etikátlan stratégiának tartom a gyermekek vásárlóértékének felmérését, a gyermekek szándékos megvezetését, és mivel a gyártó pontosan tudja, hogy a gyermek hamarabb válik függővé, mint a felnőtt, ezért a gyermekekből való profitszerzés óriási méretűre növekedett. Mert a gyermek nincs kész, attól függ hány éves persze, nincs kész arra, hogy még önálló felelős döntést hozzon. Az a gyermek, akinek minden igényét kielégítették gyermekkorban, felnőtt korában egész életében szenvedni fog tőle. Ezért a szigorúság, ugye, mint tudjuk, az nem a gyermek ellen, a gyermekért van, és ő még ugye nem látja ennek az előnyeit, de meg fogja köszönni felnőtt korában, hogyha tapasztalja, milyen hasznos volt, ahol nem sikerül a gyermeket rávenni, mert már sajnos elszaladt a ló, hogy ne fogyasszon csokoládét, ne fagylaltozzon olyan sokat, ott be kell iratni sportra. Tehát valamilyen önuralom, fejlesztő dolgot csinálnia kell, mert a mai gyermek nem igazán sportol, tisztelt a kivételnek, és mindent össze-vissza eszik. Ez a kettő összeadódva félelmetes jellem problémákat, személyiségjegyeket fog hordozni a későbbiek, vagy jelenten a későbbiekben, tehát a függőség így már gyermekkortól kialakul. Na most, ha valaki azt mondaná, hogy érdekes az egész mai téma, mert élelmiszer függőségről még így nem hallottunk. A szakma egyre inkább már szóba áll vele, de jelezném, az, hogy valaki valamilyen élelmiszertől függ, az nem olyan látványos. Az egésznek a kifejlődése jóval elhúzódóbb, mint egy drogfüggőség, amiről gondolom volt szó és lesz is szó. Nem jár rövid távú egészségkárosodással, sőt, a csokoládéről mit mondanak? Hogy javítja rövid távon a mentális működést, van benne ugye a kalcium, tehát még a csontnak is jó. Tehát a csokoládét vizsgák előtt javasolják fogyasztásra, hogy serkenti a szervezet működését, csak azt nem árulják el, hogy ezután hatalmas holtpont következik, és egy nasolási kényszer alapjait lehet megvetni. Az étkezést egyébként ma a világon egy természetes és ártalmatlan örömforrásnak tartják, mint egyetlen szinte egyetlen, vagy a néhány közül az egyik örömforrás. A szokások visszahatnak a döntésre. Szeretném aláhúzni ezt a diát. Önökben minden jel szerint ez lejátszódott a mai nap az önök életében, illetve ma este is ennek egy része le fog játszódni, hogy milyen végkimenetel azt önök fogják eldönteni. Bízom benne, hogy önök döntik el, és nem valamilyen belső késztetés, ahogy a téma is jelzi, éhségérzet jelenik meg,
Ugye tudják, hogy miért érzünk éhséget? Többek között a vércukorszint leesése okozza. Mi történik azzal a macskával, aki teleeszi magát, mindegy mivel, ugye ma már az egerek tiltottak a macskák részére, vélférgesek az egerek, tehát igazából a modern 21. századi egér fogyaszthatatlan, azt mondják, macskák számára is. Ezért a macskák számára inkább macskagrendelt javasolnak, az se sokkal jobb, hadd jelezzem. Ez persze a háziállattartás egy speciális problematikája, sem a természetes táplálék, sem a mesterséges ma már nem igazán jól táplálja őket. Az egyik mikrobiológiai, másik toxikológiai veszélyt jelent a macskákra. A lényeg, a macskának beadják az inzulint, amikor telette magát és jól alszik, az inzulin leviszi ugye a vércukorszintjét a cicusnak, a cicus pedig, mint aki éhes, föl kell pár percen belül, és elmegy egerészni, vagy hát ételt keresni, pedig már ki fog pukkadni a kis pocakja, de ezzel bizonyítják, hogy a vércukorszint leesés inzulin hatására az éhség érzetet vált ki, és gyomorkorogás jelent meg a cicusnál. Tele volt a kis hasa neki, és korogó mozgást végzett a gyomra, az inzulin hatására. Tehát nem azért korog a gyomrunk, mert üres, mert akinek megbomlott a vércukorszint egyensúly, annak is fog korogni a gyomra, amikor a gyomra még nem üres. Teli gyomor is koroghat, valaki rosszul él, tehát ez nem mérvadó. A vércukorszint a mérvadó, mindenünk, én említettem, és erre fogok kifutni a végén, már most mondom, a vércukorszint. Nem győzöm hangsúlyozni, mi cukorfüggőek vagyunk, ezért az önök és az én vércukorszintem a döntő az egész téma szempontjából, meggyőződésem. És a kettes típusú cukorbetegség azért alakul ki, rossz a vércukorszint egyensúly, rossz, tehát az egész rendszer, homeosztázis, a szervezet megbomlik, egyre több a cukorbeteg. Az étkezés mellett döntünk, amikor éhesek vagyunk, gondolom mindenki így van ezzel, senki nem a saját maga ellensége. Kiválasztjuk, mit szeretnénk enni. Önök mi szerint választják ki, hogy mit szeretnének enni? Ugye azt szerint, hogy a hűtőszekrényben mi található otthon. De azt önök döntötték el jó esetben, hogy mit vásároltak, és mivel töltötték meg a hűtőszekrényt, ami akciós volt, vagy amiről úgy ítélték meg, hogy hasznos a szervezetük számára, és megfizethető. Tehát egy kompromisszumos megoldás, remélem ez utóbbi étkezés, tehát éhség, érzet, döntés, cselekedet, hatás. Ugye lesz egy hatás, a hatást a szervezet elraktározza, ezt mondtam, erre mondtam azt, hogy termék, emlék, és amikor ilyen legközelebb éhes leszek, amikor önök legközelebb éhesek lesznek, mondjuk holnap este, mit fog előhívni az önök értelme? Holnap este, amikor önök hazamennek a munkából, az önök értelme az előző 3-4 nap emlékét fogja előhívni. Ez a döntő. Vagyis azt, hogy önök munka után az előző 3-4 napban mit csináltak, mit ettek, azt fogják enni holnap is. És ez fog kiváltani egy átlagos esti nassolást, esti étkezést vagy túlevést. Aki viszont mértéket tud tartani, borzasztóan meg fogja ezt kínozni 3-4 napig, utána már nem. A szervezet a jó szokásokat is képes memorizálni, és ez a jó híre a mai adásnak. Nem csak rossz, hanem jó szokásokat is a szervezet memorizál. Az emberi test borzasztó jól nevelhető, jó és rossz irányba is. Rossz irányba könnyebben, jó irányba nehezebben nevelhető a test, de nevelhető, még egyszer mondanám. És amikor önök újra éhesek lesznek, a szervezet a belső, úgy mondanám, memória, tehát idegrendszeri memóriából előhívja azt a fiókot, amit szeretne, ami kedves az önök értelmének és testének, és ez a memória válik uralkodóvá. Így alakul ki tulajdonképpen az ízfüggőség. Ahogy mondtam, az emberi szervezet jól nevelhető. Ne értsék félre ezt a mondatot, a test, az emberi test, és ezt hívom én bizalmi kapcsolatnak. Szeretném, hogyha ezt, ha nem is ebben a formában, de haza tudnák vinni, amit önök megesznek, ez a mondat, amit most mondok, ez egyébként egyszerű mondat, de mégis kihangsúlyoznám. Amit önök megesznek, úgy döntenek, hogy elfogyasztanak, és lenyelnek, onnan visszaút főszabályként nincs. Ha önök elfogyasztják, megeszik, akkor a szervezetük mit fog azzal csinálni? Meg fogja emészteni. Az emberi test, és ezt meg kell értenünk, mert szerintem etikai alapelv, hogy
amit én megeszek, azt megemésztem. Az emberi emésztőrendszer nincs arra beállítva, hogy ő válasszon. A választás itt van a fejünkben. Ha én megeszem, egyenes út az emésztésig. Mindent felbont, mindent megemészt, mindent. Ha vasszöget eszek, azt is megpróbál megemészteni, nem fogja tudni, de küzd vele. Az emberi szervezet mindent, amit adok neki, megpróbálja megemészteni. Nem válogat. A válogatás nyaktól fölfelé történik. A fejben. És aki nem válogat, hanem válogatás nélkül eszik, a szervezete mindent megemészt, mint egy jó szolga. Ezért bátorkodom mondani, a test az értelem szolgálja ilyen értelemben, de tökéletes összhangban kéne működjenek, és ha valaki mindent válogatás nélkül össze-vissza eszik, a test elszennyeződik. Ezért is mondtam azt, hogy amikor mi helytelen döntéseket hozunk, és rossz dolgokat eszünk, az emberi test nem válogat. Bárcsak az emésztőrendszer azt csinálná, hogyha egészségtelen kap, akkor azt így kilökni, és ha egészségeset kap, akkor azt megemészteni. Akkor jó dolgunk lenne. Bár gyakran hasmenésben szenvednénk, bízom, vagy hát gondolom. A szervezet nem úgy tiltja le, hogy válogat. Az emberi test diszkomfort, ez ugye ez egyfajta betegség, rossz közérzet érzés, diszkomfort érzés jelzi testi és mentális tünetekkel. A rosszul táplálkozó ember főszabályként első nekifutás nehezebben gondolkodik, nehezebben koncentrál, és többet alszik. Aki nagyon alvó típus, az lehet, hogy örökölte, de inkább szerezte ezt az érdekes képességét. A nagy alvás igény, tehát persze változékony természetesen, de ugye azért alszik olyan sokat az ember, aki sokat alszik, mert a szervezetenek ennyi idő kell a pihenésre. De aki egészségesen, én saját tapasztalatból tudom, mintegy másfél-két órát nyerek, vagy hát egyet biztos naponta. Én például, amióta a fejemet publikálásra adtam, nekem sincs több idő, mint másnak. De mivel csökkent, mégpedig jelentősen csökkent az alvás időm, ezért a hajnalokat én nem átalszom, hanem átírom, amikor éppen egy időszakom van. És a szervezet nem roppan bele, mert ugye hajnali fél négytől ébresztési mechanizmus indul el. Nem érdemes aludni, hadd tegyem hozzá. Lehet, szabad, és talán jó is időnként, ha későn feküdtünk le, de hajnali 3-4 órától csirkékkel, szokták mondani, érdemes kelni, fantasztikus mentális kapacitással bír az ember rendelkezni, bár ugye a bioritmus csak 8-9 órakor éri a maximumot, de hajnalban, amikor még nincs reggeli, sok folyadékot beviszünk, az agy kipihenten jól tud működni. Végül sajnos megbetegedés indulhat el. A szervezetünk tehát, még egyszer kérdezném, vagy mondanám, hogyan reagál? Amikor az emberi szervezetbe káros komponenst viszünk be, menthetetlenül megbetegszik. Szeretném kérdezni, hogy az egészségtelenül táplálkozó embert mi választja el a betegségtől? Egyetlen tényező. Ez pedig az idő. Semmi más. Az idő. Lehet, hogy van, aki jobb genetikai állományt örökölt, de soha senki nem élhet vissza büntetlenül a test törvényeivel. Lehet, hogy nem ma és nem holnap, egy év múlva. Ezért jobb előbb, Czeisler professzor tanácsa, jobb előbb, mint utóbb. Jobb betegség előtt váltani, mint betegség után. Ez egyszerű megfontolás kérdése, és akár bibliai alapelv, megfontolás, ugye? Megfontolás értelem vezesse az embert, és örküljön az ember felett. Kedves hallgatók, az ételfüggőség alapja nem más, mint egy biokémiai emlék, ami azt jelenti, hogy a szervezetünk, amikor nagyon-nagyon pozitív dolog éri, és itt szándékosan beszélek sokszor a csokoládéról, mint első számú, szinte első számú függőségről, mert a szervezet, ha csokit kap, köszöni szépen, jól van, ez egy virtuális hatás. A szervezet belebetegszik a csokoládé fogyasztásba, eltömíti a bélbolyhokat, tönkreteszi az idegrendszert. Ugye néhány tábla csokoládé már közepesen erős fekete kávék koffein tartalmával betegszik, félelmetes. A gyermekeink kávéznak, ha csokoládét esznek. Kávéznak. Tehát az élelmiszer más, de ugye a csokoládét hívhatjuk forró csokinak is, nem hogyha hogy mondjuk azt italnak készítjük, és az már majdnem kávé. Ez csak megközelítés kérdése, csak az élelmiszeripar nekünk ugye így megmintázza, és mint élelmiszert adja át a koffeint és az alkaloidákat. Szóval
az emberi szervezet, ha valami nagyon jó éri őt, nem érdekli, hogy az egészséges vagy nem egészséges. Szeretném ezt hangsúlyozni. Testünket, mivel sajnos fogékonyak vagyunk a kívánságok kielégítésére, az emberi szervezet mindegy, hogy azt mi okozta, a legjobb érzetet előhívja, mégpedig tudatosság nélkül egy idő után, és prioritást kap, életbe lépteti. Egy idő után ez az úgynevezett homloklebeny, vagyis az érzetünk kiik.

Miután megettem, mi történik? Lelki ismeret furdalás. Mert a homloklebeny működésbe lép, de késő. És félelmetes, hogy törvényt, itt van a kulcs, ismétlődés által törvényt ír a szívbe, ugye ez is alapelv, szokássá válik, második természetté válik. Kedves hallgatók, az időm viszont borzasztóan elhaladt. A függőségek témakörnek a végére érve jelezném, az evés növekvő örömforrássá vált. Növekvő örömforrássá vált. A modern ember önjutalmazásra hajlamos. Erről hallottak? Önök jutalmazták már meg magukat? Igen. Mert megérdemeljük, ugye? Megérdemeljük. Nem csak a sampont, nem csak ezeket a termékeket, az élelmiszereket, mert agyon dolgoztam magam, mert nem reggeliztem, mert ma kihajtottam magam, megérdemlem. Majd már meg is van a felmentő gondolat, honnan veszem el a pénzt, hogy fogom ezt kipótolni. Az agy borzasztóan gyorsan tudja, illetve a test önmagát jutalmazni, és szintén a homloklebeny megkerülésével rábírni minket. Így állunk be, vagy állhatunk be egy látványpékség előtt álló sorba, és sorolhatnám, nem csak mi vagyunk a hibásak, de mi főszabályként mi? A társadalmi rendszer ráépített a függőségünkre, a korszellem bolondnak néznek, hogyha nem veszem meg, ugye? Tehát nem vagyok normális, ha teljes kiörlésű teszem, azt mondják. Az emberből fogyasztó lett, és az élelmiszeripar nem mint embert, hanem mint fogyasztót kezel. Ez félelmetes. És ezért már befolyásolni is kezd. És mivel a legtöbb ember nem akar szembenézni az életével, hogy miért ezzel nem foglalkozom most, ezért két lehetősége maradt a modern embernek, droghatású szerekkel él, ezzel sem foglalkozom, illetve nem úgy, mint drog és alkohol, hanem úgy, mint droghatású, kvázi kábító élelmiszerek. Tudunk-e kábító élelmiszerekről és kábító étkezési szokásokról? Tudunk, ugye? Itt van felsorolva. Egyszeri nagy étkezés után mi történik? Alvás. A felkelés után kábasság, fejfájás. Ez narkotikum. Tehát az egyszeri nagy evés és az azt követő hosszú idejű alvás, ami után idegesen, agresszíven, fejfájosan ébredünk, ez egyfajta legális kábítása az emberi tudatnak. Félelmetes. De legális, azért mondtam, mert senki nem foglalkozik vele. Esti étkezések, félelmetes, az éjfél előtti mélyalvási fázist megbénítja. Egyel kevesebb szer merülünk mélyalvásba, ha este eszünk. És végünk van 10 éven belül. Depresszió, borulátás, türelmetlenség. Mert amikor valaki minden nap este eszik, és naponta fél vagy egy mélyalvási fázist kihagy a szervezete, főleg éjfél előtti időszakban, az összeomlik. Idegileg, fizikailag, vagy az összeomlás szélére kerül, csak idő kérdése. Az idő választ kellettől, még egyszer mondom. Étkezés után édességfogyasztás, eljeszt, fermentál, és a bélben rothadást idéz elő. A tej, sajt, nincs időm belemenni, elolvasható a könyvekben, altató hatású. Minden anyatej altat. Ez a feladata. Az anyatej ezért piciknek készül, hogy aludjanak. Ez egyértelmű. És a szakma ezt tudja. Ezért van benne triptofán. Töménytelen mennyiségű ilyen aminósav, ami az alvás segítő relaxációs hormon szintjét növeli, a szerotonin szintjét növeli. Félelmetes. Ha valaki reggel fogyaszt tejet, az önmaga ellensége lehet hosszú távon, vagy már aznap, mert elaltatja. Nem érzi az ember, mert ugye a bioritmusunk küzd ellene. A bioritmus megy fölfelé reggel. A tej nyomja lefelé, ezért nagyjából egy 60-70%-os hatásfokon maximálódik az ember, de soha nem a 100%-on. Ezért, amikor a tejet, sajtot, ilyesmit kihagyjuk az étrendből, növekszik a szellemi kapacitás délelőtt, erősebbek és hatékonyabbak lehetünk. Mástól is függ ez, ettől is cukrozott tejtermék, ugye a tej a cukorral összeerjedhet, nassolás, ugye ez is eljeszt, erős fűszerek sültek, ezek mind-mind, ugye ezek idegrendszeri hatással tompítják az idegrendszert, és mint egy kvázi droghatásként funkcionálnak. Aki nem akarja magát elaltatni, az más formát választ, mesterséges.

Egyszerűen jó közérzetet hoz létre, és érdekes itt is a tej, a cukor kerül elő, a csoki, a kóla, a teje, a kávé, és egyéb egyedi kellemes érzetet kiváltó élelmiszer. Tehát vagy tompulok, vagy pedig felfokozom az ízlelést, és amint látják, erre megvan a monopól vagy nem monopól helyzetben lévő milliárdos üzletembereknek a megoldása. Igen, cukor, etilvanilin, karamell. Hihetetlen függős okozóanyag. És szinte mindenben karamell van. Koffein, teobromin, rossz szegénység, és mindez ráépítve egy modern fogyasztói rétegre. Felfújt állomány, önök is látják. A fogyasztó térfogat érzékeny, két kenyér közül a nagyobbat veszem el. Mindig. De a fogyasztó térfogat érzékeny, ezért tesznek rengeteg szabvány feletti mennyiségű térfogat növelőt a termékbe, még ha meg is büntetik őket, mert így fantasztikus profitot lehet elérni. Jelzem, várható egy gyökeres változás? Nem. Röviden fogalmaztam. Nem. Sajnos nem, mert mindenki megalkuvó lett, és miért nem? Itt az axióma. Függőségeket előidéző élelmiszergyártási stratégiák találkoznak, függőségre hajlamos mértéket vesztett fogyasztói csoportokkal. Értik az együttállást? Függőséget akarnak kiváltani, és én erre hajlamos vagyok. Itt nincs megoldás, csak a függőség. A vércukor szinten múlik minden, a sejt ajtaja mindjárt ki fog nyílni. Ha almát eszek, egész más, mint hogyha almából készült terméket fogyasztok. Látják, a sejt ajtaja kinyílt, az ábrát szintén látják, alma, almaszósz, almali. Vércukor szint ingadozás. Ha én almát eszek, nem ugyanaz, mintha almaszósz teszek, és nem ugyanaz, mintha almalevet iszok. Ha almalevet iszok, ilyen mélyre süllyed a vércukor szintem. Tehát már az almalé sem egy tökéletes táplálék. Mert már ekkora különbség van egy alma és egy almalé fogyasztás között, óriási vércukor szint egyensúly zavar történhet. Tetszenek látni. Cunami utáni állapot a vérben. Csokoládé evés után fölmegy a vércukorszint, inzulin termelődik, lemegy a vércukorszint. És mint a macska az előbbi példában, elmegyek enni. A hűtőszekrény árnyékába kerülök. És utána megint eszek, főszabályként nem gyümölcsöt, hanem megint csokit. És itt van a vércukorszintem. Kedves hallgatók, a viccet is azért félretéve, ez véresen komoly dolog. Az emberek ezért betegek, mert itt kiégetik a szervezetüket, itt pedig depressziósak. Ez egy teljes hangulati és biokémiai hullámzás. Ezért, aki egészségesen táplálkozik, alapvetően valószínűleg kiegyensúlyozottabb személyiség lesz. Mert a vércukorszint kedély szabályozó hormonok, hogy mondjam, működésében vesz részt, és itt a függőség kérdésköre. A függő ember akkor sem változtat élelmiszer fogyasztási szokásain, ha az mérhető javulást hoz. Az emberek már rákosak, az emberek, ez csak végpörgetem, és aztán tényleg lezárom, az emberek ne ezt tessenek nézni, ezt. Tehát két malomban őrültünk esetleg. Az immunrendszer beteg, tehát úgy tűnik, hogy átlendült, pedig az immunrendszer nagyon nehezen betegszik meg. Tehát beteg. Az emberek agyi érbetegek, isémiás, ugye szívkoszorú érbetegek, érelmesesedés, a halálos négyes, magas vérsír, magas vérnyomás, elhízás, cukorbaj megvan a lakosság egy jelentős részénél. A középkorúak, sajnos, igen, itt van, a zárójel, a középkorúak első helyen betegek a szívkoszorúi betegségben, a lakosság döntő része vagy szívbeteg, vagy érbeteg, vagy az emésztőszerveink betegek, ugye a híres sarjadzogomba, ismerik, ugye? Kandidiázis, a csontjaink, a gerincoszlapunk beteg, ezek főszabályként táplálkozási elvekből adódnak, és sokan vesznek részt, mit tetszenek itt látni ezen az ábrán? Protézis műtét utáni felvételeket, sokan hordanak a szervezetükben ilyen idegen testeket. Kedves hallgatók, ha valaki változtat, az végül javaslataink szerint testi, lelki és mentális egészséget fog elérni. Fokozatos, egyénre szabott változást
szoktunk javasolni, tehát nem azonnal itt. Szemléletbeli és személyiségváltozás. Kulcsgondolat szerintem ezt a hármasat tessenek hazavinni. Egészség, szemlélet, személyiség. Ahogy önök élnek, úgy gondolkodnak. Vagy fordítva, gondolkodnak, úgy élnek. A személyiség és az életmód összefügg. És kedves hallgatók, aki azt elfogadja, hogy az életmódjában hiányosságok vannak, ha ezeken nem változtat, csak az idő választja el a betegségtől önöket, és hogy elfogadnak tanácsot is, nem mindenkitől kell elfogadni, de meg kell kérdezni sok embert. Tanácsra van szükségem, az az ember eljutott arra a szintre, hogy ne legyen függő, és azt javaslom, hogy fogyasszunk sokkal több rostot, mint eddig, összetett cukrokat, tehát teljes körű és gabonákat, fogyasszuk rendszeresen az ételt, majdnem percre pontosan, ezt szó szerint lehet már venni, nagyon fontos. Az étkezési függőség ellenszere a rendszeresség. A lelki egyensúly megelőzi a vércukorszint felbomlást. A testmozgás fantasztikus ellenszere az ételfüggőségnek is. Normalizálja a vércukorszintet, és önuralmat gyakorlunk. A pihentető főként éjfél előtti alvás és a bőséges folyadékfogyasztás. Ha kerüljük a felfokozott ízeket, és a negatív szokásainkat nem úgy győzzük le, hogy várunk, hát ha magától elfut, hanem pozitív szokásokat alakítunk ki. Legjobb védekezés a támadás, ugye? Pozitív szokásokkal támadunk a szervezetünkben, egészségvédő étrend kialakítása. Alvás, bőséges alvás, nassolás elkerülése, rendszeresség, testtömeg optimalizálás, rendszeres mozgás, alkohol és dohányzás tilalma, és a fűszerek csökkentése, irritáló fűszerek csökkentése döbbenetesen sokat tesz az ételfüggőség ellen, hogy hogyan változtassunk, abba én most nem megyek bele, és ezzel köszönöm a kedves és megtisztelő figyelmüket. A mai téma részben, illetve hát ebben az Elszámokról őszintén című könyvben részletesen benne van, titkok és egyebek. Persze úgy írtam le, hogy az sorok mögött olvasható, miről is van szó, mert különben ugye én sem biztos, hogy élnék most.

Kedves hallgatóink, a sorozatunkat három témával toldottuk meg, és ez a három téma a hitről szól. Az első alkalommal a hitre vonatkozó legalapvetőbb bibliai kijelentésekkel foglalkoztunk, majd az elmúlt alkalommal kedves előadótársam Vízvár János, köszönöm, hogy szeretettel fogadta itt a hallgatóság, a hitből való cselekedetek kérdésével foglalkozott, ugye, mert mi állandóan cselekszünk, csak nem biztos, hogy hitből. De a Biblia azt mondja, hogy azok az igazi cselekedetek, amelyek hitből származnak. Vannak emberi erőből származó cselekedeteink, ezek azok, amelyek nem vezetnek célra, és vannak hitből származó cselekedeteink, ezek azok, amelyek másoknak is, magunknak is áldást jelentenek. És a mai alkalommal rátérünk arra a hatalmas kijelentésre, ami így szól a Bibliában, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Említettem a sorozatunknak, illetve ennek a rövid három résznek az elején, hogy egy kis könyvecskét írtam, amely valószínűleg hamarosan megjelenik, ezzel az egyszerű címmel, hogy élni miből. Ez az egyszerű, talán kicsit keresetlen cím azt jelzi, hogy ma is sokan felteszik a kérdést, hogy miből éljünk meg, vagy miből is élünk. És ebből az Élni miből című könyvben azt követem végig, hogy az ember hányféle módon szeretné biztosítani az életét, hányféle módon szeretne élni és megélni. A könyv két részre osztik, az első rész nagyon rövid kis fejezetekben bemutatja, hogy mi mindenből szeretnének, kívánnának megélni az emberek. És a második rész foglalkozik ezzel, hogy mit jelent ez, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Most ennek a rövid összefoglalását szeretném nyújtani. Nagyon egyszerű lesz a vázlatunk, a mai előadás vázlata. Két kérdésre kívánok válaszolni. Az egyik, hol található és milyen összefüggésben először a Bibliában ez a kijelentés, hogy az igaz ember hitből él? Menjünk vissza az első előforduláshoz, ezt aztán többször megismétli a Szentírás, és nézzük meg, hogy mikor hangzott el ez először, és mit is jelentett eredetileg. A második részében az előadásnak pedig azzal szeretnék foglalkozni, hogy a Biblia egy embernek azt a kitüntető címet adományozza, hogy a hívők atya. És a rá vonatkozó rövid összefoglalás, tehát a hívők atyára, Ábrahámra vonatkozó rövid összefoglalás szeretném felidézni majd, hogy mi mindent jelentett a hit és a hitből való élet Ábrahám életében. Ez lenne a mai előadásnak a két része, természetesen a könyvben több mindenről lesz szó, de itt most talán egyszerűbbnek láttam ezt összefoglalni, és majd a beszélgetésben visszatérni a mindannyiunkat érintő kérdésekre. Térjünk rá akkor az első pontunkra, hol hangzik fel először a Bibliában ez, hogy az igaz ember hitből él. Egy nem annyira ismert ószövetségi profétának, Habakuk profétának a könyvében a második fejezet első négy verse foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Mielőtt felolvasnám azt a részletet, ahol elhangzik, hogy az igaz ember az hitből él, a hit által él, elmondanám, hogy Habakuk próféta körülbelül 2600 évvel ezelőtt élt. A babiloni fogság előtti időben végezte a szolgálatát, és Jeremiásnak, Abdiásnak a kortársa lehetett. Az ő idejében az új babiloni birodalom már hatalmas erőt képviselt, és a fenyegető réme látszott már annak, hogy meghódítja Júdát, és elkezdődik majd a 70 éves fogság. Habakuk prófétának ezt az Isten kijelentette, hogy egy északi nép fogja az ő választott népét fogságba vinni. A próféta, amikor látta ezeket a lepergő képeket és megrendült, azután fogalmazta meg a következő tapasztalatát, és eközben hangzik el, hogy az igaz ember hitből vagy a hit által él, a második fejezet első négy versében. Isten látomásokat mutatott be a prófétának, öt látomást ezután le is ír Habakuk, és ez az öt látomás egyben öt jaj mondás is, ezeket részletesen elemeztem a Bibliai Proféciák korunkról című könyvben, amelyben ezt az öt jaj mondást egyiket a másik után ismertetem, ezekre most nem is térnék ki, az egész emberi történelemnek a törvényszerűségeit világítják meg ezek a jaj mondások.
Ezek előtt van ez a tapasztalat, amit felolvasnék. Tehát Habakuk könyve második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek az én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást, és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hitá által él. Elmondanám, hogy itt ebben a négy versben mi minden nyer kifejezést, miután Habakuknak Isten megmutatta azt, hogy mi következik a jövőben, saját magára és a zsidó népre vonatkozóan. Habakuk próféta azt mondta, hogy őrhelyemre álltam és megálltam a bástyán. Ezek jelképek, nem úgy kell elképzelni, hogy Habakuk egy várba ment, és akkor ott egy bástyára ment föl, vagy őrhelyre állt, hanem a Bibliában az őrhely és a bástya jelképe az imádságban való vigyázásnak és figyelemnek. Tehát miután Isten megmutatott neki a jövő rettenetes dolgai közül egy-néhányat, Habakuk még inkább komolyan vette a buzgó imádságot. És folyamatosan minden nap Istenhez fordult imádkozásában, és egy idő után feleletet kapott az Istentől. Tehát nagyon jól jegyezzük meg, hogy az a mondat, hogy az igaz a hit által él, egy ima tapasztalatból kiindulva fejeződik majd ki, aminek azért van jelentősége, mert azt fogjuk látni, hogy hitből élni tulajdonképpen az annyit jelent, hogy nagyon-nagyon komolyan venni az Istennel való párbeszédet, az ima életet. Ima élet nélkül nem lehet hitből élni akkor sem, ha az összes hitpontot tudjuk. Az ima küzdelem nélkül nem jutunk az egyről a kettőre. Habakuk is megkapta, magától Istentől kapta meg a látomásokat, a jövőre vonatkozó kijelentéseket, de ő valahogy ezeket nem tudta feldolgozni, háborgott a lelke, nem tudta megemészteni, félelmek is voltak benne. Tulajdonképpen felfokozott formában, de ugyanúgy volt, mint mi. Mi is sokszor nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mi vár ránk holnap. Nem tudjuk a magánéletünkben, a családunk életében, nemzetünk, az egész világ életében, hogy mi mindent hoz majd a holnap. Csak mi egy valamit szalasztunk el, hogy ehhez Istenhez forduljunk segítségért. Habakuk azonban azt mondta, hogy az ember panasza dolgában ne önmagával beszélje meg a problémákat, se más emberrel, hanem az Istennel. És ezt fejezte ő ki, hogy a folyamatos imádság az olyan, mint az őrhelyre állás, mint a egy bástyára fölállni, mint egy éjszaka vigyázó őr, akinek vigyáznia kell a maga értékeire, és néznie kell az ellenség hadmozdulatait, és jeleznie, és várni kell a választ arra, hogy mi is fog történni. És amikor Habakuk komolyan vette az imádságot, tehát komolyan vette azt, hogy minden nap az Istenhez fordult a panasza dolgaival, akkor azt olvastam a második versben, hogy felelt nékem az Úr. A hitből való életről látni fogjuk azt, hogy a hitből való élet az egy állandó és folyamatos kapcsolat az Isten és az ember között. Az Isten mond valamit, és sokszor nem értjük, vagy nem kellőképpen értjük. Az Isten megenged az életünkben dolgokat, és sokszor nem értjük, vagy nem kellőképpen értjük. De ilyenkor hibázunk sajnos, hogy úgy összeroskadunk, és azt mondjuk, hogy nem értjük, meg az Isten ezt miért engedi meg, mert az Isten miért hozta az én életembe, meg az Isten ezt nem látta, vagy én ezt nem bírom már, és sajnos elkövetjük azt a hibát, hogy magunkkal beszéljük meg a dolgokat, vagy esetleg másoknak panaszkodunk, másokkal beszéljük meg. Na de ember mit segíthet emberen? Hát lehet együtt érezni, lehet vigasztalni, de igazában nekünk mi a Teremtőnkkel kellene megbeszélni a dolgunkat, mégpedig úgy, hogy ez folyamatos, állandó párbeszéd legyen. Ha erre elszánjuk magunkat, ha tudatosítjuk azt, hogy Isten létezik, és nem csak egy-egy fohász erejéig mondjuk, hogy jaj Istenem, segíts, meg Istenem, ha vagy, akkor most mutasd meg, meg Istenem, most ilyen szükségletben vagyok, hanem folyamatos, állandó ima életet élünk, és úgy beavatjuk Istent, elmondjuk az Istennek, hogy mi most mit gondolunk, mi terheli a lelkünket. Nem azért kell elmondanunk, mert Isten ezt nem tudja,
hanem azért kell elmondanunk, hogy magunkkal értessük meg, hogy Isten ezt tudja, kész is segíteni, de nem tud akkor segíteni, hogyha mi nem vagyunk készségesek a befogadásra. Tulajdonképpen a hitnek a forrásvidékénél vagyunk, mert nagyon sokszor az ember észbe kap, hogy jaj, Istenem, segíts meg, jaj, ha Isten van, akkor csak ő tud segíteni, de nagyon sokszor mi szem elől tévesztjük azt, hogy a világon nekünk tulajdonképpen az életünkben két bizonyosság adatott. Az egyik az Isten szava, ami teljes bizonyosság, amit le van írva, és amit, hogyha nem hinnénk el, vagy valaki az ellentétét állítaná is, újra föllapozhatjuk, és újra szegről végről mindent elolvashatunk. A másik bizonyosság viszont az Istennel szerzett tapasztalataink. Mind a két bizonyosságra szükség van a hithez. Például, aki ezt a kettőt elfogadja, hogy az egyik bizonyosság Isten szava, hogy mondta Jézus János 17:17-ben, hogy a te igéd igazság, és a másik bizonyosság pedig a mi tapasztalatunk, tulajdonképpen azt fogadja el, amit Jézus a mi atyánk első kérésében is megfogalmazott, hogy mit kell nekünk legfőképpen kérnünk az életben, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez a mi atyánk legelső kérése. Abban bizonyosak lehetünk, hogy Isten valamit bizonyosan meg fog nekünk adni. Ugye mi emberek sokszor sok mindent kérünk, sok mindenre vágyakozunk, sok mindent akarunk, és sokszor vacillálunk, hogy most ez Isten akarata, nem Isten akarata, Isten hozzásegít, nem segít hozzá, megadja, nem adja meg. De azt tudni kell egy Bibliát olvasó embernek, aki hisz Isten szava bizonyosságában, hogy Isten részesíteni akar egy olyan tapasztalatban, ami biztos, hogy mindenkire kijutó tapasztalat, tudnék attól, hogy a bűntől megtisztítson bennünket. Mert ennyit jelent az első kérés, hogy szenteltessék meg a te nevet. A szenteltessék meg a te neved az annyit jelent, hogy az én életemben váljék nyilvánvalóvá az Isten jelenléte. Azt kérjük, hogy Istenem, szenteltessék meg a te neved, vagyis az emberek világosan lássák, hogy te ki vagy. De csak magunkra nézve kérjük, hogy az én életemből világosan lássák, hogy te ki vagy. Hogy te le tudod győzni az én indulataimat, te át tudsz formálni engem más emberré, te olyan Isten vagy, aki átalakítasz a te szolgálatodra engem, és az biztos, hogy az Isten meg akarja adni, hogy ami ennek az útjában áll, azt eltávolítsa az életünkből. Ez a bűn. Tehát Istennek itt két bizonyosságot mindjárt kap egy Bibliát komolyan ismerő ember, hogy amit az Isten kimond a Bibliában, az bizonyos, ahogy mondta Salamon, ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem lehet. A másik bizonyosság pedig az, hogy aki Istennel kapcsolatot akar teremteni, Istennel közösséget akar ápolni, az 100%-ig biztos, hogy Isten ezt a kérést nem, hogy nem utasítja el, hanem erre várt már régóta, hogy mi ki tudjuk azt mondani, hogy az Isten szabadítson meg a bűntől, hogy amikor már addig érintette a lelkünket a Szent Lelke, hogy látjuk a bűnt az életünkben, látjuk a fogyatékosságainkat, látjuk a jellemhibáinkat, és ezeket el akarjuk távolítani, mert szenvedünk ezektől. És mi kérjük azt, hogy Istenem, segíts, hogy én ne legyek sértődékeny, segíts, hogy ne legyek indulatos, segíts, hogy ne vágjak vissza, segíts, hogy ne legyek lehangolt és szomorú, segíts, hogy adni tudjak az embereknek, mert nagyobb öröm adni, mint kapni. Ezeket segíts hozzá, és én bánom mindazt a rosszat, amit ma is elkövettem, ami ennek útjában áll, és néven nevezem ezt Isten előtt, akkor az Isten nekünk is felelni fog, és nem csak szóban fog felelni, hanem erőben is. El fogja távolítani ezeket a nem kívánatos dolgokat az életünkből, a vétkeket, a bűnöket ki fogja emelni a lelkünkből, és az Isten egy olyan pályára fog állítani, ami valóban az ő neve megszentelésének a pályája, amiről majd mindjárt látni fogjuk, hogy tulajdonképpen a hitből való élet. Tehát itt a második versnél tartok, hogy felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Habakuknak azt mondta az Isten, hogy most adok neked kinyilatkoztatást, írd le, ezt le is írta Habakuk, ez a második fejezete a könyvének. Azt mondja az Isten, hogy ez be fog mind teljesedni, de figyelj, Habakuk, meg figyeljetek, akik rám emberek, hívő emberek figyeltek, hogy ezek a kijelentések, ezek sokszor úgy tűnnek, mintha késlekednének.
Egyáltalán az Isten dolgai sokszor úgy tűnnek, mint hogy a késésbe lenne, késtek. A gonoszság már rég rohan előre, de az igazság ugye annyit késlekedik, és nem látjuk, hogy Isten hol fogja majd elhozni a megoldásait. De azt mondja, hogy ha úgy tűnik az emberi szemek előtt, hogy késik, és amit én mondok, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el, és addig is még tart ez a várakozás, de te küzdesz azért, hogy Isten útján járj, addig én az Isten azt mondom, hogy kétféle emberi út van. Van a magabízó út, és van az Istenben bízó út. Az elsőre azt mondja, hogy íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, ezt mire mondja? Ezt ugye mondja arra a hatalomra, ami majd meg fogja dönteni Judát, tehát mondja a babiloniakra, mondja elsősorban a babiloni népre, mint egy világhatalomra, de mondja azokra az emberekre, akik úgy élik az életüket, hogy mindig magukban bíznak, a maguk erejében, a maguk értelmében, azt mondja, íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Aki magában bízik, az mindig hamis, mert az ember magából csak egy igazsággal el egy hamisságot tud felhozni, amiben a nagyobb rész persze a hamisság. A másik út, amit választhat az ember, hogy nem magabízó, hanem bízik az Isten ígéreteinek a megvalósulásában, és itt mondja azt, hogy az igaz pedig az ő hite által él. Milyen hit ez, amiből lehet élni? Milyen hit ez, amiből lehet élni? Hogy említettem, az az igazi hit, ami nem magában bízik, nem a maga vallásosságában, hitében, nem is a magunk hitében kell bízni. Mi abban bízunk, hogy olyan Istenünk van, aki képes bennünket a rosszból megszabadítani, képes fölhasználni a maga igaz céljaira. Mi abban hiszünk, hogy Isten ígéretei igazak. És ezért kell itt most a hangsúlyt fektetnem arra, hogy az ima életünkben, ami tulajdonképpen azért szinte gyermekkorunktól fogva valamilyen módon folytatódik, ha nagyobb megszakításokkal is, de valahogy az ima élet az úgy végig kíséri az ember életét, talán kisgyermekként vagy pöttöm teremtményként úgy sokszor mondtuk azt, hogy jaj Istenem, segíts, vagy később is ez eszünkbe jutott, de az ima életünkben, ami mondom, sok nagy megszakadást is tudhat a magáénak, egyszer el kell, hogy következzék egy döntő változás. Hogy nem csak úgy kérünk az Istentől, hogy mi kérünk valamit, és úgy gondoljuk, hogy ez igaz, és ezért adja meg az Isten, mert hiszen mi úgyis jót kérünk, mi mondjuk egészséget kérünk, hát az persze, hogy jó, hát adja meg az Isten az egészséget. Vagy adjon nekünk emberhez méltó életet, egy kevéske pénzt, amivel fent tudjuk tartani magunkat. Mi nem gazdagságot kérünk, csak a létfenntartásunkhoz kérjük a szükséges dolgokat. Hát ez igaz dolog, hát adja meg az Isten. Sok ember itt megreked, és azt mondják, hogy hát igen, sok mindent megadott a jó Isten, de még többet nem adott meg. Így az ima élet nem fejlődik. Az ima élet mikor fejlődik? Akkor, amikor először tanulunk meg Isten ígéreteibe kapaszkodva kérni. Isten ígéreteibe viszont azt tud belekapaszkodni, aki ismeri Isten ígéreteit. Isten ígéreteit a Bibliából ismerjük, sehonnan máshonnan. Hogyha a Bibliából megismerjük, hogy Isten miket mond, miket ígér, mivel bíztat bennünket, és ha az ő gondolkodásával egybekapcsolódik a mi gondolkodásunk, és mi hivatkozunk arra valahogy így, hogy Istenem, én ugyan erre méltatlan vagyok, de szabadíts meg engem a rossztól, tegyél engem tisztává, hogy a te neved megszenteltessék az én életemben, és tudjam azt kérni, amit te elkészítettél a számomra, de ezt onnan tudom, hogy te ígéreteket tettél arra nézve, hogy például mi van leginkább a hatalmunkban. Te elmondtad Istenünk, hogy a mai nap van a hatalmunkban. Jézus elmondta a hegyi beszédben, hogy elég a mának a magondja, minden nap, amire fölkelünk, most ez van a hatalmunkban. Reggel, amikor fölkelek, akkor elébed viszem a napomat, Istenem, elmondom, hogy mi vár rám, milyen feladatok, milyen tennivalók, és kérem a te jelenlétedet, kérem a te segítségedet, de én belekapaszkodom abba, hogy te megígérted, Istenem, hogy minket a méltatlanságunk ellenére is megsegítesz, ha mi őszinte szívvel hozzád fordulunk, és nem azt akarjuk, amit mi akarunk, hanem mi azt mondjuk, hogy az legyen meg, amit te akarsz, mert te tökéletesebben ismered az életünket, a tennivalóinkat, és tedd azt, amit te akarsz, és én ennek alávetem magamat. És hogyha ezt az ember így megismeri a Bibliából, nyilván, hogy a Bibliát olvassuk,
és egyre többet olvassuk, az Istennek sok nagyon érdekes ígérete fog majd szemünkbe ötleni. Például nagyon érdekes volt, úgy visszaemlékeztem, amikor Ézsaiás könyvéből én először olvastam Istennek azt az ígéretét, hogy kenyeretek, vizetek soha el nem fogy. Addig olyan sokat aggodalmaskodtam a hétköznapi szükségletek felől, a pénzhiány miatt, hogy miből élünk. Én is sokszor elmondtam azt, hogy hát ha így folytatódik, holnapra éhen halunk, és a többi, és a többi. De hogy megismertem például az Istennek ezt az ígéretét, mintha egy kő gördült volna le a szívemről, és akkor belekapaszkodtam ebbe az ígéretbe, és azt mondta, hogy Istenem, ha te azt mondod, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy, akkor segíts engem aggodalomtól mentes életet élni, segíts felszabadult életet élni, hogy ne állandóan azzal foglalkozzam, és arra menjen el az időm, hogy hogyan keressem meg ezt, hogyan szerzem be azt. Nyilván dolgozni kell, pénzt keresni kell, de én veled együtt szeretném megtenni, hiszen ha te mondod, hogy kenyeretek és vizetek soha nem, hogy ilyen ígéretet magamnak nem tehetnék. Én mire alapozzam ezt az ígéretet? Én nem vagyok ahhoz elég erős és ügyes, hogy magamnak ezt megígérjem, vagy akár a családomnak is, de mivel te ezt mondod, hogy kenyeretek, vizetek soha el nem fogy, ezért most én szeretnék jobban rád hagyatkozni, hogy vezess engem, mutasd meg, hogy mivel kell foglalkoznom, mert akkor ezek szerint egy hívő ember számára, aki hitből él, nincs olyan szegénység, amibe ő beleroppanna, vagy belehalna, vagy koldussá lenne, vagy éhen halna, ilyen nincsen. Te mindig gondoskodni fogsz arról, hogy nekem és a családomnak a betevő falaton meglegyen. És ahogy olvassuk ezeket az ígéreteket, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Addig sokat gondolkoztam azon, hogy én méltatlan vagyok, mondjuk valami nyomja a lelkemet, tehát akkor én nem mehetek Istenhez, mert Istenhez csak felszabadult lélekkel és őszintén lehet közelíteni. Hát én most egy ilyen nyomott lélekkel, vagy valami rosszat elkövetve, hogyan is állhatnék az Isten elé, majd ha helyre hoztam a rosszat, akkor lesz jogom az Isten előtt megjelenni és kérni tőle valamit. De amikor olvastam ezt az ígéretet János evangéliumából, hogy aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vettem, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy én rossz állapotban vagyok, akkor ismertek az Istenhez. Ha én méltatlan állapotban vagyok, akkor is fordulhatok ő hozzá. Ha magamban önvád van bennem, hogy én mit tettem megint, pedig hányszor megfogadtam, hogy ezt nem fogom tenni, és most megint belestem egy emberrel szembe, hogy ezt tettem, én most mehetek az Istenhez, ez nem nagy képűség, vagy nem fölszínesség. De ott volt előttem ez az ígéret, és ebbe az ígéretbe belekapaszkodtam. Aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Semmi esetre sem, semmilyen állapotban sem. És az ember megtanul az Isten ígéreteibe kapaszkodva élni, vagyis akkor nem azt csinálta az ember, hogy jó, akkor majd egy-két nap alatt helyrehozom magamat, és utána veszem kézbe a Szentírást, vagy folyamodom imádsághoz, hanem nem, azonnal. Ha én valami rosszat tettem, vagy lehangolt vagyok, éppen akkor van szükség leginkább, hogy Istenhez forduljak. Ez a 180 fokos fordulatot eredményez az ima életben. Az ima életben tehát a legfontosabb az, hogy az Isten ígéreteibe bele tudjunk kapaszkodni. De mondom, csak akkor tudunk belekapaszkodni, ha ezeket ismerjük, ha ezeket először elfogadtuk, hogy ezek szíven találtak bennünket, és módosították az addigi elképzeléseinket az életről és az ima életről. Tehát azért gondoltam, hogy egy kicsit részletesen foglalkozzunk ezzel a Habakuk könyve második fejezet első 4 versével, mert Habakuk is így volt. Ő elcsüggett, elkedvetlenedett, hogy mi vár az ő népére, mi vár ő rá, de ugyanakkor rögtön az imádság eszközéhez folyamodott, és Isten válaszolt neki, és az Isten megerősítette abban, hogy két emberi út van minden ember előtt. Vagy magunkban bízunk, vagy az Istenben bízunk. Istenben bízni pedig ennyit jelent, hogy bízni az ő ígéreteiben. Bízni abban, amit ő biztos szóval kimondott. És mert amit ő kimondott, az akkor is megvalósul, ha még nagyon messze látjuk magunkat a megvalósulástól, akkor is érvényesülni fog, amikor mi még azt gondoljuk, hogy a saját erőnkből csak évek, évtizedek múltán juthatunk ide. Az Istennek ilyen akadálya nincsen, hogyha mi igazán hiszünk, nem magunkban hiszünk, hanem ő rátekintünk és ő belévetjük a bizalmunkat, akkor Isten csodákra lesz képes a magunk életével kapcsolatban. Az imádságnak és a hitnek ezt az összekapcsolását hadd tetézzem azzal, hogy úgy is szoktuk mondani, hogy az imádság tulajdonképpen a hitünknek a gyakorlása. A hit az először nyilván egy értelmi meggyőződés, egy bizonyosság. Bizonyosságom van abban, hogy
Isten azért létezik, mert a kimondott szavában jót áll önmagáért. Amit mond, az fölbonthatatlan, az megtámadhatatlan, az annyira tökéletes. Ebből következtetek arról, hogy aki így tud beszélni, az egész világ mindenségre így tud tekinteni, és minden emberi sorsot így tud számon tartani, ez a lény, ez messze felülhalad engem, biztos létezik az Isten. Na de az Isten, hogy létezik, hogy ez bizonyosság, ezt abból tudom, hogy amit mond, az tökéletes. Ahhoz meg kell ismernem, amit mond, tökéletesnek kell elismernem, és ha ez az értelmi meggyőződés megszületik bennem, akkor ezt a hitet gyakorolni kell. A hitnek a gyakorlása az ima. A hit ima nélkül semmit nem ér. Nincs is tulajdonképpen ilyen, a szó igaz értelmében ilyen nincsen, hogy nekem van hitem, és közben az imádságot nem veszem komolyan. Ha valakinek van meggyőződése, az előbb-utóbb komolyan fogja venni, ha más nem, a saját maga méltatlanságát ahhoz a lényhez képest, aki ezeket mondja. Ezért mondom, hogy a mi atyánk első kérésének az életünkben gyakorlatban is be kell teljesednie, mert az biztos, hogy Isten a bűntől való megtisztulást mindannyiunk életében kívánja, és elő is akarja idézni, mert ha Isten nem tud bennünket megtisztítani folyamatosan a bennünk levő rossztól, ha az ő szent lelke által nem tudja bennünk legyőzni az önzésnek a bástyáit, akkor nem tud bennünket hit által elősegíteni, mert akkor ott van egy gátló tényező mi magunkon belül, a lelkünkön belül, a kitisztítatlan, a kitakarítatlan bűn, ami hát megakadályozza Istent abban, hogy hit által vezessen bennünket. És itt szeretnék, ha már idáig eljutottunk, rátérni a második pontra, amit említettem, egy hozzánk hasonló embernek az életére, akit mégis a Biblia hívők atyának nevez. Miért nevezi Ábrahámot a hívők atyának? Ezt a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szeretném felidézni, hogy Ábrahám hogyan élt a hite által. Mit jelentett az ő életében, hogy hit által élni? Hol tudjuk tetten érni, hogy az ő életében mit jelentett a hit, és hogyan élt ő hit által? A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, ugye a hithősöknek a felsorolása található Ádámtól kezdve, tehát Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 8. verstől olvasom. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Egyelőre idáig olvasom. Ábrahám, amikor Isten elszólította őt, Mezopotámiából 75 éves volt. Dúsgazdag ember volt. De már idősödő ember. Megvolt neki mindene. Az 1920-as években, amikor angol régészek feltárták ott Mezopotámiát, mert egyébként a németek már a 19. században elkezdték az ásatásokat, de aztán elvesztették az első világháborút, és onnan kiparancsolták a német régészeket, és helyette a British Museum küldött oda régészeket egy bizonyos Koldevály vezetésével, és ott kiásták Ábrahám szülőföldjének, tehát az mostantól visszafele számítva közel 4 évezreddel ezelőtti világnak az emlékeit, például házakat, csatornákat, városfalakat, egy nagyon magas fejlett civilizációnak a nyomaira bukkantak. Meg is jelent az 1920-as években a Káldei Úr városáról egy külön könyv, ami a régészeknek az összefoglalását tartalmazta, és akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Ábrahám milyen világot hagyott ott. Egy nagyon magasrendű kultúrát, emeletes házakban éltek, jó módban éltek, óriási állatállományuk volt, szolgahadseregük volt nekik. Ugye eredetileg az volt Ábrahámnak a neve, hogy Ábrám. Az Ábrám annyit jelent, hogy előkelő atya, magas atya, dúsgazdag atya. Az Isten később változtatta a nevét Ábrámról Ábrahámra egy kis változtatással. Az Ábrahám meg annyit jelent magyarul, hogy sokasságok atya. Ez jelezte azt, hogy Ábrahámnak akkor nem volt gyermeke, és Isten megígérte neki, hogy ha elhagyja
a szülőföldjét, és oda megy, ahova ő az utat mutatja, akkor idős kora ellenére gyermekkel is meg fogja ajándékozni, és a leszármazottai pedig földterülettel, országgal is meg fogja ajándékozni. Tehát Ábrám a zsidó népnek az ősatja volt. Hogyan is olvastam? Tehát hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet örökelendő volt, és kiment, nem tudván hova megy. A hit tehát az, hogy megismerni az Istent, és az Istennel való kapcsolatban, ima kapcsolatban, ha az Isten valamire ráirányítja a figyelmünket, és kér tőlünk valamit, azt megtenni akkor is, hogyha esetleg mi jelen pillanatban nem egészen értjük, hogy ő ezt miért kéri. Sokszor van így az életben, és Ábrám életében is így volt, hát 75 évesen az ember miről gondoskodik? Arról, hogy maradjon otthon, nyugodt legyen az élete, hogy az életének a befejező részét békességben töltse el. És akkor 75 évesen az élete legnagyobb dolgát kéri tőle az Isten, mintha tőlünk is, ha állandó kapcsolatban vagyunk az Istennel, hiszünk az Isten szavának, imádkozunk Istenhez, és egyszer csak Isten, hogy felindítja a lelkünket, hogy gondolkozzunk arról, hogy mondjuk mit jelentene elmenni a mi országunknak a szegényebb részeire. Vagy mit jelentene elmenni Afrikába. Csak úgy mondtam egy példát, nem föltétlenül szükséges ilyen nagy dolgokról gondolkodnunk, hanem gondolkodhatunk más dologról is, hogy például, hogyha állandóan kapcsolatot tartok az Istennel, és akkor az Isten azt mondja, hogy most ezt az embert segíts meg, mert ennek az embernek nincs senki, emellé kell valaki, akinek ott kell állni, vállald most ezt az áldozatot. A hit az annyit jelent, hogy az ember engedelmeskedik annak, amit az Isten kér tőle, bár emberi értelemmel nem látja ennek a megvalósításának a parányi reményét se. Idős embernek elmenni több száz kilométeres útra, fölkerekedni az egész ház népével. 75 évesen. Kijönni egy dúsgazdag földről, és elmenni egy olyan helyre, ahol közel 30 nemzetiség öli egymást a négyzetkilométerekért is, amikor neki egy fél földrésznyi területe van. Hát ki érti ezt? De Isten sokszor ezért választotta ezt az eszközt a történelem során, hogy olyas valamit kért emberektől, ami emberileg teljes képtelenségnek látszott. Miért? Azért, hogy gyötörje az embereket? Nem azért. Hanem azért, hogy az embert leszoktassa arról, hogy az ember mindig csak magában bízzon. Mert ugye mi szeretjük jól kiszámíthatóvá tenni, átláthatóvá tenni a dolgokat, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt meg is tudjuk tenni a jövőre vonatkozó, hiszen tervezni.

Tátrakban lakozott. Mintha nekünk azt mondanák, hogy most akár csak 2 hónapra a nyári időszakra menjünk el táborozni, de sátrakba menjünk, ne faházakban, ne kőépületekbe. Ezt is már erőfeszítésnek és megterhelő dolognak tartanánk. Ábrahám viszont elfogadta azt, hogy ha az Isten ezt kéri tőle, akkor az Isten tudja azt, hogy mit fog kihozni belőle. A hit az mindig valami olyasmi, hogy én meggyőződtem, hogy Isten létezik, meggyőződtem, hogy amit ő mond, az igaz, és a többivel nem foglalkozom, tehát emberi aggodalmakkal, emberi visszahúzó tényezőkkel nem foglalkozom, és ez miatta meg Ábrahámnak az erőt, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Én csodálatos, hogy Isten, amikor szól hozzánk a Biblián keresztül is, de az imádságainkon keresztül is, hogy vezeti a gondolatainkat, az Isten nem rövid távra vezeti, hanem ha rövid távú dologra hív is el bennünket, mindig nagyon hosszú távra előre vezeti a dolgait. Ábrahámmal is meg tudta értetni az Isten, hogy nem azért kérem tőled ezt, Ábrahám, mert téged akarlak feláldozni egy nagy tervem véghezviteléhez, hanem téged alkalmassá akarlak tenni, nem csak arra, hogy elmenj egy idegen földre, és ott az én akaratomat teljesítsed, hanem arra is alkalmassá akarlak tenni, hogy te eljussál az örök életre. Ugye milyen szép ez a megfogalmazás, hogy Ábrahám miközben hitáltal engedelmeskedett, várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Neki volt alapokkal bíró háza, azt ott hagyta. Akkor egy olyan sátor életmódba költözött, hogy mindig máshol verték fel a sátrat, és vándoroltak több száz kilométeren keresztül, körülbelül a lakhelyétől majdnem 1000 kilométerre jutott, amikor Kánaán földjén végül is megállapodott. De Ábrahám a hitbeli tapasztalatai, hogy az Istennel társalkodott, az Isten dolgait tette, hogy nem azzal foglalkozott, hogy most én itt hagyok egy gazdagságot, elmegyek egy nincstelenségbe, egy szegénységbe, hanem ha az Isten tőlem ezt kívánja, biztos, hogy a legjobbat akarja kihozni ebből, a magam életében is nem csak más terveihez akar felhasználni az Isten, de én is megértem azt majd, hogy itt a földön nincs maradandó városunk. Mi nekünk egy országra kell törekednünk, egy alapokkal bíró városra, melynek építője és alkotója az Isten. Szóval a hitnek ez a növekedése. Ezért lett a hívők atya Ábrahám, mert Isten mindig újabb és újabb dolgokat állított elébe, ami emberi szem számára talán felfoghatatlan volt, vagy emberi erőből képtelenség ezt megtenni, és Ábrahám mindig újabb és újabb bizonyságát adta annak, hogy az Isten ígéreteiben hisz. Még akkor is, hogyha emberi értelemmel úgy nem látta, hogy most megint tovább menni, megint vándorlunk 50 kilométert, megint, és akkor közben meghalt az édesapja, 205 éves volt, tárja, azt el kellett temetnie Háránból, ott egy kicsit letáborozott, akkor ott a nemzetségéből egy jó nagy rész ott maradt. Nem mindenki volt olyan hívő, mint Ábrahám, nem mindenki élt hitből, ott maradt. Azt mondták, hogy most már 600 kilométerre eltávolodtunk az eredeti székhelyünktől, itt is jó körülmények vannak, itt letáborozok. Egyedül Ábrahámmal Lót tartott az unokaöccse. És Ábrahám és Lótnak az egyesült csapatai, a pásztorok, a nagy állatállomány, az asszonyok, a szolgák, a férfiak, nők, gyerekek, ugye több száz ember vándorolt itt a sivatagban, és akkor északról délfelé vették az útjukat, és megérkeztek Palesztina földjére, ahol aztán mondom, közel 30 nemzetiség fogadta őket, és Ábrahámnak ott be kellett mutatni azt, hogy ő milyen Istent képvisel, mert ott mindenki más Istenben hitt. És aztán megélhetési problémák is jöttek. Kevés volt a legelő terület, nyilván mindenhol bérelni kellett. Szóval, hogy belegondolunk, a régi világ sokkal nehezebb világ volt, mint a mostani világ. Mi olyan sokat panaszkodunk a megélhetési dolgok miatt, hogy belegondolunk, hogy a hitet soha nem erősítették a földi biztonság és a földi kényelemnek a körülményei. A hitet mindig az erősítette, és ma is az erősíti, hogyha Isten nehéz helyzeteket enged meg az életünkbe, és ettől ne féljünk, hogy nehéz helyzetek vannak, hogy jönnek. Ezek mind hitet megerősítő tényezők, és amikor el kellett dönteni, hogy hogy élnek meg, akkor is Ábrahám olyan csodálatos hitbeli döntést hozott. Ugye érdemes, ugye Pál apostol csak röviden foglalja össze Ábrahám életét,

0: érdemes visszalapozni Mózes első könyve 12. fejezetéhez, és onnan egy végtében többször is végigolvasni Ábrahám történetét, mert mit csinál egy hívő ember, amikor több száz emberre nézve van felelőssége, mint mondjuk ma egy vállalkozó azt mondja, hogy hát nálam dolgozik 20 ember, vagy 50 ember, vagy 100 ember, hát ennyi ember kenyerét biztosítom meg a családjának a megélhetést. Sokszor hallunk ilyen hangokat, hogy nem zárom be a vállalkozást, még megpróbálom, mert hát 50 ember kenyere függ ettől. És mit csinált Ábrahám a hívő ember? Azt csinálta, hogy azt mondta a fiatalabbnak, Lótnak, hogy te válasszál. Itt vagyunk most ezen a vidéken, itt van, ennyi legelő terület van, te válasszál, én vagyok ugyan az idősebb, engem hívott el az Isten, te csak követtél engem, de én átadom neked a választást. Mit akarsz, hogy a pásztoraink ne veszekedjenek egymással, hogy hol legeltessék a bárányokat? És Lót akkor a dúsabb legelő területeket választotta, és Ábrahám ebből belement. Nem vitatkozott, ő volt az idősebb. Ő mondhatta volna azt is, nem is kellett volna választás. Azt mondta, hogy ez az enyém, hát itt megkeres magadnak megél. Nem. Ábrahám azt mondta a fiatalabbnak, hogy válasszál. Amikor ő választotta a jobb legelő területre, és zokszó nélkül belement. Ez a hívő ember. De miért? Várta az alapokkal bíró várost, melynek építő és alkotója az Isten. Ő nem földi dicsőségre, nem földi előrehaladásra törekedett, hanem arra, hogy az Isten útjain járjon, és miből indultunk ki, hogy biztos, 100% bizonyosság, mindig mi az Istennek akarata, hogy megtisztítsa a szívünket. És Ábrahám tiszta szívre törekedett. Ábrahámtól távol volt a haszonlesés, távol volt a meggazdagodás. Ő valóban megszentelni akarta az Isten nevét. Ő jobban örült, hogy oltárokat építhetett, áldozatokat mutathatott be, beszélhetett a teremtő Istenről a teljesen pogányá és bálványimádóvá vált népek között. Ábrahámot ez éltette. Lót ugyan a jobbik legelő területet választotta, de ma is így van ez sokszor, ma akik azt választják, hogy sok a pénz, meg jó a megélhetést, óriási törökbe esnek. És egy idő után kiderült, hogy a jobb legelő terület szomszédos városa, Sodoma és Gomora. És ha már ott táboroztatja az állatait, akkor már szóba kell állni az előkelőségeikkel. Ha már az előkelőségeikkel szóba áll, akkor már vagy be kell tagozódni a városba. Ha már bemegy a városba, már ott épít házat, akkor már egy idő után őt is majd megválasztják az előkelőségek között, és 20 év után az történik, hogy Lótot már Sodoma és Gomora kapujában ülve látjuk. Ez annyit jelent korabeli nyelven, hogy a város előkelőségei között, mert akkor nem városi tanácsházak vagy bíróságok voltak, hanem a város megközelítő nagy kapuknál voltak a terek, és ott tárgyalták a várost érintő problémákat. És Lót már ott van az előkelők között. 20 év múlva ekkora pályát fut be. Na de hol? Sodomában, Gomorában. Ábrahám meg elmegy a sovány legelő területekre, továbbra is sátorokba lakozik, és éli a hitnek azt az útját, amit mondom, hogy ha amellett vagyunk, hogy a mi atyánk első kérését komolyan vesszük, hogy szenteltessék meg a te nevet. Ha azért élünk, hogy ami minket teremtő és megváltó Istenünkről világos bizonyságot tegyünk. Hogy Koméniusz mondja a gyönyörű könyvében, a Világ útvesztő és a Szív parancsolata című könyvében, inkább akarok Isten rabszolgája lenni, mint a világ egyed uralkodója. Ez a hívő ember álláspontja. Inkább akarok Isten rabszolgája, szolgája lenni, Istent akarom képviselni, mint a világ egyed uralkodója. Engem hatalom, pénz, gazdagság nem érdekel, mert az Isten nem hatalommal, nem erővel, nem gazdagsággal, nem erőszakkal viszi véghez a tetteit, hanem én a szeretet és az igazság Istenét képviselem. Azt az Istent, aki egyedül képes az embert megszabadítani a legnagyobb bajoktól, a bűntől, a rossz tulajdonságaimtól, a jellemhibáimtól, a vétkeimtől, mert én azzal az Istennel akarok együtt élni, aki engem tiszta lényé és az ő mennyei hazája örökösévé akar tenni. Ezért mondja, hogy várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Azt mondja ezután, kihagyok egy részt, hogy hitben haltak meg mindezek, ugye Sáráról beszél a feleségéről ezután, hogy ő is mennyire hitben hozta meg a döntéseit, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Micsoda mély tudata lehetett Ábrámnak, ő nagyon jól tudta, hogy itt a földi élet minden ember számára az idegen és vándor élete. Mert tudnék, itt a földön igazi maradandóság nincsen. Már azáltal sincsen, mert sok jót elérhet az ember itt a földön is, boldogságot, jólétet is, na de egyszer el kell innen távozni, és az annál fájdalmasabb, minél jobbra jutottunk el. Meg kell halnunk. A hitet csak egy valami elégíti ki, hogy én egy olyan valakivel élhetek együtt, aki az örök életet biztosítja a számomra. A hitnek mindig a legnagyobb céljai vannak, a legnagyobb várakozásai. Én csak olyan valakivel élhetek együtt, aki biztosan garantálja azt, hogy van örök élet, lesz örök élet, és én ebben részesülhetek. A hitnek a hangja mindig ez volt. Én két Biblia verset nagyon szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani, hogy a sokat idézett 37. Zsoltárban van az a gyönyörű Biblia vers, ami olyan rövid, olyan tömör, olyan egyszerű. 37. Zsoltár. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ez három kijelentés. Az első kettőt talán mindenki alá is írja. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél. De a harmadikat kimondaná ki. Ki az az ember, aki azt mondaná, hogy én garantálom, hogy megmaradsz örökké? Ilyen ember nincsen. Azt mondani, hogy megmaradsz örökké, mert nálam van feltámadás, nálam van örök élet, én meghaltam ezért, hogy ez a számodra biztosított legyen, ilyet csak az Isten mondhat ki. Én ezzel az Istennek az igazságaival akarok élni, ezzel az Istennel akarok kapcsolatban élni. Hitáltal élni annyit jelent, hogy az Istentől nyert bizonyosságokkal, és azokért a bizonyságokért küzdve, hogy soha ne veszítsem el a célt, a végső célt, hogy az Isten mindent megtette azért, a legnagyobb áldozatot megtette azért, hogy örök életünk legyen, és ezért mi csak idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Mi nem akarunk itt a földre berendezkedni, nem törtetek nagy pénz után, jólét után, nem tudom én mi után. Nekem egy célom van, mindenkinek megmutatni, hogy ki az Isten, hogy többen is kövessenek ezen az úton. Én idegen és vándor vagyok, de többen jöjjenek utánam, és legyenek idegenek és vándorok e földön, hogy majd otthon találjanak az örök életben a mennyei hazában. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Milyen gyönyörű, egyszerű kifejezések. Akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát, hogy biztos hazát, örök hazát keresnek, és hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Miért foglalkozik ezzel Pál apostol ennyit? Azért, mert Istennek az egyik legnagyobb ígérete, ha nem a legnagyobb az örök élet. És ehhez valóban hit kell, mert az örök életet senki nem látta még. Erre legyintenek az emberek is, azt mondják, hogy onnan még nem jött vissza senki, vagy hogy az meg lesz, az nem biztos, vagy majd meglátjuk, de hát most ebben hinni. És azt mondja Pál apostol, ha ők meginoktak volna, Ábrahám meg a követői, aztán visszafordulhattak volna Háránig, visszafordulhattak volna Úr-Kazdimig, ahonnan kijöttek. Az Isten teljes szabadságban hagyja a hívő embereket. Az Isten nem kényszerít rá senkire semmit, de végképp nem a hívő emberekre se semmit. Kell mindig olyan rosszul esik, amikor megkérdezik társaságban, vagy valahol, hogy te hívő ember vagy, neked szabad csinálni? Mindig azt szoktam mondani, hogy kétszer is megvan írva egy levélbe, hogy minden szabad nékem. Ugye Pál apostol mondja, az első Korintus levél 6. fejezetében is megírja, a 10. fejezetében újra megerősíti, azt mondja, minden szabad nékem. Mondom, ha hiszik, ha nem, nekem még az is szabad, hogy a 10. emeletről lelépjek. Ablakba állok, és a 10. emelet szabad nekem mondani, csak mondom, nem csinálom, mert úgy folytatódik, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. A szabadságot jóra felhasználni, ez a hit. Ma ugye a szabadságról sokat beszél a világ, és ugye a sátán gondoskodik arról, hogy az álszabadság, hogy szabad-e homoszexuálisnak lenni? Most ez a nagy kérdés. Ha annyit beszélnének arról a kérdésről, hogy szabad-e jót cselekedni? Ugye az ördög a szabadságot akarja nevetségessé tenni, amikor a szabadság helytelen felhasználását állítja az emberek, és azt mondja, az egyiknek azt mondja, hogy na, legyél vakmerő, és merd ezt, hogy te lehetsz ilyen. A másik azt mondja, látod, milyen undorító ez, hogy erre használj, ezért kell a szabadság. Jobb lenne a szabadság ajtaját bezárni, mert nem kell a szabadság, ha ezt csinálják az emberek. Keresztény embernek minden szabad, de tudja azt, hogy nem minden használ, tudja azt, hogy nem minden épít. A szabadságot úgy felhasználni, hogy a jót válasszuk, mert a világ most megmutatja, hogy a szabadságot hányféleképp lehet felhasználni, úgyhogy a rosszat választani, ami rombol és tönkretesz. De a szabadságot jól felhasználni, én azt szoktam mondani, hogy én vagyok a legkonzervatívabb liberális. Már hogy nem értenek már más nyelven, csak az ilyen politikai nyelven, de a liberalizmus nincs okunk megtagadni, mert a Biblia azt mondja, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. De én nem is konzervatív, legkonzervatívabb liberális vagyok. Én nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy a szabadságot nem azért kaptuk, hogy tönkre tegyük vele a szabadságot is, meg az életet is. A szabadságot azért kaptuk, hogy az életet erősítsük, és az örök életbe vetett bizalmunkat tovább fokozzuk. És aki azt mondja, hogy hát ezt a szabadságot meg kellene nyírbálni, mert láma az emberiség hol tart, már csak rosszra használják a szabadságot, én erre azt szoktam mondani, a szabadság az nem oka a rossznak. A szabadság alapja a rossznak, mert ha nem lenne szabadság, nem is lehetne a rosszat választani. A szabadság alapja a rossznak, de nem oka a rossznak. Ne a szabadságot kárhoztassuk, hogy az emberek rossz dolgokat halmoznak fel. Hanem az emberek, ha nem gondolkoznak, ha magabízók, hát persze, hogy a szabadságot akkor általában a rosszra fogják használni. De hogyha nem felfúvalkodott a lelkem, hanem hitáltal akarok élni, akkor a hit az, hogy a szabadságot a jóra felhasználni. Ha valaki a szabadságát a jóra akarja felhasználni, és talán még nem ismeri a Bibliát, vagy nem ismeri Krisztust, már elindult, nagy lépésekkel elindult a hit útja felé. És hogyha valaki annyira ismeri az Istent, mint Ábrahám, annak is azt mondja Pál apostol, hogy lett volna mondjuk visszatérni, az Isten nem kötözte meg őket, teljesen szabadok voltak. És ha ők úgy gondolták volna, hogy ez egy elhibázott törekvés, amiben ők élnek, hiszen egymás után jöttek a hétköznapok, és sokkal súlyosabb hétköznapok jöttek, mint Ur-Kasdínban a szülőföldjükön. Mondott, teljes jólétük volt, gazdagságuk volt. Most meg már Ábrahám 80 éves lesz, 90 éves lesz. Közeledik már a századik évéhez is. Lót meg már 20 éve ott van Sodomában, Gomorában. Azért 20-25 év alatt mi minden történt az életükben, vagy a mi életünkben is. 20-25 év alatt elég sok minden szokott történni. És ő mindig ragaszkodott a hithez. Ő mindig ragaszkodott az Isten szavához, az Isten ígéreteihez. Ő mindig azért küzdött, hogy az Isten ígéretei megvalósuljanak az életében. Hogy az Isten ígéretei megvalósuljanak az életünkben, ezért kell az imában küzdeni, és az ima ezért a hitünknek a gyakorlása, mert ima nélkül nem létezik a hit. Ima küzdelem nélkül a hit csenevés, sovány, akadozó. Azért hadd mondjak el egy nem régi történetet tegnap, éppen a mi közösségünkben keresztség volt. És valakit megkérdeztem, hogy miért várt ennyit a keresztségre, 15 éve volt itt először. 15 éve, hogy kezdte hallgatni az előadásokat. Hát én is 5-6 évig küszködtem, és azután döntöttem el magamat erre a Jézus Krisztustól tanított lépésre. De hát az 5-6 év volt, nem 15 év, azért ez elég hosszú idő. És nagyon érdekes választ adott, akit megkérdeztem, akinek az útja nekem nagyon hitelesnek látszott. Ő azt mondta, hogy ő már nagyon korán tudta, hogy ez az út igazság. Értelmileg ő meggyőződött, de nem voltak Istennel szerzett tapasztalatai. És ami még ennél is súlyosabb, azt vette észre, hogy nagyon sok hívő embernek sincs elég sok Istennel szerzett tapasztalata, és ettől megrémült. Eljár gyülekezetekbe, látta, hogy mindenki tudja a Biblia igazságait, de amikor arra kerül a sor, hogy a hétköznapi dolgokban állást foglalni bizonyos ügyekben, akkor kiderül, hogy nincsenek Istentől szerzett tapasztalatai. És ő azt mondta, hogy ő nem akar olyan keresztény lenni, hogy csak egy fejhit alapján legyen keresztény. Ő aztán átélte azt, hogy a vállalkozása hogyan ment csődbe, hogyan kerültek anyagi gondok közé. Szóval mondhatnám azt is, azt élt át, amit Ábrahám. Ott hagyta a gazdagságot, eljutott a szegénységbe, de a szegénységbe, hogy nagyobb öröme legyen, ahhoz kellett hitben tapasztalatok. Mit jelent hitben tapasztalatot gyűjteni? Hiszek, amit az Isten mond, nem tanácskozom testtel és vérrel, ahogy Pál apostol mondja. Amit az Isten mond, azt követem. Amit az Isten mond, követem, újabb nehézségekkel találkozom, vissza lehet fordulni, senkit nem kötelez Isten, vissza lehet, nem fordulok vissza, újra azt mondom, hogy Istenem, én tőled várom az eligazítást, tőled várom a tanácsot, olvasom a Szentírást, és érzem, hogy ez szól ebben az esetben nekem, imában is odaviszem eléd az én életemet, és ez az ember, ahogy elteltek az évek, annyi tapasztalatot szerzett az Istenről, hogy nem tudott nem megkeresztelkedni. Na ez az igazi. Mert az Istennel tapasztalatot szerezni nem csak a bibliaolvasásban lehet és kell, hanem Isten szeretné, hogyha a napi életünk gyakorlatában, minden órában tapasztaljuk azt, hogy ő ott van velünk. Ő az a csodálatos lény, aki mind a 6,5 milliárd teremtményét ma is a magáénak tudja, senkiről nem felejtkezik el, és ez mennyire igaz a kis dolgokban, a pici, apró dolgokban. Tegnap egy másik valaki elmondta nekem, akinek 8 év kellett ehhez, hogy eljusson ehhez a döntéshez, elmondta nekem, hogy ő az Istenben azt találja a legcsodálatosabbnak, hogy ő a nagy dolgok mellett, az apró pici dolgokban, hogy egy nap például mikor találkozzál ezzel, vagy mikor jussál el oda, vagy kinek mondjad azt a két mondatot, hogy arra is van gondja. Hát ez az Isten az Isten. Hogy a Füle Lajos szép versét idézzem, azt a 4 soros verset, hogy aki a semmiből mindent teremtett, és minden bűnömet semmivé teszi, az én Uram a csodálatos Isten, szent ámulással hódolok neki. Semmiből mindent teremteni, nagy dolog, de ebből a sok rosszból, ami ott volt az életemben, meg ott van az életemben, ebből semmit csinálni talán még nagyobb dolog, nem? Na hát ez az az Isten, az én Uram a csodálatos Isten. Ha ezzel az Istennel tapasztalatot szerzünk, ez a hitből való élet. A hitből való élet a szabadságnak a jóra való felhasználása, szemben a világgal, ami mindig azon gondol ki, hogy a szabadságot még milyen rossz dologra lehet felhasználni, mert eddig még nem elég a sok rossz. Még találjunk ki az 1000. után egy 1001-et is. Most meglátogattam nővéremet vidéken, és nem tudtam aludni, mert utcabál volt a mi kis városkánkban, mert valaki kitalálta, hogy azt olyan hangerővel kell csinálni, hogy ott 2 kilométeres körzetben úgy mozogjon a föld, mintha lőnék a várost. Hát lőtték a mi városunkat, édesanyám mondta, hogy 10 perccel azelőtt mentek át egyik szobából a másikba, és az orosz találat oda jutott, ahol ők voltak. Én se élhetnék, ha az anyámék nem mentek volna el a másik szobába. Lőtték a várost, elég rossz volt, hogy lőtték a 40-es években az oroszok a mi városunkat. Most nincsenek oroszok, nincsenek nem tudom én micsodák, amivel lőni lehet, most majd mi lőjük ki magunkat. Ugye a világ az, hogy mondja János apostol az 1. level 5. fejezetében, ez a világ a gonoszságban vesztegel. Állandó veszte, mindig jut körbe-körbe, saját farkát kergeti, és ugye ebben az a borzalmas, hogy ebbe próbálnak mindenkit belevinni ebbe a körtáncba, hogy valahogy mindenki csak jöjjön ebbe bele. A hitből élni annyit jelent, hogy én a szabadságomat arra használom fel, hogy az Isten által bemutatott jót követem akkor is, ha az egész világ már az 1001. rosszat próbálja is ki. De erről tapasztalatot kell szerezni. Ezt elmondani egyszerű elméletileg, de tapasztalatot szerezni arról, hogy én nem úgy élek, ahogy mondják, hirdetik, vagy kívánatosnak tartják, hanem én Isten ígéreteibe kapaszkodom. És Istennek bőségesen van ígérete a világra nézve, a mai történelemre nézve és az örök életre nézve. Nem szeretnék foglalkozni részleteiben a befejező érvel, amit mond a hitből való élet mellett itt Pál apostol, hogy Ábrahámnak is voltak hibái és bűnei. Nyilván Lótnak volt rosszabb a választása, hogy elment Sodomába és Gomorrába, és alig tudták kimenekíteni az angyalok. Alig-alig rezgett a léc, ahogy szoktuk mondani. És a felesége odaveszett. Vejei odavesztek. Négy lány közül kettő lánya menekült meg, az is úgy, ahogy. De Ábrahámnak is voltak hibái. 25 év alatt megingott, felesége is rábeszélte. Hát Isten azt ígérte, hogy gyerekünk lesz. Hát 20 év eltelt, és még mindig nincs gyerekünk. Jól hallottuk, hogy azt ígérte? Jól hallottuk, de hát itt van ez az egyiptomi szolgálólány, hát talán őtőle lenne gyereket. Hát ez én már idős vagyok a megfoganásra, de Hágártól lehet gyereket. És szinte a saját felesége zavarta bele Ábrahámot ebbe a törvénytelen kapcsolatba, és megszületett ugye az arab népek őse Ismael. És súlyos vétke volt Ábrahámnak, és a következmény belegabajodott, hogy az Ismael életét, Hágár és Ismael életét ismerjük. Aztán utána elment Egyiptomba, éhínség volt, nem kérdezte meg az Istent. Csak egy kicsit elég magunk szerint élni, és nem hitből élni. Úgy gondolta Ábrahám, itt nincs gabona, Egyiptomba van gabona, menjünk alá Egyiptomba. Csak egy kis rövid zárlat az életben, mint ma is mondják emberek, hogy hát itt nincs munka, ott nincs, hát elmegyek akkor egy kétséges helyez ugyan, mert egy diszkóba vagy egy kocsmába dolgozni azért nem a legemberhez méltó, de azért elmegyek, mert megfizetik. Fiatalember mindig ostromol engem, vidéki városban, mindig ilyen kétséges helyekre megy, aztán a lelke nem bírja, két hónap után ott hagyja, de mindig így hányódik, vetődik szegény, mert azt mondja, hogy hát valamiből meg kell élni, és mindig ilyen kétséges helyeket fog ki, mert hát meg kell élni. Csak egy kis rövid zállat ábrán meg kell élni, elmegyünk Egyiptomba. De hát akkor nem kérte ki az Isten tanácsát. Szemet vetettek a feleségére, kisebb hazugságba bonyolódott, majdnem elveszítette Sárát, ismerjük a történetet, ez is egy súlyos dolog volt. Ez egy harmadik dolog volt, hogy Isten közben mindig megerősítette az ígéretét. Még 24 év múlva is megerősítette az ígéretét, hogy lesz fiad. Nem akármilyen megpróbáltatás volt, az biztos, hogy Isten nem akárhogy próbálta meg Ábrahámot, hogy 24 évig várakoztatta a törvényes utódjának a megszületésére. És a 24. évben, amikor ezt megerősíti, ugye 99 éves Ábrahám, azt mondja a Biblia, hogy akkor már a mennyei angyalt Ábrahám is, meg Sára is csak kinevetni tudta. Eddig vártuk a gyereket, nem jött gyerek, most mitől jönne most még ilyen idős korunkban? Ez is egy súlyos dolog volt, hogy az Isten kinevetni, mert hiszen mit mondott a Mózes első könyve 17. fejezet első verse szerint Isten Ábrahámnak? Nagy vers ez az 1 Mózes 17:1. Én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Legyél tökéletes. Előttem járjál. És nekem semmi nem lehetetlen. A hit az mindig rám tekint, és nekem semmi nem lehetetlen. S 25 év múlva megszületik Izsák. De akkor már elkövette ezt a három súlyos hibát. Hágárral, az Egyiptomba menéssel, meg a kinevetéssel. És erre emlékezzék mindaz, aki az Ábrahám áldozatáról gondolkodik, mert egy másfél évtizeddel az Izsák születése után Isten a legnagyobb hitpróbát rendelt el Ábrahámnak, amit ember számára az Isten valaha is elrendelt az életben. Nem volt ennél nagyobb hitpróba a Jákobé, a Jóbé, ennél nagyobb hitpróba csak Jézus Krisztusé volt a Getsemáné kertben és a Golgotán. Vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit nagyon szeretsz, és vidd el Mória földjére is, áldozz meg nékem. Micsoda megpróbáltatás volt. Micsoda kijelentés volt. Hogyan kapaszkodott ebbe bele Ábrahám? Most nem adja föl azt, hiszen azt mondtuk, hogy a hit mit jelent? A hit az ima gyakorlása. És az imában mit kell magunk elé állítanunk? Hogy mit mond az Isten? Mit ígér az Isten? Abba kapaszkodjunk bele. De hát hogy lehet ebbe belekapaszkodni? Hogy lehet egy ilyen dologba belekapaszkodni? Hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit nagyon szeretsz, és vidd el Mória földjére, és áldozd meg nékem. Isten miért rendelte el ezt a megpróbáltatást? Azért, hogy megmutassa, hogy aki hit által él, az mire képes. Aki hit által él, mire képes? Mert itt egy olyan dolgot állított Isten Ábrahám elé, ami szinte fölfoghatatlan, sőt érthetetlen dolog, a ne őj parancsolatot mondó Isten, hát ellentétbe kerül önmagával, és méghozzá egy ilyen érzékeny ponton, egy idős apát, egy ilyen érzékeny ponton, az egyetlen gyerekét, hogy áldozza föl, és ez a megfogalmazás is, hogy vidd a te fiadat, és hozzáteszi a te egyetlen egyetet, hozzáteszi, akit nagyon szeretsz. Érezzük, hogy itt, ha valahol nekünk itt elpattan a húr, és Ábrahámnál nem pattant el a húr, mert a hit a reménylet dolgok bizonysága, nem látott dolgokról való meggyőződés. A hívő ember tudja jól azt, hogy amit az Isten mond, az akkor is igaz, hogyha én nem értem. Ha végképp nem értem, sőt, ha megfordul a fejemben, hogy érthetetlen, sőt értelmetlen, sőt, emberellenes, akkor is igaz. De ezt nem rögtön mondta ki így Ábrahám, hanem leírja ott Mózes első könyvében, a 20. fejezet leírja, hogy megy Ábrahám, és viszi a gyerekét. Engedelmeskedik, de persze belül tele küzdelmekkel, hiszen a hitből való élet az nem egy gondolkodás nélküli élet, hiszen éppen azt szerettem volna megmutatni, hogy a hitből való élet az egy nagyon mély gondolkodással, gondolkodói küzdelemmel együtt járó élet. És Ábrahám gondolkodik. Hát Isten megígérte. 25 évet váratott rá. Megadta végre a gyereket. És akkor egyszerűen meg visszakéri. Ugyanaz az Isten. Átmond, bétmond. Ez így áll egymással szembe. Hogy lehet ez? Istenem, megpattan az értelmem. Nem értem. Te adj rá erre választ. Én meg akarom ezt érteni. Itt írja le a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, amennyire csak ember leírhatja, 17. verstől. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő ki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag, úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Mi zajlódott le tehát Ábrahám tudatában 3 nap alatt? Ábrahám állandóan imádkozott. Ahogy említettem, az ima és a hit az elválaszthatatlan egymástól. És ahogy ő imádkozott, azt mondta, Istenem, hát te megígérted, most visszakéred, 25 évig vártam, most egyik pillanatra a másikra elveszítsem, nem értem. Miért kéred ezt tőlem? És az Isten a gondolkozó embert, a küzdő embert, az imádságra mindig hajló embert, azt meg fogja elégíteni, és az Isten választ adott neki. Ugye az eredeti történetben, ahogy olvassuk, a 3 nap után úgy szól a leírás, hogy megáll Ábrahám, látja már Mória hegyét ott fönn ködleni a távolban, és akkor azt mondja a szolgáknak, hogy ti maradjatok itt, idáig segítettetek, most én Izsákkal, a fával, a tűzzel előre megyünk, megépítjük az áldozati oltárt, és azt mondja Ábrahám, és majd visszatérünk hozzátok. Ez a kis szó, hogy visszatérünk, nem azt mondja, hogy visszatérek, visszatérünk hozzátok. 3 nap alatt Ábrahám megértette, hogy ez valóban próbatétel volt, hogy az Isten iszonyú dologgal tette próbára. Hogy most inkább azt mondod, hogy az Isten érthetetlen, vagy értelmetlen, vagy miért mond az Isten olyasmit, amivel saját magával ellenkezésbe kerül, vagy próbálod megérteni az Istent, és akkor Ábrahám megértette, hogy az ő élete is, meg Izsák élete is az enyészeté lehetne. És minden egyes ember élete már rég megszűnhetett volna. Ha Isten nem adna áldozatot, nem adna váltságdíjat az emberért, de hogyha az ember valóban meg akar tisztulni a rossztól, valóban meg akar szabadulni a bűnből, akkor az Isten mindenkinek készített új hazát. És hogyha nekem föl kell áldozni a saját fiamat, akkor az Isten csak azért kéri tőlem, hogy megmutathassa, hogy ő vissza tudja adni is a fiamat. Tehát föl fogja támasztani a fiamat. 3 nap alatt Ábrahám eljutott a Szentlélek vezetésével az imádság közegében a feltámadás gondolatáig és bizonyosságaig, és ezért mondta, hogy visszatérünk hozzátok, és ezért vitte engedelmesen Izsákot, és már emelte a kést, amikor az angyal megjelent, hogy ez valóban csak próbatétel volt. De miért volt szükség erre a próbatételre? Hogy Ábrahámnak a próbatétel a megpróbáltatás alatt úgy tisztult meg a szíve és a lelke, mint soha azelőtt. Istennek ez a célja, hogy megtisztítson bennünket. Istennek az a célja, hogy az örök életre alkalmassá tegyen bennünket. Egy hívő ember ezért nem zúgolódik a próbákban. Mert egy hívő ember a próbatételekben mindig az üdvös eszközét látja a megtisztulása. Most mindegy, hogy a próbatételt betegségnek nevezzük, mindegy, hogy anyagi katasztrófának nevezzük, mindegy, hogy az emberek megszólásának nevezzük, nevezzük annak, aminek akarjuk, vagy ami jön az életben, teljesen mindegy, hogy milyen megpróbáltatás. Ha abban a megpróbáltatásban mi megállunk, hittel megállunk, akkor az Isten úgy tisztít meg, mint próbatétel nélkül soha nem tudott volna megtisztítani. Ezért mondja a Biblia, hogy az igaz az ő hite által él, és ez a mondat úgy is fordítható jövőbe, hogy hite által fog élni. A hit ezen a földön is nélkülözhetetlen, de az örök élet szempontjából is nélkülözhetetlen, ezen a földön is nélkülözhetetlen, mert hit nélkül nem tudjuk Isten ígéreteit és kijelentéseit követni, de a megtisztulás szempontjából azért nélkülözhetetlen, mert hit nélkül, hitbeli válságok, küzdelmek nélkül nem tudunk úgy megtisztulni, hogy az örök életre méltóvá lennénk. Ezért gondoltam, hogy csak ezt a két dolgot, ugye látjuk, hogy csak egy Habakuk tapasztalta meg egy a zsidókhoz írt levélben való visszaidézése, Ábrahámnak is jócskán elvette az időnket, de talán van értelme arról gondolkodni, hogy mi milyen hatalmas ajándékot nyertünk a hittel, hogy elhangzott, hogy a Biblia szerint a hit az miért tűzben megpróbált arany. Miért a legértékesebb dolog az életben? Ez a hit ebben az életben is Isten közelében tart bennünket, és Istennel együtt élhetünk, és Istennel együtt élve a megpróbáltatások tüzében, kohójában megtisztulva, az örök életre vezet el bennünket. Hogy ne kellene nekünk dicsérnünk ezt a hitet? Hogy ne kellene ezt a mondatot fölemelnünk, hogy az igaz ember hite által él, vagy az igaz ember hitből él? A Bibliának egyik legdrágább mondata ez a számunkra. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána vissza lehet kérdezni az elhangzottakra.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóknak tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. Köszönöm szépen a türelmüket. Elkezdenénk az előadást. Korábban már jártam itt többször is, de kis időközökkel szoktam érkezni. Viszont most az a megtisztelő lehetőség adódott számomra is, hogy most és a jövő héten is jöhetek. Ezen a napon az ízületi betegségekről szeretnék szólni, helyesebben az étrend és az ízület, illetve a porcok összefüggéséről. Viszonylag új keletű felismerés, hogy az ízületi problémák hátterében étrendi kérdések vannak, helyesebben. Azt nyilván tudtuk, hogy a köszvény mögött a purintartalmú élelmiszerek állnak, és a szakma ezzel ezt a kérdést úgy tűnik le is zárta. Kiderült, hogy ennél sokkal komolyabb a kérdés, mivel például az, hogy a purinbevitelkor a húgysav kristályok kik kristályosodnak-e az ízületekben vagy a vesében, ez nem csak attól függ, hogy mennyi húst teszik valaki, mennyi hüvelyest, szóját, száraz hüvelyest, vagy éppen csokoládé, tipikusan. Purin képző, illetve húgysav képző anyagokról van szó, de sajnos ott a spárga is, és majd esetleg mondok néhány ilyen növényt vagy állati terméket. Ez attól is függ, hogy kicsapódik-e a kristály, hogy milyen pH érték van a testben. Tehát a savlók kérdéssel is összefügg ez az egész dolog. Én, ha nem baj, akkor a csontrendszert és az ízületi rendszert egy kalap alá venném, és az emberi szervezet csontvázát nyilván láthatjuk, és a csontok egymáshoz kapcsolódása ugye a porcok ízületek révén történik. Ezért a mozgás nyilván használja az ízületeinket. Az ízületeinkre az jellemző, hogy rendszeresen megújulnak, hogy az ízületi tokokban bizonyos folyadék van, ami a kenését biztosítja az ízületeknek. Az élő szervezeteknek a porcok és porckorongok az úgynevezett lengéscsillapító rendszerei. Az egyik nagyon fontos része a gerincoszlop, és a gerinc és csigolyák között lévő porckorongok. Vannak szabad szemmel látható rendszerek, nyilván csontok, porcok, szalagok, amelyek saját rugalmasságuk mértékében tágulnak vagy szűkülnek. Ez sem mindegy, mert az ő rugalmasságokat is az étrend és a vízfogyasztás befolyásolni fogja. Szabad szemmel nem látható szinten, hát itt van egy érdekes kifejezés, extracelluláris, sejten kívüli mátrix, fogok erről szólni, úgy tűnik, hogy ennek van kulcs szerepe a porcok felépítésében, és itt lesz majd szintén fontossága a kovasavnak, és a glükózamin szulfátnak. A csontozat és az ízületi rendszer 8-10 évente megújul. Ez a szakmai jelzés, illetve ezt vélelmezik a szakemberek, és hát nyilván hihetünk is azért ebben. Van-e merőleges és boltívszerű gerendarendszer az emberi csontrendszerben, és vannak csontépítő és csontfaló sejtek. Talán tudják, hogy a csöves csontok így képződnek az anyamékben, hogy a csontépítők építik, a csontfalók pedig falják belül, és így a cső kialakul, fantasztikus összehangolt mechanizmusról van szó, a felépítés és a lebontás tökéletes harmóniájáról van szó. Hát, hogyha az oszteoblasztok és az oszteoklasztok úgy működnének, mint időnként a mai világban egyes szervezet, akkor elég érdekesen állnak a csontjaink, mert hogy ezek harmonikus működése nem hibázhat, mert akkor rosszul fejlődik a csont az anyamékben, és később is rosszul regenerálódik a csontozat. Szeretném jelezni, hogy testmozgáskor a csontrendszer, hogy fogalmazzam. Szóval lehet, hogy furcsa hangzik, de rombolódik, de amikor mozgunk, akkor a csontrendszer sérül, így fogalmazom inkább. Mégis azt mondjuk, hogy a mozgás az a csontokat erősíti, és ennek mi az oka, hogy a sérülés egyáltalán nem mindig rossz dolog. Nyilván nem mindegy, hogy milyen sérülésről van szó. Amikor a szervezet érzi, hogy teher van rajta, akkor mit csinál? Nyilván megerősíti az adott szövetet. Ez a lényege a testnek. A terhelés a testet erősíti. Úgy nevezzük, hogy stressz. De a stressz szót most ne úgy értsék, hogy minden nap értelemben értjük, hanem a stressz az jelent fizikai és lelki terhelést is. Hát van egy ilyen mondás, hogy teher alatt nő a pálma. Tehát nem igazán az a célunk, hogy minden stresszt elkerüljünk. Mert például a Biblia is azt írja, hogy vannak próbák az életünkben. Önöknek is volt már próba az életükben? Vagy esetleg van? Ugye ezek erősítik az embert. Nyilván nem mindegy ki, hogy dolgozza föl, ki, hogy reagál a próbákra. Az emberi szervezet szereti a próbákat. Egy határig természetesen, aztán szeret pihenni
Amikor a próba után pihen a test, akkor mi történik? Megerősödik, regenerálódik, ez az izomszövettel is ugyanígy működik, és a csontrendszerrel is ugyanígy működik. Ha valamilyen csontunkat használunk, ízületeinket használjuk, akkor vér áramlik oda. Amikor használjuk, akkor egy picit igénybe vesszük, majd a pihenéskor megerősödik. Ez a lényege a test edzésnek, a gyógytornáknak és minden hasonló dolognak. Ezt csak azért mondtam el, mert én nagyon tisztelem és becsülöm az úszást. De az úszásnak van egy hátránya, hogy a vízben sajnos könnyebbek vagyunk. Ezért igazán úszáskor gravitációs és komoly fizikai terhelés nem éri a testet, de mégis ajánlom az úszást, mert az ízületek számára nyilván fantasztikus, olyan mozgásformákat tesz lehetővé az úszás, amit állóhelyzetben nem tudnánk igazán végezni. Tehát fontos az úszás, jó az ízületeknek, tehermentesíti a gerincet, de nem minden. A csontrendszer erősödését az úszás nem hozza létre, csak az ízületek védelmét és a tehermentesítést. Ahhoz, hogy valakinek a csontrendszere is erősödjön, ahhoz bizony gravitációs mozgásra van szükség. És ha megtetszenek nézni, hogy a kirándulások során mit szoktunk művelni, elkedőn és...

0: Istenekünk. Tehát ez az alapja annak, hogy a kirándulás és az ilyen típusú magasságkülönbségek hegymászás, az intenzív csonterősítő egyébként. A gerinc úgynevezett S alakú görbületű tartópillér, mint egy 33 csikolyából áll. A csikolyák között polcorongok találhatók, itt most ha lehet, akkor nem mennék bele, hogy pontosan milyen elosztásban. A lényeg, hogy fölülről a nyaktól lefelé különböző számú egymásra épülő csikolya látható, található, majd fogom mutatni, hogy mint egy kis szobrászati alkotás, olyanok a csikolyáink fantasztikus, és néhány milliméter vagy egy-két milliméter hiba is komoly fájdalmat okozhat a csikolyában. Itt tetszenek látni, ez a gerinc oszlop szemből, illetve oldalról, és azt hiszem látható azért, hogy itt egy elég bonyolult rendszerről van szó, tehát nehogy azt gondoljuk, ugye, hogy az előre hajolás vagy a forgás olyan egyszerű a test számára. Az emberiség az elmúlt néhány ezer évben folyamatosan azon gondolkodott, hogy lehetne olyan gépeket készíteni, amelyek így tudnak mozogni, mint az ember, és nem sikerült ilyet csinálniuk. Azt hiszem, hogy az emberiségnek, az embernek van még mit tanulnia, hogy úgy mondjam, a teremtőjétől. Egészséges gerincoszlop. Az egészséges gerincoszlop gyermek-ifjúkorban alakul ki nyilván testtartás és mozgás függvénye, és a porckorongoknak az egészségi állapota pedig néhány tényezőtől függ, és szeretném jelezni a vízfogyasztást is, a vízfogyasztást, mert a polckorong vizet présel ki magából, vizet vesz fel. Amikor összenyomódik, vizet présel ki magából, amikor visszaveszi a vizet, akkor pedig ugye egyenesbe állunk például, akkor regenerálódik. Tehát az étrend, ezen belül a szabályozók, vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok, ezekről mindjárt szólok. Vízfogyasztás, a hátizmok állapota, szeretném aláhúzni ezt is, nem csak gyógytornál javítjuk a hátizmot, tehát nem csak utólag, hanem megelőző gerinctornát is érdemes végezni, bár mögöttünk van a hátizmunk, ezért nem nagyon látjuk, és gyakran megesik az ember, hogy olyan izmokat szeret építeni, amit lát, vagy mások is látnak, és a hátizom, ez nem egy hálás izom, mert úgy főleg az alsó hátizom, az nem egy látványos dolog. De nem is az a célunk, hogy látványos izmokat építsünk, hanem az, hogy tartós, egészséges testet és izomzatot és csontrendszert alakítsunk ki a saját testünkben. Ne felejtsük, hogy az emberi szervezet úgy él és úgy működik, ahogy mi tápláljuk. Tehát nem más, nem a szomszéd, nem a barátunk, hanem mi magunk. Mi magunk felelünk a testünkért, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni azért azt, hogy a felelősség az még mindig a régi. A gerinc sérv akkor alakul ki, amikor a gélállomány, a rostos gélállomány megváltozik, heves fájdalom, zsibbadás, érzéketlenség, izomgyengeség. Jellegzetes tünetei vannak a gerinc sérvnek, és amikor az ember hogy úgy mondjam, idősödik, akkor az egyenes hátgerincből szép lassan hajlott hát lesz. Nyilván ez ellen megint tehetünk. A mák és a szezámmag, időnként előre el szoktam mondani a végét, nem baj? A mák és a szezámmag rendkívül hasznos egyébként a táplálkozási régión belül. A viharsarokban az emberek csontrendszere jóval erősebb, nem jóval, de mérhetően erősebb, mint az ország más területein, és ez a mák fogyasztásról függ össze. A szakmai leírások szerint, lehet, hogy mással is, nyilván a mák, hetente legalább egyszer vagy kétszer fogyasztunk mákot, minden nap nem fogyasztjuk, szezámmagot és tökmagot fogyasztunk, erről is mindjárt szólok, kálcium-foszfor egyensúly miatt. Kálcium a szezámban, foszfor a tökmagban és a dióban is található. Az előbbi ábra közelebbről látható, a gerincoszlop, amikor meghajlik, akkor azok a bizonyos porckorongok vizet veszítenek, és tartósan összenyomódva tulajdonképpen előbb-utóbb a gélállomány megszakadhat benne, ez okozza később a problémát. A következő ábra azt mutatja, tessék parancsolni. Hát ez jó kérdés. Az a gerincoszlop, én úgy gondolom, gerincoszlop, illetve a szervezet időnként, amikor meghajlik, akkor körülötte kötőszöveti állományt is képez. De ebben nem mernék belemenni, mert az annyira inkább ortopédiai kérdés. Aki tudja, hogy mi az a púp, az majd szóljon, mert nem merek nyilatkozni az ügyben. De valóban, egyébként én úgy gondolom, hogy az a gerincünk. Sajnos azt kell mondani. Visszamenj? Tessék.
1: Bocsánat, még ezért.
0: Tessék, parancsolni.
1: Hát itt még ki lehetne egészíteni, nem csak a regényikék, hanem sajnos egyre több 16-18 éves.
0: 16-18 évesek is.

0: Így van. Igen, teljesen jó. Igen. Köszönöm szépen a kiegészítést. A következő ábrán megszakadt gerinc porckorongot látunk. Egyrészt keresztmetszeti, másrészt hosszmetszeti ábrában. Egyszerűen látni a csigolyák között a porckorong, ahogy nyomódik folyamatosan, egy idő után nyomja az ideget is, ez okozza a fájdalmat, igyekszünk tehát ezt is mozgással javítani, és más képben, más metszetben is látjuk, ahogy a gerinc sérv kialakul. Ennek is vannak életmódbeli hátterei. A csontritkulást jól látjuk a következő ábrán. Bal oldalon ugye a ritkult, jobb oldalon az erős, egészséges, 30 éves csontszövet. A ritkult csontozat ugye nem lesz kisebb keresztmetszetű, hanem csak ritkább, törékenyebb lesz. Amikor a kalcium tablettákat elkezdték adni Magyarországon is, akkor kiderült, hogy nem mindig erősödik a csont a kalcium tablettáktól, ez sajnos a vesekőképződés és egyéb ilyen folyamatok gyakorisága az viszont megnőtt, ugyanis a kalcium beépüléshez sok-sok anyagra van szükség. Aztán később kiderült, hogy a kalcium mellé magnéziumot is kell adni, és ma már tetszenek látni, hogy mi minden van a kalcium mellett. Őszintén szólva azért úgy érzem, hogy a mai világban elég bátrak azért a gyártók, és a szakemberek is. Nekem minden tiszteletem a kutatók és fejlesztőké, de én azt hiszem, hogy időnként maga az ember és az emberiség is egyfajta kísérleti alany, mert hasonlóan a szalicil kérdéshez. Ugye, amíg a szalicil befőző tartósítószer volt, senki nem tette szóvá, mindenki tette hozzá az élelmiszerhez, pedig egyértelművé vált, hogy milyen káros, illetve hogy nem mindenkinek hasznos, és vérhigító, és gyomorvérzést okozhat, és hogy hány ember kapott gyomorvérzést az ilyen típusú, főleg paradicsom sűrítménytől, szóval elképesztő, és én soha nem hallottam azt, hogy kiállt volna valaki, és azt mondaná, hogy elnézést kérek. Elnézést kérünk a szakma nevében. Ezek azért nekem hiányoznak. Hiányzik az, hogy a tudomány elnézést kérjen. Ez csak egy kis kitérő volt, mert azt gondolom, hogy a tudomány is hibázhat, nem szégyen a hiba. Legalábbis, ha a tudomány hibázik, az problémás, csak nekem az a problémám még e fölött, hogy miért hoznak olyan gyorsan forgalomba valamit, amiről még nem tudják biztosan, hogy mit okoz. Tehát amikor a kalcium tablettákat hirdették, és aszpartámmal, ugye, aszpartámos kalcium tabletták, mind agyi problémákat, mind pedig vese problémákat és ízületi problémákat okoztak, és aztán később óriási ovációval mondták, hogy hát kell hozzá a magnézium, kell hozzá a mangán, a cink és a réz. És hát természetessé vált ma már. Azt mondják, hogy a fejlődésnek vannak áldozatai, de én nem szeretem az ilyesmit, és nem is tudom elfogadni. Elsődleges és másodlagos csontritkulásról beszélünk. Az elsődleges csontritkulás, visszalépek, bocsánat, az elsődleges csontritkulás változókori, illetve időskori csontvesztés, általában életmódfüggő, és van a különböző betegségekkel összefüggő csont és ízületi problémák, ilyenek a sok ízületi gyulladás, autoimmun folyamat, a felszívódási zavar, az inzulindependens, inzulinfüggő cukorbaj, a vesebetegségek, májbetegségek, alkoholizmus, gyógyszerek, ezek mind-mind a csontrendszerben, és következményesen az ízületi rendszerben is okozhatnak problémákat. Nyilván én most az orvosi, illetve gyógyszerészeti kérdésben nem megyek bele. Mi befolyásolja a csont és ízületi betegségeket? Szokások, az étrendi és mozgás, vízfogyasztási szokások, munkakörülmények, testtartás, munkakörnyezet, hormonális szabályozás. Láttak már olyan párnát, ami ilyen háromszög keresztmetszetű, hogyha oldalról nézem, és alánk, magunk alá lehet tenni a széken, de nem úgy lejt, ahogy gondolnánk, hanem fordítva. Értik el, amit most mondtam? Tehát, hogy a lejtésem nem föntről, jól mondom? Köszönöm, tehát hátul vastag, és előre vékonyodik, bocsánat. Igen. Az a lényeg, hogy nevezik ezt? Köszönöm szépen. A lényeg az, hogy ez a fajta égpárna, köszönöm. Már nem mondta senki, de beugrott. Égpárna. Az égpárna lényege az, hogy ráülve automatikusan egyenes tartásban van a gerincünk, tehát nem fordítva van, bocsánat, hanem rendesen égben van előre, csak arra kényszeríti a testünket, hogy kihúzzuk magunkat. Van egy olyan megoldás, és nyilván autóvezetőknek is javasolják, hogy a hát mögé szoktunk tenni egy párnát, vagy valamilyen erre kialakított kis valamit, és borzasztó fontos, hogy folyamatosan kihúzott testtartásban legyen a gerinc. Táplálkozás, életmód és környezet lelki tényezők, kicsit általános szabályok ezek, vagy felsorolás, de szeretném ezeket apró pénzre is váltani. A fehérjék. Konkrétumokról szeretnék szólni, tehát a fehérjék hogy befolyásolják a csont és ízületi problémákat. Először is a túl sok állati fehérje, a túl sok fehérje sem jó, savasít. A túl sok állati fehérje pedig speciális, és úgy nevezzük, hogy hát destruktív anyagokat képez tipikusan. Hát nem mindegy, hogy valaki mondjuk tökmagfehérjét, csicseri fehérjét, köles fehérjét fogyaszt, vagy mondjuk tojásfehérjét, tejfehérjét, húsfehérjét. A kettő között azért érdemi különbség van. Magyarországon 100-120 gram per nap közötti a bevitele a fehérjéknek, ez igen magas. Ez igen magas, ez elég sok kalciumot kivon a szervezetből, és az ízületi tokok is sérülhetnek a savasodás miatt, ahogy mondtam, a húgysavkövek, helyesebben kristályok kiválhatnak. A kalcium anyagcsere tehát negatív irányba tolódik a fehérje adásával, gondolom, hogy azért erről már olvastunk, hogy ezt hallottuk, tehát az elsavasodási folyamat cukor, fehérjék révén elindul, acidózisnak hívják, és a vérrendszeri felszívódási folyamatok is változnak. A fehérjék az emberi bérrendszerben van a vékony és a vastag bél. Ugye? Azt mondják, hogy az erjedés nem jó. Ugye ezt hallottuk, hogy az erjedés nem jó a testben. De hol nem jó a testben az erjedés? Gyomorban. Na most más helyen is van erjedés a szervezetben, és ha iszik, hanem az viszont létfontosságú. És ez hol található az a hely? Vastag bélben. A vastagbélben erjesztő baktériumok vannak, úgy nevezzük, hogy laktó és bifidobaktériumok erjesztenek, nincs más választásuk. Ez borzasztó fontos. Az erjedési termék okozza azt, hogy mi rendes időben tudunk menni a mellékhelyiségre, és a vastagbélben nem alakulnak ki gyulladásos folyamatok. Ez a bélflórának köszönhető, és a bél, tehát a vastagbél erjedési, fermentációs folyamatának. Ott tehát kötelező az erjedés. Azonban a fehérjék sajnos, a fehérjék az emberi bélcsatornában nem az erjedés, hanem a... Hát most mondok egy nem túl szép kifejezést, de így használja a szakma. Rothadási folyamatokat segíti elő. A széklekedést okoz, úgynevezett nitrózott termékeket okoz, terheli a májat, savasítja a szervezetet, és kalciumot von el az ízületi rendszerből és a csontokból. Ezért vigyázunk a fehérjékkel. Egyébként a vese és a szervezet, a bélrendszer is nagyon gazdaságosan, takarékosan bánik a fehérjékkel, tehát nem kell falnunk a fehérjéket, hanem mértéktartóan fogyasztjuk. Hát így a sajt és a hús kérdés is egy picit átértékelődik. Azt hiszem, ezekről már részben beszéltem, vagy beszéltünk a kollégákkal együtt. És a húsból képződő homocisztein pedig elég komolyan neki támad az ízületnek és a gerincnek. Ugye metioninban gazdag élelmiszerek, főleg az állati fehérjék, de aki mondjuk kölesre leszik, azt sem mindig javasoljuk, ezért azt mondom, hogy a gabonaféléket is változatosan eszük. A köles borzasztó fontos gabona, lugosi. De elég sok benne a metionin, ezért a köles úgy nevezzük, hogy kiegészítő gabona, tehát önmagában is adható a köles kása, de az ételhez adott, vagy az egyéb gabonákhoz adott kis mennyiségű köles, vagy földköles, az jobb hatású, mert kiegészítő metionint ad hozzá. A többi gabonában nincs igazából metionin, ezért limitáló aminosavként fehérje komplettálásra a köles borzasztóan alkalmas. Emlékezem, mikor az Ezékiel kenyér receptjét néztem az Ószövetségből, és a vicc az érdekesség kedvéért elővettem a tápanyag táblázatot, és megnéztem, hogy melyik alapanyagnak milyen a fehérje összetétele. Ugye az Ezékiel kenyerben vannak babfélék, és vannak gabonafélék, és nem stimmelt, mert kihagytam a kölest véletlenül, és nem állt össze a kép. Mert a metionin hiányzott az Ezékiel kenyér receptjénél a teljes fehérjéhez, és hát bizony nézegettem, hogy hogy lesz ebben ennek a prófétának teljes értékű fehérjéje. Ugye Ezékiel próféta fogyasztotta ezt elég sok ideig. Míg nem újra néztem a képletet, illetve a, úgymond a receptúrát, a bibliai receptúrát, és hát kihagytam a kölest, és hát mit hozott az élet? A kölesben pont ott volt a komplementer, pont ott volt az a jó néhány aminosav, ami hiányzott a többiből, és teljes komplet kenyér lett az egyik hiá kenyérből. Emlékezem, milyen nagy élmény volt ez annak idején, egyetemista koromban. És mondanom sem kell, hogy ilyen biológiai módszerekkel is időnként igazolni lehet, hogy az Ó és Új Szövetség milyen értékes és hasznos lélekemre dolgokat tartalmaz, és egészségügyi tanácsokat is. A kalcium és a D-vitamin együttes munkája borzasztó fontos, hozzáteszem, a nagy mennyiségű kalcium és D-vitamin adás meszesedésre hajlamosít. Tudom, hogy ez nem újszerű, azért említem és jelzem, hogy ma már a D-vitamint emelte a szakma, ugye az arányát, a kalciumot viszont nem. Ez az 1500 mg per nap fogyasztás, ez nagyon magas. Kalciumból. Ez nagyon magas. 500 és 1000 közötti. 500 és 1000 közötti. Nyilván inkább a 800-nál maradunk, de aki vesekőképződésre hajlamos, ott a 600 mg per nap. Csak azért mondom ezt, mert kiderült, ugye, ahogy mondtam, hogy a kalcium önmagában édeskevés nyomelemekkel együtt tud működni, mangánnal, cinkkel, rézzel és magnéziummal együtt. Tehát kevesebb kalciumfogyasztás mellett a magnéziumot emelve egyáltalán nem lesz probléma. Ez megfigyelhető. Börtönkísérletek voltak. Miért a börtönben kísérleteznek a kalciumbevitellel? Ugye, mert gazdaságossági szempontok vannak, és a börtön fogházorvosok azt nézik, és az élelmezés vezetője a börtönöknek, hogy melyik az a legkisebb mennyiségű étel, ami még az elítélteknek az egészségét megtartja, de nem híznak el tőle, és nem is kapnak túl sokat, mert nincs pénze máskülönben az ilyen büntetés végrehajtási intézeteknek, és ezért mindig ez egyébként több tíz éve folyik, hogy a börtönökben figyelik azt a minimális, azt a küszöbb értéket, amit meg kell adni egy testtömegre vonatkoztatva egy elítéltnek ahhoz, hogy az ő egészségét a fogság alatt megőrizzék. És ezért a börtönkísérletek elég fontosak szakmailag, mert ahogy csökkentetik a kalciumbevitelt, nem lett csontritkulás az elítélteknek. És miért nem? Mert a bélrendszer a csökkenés függvényében fokozta a felszívást. És kiderült, hogy a pazarló típusú étrendi formák miatt kell annyit bevinni. Mert aki 1500 mg kalciumot visz be, az a vizelet révén nagyon sokat fog üríteni. Aki kevesebbet visz be, a szervezetnek nincs más választása, mint többet fog felszívni, és a vesét is jobban védi. Egyébként az egyszerűbb népek általában 500-700 mg kalciumot visznek be egyesek, egyes népek még kevesebbet, és bivajerős csontjuk és fogazatuk van. Tehát még egyszer mondom, a kalcium kérdés az több oldalú kérdés. Egyébként ahhoz hasonlítanám, hogy tudják, mint a C-vitamin. A C-vitamin az egy fontos antioxidáns, de kiderült, hogy a C-vitamin még nem minden, hanem mellette van még két antioxidáns, az A-vitamin és az E-vitamin. És kiderült, hogyha valaki fele annyi C-vitamint visz be, de megemeli az A-vitamin, vagy a provitamin, a karotin, illetve az E-vitamin, hidegen sajttól olajok fogyasztását, akkor a szervezet megvédi az E és A-vitamin révén a testbe került C-vitamin. Ezáltal sokkal jobban hasznosul a C-vitamin is, és nem kell bevinni azt a 5 g C-vitamin naponta, mert nem biztos, hogy ez a vesének jó, csak jelzem, hogy a változatosság mennyire fontos. Szezámmag, diófélék, tehát diómandula, mák, teljes gabonák, hüvelyesek, sötét zöld levelű növények, gazdag kalcium források. Időnként előfordul velem, hogy amikor jövök előadásra, akkor megkérem kedves barátomat, Orbán Dávidot, és sajnos egy motorbaleset miatt hát gerincvelő szakadást szenvedett, hát mozgássérült és kerekesszékben ül, egyébként pék, ő szokott nekem sütni kenyereket, és sütettünk a kenyérbe szezámlisztet, és tökmaglisztet is, 50%-a teljes őrlésű liszt, van benne burgonya, van benne tönköly, fehér liszt is, és kovászolja Dávid ezt a kenyeret, és ebből hoztam néhány mintát, valakit érdekel, akkor itt 300 forint magasságában tudom így kvázi önköltségi áron adni. Ezek 600 g-os, 60 dekás kenyerek, és azt gondolom, hogy jó ízűek, és egészségesek is ráadásul, csak jelzem, hogy a gabonának a csíra és korpa része is benne van. Ráadásul a szezám és a tökmagliszt hozzáadása kb. 5%-ban kerül a kenyérhez. a lisztre számítva foszfor és kalcium szintet emel. Most nyilván nem fognak tudni hozzájutni ilyen típusú kenyérhez minden nap, én gondolom, de egyrészt meg lehet nézni, hát, ha van az üzletekben, de a másik, hogy szeretnénk sarkalni mindenkit arra, hogy amennyire csak lehetséges, igyekezzen otthon ezt megoldani, és otthon sütni kenyeret, és az sem baj, ha egyszerre nagyobb kenyeret süt valaki, mert megszikkad, megszárad egy picit, és egészségesebb lesz a szikkad kenyér. A kalcium források tehát fontosak. Szeretném mondani, hogy ezt egy szakmai anyagból vettem ki ezt a írást, azért nem gondolom, hogy csak a 25%-át, de a tehéntejből nem olyan jó a kalcium felszívódás, mint ahogy azt gondolnánk. Az emberi női anyatejben viszont fantasztikus, a kettő között óriási különbség van. Mi a különbség az emberi női anyatej és a tehéntej között? Hát sok különbség van, C-vitamin, vas, stb., de a legfontosabb különbség. Az is igaz, és inkább a fehérjékre gondolok, itt a témánk szempontjából. Anyatej lugosít, tehéntej nem. Érdekes, hogy a tehéntej fehérjében kazein fehérje van. A kazein fehérje egy elég bonyolult szerkezetű fehérje, amit az emberi szervezet nem igazán jól emészt, csak hogyha megsavanyítjuk a tejet, és a savanyított tejkészítményben a kazein átalakul más kazeinát komplexé alakul, és egy picit könnyebben emészthető a savanyított tejkészítményben a kazein fehérje. A kazeint a szervezet nehezen emészti, mert ugye az nem nekünk készül, hanem a bocinnak, amelyik ugye kérődző típusú állat, és ott mások az oltóenzim, illetve az emésztési idő arányok. Az emberi gyomorban pang a kazein fehérje, ez nem azt jelenti, hogy halált okoz a tehéntej, hanem annyit jelent igazándiból, hogy nem emésztjük igazán jó hatékonysággal, vagyis amit a szakma és a reklámok eddig mondtak nekünk, az nem teljesen úgy van. Ezért a tehéntejről való leszokás, leállás az hasznos, és ez diótejjel, szezámtejjel, mandulatejjel, mandulatejszínnel, napraforgó tejszínnel, és esetleg vannak ezek a vegetáriánus tejfölök, vegetáriánus szószok, amiket rakott krumplira, és mondjuk rakott kerre szoktunk tenni. Gondolom ezekről azért részben már volt szó, vagy lesz szó. Kelkáposzta, petrezselyem, zöld, szezáma, kalcium felszívódása jobb, mint a tehéntejé. A petrezselyem zöld. Igen? Tessék, parancsolom. Visszalépek. Egy érdekes korrelációt látunk. Minél magasabb a kalciumfogyasztás, annál törékenyebbek a csontok. Ezt az ábrát nem nagyon szabad publikálni. Főleg oszteoporózis napokon. Nem nagyon javasolják, de egyértelmű az eredmény. A kalcium törékenyé teheti a csontokat, de nem biztos, hogy építi a csontokat, mert ahhoz nyomelemek, és antioxidánsok és B-vitaminok kellenek. Ezért fogom majd mondani a szárított búzacsíra adását. A szárított búzacsíra egy fantasztikus csont és ízületi védő anyag. Egyik kedves ismerősömnek, Pista bácsinak a zsebében szinte mindig van búzacsíra, ilyen csörgő zacskóban, és táborokban is mindig ezzel jár ebédelni, és akkor berakja a levesbe főzelékbe, mint hogyha nem volna elég a tábori ebéd, amit szoktunk adni. De hozzáteszem, hogy nagyon jó a felépítése, idős emberként is jól mozog, és azt hiszem, hogy a búzacsírának van szerepe az élet minőség, a csont és ízületi rendszer védelmében. Nagyon fontos a K-vitamin adása.
1: Tessék.
0: Nem, én most nem a friss csírára gondolok, hanem arra a pici sárga színű búzacsírára. Igen. Tehát az arra a kis sárga színű búzacsírára gondolok, itt most kivételesen nem a csírázott búzára. Egyébként a frissen csírázott búza sem rossz, de az igazából nem annyira ilyen szempontból, az más szempontból antioxidánsként fantasztikus, de az a sárga színű valami, amit egyébként egész olcsón lehet kapni, azt akár tejbögrészbe, akár műzlikbe téve, nagyon szépen emelhető a csont erősség, védhető a csont. Szeretném mondani, hogy a brokkoli K-vitaminban gazdag, káposztafélék K-vitaminban gazdagok, saláta, paraj, tejtermékek K-vitaminban gazdagok. Csak jelzem, hogy a parajban igen sok az oxálsav, de mégsem félünk tőle, mert a K-vitamin, az vesekő oldó hatású, talán tudják, és ezért az oxálsavas növények nem okoznak a vesének problémát. Szemben egy elsavasító típusú diétával, mint egy állati fehérjében gazdag diétával, azért azt mondom, hogy mondjuk a spenótot és a céklát, azt inkább kúraszerűen, vagy időnként fogyasztjuk, nem állandóan. B6 vitamin, kulcsfontosságú a B6 vitamin, élesztőben, ha valaki még nem készített, vagy ritkán, ajánlom az élesztő krém készítését, daráldió, tehát a dió adása, nem csak darálva, hanem elfogyasztva egészben, hüvelyesek, lencse, csicseriborsó, babfélék, banán, és a teljes búza, és még a többi gabonaféle is B6 vitaminban gazdag. A B6 vitamin erősíti a csontokat. Időnként szoktam ajánlani egy B-vitamin, B-komplex kúrát. De ahogy mondtam, a búza csíra, illetve a sörélesztő pehely, és a sima élesztő adása is erősíti a csontrendszert. Soha se felejtsük el, hogy azért, amiről én most beszélek, ez a táplálkozás. Az étrend az fontos, mert a bélből ez felszívódik. De tudják, hogy említettem a mozgást, akkor lesz ebből igazán a csontba, izületekbe beépülő kálcium és egyéb anyag, hogyha a vérkeringés révén az el is jut. Folsav. A folsav szintén vízoldható vitamin, leköti a állati fehérjékből és általában a fehérjékből képződő homocisztein, ezáltal véd, főleg a gerincoszlopot védi a folsav, édes magzat védő vitamin, de nem csak a magzat, hanem a gyermek és a felnőtt gerincét is védi. Általában gyümölcsökben, zöldségekben, a nyers gyümölcsökben és nyers zöldségekben, valamint élesztőben található, az élesztő krémek tehát itt is előkerülnek. És ahogy mondtam, a kálcium mellett a magnézium elképesztően fontos, a méz kristályok alakját, szerkezetét befolyásolja, tehát nem a kálcium önmagában, hanem a mellette fogyasztott magnézium az, ami a kristály szerkezetet meghatározza. Ha valaki magnézium hiányban szenved, akkor törés vonalak alakulnak ki a csontban, tehát bizonyos részeken a csont gyengébb. És ha éppen elesik az illető, akkor eltörhet a csontja, akkor is, ha elég kálciumot fogyasztott. Forrásai. A barna rizs és más gabonafélék, zab, köles, dió, a búzacsíra, erről beszéltem, a kis szárított sárgaszín búzacsíra, amit a búza szelektálásakor ugye kiválasztanak a korparész mellett. Mák, napraforgómag, tökmag és a mandula. Ezek mind-mind magnéziumban igen-igen gazdagok. Egyébként a kukorica is, a puliszkát szoktam javasolni, akár édes, akár sós formában nagyon jó a csontrendszernek a magnézium tartalma miatt, és a karotén is ott van a kukoricában, ami védi a testünket és a csontrendszert és antioxidáns hatású mangán. Amióta a madarakat a városokban az ember eteti, azóta a madarak betegek. Hát beszélhetnék a Deák téri galambokról, ott bent a belvárosban, hogy ott ugye kenyérmorzsát, fehér kenyérmorzsát kapnak, és nem, tehát megfigyelték, hogy a városi galambok csontrendszere nem fejlődik jól, és mangán hiányuk van, mert szinte mindig, amikor a kedves fiatal vagy idősebb emberek kimennek etetni a galambokat, akkor szinte mindig mit visznek nekik? Fehér kenyér morzsa. És a fehér kenyér morzsa, a szegény galamb ugye ő azt hiszi, hogy hát normális ételt kap, ezeket felcsipeget és jól lakik tőle. Nem lesz éhes. De a fehér lisztből megszáradt morzsa, az nem táplálja a csontozatát, így a városi Budapesten is ez a helyzet, a városi etetett galamboknak a csontja nagyon gyenge, jelentősen gyengül. Szemben azzal, hogyha valaki mondjuk diót tesz ki madaraknak, vagy valami hasonlót, akkor az táplálja a csontrendszerüket is, de a fehér kenyér morzsa az nem. Megfigyelték, jellegzetes mangán hiány alakul ki madaraknál, ez egyébként sokkal jellemzőbb, ez csontlágyulást okoz, a csont fehérje szerkezetét fogja befolyásolni, ezért javasolni szoktuk a mangán bevitelt, és talán nem mondok ezzel újat, hogy minden olajos mag, jellegzetesen a búzacsíra, és minden hüvelyes, a zöldborsó és a zöldbab is mangán tartalmú. Ez csont erősítő hatással van, tehát még egyszer a magnézium a mézkristályok szerkezetét, belső elmeszesedést, a mangán a csont belső fehérje összetételét befolyásolja, A cink és a rész pedig a D-vitamin működést aktiválja, tehát cink és rész források, magyaró, a mazsola igen komoly cink és rész forrás. Máskülönben kis szemű, tehát nem aranymazsola, kis szemű, fekete színű mazsola. Értékesebbek zappehely, a szilva és a babfélék cink és rész források. A csicseri borsó is, a humusz vagy homoszkrém is jelentős mennyiségű ilyen elemet tartalmaz. Természetesen a stresszek is szerepet játszanak a csont és ízülete problémában, különösen a poszttraumás stresszek, mondjuk valamilyen haláleset után erőteljes savasodás indul meg, és az ízületi problémák megjelennek. Nem ritkán jegyzi fel a szakirodalom, hogy ha valakinek mondjuk meghal valakie, akkor akik hozzá közel állt, akkor utána viszonylag előre haladottabb ízületi problémái alakulnak ki. A táplálkozás mellett tehát a lelki hatások, és ne felejtsük el Bölcs Salamon mondását, hogy a vidám elme jó orvosság, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat, tehát a vidámság a jó közérzetnek fontos feltétele. Környezeti ártalmak közül az ólom, az ón és az alumínium játszik szerepet, és a kadmium, itt már dezodorok is, kadmium inkább a dohányfüstben, alumínium viszont az ilyen golyós és más dezodorokban is bizony megtalálható még mindig. A testmozgásról szóltam, nem csak úszás, hanem gravitációs mozgás. Van egy kedves ismerősünk, barátunk, aki megtölt két literes műanyag flakont vízzel, és azzal megy sétálni, azzal megy futni. Tessenek kipróbálni, izgalmas dolog, 4 kilóval futni. És egyébként ilyenkor láthatjuk, hogy a túlsúly is mit jelent az emberen, mert amikor a szervezet 4-5 kilogrammos súlyfelesleggel mozog, tehát még egyszer mondom, valami kis súllyal együtt mozgunk, akkor a csontrendszer mindig épül. Nagyon hatékonyan lehet csontrendszert építeni úgy, hogy egy kis súly van hát nem is a vállunkon, de mondjuk a két kezünkben, és úgy mondjuk egy 2-3-4 kilométeres gyaloglásra elmegyünk, akár emelkedő lejtő, nagyon komoly csontizületi védelmet lehet elérni, a vérkeringésünk javulni fog, és a napfényterápia, ilyenkor télen D-vitamin kiegészítést szoktunk azért nyilván javasolni. Ugye a végéhez közeledve is még az izületi kérdésről szeretnék néhány szót szólni nyilván. Tetszenek látni, hogy ahol a csontok ízesülnek, illetve összeérnek, ott ugye komoly sérülés veszély van, hiszen egymás súrolhatják a csontok, ezért van szükség arra, hogy a kettő közötti részt izületi folyadék, izületi tok vegye körül, és folyadékban ússzon az egész rendszer, különben nagyon hamar elkopna. Az egyik legkritikusabb részt itt látjuk, ugye a combnyak, combfeji rész, amikor kopás esetén ugye idővel sajnos protézis műtétre is kerülhet a sor, nagyon érdemes védeni ezt a részünket, hiszen az egyik legkomolyabb, sőt a legkomolyabb terhetviselő rendszer maga a csípő részünk. A következő ábrák is, én azt hiszem, hogy nagyon szép módon mutatják be, anatomi atlaszból lett ki fényképezve a vállizület, látják, hogy milyen gömbcsuklókkal működünk? Tehát nincs új a nap alatt, azt mondják, az emberi test fantasztikus berendezéseket tartalmaz, az ember legtöbbször ezeket másolja le. A gömbcsuklók, és hát ahogy mondtam, hogy erről is lesznek képek, rendkívül kivehető, mintha valaki kifaragta volna, nem? Olyanok a gerinc csigolyáink, és egymásra rakva pontosan illeszkednek. Fantasztikus rendszerről van szó. Kinagyítva, itt tetszenek látni, ahogy a különböző részek ténylegesen mindennek a helye és a formája megvan. Nem véletlen, hogy szoktunk beszélni a teremtés evolúció kérdésről, mert ugye abban hiszünk, hogy ilyen véletlenül nem alakul ki, hogy pontosan így illeszkednek egymáshoz a gerinc csigolyák, és ilyen szép testben élhetjük az életünket. Fantasztikus egyébként, hogy a test ötvözi magában a szilárdságot és a rugalmasságot is, és látják, ahogy az izületekre, a csontokra ráépülnek az izmok, és így tulajdonképpen biztosítják a mozgásunkat a nap 24, legalábbis 16 órájában. Szeretnék szólni végezetül az izületi problémák megelőzéséről és kezeléséről, vagy étrendi terápiájáról. Az emberi szervezet felépítése alapvetően a szimmetria elvét követi, de nem minden tekintetben vagyunk szimmetrikusak, illetve nem születik olyan ember a világra, akinek minden része pont ugyanolyan a szimmetria tengelytől a jobb oldalon, mint a bal oldalon, tehát változunk. Illetve nem vagyunk azonosak, nem vagyunk teljesen szimmetrikusak, kvázi szimmetrikusak vagyunk, és ha valaki megsérül az egyik lábára, mi történik akkor? Akkor a másik lábát fogja terhelni, tehát gyakorlatilag az életünk folyamán szerzünk olyan sérüléseket, vagy hát ér bennünket olyan hatás, hogy nem azonos módon terheljük mindig minden részünket. Én emlékezem, hogy az iskolatáskát is legtöbbször, amikor már nem hátitáskát hordtam, akkor az általában az egyik vállamon hordtam, és senki nem szólt, hogy időnként át kell venni a másik vállra is a táskát, és teljesen megszokta az ember, hogy egy vállon hordja a táskát, és ugye a gerinc pedig érdekes máshogy dolgozik az egyik, mint a másik oldalon, tehát nem lesz szimmetrikus ilyenkor a szervezet. Amikor az ember észreveszi, hogy gerincfeldülése van, akkor nyilván szakemberhez fordul. A lényeg, hogy mi hamarabb ezt kontrollálni és korrigálni kell az ilyen típusú aszimmetriákat. De én most nem erről beszélnék, hanem a kapillarizációról. Mi az, hogy kapillarizáció? A kapilláris erekből származik a szó, és mi az a kapilláris ér? Hajszálérhálózat. A vérpálya nagyobb elemeinek anatómiai helyzete állandó, magyarul a nagyobb ereink azok inkább belül futnak, de nem nagyon futnak periférián nagy erek. Tehát a testünk perifériás részein. A vérpálya és a szövetköz közti kapcsolatot hajszálerek hozzák létre. És gondolom, hogy tudják, hogy ezt miért mondom. Azért, mert az ízületeinket is, ízületi tokokat is, mi az, ami táplálja? A hajszálér. És ez borzasztó fontos kérdés, mert én ehetem a legegészségesebb és legjobb ételt is, hogyha a hajszál erejében az nem jut el a megfelelő helyre. Ezért mondtam egyébként a testmozgás. Testmozgáskor mi történik a hajszálerekkel? Úszáskor is azért. Kitágulnak nyilván, mert mozgáskor a vérünk felhalmozódik, a vérraktár felszabadul, kitágulnak a hajszálerek, de van néhány anyag, általában a színes gyümölcsök, áfonya, bodza, ribiszke, ami kitágítja az ereket, piros szőlőlé, a piros must, hoztam is magammal az alapítványtól most piros mustot, hiszem 2 vagy 1,5 literes kis flakonba, vagy nagy flakonba hoztam, a piros szőlőlevet, és a piros szőlő magja, homoktövis mag, értágító anyagok, és higítják a vért is, tehát segítik az áramlást az ízületekhez. Ezen kívül a ginkgo biloba, a fokhagyma, hagymafélék, ezek mind-mind segítik a hajszál kapillárisok tágulását, a gyógynövények is vannak ilyenek. Az érintett területek hajszál érrel való ellátottsága befolyásolja a regeneráció és a gyógyulás reparáció sebességét, ezért fokozzuk a kapillarizációt. Tehát az a cél, hogy az ízületeink környékén több legyen a hajszálér. Szeretném megkérdezni, hogy vízkezeléssel növelhető-e a hajszálér kapillarizáció? Költői a kérdés. Amikor hideg-meleg váltóvizes fürdőt használunk, akkor mit csinálunk? Akkor érpumpát hozunk, érszívet hozunk létre, és egy idő után a szervezet újabb ereket fog képezni. A vízkezelés ezzel jár. A masszázsnak is lehet ilyen hatása. Ha valaki nem tud mindig mozogni, vagy valami oknál fogva nem mozoghat, vagy fájnak már az ízületei, akkor másodlagos terápiákkal, vízkezeléssel, masszázssal tud segíteni, de ma már olyan módszerek is vannak, tudják, mint ezek a kapszaicines különböző csípős krémek, amik fokozzák a vérellátást egy-egy részünkben, hát már különböző külső terápiák, egyéb külső terápiák is vannak, amik javítják az ízületi tokok vérkeringését. Nemrégiben volt alkalma, hogy ilyen kapszaicines kórán részt venni, izgalmas volt, ezt elárulhatom, de remélem más is részt vett, már ilyesmi elég jó csípő hatása van egy ilyen bedörzsölésnek a gerincoszlop, illetve az ízületek környékén. A mozgásszeli problémák anyagforgalmi háttere, hát elég misztikus a cím, a lényeg, vajon mi hiányzik, amikor valakinek ízületi problémái vannak. Hát először is kiderült, elnézést kérek, kicsit visszaléptem véletlenül, egy másodperc is itt leszek, glükózamin. A glükózamin egy viszonylag újabb eredmény. Glükózamint tartalmaz például a kagylóhéj, de elő is lehet állítani más úton. A glükózamin hiány porc és ízületi nedv csökkenést, porckopást, porccsökkenést és ízületi nedv csökkenést okozhat. Ezért már forgalomban van a glükózamin szulfát alapú készítmények. Különbözőféle módon, a proenzihára, a béres sportszerű, hadd ne soroljam, a lényeg, sőt szakember orvos is fölírhat különböző készítményeket, Lényeg, hogy szoktuk javasolni a glükózamin adását. Kalcium hiány nem annyira jellemző, ahogy én ezt jeleztem, nem annyira ezt tesszük felelőssé. Mozgáshiány, savasodás, magas purintartalmú étrend. Ezek okozhatnak még ízületi problémákat. Purin ugye a húsban van főszabályként, és a növények közül, hát a hüvelyesekben és a spárgában van nagyobb mennyiségű purin. Amit itt látunk, ez lehet, hogy egy furcsa és érthetetlen rendszer, erről beszéltem, ez az a bizonyos extra celluláris mátrix, ami a porcunkat alkotja. A porcok szöveteit ilyen jellegű, hát ilyen pálcikák, és tulajdonképpen ilyen pókhálószerű kolloid rendszerek alkotják. Ezeknek a mennyisége csökken, amikor a porc elkezd kopni. Szakmailag ezeket úgy nevezik, hogy glükózaminoglikánok, ezért mondtam a glükózamin szulfátot, fontos a pótlása, rendezett víztéláramlás, vízfogyasztás és sejtszintű anyagcsere, itt pedig a vitaminok, ásványi anyagok és a só, kálium-nátrium egyensúly kerül szóba. Hát, ezt azért elhoztam, ezt az ábrát csak jelzem, egy kedves ismerősömtől vettem át, hogy elindult egy bizonyos zöld kagyló különböző termékforgalmazás, de általában itt a kagyló kérdést azért nagyon zárójelbe teszem, mert ezeknek a minősége, fertőzöttség azért változó, tehát egy új üzleti vállalkozásként kerül forgalomba. Most legújabban már nem a szárazföldről, hanem a tengerből halásznak nekünk dolgokat, ugye a korall, kálcium és egyebek, illetve most már fitoplankton találkoztak vele, fitoplankton, most már planktonokat is tápanyag étrendek kiegészítő formájában hozzák forgalomba. Szárított fitoplanktont lehet venni méreg drága formában és áron, pedig egyébként elég nagy mennyiségben van az óceánokban, de ez is bekerül majd a civilizált világ étrendjébe, azt mondják. Én a kagylóval tehát nem foglalkoznék, viszont a lényegi kérdésekkel igen. Tehát ez a lényeg ennek az előadásnak, ez a 10 pont, amit szeretnék felsorolni, és egyenként nyilván nem órák alatt, de átvenni. Tehát mák, szezámmag, mandula, dió, tökmag, ezek zsíros, olajos magok. Személy szerint, hát eléggé el nem ítélhető módon, nekem az a véleményem, hogy fontos az olajos magokat fogyasztani, ha lehet egy picit nagyobb mennyiségben, mert kezd kiüresedni itt a táplálkozás, vagy a nyersanyag Magyarországon, és erre van egy módszer, ami nem tűnik annyira mesterségesnek, sőt, ez a sajtolás. Amikor sajtoljuk a tökmagot, akkor 40%, 35% zsiradék, olaj elmegy belőle. És ha iszik, hanem nem az olajat tartom értékesebbnek, hanem a kúpos présbe visszamaradó úgynevezett tökmag száraz anyagot. Na, az a lényeg. És megdöbbentő, megrázó, hogy a két opció közül az emberiség az olajat választotta. Rendben, az olaj egy fantasztikus anyag, tényleg van benne omega-3, a bibliai jelképként is ugye a Szentlélek jelképe az olaj, a felkenetés jelképe, de nagyon tömény anyag, nagyon sűrű tömény anyag, olajban sütés, ezek olyan drasztikus dolgok, vagy a nagyobb mennyiségű zsiradékfogyasztás, és az az igazság, illetve az az én személyes véleményem, hogy én szeretnék a tökmagból többet tenni, de nem ehetek, mert zsíros. Ezért a tökmagot, hogyha hidegen 40 fok alatt kisajtoltatjuk, akkor lesz belőle száraz tökmagliszt, ennek 55% a fehérje, elképesztő, tehát megduplázódik benne lényegében a fehérje tartalom. 55% a fehérje, 10% lesz a zsiradék, és az ásványi anyag és a B-vitaminok jó része visszamarad a préselvényben. Ezért a száraz tökmagliszt úgynevezett funkcionális olajos magliszté válik, ezért a sajtolás másik terméke értékesebb. Amit én most mondtam, ezt nyilván nem én találtam ki, egyetemen mondják el a kedves professzorok, amikor erről a témáról beszélünk, elmondják, de hát sajnálkozva azt is hozzáteszik, hogy takarmányozásra kerül. Egyes országok, mint nem tudom, Törökország, Görögország, ebből sajtol, ugye halvát, cukorral, mézzel, stb. És ezeket, ezt a halvát nem olcsón, máskülönben, forgalomba is hozzák, mint csemegét, de hát otthon is lehet ezeket keverni mézzel, lehet ezekből sütni pogácsákat, lehet ebből főzni műzlihez, lehet hozzátenni. Tehát én azt gondoltam ki, hogy mi lenne, hogyha segítenénk országos szinten is funkcionális lisztek fogalmazásában, nyilván nem alapvetően üzleti szempont, hanem alapítványi célkitűzésként. Ezért fognak találkozni majd különböző, hát ilyen kis maglis őrleményekkel, és különböző csomagokban, negyed kilós egyszerű formában szoktam forgalomba hozni, és itt kedves Éva foglalkozik vele. Éva néni, aki segít ennek a népszerűsítésében. Még egyszer mondom, ezek natur, és hát felhasználást, fantáziát igénylő anyagok, tehát nem készíteleket gyártunk, mert mindenkire rábízzuk, mit készít belőle. Tehát ez egy fontos szempont, szezámmagliszt. A szezámmaglisztban a kalcium tartalom kétszeres, másfél-kétszeres. Tehát az egyébként 1000-1100 mg kalcium, nem beszélve a szezám magnézium foszfor cink résztartalmáról, megduplázódik a zsírszegényített formában, és ebből egy evőkanállal teszünk hozzá, ezekben a kenyerekben is egyébként ezek az okos-magos lisztek vannak, valakit érdekel, ezeket otthon is meg lehet ilyen kenyeret csinálni, két evőkanál szezámlisztet, vagy úgymond női formulát, tehát tökmaglisztel keverem a szezámot, mert 20% tökmaglisztel a 80% szezám mellé, fantasztikus keveréket, ugye foszfor-kálcium arányt beállítva, egy tökmagli szezámliszt keveréket lehet csinálni. Ugye, hogy nem nehéz dolog ez, amiről én most beszélek? Tehát nem beszélek itt egy extra magas dologról, árban sem komoly. Tehát itt arról van szó, hogy Magyarországon képződik más a tonna számra ilyen anyag naponta vagy hetente, és nem kerül felhasználásra, hanem a tejet és a sajtot adják az embereknek, és a tejipar ugye uralja a piacot. Nem szabad beszélni a tökmag sajtól tökmaglisztről, pedig a sajtól tökmagliszt belekeverve kenyérbe a gyerekek számára olyan foszforforrás, ami az idegrendszerüket elképesztően építeni. Hát a tökmag, foszfor, ugye foszfolipidek építésével, lecitin tartalmánál fogva is, építi az agyi szöveteket, és ehelyett fehér zsömlét, felfújt fehér zsömlét adnak párizsival a gyermeknek szendvicsre, szendvicsgyanán, és aztán csodálkozik a nevelő vagy a szülő, amikor a gyermek nem úgy viselkedik, de nincsenek B-vitaminok, nincsenek szabályozók, nincs foszfor, és elmarad a fejlődés, tanulási nehézség van, meggyőződésem, hogy ez nem született adottság a magyar gyermeknek, hanem szerzett probléma. Az étrenddel összefüggő probléma. Én személy szerint szinte mindenhol államilag dotálnám a foszforban, B-vitaminokban gazdag kenyerek adását, és megfigyelhető lehetne a szellemi-lelki erőnlét növekedése. Én ezt megkockáztatnám, egy 10 éven belül ezt lehetne mérni, de valami oknál fogva nem történik meg Magyarországon, hanem csak ilyen nagyon jól hangzó dolgokat hallok, hogy a magyar nemzet és a fejlődés, de hogy ez ugye kézzelfoghatóan, szakmailag, hogyan viszonylag olcsón, még egyszerűen olcsón, tehát ez filléres dologok ezek az ország költségvetéséhez mérten, nem történik változás. Emlékezem, voltam egy nagy egészségnapon, Budapesten szervezték, és hát országos vegetáriánus fesztivál volt, és vegetáriánus és más célcsoportok jöttek el, voltak vagy 500-an, és az előadás után egy aláírásgyűjtés indult el, hogy változtassuk meg Magyarországon az élelmiszer kínálatot, illetve a közétkeztetést. Úgyhogy kisebb forradalom alakult ki az előadás után, amit le kellett csendesíteni, mert majdnem zendülés alakult ki az egészségnapon. De jelzem, hogy ha sikerül elmondani az embereknek, és jól sikerül tálalni és átadni azt az információt, hogy milyen egyszerű módszerekkel lehetne javítani csont, ízület, emésztés, érpálya, akkor azt hiszem, hogy lenne rá szellemi kereslet. Az emberek azt hiszem, hogy változtatnának, de ha megtetszenek nézni a médiát, eléggé szelektív információk vannak, és ezek, amikről én most itt beszéltem, ezek valahogy kimaradnak, bár ma este azt hiszem 9 óra magasságában, ha addig hazaérnek, nyilván, remélem, hazaérnek. Van egy, azt hiszem az M1-en, egy ilyen műsor, hogy Pesti Fekete Doboz, jól mondom? és ha ma belekukkantanak, akkor fognak találkozni az én arcommal is. Nyilván felvételről, mert jó pár hete kijött hozzánk a televízió, és a génmódosításról beszélt, de inkább ezzel csak azt üzenném, nyilván nem a saját személyemet, hanem azt, hogy azért van a médiában valamennyi kereslet az ilyen témák iránt. Mondjuk a szerkesztőség, a Magyar Egyes stábja, amikor kijött, akkor azt kérte, hogy komolyan fogalmazzam meg a génmódosítás problematikáját, és hát most vagy sikerült, vagy nem, óvatosan bántam azért a szavakkal, mert a Magyarországon, amikor megírtam a Génháború című könyvet, akkor néhány hét múlva fölhívott egy hazai génkutatóközpont, vagy a génkutatóközpont, ugye ez Szegeden van, és kérte a könyv visszahívását, mert nem tartja ezt szerencsésnek. És nyilván nem fenyegetőzött, mert egy szakintézmény nem fenyegetőzik azzal, hogy kiszórja a gumimat, meg ilyesmi, hanem egyszerűen szakmailag mondta, hogy bizonyos kifejezések a könyvben nem helytállóak, ez így ebben a formában nem megfelelő, megfogalmazott, és különböző szakmai érvekkel igyekezték visszavonatni a könyvet, amit hát azóta sem vontunk vissza. És néhány nap után a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban beszéltek ezek a szakemberek, éppen hallgattam a rádiót, és ott derült fény arra, hogy mögöttük áll egy komoly multinacionális koncern, amelyik ugye nagyon-nagyon erősíti a génmódosított vetőmag adását, úgyhogy nagyon-nagyon küzdeni kell, hogy ez ne terjedjen el, mert az egész Pannonrégiót elszennyezi, és ha valaha elterjed, ha csak egyszer is elvetnek ilyen magot, akkor ez egy irreverzibilis folyamat, soha többet nem lesz géntiszta a talaj, ez nem olyan egyszerű, hogy majd kimossuk a talajból az idegen géneket, soha többet. A DNS ott lesz, és szaporodik, és fölveszik a rovarok. Onnantól kezdve egyirányú utcában vagyunk. De visszatérve a témához, omega-3 zsírsavak, hoztam magammal, legyen egy a gyártótól, hát így sem olcsó, de valamivel olcsóbb, 750 forintba kerül fél liter hidegen sajtolt lendmag olaj, ha esetleg valakit érdekel, elég sokáig elég máskülönben, tehát ugye nem isszuk az olajat, hanem tejás kanálnyit reggel és este, éjszaka, hogyha a vérben van, az nagyon jó, mert éjszaka ugye a vérünk sűrűsödik, nincs annyi víz, folyadék, és szépen áramlik, ugye fekvés közben is a vér, ha lendmag olajat fogyasztunk esténként egy keveset, glükózamin szulfát, hagylóhéj kivonat algát, tulajdonképpen itt a glükózamin kiegészítőként való adását szoktam ajánlani, ma már ilyen készítmények tehát vannak, és mérhető eredménnyel. Antioxidánsok, A-vitamin, sárgarépa, lé, karotinok, C-vitamin, savanyúkáposzta, homoktövis. Hoztam magammal, illetve a kedves Ivának is át fogok majd adni itt, hogy ha valaki később, amikor én már nem leszek itt, érdeklődik, homoktövis húslisztet, homoktövis maglisztet. Két külön termékről van szó, mind a kettő más jellegű. Ezek hidegen, tehát 40 fok alatt szárított homoktövisből készülnek, és a homoktövis vas és C-vitaminban gazdag, az egyik legerősebb antioxidáns, ilyenkor ősszel savanyú káposzta, csipkebogyó, homoktövis hármast használjuk. Ugye, ha lehetséges, mindig megnézzük az idényt, hogy éppen ősz van, nyilván, hogy nem annyira biztos, hogy a citrusfélék a legjobbak, de nem rosszak, csak jelzem, hogy inkább azt mondom, hogy érik a csipkebogyó, megcsípi a dír, ugye, homoktövis is hazai termesztés, savanyú káposzta, azt hiszem, hogy aki ezt a hármat használja, és még mondhatnának hozzá mást is nyilván, ugye ribiszke és még egyebek, amik ugye esetleg nyárról maradtak, vagy kora őszről. A lényeg, hogy ezek az antioxidánsok jól használhatók, és nagyon szépen dolgoznak. E-vitamin, diófélékben hidegen sajtolt olajokban vannak, nyilván a húst és a szójababot, valakinek ízületi problémái vannak, vagy a családban voltak, akkor azt kell mondjam, hogy a szójával óvatosan bánunk. A tofut csak ritkán fogyasztjuk, egyébként nem tart egészségtelen élelmiszernek a szóját, de ízületi problémák esetében azért óvatosan. Zab, köles, tönköly, árparos, a búza sajnos erősebben savasít. Tehát ízületi problémák esetén, meg általában is a klasszikus búzát picit háttérbe szorítjuk, és inkább a zabból kását fasírtot, kölesből kását fasírtot készítünk, illetve köretnek is jó zöldséggel, gombával, tönköly lisztet használjuk inkább a búza helyett, árpa, ugye a gersli, a hántolt árpa gyöngy, és a rozs változókortól kezdve sokkal értékesebb és előnyösebb a csontnak is az ízületek számára, tehát az alternatív gabonákat is felhasználjuk. Talán hallották már, hogy a kölesnek van egy vad formája, ez a barna köles, aminek extra magas a kovasav tartalma, mert amikor a kölest elkezdik nemesíteni, akkor nemesítés során a kölesnek a kovasabb tartalma sajnos csökken, és az értéke is csökken, ezért a vadkölest, illetve barna kölest szoktuk nem lisztként kenyérbe sütve, hanem nyersen, tejáskanál annyit, ez egy tápanyag kiegészítő, tulajdonképpen funkcionális liszt. A vadkölest szoktuk tenni műzlihez, és mérhető, hát szájról szájra jár a híre a vadkölestnek Magyarországon, Ausztriából hozatjuk mi magunk is, és csomagoltatjuk, mert nagyon magas az ára általában az üzletekben, és így próbáltuk ezt is megoldani, tehát üzleti formulaként a vadkölest szezámmaglisztel, száraz szezámmaglisztel, és egy pici lendmaglisztel kevertük. A lendmagliszt ahhoz kell, hogy a bélben haladjon. Muszáj neki, hogy haladjon a bélben, ne tapadjon föl, ez kell a lendmagliszt, és így ízületi védő, fájdalomcsillapító, porcépítő. A kovasabb, vagy metakovasabb, a glükózaminokkal együtt elég jó ízületi porcépülést és gerinc védelmet biztosít, az egyik legjobb ilyen párosítás. A lúgosításról nem lehet eleget beszélni, de említem itt is, tehát a nyers saláták, a párolt zöldségek is lúgosítóak, maradnak folsav, zöld levelek, zöld turmixok, itt egészen a csalántól, ugye a disznófarejon át a különböző sóskáig és felolték is lehet, csináztatás. A lúgosító étrend alap szabály, alap elv, és a nyomelemek és az ásványok lúgosító hatásáról se feledkezzünk meg, lehet kapni lúgos vizet a mai világban már, ismerik talán különböző alkalikus ásványvizek, vagy a peridot, egyre ismertebb a peridot nevű 8,8-as pH-jú lúgos ásványvíz. Reggel éjgyomorra fogyasztjuk a lúgos vizeket, nem evés után, leköti a gyomorsavat, viszont ha éjgyomorra fogyasztjuk, akkor a szervezet nem termel hozzá savat, és a lúgosító hatását kifejti. Hogyha valaki evés után, vagy mondjuk még a gyomorban van étel és gyomorsav, és akkor iszik lúgos vizet, tehát 7-es pH-nál nagyobb pH-jú vizet, akkor ez nem fog hasznosulni, sőt rosszul étet is okozhat, mert a gyomorsavval reagálni fog, tehát nem mindegy, hogy a lúgos vizet hogy fogyasztjuk, mindig így gyomorra fogyasztjuk, gravitációs testedzés, 2,5 liter víz fogyasztása, és természetesen a lelki egyensúly, az ember végső, tehát a végső célok, az élet végső kérdéseinek a vizsgálata is azt gondolom, hogy hasznos lehet, ezzel is szoktunk ugye foglalkozni, biblikus alapokon az életmód és a lelki egyensúly együttese azt hiszem, hogy igazán jó életminőséghez fog vezetni. A lúgos vizet, mint a rendes vizet szoktunk javasolni 30 perccel, 40 perccel az evés előtt fogyasztjuk, ajánljuk. Én azt hiszem, hogy ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket,

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a Bibliánkból alapszövegként ennek a befejezetlen szimfóniának, amit az imént hallottatok, szeretném felolvasni az alapigéjét. Az imént az énekkar előadásában Halmos Lászlónak azt a szerzeményét hallottátok, amelyben a szerző feldolgozta a 127. zsoltárt. Kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel velem az igét. A 127. zsoltár, és nem véletlenül mondtam, hogy ez egy befejezetlen szimfónia. De nem azért, mert a szerző nem gondolta úgy, hogy ez be van fejezve, hanem azért, mert hiányos a feldolgozás, méghozzá nem is kicsit. Ugyanis a lényeget felejtette el, pont azt, amiről ma szeretnék hozzátok szólni. Így olvasom. Grádicsok énekes Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Ne lapozzatok, eddig tartottak a feldolgozás, igaz? Miről szól így önmagával ez a zsoltár? Mondhatjuk azt, hogy a mikorunkhoz beszél leginkább, ahol az emberek látástól Mikulásig dolgoznak, és egyik műszakot a másikba öltve keresik meg a szűkös betevő falatot. Sokan nagy nyomorúság közepette, ugye erről szól, hiába korán felkeletek, későn feküdnötök, fáradtságos munkával szerzett kenyeret ennetek, az Úr álmában áld eleget. Tehát az Isten áldása megnyugszik, ugye ezt énekelt olyan szépen a kórus, figyeltétek, mint hogyha csak a tüskök zümögését lehetne az éjszakában hallani, amikor azt énekelt a basszus, hogy pihentében is megállt. És akkor szépen a csiripelés beadja azt, hogy pihentében is. Na de a zsoltár nem ezt akarja mondani. És most lapozzunk a következő oldalra. Ugyanis Salamon pont arra akart utalni, ami a leglényegesebb. És amit mi emberek talán kevésbé fogunk fel. Látjátok, az énekszerző is megrekedt ennél, hogy emberek nem muszáj annyit dolgozni. Nem ez a lényeg. Salamon erre akart utalni, nem ez a lényeg, nem ez a fontos. A legnagyobb érték az, amiről most kezd beszélni. Így olvasom. Íme az Úrnak öröksége a fiak. Az anya méh gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hős kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Kedves gyülekezet, miről szól ezek szerint ez a zsoltár? Az, hogy az emberek, és mi is, ha nem figyelmezünk Salamonnak ezekre a szavaira, pedig higgyétek el, Salamonnak volt-e elege, tette, gyűjtötte eleget Salamon az életében. Emlékeztek rá, hogy milyen leírásokat olvashatunk csak a Szentírásban. Elképesztő gazdagságot gyűjtött össze. Olyan gazdagságot, hogy az aranyat még megszámolták, de az ezüst olyan rengeteg volt, hogy nem is számolták. Salamonnak 700 felesége volt, 300 ágyasa, lovak, paloták, hatalmas kiterjedt birodalom, hatalmas nemzetközi kapcsolatrendszer, emlékezzetek Sába királynőjére. De amikor Salamon a legfontosabbról beszél, akkor azt mondja, hogy nem ez a lényeg. Nem a vagyon, amit összegyűjt az ember. Nem a ház, amit nagy nehezen kifizet. Nem a ruházat, nem a kocsi. Nem az anyagi javak, nem a vagyontárgyak, hanem mi a lényeg. Íme az Úr öröksége a fiak. Kedves gyülekezet, nagyon elgondolkodtunk ezen, és én magam is nagyon sokat gyötrődtem ezen a témán. Én is 4 gyermeket neveltem, nevelek. Ti is sokan vagytok itt, akik gyermekeket neveltek. Vajon van-e ilyen gondolkodásunkban? Megvan-e ez a gondolkodásunkban, hogy a leglényegesebb, minden máson túl a gyermekeink? És egy másik igét keressetek meg velem, a Szentírásból, ami szintén ezzel a témával foglalkozik, és ez engem nagyon megdöbbentett, sose gondolkodtam rajta el ilyen mélyen, mint most. Kérem veleteket, lapozzatok Malakiás próféta könyve utolsó fejezetéhez. Ezek az ószövetségi szentírás utolsó szavai. És azért úgy elgondolkodom rajta, hogy ha visszagondoltok Salamonnak az életére, vajon ő mennyire értette meg ezt, mert leírta gyönyörű szépen, de emlékeztek rá, hogy Salamon után mi történt Izraellel, mi történt az országgal? Ketté vált az ország, és minek a következtében? Ketté vált az ország, ugye a fia volt a kiváltók, az ő kemény magatartása, akik nem ismerik annyira a bibliai történetet, arról szól a történetünk, hogy Roboám kezdett uralkodni Salamon király halála után, és a nép hozzájárult, odajárult az ifjú királyhoz, és kérték a bölcsek, az idősek tanácsa, hogy ha meg akarod szilárdítani az országot a kezedben, akkor enyhíts az ország súlyos terhei. Az ifjú, aki inkább a barátokra hallgatott, akik nyegle tanácsot adtak neki, azt mondta az ország nagyjainak, hogy abban az esetben, hogyha az apám korbáccsal vert, akkor én skorpióval foglak. Tehát nem, hogy enyhítek a terheiteken, hanem majd meglátjátok, hogy én még keményebb igánt vetek a nyakatokba. És amikor ezt hallotta a nép, akkor 10 törzs levált az országról, és emlékeztek rá, utána az északi országrész viszonylag hamar el is tűnt az asszírok gyarmatosító politikájának következtében. De figyeljétek meg, Salamon megértette a saját maga által leírtakat. Mi volt az ok, ami miatt szétszakadt az ország? Miért kellettek a királynak az adók? Mert pont azt csinálta, amit a Zsoltárában mond, hogy nem lenne szabad, ne a gyűjtögetéssel foglalkozzatok. Ahelyett, hogy gyűjtögetéssel foglalkozott volna, az új királyra, Roboámra kellett volna több időt szenteljen, és azt a bölcsességet, amit az Isten neki adott, át kellett volna plántálnia a fia szívébe. Kedves gyülekezet, óvjon meg bennünket az Isten attól, hogy ilyenek legyünk, és tegyünk meg mindent, ami a kezünkben, a kezünk módjában áll a gyermekeinkért. Nézzük tehát akkor most Malakiás próféta könyve 4. fejezetének az utolsó 2 versét. Így olvasom. Íme én elküldöm néktek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Milyen időszakról szól a Szentírásnak ez a gondolata? Mit jelent az a kifejezés a Szentírásban, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja? Vajon milyen időről szól ez, gyülekezet? Szólhat-e a régmúltról? A jövőben van ez még. Emlékeztek rá, az Úr Jézus, amikor felállt Názáretben, és felolvasta Ésaiás proféta könyve tekercséből, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a szegényeket, a megtört szívéket bekötözzem, a vakok szemeinek megnyilását hozzam. És aztán az Úr, amikor jött volna a bosszúállásának, az igazság szolgáltatásának napját gondolat, akkor mit tett? Becsukta a könyvet, mert annak még nem volt itt az ideje. Tehát itt, amikor ezt összetesszük Ésaiás prófétának a gondolatával, amit Krisztus nem olvasott már föl, amikor arról beszél az ige, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja, akkor egyértelműen Krisztus dicsőséges második eljöveteléről beszél, ami nagy és félelmetes lesz. úgy fogalmaz más helyen az ige, hogy olyan kemény lesz az az időszak, hogy még a hős is kiáltozik félelmében azon a napon. És azt mondja itt, hogy elküldi Íjést a prófétát. Majd egy másik igében olvasunk ezzel kapcsolatban kiegészítést. De nézzétek meg, azt mondja a 6. vers, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Mit kell feltételeznünk ezek szerint az állapotról, amik között eljön ez az Illés lelki próféta? Mi lesz a helyzet az atyák szívével, és mi lesz a helyzet az a fiak szívével? Az, hogy a két szív el van fordulva egymástól, igaz? Valamilyen szinten el van fordulva egymástól. Nagyon elgondolkodtatott ez a gondolat. Elkezdtem vizsgálni a saját szívemet, hogy vajon tényleg oda van-e fordulva a szívem a fiam, a leányom szívéhez. És ti gondolkozzatok el saját magatokon, hogy vajon a mi szívünk oda van-e fordulva a gyermekeink szívéhez. Íle a szívünkben irántuk az a megmentő szeretet, az isteni megmentő szeretet, ami alkalmas arra, hogy őket megragadja és megmentse. Mert mindjárt szeretnék három élettörténeten keresztül három helyzetet, három állapotot felvillantani előttetek, hogy vajon hogy állunk mi hozzá a gyermekeinkhez. Nagyon komolyan megfedve éreztem magam ezzel a szemponttal, a Szentírással kapcsolatban, és a fiaimmal, a gyermekeimmel kapcsolatban magamat. Kérlek benneteket, valami jelzőt tegyetek ide a Malakiás próféta könyvéhez, és lapozzunk egy kicsit vissza a régi ószövetségi történetbe, Mózes első könyve 18. fejezetéhez. Egy gyönyörű, szép mondatot olvashatunk itt, amikor is az Úr meglátogatta Ábrahámot. Szerintem, akik a Bibliát ismeritek, jól tudjátok, hogy melyik igét fogom felolvasni. Szinte kívülről tudjátok szerintem ezt az igét. Hogyan gondolkodott az Úr Ábrahám felől és a családja felől? Mit fog megtenni Ábrahám? Mielőtt az igét mondanám, hagyadik verset mondom. Mit mondott ott az Úr igéje? Azt mondja, mert tudom róla, hogy megparancsolja. Nézzük akkor az igét. 19. vers. A szerkesztők is látjátok, fontosnak gondolták, mert vastaggal húzták ki. Azt mondja, mert tudom róla, hogy megparancsolja fiainak és házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úr útját, igazságot és törvényt tévén. Nagyon jól ismerjük szerintem nagyon sokan Ábrahám történetét. Tudtok Ábrahám életéből bukásokat, helytelenségeket mondani? Akkor mondjatok nekem egyet. Ugye a Sáraféle javaslata elvette Hágár. Tudtok-e mást mondani, ami nem volt egészen?
1: Mert akadta saját feleségét.
0: Tessék? Nagyon jó, tehát gyáva volt és hazug. Ki kell mondjuk, így van? Letagadta saját feleségét. Mondjatok még, mert még volt. Amit nem látunk igazán helyesnek. Én a magam részéről nem láttak igazán helyesnek. Az idős Ábrahám mit csinált, mikor Sára meghalt? A megnősülését nem tartom helytelennek, de ott van az igében még egy megdöbbentő rész. Emlékeztek rá, hogy mit ír Ketúrával való házassága után az ige? Mikor azt mondja, hogy a Ketúrától született ennyi és ilyen nevű gyereke, és elküldte őket, kikkel együtt, az ágyasok fiaival együtt elküldte őket idegen messzi tartományba. Emlékeztek rá? Miért szeretném ezt elmondani nektek, hogy ez miért fájdalmas? Emlékezzetek rá Ábrahám mintáját, az Ábrahám által adott példát, követték-e a gyermekei? Izsáknak hány felesége volt?
2: Egy.
0: Nagyon jó. Jákobnak hány felesége volt? Kettő. mert a másik kettő, és testvéreim, hogyha visszaemlékeztek, milyen áldatlan állapotok uralkodtak abban a családban. Emlékeztek rá? Irigység, cselszövés, adták, vették a férjét, mandragóra, bogyókért, valamelyik rettenetes állapotok. Meggyőződésem, hogy Ábrahám példája okozta ezt a családban. És nézzétek utána végig vonul Izrael történelmén. Tudtok mondani több nevű embereket a Bibliából még? Szinte csak az volt. Dávid, ugye az imént említett Salamon. És mi volt Salamonnál például egy hatalmas baj az asszonyokkal? Elfordították, elhajtották a szívét idegen istenek iránt. Ugye nem a hölgyekkel van a baj, már megbocsássatok, tehát még ne érezzétek úgy, hogy az asszonyokkal van a baj. Egyszerűen most egy emberi dolgot látunk. Volt egy ősatya, aki megengedte magának ezt a helytelenséget, és utána elindul a családban, ez gyűrűzik tovább, hogy az arab világ, az tudjátok, hogy milyen rokonság.
3: Igen.
0: Melyik gyermektől való?
3: Igen.
0: Mindenhol ezt láttam. Kedves gyülekezet, gondoljátok meg. Izsák egy feleségű ember volt. Hogyan vitte tovább az apától látott helytelenséget? Attila említette, hogy milyen hibát követett el Ábrahám Egyiptommal is, meg Abiméleknél. És Abiméleknél nem véletlenül kerül elő, mert Izsák mit tett ugyancsak? Ugyanezt tette. Emlékeztek rá, Abimélek a király kinézett az ablakon, és mit lát kint, hogy Izsák valószínűleg csókolózott a feleségével, és azt mondta, hogy jó ember, hát te azt mondtad nekünk, hogy ez nem a feleséged, hanem a húgod. Ugyanazokat a példát, ugyanazt a mintát vitte tovább Izsák, ugyanazt a mintát vitte tovább Jákob, és végiggyűrűzik egész Izrael történelmén az ábrahámi helytelenségnek a folyamon. Megdöbbentő azért, gondoljátok meg, az Úr ki tudta mondani Ábrahámról, hogy tudom, hogy megparancsolja, hogy megőrizzék az Úrnak útját. De nézzétek meg, hogy következmények nélkül ennek a hihetetlenül Istenben bízó embernek is nem maradhattak a cselekedetei. Miért tudta Ábrahámról ezt kimondani az Úr? Emlékeztek rá, hogy amikor az Úr felszólította, hogy menj ki a földedből, akkor a teljes kényelmet felcserélte a sátorozó vándor élettel. Amikor azt mondta neki az Úr, hogy vedd a te fiadat, egyetlen egyedet, gondolkodás nélkül ment, és cselekedte az Úr akaratát. De az apró bukások, az apró helytelenségek nyoma ott maradt lenyomatként a gyermekeiben. Megdöbbentő történet. Nézzük a következő szentírási történetet, ami a gyengekezű apáról, a gyengekezű szülőről szól. Szerintem tudjátok, ti is ezt ismeritek, ezeket a történeteket. Ki az a nevezetes gyengekezű apa, aki azt mondta a súlyosan vétő fiainak, hogy elnye. Tessék? Hogy tudjátok? Éli kie volt Izraelnek? Főpap. Milyen méltóság és milyen hatalom volt a kezében? Azokért a dolgokért, amelyeket a fiai vétkeztek, Izrael polgári törvényei, amelyeket az Úr Éli főpap kezébe is adott, hogyan rendelkeztek, amiket Éli fiai műveltek? Gábor megmondta a teljes, tökéletes halálbüntetés. Halálbüntetés. Nézzétek meg, mert miről szól. Először is elvettek az Úrnak szánt áldozatokból, másrészt erőszakoskodtak és hát inzultálták a templom körül dolgozó asszonyokat. Halálbüntetés. Éli pedig mit mond? Olvassátok el Sámuel első könyve szavai a második versből. A második fejezetből, bocsássatok meg, a 22. verstől így szól. Tehát Sámuel első könyve, második fejezet, 22. vers. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekedtek egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Érthetetlen. A főpap nem tud erélyes lenni. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úr népét. És gondoljátok meg, hogy ez micsoda? Ez az elnye-belnye kategória, nem? Rettentő, rettentő. Nem is tudok, tehát nem is akarok, érzitek ennek a súlyát, ami nagyon-nagyon komoly dolog. Nézzük a következő élettörténetet. Ez a legmegrendítőbb, amikor egy apának a helytelensége végig borítja, mint a dominó az egész családot. Tudjátok, kire gondolok? Dávidra. Nézzétek meg az igét velem, Sámuel próféta könyve, Sámuel második könyvéből. Ugye az első könyvben voltunk az imént Élinél. Nem kell ismertessem szerintem a Dávidféle esetet. Ugye meglátott egy idegen asszonyt a háza tetejéről, megszerezte magának, az asszony terhes lett, a férjet orvul gyalázatos módon másokat is belerángatva a saját bűnébe megölette, és aztán az Úr egy idővárakozás után elküldte hozzá a prófétát egy gyönyörű szép történettel, amelyben rávilágított a király helytelenségére, és a 12. fejezet 11. verséből pedig ezt olvasom. 10-től, bocsánat. Így szól már a kemény ítélet, amit a példabeszéd után mond a próféta. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Ímé, én éppen a saját házadból bocsátok reált csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hál feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. És ha olvasnátok a következő mondatokat, akkor talán ez volt Dávid megmenekülésének a kulcsa, hogy Saullal ellentétben nem próbálta kimagyarázni magát, hanem mi volt a válasz a rögtön a vétkezésére? Vétkeztem az Úr ellen. Na de hogyha itt testvérek, nézzétek meg, ki van itt jegyzetelve a Bibliámban, hogy hol jön az ítélet a dávidi házon. Emlékeztek rá, hogy mit mondott Dávid, amikor meghallotta a példatörténetet? Halállal lakoljon az az ember, és négy annyit adjon. És itt nézzétek meg, az első kis rózsaszín, az első vér ki is volt? A gyermek, aki Becsabétól született. Rögtön a következő oldalon Amon és Támár története, ugye ott egy fia halt meg, mert Absalom megölte a Támárral való erőszakoskodásért, ugye Amon és Támár, és utána a következő oldalra, ha lapoztok, ott meg rögtön látjátok Absalomnak a nevét említve. Miért következett be a családon ez a borzalmas állapot? Tessék? A rossz példa. Nézzétek meg, Dávid mit vesztett el? Elvesztette a makulátlan tisztaságát, elvesztette azt, hogy ő a király Isten népének a vezetője. Emlékeztek, régen nem az volt, hogy koronát tettek a király fejére, hanem mit tettek? Olajjal kenték meg, jelezve ezzel, hogy ő egy isteni szolgálatot lát el, felkenetik az Isten népének a szolgálatára, és Dávid ezt a felkenetést, ezt bestelenítette meg. És nézzétek meg, amikor látta Ammont, aki erőszakoskodott a saját húgával, és magáévá tette ezt a mostoha testvérét, féltestvérét, Dávid mikor meghallotta, mit kellett volna cselekedjen Ammonnal? Hát azonnal súlyos retorziót alkalmazni. Testvéreim, semmi nem történt tulajdonképpen. Semmi. Absalom ez dühítette föl, és aztán egy bizonyos helyzetben mit tett Absalom? Figyeltétek-e, hogy mit csinált Absalom? Ugyanazzal az orv módszerrel, mint ahogy Dávid eltüntette a színről Hitteus Uriást, ő maga ugyanilyen orvul leitatta Ammont, és aztán a szolgáival megölette. Ugyanazt lekopírozta, mint amit az édesapja csinált. Gondoljátok meg, hogy Dáviddal kapcsolatban mit olvasunk a Királyok és a Krónika könyvében, mikor az Úr indokolja, hogy miért áll fenn Júda királysága olyan hosszú ideig, mi volt az indok mindig? Dávidért, az én szolgámért. Tehát valami olyan fajta szíve szerint való ember volt az Úrnak Dávid, akit meg tudott áldani, akit az ő harcaira fel tudott használni, de nézzétek meg, az Úr nem akarta, nem tudta félretolni a következményeket, amely a családot utolérte. Testvéreim, azt kell mondjam nektek, lapozzatok vissza kérlek a Malakiás próféta könyvéhez. Azt kell mondjam nektek, hogy ezt értette meg velem Malakiás próféta könyvével kapcsolatban az ige. Bennem megvan az az örömteli, de egyszer sem néha szomorúságot adó vágy a gyermekeim felé, akik itt vannak, és akik nincsenek, hogy mentsem őket. Nyilván a ti érzésetek is ez a gyermeketek iránt, nem? De elég el, hogyha megvan bennünk a megmentő lelkület, de más hibákat meg elkövetünk és vétünk. Ha nem kötjük magunkat olyan szigorúan és következetesen magunkat az Úristenhez, hogy a saját jellembeli, lelkületbeli hibáinkat legyőzzük. Ha megengedünk az életünkben olyan helytelenségeket, amelyekről tudjuk, hogy nem kellene tennünk. Szerintetek a gyermekeinknek nincs elég éles szeme látni ezeket a következetlenségeinket? Gyerekek, hadd kérdezzelek benneteket. Csak úgy magatokban. Látjátok ti, amikor mi szülők következetlenek vagyunk az Isten szolgálatában? Ne bólintsatok, mert szerintem nagyon jól tudjátok. Az egész gyülekezet, ugye ismeritek ezt a jelenséget, testvéreim, mikor vadidegen emberek, akiknek köze nincsen az Isten igéjéhez, de vétetek valami ellen, kicsúszik egy csúnya szó a szátokból, vagy mondatok egy pikáns viccet. Én is voltam már így, hogy tettem ilyet, és akkor jött az egyik kollega, és azt mondta, Pali, te ilyen. Nagyon jól tudják, igaz? A világ fia is. Az ige ismerete nélkül is tudják, hogy egy hívő embernek ezt nem lenne szabad. Gyerekek, ki tudjátok rólunk? Testvéreim, legyünk tisztában, tudják rólunk. Ha igazán a fiaink felé fordul a szívünk, akkor hogyan tudunk mi igazán a fiaink felé fordulni? Úgy, hogyha az Isten felé fordulunk, vele kötve szövetséget, de tényleg olyan szövetséget, ami állhatatos és kitartó, olyan jellem fejlődésen megyünk el, testvéreim, ami a gyermekeink számára is feltűnik. Mindnyájan ismerjük a saját jellemhibáinkat szerintem. Bár néha lehet, hogy nem vagyunk egészen tisztában velük, és megtűrjük őket, akkor fordul igazán a gyermekeink felé a szívünk, hogyha ezt megtesszük. És ezek után így járunk. Nézzük akkor a másikat. Azt mondja a második gondolat, hogy a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Annyira várnék, hogyha a gyermekeink szíve hozzánk fordulna. És ezt nagyon érdekesen egészíti ki az az ige, amelyik erre visszahivatkozik. Emlékeztek, hol hivatkozik vissza az ige erre a gondolatra, a Malakiás könyvére? Lukács evangéliuma első fejezetéhez lapozzatok, kérlek velem. Lukács első fejezetéhez, és itt az angyal kijelentését olvashatjuk, amelyet az idős Zakariáshoz szól a 17. versben. Figyeljetek meg, milyen érdekes. És itt szeretnék majd egy kis fordítási érdekességet és a figyelmetekbe ajánlani. Azt mondja, itt Keresztelő Jánosról szól, és ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, tehát valamilyen szinten már Keresztelő Jánosban beteljesedett Malakiás jövendőlése, de ez még nem az Úrnak nagy és félelmetes napja volt. Emlékeztek rá, miről szóltunk a legelején. És így folytatja. hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. És itt látszólag nincsen utalás a másik részre, hogy a fiak szívét az atyákhoz, látjátok? Hanem így fogalmaz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére. De azért nagyon érdekes, hogyha ebbe belegondoltok, hogy ez mégiscsak arról szól, amiről Malakiás próféta. Mert azt mondja itt, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére. Mikor mi gyerekek voltunk, akkor milyen gyermekeknek számítottunk? Vagy akik most gyermekek vagytok, milyen gyereknek számítottak? Van kétféle gyerek a szülői szavakra vonatkozóan. Az egyik gyerek engedelmes, a másik meg engedetlen. Azért bízom benne, hogy ti inkább az engedelmes gyerekek közé tartoztatok meg, azért bízom benne, hogy a mi gyerekeink is azok inkább. De azt mondja itt a Szentírás, hogy nem pusztán arról szól, hogy a gyermekeknek a figyelme, a szíve az atyák felé fordul, hanem miről beszél itt a kifejezés. Azt mondja, hogy az engedetleneket, tehát ezeket az engedetlen gyermekeket, a fiak szívét hová fordítja az Isten lelke? Mit jelent az a kifejezés, hogy az igazak bölcsességére? Emlékeztek, kétszer vagy háromszor is mondja az ige, hogy mi az igazi bölcsesség? A gonosztól való eltávolodás, vagy az igazi bölcsesség kinek a félelme? Isten az Úrnak félelme. A gyerekek, azt kell mondjam nektek, és kedves szülők, nektek is ezt kell mondjam, hogy nem pusztán a magunk iránti engedelmességre kell nevelni a gyermekeinket, hanem az Isten iránti engedelmességre. És most szeretnék egy kicsit a fiatalokhoz fordulni. Emlékeztek rá, három bibliai személyt érintettünk. Fel tudjuk sorolni, ki volt az a három bibliai személy? Most a felnőtteket kérem nem szólni, csak a fiatalokat. Segítsetek nekem, fiatalok, akik figyeltek. Az első ember ki volt? Ábrahám, a második. Izsákot is említettük. Aztán a harmadik, ki volt a harmadik, akkor kövessük ezt a sort. Jákob. Álljunk meg itt egy pillanatra. Emlékeztek a fiúk, lányok, hogy Jákob, amikor meghalt, előtte magához rendelte a fiait. És a fiainak elmondta az életük sorsát, hogy mi fog következni rájuk. Emlékeztek, hogy miket mondott? Például Léviről meg Simeonról. Elmondta, hogy milyen zsiványok voltak, hogy például a sikemi vérfürdőt megrendezték. Vagy ilyen dolgokkal szórakozták, hogy kedvüket telve elvágták az ökörnek az inát, és az a szerencsétlen állatot vergődött és próbált felállni úgy, hogy elvágták a mozgató szerveit. Milyen érzés lehetett szerintetek Jákobnak végig tekinteni a gyermekein, és végig tekintve látni az életükben jelenlévő rengeteg fájdalmat és szomorúságot? Édesapaként szerintetek milyen érzés lehetett neki végignézni ezeket? És milyen érzés lehetett benne, a felháborodás vagy a fájdalom?
4: A fájdalom.
0: A dű vagy a szomorúság, a sajnálat?
4: Szomorúság
0: és sajnálat. Gyerekek, amikor mi benneteket figyelmeztetünk és tanácsolunk, hogy bizonyos dolgokat ne tegyetek meg, nem azért tesszük, mert haragszunk rátok, vagy mert boldogtalannak akarunk látni benneteket, hanem nem szeretnénk úgy járni, mint ahogy járt Jákob. És most emlékezzetek vissza Dávidra. Emlékeztek, hány gyermeke halt meg az ő bűnének a következtében? Hány gyermekét vesztette? Emlékeztek rá? Ammon, Támár, Absalom és az a kicsi gyermek, akinek a nevét se tudjuk. Négy gyermekét. Amikor mi óvunk benneteket és kérlelünk benneteket a jóra, nem azért tesszük, mert fájdalmat akarunk nektek okozni, hanem mert menteni szeretnénk. Mi se vagyunk olyan nagyon bölcsek, mert a Jóisten sokkal bölcsebb nálunk, és sajnos mi is annyi helytelen teszünk, de amikor látjuk az életetekben, hogy merre irányultok, akkor a szívünk megfacsarodik, és fáj értetek, mert szeretnénk a szívünkkel teljes mértékben felétek fordulni, és azt szeretnék látni, hogy ti boldogok legyetek. Elmondhatom, kedves szülők, hogy ez így van. Azt kell mondjam, hogy ez a magam szívében is így van. Gondoljatok bele, Dávidnak milyen keserűség lehetett. Jákobnak milyen szívfájdalom lehetett. És gondoljatok bele, Csókási Pálnak milyen szívfájdalom, Kovács Attilának, és sorolhatnánk Csabának és mindjájuknak, hogyha gyermekeink nem úgy mennek, hogy boldogok lesznek. Borzasztó fájdalom ezt szemlélni. Azt mondja az Isten igéje, hogy ha visszalapozunk a Malakiás próféta könyve 4. fejezetébe, hogy a Jóisten képes arra, hogy a szíveinket, a ti szíveiteket, meg a mi szíveinket mit csináljon? Egymáshoz fordítsa. És annyira vágynék arra, hogy ez így legyen. Emlékeztek, Kovács Ati bácsinak volt egy nagyszerű kezdeményezése, ez a lelkes csapat dolog, és ezt szeretnénk is megerősíteni és újra elindítani, mert úgy látjuk, hogy a közös együtt munkálkodásban, az együtt dolgozásban hatalmas erő van. Ezért szervezzük ezeket az ifjúsági szombatokat is, hogy egy kicsit együtt lehessünk. Amikor majd sportkörön leszünk, vagy kiránduláson leszünk, akkor szeretnénk, hogyha ez a szív egymás felé fordulás, ez megtörténhetne. Az Isten azt ígéri, hogy ez megtörténik. És gondoljatok bele, hogy ez egy hatalmas ígéret, mert azt mondja az Isten igéje, hogy azelőtt fog megtörténni ez a szívek egymás felé fordulása, mielőtt az Úrnak a nagy és rettenetes napja eljön. Mi, akik itt ülünk, adventistának valljuk magunkat, és ez az adventista név, ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelében bízunk és hiszünk. És tudjátok nagyon jól, hogy ez nem egy légből kapott hit, nem hiszékenység. Ugye most megy ez a sorozatunk a művelődési házal az Isten jövendőléseiről. Döbbenetes, az Isten előre látta a történelmet, terve volt rá. És ugyanúgy a mi életünkre nézve is van terve. Nem hiszékenység, ez az Isten országa eljön, ha akarjuk, ha nem. Itt lesz, ha hiszünk benne, ha nem. Ennek a világnak vége lesz, ha hisszük, ha nem. És mi azt szeretnénk, amit Ésaiás próféta könyvében olyan gyönyörűen mond, nem pont az Úr eljöveteléről, de olvassátok majd az Ésaiás 8.18-ban, amikor ezt mondja, hogy én várván várom az Urat. És aztán így szól a próféta, hogy imhol vagyok én, és a fiak, akiket az Isten nékem adott. Szeretnénk, hogy amikor az Isten országa eljön, amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor mondhassuk azt, hogy itt vagyok én, és a fiak, akiket az Isten nekem adott. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk, hogy az Isten tegye meg, hogy a fiak és az aták szíve egymás felé fordulhasson. Amen. Mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk most, és most is megerősíthetjük azt, amit most az ige szólt hozzánk. Ez a vágyunk, Urunk, hogy a fiaink szíve hozzánk és a mi szívünk hozzájuk fordulhasson. Annyira kívánjuk és vágyjuk az ő boldogulásokat, boldogságokat. De segíts, hogy ezt értelmesen az ő javukra tudjuk kívánni. Kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk abban, hogy nem voltunk tökéletesek, teljes szívűek sok esetben a neked való szolgálatban. És láthatók voltak az életünkben következetlenségek. Kérünk Istenünk, segíts bennünket, hogy ezektől megszabaduljunk. Kérünk, add meg, hogy amikor gyermekeink, fiaink és leányaink felhívják a figyelmünket ezekre a nehézségekre, akkor jó szívvel vegyük a figyelmeztetést. Te tőled jövő szavaknak tartsuk azokat. Kérünk, hogy áld meg fiainkat és leányainkat. Add, hogy az ő szívük az igazak bölcsességére, az igazak lelkületére forduljon oda. Annyira vágyunk az ő boldogságokra, de nem csak ebben a rövid életben. Ez az élet olyan, mint egy palánta nevelő, a végső állapot nem ez, hanem a te országod. Kérünk, juttasd el őket oda. Add, hogy az életünk kívánatosnak mutassa számukra az Isten szolgálatot. Add meg, hogy az életünkben igaz örömöt, igaz békességet láthassanak. Kérünk, áld meg a gyülekezetet is ebből a szempontból. Add meg a gyülekezetünknek is, hogy olyan példával járhasson elől, mind felnőttnek, mind gyermeknek,
4: ami az Isten országához vezet. Imádkozunk még az ifjúsági hétvégekért is. Add meg, hogy a közösen eltöltött idő egyé kovácsoljon bennünket, mind amikor kikapcsolódásban, mind amikor munkában vagyunk. Add, hogy örökké tartó kapcsolatok jöjjenek létre. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Add, hogy ezek a gondolatok ott dobogjanak, ott motoszkáljanak a szívünkben és gondolatainkban, és valóban segíts, hogy szívünk egymás felé fordulhasson. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, fiad által. Amen.

Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkor forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsokat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése, ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb íge. Ugye Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába? Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének. És csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthessen rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangéliuma 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből, a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatával jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam.
Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útfélen nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél. Hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondja, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyelli azt, hogy nyában.

Letezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudjam megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogékony, nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamok, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik. Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos örökölt rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontoságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra fogékony gyermekrélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellengült Vágy gyermeknevelés című könyvből. Ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagyrészt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. És sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg.

Olvasom a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk, a jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy azt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt nagyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük. Ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastuk, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve. Észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek, míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen fejlődtek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szüleik kegyetlenül és rosszul neveltek, nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek.
Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni, és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén, nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába. Ne zavarj most engem. Ismerős dolgok. Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy egy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítást, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez, vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja el, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes, és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is,
Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne haragudj, úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaza van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról, ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kis csikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, de belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangolt, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen bekvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok mit kezdeni, mert rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak meg, menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, hogy gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszidnak a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit nem sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább, kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés.
A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára erkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelem szerető, vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alakja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt. Ahogy olvassuk a róla szóló leírást bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének. És mivel? Egyetlen egy dologgal. A kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erélyt és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve, második fejezetéből, a 23. verstől a 25-ig. A fiai már felnőttek, el tudják képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek és fiatalkorukban, ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élette közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről ezt mondja, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz? Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azon nyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintéllyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban,
és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágod az Isten törvényét, és erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnélik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezgetem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Hogy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja a Jóisten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes, vagy figyelj meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös, rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, és mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekben. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő, azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokárukta a gyereket és a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora.
Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal. Szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítésen. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kisgyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint ez a nagyon intelligens, tiszteletre véltő főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem, de ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával, mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adónia, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden, a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így? Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így, érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp. És akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik.
Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszeltett fajlaltad, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinni el. Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, hogy nem is látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valamit tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és dugszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek
lelkiismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga indulat kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és stb. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a végén esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítas, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog életni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor elősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten igére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na, hát szóval, mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ez nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésnek, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját se emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozott kezű őre, és a gyerek nagyon jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról, azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghalványabb árnyékát sem fejezi ki. Nincs szükség hangos szavakra a haladéktalan engedelmesség eléréséhez. Ne veszítsétek el a jó befolyásotokat ingerültséggel és szidással. Mit csinál a szülő? Az ingerültséggel és a szidással elveszíti a jó befolyását. Lehet, hogy látszólag ő győzött, mert ő az erősebb. De a befolyását elveszíti a gyerekre. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük.
Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Hogy emlékezzünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férjnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a férj csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerüljék el az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is. Találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Még vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót. A dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet. Jó szívvel, örömmel, bátorításra, buzdításra a gyerekeinknek nagy szükségük van.
De ez egész más, mint a dicsérgetés, és mint a becsvágy és a hiúságápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki, minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó, és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függ, és mint az iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog ez, boldog az az ember? Nem. És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel jár, ha méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkiismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák. És szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam lévén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is, a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romuljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. De ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk, elismerés is, az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség. Szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére. És ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni. Mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebbítélő képessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mind gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségébe, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsérhető, hogy jó, hogy milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondolva, hogy milyen kárt tesznek.
akkor majd az utálatos is megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az élet útját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva a gyermekszélségversenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleütetni kicsi korában, hogy ő attól különböző, hogy ő amiért semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése, egy saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen, és arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban, közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőtt korban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket, és mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el, és úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán, az nem olyan, mint az emberi harag, hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ha mi teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, hogy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne mondjuk azt, hogy reménykelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkiismeretesen végezzük.

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal néhány szót szeretnék szólni Rembrandtról és az ő bibliai tárgyú feldolgozásairól, amelyek minden bizonnyal az európai művészet történetben a leghíresebbek és a legmélyebbek. Rembrandt 1606-ban született, és 1669-ben halt meg, 63 évet élt, holland festő volt, és egy egyszerű Molnár családnak a sarjaként látta meg a napvilágot, egy sok gyermekes család, csak fiútestvérből 5 fiútestvére volt, és az édesanyja is ott dolgozott a szélmalomban, ahol őrölték a lisztet, és a Biblia iránti vonzódását az édesanyjától tanulta. Az édesanyja minden este a fárasztó munkálatok után megmosdott, megfürdött, ünnepi ruhát vett fel, és egy hatalmas, nagyrétű Bibliát kitett a család elé, fellapozta, és felolvasott a családnak bibliai történeteket. Amikor Rembrandt élete első és utolsó útjára ment, mert Rembrandt az a festő, aki például soha nem járt külföldön. Nem ment el Olaszországba, nem ment el Franciaországba, se Németországba. Leidentől Amsterdamig mérte a világot. Ez kb. 50-60 kilométer. Semmi többet ő nem utazott. Amsterdam kikötőjébe ugye behozták a világ minden kincsét, ott még eredeti Michelangelo-t is vehetett magának, vett is. Másolatokat részkarcokban mindig bőven hoztak. Nem költött erre, arra viszont költött, hogy mindent beszerezzen, mindenről tudomása legyen. És amikor Amsterdamba elindult a fiatal Rembrandt, az édesanyja újra kitette a Bibliát, példabeszédek könyvéből felolvasott neki egy részletet, és azzal buzdította a fiát, hogy ragaszkodjék Isten igéhez, ragaszkodjék az isteni útmutatásokhoz. Amikor Rembrandtnak az édesapja meghalt, Rembrandt lemondott a családi örökségről, ő egyetlen egy örökségként a családnak ezt a nagy bibliáját akarta. Amikor édesanyja meghalt, egy kisebb bibliát is örökölt, aminek az az érdekessége, hogy amikor évtizedekkel később Rembrandtnak elárverezték mindenét. Tudni kell Rembrandtról, hogy az első felesége nagyon gyorsan, súlyos betegség következtében 8-9 évi házasság után meghalt. A második feleségét is a nyomorból vette magához, de viszonylag módos életet élt, mert fiatal korában egy Júdás visszaviszi a 30 ezüstpénz című olajfestményéért, mesés kincset kapott egy műkereskedőtől, utána pedig annyira felkapott festő lett Amsterdamban, portréfestő elsősorban, hogy rendkívüli módon meggazdagodott. De hogy ez lenni szokott, egy-két évtized után az a festészeti stílus, amit ő művelt, ez a sötét háttérből kiugró alakok, ez az elmélyült lélektani ábrázolás, hát ezt már nem nagyon kedvelték a hollandusok, már vidámabb színvilágot követeltek, és nem annyira egy elmélkedő festészetet, hanem egy ilyen vidámabb, oldottabb zsáner festészetet. Ezért Rembrandt is tönkrement, hogy el tetszenek képzelni a dolgot, mintha most azt mondanám, hogy 800 millió forint értékű vagyona volt, de ezt 80 millióért árverezték el. És amikor az árverezésben odáig jutottak, hogy az első felesége relikviáit adták el, és kerültek kalapács alá, Rembrandt nem bírta, zokogott már, kiment a teremből, az árverési teremből, és elkezdett Amsterdam dokjaiba sétálni. És amikor visszatért a terembe, mindenét elárverezték. Egy valamit nem, a Bibliáját. Azért nem árverezték el a Bibliát, mert az agyon olvasott volt. A senkinek nem kellett. A senki nem tartotta értéknek, mert elnyűjt volt. Annyit olvasta a Bibliát. Ezzel a Bibliával halt meg az élete végén, amikor néhány zsebkendő, néhány ecset, és alig valamennyi festék maradt utána, hogy egy szinte raktárnak nevezhető házikóban, ahol az élete utolsó éveit töltötte teljes szegénységben és elhagyatottságban, rátaláltak. Éppen azt a festményét festett, ami most Stockholmban látható a National Múzeumban, az idős Simeon, a gyermek Jézus tartja a karjában.
ez olyan 90%-osan befejezett festmény volt, amikor beléptek ebbe a kis terembe, ahol egy ilyen barakszerű terembe, ahol Rembrandt az élete utolsó heteit töltötte, akkor a zsebkendőket, a festőállványt, rajta a félig kész képet, és az elnyűjt Bibliát találták. Rembrandt nagyon szerette a Bibliát. A holland néphez nagyon kalandos úton jutott a Biblia, nem tudom, hogy tetszene tudni, hogy hogyan. A hollandusok mind a mai napig köszönettel tartoznak az Észak-Olaszországban ma is élő valdenseknek. A valdensek vitték el, valdens hittérítők a Bibliát Németalföldre a középkorban, és ők segítettek lefordítani aztán hollandus nyelvre, és tulajdonképpen ez a Biblia a reformáció után nagyon elterjedt Hollandiában, de Rembrandt nagyon elégedett nem volt azzal a vallással, amely akkor ott a protestáns egyházak közül a legnagyobb teret nyerte, ez volt a református vallás. Sok összeütközése nyomán kilépett ebből az egyházból, és a mennonitákhoz csatlakozott. A mennonitákról tetszenek olvasni egy külön fél fejezetet ebben a könyvben, amelyet az előadás sorozatunk idején, ezt a vastag 800 oldalas könyvet, ami az elmúlt 2000 év egyháztörténetét bibliai szempontból tartalmazza, nagyon mérsékelt áron, tehát 500 forintért árusítunk. Ebben a mennonitákról is szó van, a mennoniták voltak Mennó Simon tanítványai, akik az egyre inkább egyháziassá váló protestáns egyházakból kiszakadva, a Biblia köré gyűlve házi istentiszteleteket tartottak, tehát azt mondták, hogy az emberek ne csak az istentiszteleti helyen, tehát a templomban hallgassák a Bibliát, hanem otthon tartsanak családi Biblia köröket. Ezt az anabaptisták kezdték bevezetni a történetben, a baptisták, a herrenhutterek. Rembrandt idejében a mennoniták is Amsterdamban elég jelentékeny számban tartózkodtak, és én is közlöm a könyvemben annak a prédikátornak a Rembrandt által megrajzolt arcmását, akihez Rembrandt különösen eljárt, és a közösséghez is a tartozását nyíltan vállalta. A második felesége is istenfélő asszony volt, tehát Rembrandt élete végéig a Bibliával nagyon szoros kapcsolatot tartott, és a gyermekét is ezért keresztelte a Titus névre, tehát egy bibliai személynek, Pál apostol egyik tanítványának a nevét adta a gyermekének. Ennyit talán elég Rembrandtról mondanom, akit részletesebben érdekel, megtalálhatja a könyvben, és akkor nem tudom, hogy hol kell leoltani, talán itt elegendő. Igen. Rembrandtról először talán hadd vetítsem le a sok-sok arcképe, önarcképe közül az egyik leghíresebbet, több mint 60 önarcképet festett önmagából, tükörbe nézve festette ezeket a képeket. De azért jellemző rá, mert egyszerű ember volt, mondom, Molnár családból származott, rusztikus vonásait nem leplezte, egyszerű öltözetben járt, és mindegyik arcképén felejthetetlen az, hogy az emberek szemébe néz, mint egy, azt mondja az embereknek, hogy emberek, lehet, hogy én egy kicsit rusztikus, durva ember vagyok, vidéki ember, munkás családból származom, én egy egyszerű festő vagyok, de én nem kiszolgálom az embereknek a vágyait, én azt festem, amit látok, azt festem, amit hiszek és gondolok, én ez vagyok, engem így kell elfogadni. Ez mindegyik arcképén ott van a fiatalkoriakon, épp úgy, mint az időskoriakon, hogy Rembrandt bátran szembenéz a világgal és mindazokkal, akik őrá tekintenek. Rá is térünk a bibliai ábrázolásaira. Rembrandt az elejétől végéig nagyon részletesen ábrázolta a Bibliát. Természetesen életének különböző szakaszaiban különböző bibliai témák jutottak hozzá nagyon közel. Általában az aláírása mellett itt van az évszám, 1638, tehát ha 1606-ban született, akkor 32 évesen, tehát viszonylag fiatalon
készítette ezt a rézmetszetet. Másfél éve voltunk Rembrandt házában egy magyar csoporttal, és ott láttuk, hogy Rembrandt ezeket a metszeteket milyen technikával állította elő. Ugye fordítottan kellett metszeni ezeket a képeket, tehát ezért különösen nagy nehézség elé állították a művészt. De páratlan a maga szempontjából ez a bűnbeesés ábrázolása, egyrészt azért, mert nem kígyót ábrázol, hanem egy ilyen nagyon nagy hüllőt. És ez így is van, hiszen a Biblia úgy kezdődik, hogy amikor Sátán felhasználja a kígyót arra, hogy az emberpárt megkísértse, utána Isten átkot mond erre az állatra, és azt mondja, hogy ezután ne így éljél, ahogy eddig, hanem hasadon csúszva kússzál, és port nyaljál. Tehát a szép nagy hüllőből lett ez a félelmetes kígyó, ez a sziszegő és embereket megmaró kígyó. Rembrandt tehát ilyen mélységekig ismerte a Bibliát, csak úgy, mint magát a bűnbeesés történetében láthatjuk, hogy a két arc szinte elcsúnyul. Csúnya lesz Éva is, azáltal, hogy Istennel szembefordul és vesz a fa gyümölcséből, és Ádám meg valóságos luciferi vonásokat vesz magára, a barokkban, meg később a romantikában szokták így Lucifert, vagyis Sátánt ábrázolni. Igen, a testük az arányos és szép test, a környezet, ugye a paradicsom az még érintetlen, de már valami kezd elromlani, és a következő képen látjuk, hogy csak ugye szemelvényeket választok ki, egy egyszerű skicc, ezek olyan egy-két perces rajzai Rembrandtnak, Ábel és Kain áldozata. De egy ilyen egy-két perc alatt lerajzolt kis jeleneten is látjuk Ábelnek az odaadását, a bűnbánatát, Kainnak meg a kemény vonásaiban az ellenszegülést, a lázadást, és a következő képünkön aztán látjuk, hogy Rembrandt tovább is vitte a fonalat, és a hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság van most előttünk, Kain megöli Ábelt. Ezek ilyen rendkívül egyszerű, tehát ilyen tényleg skicceknek nevezzük. Én most a Munkácsi könyvemben például az összes ilyen rajzot betettem, ami a trilógiának a kialakulásához vezetett, mert nagyon fontosak ezek a kezdeti ábrázolások. Egy festő itt méri fel a témának az adottságait, és azután készít belőle majd komolyabb képet, vagy éppen nem készít belőle. Nagyon sokat foglalkoztatja Rembrandtot az Ószövetség legdrámaibb története, az Ábrahám áldozása. Ábrahám viszi a gyermekét, és Izsák is olyan engedelmes, hogy bár megbeszéli apjával a dolgokat, de mégis vállalja azt, hogy ő lesz az áldozati bárány, és Ábrahám már emeli a kést, amikor a mennyből jött angyal, és ezek a finom rézmetszetbe ábrázolt fénysugarak, az égből jövő fénysugarak jelzik, hogy ez csak megpróbáltatás volt. Ábrahám hitét akarta Isten nyilvánvalóvá tenni. Nem, az áldozat majd az lesz, aki beakadt ott a bokrokba egy bárány, az áldozat majd Krisztus lesz, csak az apa fájdalmát, az apa hatalmas áldozatát akarta Rembrandt nyilvánvalóvá tenni, hogy Isten majd ezt éli át, amikor Jézust elküldi a világra. Ahogy Ábrahámnak le kellett mondani a fiáról, úgy kell majd az atyának is lemondani a Krisztusról. És ugyanez a téma, amit előbb mutattam önöknek, megelevenedik egyik olajfestményé, mert két olajfestménye is van erről, még drámaiban ábrázolva, hiszen a két kéz találkozása az angyal keze, hogy Ábrahám csuklóján, és kiesik a kezéből a kés, amikor már letakarja a megvilágított Izsák testét, tehát hogy ő lesz az áldozat, és nagyon szép ez a nyugodt, rendkívül nyugodt és bensőséges arc, aki az angyalra tekint, Ábrahám mély hitéről árulkodik, és Rembrandt nagyon mélyen belelátott itt a történetek leglelkébe, és ha erről a történetről beszélnénk, és az összes feldolgozást bemutatnám, akkor Rembrandt feldolgozása torony magasan kiemelkedne a többi festő alkotásai közül. Ezt most nem tehetjük meg. A
történeti sorrendben veszem a jeleneteket, tehát ez a Jákob álma, a Jákob lajtóriája, amikor Jákob a fivére elől menekülve éjszaka lefekszik, és a látomásban, álomban látja, hogy egy égtől a földre nyúló létrán az angyalok járnak föl le, és a létra tetején az Úr van, aki megerősíti őt a jövendőjéről, hogy vissza fog térni majd Palesztinába. Ezt is nagyon ritkán ábrázolják így, hogy az álom kellős közepében van Jákob, és mintegy ebből emelkedik ki ez a látomás. Általában a festők vagy metszetkészítők egy Jákobot alul ábrázolnak, és fölül jön ki ez az álom vagy látomás. Rembrandt technikailag is nagyon sok újdonságot visz bele a bibliai tárgyú művek ábrázolásába, nyilván ezt lelkileg is elmélyíti. Például a Jákob harca az angyallal, amelynek következtében ugye az angyal megfogja a csípője forgócsontját, és Jákobnak kiugrik ez a forgócsont a helyéből, harcképtelenné válik, mégis küzd az életért, és ezért áldja meg az angyal, akiben ő Istent, magát Jézus Krisztust ismeri fel aztán, és azt mondja neki, hogy küzdöttél emberekkel és győztél, emberekkel és Istennel és győztél, és ne Jákob legyen a neved, hanem Izrael, tehát nem ügyeskedő a neved, ennyit jelent a Jákob név, hanem Izrael az Isten harcosa. Aztán Jákobnak a kibékülése Ézsauval, ez is egy skic, egy ilyen lavírozott tusrajz, hogy Jákob érkezik a családjával, el van készülve a legrosszabbakra, hiszen Ézsau felfegyverzett 400 férfi emberével jön elébe, le akarja őt kaszabolni. Ez is egy érdekes találkozás, egy érdekes bibliai történet, hogy a Ézsau miért nem ölte meg Jákobot, miért ölelkeznek össze, és miért lesz szent a béke közöttük 20 évvel a jákobi csalás után. A pátriárkák történetétben még ugye a Jób illusztrációi érdekesek, nagyon sok ilyen skiccet készített Jóbról és az őt vádoló barátairól. Aztán pedig a legutolsó nagy pátriárkáról, Józsefről. József, hogy elmondja az álmait Jákobnak, és a felhördülő idősebb testvérek, akik nem tudják megemészteni, hogy az öcsük ilyesmit álmodott, itt van az egyetlen egy lánytestvérük is. Tehát Rembrandtnak semmi nem került el a figyelmét, nagyon pontosak, nagyon szöveghűek az ábrázolásai, és rendkívül mélységesek a lelki dolgok bemutatásában. Például nem sokan ábrázolták, de Rembrandtnak egyik legmeghittebb olajfestménye az, amikor az idős Jákobot, József, betelepíti Egyiptom földjére, és egyben a zsidó népet is Egyiptom földjére, Gósen földjére telepíti. Itt van József, az egyiptomi felesége, itt meghatottan nézik az idős apát, aki a kis unokákat, Efraimot és Manassét adoptálja, tehát saját gyermekeivé fogadja. Tehát ki is nagyítom a részleteket. Rembrandtra nagyon jellemző volt, hogy az alapszíne a barna. A barna szín tartotta az emberhez legközelebb álló színnek, tulajdonképpen a föld színe, mi a földből vétettünk. A barnából elindulva a fehérig, a vörösig és más egyéb színárnyalatokig jut el, és ezeknek a pasztelszerű kombinációjára, illetve a különleges Rembrandti fényre építi a művészetét. Ez a Rembrandti fény nem kívülről irányított fény, hanem az igazán hívő emberekből belülről sugárzó fény. De itt van például a feleség is, aki egyiptomi hercegnő, de hívő asszony, és az ő lényéből is árad ez a fény. Rembrandt vezeti be ezt a festészet történetébe, hogy vagy a hit, az átlelkesülés, az emberben levő belső erő az, ami kibocsátja a fényt. Ő nem azt teszi, mint az olasz festők, hogy kívülről pásztázza a fény a szereplőket, hanem hogy minden szereplő belülről fényesedik meg, és belülről áraszt ki a külvilágra a fényt. Mózes története következik. Mózes a 10 parancsolat két kőtábláját a feje fölé tartva jön le a Sínai hegyről. Milyen egyszerű jelenet, és semmit nem törődik szinte a háttérrel vagy a körülményekkel. Egy valami foglalkoztatja Rembrandtot,
hogy Mózes olyasmit képvisel, ami több ő nála. Az Isten törvényei, ezek nem emberi törvények. Az Isten törvényei megváltoztathatatlanok és tökéletesek. Az emberek mindig változtatják a törvényeiket, de az Isten törvényeit mindig föl lehet emelni, ezeket senki ne változtassa meg, az élet örök törvényeiről van szó. Mózes életét is végig illusztrálja Rembrandt, az első skic, hogy Mózest kihúzzák a vízből az egyiptomi fáraó lányának az utasítására. A második ábrázolás az már egy olajfestmény, hogy fürdőzik itt ez az egyiptomi fáraó lánya, és látja itt a Nílusban a kis Mózes kosarat, ugye, amit később Mózes kosárnak neveznek majd, és a palota hölgyeivel hát odahozatja magához. Vagy Mózes, aki a bárányokat legelteti később Jetrónak, az apósának a birtokán, lavírozott tusrajz. Vagy Mózes után a bírák korához érkezve, nem tudom, hogy kitaláljuk-e, hogy ebben az egyszerű, megint csak vázlatban, ki tudja, hogy mit akart, mit nem akart Rembrandt, mert vázlatokat általában azért készít egy művész, hogy később talán hozzáfog egy olajfestményhez, de vajon a bírák történetéből melyik történet elevenedik itt meg? Egy apa, aki elhamarkodott fogadást tesz, és a lánya jön elébe, és hát ha lányáról van is szó, végre kell hajtani a fogadást, hát nem adhatja férjhez a lányát. Templomszolgálatra kell szánni a gyermekét, mert ő azt mondta, hogy a győztes csatája után, aki először jön őt köszönteni, az templomi szolgálatra fogja küldeni. És a saját lánya elfogadja az apjának ezt a borzalmas dolgát, aki most szembesül vele, tessenek megnézni egy egyszerű rajzon, egy tusrajzon, az apa, aki hirtelen nagyot akart fogadni vagy mondani, és a lány, aki most szembesül az, hogy nem lehet gyermeke, nem lehet családja, mert ezeket a templom szolgálatra szentelt nőket egyben, hát aféle férfi nazíreusi fogadalomhoz is kötötték, ez olyan volt, hogy ők lemondtak a családalapításról. Melyik történet? Jefte és a lánya. Jefte és lányának a találkozása. Most van olyan biblia, amit kiadnak Hollandiában, és végig Rembrandtnak a rajzai, olajfestményei díszítik. Így hívják a hollandusok, hogy Rembrandt Bibel. Rembrandt Bibel. Ezt kapja, nem is tudom hány, én régen vettem ott 20-valahány guldenér, ami akkor 5-6 ezer forintnak felelt meg egy 20 évvel ezelőtt. Ezt kapja Hollandiában minden házasulandó pár. Ez vajon melyik bírák korabeli történet, hogy egy anyóst és a menye beszélget, és a menye ragaszkodik az anyóshoz? Rút története. Nézzük csak meg, hogy ez a Rút történet a Bibliának egyik legcsodálatosabb könyve, és itt van már Boáz, a földbirtokos, és Rút, aki szeretne tarlózni a földjén, és ahogy egy gazdag ember és egy szegény lány beszélget, és megadja a tisztességet a szegény lány a gazdag embernek. De aztán ez a gazdag ember, ahogy a serkenti Rútot a munkára, és mondja az aratúinak, hogy hullassatok több kévét, hogy többet tudjon gyűjteni, rendkívül sok rajzban, vázlatban örökítette meg. Úgy látszik, valamire készülni akart Rembrandt, lavírozott tusrajzokon is elkészítette ugyanezt. Vagy például azt a jelentet is, hogy nagyon sok árpát mér Rútnak egy ilyen köpenybe, hogy vigye az anyósának. Tehát Rembrandt egy bibliai történetet nagyon sokféleképpen, sok mozzanatában ragadott meg, egy ilyen általában nem sokak által megrajzolt történetről Rútról is se szeri, se száma nincs a vázatainak. Ezeket például egy amerikai könyvből fotóztattam ki, mert Amerikában őriznek nagyon sok Rembrandt rajzot. Egyébként hát a Szépművészeti Múzeum is őriz Rembrandt részkarcokat, de hát azok tucat áruk egy kicsit, legalább 50-et készített egyik évből a másikából. A rajzok azonban egyediek. Nagyon sok Amerikába vándorolt. Már is megyünk a bírák kora végén, és milyen döbbenetesen jó ez a kompozíció, hogy úgy növeli meg, hogy előtérbe állítja az egyébként is magasabb, több mint 2,5 méter magas Góliátot. És háttérbe viszi az egyébként is alacsony Dávidot, és itt vannak a seregek, akik
várják ennek az ütközetnek a végkimeltét, és itt hagyja fedetlenül Góliát, aztán a homlokát, és Dávidnak a paritjával ezt kell eltalálnia. Dávid története egyébként is lenyűgözte Rembrandtot. Dávid király és a fia. Dávid és legjobb barátja Absalon az erdőbeli találkozásnál lavírozott Husajsz. Végtelen gyengétség és finomság ömlik el ezeken a képeken. Dávid és Absalon különösen lekötötte ez a barátság Rembrandt figyelmét. Dávid, ahogy visszafogadja a fiát, ez már olajfestmény háttérben, Jeruzsálemnek a tornyai, házai, a templomépület, előtérben a megbocsátó apa, ahogy visszafogadja a gyilkos fiát. Az egyik legmegrendítőbb részkarca Rembrandtnak az imádkozó Dávid király. Előtérben itt van Dávidnak a hárfája, az elmaradhatatlan kellék, amivel a középkori mesterek is ábrázolják Dávidot, de így Dávidot senki nem ábrázolta. Ilyen egyszerű fehér ruhában, hogy lefekvés előtt letérdel az ágya mellé, és tetszik látni ezeket a finom haránt vonalakat, hogy ennek az embernek élő, valóságos kapcsolata van Istennel. Ez az ember nem csak hisz az Istenben, hanem minden nap, minden órában az Istenhez folyamodik tanácsért, biztatásért, segítségét. Ez úgy beszélget Istennel, mint hogyha itt a baldahinos ágy másik oldalán egy élő valóságos ember rejtőznék, vagy egy élő valóságos lény rejtőznék. Végtelen finomságú a kidolgozás, és lehet érezni, hogy az ember mennyire gyenge. De ez a gyenge ember, ez mindenestül Istenre bízza magát, és ebben lesz erős majd. A gyengeség és az erő, a magunk megalázása, és az Istentől kapott hatalmas, hitáltal kapott hatalmas erő. Rembrandtot lenyűgözte Dávid története. Az is, amikor jön majd Nátán próféta, és Dávidot kérdőre vonja a bűne felől, ahogy a királyhoz bekísérik a prófétát, és a próféta majd el fogja mondani azt a példázatot a szegény ember báránykájáról, akit elorzott, a gazdag ember pedig tele voltak az aklai állatokkal, és azt szolgáltatta fel a vendégének. A bűnbánó Dávid. Én hoztam egy könyvet is, amelynek a címoldalára ezt helyeztem el, a Zsoltárok könyve című kiadvány címoldalára. Dávid, ahogy maga elé néz, itt van a hárfája, de most nem játszik rajta, most nem énekli a zsoltárait, hanem Dávid maga elé néz, szinte egy olyan megmerevült, egy olyan, érezzük, hogy belül ez az ember most éli át azt a megtisztító megbánást, azt az igazi bűnbánatot, amiről egyébként az 51. Zsoltárában és a 32. Zsoltárában az előbb idézett bűne után maga is beszélt, egy évvel a bűne után vallotta meg Istennek. De talán a leghíresebb Rembrandt olajfestmény Dávid és Saul küzdelméről az az olajfestmény, amelyben baloldalt látjuk Sault, aki mindjárt elveti ezt a dárdát, majdnem megöli vele Dávidot. Azt a Dávidot, akit a királyi udvarba rendeltek, hogy Saul búskomorságát oldja a gyönyörű hárfa játékával. Nagyítsuk ki ezt a két szereplőt. A baloldali képet, ha kinagyítjuk, akkor azt látjuk, hogy a depressziónak, ami a mai kornak a legfélelmetesebb betegsége, egyik legkorábbi képzőművészeti ábrázolását is Rembrandt készítette el. Ez a merev tekintet. Ez a teljesen kiüresedett tekintet. A másik szemet nem látjuk, mert a drapériát ide vonja Saul, és látszólag törli ezt a szemét, de ezek nem az igazi megbánás könnyei. A másik szem árulkodik arról, hogy ez az ember, ez csak önmaga körül tud forogni, az örvény már magába kapta, és rövidesen fogja a dárdát, és meg akarja ölni azt, akinek a lelke könnyebbségét most köszönheti. Tehát ez a depressziós hangulat, amikor az ember képtelen kilépni önmagából, amikor az embert valami különös, borzalmas erő egy ilyen örvénybe vonja,
ezt félelmetesen ábrázolja Rembrandt. Ugyanakkor vele szemben nagyítsuk ki Dávidot, ami viszont maga a természetesség és egyszerűség, hogy belefelejtkezik a zenébe és az énekbe, és ahogy a hárpáját pengeti, és az itt is az a különösen megcsillámló fény a belső hitnek, az egészséges lelki életnek és a felszabadult életnek a kifejezése. Szóval Rembrandt olyan mélységeket ér el a portréi ábrázolásában, hogy nem véletlenül lehetett a mi munkácsinknak is teljes példaképe. Rembrandt szinte minden bibliai könyvhöz készített illusztrációkat, most mondjuk arra szeretnék egy példát mutatni, hogy hogyan indult el egy jelenetnek egy lavírozott tusrajzú bemutatásából. Éppen fölpattan a király, most döbben rá, hogy óránál fogva vezették. Ki vezette óránál fogva? Hát itt van ez az ember, aki a kegyeibe férkőzött az agágibeli Hámán, és aki majdnem elérte, hogy a tulajdon királyné asszonyát, feleségét is a nemzetével együtt megölje. Egy ember, aki rádöbben, hogy övé a nagy hatalom, de hát főleg a hatalmas embereket, ma is az országok vezetőit mennyire könnyen félrevezetik, ma is ugyanez a helyzet. Itt a cselszövő az álnok Hámán, és itt pedig Eszter királyné. Ez az első változat. Aztán sok mindent készített még ebből, de itt van a maga az olajfestmény, Rembrandt egyik legcsodálatosabb tónus olajfestménye. Tessenek visszaemlékezni, hogy amikor a tavalyi évben néztük tulajdonképpen Munkácsinak a technikáját, Munkácsi technikájában is nagyban Rembrandthoz hasonlít, csak Rembrandt nem bitumennel kente le a hátteret, de ugyanilyen sötét színekkel, sötét, barna, fekete színekkel operált Rembrandt, és a sötét háttérből ugrasztja ki a három jellemet, a király, aki most döbben rá, hogy félrevezették, Hámán, aki most döbben rá, hogy vége a játéknak, még fogja a poharát, majd ki fogom mind a hármat nagyítani, csak nézzük először a három személy együttesét, és Eszter, aki ki tudta várni ezt a pillanatot. Ha valaki elolvassa Eszter könyve 7. fejezetét, tudja, hogy miről beszélek. Tehát Rembrandt mielőtt megfestett volna egy ilyen képet, nagyon mélyen tanulmányozta a Bibliát. Most egy kicsit megvilágítva és kinagyítva mutatnám a királyt, tehát Ahasvérus királyt, ahogy megmarkolja a tőrét. Legszívesebben már rátámadna Hámára, de hát nyilván nem akar itt vérfürdőt, hogy őt egy ilyen aljas tetre ragadtatta ez a kegyenc embere. Most látja, hogy milyen könnyen becsapható az ember, most döbben rá arra, hogy a bolondját járatta vele ez az idegen ember, ez a karrierista Hámán. Látjuk a második kinagyítás, ezt nagyon nehéz kinagyítani és megvilágítani, mert rendkívül a sötét tónusból ez a vöröses, barnás Hámán ábrázolás, egy ember, aki nagyon el van számba, hogy a király után második legyen, és minden alkalmat megragad, most is emelné már a poharát, és kocintana a királlyal, de most ejti ki a szót Eszter, hogy ki akarta félrevezetni a királyt. Hát ez, aki itt ül az asztalnál, mondom, aki Eszter könyve 7. fejezetét elolvassa, az lépésről lépésre láthatja, hogy Rembrandt mit hajtott végre. És utána, ahogy a király felbőszülve neki támadt Hámánnak és elvezetteti, itt van Ahasvérus, itt van Hámán, itt van Harbóna, az udvarmesterek fejedelme. A kép most Szentpétervárot van, vitatják a Rembrandti szerzőségét. Én nem hiszem, hogy azért alapjában lehetne vitatni. Rembrandtnak voltak tanítványai, nem is kevés, legalább 8-10 nagyon komoly, híressé vált tanítványa volt, mint Gower, Flink és a többiek, akik a maguk korában Rembrandt halála után sokkal több képet el is adtak, mint ő. De vannak olyan képek, amelyeket a tanítványaival fejeztetett be, és mondom, rendkívül nagy volt ez a Rembrandti iskola, de Rembrandt valójában utánozhatatlan. Az a mélység, amit Rembrandt megragadott, akár például a szerelem ábrázolásában is. Mondjuk az idős Boáz és Rút, egy idősödő ember, aki elveszi a fiatal Rútot, és még idős korára gyermeke születhet, vagy ugyanígy ilyen zsánerkép a zsidó menyasszony, a zsidó házaspár,
Tehát Rembrandt szerette az életnek a hétköznapi egyszerű jeleneteit is, ahogy két ember összeölelkezik, vagy ebben az intim közösségben van. Mind a két feleségét nagyon-nagyon szerette, nagyon jó házassága volt, mind a két felesége támogatta őt. Az már Rembrandt bal szerencséje, hogy az első feleségnek iszonyatos hozománya volt, és a feleségnek az volt a kérése, hogy mivel ugye gyermekük született, hogy Rembrandt papíron ne házasodjék meg a halála után. Ezért kellett Rembrandtnak sokáig egyedül élnie, de hát aztán fiatal ember lévén 40-es éveiben járt, csak elvette a második feleségét, de papíron nem vehette el. Mert ha papíron elveszi, akkor a gyereke nevére iratott egész örökség is elvész, legalábbis az ő számára, akkor korábban árverezték volna a házat. Ebből iszonyatos bonyodalmak származtak, ami miatt a Amsterdam városa is, és a református egyház is Rembrandtnak támadt, tulajdonképpen egy formális ok miatt. Volt módunk megcsodálni a Rijksmuseumban, Amsterdam híres, világhíres Rijksmuseumában Rembrandtnak a Jeremiás prófétáról készült olajfestményét. Úgy tessenek elképzelni, hogy ez az olajfestmény kb. A fele annak, amit most látunk, tehát ez a valóságban csak egy ilyen kicsi. Én nem is gondoltam volna, én sokkal nagyobbnak gondoltam, amikor ott álltam egy ilyen kisméretű kép előtt, most tehát kinagyítjuk ezt a képet. Tehát a háttérben Jeruzsálem városfalai, ahogy a babiloniak felgyújtották, és mint a láva ömlik le a tűz. És a felgyújtott város előterében egy vastag könyvre, könyökölve, amit oda közel mentük, és rá van írva, hogy Bíbel. Bíbel, hát nem lehet így kinagyítani. Ott van a próféta, és azért ebben a helyzetben, mert Jeremiás 40 évig figyelmeztette a népet, hogy nem lesz jó vége annak, amit csinál. A vezetőket is figyelmeztette, és nem hallgattak rá. 626-ban lépett fel Jeremiás, 606-ban már elesett a város először, nem hallgattak rá, 597-ben másodszor, akkor se hallgattak rá, 586-ban harmadszor, akkor se hallgattak rá. Sőt, amikor harmadszor elesett a város, elhurcolták Jeremiást, és valószínűleg agyonverték a honfitársai. Nos, Rembrandtnak az volt a feladat, az állt feladatként előtte, hogy úgy ábrázolja ezt a prófétát, hogy nem úgy, hogy na én megmondtam, és emberek hova jutottatok, hanem jobban gyászol, mint azok, akik nem hallgattak rá. Valami mélységes gyász, valami mélységes fájdalom, hogy Uram Istenem, az embereknek soha nem kell az igazság. Az embereknek soha nem kell a tiszta beszéd. Az embereknek nem kell a próféta, hisz az emberek mindig a hazugságok után mennek. Ezt ott álltunk, hát elképzelték, hogy a Rijksmuseumban, főleg japánok, ha megszállják a turisták, akkor ott csak japán szót hall az ember, de mi minden Rembrandt kép előtt megálltunk, a mi kis magyar csoportunk, hát a 26-27-en voltunk, és egy ilyen festmény előtt elkezdtük elemezni, és akkor nem jöhetett oda se japán, se nyugat-európai. Az éjjeli őrjárat előtt is vagy egy órát álltunk, és a néger teremőr ezt végig bírta, tehát nem mondta azt, hogy micsoda gonosz emberek, hogy elveszik a helyet. Tehát addig mások nézték a posztorcék előjáróit és más Rembrandt képeket, de valóban Rembrandt előtt ott kell állni, először hagyni magunkra hatni, mert ezek olyan egyszerű beállítások, de éppen ezért emberiek. Ezen nem látszik, hogy művészet, nem látszik, hogy csinált festészet. Ezen az látszik, hogy olyan, mint maga az élet a maga véres közvetlen valóságában. Ez Rembrandtnak a páratlan ereje. Ezért idézem a könyvem végén Pirinszky Jánost egy egész oldalon, aki azt mondja, hogy Rembrandt után más lett az igazi érdeklődő embernek a szempillantása is, mert meglátjuk azt, amit azelőtt a művészek nem láttak meg, és azután is kevesen látnak meg. Rembrandt az evangéliumon, a Biblián keresztül olyan mélyen látott bele az életbe, amilyen mélyen senki az európai festő közül nem. Ezért a legnagyobb művészeink Európában Rembrandt, Michelangelo és Johann Sebastian Bach. Felülmúlhatatlanok.
Dániel próféta, ahogy látja a vadállatok képében az Istennek jövőt megmutató álmait és látomásait, angyal segíti föl, mert maga a próféta összeesik a történelmi látvány előtt. És befejezésül hadd mutassam meg, hogy Rembrandt valóban az Ószövetség minden részét ismerte. Ez melyik profétikus előrejelzés a világunkról? Hogy a világunk olyan törékeny, hogy agyaglábakon áll ez az egész világ. Persze hivalkodik az emberiség a történelmével, arany a feje, ezüst a karja, a réz, az oldala vas, a lábszála, de az agyagláb, az olyan gyenge, a vas és az agyak hosszan nem elegyedik egymással. Egy kő kéz érintése nélkül leszakad, ledönti, ugye ezt a pillanatot ábrázolja, amikor szinte már megpattan, már visszapattan róla a kő, megpattan, meglódul az egész szobor, és le fog dőlni a talapzatáról. Ez Dániel könyve második fejezete, amiről én is egy külön könyvet írtam, ugye 2 évvel ezelőtt jelentettem meg a Merre halad a történelem című könyvet, amelyben ezt a Rembrandt ábrázolást tettem meg a könyvben az egyik fő illusztrációs eszköznek, mert a másik ábrázolást is közlöm, ami ezután következik, ez nem a Dániel második, hanem ez a Dániel 7. fejezete. Dániel könyve 7. fejezetében egy mennyei látomás tárul elénk. Angyal seregek vannak itt a látomásban, és könyvek nyittattak meg, és az Isten, az Atya Isten trónusához, valaki ember fiához hasonló lényt kísérnek. Innen veszik különben az ember fia kifejezést Jézus, mert Dániel könyve 7. fejezete az eljövendő Krisztusról, Messiásról, tehát Jézus Krisztusról beszél, aki majd az atyával együtt ítélni fog. És mikor fog ítélni? Mikor kezdődik el az ítélet? Akkor kezdődik el az ítélet, amikor a földi hatalmak sorában a Babilóniát jelképező oroszlán, akinek 2 szárnya volt, kitépetik és összecsuklik, a Médó-Perzsiát jelképező medve jön a 3 bordával, Médó-Perzsia 3 hódítási területével, aztán a perzsák is lehanyatlanak. Utána jön Nagy Sándor, 4 arca párducon olyan gyorsan közlekedik, de utána jön egy borzalmas fenevad, amelyen 10 szar volt, és 3 szarvat kiszakít egy kis szarv. És miközben a földi történelemben folyik a marakodás a világhatalomért. Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, és aztán Róma. És a Róma történelmi fennhatóságának idején, a Biblia szerint a történelem végéig Róma lesz az Úr a történelme. 2200 éve Róma az Úr a történelme. És ebben az időben, miközben még Róma a világura, elkezdődik az ítélet a mennyben. Jézus ott áll az Isten előtt, és azoknak az életéről kezdődik el az ítélet, akik igaz emberek akartak lenni, ember szerető, törvénytisztelő, az élet törvényeivel összhangba kerül emberek, akiket Jézus magáinak vallhat, akikét nem hiába halt meg, áldozta az életét. Rembrandt 1 képmezőn ábrázolja Dániel könyve 7. fejezetének mennyei jelenetét és földi jeleneteit. Pontosan értette, hogy miközben a földön megy a vadállatokkal ábrázolt áldász küzdelem a világhatalomért, és amíg világ a világ, ugye a Biblia ezt a 4 világhatalmat különíti el, tehát Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és Róma után már nincs történelmi hatalom, tehát a római jogrend, a római diplomácia, a római politika, a római vallás ma egyeduralkodó a világon. Eközben, miközben a földi történelemben a legvészterhesebb jelenségek sorakoznak fel, Jézus elkezdi az ítéletet, mert amikor véget vet ennek a borzalomnak, amit történelmnek nevezünk, áldás emberi történelmnek, akkor fel kell, hogy támassza az igazakat, de előtte meg kell hozza a felmentő ítéletet, hiszen felmentő ítélet nélkül nem lehet feltámasztani igazakat.
Szóval Rembrandt egy képmezőn annyi mindent ki tud fejezni, hogy az lélegzet elállító, hogy milyen mélységben ismerte ő a Bibliát, az Ószövetséget is. Természetesen a műveinek a túlnyomó része az új szövetségi Jézus életét ábrázolja, és remélem majd lesz alkalmam azt is majd külön bemutatni. Rembrandt annyi művet hagyott hátra, hogy igazában véve egy olyan 5-6 előadásban lehetne csak kellőképpen feldolgozni. Arról nem is beszélve, hogyha egy-egy bibliai történethez jutunk, és bemutatjuk az előtte és az utána levő feldolgozásokat, tehát hogy ugyan hasonlításban is nézzük meg, hogy Rembrandt mire képes, akkor látjuk igazán, hogy milyen nagyot alkotott. Hát próbáljuk visszafele végigfutni, most nagyon hosszabban kell benyomni, és akkor, tehát ez a Dániel könyve második fejezete, ez a Dániel prófétát az angyal megerősíti, Jeremiás siratja Jeruzsálem pusztulását, zsidó menyasszony, Boáz és Rút szerelme, Hámánt elvezetik Ahasvérus palotájából, kinagyítás Eszter királynő, Hámán, ugye a király, tehát akit a Biblia Ahasvérusnak nevez, azt mi a történelmi könyvekből Xerxésznek tanultuk, tehát időszámításunk előtti 5. században játszódik Eszter könyvének a cselekménye. A csodálatos olajfestmény most egészében véve, tehát ezek olyan leheletfinom, megfoghatatlan ábrázolások. Senki ilyen finom, ilyen bensőséges, ilyen nagyon kézzel fogható közelségbe hozott bibliai ábrázolásokra nem volt képes. Ez annyira látható a festészet 1500 éves történelmében, hogy Rembrandt egy Himalájaként emelkedik ki a többi óriás közül, mert hát Leonardo sem volt akárki, vagy Ravennától elindulva, 6. századtól fogva, mind a mai napig azért volt mondjuk egy Gólya, meg voltak egyéb más nagy festők, az ő nagy vetélytársa Rubens is ezek közé tartozott. Ugye az Eszter könyvének az első lavírozott tusrajza, kinagyítása Dávid hárfázik Saul előtt olajfestményből. Saul, aki a hamis megbánás, ugye ez a, tulajdonképpen a depresszióban végül is az ember önmaga sajnálatával, önmagára maradva kerül nehéz helyzetbe, és ezt más néven a Biblia hamis megbánásnak nevezi. Ez uralkodik el Saulon. És a kinagyítások után a teljes kép. Dávid királya, talán a megbánás Dávidja, az önmagával való szembesülés Dávidja. Dávidnak bejelentik Nátán próféta érkezését. Az imádkozó Dávid a hárfával. Dávid visszafogadja Absalont. Ugyanaz még a Jonatánnal való barátság időszaka. Mármint, hogy témában, majd, hogy nem ugyanaz. Amikor Jonatán az életét kockáztatva az erdőben rátalál Dávidra, és biztosítja, hogy mellette van, és az eszeveszett, őrült édesapjának a magatartását nem tudja elfogadni. Dávid életéből a történetek, Dávid és Góliát. Rút könyvéből az utolsó mozzanata, hogy Rút megajándékozza gabonával a szegény Rútot és Naomit, az özvegy anyósát.
Boáz és Rút találkozása lavírozott rajzon, ez rajzon. A két asszony, az idősebb özvegy és a fiatalabb özvegy, mert nem csak Naomi férje halt meg, hanem Rút férje, az ő gyermeke is meghalt, és ő mégis haza követi Betlehembe, nem hagyja el az anyósát. A Jefte történet fantasztikus, hogy tényleg néhány vonással milyen mélységekre áll rá Rembrandt kezében a tus, vagy a toll, vagy az irón, a ceruza. Ugye Sámsonnak előbb itt ugrottuk át, Sámsonról is külön ciklust festett Rembrandt. Ez Sámson az első, mind a két házasságát elrontotta, de az elsőt már a lakodalom pillanatában elrontotta.

Ott állt előbb a vetítésünk, jó azért egy kicsit még visszafele is menni. Ez egy fiatalkori Rembrandt ábrázolás. Egy kis kakuktojás, de ezt is betettem a gyűjteménybe, mert Rembrandt valahol itt kezdte. Kicsit az olaszos festő ideála, túlságosan kimondjuk a dolgokat. Itt vannak ugye a szolgák, és itt van előtérben Bálám, ahogy az angyal feltartóztatná, de a Bálám szamara látja az angyalt, Bálám meg nem akarja látni az angyalt. Az az ember, akinek kell a pénz, és csak a pénzt nézi, a se Isten, se ember, se állatot nem néz, de nagyon a kép felszínén van a jelentés, tehát ez Rembrandtnak még nem az az elmélyültebb ciklusa, ezek olyan 19-20 éves korában festett képei közül raktam be ide a gyűjteménybe a történeti sorrend, bibliai előrehaladási sorrendben ezt a Bálám ütiveri a szamarát című olajfestményt. De aztán gyorsan leoldózódott erről az olasz stílusról, akkor mindenki az olaszokat utánozta, mint Johann Sebastian Bach idejében is az olasz muzsikusokat. Szóval az olaszok mindig betörtek valahogy a művészetbe, vagy a festészettel, vagy a zenével. De aztán a németek, németalföldiek egy kicsit visszahűtötték ezt a nagyon pittoresz stílust, és Rembrandtnak a Mózes, ahogy Jetró bárányait legelteti, Mózes feltalálása a Nílusban, Mózest, ahogy megtalálják a Nílusban, és Mózes, aki a törvénytáblákat, a 10 parancsolatot úgy emeli a feje fölé, mint amire mindig fölnézhet bárki ember, mint akinek a tükrében mindig megláthatjuk az igazi valóságunkat, és ez a törvény lesz a Krisztusra vezető mester. A törvény tükrében nézve érezzük, hogy mennyire szükségünk van megváltóra és megváltásra. Az egyiptomi főember lányának a kinagyítása, aki József felesége lesz, aki olyan elérzékenyülő tekintettel nézi az apósát, akit végre megismerhet, mert hiszen Józsefet, a gyermeket halottnak hitték, és nem is számoltak vele. Itt van József, aki az édesapja mellett áll, és látja, hogy a gyermekeivé fogadja a félig egyiptomi, félig zsidó származású unokákat, Efraimot és Manassét. Maga pedig az egész festmény, tehát Jákob megáldja József gyermekeit. A fiatal József, hogy a kicsit megdöbbent szemmel rátekintő Jákobnak az álmait meséli, a felhördült fiúcsapat és Dína, a kislány, aki hallgatja, Jóbot vádolják barátai, Jákob és Ézsau találkozása, Jákob harca az angyallal, Jákob álma a lajtorjáról, Ábrahám áldozás, ez Münchenben van, az egyik változat, és Szentpétervár ott a másik két változatban is megfestette. Ez a részkarc pedig, hát ez Budapesten a Szépművészeti Múzeumban is 25 évenként állítják ki általában Rembrandtot itt nálunk, arra való hivatkozással, hogy a megvilágítás során nagyban sötétülnek ezek a részkarcok, és csak úgy negyed évszázadonként, én hát kétszer láttam már eddigi életemben, Kain megöli Ábelt, ezek Amerikában levő rajzok, Ábel és Kain áldozata, a fölmenő füst, lecsapó füst, az alázatos Ábel és a kemény vonású Kain, és a bűnbeesés története Rembrandt 1638-ban 32 évesen készített rézmetszetén, és befejezésül Rembrandt lánytestvére és maga a németalföldi mester, aki 1606-tól 69-ig élt, és aki
63 év alatt körülbelül 600 művet hozott létre,

0: a mecetei kb. 200-ra rúgnak, a rajzai is több száz, sőt bizonyos számítások szerint 1000. Az legutóbbi teljes statisztika a 18. század végén történt. Azóta újabb művek kerülnek elő, tehát festőknél mindig számíthatunk ilyenekre. A Flammarion kiadása, párizsi kiadás tartalmazza az összes festményét, és német kiadások még az első világháborúból a többi művet. Jelen pillanatban Rembrandt életművének nagyobb része Londonban, Amsterdamban található, nagyon sok van magángyűjteményben, főleg az Angliában, és nagyon sok műve lappang, illetve nem tudjuk azonosítani, hogy hol van. Örülhetünk, hogy néhány reprodukciót én is a 19. századból voltam kénytelen a könyvemben is kölcsönözni, mert Rembrandt nagyon kapós művész volt, nagyon sokfelé terjedtek el a művei, nagyon nagy számban is készített műveket, állandóan dolgozott, tehát valóban a festészetben élte ki magát és égett el, és az a stílus, amelyet ő kezdett az 1630-as években, 20 év, 30 év után az amszterdami polgárok teljes szembefordulásával találkozott, és ezért a világ negyedikként legtöbbet megnézett műve az Éjjeli őrjárat a legcsúfondárosabb bukást hozta a számára, és attól a pillanattól fogva Rembrandt pályája lefelé ívelt. De a bibliai képeket nem is annyira másoknak festette, önmaga számára készítette. Ha megvették sokszor műkereskedők, akkor ma múzeumokban őrzik, ha nem, akkor magángyűjteményekben. Vannak természetesen képei, amelyek megsemmisültek, tudunk róluk, csak nem találják őket. Rembrandt azonban az emberlátásával, a világlátásával, amit a Bibliának köszönhet, mind a mai napig, talán így zárhatnám a mai előadást, és aztán átadom a szót, hogy lehet bármit kérdezni, a bibliai témák koronázatlan festője. Bibliai témák koronázatlan festője, tehát a Bibliát ilyen mélyen és ennyire megragadóan, mint Rembrandt, senki nem állította az emberek elé. Amikor volt az évforduló, akkor készítettem Rembrandtról egy filmet is. Ezt a filmet megtetszenek tudni nézni, és ingyenesen letölthető és terjeszthető is. Az életadó.tv.hu honlapról erről hoztam kártyákat, tehát ez hozzáférhető. A Magyar Televízió akkor Rembrandt születésének 400. évfordulójára egy ilyen 40 perces filmmel adózott, amit közösen készítettünk. Aztán én ennek a filmnek a nyomán, mivel hát ez a tévének a jogi tulajdona, elkészítettem a magam változatát is, és ez került fel az internetre, mert az M1 nem nagyon tesz fel így tartósan az internetre képeket. Majd ha eljutunk Rembrandtnak az újszövetségi festményeihez, ne tessenek felejteni, amit mondtam a Munkácsi előadáson a Krisztus képeiről, és aki megveszi az albumot, több fejezetben beszélek Rembrandt és Munkácsi kapcsolatáról, összehasonlításképp is és szövegesen is, és ne felejtsük el, hogy ennek a 14 Jézus ábrázolásnak, amit megint csak ebben a kötetben tetszenek egyedül meglátni, és kettőt tudtam színesen megszerezni, a berlinit és a New Yorkit, hogy ne tessenek elfelejteni, hogy mi került a hátoldalára. Ezt mindenki jól jegyezze meg, ezt mindig el szoktam többször is mondani. Mi is van mind a 14 Jézus ábrázolás hátoldalán? Hát ha megfordítanánk a festményeket, de mind a 14-et, akkor a hátoldalára mit írt Rembrandt? János 1.14. Tessenek fellapozni. János 1.14. És azóta Munkácsi is azért tudta csak úgy megfesteni Krisztust, akkor fölhívtam külön a figyelmet erre, hogy Munkácsi a trilógiának mind a három darabjában miért tudta megfesteni Krisztust, mert a címoldalra azért helyeztem az első színvázlata Krisztusról. Hát ez egy ilyen magyaros Krisztus, egy ilyen kurucos Krisztus, ilyen kidüllesztett mellel, aztán jól oda mondogatunk. Mi azért az igazságot mondjuk, de azt jó oda szegezzel mondjuk meg, ez a Krisztus. Éreztem munkács, hogy nem stimmel. Tudta, hogy Rembrandt is mennyit küszködött Jézus ábrázolással. Megfestette zöldben Krisztust, ruhaszínt változtatott, kicsit enyhítette a vonásokat, nem már ilyen fölvetett arc, hanem azért egy vízszintes arc. Ez sem tetszett munkásnak, egy újabb tanulmány készített, megfestette vörös színben, már megint oldottabb vonásokkal, de a végső változatban teljesen puhán és fehér színnel, és ő is odaírhatta volna, hogy János 1.14. A magyaros, kurucos Krisztus ábrázolástól a valódi Krisztus. Nem mindegy, hogy Krisztusra hogyan tekintünk. Babits Mihály írja az Európa Irodalom történetében, a Tépen Dosztojevszkijről, hogy ő is írt Krisztusról regény, de egy kicsit oroszosan van fésülve. Mi meg kurucosan állítjuk elő, de Munkácsi javára szóljon, hogy Munkácsi 3 év alatt innen ide jutott, és még a végső változathoz is 50-szer nyúlt hozzá. Ezt is Rembrandttól örökölte. Rembrandt is volt, amit félretett a képei közül, és évek során foglalkozott vele, és csak amikor teljesen nyugodt volt, attól, akkor adta ki a kezéből.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatóink, Jelenések könyvének 4 része van, elérkeztünk a második részhez. A 4 szerkezeti rész közül az első volt a 7 levélről szóló sorozat, Jézus 7 levele, a történelem országútján egymás után következő keresztény közösségeinek. Azt láttuk ebben az első részben, hogy Jézus Krisztus kiket ismer el keresztényeknek és a látható egyházának a történelemben. Ez nagy kérdés. Főleg ma, amikor mindenki arra hivatkozik, hogy ő az Isten egyháza. Meg kellene kérdeznünk Jézus Krisztust is, és a Jelenések könyvéből lehet megkérdeznünk, hogy Jézus Krisztus kit ismer el a múltban és a jelenben keresztény közösségnek, és a 7 levélről szóló sorozat ezt mutatta. Erről megjelentettünk egy szó szerinti magyarázatot, Vankó Zsuzsa, Jézus Krisztus apokalipszise, ez még beszerezhető. A mai alkalommal rátérünk a második szerkezeti részre, ez a 7 pecsétről szóló látomás lesz. Nagyon röviden tudunk vele foglalkozni, mindösszesen a mai nap és a holnapi nap este. Aztán rátérünk a 7 trombita szóról szóló látomásra, és utoljára majd a 4. részben a nagy küzdelemre, a végén a 7 csapással. Mindegyik szerkezeti részünk elején van egy bevezető látomás, ezt így jelöltem a táblán egy ilyen bevonalkázott résszel. Tehát a Jelenések könyve első fejezetében van a 7 levélhez szóló bevezető látomás, és utána jön a második, harmadik fejezetben a 7 levél. Most a 7 pecsétes könyv felnyitása elé szintén egy bevezető látomás illeszkedik. Ez a 4. és 5. fejezetben található. A 6. fejezetben kezdi felbontani Jézus a pecséteket. Itt egy érdekesség lesz, mert a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét felbontása, hanem lesz egy közbeékelt látomás a 7. fejezetben, ami az elpecsételésről szól. Holnap este ez lesz az előadás tárgya, és utána lesz a szó a 7. pecsét felbontásáról. A mai első alkalommal tehát nézzük először a bevezető látomást, és utána nézzük a pecséteknek a feltörését. Miről van szó a bevezető látomásban, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, melynek a felolvasásától, a teljes felolvasásától mostanában eltekintenék, inkább röviden elmondanám, és a legközéponti részét olvasnám fel szó szerint. Ennek a 7 pecsétes könyv felnyitásának a bevezető látomása a Bibliának egyik legrendkívülibb látomása, több szempontból is. Először is azért, mert nagyon részletes bepillantásunk nyílik a mennybe. A Biblia nagyon sokat beszél a mennyről, amellyel mi a kapcsolatot elveszítettük. Ugye a földi világ kiszakadt a mennyei világból a bűneset következtében, és mint ilyen, hogy egy bepillantás, egy látomásban egy bepillantás a mennybe, és ami ott a mennyben történik, egy nagyon megrázó, drámai jelenet, ez minden szempontból a látomást, a bibliai látomás irodalom egyik legmegrendítőbb darabjává teszi. János apostol előtt, hogy kitárult a menny. János apostol ugye Pátmosz szigetén van, és ezeket mind látomásokban kapja. Egyszer csak látja a mennyet látomásban, csodálatos tisztaságokat lát, színekben megnyilvánuló tisztaságokat, smaragdhoz hasonló zöldet lát, sárdiuskőhöz hasonló vöröset lát, üvegtengert lát, valami a színeknek és a tiszta jeleneteknek valami olyan összetett voltát érzékeli, ami mutatja, hogy a menny az egy létező, reális hely. Úgy van, hogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát a menny a világegyetemnek most egy tér-idő koordináta pontján létező hely, de nagyon messze van, megfoghatatlan. Mégis a látomás azt érzékeltető, hogy nagyon is megfogható valóságok vannak benne. Mert ott a mennyben egy jelenetre figyel föl János apostol, látja először is a mennyei atya székét, királyi székét, de nem meri megnevezni az Istent, végig úgy beszél a látomásban, mint valami kifejezhetetlen, csodálatos lényről, így mondja, hogy a királyi székben ülő, meg a királyi székben ülőnek jobb kezében egy bepecsételt 7 pecsétes könyv van. Aztán látja azt, hogy a királyi székben ülőnek, tehát az Atya Isten mellett ott van a Szentlélek, 7 tűzlámpás formájában. Ott van 4 élőlény, ahogy fordítja a mi Bibliánk, lelkes állat, élőlény, tehát 4 kérub. Rajtuk kívül további angyalseregek vannak ott, és ott van 24 vén, 24 presbiter,
az emberiség előörse. Azok, akik soha nem haltak meg, közülük csak kettőt ismerünk az egész világtörténelemben, Énokot és Illést, és azokat, akik meghaltak, név szerint csak egyet ismerünk, aki meghalt és Jézus feltámasztott, ez Mózes, és akiket nem ismerünk név szerint, amikor Jézus feltámadt és megnyíltak a sírok Jeruzsálemben, sok szent kijött a temetőből, és megjelentek a városban, és Jézus őket magával vitte a mennybe, hogy a 68. Zsoltár már erről előre jövendőlt. Tehát ez a 24 vén, vagy presbiter, az emberiség erőse ott a mennyben. És ez a mennyei jelenet, ahogy János apostol elég tárul, valami lenyűgöző, tiszta kép, hogy a mennyei lények ott vannak Isten közelében, és nincs diszharmónia, mindenki elfogadja az Isten, sőt, dicséri az Isten, sőt, elfolythatatlanul kikívánkozik mindenkiből az Isten lényének a dicsérete. De amikor a jelenetet látja az apostol, akkor a tekintete a királyi székben ülőnek a jobb kezére téved, és ott állapodik meg, és látja az atya kezében a hétpecsétes könyvet. És ez az egész látomásnak ez van a középpontjában, és innen szeretném felolvasni, hogy most mi történik ebben a tiszta világban, mibe kapott bepillantást János apostol az 5. fejezet első verse, tulajdonképpen a 4. és 5. fejezetet itt nem is szabadott volna szétválasztani, mert egy ugyanazon látomás darabolja ketté, tehát itt tulajdonképpen a 4. fejezet folytatódik, tehát az 5. fejezet első versétől ezt olvassuk: és láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyvnek felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. Könyv, ez a szó, de valahogy ez nem olyan könyv volt, mint hogy én bármely könyvet itt felemelhetnék, tehát nem így volt az Isten kezében egy könyv. Ugye az ókorban a könyvek így könyvtekercsekként működtek. A könyvtekercseket a zsidók is betették ilyen kővedrekbe, például a zsinagógai használatban, betették a Bibliának egyes kézirat könyveit volt, ami 1 méter volt, 2 méter volt, 8 méter volt, kivették, kihajtották, és akkor felolvasták. Tehát valahogy úgy képzeljük el, hogy a királyi székben ülőnek jobb kezében így van ez a könyv. És itt le vannak pecsételve, itt lógnak a pecsétek, és a könyv felnyitatlan, mert hát senki nem méltó felnyitni a könyv pecséteit, még ránézésére sem. Mi ez a könyv? Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk egy ehhez hasonló kijelentést, amiben azt mondja az ószövetségi próféta, hogy az Istennél van az igazság írása. Az Isten kezében van az igazság. Az egész történelmünknek a lényege, és az egész történelmünk, hogy honnan megy és hová megy, és az egész emberi sors drámája, úgy, ahogy itt most zajlik a világon, de ki méltó, ki tudná felnyitni a hétpecsétes könyv pecséteit, ki tudná megfejteni, hogy ez az emberi történelem mifelé is halad, milyen rejtett mozzanatai vannak ennek az emberi történelemnek, miért ilyen ez az emberi történelem? Nem, hogy felnyitni nem méltó, senki, tehát tiszta lények sem méltók, angyalok, a 24 presbiter, senki, nemhogy felnyitni nem méltok, még ránézni sem mernek a hétpecsétes könyvre. Pirinszki Jánosnak van az a szép Introitus című verse, kinyitja meg a becsukott könyvet című vers, ami ezt a jelenetet részletezi, és tulajdonképpen ez dolgozza fel, hogy vajon melyikünk lát bele a történelem rejtett összefüggéseibe. Nagyon érdekes a kérdés, ki méltó? Ki méltó, hogy belelásson? Valami erkölcsi minőség kellene ehhez, ami nekünk nincsen. Önző emberek lettünk, a történelmünk is egy nagy önzés, és amit mi történelem címen számon tartunk, az tulajdonképpen, igen, mi magyarok előnyben vagyunk, hogy így tudjuk mondani Petőfi Sándornak az Ítélet című versével, és mi az emberiség története? Mi az emberiség története? Vérfolyam. Vérfolyam. Tocsogunk a vérben.
az egész történelem egy borzalmas folyamat, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak erek, és egyhosszában szakadatlan foly le napjainkig, és a megerett árnak még nincs vége, még rettenetes napok jönnek erre a világra, mint amin őket nem látott a világ. Ez Petőfi nagyon megrendítően és szépen írja ebben az 1847-es ítélet című versében. Igen, az emberiség története bezárt könyv, bepecsételt könyv. És amikor János apostol látja, hogy senki sem találtatott méltónak e könyvnek a felnyitására, akkor azt olvastam az 5. fejezet 4. versében, én azért igen sírtam, síralmas. Az apostol zokog, megrázza ez a látvány, senki, ki fogja megmagyarázni az ember nemünknek, az emberiségnek ezt a borzalmas történetét, ki fogja felnyitni a szemünket, hogy lássuk, hogy mi után következett a történelemben, kicsoda, senki sem. Azért részletezem egy kicsit, mert ezt nagyon el kell képzelnünk magunk előtt. Az apostol sír. Ha valaki sír, általában a fejét lecsüggeszti. És hogy lecsüggeszti a fejét, Isten mit tud neki tenni? Nyilván, hogy látványt nem tud neki adni. Szól hozzá. Amikor János apostol sír, így folytatódik tovább a látomás, egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ne sírj. Íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. Így akarja a bevezető látomás ráterelni a figyelmet János apostol és a mi figyelmünket is ráterelni Jézus Krisztusra. Jézusról az Ószövetségben volt, ugye több mint 200 jövendőlés volt Jézusról, de 2 rendkívüli jövendőlés is volt. Mózes első könyve 49. fejezetében, és Ézsaiás könyve 11. fejezetében. Innen idézi vissza egy a vének közül János apostolnak, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ugye azért ez a megjelölés, mert Jézus Júda nemzetségéből, ugye Dávid családja Júda nemzetségéből való volt, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, ez annyit jelent, hogy Jézus majd Júdában fogja meglátni a napvilágot, Jézus le fogja győzni a bűnt, megnyitja az emberiség előtt egy másfajta életnek a lehetőségét. Körülbelül 1600 évvel Jézus világra jövetel előtt, így szólt a róla szóló jövendőlések egyike, a Júda beli oroszlán győzni fog. 800 évvel Jézus előtt Ézsaiás proféta viszont ezt jövendőlte, hogy majd az Ísai, a Dávid király édesapja, ugye Ísai törzsökéből, majd felnő egy vesszőszál, mi begyökerezik a földbe, de ez a vesszőszál felnő, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Jézus egyszerre lesz ember, aki ide beleszületik az emberi világba, és egyszerre lesz a menny küldött, ez a gyökér is meg virág is, ez is egy döbbenetes jövendőlés. És ezt idézi vissza, ne sír győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. Ahogy János apostol hallja ezt, hogy van győzelem, egyszer csak fölkapja a tekintetét. Ugye mondom, hogy sír, tehát lehorgasztott fővel sír. Most fölkapja a tekintetét, és most egy látvány tárul elébe. De hogy milyen látvány tárul elébe, csak annyit mondok most még, hogy nem oroszlán fog látni. Nem a Dávid nemzetségéből való oroszlánt, és nem a Dávid gyökerét, hanem egy egészen más valakit lát. De hogy nagyon szeretném, hogyha ezt a látomást egyszer s mindenkorra megjegyeznénk, és magunkban hordoznánk. Miért? Van győzelem. Az életben van megoldás. De mi a megoldás? Azt mondja János apostolnak, tehát a mennyei küldött, van megoldás, van győzelem. Na de mi a megoldás? Mielőtt a megoldást felolvasnám, érdemes azon elgondolkozni, kedves hallgatók, hogy ha mi nekünk valaki azt mondja, hogy van megoldás, meg van győzelem, hogy mire szoktunk gondolni. Az ember itt a földi életében, akár a személyes életében, akár közösségek életében, miben látják az emberek a megoldást? Ha színre lép valami erő, valami hatalom, rendet teremt, kezébe veszi a hatalmat, és az egyéni életben vagy a történelemben az ő ereje, az ő hatalma érvényesül. És nagyon sokszor a megoldó földi emberek

között a Júda nemzetségéből való oroszlán, de János apostol felkapja a tekintetét, mit lát, és láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a bének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Van győzelem, van megoldás, de egészen más, mint amit az emberek várnak. Nem az erő, nem a hatalom fog győzni, hanem győzni fog valaki, aki az életét nem sajnálta, és kitartott a szeretet és az igazság törvényei mellett akkor is, hogyha ez az életét követelte. Ezért nem oroszlánt lát János apostol, bárányt lát, de bárányként is, mint egy megöletett bárányt. Óriási a kontraszt, az ellentét a két kép között. Az egyik, amit hall, hogy ne sír, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, a másik, amit lát, hogy lát egy bárányt, de mondom még azt is, mint megöletett bárányt. Rávilágít ez a látomás arra, hogy miért egyedül Krisztus méltó megmagyarázni nekünk a történelmet. Történelmet mindig sokan akarják magyarázni. Az emberiség tanítja a gyerekeinek a történelmet, általában mindig meghamisított történelmet. Tehát ha akarjuk, hanem mindig meghamisítjuk a történelmet. Habakuk könyve második fejezetét többször ajánlottam a kedves hallgatók figyelmébe, ott van öt jajmondás, hogy miért hamisítjuk meg a történelmünket. Mert a történelmünk erőszakok sorozata, szégyeljük a sok erőszakot és gonoszságot, ezért jól lehazudjuk, minden nemzet úgy hazudik, hogy az érdeke kívánja. Utána az emberek számára az egész történelem egy érthetetlen hiába valóság lesz, el is megy a kedvük már magától a létezéstől is. És amikor az embereknek elmegy kedvük az élettől, az egész történelemtől, hogy lenne értelme ennek az egész földi küzdelemnek, akkor jönnek a vallások, és az amúgy is tönkretett embereket még tovább szédítik jobbra és balra, mindenféle hihetelemmel, babonával, ígérettel. Ez a negyedik és ötödik jajmondás a Habakuknak. Az emberiség így tudja számon tartani a történelmét, de most nem olyan történelemben részesülünk, amit általában mi tanítunk a gyerekeinknek, nem olyan történelemben részesülünk, ahol a Július Cézárokat tartják számon, a Napóleonokat, a Hitlereket, máshol se beszél az emberiség, mint a nagy gonosztevőiről. Az erő és a hatalom pillanatnyi bajnokairól, vagy ahogy Adi mondta, a perc emberkékről, akiknek a kezébe a történelem kormányrudja egy-egy évre vagy évtizedre az ő kezükbe került, és tönkretettek mindent, ami csak körülöttük volt. Milliókat vittek bele a sírba, és embereket kényszerítettek, legázoltak, meggyilkoltak. Nem. Jézus nem ezeket fogja megmutatni. Jézus megmutatja az igazi történelmet. Ő méltó megmutatni a történelmet, és azért erkölcsileg ő méltó, mert ő Isten létére kész volt meghalni minden emberért. Én is azt szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki ezt a látomást megérti, igazán megérti, az élete át kell, hogy alakuljon. Ha az ember ezt a látomást befogadja, ezen gondolkozik és a szívébe fogadja, az nem úgy akar győzni az életből, hogy kiabálással, meg haraggal. Nem asztalra veréssel. Nem azzal, hogy ő fenyegeti a másik embert, hogy mire lenne képes. Nem azzal, hogy hatalmat, pénzt szerez, befolyást, vagy nem azzal, hogy nagy karriert csinál, és majd ő megmutatja, hogy mire képes. Aki Jézust akarja követni, és valódi győztes akar lenni, az kitartóan kövesse a szeretet és igazság alapelveit. Akkor is, ha ezért keresztrefeszítés jár. Jézus vállalta a keresztrefeszítést, de soha nem tagadta meg a szeretetnek és az igazságnak a törvényeit. Ezért méltó, hogy az emberiség történelmét nekünk most bemutassa, és ebben a bemutatásban más történelem szemlélettel lesz dolgunk, mint az eddigi összes történelemkönyvből, vagy összes történelem órán megismert történelmi szemléletből. És ahogy Jézus oda megy a mennyei atyához, és elveszi a hétpecsétes könyvet, a hatodik fejezetben sorra bontja fel a pecséteket. Tehát valahogy így képzeljük el, hogy itt van a hétpecsétes könyv, és Jézus felbontja az első pecsétet, és amikor felbont egy pecsétet, kijön egy látomás. A látomás nagyon rövid lesz. Eltűnik. Kinyitja a második pecsétet, megint előjön egy látomás. Eltűnik. Kinyitja a harmadikat, és ez így megy hét alkalommal. És mivel a hét levél után vagyunk,
be is sorszámozta.

A negyedik pecsét felbontásáig teljesen párhuzamos lesz a hét levéllel, annyira, hogy szinte tökéletesen megfeleltethető lesz. A negyedik pecsét felbontása után az ötödik pecsét és a hatodik pecsét egy kicsit más lesz, majd rámutatok arra, hogy miben, mint a hét levél. De aki megérti például az első négy pecsétet, az a történelmünkből körülbelül 1800 évet fog megérteni, egy nyúlfarknyi terjedelemből. Többször mondtam önöknek, hogy mi emberek az egyszerűt is bonyolultan mondjuk el, Isten meg a bonyolultat is egyszerűen mondja el. Ennyiből 1800 évet meg fogunk érteni, és szinte azt mondhatnám, hogy aki nem szenved színvakságban, mert az első négy pecsétnél lovasok jönnek, az apokalipszis híres lovasai, de mind a négy lovas más színű lesz. Fehér lesz az első, tűzvörös a második, a harmadik az fekete, és a negyedik az halott sárga. Aki ezt a négy színt megjegyzés, a sorrendet, hogy fehér, vörös, tűzvörös, fekete, halott sárga, négy szóból, négy színből meg fogja érteni, hogy a történelmünknek, a kereszténység történelmének az első 1800 évében, ami azért mind a mai napig a legterjedelmesebb rész, hiszen csak 200 egy néhány évvel vagyunk ezután. Tehát a történelmünk első 18 évszázadában mi miért történt. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény között egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Az eredeti kéziratokban nincs ez, hogy jöjj és lásd, mert ez nem János apostolra vonatkozik, hogy jöjj és lásd, de ő ott van, hanem ez a látomásra vonatkozik, hogy amikor Jézus felnyit egy pecsétet, akkor a négy élőlény közül azért mondja az egyik, és csak ennyit mond, hogy jöjj, hogy kijöjjön ez a látomás, tehát ez a látomás kikerekedjék, és amikor az első pecsétet felnyitja Jézus Krisztus, János apostol a következőt látja. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ez az egész látomás. De ebből sok mindent megérthetünk. Az első pecsétet, amikor kinyitja Krisztus, akkor egy fehér ló jön egy fehér lovassal. A lovas kezében íj és nyíl van. A fején győzelmi babérkoszorú, az eredetiben Stefanos, tehát babérkoszorú korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Az első pecsét felbontása, mint említettem, teljesen párhuzamos az első levéllel. Az első levélről láttuk, hogy az az őskereszténységet jelképezte. Mi történt a kereszténység első és a második századának az elején? Ugyanezt látjuk most itt a pecsét látomásban. Ahogy Jézus felnyitja az első pecsétet, kijön egy fehér lovas, a fehér a tisztaság jelképe. A kereszténység egy tiszta kezdeménnyel indult. Mind a mai napig legendás, és oly sokan sóvárogják vissza ezt az ős kereszténységet. Milyen szép volt a kezdet, de miért torzult el annyira a kereszténység? Csodálatos volt a kezdet. Mit jelképez a nyíl? Az íj. Nagyon gyorsan terjedt a kereszténység. Lényegileg 60-70 év alatt az egész földközi tenger medencéjére elterjedt. Miért van győzelmi babérkoszorú a lovasnak a fején? Azért, mert erkölcsileg győzelmesen haladt előre. Hogy értsük ezt? A három jelkép után a fehér, a nyíl, az íj és a babérkoszorú után van egy érdekes kifejezés. Kijött, győzve, hogy győzzön. Kedves hallgatók, ezt is érdemes megjegyezni, ezt a kis félmondatot. Az egyéni életünkben is nagy törvényszerűség. Csoportok, közösségek, egyházi közösség életében még nagyobb törvényszerűség. Mikor él az ember igazán szép, erkölcsös, boldog életet? Ha belül legyőzi a kísértéseket. Ha belül az ember egységes és osztatatlan. Ha belül az emberek ingadozók. Ha belül nincs rend a fejekben, a gondolkodás zűrzavaros, akkor nincs olyan, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Először belül kell győzelmet aratnunk, és ha belül megerősödünk, akkor aztán az életünk külső folyása is egészen más lesz, mint hogyha belül ingatagok és gyengék lennénk. Kijött győzve, hogy győzzön. Az egész látomás több kommentárt nem is igényel. Az őskereszténység csodálatos győzelmi futására veti Jézus Krisztus a hangsúlyt, amikor sok keresztényt megöltek, Nérónak az üldözéseitől, Domitianus üldözéséig, sok keresztényt gúnyoltak, a hitért üldöztek,
de a kereszténység szinte egy győzelmi futásban indult el a történelem ország útján. Már is jön a második pecsét felnyitása. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta, jöjj! És előjött egy másik, vörös, szó szerint tűzvörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Amikor Jézus felnyitja a második pecsétet, a tűzvörös szín rögtön rámutat arra, hogy a fehérség után jön egy iszonyatos üldözések korszaka, egy több mint 200 éves üldöző időszak, amit már a szmirnai levélben olvastunk, sőt a szmirnai levél elmondja, hogy az üldözések ennek a korszaknak a legvégén egy 10 éves nyomorúságban fognak tetőződni, és ezt már akkor azonosítottuk időszámításunk szerint 303 és 313 között a legkegyetlenebb keresztény üldözésekkel, amelyek Domitianus császártól elindulva Diokléciánus császárig tartottak, és ez a Diokléciánusi rendelet 303-ban Nikomédiában kelt, ami nem csak a keresztények megölését engedte meg, illetve parancsolta meg, hanem az összes ingóságuk, összes vagyonuknak a bekebelezését is. A véres keresztény üldözések, amelyek a második, főleg a harmadik században Décius alatt az egész római birodalomban elterjedtek, a negyedik század elején értek a tetőpontra, és ezt Jézus Krisztus második látomás egy tűzvörös lovasra, tűzvörös lovas kezében egy óriási kard van. Ugye a kard magáért beszél, ugye a háborúnak és a vérontásnak a jelképe, és ahogy látja ezt a lovast, látja, hogy a békességet elveszi a földről, tehát beköszönt az első-második század után egy viszonylag hosszabb időszak, a negyedik század elejéig, ahogy említettem, egy két évszázados időszak, amire pontosan ez a jellemző, hogy a kereszténységet próbálják kiirtani. De ez az üldözött kereszténység még mindig győztes kereszténység. Nem a világ győz, és itt sem a világ győz. Az első két korszakban, a kereszténység történelmének első két korszakában a látszólag vesztes kereszténységet tekinti Jézus győztesnek. Ezért mondom, hogy amikor az emberek győzelemről beszélnek, mindig az erő és hatalom győzelmét idézik maguk elé. Amikor Jézus Krisztus bemutatja a történelmet, világossá teszi, hogy ő azt tartja győztesnek, aki kitart az igazság mellett, aki kitart a szeretet törvénye mellett. Ezért a kereszténységnek a kezdeti négy évszázada győzelmi futás. De a harmadik pecsét felnyitásakor egy drámai változásra leszünk figyelmesek. Fehér és vörös után önmagáért beszél a szín, fekete színű lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj! Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Ha valaki semmit nem tudna is arról, hogy mi történik a negyedik századtól a történelemben, de elfogadja Jézus Krisztus minősítését, aki méltó a hétpecsétes könyv felnyitására, az itt a következő két évszázadban, amikor a kereszténység történetében valóban mind a mai napig ható drámai változás következett be. Mondom, aki semmit nem ismerne, semmit a történelemből, a színekből meg kell, hogy értsen valamit. Fehér és vörös után fekete. A fekete a világ népeinél, mindegyiknél a halálnak, a gyásznak a jelképe. A kereszténység bukásáról beszél. A nagy kereszténységnek, a kereszténység döntő részének a bukásáról beszél a harmadik pecsét felnyitása. A kereszténység győzelmi futását megakasztja ebben a korszakban valami. Ezt már olvastuk a pergamumi levélben, hogy mi akasztotta meg. A kereszténység miért nem tudott előre haladni a történelemben, miért nem tudott igazán megerősödve, még inkább krisztusi vallássá válni, azért nem tudott, mert a,
A pogány római hatalom ebben a korszakban beszünteti az üldözéseket, 313-ban hirtelen, a 10 évig való nyomorúság után nagyon hirtelen Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosít a kereszténységnek, kárpótlási rendeletet is kiad, és az üldözött egyházat egyszerre egy hatalmi helyzetbe hozza, már 380-ban, tehát ennek az évszázadnak a végén államhatalommá, az államhatalom jobb kezévé teszik a hatalmi kereszténységet, tehát kialakul a történelemben ez, hogy hatalmi kereszténység, és továbbra is a krisztusi kereszténység. A krisztusi kereszténység kisebbségbe szorul. A hatalmi kereszténység lesz a kereszténység döntő, nagyobb része. Szokták ezt röviden így is mondani, hogy nagy konstantinuszi fordulat. Felajánlották a keresztény vezetőknek a pénzt, a politikai befolyást, a hatalmat. Sokan éltek ezzel. A kereszténységnek megásták a sírját. A kereszténységnek a lényege az, amit Jézus így mondott, az én országom nem a világból való. A kereszténység nem egy hatalom a sok közül. A kereszténység a szeretet és igazság hatalmát jött hozni a földre, és nem a hatalom igazságát. Ez a döntő változás. Így is szokták ezt röviden mondani, hogy a kereszténység a szeretet hatalmát fölcserélte a hatalom szeretetére. Mind a mai napig folyik ez a folyamat, sajnos. Itt a szemünk láttára, ebben a kis országban is, amelyben élünk, más se látunk, mint ezt. A szeretet hatalmát felcserélik a hatalom szeretetére. Vagy ahogy Pascal mondja a gondolataiban, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A hatalom, a hatalmi befolyás tönkreteszi ebben a korszakban a kereszténységet. Így is szokták röviden mondani, hogy az üldözött kereszténységből csak hamar üldöző kereszténység válik. Ez félelmetes, mind a mai napig félelmetessé és ellenszenvessé teszi a hatalmi kereszténységet más vallások követőinek a szemében. Ez a fordulat Jézus Krisztus minősítése szerint is bukás. Sokan próbálják úgy magyarázni, ateista történészek is, keresztény egyház történészek is, körülbelül nem szó szerint adom vissza az érvelésüket, de lényegileg pontosan, így szokták ezt magyarázni, hogy a római államhatalom belátta, hogy a kereszténységet nem lehet eltiporni, ezért felajánlotta neki a hatalomban való osztozkodást. Lényegileg Nagy Konstantin helyesen járt el, a hatalmi tényező szempontjából, hát ő neki más választása nem volt, mint ez. Ugye az, hogy Nagy Konstantin mit ajánlott föl, az egy dolog. Hogy a keresztény vezetők mit fogadtak el, az a súlyosabb dolog. Itt is elmondhatjuk azt, amit Jézus mondott Pilátusnak, amikor a Pilátus előtti kihallgatás végén azt mondta egyszer Jézus Pilátusnak, én tudom, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott. Nem Pilátus volt ott a főbűnös Jézus hat kihallgatása során, a zsidó nép vallási vezetői sokkal súlyosabb felelősséggel tartoztak, és az egyházi felelősség az mindig súlyosabb, mint a világi felelősség. Hogyan is mondja Luther Márton, többször elmondom Luthernek ezt a döbbenetes, mély meglátását. Azt mondja Luther Márton, ha az egyház részéről visszaélést tapasztalunk, a legkisebb visszaélést is a legsúlyosabban meg kell feddeni. Mert ha a politikai hatalom nagyon visszaél valamivel, a legnagyobb visszaélése a politikának a semmi ahhoz képest, ahogy az egyház a legkisebb visszaélést is megvalósítja. Ugyanis a politikára meg a politikusokra kevesen tekintenek fel félelemmel, és tekintély, igazi tekintélytisztettel. Egyházi embereket mindig sokkal jobban, és egyházakat mindig sokkal jobban értékelnek, és sokkal nagyobb tekintélyt kölcsönöznek neki, mint a politikának. A kereszténységben kialakul, és mind a mai napig, sajnos ez a kereszténységnek mind a mai napig a legnagyobb problémája, hogy két részre osztott a kereszténység. Én nem hiszem azt, amit sokan mondanak, hogy 20 000 keresztény felekezet van. Lehet 20 000 keresztény felekezet, Magyarországon is lehet több száz bejegyzett keresztény felekezet. Én azt gondolom, hogy lényegileg kétféle kereszténység létezik, mint egy 1700 éve. Ez a kétféle kereszténység, az egyik a pénzhez és politikai erőhöz nyúló kereszténység, a másik pedig, aki tudja, hogy az én országom nem e világból való, Jézus Krisztus nem engedte meg, hogy az államhatalommal összeszövődjék az egyházak. Jézus Krisztus nem tanított arra, hogy akár Pilátusokkal, akár Kajafásokkal együtt legyen a 12 tanítvány.
Jézus világosan mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, az államhatalmat ismerjük el, de az államhatalommal együttműködni, kollaborálni, ez a kereszténység, az igazi kereszténység számára elfogadhatatlan. Azt állítom tehát, hogy a kereszténység nem Luther következtében szakadt szét, nem is az 1054-es nagy szkizma, hogy szokták mondani, hogy keleti-nyugati kereszténység, ezek részletkérdések. A nagy szétszakadozottsága a kereszténységnek 1700 éve tart. Súlyos szétszakadozottság. Ha valaki most kereszténynek tartja magát, és elfogad az államhatalomtól pénzt és politikai befolyást, sőt, mohón kap utána, sőt, egy idő után ő irányítja majd az államhatalmat, mert azért az egyházi kereszténység, vagy hát az egyház egy mindig okosabb, mint a politikai hatalom. Azt állítom tehát Jézus szavával, hogy ez bukás, ez halál. Ez akkor is halál, hogyha sokan rövid lejáratban nagyon hisznek ebben, és ezerféle emberi okoskodással próbálják megmagyarázni, hogy erre miért van szükség. Ezt nem lehet megmagyarázni. Én erre csak azt mondom önöknek, hogy tekintsünk Jézus magyarázatára. Fehér, tűzvörös, fekete. De a látomásnál még egyéb dolgok is elhangzanak. Három jelkép hangzik el, és ez a három jelkép nagyon, nagyon szemléletes. Azt mondja, hogy a búzának mércéje egy dénár. Az árpának három mércéje egy dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Három jelkép. A búza, az árpa, tehát a gabona, minek a jelképe a Bibliában? Az olaj, kinek a jelképe a Bibliában? A bor, kinek a jelképe a Bibliában? Ha ezt azonosítjuk, akkor ennél a harmadik pecsétnél még egyéb dolgokat is meg fogunk tudni. Az árpának azért egy dénár egy mércéje, mert illetve a búzának azért egy dénár egy mércéje, és az árpának három mércéje egy dénár, mert mind a mai napig a búza mindig drágább szokott lenni, mint az árpa. Abban az időben a búza háromszoros áron futott, mint az árpa. Ez körülbelül ma is majdnem így van. A búza vagy árpa a gabonamag, a gabonamagból sütött kenyér, ez mind-mind a Bibliában az igének a jelképe. Máté 4:4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. A korabeli feljegyzések szerint ezek a számadatok egy nagyon magas árat tartalmaznak. Tehát ha azt mondja a szózat, hogy a búzának egy mércéje ennyi dénár, az árpának három mércéje ennyi dénár, ezek rendkívül magas árak. Mintha azt mondanám, hogy a búzának nem tudom, nem 200 forint, hanem 20 ezer forint lenne az ára, körülbelül ennyit jelent kilónként. Ha drága a gabona, akkor éhínség van. Ha éhínség van, nincs termés. Az emberekhez nem jut gabona, az emberekhez nem jut a kenyér. Tessenek ezt lefordítani. Ennek a korszaknak köszönhetjük azt, hogy mi nekünk most itt kell lennünk. Mert egyébként nem kellene a Bibliáról előadásokat hallgatni. 2000 év alatt meg lehetett volna tanítani a Bibliát, nem? A muzulmánok 1000 év alatt megtanították úgy a Koránt, hogy azért, ha most meghallgatok egy muzulmán, többet tud a Koránból idézni, mint ha meghallgatok egy keresztényt, aki 700 év előnnyel rendelkezik a Bibliával. Igen ám, csak ettől a korszaktól fogva a Biblia nem jut el az emberek kezébe. Mert hogyan lehet egy politikai, egy valláspolitikai összeszövődést igazolni? Úgy, hogy a Bibliát félretesszük. Mert a Biblia ezt nem engedi meg. A Bibliát a 4.-6. század között kezdik kivonni a forgalomból, és mint tudjuk, a középkorban a Bibliához az egyszerű emberek nem jutottak el. 200 éve juthatunk el a Bibliához, 200 éve lehet kezünkben a Biblia. Kiesett a Biblia történetéből, mint egy csipke rózsika álom, kiesett több mint 1500 év. Ezt mondja el ez a bizonyos árpáról és búzáról szóló kijelentés. Nincs búza, nincs kenyér, az emberek kezébe nem kerül oda az Isten igéje. Az emberek nem tudnak egy magasabb mértékhez viszonyítani, mert az emberek el kell, hogy fogadják, amit a földi hatalom mond. És a földi hatalom, a világi hatalom és az egyházi hatalom összeszövődés, hogy szokták mondani a trón és az oltár szövetsége, rajta kívül nincsen hatalom. Úgy mutatkozik be a középkori hatalom,
mint isteni hatalom, és úgy kell hinni embereknek és emberi intézményeknek, mintha az Istennek hinnének. Az Isten száműzik, és az Isten helyébe odaállítják az emberi szokásokat, hagyományokat, parancsolatokat, rendeleteket, amire majd Luther és Calvin mondja a reformáció idején, hogy hát mi köze van ennek Krisztus tanításához. Mit jelent a másik jelkép, de az olajat nem bánthatod? Az olaj az egész Ószövetségben a Szentlélek egyik jelképe. Az Isten ellensége és az ember ellensége, tehát Sátán, félre tudta állítani a Bibliát, de a Szentlélek munkája elé akadályt nem gördíthetett. Ugye, ami nem ment a kard és a szurony segítségével, az majd menni fog a pénzzel. És ez a fekete változás, Sátánnak a törekvései diadalra jutottak ebben az időszakban, ez valóban egy hosszú lejáratú változást hívott maga után, mindjárt erről beszélni is fogok. De Sátán nem akadályozhatott meg valamit, a Szentléleknek a működését. Az emberek kezébe a Biblia nem került oda, de a Szentlélek minden egyes emberért küzd, ma is sok ember kezébe nem kerül oda a Biblia, keresztény országokban vagy keresztény országokon kívül, de ez nem annyit jelent, hogy a Szentlélek lemondana egy bárki emberről is. Az olajat nem lehet bántani. A Szentlélek munkáját Sátán nem tudta megsemmisíteni, illetve nem tudott akadályokat gördíteni, és ugyanezt mondanám a harmadik jelképre is. A búzának mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus Krisztus kiontott vérének a jelképe a Szentírásban. Jézus Krisztusról túl sokat a középkortól fogva az emberek nem tudta, kivéve a nevét. Meg kivéve egy jelet, hogy keresztek emelkedtek szerte a később felállítandó templomok tetején. Jézus Krisztusról csak, amit vasárnaponta felolvastak, egy kis részletet az életéből, ugye kialakult a középkorban a perikópa rendszer, hogy 3 év alatt mindig ugyanazokat, illetve 3 év alatt felolvastak bizonyos részleteket, és 3 év után mindig ez ismétlődött. A Biblia 1/10 sem hozták az emberek tudomására, és azt is nagyon sokszor nem is nemzeti nyelven. De Jézus Krisztusnak a szeretete, azt, hogy az Isten eljött erre a földre is, az isteni életét odaadta az emberiségért, hogy az Isten a keresztfán végezte. Ez Sátán nem tudta semmissé tenni. A Bibliát félre tudta állítani, de a Szentlélek munkája előtt és Jézus Krisztusnak az áldozata a megváltói műve előtt nem állíthatott akadályokat, és ebben az időszakban is voltak győztes emberek, és volt egy győzelmes kereszténység, noha a nagy kereszténység elbukott. Ezt Jézus maga mondja ki, az elbukás előtt, tehát 300 évvel János apostolnak adott jövendőlésében, és jön a negyedik szín, és egyben az utolsó lovas, mert ezzel a negyedik lovassal lezáródik a pecsét látomásban a lovasoknak a sorozata. Ki lesz a negyedik lovas? És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj. És láttam, és íme egy sárga színló, szó szerint halott sárga vagy gennysárga, tehát ne ilyen aranyos sárgára tessenek gondolni. Nem szép sárga, undorító sárga, tehát genny vagy halott sárga színló, aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol, vagyis a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, azt hiszem, a 4 szín magáért beszél. Győzelmi futás, fehér és vörös. Megakad a győzelmi futás, tehát itt egy döbbenetes szakadás, egy döbbenetes megoszlás és hitehagyás következik. Bejön a fekete, és ha valakit gyászolunk és eltemetünk, hát mi a halottnak a sorsa? A földben a földdel egyszínűvé válik, halott sárga. Vagyis ennek a fordulatnak a következménye lesz a középkor, ami a Biblia szerint tág értelemben a 18. század végéig a nagy francia forradalom is, illetve az azt követő eseményekig terjed. Erről majd beszélünk, mert Jelenések könyve 5 alkalommal egy olyan jövendőlést ad erről,
amelyben 1260 évben határozza meg ennek a roppant hosszú időszaknak a tartalmát, vagyis a 6. század elejétől a 18. század végéig. Ez az emberiség történelmének egyik leghosszabb időszaka. Ez például ezt az egyszerű összefüggésre tanítjuk történelemórákon, hogy az emberiség történelmében voltak nagyon hosszú, kegyetlen időszakok. Nekem van például egy vietnámi barátom, az elszokta mondani, hogy a kínaiak ott mit vitézkedtek, és hogy tarolták le ott évszázadokig a népeket. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy de volt 13 évszázad olyan időszak, ami nálunk a középkor, ami teljes sötétség. Egy kézben a hatalom, amit a hatalom mond, az úgy van, különben mehetsz a mágiára, vagy választhatsz egyéb más halálra ítélési módok között. A tudomány nem fejlődik, megtiltják azt is, hogy távcsöveket készítsenek. A föld az csak a föld körül foroghat a nap, mert hát más nem képzelhető el, mert amit a hatalom mond, az úgy van. És technika, művészetek vesztegelnek. Hát azt mondta, hogy ilyet még a kínaiak sem produkáltak ott keleten, pedig hát leigáztak népeket, és nagyon keményen kiszipolyoztak nemzeteket. Ami az európai történelemben a középkor, ami Jézus szemében a halottsága. Megint csak Jézus mondja. Ez Jézustól származó történelem szemlélet. Sokan azt mondják, hogy keresztény középkor. Akik azt mondják, hogy keresztény középkor, szembe találkoznak Jézus kijelentésével, halottsárga, a halál követi ezt a sárga színű lovast, a sír, és ölnek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Milyen érdekes ez a négy kifejezés. Az egész középkor tele van háborúkkal, ölnek fegyverrel. Van ott minden a 100 éves háborútól a 30 éves háborúig. Európa ma nagy nemzetei, mint például a német nemzetről azt hiszik a 30 éves háború idején, hogy ki fog halni, mert 2 millióra zsugorodnak a németek. Itáliában, Dél-Franciaországban, Európa más vidékein is borzalmas eseményekről számolnak be a krónikák. Valóban a nyomorúság évszázadai a középkornak az évszázadai. Ma az emberiség ezt visszakívánja, mert a középkor mit tette nyomorúságossá? Az, hogy a kereszténység feladta eredeti küldetését, és az állammal szövetségre lépett. A mai korban nyilván a 17.-18. századi polgári alkotmányok megállították ezt a folyamatot, ketté választották az államot és az egyházat, de ma szédítő gyorsasággal haladunk afelé, főleg a világ legnagyobb államában, az Egyesült Államokban érzékelhető ez a folyamat, hogy újra beemelni az egyházakat az államhatalomba. Az erkölcstelenséget így magyarázzák, így lehet megakadályozni, hogy a vallást, az egyházaknak az aktivitását felfokozzuk, ugye az állam adjon pénzt, az állam fonódjon össze, mindenre megvan az ideológia, de mi jön ezután? Kedves hallgatók, döbbenetes dolog jön ezután, mert az 5. pecsét felnyitásakor, hogy említettem, nem jönnek ki már lovasok, de talán az 5. pecsét. Nem véletlenül adta egyik mai élő írónk is az egyik könyvének ezt a címet, hogy az 5. pecsét. Az 5. pecsét felbontása talán a legdrámaibb. Holnap este még visszatérünk egy kicsit rá, hogy a lendületből ki ne jöjjünk, azért elmondom az 5.-6. pecsétet, mert Jelenések könyve 6. fejezetében egyszerre így egymás után benne van az első 6 pecsét. És mikor felnyitotta Jézus az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Amikor felnyitja Jézus az 5. pecsétet, tehát nem lovas jön ki, hanem lát egy oltárt. Az oltár alatt megölt emberek lelkeit. De ezt tudnunk kell, hogy a Jeruzsálemi templomban az áldozati oltár,
hogy a templom pitvarában volt az oltáról a bárány áldozatokat rátették, és megölte a bűnös a saját kezével a bárányt, jelezve ezzel, hogy elismeri, hogy az ő bűnének a büntetése a halál, és minden bűn tulajdonképpen az Isten halálához vezet, hiszen a bárány Jézust jelképezte. Azért higiénia volt a jeruzsálemi templomban, tehát a bárány, tessenek megmondani, hogy volt nap, amikor több száz bárányt áldoztak ott meg. Ilyen csatornán levezették a vérüket, az oltár alatt volt egy ilyen kiképzett csatorna, és a vér ott elfolyt, és azt levezették a Sionhegy aljára, tehát az fertőzést és semmiféle betegséget az nem szerezhetett. Maga ez a kép, hogy megölt állatok vére, mint a mártírok vére, a Bibliának két helyét idézi föl előttünk. Az egyik a Római Levél 8. fejezete, amikor azt mondja Pál apostol, hogy az igazi keresztények élete olyan, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Jézus azt mondta, hogy ha gyűlöl titeket a világ, ne szomorkodjatok, engem előbb gyűlölt nálatoknál. A világ ugyanazt teszi Jézus igazi követőivel, mint magával Jézussal. A világ bármikor keresztre feszítette. Ha ma is eljönne Jézus, most is pontosan ugyanez történne, illetve más színfalak között, más szereplőkkel. Jézus nem tudna most sem 3,5 évnél többet tanítani, megölnék. Ezért bármikor jöhetett volna Jézus, jöhetett volna 3000 éve, 1000 éve, 50 éve, mindig azt tették volna Jézussal, mint 2000 évvel ezelőtt a Golgotán, de azt teszik az igazi keresztényekkel is. Azt mondja ez a könyv, ami végigtekinti mindazt, amiről beszélek most, Ellen White-nak a Korszakok nyomában című könyve, hogy ha nincs keresztény üldözés, ez nem annak a jele, hogy a világ megbékélt volna a kereszténységgel. Ha nincs keresztény üldözés, ez annak a jele, hogy nincsenek keresztények. Ma a világon sok helyen van keresztény üldözés. Tessenek elmenni Kínába, és megnézni azt, hogy ott valaki hogyan lehet keresztény. Kínában átlagosan egy évben 300 keresztény gyülekezetet buldózereznek le. Az államhatalom fogja magát, és letörli a föld színéről a keresztény imaházakat, vagy a keresztény istentiszteleti helyeket, mert ki nem állhatja a kereszténységet. Arab országokban, muzulmán országokban van olyan ország, hogy hivatalos statisztikája szerint mondjuk 5 keresztény létezik. Miért? Mert aki ott keresztényé lesz, azt megölik. Bíróság elé citálják, és azt mondják, hogy ha ő elhagyta Allah szent vallását, akkor az ilyen ember minek éljen. Bizonyos országokban, Marokkótól Irakig, ezért nincsenek keresztények. Vagy vannak keresztények, de ezeket rettenetes üldözés éri. Európában nem tudom, hogy milyen kereszténység van, hogy szétnézzünk körülbelül ilyen. Van is, meg nincs is. Se színe, se szaga, se formája. Beolvat más irányzatokba, nagyon kell a pénz, a politikai befolyás, hitvalló kereszténység, legfeljebb Romániában és Ukrajnában, ott látni az első előrseit ezeknek. Ahol embereket ölnek, és ahol olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat, és ahol az ártatlanok vére kiállt én hozzám a földről, másik történet a Kain története, Mózes első könyve 4. fejezetében. Tehát ezt a két Róma 8-at meg 1 Mózes 4-et kell ide idéznünk, és pontosan látjuk, hogy mit akar ez a jelképes bemutatás érzékeltetni. Az ártatlanul megölt, az igaz emberek ártatlanul megölt vére igazság szolgáltatásért kiállt az Istenhez. És mintegy a 4. lovas után, ebben az időszakban, tehát milyen érdekes, a Biblia itt az 5. pecséttel rámutat, hogy a középkornak a vége lesz a legborzalmasabb. Nem az eleje, nem a közepe, a vége lesz a legborzalmasabb. Amikor ártatlanul megölt emberek 10000-ei, 100000-ei kiáltanak az Istenhez, de nem lázadozva kiáltanak, nem tudom, hogy megtetszettek-e figyelni, hogy mit mond ez a jelképes látomás. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? 1572-ben volt a Szent Bertalan éjszaka. Kondula harang egyet Párizsban, és 30000 protestánsnak a feje a porba hull, vagy ki tudja mennyi? Ki tudja? Bizonyos számadatok szerint 10000, más számadatok szerint 40000, valószínűleg ebben a történetben nem fogjuk megtudni. Na de ez 1572-ben volt, amikor csak Franciaországban 30 vallásháború volt. 30 vallásháború egy évszázadban. 1655-ben
a pápai csapatok elmennek Észak-Olaszországba, és kiírtják a valdenseket. Asszony, gyerek, odaverik az Alpeseknek a sziklájához. Felhördül egész Európa, hogy a vallás nevében, Krisztus nevében eretnekeket megölni. 17. század közepén vagyunk. Cromwell ír egy nagy verset erről, Cromwell személyes követe, ugye John Milton, mert Cromwell és Anglia annyira felháborodik, hogy magát Milton küldi követségbe Itáliába, és a Piemonti vérengzésre című verse erről szól Miltonnak, hogy Uram, szolgáltass igazságot azokon a szenteken, akiket az Alpesek habán kardélyre hánytak. Mit meg nem engedett magának ez a középkori berendezkedés? Mert az, hogy mágiákat gyújtottak, és inkvizíciós autódapék voltak a vasárnapi úgynevezett istentiszteletek után, amikor emberek végignézték a nagyvárosok piacain emberek megégetését. Má is se tudjuk, hogy az inkvizíciónak most 50 millió vagy 500 millió áldozata volt? Nem tudjuk. Kerékbe törnek embereket, ez a humánusabb forma már a 17.-18. században, már nem gyújtanak mágiát emberi testek, élő testek alatt, de íme a középkornak a vége a legborzalmasabb, hogy belefutunk a 17.-18. századba. Az 5. pecsét felbontása ezt a korszakot eleveníti meg, és amikor a mártírok azt mondják jelképesen, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Érdekes választ kapnak. Azt mondja neki Krisztus, fehér ruhákat adatok néktek, ugye a fehér ruha végigvonul az egész jelenések könyve jelképrendszerén. A fehér ruha a tiszta jellem jelképe. Ezek az emberek az Isten szemében az üdvözültek közé tartoznak, a menny bárományosai, fehér ruha van rajtuk, de azt mondja neki Krisztus, hogy még nem jövök, még nem avatkozom bele a földi történelembe. Iszonyú sok embert megöltek, de még eljön időszak, amikor ugyanezt fogják csinálni. Még vissza fog térni a középkor egy rövid időre. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhát, és mondaték nélkül, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amiképp ők is megölettek. Kedves hallgatók, erre a jézusi mondásra alapozva mondanám azt, hogy a történelemben egy rövid, heves időre, de vissza fognak térni a vallási üldözések. Ennek az erőszele már egy kicsit meglegyint bennünket. A középkor újra vissza fog térni. Itt az előttünk levő korszakban, ami hát nem is korszak, rövid időszakban, korszaknak itt már nem lehet nevezni. Tetszenek látni, hogy annyira megyünk a vég felé, hogy itt már korszakot mondani azért erős túlzás. De akkor, amikor az állam és az egyház újra egyesülni fog, jelen pillanatban még a világ legtöbb demokráciájában az állam és az egyház szét van választva. Nem tudják ma azok a keresztények, hogy mit kívánnak, akik az állam és az egyháznak az összefonódását kívánják. A hatalmi egyház mindig arra serkentette az államot, hogy hajtsa végre a maga hatalmi törekvéseit. Ez volt a középkor. Ha ez újra beköszönt, és ez újra be fog sajnos köszönteni, akkor a középkor a maga szörnyűségével újra itt lesz előttünk, és hogyha az állam hatalmat majd a bizonyos hatalmi egyházak arra fogják késztetni, hogy hajtsa végre az államhatalom azt, amit ők mondanak, akkor ugyan állapotok állnak elő, amit Jézus így mondott, hogy itt igen, itt megölettetek, de még jön a történelemben egy idő, amikor még másoknak is meg kell ölettetni. Még egyáltalán nincs vége a mártíromságok sorozatának, még mártíromságok várhatók a történelem során. És utoljára jön a 6. pecsét felnyitása. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, amiképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok,
és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába. És mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a hatodik pecsétnél azért látjuk azt, hogy Jézus nem bontja fel utána a hetedik pecsét. De azt hiszem, hogy ami Grönlandtól kezdve egészen Afrika déli részéig, mint egy ketté hasította a világot. És egyik pillanatról a másikban, ennek a földrengésnek az epicentrumában, egy nagyvárosban, akkor is már nagyvárosban, Lisszabonban, egyszer csak tízezrek haltak meg. Egész Európa fölkapta a fejét, könyveinkben idézzük Voltairenek a híres versét, vers a lisszaboni földrengése. 1755-ben volt a lisszaboni földrengés, 1756-ban írta Voltaire ezt a verset. Én is a Bibliai proféciák korunkról című kis könyvesében idézek ezekből a jelenségekből. A 18. századtól valami gongütésre, hogy az emberiség történelme az utolsó időszakba érkezett. Különböző természeti csapások jönnek. Mi volt az a nap elsötétülés, csillaghullás, holdnak a vérré válása. Megtalálható pontos krónikák szólnak már a 18.-19. század elején erről, de ezek a természeti jelek meg fognak ismétlődni a mikorunkban. Sőt, bizonyos értelemben érezzük már, hogy a világ fája recsegropog. Földindulások, szinte minden hónapban valami elemi katasztrófa, mint a közelünkben is történt most ugye Szlovákiában. Ugye érezzük, hogy a világon nem akármilyen események fognak bekövetkezni, a természet világa is nyögés sóhajtozik az emberiség állapota miatt. Ahhoz, hogy ilyen az éghajlat, hogy globális fölmelegedés van, hogy a golfáramlat nem úgy működik, ahogy eddig, stb. Nem akarok ennek a részleteiben menni. Itt egy külön fejezetet szántam erre, az ökológiai problémák a bibliai proféciákban. A Biblia 2800-2600 évvel írt ezekről, érdemes ezeket elolvasni, mert ami a szemünk láttára történik, Isten azt előre megjelentette. Természeti katasztrófák. A második dolog, amire a hatodik csapás figyelmeztet, a társadalomban való borzalmas katasztrófák. Mi a legnagyobb katasztrófa egy társadalomban? Az, amit itt a hatodik csapás mond, a hatodik pecsét felnyitása mond, és ez pedig az, hogy a mai társadalmakban világszerte és országonként is kialakul a nagyon gazdagok és a rettenetesen elszegényedetteknek a csoportja. Ez a legborzalmasabb. Ez termeli ki a pauperizmust, a szegénységet, a bűnözést, a rablásokat, az erőszakoskodást, a társadalom életének a felbojdulását. Jelzi a hatodik pecsétnek a felnyitása, hogy lesznek nagyon gazdagok. Mint tetszenek tudni, ma a világ országai közül 20% olyan gazdag, mint az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa, még mi is ott vagyunk a függelékében ennek a 20%-nak. 80%-ot keményen elnyom ez a 20%. Kiszipolyoz, elnyom, kifoszt, azért is tud jól élni a 20%, mert a 80%-ból él. A világ pénzforgalmának 60%-a újraeladás. Nincs munka. A munka az egy kivesző őstulok és jelenség. Mindenki ötszörösen kereskedő valaki, és a világ pénze egy, vagy bővebb számítások szerint 2% ember kezében összpontosul. 6 milliárd ember pár ember kezében van. És az a pár ember azt csinál a világgal, amit akar. Ez félelmetes dolog. Erre utal a profécia, de arra is utal, hogy gazdag is és szegény is meg fogja ismerni, hogy közel van a bárány haragjának a manapja. Érdekes fordulat. Oroszlán, és fölkapja a fejét, és lát egy bárányt, megöletett bárányt. A bárányok állítólag nem haragszanak. Itt viszont a bárány haragjáról beszél. Miért beszél a hatodik pecsét felnyitása a bárány haragjáról? Mert az emberiség történelmét Krisztus most már közbeavatkozás nélkül nem hagyhatja. Most már közbe kell avatkozni. Az emberiség valami olyan szintre sodródott, amely szinten az élet válik kérdésessé. Igen, szó szerint én csak ennyit szoktam erről mondani, nem akarok belemenni
a 200 bibliai profécia alapján korunk ecsetelésébe, hogy mi minden van itt romokban, ami korunkban, csak annyit szeretnék összefoglalóan mondani, korunkban az élet vált kérdésessé. Az emberiség az életnek a legaljába avatkozik bele, tehát azért kell nekünk ilyen dolgokról beszélnünk, hogy génháború. Az emberiség fenekestül felfordítja az ökoszisztémát, az élővilágot, kihúzza a saját maga lába alól a talajt. Isten, aki megteremtette ezt a világot, azt, hogy az ember tönkre tegye a világot, és nem csak természetileg, de főleg erkölcsileg olyan állapotokat idézzen elő, ami Sodománál és Gomoránál súlyosabb állapotok. Itt már igaz, hogy Uram, te szent és igaz, meddig? És akkor azt mondja Krisztus, hogy eddig. De mielőtt közbeavatkozom, mielőtt a harag poharai kitöltetnek, ugye ez lesz az utolsó hét csapás, majd a negyedik vázatproféciánkban, mielőtt Jézus eljönne, azelőtt lehetőséget fog biztosítani mindenkinek, hogy szembesüljön a személyes életének, a társadalom életének, az egész világtörténelem életének a kérdéseivel, vagy egyszerűen és magyarul választhasson jó és rossz között. Ma az embereknek még nincs alternatívájuk. Ma az egész világ egy nagy sötétség. A világosság még nem gyúlt fel. A világosság nagyon rövid időre fog felgyulladni, hiszen ne felejtsük el, János evangélista azt mondja az evangéliuma első fejezetében, hogy egyszer már a világosság a világba jött. A sötétség nem fogadta be azt. A világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, az övéi meg nem fogadták be őt. Krisztus egyszer már eljött a világba, de a világ nem ismerte meg őt. Akik közé jött a választott nép, a zsidó nép közé, azok meg nem fogadták be őt. Ma ugyanez a helyzet. Nagyon rövid felvillanás lesz az igazság felvillanása, de akkor az emberek előtt alternatíva lesz. Ez a jó, ez a rossz. Ez a világosság, ez a sötétség. Jézus Krisztus erre lehetőséget fog biztosítani, és ezért holnap ezt fogjuk megvizsgálni. Hogy itt most a mi történelmi korszakunkban óriási léptekkel haladunk afelé, hogy mindenki számára Jézus Krisztus egyértelművé teszi, mi az élet, mi a halál. Ki ő, és ki az, akit egyébként Jézus a világ fejedelmének nevezett. Van egy egyedül igaz Isten, ahogy olvassuk János evangélium a 17. fejezet 3. versében, és van a világ Istene, aki megvakítja a hitetlenek elmét. Jézus Krisztus olyan evangélium hirdetést helyezett kilátásba, amelyről a Máté evangéliumában a 24. fejezet 14. verse tesz ígéretet, hogy az egész világon bizonyságul hirdetetik az evangélium minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Isten az emberhez méltó választást, mert mindenki számára biztosítani fogja. Ez az emberhez méltó választás kinagyítása következik a 6. pecsét és a 7. pecsét között. Tehát ezért mondom, hogy ezt figyeljük meg, hogy a 6. pecsétet lezárja Jézus, a látomás kijön a 6. pecsét nyomán, de utána nem nyitja fel a 7. pecsétet. Miért? Mert a mi történelmi korunkról ad még egy közelítő kinagyítást, hogy a mi történelmi időszakunkban, így is lehet mondani, a mi életünkben ez még be fog következni. Isten világosan meg fogja mutatni az ő útját, és a világosság, amikor felgyullad, akkor lehet látni, hogy milyen nagy a sötétség. Befejezésül azt szeretném mondani, kedves hallgatók, hogy a sötétség miatt ne panaszkodjunk. Keresztény szempontból most egy dolog miatt lehet panaszszavunk, hogy hol a világosság. A világon most nem az ateizmus a nagy probléma, nem is a bűnözés meg a sok gonoszság, nem az a nagy probléma, hanem az a nagy probléma, hogy akik elhívást nyertek, akik már megismerték az Istent, miért nem világítanak? Ennél nagyobb probléma nincsen. Még egyszer mondom, nem az ateizmus a probléma, nem a bűnözés a probléma. Az a probléma, hogy akik már elhívást nyertek az igazságra, akiknek világítaniuk kellene, és lesz pillanatokon belül lesz világítás. Isten a kövekből is fog támasztani utódokat Ábrahámnak. De hol vannak azok az emberek, akiknek kötelességük lenne szólni? Egyik előadó társam mondta az egyik ilyen előadás végén,
valaki fölállt és azt mondta, hogy olvasta valahol, hogy az emberi bűnöknek csak 50%-a az a gonoszság, amit az emberek elkövetnek, a másik 50%-a, hogy miért hagyják ezeket, hogy elkövessék. Még egyszer mondom, hogy emberek gonoszságokat tesznek, hogy állam és egyháza háttérben mit csinál, hogy port hintenek emberek szemébe, hogy bolondítják az embereket, hol jobboldali árkokba, hol baloldali árkokba. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Árkokban nem lehet előre haladni, csak az úton lehet előre haladni. De hol vannak azok, akik Krisztusban hisznek? Hol vannak azok a keresztények, akik a világossággal alternatívát kínálnának, a emberhez méltó választást kínálnának az embereknek? Hol vannak? Én azt gondolom, hogy ennyi sok gonoszság van a világon, azért nem csak a gonoszok felelősek, sokkal inkább felelősek az igazak. Miért nem szólnak? Miért engedik? Miért nincs evangélium az emberek előtt? Miért nem ismerik az emberek legalább azt, ami a legrövidebb, ami mindenki számára megjegyezhető, ami valóban a szabadság törvénye, a 10 parancsolat? Hol van ennek az ismerete? Mert ha Isten szavát, Isten legrövidebb törvénytábláit nem ismeri az ember, akkor az emberek ma mi között választanak? Az ócska és lejáratot, jobb és baloldali szemfényvesztések között? Én azt gondolom, hogy tényleg gödrökben soha nem lehet járni. Gödrökbe csak belesni lehet. De az ember talán nem arra a sorsa van ítélve, hogy hol ebbe lökjék bele, hol abba a gödörbe lökjék bele. Az emberek talán magasabb rendű lények. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De hol van az út? Hol van a mai világban Krisztus útja? Mert eljött a bárány haragjának a ma nagy napja. És most az a kérdés, hogy ki akar megállni, ki akar eljutni az örök életre, az üdvösségre, és ki akarja a bárány követni, és erre egy külön fejezet, a 7. fejezet fog megválaszolni, amiből megláthatjuk, hogy a mai korban egy igazi kereszténynek mit kell tennie. Tehát ez roppant fontos téma. Ki olvassa a Bibliát? Kire lehetne azt mondani, amit az Ézsaiás 53. fejezete első versében mondjuk, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ma annyi sok tanításnak, eszmének, programbeszédnek hisznek az emberek, még ami pár hónappal később lejár, a szemünk láttára meghazudtolja önmagát. De ki hisz annak, amit Krisztus mond a történelemről? Ki hisz ennek az egy fejezetben megtestesült tanításnak? Ki hisz annak, aki egyedül méltó, hogy az emberi történelmünk összes rejtélyét elébünk állítsa, és megmutassa az igaz utat?

0: Mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki, a mai első előadáson a hitről néhány alapvető Biblia verset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első Biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8. Ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat. Mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk, és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat. Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem élünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárottak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban. Meg is tanultuk latinul a misel szöveget, akkor még ilyen nyelven mondták. De ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán Uzsgyiki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam, mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintimebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Na hát, visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hithőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pál apostol a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először ez, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, hogy az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel föl kell, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok. Valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűségszámítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az 1000 gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez 1000 gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből, mindig induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De én mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany, az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk, jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik, hogy élni teher. Pirinszky János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőttkori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salak máljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezze el a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja a Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése. Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pirinszki által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig. Hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió. Az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával. És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én igen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Szóval én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasom tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról, de hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény a mi világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett laodíceai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a laodiceai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz, ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám, hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződés, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépés már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki mondom fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondjuk, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, Van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van. Nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék kaszinóba. És akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzor azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom? Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondani. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól, hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek. Mit nevezünk gyönyörnek. A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%. A második eset az nem az én esetem. A harmadik esetben, ha nincs és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%. Tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%. Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. És zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás, Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan áttérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket. Hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket? Hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva. És nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugára, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és hát nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal, az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni legalább 85-90%-ra, a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz, vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz, meg cudar, meg álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100%-kel. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat. És mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ez ilyen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, S a mindenség e zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogyha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelme egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás, amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9:24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogányvilághoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról, tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok, szóval. Milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. amit újra és újra tanulmányozhatsz. A Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll. A hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite. Annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik meg, mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen. Meggyőződésem, akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételyeinket hogy lehet legyőzni. És vagy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatni, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor 2 kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig? Hát, ez mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez ahogy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöld ágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hit hőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom. Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A pók a falon, az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom mi, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse, ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján, akkor most alap biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2. fejezet 4. verséből kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él? Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit nem elsősorban beszél.

ugyanis ez a bárány mennyegzője. Kik vannak jelen a bárány mennyegzőjén? Elnézést. Jelenések könyve 19. fejezetében a 9. verstől a 9. terjedő verseket olvasnám fel. És hallám, mint nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondvám. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. János tehát a látnok látja azt a dicsőítő tábort, akik a bárány mennyegzőjére hivatalosak. És kéri is tőle Isten, hogy pontosan jegyezzen le mindent, amit látott és hallott, mert ezek az Istennek igaz beszédei. Kik vannak jelen ezen az ünnepen? Kik vannak ott ezen a mennyegzőn? Arról olvasunk, hogy itt van a bárány. A bárány Jézus Krisztus. De itt vannak az angyalok is nagy sokasággal, és dicsőítik az Istent. Rajtuk kívül azonban még valaki itt van. Ő pedig a vőlegénynek a menyasszonya. Ki lehet ez a menyasszony? A menyasszony, az asszony a Biblia jelkép világában a hívő embereknek a jelképe. Azok, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Nagyon érdekesek ezek a jelképek, mert bemutatja azt, hogy a bárány már réges-régen elkészült a mennyegzőre, de valaki még váratja magát. Valaki még készülődik. Milyen igaz ez a világi életünkben is, hogy ki az, akit a leghosszabb ideig kell öltöztetgetni, cicomázni, készíteni, hogy elkészüljön a mennyegzőre. Hát a mennyasszony az, akit legkésőbb tudnak csak bevezetni, mert olyan hosszú ideig tart még a haját, a ruháját, elkészítik. Vannak olyan helyek, ahol heteken át készülődik egy mennyasszony, míg teljesen elkészül és teljes pompájában be tud vonulni egy mennyegzőre. Itt is a Biblia ezt a jelképet használja. A vőlegény, a bárány már készen van, azonban a mennyasszony még fokozatosan készülődik. Így olvasom a 7. versben azonban, hogy megtörténik végre, és dicsőítő énekként hangzik fel, hogy a bárány mennyegzőn a feleség is elkészítette magát. Milyen ruhába öltözött fel a mennyasszony? Nagyon érdekes ez a jelkép, hogy a mennyasszony nem tudott volna felöltözni, ha nem kapott volna ruhát. Így olvasom a 8. versben, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Talán itt meg is állnék. Arról olvasunk tehát, hogy szükség, hogy adassék számára a ruha. Ő magától nem tudta volna felvenni ezt a ruhát. Minek a jelképe a fehér ruha, a megtisztított ruha? Ez az igevers azonosítja be ezt is a 2. részében, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Fehér gyolcsot, tiszta ragyogó ruhát, igaz cselekedeteket magától nem tud felvenni az ember, szükség, hogy adasson néki. És ezt teszi meg a bárány, felöltözteti, adja a fehér ruhát, megtisztítja, és olyan jellemruhába öltözteti az embert, amelyik méltó arra, hogy mennyasszonyként álljon ki benne. Azt olvastuk tehát, hogy minden készen van itt a mennyegzőm, elkészült most már a bárány is, elkészült a mennyasszony is, és dicsőítő énekben örvendeznek az angyalseregek is. Ez az Isten

igaz beszéde, hogy lesz teljes elkészülés, lesz teljes szabadulás, és szívemből kívánom, hogy mindannyian elkészüljünk, átéljük ezt, és a megszentelődés folyamata után győztesként állhassunk ott, a bárány mennyegzőjén, fehér gyorsba öltözötten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket,

0: Ugye mindannyian voltunk már úgy, hogy szinte nem találtuk magunkat. Nemhogy önismeretre nem jutottunk, de a puszta létezésünk tudata is megingott bennünk. Nem találok szavakat magamra, mondta erre a helyzetre József Attila. Nem a született természetünk hagyott cserben ilyenkor. A született természetünk tudja, mit csinál, hiszen az önző vak és mezítelen. Csak hogy mi nem ezzel vagyunk azonosak. Mi a lelkiismeretet, az értelmet, a szabad választási képességet kaptuk nagyszerű ajándékul, mely azonban nem végleges, nem befejezett, állandó gondoskodásra, továbbépítésre szorul. Ha ezt nem tesszük, akkor vagyunk a legnagyobb bajban. Akkor tényleg nincsen, amivel azonosítani tudnánk magunkat, mert az igazi lényünk nem az örökség, hanem az, amit mi magunk alakítunk ki. És ahogyan, segítséggel vagy anélkül alakítjuk ki. Valaki palotát szeretne építeni bennünk a sárkunyhóból. Vajon együttműködünk-e? Mi kell ehhez? Egyedül az őszinte érdek nélküli erőfeszítés. A magasabb jó erejéből való jóra törés. A szeretet. Szeretni akarok. Ez a kérések kérése, a kívánságok kívánsága. Aki őszintén is igazán kéri ezt, a maga erőtlenségének tapasztalati hátterével, az biztosan részesül is benne. Mert életünk legnagyobb kérése sosem lehet az, hogy engem szeressenek, hanem egyedül az, hogy én legyek képes, engem tegyen képessé valaki a szeretetre. S aki megtanul szeretni, az általában szeretetre méltóvá is lesz. Aki igazán szeretetet ad, az igazi szeretetet fog kapni. Hibáink, bűneink, mint a kopók követnek, de haladásunk iránya a meghatározó. Erről szól a 40. Zsoltár, melyet Reményik Sándor egyik legnagyobb versének mottójául választott, s mely ebben a mondatban összegződik. Szeretni akarok. Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40.13. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, s a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csükked nehéz fejem. Ülök akár a kő. Lomha kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszáll. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem, az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet,
1: ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szere száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet! Szeretni akarok!
2: Eredettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet az új esztendőnek az első szombatján. És a mai alkalommal arról szeretném, hogyha közösen el tudnánk gondolkozni, hogy miért volt Jézus élete vonzó. Miért ragaszkodtak hozzá úgy az emberek, ahogy még sehogy más emberhez, és hogy, ahogy a szombatiskolán gondolataival is szeretnék ide kapcsolódni, miért lehetett az ő élete olyan élő vízként ható? Nagyon széles a skálája annak, hogy mi emberek miért vonzódunk egy másik emberhez. Mi az, amit a másikban mi értékelni szeretnénk, vagy értékelni tudunk? Miért hogyan szeretnénk magunkat is elfogadtatni adott esetben egy másik ember előtt? Nagyon sokszor valaki mondjuk azért vonzódik, mert a másik olyan ügyesen tud fölébe kerekedni másoknak és élethelyzeteknek. Vagy azért, mert bátor. Vagy azért, mert esetleg külső értékei vannak szép, mert erős. És nagyon sok mindent lehetne így sorakoztatni tovább, de itt a külső és a belső értékeket szoktuk azért értékelni. És hogyha elgondolkozzunk, hogy mi az, amit igazán értékelünk egy emberben, akkor arról is érdemes elgondolkoznunk, hogy Jézusban mi volt az érték. Ő mivel akart hatni emberekre? Mi az, amivel ő maga azt szerette volna, hogy szeressék az ő társaságát? És ha bele is gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak nem kellett nagyon hirdetnie önmagát, hogy gyűjjenek köré az emberek, hogy keressék az ő tanítását és hallgassák őt. Sőt, kifejezetten, amikor el akart vonulni egy kicsit magányban, akkor is tanítványaival szeretett volna együtt lenni, akkor is körülvette őt a tömeg. Mi volt az ő lényében, amit ennyire szerettek, ami miatt ennyire ragaszkodtak hozzá? Akik szerettek Jézus közelében tartózkodni, miért szerették az ő társaságát? Végig olvasva az evangéliumokat, először még arra hadd térjek rá, hogyha valaki ezt végig tekinti, hogy mivel nem akart ő sem hatni. Nem akart hatni például a lexikális tudásával, amiről azért úgy gondoljuk, hogy nagy volt neki, de nem akart ezzel hatni. Nem akart hatni Jézus a hatalmával sem, azzal amit ő letett, vagy azzal, hogy valami tekintélyt igényelt volna magának, ezzel sem akart hatni. Nem volt egyénieskedő, nem akart az egyénies dolgaival kitűnni mások előtt. Nem akart azzal kitűnni, hogy valamit jobban tud másoknál, és hogy ő jobban átlát, okosabbakat tud mondani, ezzel sem akart kitűnni. Nem akart azzal hatni, hogy esetleg hosszú bibliai idézeteket mond, pedig ismerte jól az írásokat. Tudjuk, hogy adott esetben az írás tudók is rácsodálkoztak, hogy honnan tudja az írásokat, holott ő nem tanulta, nyilván az ő iskoláikban. Tehát ilyen külső dolgokkal Jézus nem kívánt befolyással lenni, és nem kívánt hatni emberekre. Nem azt akarta, hogy hogy azért kövessék, mert például ettek a kenyerekből, amikor a kenyeret és a halat, ami kevés volt, megsokasította. Sőt, ezt külön emlékszünk talán erre, hogyha föllapozzuk a Szentírást is, hogy külön megfette azokat, akik ilyen érdek módon követték őt, vagy ragaszkodtak hozzá. Ezt éppen leleplezte, hogy ne ezért ragaszkodjatok. Emberfiaként, például Jézus kimerte azt fejezni, hogy ő éhes, hogy ő szomjas, kifejezte azt, hogy ő fáradt, kifejezte azt is, hogy ő együttérzésre vágyik, és azt is, hogy fáj neki az embereknek az önzése, fáj neki az embereknek a közönye, az, hogy az emberek olyan fásultakként élnek egymás mellett, és fáj neki az, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Ezt is kifejezte. De éppen itt szeretnék áttérni a következő gondolatra, hogy amikor Jézusnak fájt, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Éppen a bűnösökről olvassuk azt, hogy Lukács evangélium a 15. fejezetének az első verse jegyzi le, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a vámszedők és a bűnösök közeledtek hozzá leginkább, akiket ugye a koruk írás tudói, a farizeusok, a vallásos réteg lenézett. És ezek az emberek éppen közeledtek Jézushoz és vonzódtak hozzá. De miért? Miért éppen ők vonzódtak? Talán az utóbbi években, évtizedekben gondolkoztunk arról, hiszen nagyon sok körülöttünk lévő háborúnak is az alapja volt az, hogy a másik, az egyik ember a másiknak a másságát nem tudja elfogadni. És a másság miatt egymásnak esnek az emberek. Hát Jézus más volt. Ő bűnösöktől elválasztott volt, ő bűngyűlölő volt, ő benne semmi nem volt, ami a bűnhöz kötötte volna, teljesen más volt. Éppen ezért érthetetlen talán, hogy miért éppen a bűnösök, az egészen más emberek vonzódtak hozzá. Még a farizeusok is megszólták érte a tanítványai előtt, Máté evangélium a 9. fejezetéből, innen majd szeretnék egy részt is olvasni. Tehát Máté evangélium a 9. fejezet 11. versében találjuk ezt a gondolatot, amikor a farizeusok egy alkalommal megszólják Jézust, ezt mondják neki, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Miért eszik? Miért vállal velük közösséget? Jézus elfogadta az iránta érzett vonzalmat a vámszedőktől és a bűnösöktől. És a farizeusok ugyanezért megszólták. Milyen különös, hogy éppen azért szólták meg, azért nézték le, ami miatt mások vonzódtak ő hozzá. Milyen különös volt az ő lénye ebben a kérdésben. De mi volt ez? Mi volt ez? Milyen módon tekintett Jézus akkor az emberekre? Mi volt az ő lényében, hogy a mássága ellenére is szerették az ő lényét, szerették az ő társaságát? Hogyan viszonyult Jézus azokhoz az emberekhez, akik, ugye így írja a Szentírás, hogy vámszedők és bűnösök voltak? Mit fedeztek fel? Mi az, amit úgy éreztek és láttak, tapasztaltak Jézusnál, olyan valamit, amit másnál nem? Másoknál nem, a környezetükben lévőknél nem. Azt, amit mondott is, azt tapasztalták, tehát itt Máté evangélium a 9. fejezet 12. és 13. versét is olvasnám. Jézus pedig ezt hallva mondta nékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. És itt szeretnék kiemelni egy gondolatot majd, de még előtte hagyj jegyezzem meg azt a kis gondolatot, amit Ézsaiás könyve első fejezetében, az 5. versben olvashatunk, és összekötném ezzel a Máté evangéliumában felolvasott igével. Azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Kik érezték itt egészségeseknek magukat? Akik a legbetegebbek voltak. Ugye ez a különös. Éppen azok, akik megszólták Jézust, akik nem fedezték fel benne a vonzalmát Jézus személyében, azt, ami vonzóvá tette őt. És Ézsaiás könyve első fejezetében, ott az 5. versben azt találjuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Ki érezheti magát akkor egészségesnek? És És többször olvassuk ezt a kifejezést is Jézus magatartásánál, és az ő megnyilatkozásainál az evangéliumokban, hogy irgalmas volt. Tehát az irgalmasságát, a könyörületességét, a kegyelmességét. Azt gondolnánk, hogy ezek olyan nagyon szép vallásos kifejezések, de töltsük meg most egy kicsit tartalommal is. Mit jelent az, hogyha valakit megkérdeznék, hogy mit jelent az irgalmasság? Nagyon szép kifejezés, nagyon szép szó, de mit jelent? Mi az, hogy irgalmasság? Mi az, hogy könyörületesség, kegyelmesség? Ugyanazt fejezi ki tulajdonképpen mind a három szó. Például Mózes számára is ezt hangsúlyozta az Isten. Amikor föllapozzuk Mózes második könyvét, ott a 34. fejezetet, ezt találjuk, hogy az Isten négyszer is ezt hangsúlyozza, amikor önmaga szeretne önmagáról valamit mondani, hogy irgalmas, nagy irgalmasságú, és ezt négyszer is hangsúlyozza. Vagy amikor János evangéliuma elején Jézus bemutatja az evangélium, azt mondja róla az apostol, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt most a kegyelemre tenném a nagyobb hangsúlyt, noha elválaszthatatlan. Aztán a betegek is, akik mentek Jézushoz, hogy gyógyulást keressenek, így szólították őt sokszor, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtam. Tehát sokszor megfordul a szemünk előtt ez a kifejezés. De mit jelent a könyörületesség? Mit jelent ez a magatartás? Mit jelent az irgalmasság? Hadd mondjam azt, hogy az Isten szeretetének a leghatalmasabb megnyilatkozása ez, de azt jelenti, hogy Jézus elsősorban nem a rossz elkövetőinek tartotta az embereket. Tehát nem azt látta bennük, hogy ők bűnöket elkövető emberek, hanem az ellenség fogjainak tekintette őket, akiknek szabadulásra és megoldásra van szükségük. Ez az irgalmasságnak a szemléletmódja. Hogy hogyan gondolkozott, hogyan tekintett Jézus emberekre? Mi miatt volt az, hogy éppen a bűnösök vonzódtak hozzá? Ezért. Mert érezték Jézusnál azt, hogy ők nem csupán rossz elkövetők Jézus szemében, hanem észrevették, hogy Jézus látja bennük a szabadulást igénylő embert, és a szabadulásra váró gondolatokat is. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvéből is, mi nem vagyunk ép és egészséges emberek. Mindannyiunk valahol beteg, különösen lelkileg vagyunk azok. Nagyon sokszor hibát követünk el, rosszat teszünk, sokszor úgy, hogy utána rögtön rájövünk, sokszor tudatlanul és csak később ismerjük fel, hogy belementünk olyanba, amiben nem kellett volna. De ha rájövünk a hibánkra, akkor lelkiismeret furdalás gyötör, akkor nyugtalanok vagyunk, akkor megoldást keresünk az életben, és ez a belső vívódás, ez ott van abban az emberben, aki nem nyugszik bele az ő helytelenségébe. És Jézus Krisztushoz azért vonzódtak a vámszedők és a bűnösök, és azért lehetünk ma is iránta teljes bizalommal, mert ő megérti ezt az állapotunkat. Ezt látták nála akkor is az emberek, hogy tehát nem a rossz elkövetőinek tartja Jézus az embereket. Noha azok voltak elkövetői, de mégsem így tekintett rájuk, hanem egy csapdában lévőknek tartotta és látta őket, akiknek szabadulásra van szükségük, és nem kötötte őket össze az elkövetett hibájukkal. Tehát megértette Jézus ezt az állapotukat. Vigyázzunk, nem egyet értett vele. Tehát Jézus nem értett egyet ezzel az élettel, vagy az életmódjukkal. Egyet nem érthetett vele. De megértette ezt az állapotukat. És látták, és érezték, hogy Jézus nem azonosítja az embert tehát az elkövetett rosszal. Nem köti össze őket az épp látható, sőt, hangsúlyozom is, hogy az éppen látható helytelenségekkel sem. Amiket esetleg ott a szeme előtt tettek, azzal sem kötötte össze őket Jézus. Noha a feddés nem maradt el, de erre is rá szeretnék majd térni. Tehát a szabadulni vágyókra, a megjobbulást keresőkre nem olvasta rá az elkövetett hibájukat. Nem úgy szembesítette őket, hogy ők szemük elé hányta, hogy rájuk olvasta és összekötötte őket. És gondoljunk egy kicsit magunkra ennél a pontnál. Abból a szempontból, hogy milyen könnyen előjön belőlünk is az, hogy amikor másoknak a hibáit látjuk, a családtagjainkét, munkahelyen vagy bárhol, ahol emberi kapcsolatok közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mások hibáira mi hogy szoktunk reagálni? Sokszor haraggal, indulattal, visszavágással, nyersességgel, sértődöttséggel. De ilyen módon, hogyha így viszonyulunk vissza a másik emberhez, ilyen módon egyikünk sem tud a másikon segíteni. Nem lehet segíteni. Nagyon sokszor az igazságérzetünkkel nincsen baj, mert visszajelezzük, hogy a másiknak a hibája az mennyire rossz, és ez mennyire bántó, és mennyire kellemetlen. Tehát sokszor a mi igazságérzetünk helyén van, csak a szemléletünk nincs. A másik emberre való tekintésünk nem helyes. És a legismertebb példára is hadd irányítsam a figyelmünket, mert Jézus ezáltal is tanítani szerette volna az ő hallgatóit, de hát nyilván bennünket is. Én a tékozló fiú példázatára gondolok, amit úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk. És azért nem is akarom most végigolvasni, hanem csak azt szeretném úgy érzékeltetni a példázat végig gondolása nyomán, hogyha úgy végig pörgetjük magunkban az egész példázatot, akkor mi kinek a sorsát, Jézus hogy mondta el a példázatot, kinek az életét kívánja Jézus velünk végig kísérni a példázat nyomán, ahogy ő elmondta ezt? Az atyájét? A tékozló fiújét? Vagy a gazdag fiújét? Nyilván mindegyikre nagy hangsúly kerül. De melyikre helyeződik leginkább a mi figyelmünk? Ugye éppen aki a legtöbb rosszat teszi. A tékozló fiúra. Őt követi nyomon a példázat. Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, hogy az iránt érezzünk aggodalmat, és az iránt figyeljünk leginkább készséggel, aki elköveti a rosszat. Milyen különös, hogy a példázat alapján ezt mi tudjuk, de az életben nem így van. Mert ha bennünket ér bántás, akkor nem azt az embert szoktuk mi sajnálni, vagy nem azon az emberen kívánunk segíteni, aki elköveti a rosszat, hanem akkor már magunkat sajnáljuk, akivel a rosszat teszik. Akkor már a példázat nem él. Pedig elméletben jól tudjuk a példázatot. Mennyire kellene, hogy ez valóságos legyen, hogy akit bántanak, az tudjon segíteni annak, aki a bántást, aki a rosszat elköveti és véghez viszi. És Jézus életében és a tanításaiban, az emberekhez való odafordulásában ez egy alapvető gondolkodásmód volt. Hogy ő irgalmas volt. Erre épül föl a valódi kereszténység is. Enélkül nincsen kereszténység. Vallásosság van, kereszténység nincs. És ezt mondja például Jézus is a hegyi beszédben, de én a Lukács evangéliumából vett igét hadd idézzem, legyetek azért irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Tehát Jézus itt is összehasonlít bennünket, és példaképpen állítja az atyával a mi gondolkodásmódunkat, azt mondja, hogy mi legyünk irgalmasok, ahogy a mennyei atyánk is irgalmas. Mi tehát akkor az irgalmasság? És még egy kicsi igerészt itt hadd idézzek Lukács evangélium 6. fejezetéből. Lukács evangélium 6. fejezetéből, ahonnan idéztem is ezt az igét. Innen a 27. versből olvasok egy mondatot. Jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Sokszor ez nehéz. Aztán folytatom majd a 32. verstől. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van, hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt semmit érte nem várván, és a ti utalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek. Mert ő jól tevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Tehát ezt szeretném még itt hangsúlyozni, hogy az Isten a maga példáját, Jézus itt az Isten példáját mondja, hogy mert ő jól tevő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. És ezután mondja, legyetek azért irgalmasok. Mi az irgalmasság? Jót tenni a háládatlanokkal és a gonoszokkal is. Nem összekötni őket az elkövetett hibájukkal csupán. És milyen különös, hogy ezt a szemléletmódot mi nem mindig szoktuk úgy magunkénak érezni. Pedig mennyire ettől vagyunk keresztények, vagy ettől nem vagyunk azok. Ezért vonzódtak Jézushoz az emberek. Talán egyszerű dolog. Ezeket bármelyikünk azt mondja, hogy ezeket én tudtam. De gyakoroljuk ezeket. Miért mondom ezt? Azért, hogy ne csak Jézus életét lássuk, hogy vonzó volt, hanem Jézus a maga követésére szólítja föl az övéit, hogy ebben is kövessük őt. Akkor tegyük az ő életét vonzóvá a mi példánk alapján, a mi gondolkodásmódunk alapján. Tehát egy igazán Krisztust követő embert erről a gondolkodásmódjáról lehet fölismerni. És ebből fakad, erre épül fel a következő jellemvonás, ami Jézus életében látható volt, az, hogy ő nem ítélkezett. Nagyon szorosan összekapcsolódik ezzel. Nyilván itt nem lesz módom arra, hogy most az ítélkezés gondolatával nagyon szélesen foglalkozzak, de visszatérek arra, hogy aki könyörületes szívű, aki megtanul irgalmas módon gondolkozni, és ilyen módon szemlélni az embereket, akik körülötte vannak, különösen a hibájukra gondolva, az ilyen ember megtanul nem ítélkezve megnyilatkozni, ítélkezésmentesen megnyilatkozni. Jézus belelátott minden embernek a szívébe. Ezt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő tudta, hogy mi van az emberekben. Mégsem ítélkezett, mégsem kárhoztatta őket. Mi senkinek a gondolatában nem látunk bele. Mégis sokszor fölébe helyezzük magunkat Jézusnak, és olyan módon nyilatkozunk meg, ami ítéletkimondás mások felett. Nem szoktuk ezt néha tudatosan átélni, hogy én most ítélkezem, de a megnyilatkozásainkban ez jön elő, hogy ítélkezünk mégis. És a római levél 7. fejezetében van egy szakasz, ami arról szól, hogy létezik olyan állapota az embernek, hogy mi a jót akarjuk cselekedni, helyeset, igazat akarunk tenni, és mégis a rosszat tesszük, valahogy a rossz budjan ki belőlünk. Ez egy nagyon nyomorult állapot. Aki ezt átélte már, azt tudja, hogy ilyenkor nagyon nyomorultnak tudjuk érezni magunkat. Hogy mennyire nem így akartam, mennyire másképp határoztam el, és mennyire rosszat tettem. Ez egy nyomorult állapot, ezt maga Pál fogalmazza meg. De aki látja az emberi életnek ezt a nyomorultságát, ezt a tragédiáját, az az ember megtanul nem ítélkezni, hanem nagyon is óvatosan és körültekintően eljárni az emberek között, és az ő emberi kapcsolataiban is. Például egy kis mozzanatra hadd irányítsam még vissza a figyelmünket a tékozló fiú példázatánál. Hadd elevenítsem meg, mintha ez egy valóságos dolog lenne most, nyilván példázatról van azért szó, hogyha valakit így látnánk egy moslékos vájú mellett, amikor hát ott tölti még az ő perceit, vagy az ő napjait, akkor mit mondanánk róla? Hát ez egy ilyen ember. Ez egy ilyen ember. Hát ez nem tudom, miért jó neki, miért csinálja ezt. De nem látunk a lelkében. Viszont nem tudjuk azt, amit a példázat már nekünk közöl, hogy Jézus elmondta a példázatban lévő fiúról, hogy ő neki a gondolataiban, az ő elhatározásában már az volt, hogy visszamegyek az atyámhoz. A tetteiben még nem látszott. Tehát itt szoktunk mi sokszor tévedni, mire azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Azt látjuk, hogy valaki ott van a moslékos vájú mellett, de nem látjuk, hogy belül milyen elhatározások születtek a lelkében. És akkor mi ítélkezünk? Nem mondjuk felette azt, hogy ő egy gonosz ember, de azért a lelkünkben az ítélkezés gondolatai és érzései törnek elő. És erre is mondja Jézus azt, hogy ne ítélkezzünk. Jézus soha nem szólt meggondolatlanul, ő tapintatlan soha nem volt hirtelen az ilyen emberi helyzetekben. De milyenek voltak a tanítványai? Egy alkalommal, amit szintén jól ismerünk, direkt ismerős példákat is mondok, amikor Lukács evangélium a 9. fejezetében lejegyzett történetet nézzük, amikor Jeruzsálembe akart menni, és egy samaritános faluba bebocsájtást kért volna, akkor nem fogadták be, akkor a tanítványoknak itt az igazságérzete szintén erős volt. Akkor tüzet kívántak, hogy akarod, hogy tűz szálljon alá az égből, és hivatkozik a tanítványok kis csapata arra, hogy hát amint Illés is cselekedte. Megint hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor mi így vagyunk, így gondolkozunk, hogy van bennünk egy igazságérzet, van bennünk egy jogos fölháborodás élethelyzetekben, és még szentírási részeket is tudunk hozzá idézni. És erre mit mondjon Jézus? Csak annyit mondott a tanítványainak is, hogy nem tudjátok, mi némül lélek lakik bennetek. Nem ment bele a szentírási igék vitatásába, meg az összefüggéseknek a kitisztázásába. Ennyit mondott, hogy ez egy más lélek. Ez egy más lélek. Ez egy más lelkület. És nem veszitek észre, hogy nem azt a lelkületet képviselitek az emberek között, amit én szeretnék, mondhatta volna ezt Jézus. Ne akarjunk mi sem gyorsan érvényt szerezni az igazságnak, mert ilyenkor csak elrontjuk, már is igazságtalanságot követünk el. Ne rontsunk rá az emberekre azzal, amit mi jónak és igaznak fedeztünk föl a Bibliából. Csak azért, mert az tényleg igazolhatóan igaz, amit mi jónak tartunk, hanem tanuljuk meg azt vonzóvá tenni. Nagyon sokszor ez, ami nehéz. Az igazság ismeretét mi tudjuk elmondani, és tudnánk az embereket rávenni, de nem tudjuk vonzóvá tenni, hogy ezt maguktól vegyék el, és maguktól szeressék. Jézushoz azért vonzódtak, mert azt a légkört és gondolkodásmódot, megnyilatkozásokat tapasztalták nála, amit ugye tanított is, hogy ne ítéljetek. Gyenge emberek indítékai felett. Ő nem mondott bírálatot, nem mondott ítéletet. Nem akarta azonnal érvényre juttatni az igazságot, pedig tudta volna. Ő tudta minden helyzetben, hogy mi a tökéletes, világos igazság. Azonnal nem akarta érvényre juttatni, hanem éppen azt szerette volna, hogy az emberek előtt az igaz dolgokat, most csak röviden így mondom, az igazságot, úgy szerette volna föltárni, hogy az emberekben egy ilyen belső öröm és egy ilyen belső felfedezés budjanjon föl. Hogy ne úgy érezzék, hogy az igazság úgy koppan, és úgy rájuk nehezedik, hanem egy belső örömöt és egy felszabadult felfedezést ismerjenek föl, hogy igen, ez tényleg az. Tehát vonzóvá tette Jézus az igazságot, és az ő ítéletének a megnyilatkozásait is vonzóvá tudta tenni emberek között. Bunyolták is a farizeusok érte, a vámszedők és a bűnösök barátja. Ez volt a gúny. Én viszont azt mondom, hogy ezt tanuljuk meg Jézustól, hogy kell nekünk a vámszedők és a bűnösök barátjának lenni. Lehet, hogy minket is ér majd gúny, de tanuljuk meg mégis ezt Jézus példája nyomán. És itt fölmerül azonban egy kérdés, hogyha ennyire irgalmasak vagyunk, és hogyha megtanulunk nem ítélkezve eljárni emberek között, akkor ez nem fogja majd azt jelenteni, hogy a bűnnel majd egyetértünk már? Akkor hol marad a bűnnek a kiküszöbölése? Hol marad a bűnnek a megfeddése? Négy példát nagyon röviden hadd említsek fel. Hogy fedte meg Jézus Nikodémust? Megint ismerős példákat említek. Nikodémust hogy fedte meg Jézus? Amikor Nikodémusban fölmerült a vágy, hogy beszéltél te az újjászületésről? Hogy vannak ezek? Jézus akkor megfeddi, hogy te Izrael tanítója vagy. Ugye ezt Nikodémus el is ismerhet, hogy igen, az vagyok. És nem tudod ezeket? Úgy hatott, úgy a lelke mélyére tapintott. Vagy hogyan fedte Jézus a tanítványait, amit itt az előbb említettem a példában? Nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Milyen légköre lehetett ennek a feddésnek? Vagy hogyan fedte Jézus a samáriai asszonyt? Egy rövid gondolat a szombatiskolánkban is volt róla. Azt mondta szintén, amikor az asszony lelkében is fölmerült a vágy, hogy add nékem azt a vizet. Akkor Jézus azt mondja neki, hogy menj, hívd ide a te férjedet, és jöjj vissza. Ebben van a feddés. Mert a lelki ismerete már is élőként jelentkezik az asszonyban. Hogy nekem nincs férjem. Igen, jól mondtad. Jézus ezt a félig kimondott bűnvallomást is kétszeresen megdicséri. Olvassuk el János Evangélium 4. fejezetében. Tehát a feddéssel hogy bánt Jézus? Nem hagyta soha feddés nélkül az embert, de hogyan fedte? Vagy hogy fedte a parázna asszonyt, akit odacipeltek szintén az írástudók, hogy hát Mózes azt mondta, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz? És hogy Jézus azt mondja utána az asszonynak a párbeszédek után, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Hiszen az asszony már átélte a halálos ítéletét ott. De Jézus szájából nem jött elő ítélkezés, nem jött elő irgalmatlanság, hanem de nem hagyta megfeddetlenül sem a bűnt. Tehát minden helyzetet, hogyha így végignéznénk, itt nem mondok több példát már, de nézzük meg, hogy milyen volt Jézusban a feddésnek a légköre. Hogyan hatott az emberekre, akiket ő megkeresett a feddéssel. Nem volt az embereknek fölöslegesen rossz érzésük. Nem úgy fedte Jézus az embereket, hogy ellenszenvet váltott volna ki az ő feddésével, mert a feddés nem a megítélés volt Jézus szájából, hanem a szabadítás volt. És ezt érték meg. Ezzel, ilyenekkel tehetjük vonzóvá ma is Jézusnak az életét és a jellemét. Tehát, hogyha feddésre van szükség, mert szükség van sokszor, szinte naponta olyan élethelyzetbe kerülhetünk, amikor az emberi kapcsolatainkban elő kell, hogy jöjjön valami feddés, érzékeny határvonalakra nagyon vigyázzunk. Arra, amit Jakab levelében, Zakariás könyvében itt találunk, Jakab levele 5. fejezet 9. versében, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Tehát, hogyha mi úgy akarunk egy emberhez oda menni, feddeni, hogy előtte úgy sóhajtozzunk ellene, akkor inkább ne tegyük, ne tegyünk feddést, ne keressük meg a másikat. És tanuljuk meg először magunkban kezelni, hogy sóhajtozás nélkül, a másikra való irgalmas rátekintéssel, ítélkezés nélkül tudjuk megkeresni a másikat. Vonzóvá fogjuk tudni tenni Jézus életét. Zakariás könyve 7. fejezetében, 9.-10. versből is csak mondatokat idézek, igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nyilván a jó és a rossz különbségtételére szükség van. Igaz ítélettel ítéljetek. Egymás ellen a ti szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nagyon sokszor ez is megtörténik. Nem jön ki a szánkon, nem jön ki, nem nyilatkozik meg külsőképpen. Nagyon sokszor mi a szívünk gondolatát illemmel, jó módorral akarjuk eltitkolni. Ez talán egy ideig lehet is, de sokáig ezt nem fogjuk tudni. Tehát erre vigyázzunk mindenki a maga lelkére, hogy ne sóhajtozzunk és ne gondoljunk olyat, amit ha kimondanánk, akkor talán vissza kellene vonnunk. És itt szeretném a harmadik jellemvonásra irányítani a figyelmünket. Jézus Krisztus mindenki felé, kivétel nélkül mindenki felé a szeretetet kezdeményezte. Ez is nagyon sokszor úgy elmarad, hogy mi el tudjuk azt mondani, hogy egy kis közösségben, egy emberek csoportjában, akár egy gyülekezetben is, hogy hát hiányzik a szeretet. És Jézus viszont azért volt vonzó, és azért volt vonzó az ő lénye mások számára, mert ő tudott kezdeményezni. És a szeretet kezdeményezése őt egészen addig vitte, hogy az ő egész életét oda ajándékozta. Külön itt érdemes talán ezt a gondolatot megragadnunk, hogy ez a bizonyítéka, az ő keresztáldozata a bizonyítéka arra, hogy az ő szeretetét ő kezdeményezni is szeretné, és ezt ő nem vonja vissza senkitől. János első leveléhez szeretnék most odalapozni, János első levele 3. fejezetéhez. János apostol első fejezete 3. fejezetének a 16. és 17. versét olvasom. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Talán úgy érzékeljük már, hogy mit is akar mondani ez a János apostol által kimondott gondolat. Talán arra hadd utaljak vissza, hogy nem ismertük volna meg a szeretetet. Nem volna tiszta elgondolásunk, hogy milyen az Isten szeretete, hogyha Jézus nem adta volna az életét. Nem tudnánk a szeretetről fogalmat alkotni. Nem tudnánk követni, nem tudnánk megnyilatkozni ilyen módon. Csak Jézus Krisztus példája nyomán. És itt is ezt mondta az ige, hogy arról ismertük meg a szeretetet. Mint ha azt mondaná János apostol, hogy ő a bizonyítékát adta az ő szeretetének. Félreérthetetlenné tette, hogy ő kezdeményezni akar felénk szeretetet. Hogy ő az ő életét adta érettünk. De aki ezt elfogadta, az az ember, aki ezt igényelte, és ezzel élni szeretne, az az ember átéli azt is, hogy elkötelezettek vagyunk egymás iránt. Kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Nyilván itt nem kell hozzátegyem, hogy nem kell meghalnunk így most már egymás helyett. De itt folytatja is a 17. versben, hogy akinek pedig van miből élnie világon. Mire gondoljunk itt? akár az anyagi javakra is gondolhatunk természetesen, de gondolhatunk a képességeinkre. Arra, hogy nekem van egy gondolatom, van egy tanácsom, van egy jó, bátorító megnyilatkozásom, ezt ne zárjam el a másiktól, hogyha megtehetem. Van fizikai erőm, van lelki erőm, ne zárjam el a másiktól, hogyha én kezdeményezhetek. Vannak javaim sokféle területen, ne zárjam el a másiktól. Figyelmes tudok lenni, tudok elmenni másokhoz, akik esetleg nem tudnak az otthonukból kimondani, ne zárjam el magamat a szeretet kezdeményezésétől. És itt azt mondja a 17. vers, hogy aki elzárja attól az ő szívét. Milyen egyszerű ez a kifejezés, hogy a mai 20. századi technikánk, ugye a csapok világa már, ugye el lehet zárni és meg lehet nyitni. Ha elzárjuk, akkor se kint, se bent nincs mozgás. Sehol nincs mozgás. Ha elzárjuk, akkor kifelé is jön a víz, de jön az utánpótlás. Valahol ezt az egyszerű mostani technikánkat hadd használjam föl, de ahogy a kútnak a forrásvize is, minél többet merít ki az ember a kútból, ott is annál jobban tisztul, és annál bővízűbb lehet az a kút. Tehát ne zárjuk el a mi szívünket egymás elől, mert ezt mondja János apostol is itt, hogy akkor nem marad meg bennünk sem az Isten szeretete. Ne csak mi akarjunk az Isten szeretetéből meríteni, hanem ezt akarjuk nyitva tartani és mások számára is adni, kezdeményezni. Tehát itt ez lenne a hangsúlyos, hogy tudjunk kezdeményezni, akarjuk a kezdeményezést, és érezzük elkötelezetteknek magunkat egymás iránt. De nyilván a kezdeményezésben is van egy érdekes szabály, egy különös szabály, hogy legyen az is őszinte, és legyen tapintatos. Nyilván éreztünk már, vagy éltünk át olyat is, hogy kezdeményeztünk, vagy mások kezdeményeztek velünk szeretetet, de azon erőltetett volt, olyan mesterkélt volt, már tolakodó volt. Vigyázzunk, itt is tapintatosak legyünk a szeretet kezdeményezésénél. És végül ne felejtsük el azt sem, amit Jézus maga mondott János Evangélium a 15. fejezet 13. versében. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Jézushoz ezért vonzódtak az emberek, mert tudták, hogy ő mindenét képes odaadni. Ő semmiét nem akarja megtartani, még az élete sem drága neki. És ezt Pál is megtanulta, hogy ezt az ő megfogalmazásából merítettem. Kedves gyülekezet, mi szolgálatra váltattunk meg. Arra, hogy valóban ez az élő víz, ami Krisztustól származik, ez úgy áradhasson rajtunk keresztül, hogy Jézus életét követve és az ő gondolkodásmódját követve lássuk meg, hogy miért volt ő vonzó tehát. Az irgalmassága tette őt vonzóvá. Hogy nem kötötte össze tehát az embereket az elkövetett rosszal. Nem volt ítélkező a megnyilatkozásaiban. És kezdeményező szeretetet mutatott mindenki iránt. Őszintén, tapintatosan. Én kívánom azt, hogy mi tudjunk szeretettel szolgálni egymásnak. Akár az egész évnek az alapgondolata is lehet ez. Nyilván a szeretetben való szolgálat egymás között ez a törvény betöltése. És a Jézus Élete című könyvben találtam egy megdöbbentő mondatot, ezt szeretném még megosztani veletek. Ez így hangzik, legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Ugye én most nem olyan dolgokról beszéltem, hogy hittételek. Nem olyan dologról akartam, hogy gondolkozzunk, amik a Biblia belső tartalmát, összefüggéseit magyaráznák, hanem egyfajta lelkületbeni gondolkodásról szerettem volna szólni, ami Jézus életét vonzóvá tette. És erről a mondatról, ebből a szempontból szeretnék megemlékezni tehát. Legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Én kívánom azt, hogy mi ne legyünk Krisztus lelkületét nélkülöző emberek, hanem tudjunk ezzel a légkörrel, ezzel a vonzalommal élni. Nekünk nem a magunk életét kell elfogadtatni másokkal. Nekünk ne az legyen a célunk, hogy minket szeressenek az emberek, hogy én legyek elismert, hanem az legyen a vágyunk, hogy mi szeretnénk Krisztus jellemét és Krisztus életét vonzóvá tenni, hogy ő hozzá vonzuljanak továbbra is az emberek, ha bennünk kialakulhat ez a gondolkodásmód. Jézus Krisztusnak mi ne a tetteit akarjuk utánozni. Ne az, hogy ő mit tett, azt mi is tesszük, hanem az ő belső világával kívánjunk azonosulni, az ő lelkületét akarjuk követni, a tetteit is fogjuk ennek nyomán majd. És kívánom, hogy tegyük Jézus életét tehát vonzóvá, aminélkül nem fejeződhet be az örökké való evangélium hirdetése. Amen. Szerető jó Istenünk, köszönjük, hogy Te hozzád jöhetünk, és hálát mondhatunk azért, hogy van egy olyan személy, ami megváltónk, Jézus Krisztusunk, aki nem csupán parancsolni kíván nekünk, nem csupán utasításokat ad, hogy mi hogyan cselekedjünk, hanem ő úgy élt, úgy szólított követésre mindnyájunkat, hogy azt vonzó módon tárta elénk. Jó Istenünk, segíts bennünket is abban, hogy mi magunk is vonzódni tudjunk az ő gondolkodás módjához, az ő lényéhez, hogy ne legyünk olyanok, mint az ő közelében lévő farizeusok, hogy megszóljuk azt, akivel ő leül enni, és megszóljuk őt magát is, hogy miért cselekszik úgy, hogy a bűnösök barátja, hanem ad jó Istenünk, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni, anélkül, hogy egyet értenénk a rosszal, hogy mi is lehessünk a bűnösöktől elválasztottak, bűnök fölött győzők, de mégis olyan irgalmassággal telítettek, annyira ítélkezésmentesek, és a szeretetet annyira kezdeményezni tudók, hogy mi is tudjuk Jézus életét vonzóvá tenni. Add jó Istenünk, hogy ebben előre tudjunk haladni, fejlődni tudnánk ebben, és növekedni egészen Krisztus követéséig. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.